Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket szombatnapi Isten tiszteletünkön. Kedves gyülekezet, a Bibliánkat nyissuk meg Zakariás próféta könyvénél, ugye az Ószövetség egyik utolsó iratát írta ő. Zakariás próféta könyvénél, és a könyvnek két vastagbetűvel szedett részét, mondatát szeretném felolvasni, mégpedig a 12. fejezet 10. és a 13. fejezet első versét. Legyetek kedvesek tehát kikeresni az igét. Amíg kikeresitek, addig mondanám azokat a bevezető gondolatokat, hogy ez a könyv akkor született, amikor Izrael visszajött a babiloniai fogságból, ahova azért került, mert nem méltóan viselkedtek a küldetésükhöz, ugye bálványimádásba süllyedt a nép, és Isten egy maradékot ebből megmentett, visszaplántált Palesztina területére, az ígéret földjére pontosabban, és Isten azt mondta, hogy ezen a területen fogja ő ismét majd nagyjátenni az ő nevét, és adott ezzel kapcsolatban proféciákat, olyan proféciákat, amelyek szólnak Isten népe lelki felemelkedéséről. És ezekből a proféciákból szeretnék két verset felolvasni, két olyan verset, aminek nem annyira a profétai üzenete az érdekes, hanem a lelki összefüggései. És most erre fogjuk fektetni a hangsúlyt a mai délelőttünk során. Tehát Zakariás próféta könyve 12. fejezetének a 10. és 13. fejezetének az első versei a következőképpen hangzanak. A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét. És reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Azon a napon kútfő fakad a Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen. Zakariás próféta könyve, ahogy említettem, egy prófétai írat. Jézus életéről is rengeteg profécia szól benne, hogyha például elővesszük Máté evangéliumát, tele van Zakariás proféta profétától származó idézetekkel, és ennek az idézeteknek a Jézus életében való beteljesedésének beazonosításával. És ezek a gondolatok akkor hangoznak el tehát Zakariás proféta részéről Isten ihletésére, amikor Isten azt mondja, hogy ideje van a lelki felemelkedésnek. Ideje van annak, hogy Isten népe nagyjá legyen, és ennek a lelki felemelkedésnek a törvényszerűségeit tárja a nép elé. És Isten azt a célt tűzte ki az ószövetségi népe számára, hogy lelkiekben nagy legyen, gazdag legyen, és ezt a világ minden sarkába elvigye ezt az üzenetet, hogy elérjen az Isten üzenete minden emberhez, akik élnek ezen a földön, és hogy így vessen majd el a megváltó. Sajnálatos módon, mint ahogyan az Ószövetség proféciáinak egy jelentős része nem teljesedett be, ez sem, ebben az értelemben. Mert Istennek ezek a proféciái feltételhez voltak kötve, mégpedig ahhoz a feltételhez, hogy a lelki fejlődés, a lelki kibontakozás megtörténhessen, és akkor lesznek majd bizonyos dolgok Isten népe életében. Azok az ígéretek, amelyeket Isten megadott az ószövetségi népének, azok az ószövetségi nép életében ugyan nem teljesedtek be abban az értelemben, hogy amik a feltételhez kötött ígéretek beteljesedése. Azonban Isten azt mondta, hogy Istennek az ígéretei azok nem lesznek hiába valóak, és az, ami az ószövetségben nem teljesedett be, az beteljesedik az új szövetségben. Az, ami nem történhetett meg Izrael népe életében, az beteljesedik Isten új szövetségi egyháza életében. És azok a lelki törvényszerűségek, amelyekről szól Zakariás próféta, hogy is működik a lelki felemelkedés, az bizony a mi esetünkben is érvényes, az mi ránk is igaz. És hogyha ezeket áttanulmányozzuk, akkor hogyha megnézzük, hogy is teljesedik be a lelki felemelkedés a Biblia proféciái szerint, akkor azok az ígéretek, amelyek ehhez kapcsolódnak, azok is beteljesednek rajtunk. És ezek az ígéretek azok, hogy elvihessük hittel és hitelesen az Isten üzenetét minden embernek ezen a földön, be tudjuk mutatni Jézust az embereknek, s hogy Jézus mi hamarabb eljöhessen, és a megváltottait elvihesse az örökkévalóság honába. Nézzük tehát ezeket a gondolatokat, amelyeket az imént fel is olvastam, és most nézzük ezeket kisebb részletekben.
A 12. fejezet 10. verse így kezdődött. A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét. Isten valamit tehát kiönt, valami ömleni fog. Két dologról beszél itt a Szentírás. Azt mondta, hogy kiönti a kegyelemnek és a könyörületességnek a lelkét. Könyörületesség szó mögött talán jobban érthető, hogyha az eredeti kifejezést úgy adjuk vissza, hogy a könyörgésnek a lelkét. Isten kiönti a kegyelemnek és a könyörgésnek a lelkét. Két lelki folyamat ömlik át tehát Isten népén. Minden eddig itt meghaladó módon tapasztalja meg Isten népe a kegyelmet és a könyörgésnek a lelki tapasztalatát. Nézzük ezeket egymás után. Megérti Isten népe a kegyelemnek a valóságát. Megérti Isten népe a kegyelemnek a valóságát, és megérti azt, hogy kegyelmet az az ember kaphat, akit először is elítéltek. Az az ember részesülhet ebben. És Isten, amikor kegyelemben részesíti azokat az embereket, akik megszegik az erkölcsi törvényt, és nem Istent követik, és Isten felmenti őket az ítéletben, az nem azért van, mert Isten azt mondaná, hogy az ő törvényét meg lehet szegni nyugodtan, és annak semmi következménye nincsen, mert Isten pont a következmények miatt óv minket a bűntől, de nem csak a következmények miatt, bűntől magától is. Isten azt szeretné, hogy megértsük azt, hogy az ő ítélete az mindig megáll. Az nem változik. Akkor, amikor ő kegyelmet ad, az nem azért van, mert gyengíteni a törvényt. Nem azért van, mert az ő erkölcsi látásmódja megváltozna. Nem. Szó nincsen erről. Az, ami megváltozik az ítéletben, a kegyelem nyomán, az nem a bűn bűnnek nevezése, hanem az, hogy az az ítélet, az a következmény, amely a bűnnek logikus következménye, az kit sújtson. És Isten azt mondja, hogy igen, az a tett és az az élet, ami a miénk, annak az elítélése, az jogos. A Szentírásban azt olvassuk, hogy nincsen egy igaz ember sem, nincsen. Arról is olvasunk a Szentírásban, hogy mindannyian, mint juhok eltévejettünk. Az ember gyenge, az ember elbukik. És akkor, hogyha magunkra nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy reménytelen az, hogy ne tegyünk ítéletre méltó dolgot. 130. Zsoltár 3. versében azt olvassuk, hogy ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg? Kicsoda? Kicsoda? A természetünk és a jellemünk az nagyon gyenge. Nagyon gyenge. Pillanatok alatt az ördög fogságba ejt bennünket. Az ember pedig szeretne erős lenni. Szeretnénk megállni Isten előtt. Szeretnénk nem úgy bekúszni valahogy a mennyországba, és ugye az ítéletben, Isten jelenlétében is úgy arcunk pirulva jelen lenni, hanem úgy szeretnénk megállni Isten előtt. Szeretnénk erősek lenni. Hogy is folyik a hívő embernek a visszatérő életciklusa, ami úgy folyik végig sokszor az életünkön, mint a színuszgörbék, amiket láthatunk a függvényeken rajzolva. Nagyon sokszor, és nagyon sok embernek az életében visszatérő ciklus az, hogy úgy időnként összeszedjük magunkat, és megelégeljük azt, hogy hát az életünkben úgy próbálkozunk, aztán meg egy idő után már a látszattal próbálkozunk, aztán már azzal se, de az ember azt mondja, hogy jó, most azért úgy komolyan, tehát most nem a látszat szintjén, most úgy komolyan szeretnék Krisztusba kapaszkodni. Az ember összeszedi magát, próbálkozik, és aztán megy egy ideig, és örül annak, hogy Krisztusban lehet élni. És aztán elérkeznek bizonyos fordulópontok az életben, és akkor az ember megint elbukik. És újból a bukás, a kudarc, a bűn uralja el az életet. És így működik az élet, a keresztény ember élete, hogy csükkedés
lesz úrrá az emberen, és amikor már sok a csöggedésből, akkor remények ébrednek bennünk, felbátorodunk, erőre kapunk, majd ismét elbukunk, ismét csüggedünk, ismét reménykedünk, és ezekben a ciklusokban zajlik az élet. Míg nem az ember egyszer csak rájön arra, hogy ennél sokkal nagyobb a baj. Sokkal nagyobb a baj, mint amire gondoltunk, mert ezekből a ciklusokból így önmagában nem lehet kijönni. És rájövünk arra, hogy nagyon súlyosan megromlott a mi természetünk, nagyon súlyosan romlott emberek vagyunk. És hogyan tovább? Hogyan kerülhetünk ki ebből? Hogyan lehetséges az, hogy normális életet éljünk, olyat, mint amire Isten bennünket megváltott? Nem olyat, amelyik tele van olyan gyötrődésekkel, amit meg nem mondanánk egymással. Tele van olyan bűnökkel, amiket titkolunk egymás előtt, mert nem hisszük azt, hogy a másik ember is segíteni tudna rajtunk. És titkoljuk egymás előtt és önmagunk előtt is egy idő után, minthogyha azokkal nem is nagyon lehetne mit kezdeni. És belefásulunk a bűnös életünkbe. Belefásulunk a bűnös életünkbe, és aztán rezignáltan, lemondóan legyintünk, míg nem aztán újból és újból reménykedünk, és ezek a ciklusok, helyzetek újból jönnek. De hogyha rádöbbenünk arra, hogyha mi ilyenek maradunk, hogyha az életünk az ezekben a ciklusokban zajlik, akkor az nem a megváltott embernek az élete, hogyha keressük a kiutat, hogyha azt mondjuk, hogy ez nekünk nem elég, hogy mi más szeretnénk, nem hisszük azt, hogy Isten erre a sziszifuszi küzdelemre váltott volna meg minket, hanem neki magasabb szintű ajándékai vannak. Hogyha erre az életünkben nagyon mélyen rádöbbenünk, és azért erre nem könnyű rádöbbenni. Azért nem könnyű rádöbbenni, mert az ember egy idő után fölépít a lelkében egy olyan pajzsot, egy olyan páncélt, egy olyan keménységet, ami megőrzi az Isten félelemnek egyfajta látszatát, ami számunkra elfogadható, de Isten nem tud azon behatolni, nincs belül jelen, amely tele van olyan cselekedetekkel, amelyek úgy tűnik, hogy Isten előtt elfogadhatóak, de valójában a lelkünk, a szívünk távol van Istentől. De hogyan tovább? Hogyan lehetséges az, hogy ezekből a körökből kitörjünk? Mert ha magunkra maradunk, akkor elfáradunk, elcsüggedünk, elfásulunk. Akkor, hogyha keresünk egy embert, akiről azt mondjuk, hogy majd segít, keresünk, meg fogjuk látni, hogy ő is ugyanezekkel küzd. Lehet, hogy nem látszik rajta, lehet, hogy jobbik arcát mutatja nekünk, de belül ő is ugyanolyan nyomorult, nyavajás és mezítelen ember. Ha őszinte, akkor ilyennek megmutatja magát nekünk. Hogyha azt gondoljuk, hogy van ember ezen a földön, aki segít nekünk ebben a nyomorban, úgy, hogy effektíve kiemel minket ebből az állapotból, akkor azt fogjuk látni, hogy nincs olyan ember, aki benne csalódnánk. Amikor az ember megtalálja az életében azokat a területeket, amikről úgy gondoljuk, hogy igazak vagyunk, akkor elkezdjük azokat hangsúlyozni. És akkor, amikor az ember elkezdi az életében nélkülözni a kegyelmet, amikor elkezdünk anélkül élni, akkor úgy érezzük, hogy a mi életünk azért alapvetően rendben van. A mi életünkben lehet, hogy vannak kisebb-nagyobb gyengeségek, lehet, hogy vannak itt-ott bukások, de azért azt az Isten elfogadja. És az ember igaznak gondolja magát, nem abban az értelemben, hogy teljesen igaz, hanem úgy, hogy ezt azért az Isten el tudja fogadni. És akkor, amikor az ember ebbe az életlátásba zsugorodik bele, amikor a rész eltakarja az egészet, akkor nem a kegyelem uralja az életet, hanem az uralja az életünket, hogy megpróbálunk úgy élni, hogy az rendben legyen az Isten színe előtt, és a többit azt megbízzuk a jó Istenre. Bizony bekövetkezhet az életünkben az az életszakasz, amikor a kegyelem kiöntése, amikor az Isten igazságának a belülvaló megtapasztalása,
Amikor a teljesség helyett egy kis részterületre koncentrálunk, és az elhomályosítja a látásunkat. Bekövetkezhet az életünkben az a helyzet, amikor az erényeinket nagyobbnak látjuk annál a kegyelemnél, mint ami az életünket körülhathatja, amikor az erényeinkre jobban büszkék vagyunk, mint arra a kegyelemre, amely felemel bennünket, amikor az erényeink nagyobb hatással vannak a környezetünkre, mint az a kegyelem, amelyet Krisztus felajánlott nekünk. Akkor, amikor az ember belekerül ebbe az állapotba, és bizony ebben nagyon sok ember belekerül, és bizony ebben minden embert megkísért az, hogy belekerüljön. És megkockáztatom azt, hogy azok az emberek, akiket én kicsit úgy jobban ismerek, azok mind belekerültek ebbe az állapotba, magamat is beleértve. Akkor az ember elkezd Istennek az engesztelhetetlen prófétájává lenni, és elkezd olyan emberré lenni, aki úgy megmondja a dolgokat. Úgy, hogy az Isten nem szólt hozzá, úgy, hogy őt az Isten nem küldte. Akkor, amikor elveszítjük a kegyelmet az életünkben, akkor, amikor nem az ölel körül minket, amikor nem hatja át az életünk egészét, amikor nem látjuk, hogy az életünk teljesen elveszett, és hogy az életünkben lehet, hogy itt-ott vannak még olyan álmképek, amelyek emlékeztetnek arra, hogy bennünket az Isten teremtett meg, lehet, hogy vannak ilyenek, de az életünk egésze, azaz az egy elveszett élet, az egy elbukott élet, és rászorul az Isten kegyelmére, rászorul az Isten erejére. És akkor, amikor nem a kegyelem ömlik ki ránk, mint amit Zakariásnál olvasunk, akkor az ember belekerül egy szerepjátékba, és eljátsza azt, hogy ő hívő. Eljátsza. Eljátsza a gyülekezetben, hogy ő hívő. Eljátsza otthon, gyermekei, szülei, házastársa előtt, hogy ő hívő. Aztán letérdel imádkozni, és eljátsza Isten előtt, hogy ő hívő. Belenéz a tükörbe, és eljátsza önmaga előtt, hogy ő hívő. És ebbe a csapdába minden ember belesétál. Tudni Istenről, de nem rendelkezni az erejével, tudni Isten hatalmáról, de nem tapasztalni meg az életben, tudni azt, hogy Isten mit akar adni nekünk az életünkben, és aztán úgy tenni, mintha és közben mégsem. Szörnyű dolgok ezek. És a legtöbb ember így éli a keresztény életet, és megpróbál erről nem tudomásul venni, ezzel nem szembesülni, és megpróbál olyan dolgokat hangsúlyozni, amelyek mások, amelyek ettől elterelik a figyelmet, vagy olyan tevékenységet végezni, aminek a forgatagában ezek lényegtelennek tűnnek, mert ezek túl kicsinyesek és túl meghittek mindehhez. Az ember nem kap valójában segítséget sem önmagából, sem a többi embertől. És teljesen fölösleges ilyen szerepjátékokban élni az életünket, ahelyett, hogy a valóságban élnénk, ennek nincs értelme. Akkor, hogyha mi nem önmagunkra, nem másokra, nem mindenfelé tekintgetünk, hanem megpróbálunk fölfelé nézni, akkor fogunk tudni megtalálni egy új erőforrást az életünkben. Egy olyan új erőforrást, amely valahogyan úgy működik, ahogyan ezt megtapasztalhatjuk, és úgy gondolom, hogy mindannyian ezt meg is tapasztaltuk az életünkben, mint egy fordított működésű fotocella. Ugye akkor, amikor megyünk egy bankfiókba, vagy valamilyen idézőjelben elegánsabb helyre, ugye sokszor találkozunk ezzel a fotocellával, hogyha közelítünk hozzá, akkor hogyha mozgunk, akkor mozgásban vagyunk, akkor észreveszi a mozgásérzékelő, a mozgás, kinyílik az ajtó, és bemehetünk. És az Isten kegyelme, az Istennel való közösségnek a megtapasztalása, az pedig úgy működik, mint egy fordítva beállított fotocella, amelyik akkor nyílik meg, amikor az ember oda megy, ott van ténylegesen, de nem mozog. Amikor az ember mozdulatlanul ott van az Isten előtt. Amikor az ember lelkiekben vár
az Istenre. Amikor nem össze-vissza tekergetjük a fejünket, akkor látjuk, hogy igen, Istentől nem jön olyan gyorsan a megoldás, akkor majd innen-onnan, amonnan, meg majd elkezdek ezt azt tenni, meg mondani. Nem. Hanem amikor megvárjuk azt, hogy az Isten kinyíljon, megnyíljon, megvárjuk azt a pillanatot, megvárjuk azt a lehetőséget, amikor az Isten megnyilvánul nekünk, amikor az Istennel élő közösségünk lehet. És akkor meglátjuk azt, hogy nem is az Istenre kellett várni. Nem is az Istenre kellett várni, hanem ránk kellett várni, hogy egyáltalán nyitottak legyünk, befogadóak legyünk arra, hogy az Istent megértsük, meghalljuk, befogadjuk, de ehhez arra van szükségünk, hogy ott legyünk az Isten előtt, ott legyünk előtte, és ne elszaladjunk, ne rohangáljunk, és ne mindenféle más dolgokat csináljunk. És akkor, hogyha kinyílik az ajtó, akkor pedig megtapasztaljuk ezt a meg nem érdemelt kegyelmet. Megtapasztaljuk azt a meg nem érdemelt kegyelmet, amely teljesen befedez bennünket. És a lényünk eddig is bűnös volt, és nem találtunk megoldást. Legfeljebb repedezett kutakat találtunk, ahogyan Jeremiás második fejezete 13. versében olvasunk erről. És most pedig, amikor ott vagyunk Isten előtt, és Istennel élő közösségünk van, akkor azt tapasztaljuk, hogy Isten kegyelme kiárad ránk, és mi bűnös emberek vagyunk, és Isten kegyelme kiárad ránk, és mi nem tudunk tisztán oda menni Istenhez. Először a bűnös lényünknek szüksége van Isten kegyelmére. Bűnösen, tehetetlenül és mentségektől mentesen állunk meg ekkor Isten előtt. Aki pedig kiönti ránk a kegyelmét. Kiölti ránk a kegyelmét, és azt mondja, hogy te, aki ezeket a dolgokat megtetted, aki az életedet megpróbáltad előlem elrejteni, aki megpróbáltál úgy leélni egy keresztény életet, hogy az a látszatéled volt csupán, hogy te megtapasztalod azt, hogy én felmentelek az ítélet előtt és ítélet alól, és szabadon megállhatsz előttem, nem kell szégyenkezned, én tudom, hogy te gyenge vagy, én megváltottalak téged, te az enyém vagy, te az én gyermekem vagy. És amikor az ember megtapasztalja az Isten kegyelmét, ez együtt jár azzal, amit Zakariás úgy fogalmaz, hogy Isten kiönti ránk a kegyelemmel együtt a könyörgést. Kiönti ránk a könyörgésnek a lelkiségét, amikor olyan élményeink vannak az Istennel való közösségben, ami folyamatos lelki fejlődést eredményez bennünk. Amikor az ember élete nem a megszokott vágányokon zakatol már. Amikor nem azokban a csapdákban éljük az életünket, mint amiket környezetünk.

tudunk lenni, ha megfeszülünk, akkor sem tudunk lenni, és hogy az Isten megváltoztat bennünket, mert mi az övéi vagyunk. És a legszebb dolog, amire vágyakozunk ezután, az az Istennel való közösség. És ezt keressük, ez foglalkoztat bennünket, erre tesszük a hangsúlyt, erre biztosítunk időt az életünkben. A kegyelemnek a megtapasztalása alapvetően rendezi át az életünket. Alapvetően. Olyan módon, hogy az egy másik életté válik. És olyan módon, hogy aztán ennek a megosztására is törekedni fogunk. Akkor, amikor ér bennünket valami komoly élmény, akkor olvasunk egy jó könyvet, amikor hallunk egy jó zenét, amely bennünk jó érzéseket kelt, akkor azt megosztjuk másokkal, vagy ugye, amikor akik lognak az interneten és látnak egy jó és érdekes történetet mondjuk a YouTube-on, akkor azt a Facebookon megosztják a többiekkel, a barátaikkal, mert szeretnék, hogy ők is ennek az élménynek a részesei legyenek. Azt szeretnénk, hogy az az élmény, amit mi átéltünk, az a tapasztalat, ami a miénk, az a többieké is lehessen. És akkor, amikor arról van szó, hogy mi a többi embert nem csak egyszerűen világi élményekkel szeretnénk megosztani, hanem az Istennel való közösségben szeretnénk, ha közösségünk lenne vele is. Amikor a többi ember nem nézőnek, hanem résztvevőnek hívjuk meg az Istennel való közösségben, akkor ez úgy lehetséges, hogyha az ember önmagát is megosztja a másik emberrel. Nem csak az Isten megosztását vonjuk be, hanem önmagunkat is megosztjuk a többi emberrel. És ez a megosztás olyan módon zajlik, amikor vállalja az ember önmagát, amikor vállalja az ember a sebezhetőségét, amikor az ember vállalja a gyengeségét, amikor az ember vállalja a kegyelemre szorultságát, akkor nem úgy jelenünk meg a többi ember előtt, hogy ez az Isten igazsága, és ezt tedd meg, hanem úgy jelenünk meg a többi ember előtt, hogy az Isten kegyelmét én megtapasztaltam, én a bűnös ember, és az Isten engem megváltoztatott. És én azt szeretném, hogy te is más ember lehessél. Nem páncélruhába megyünk ekkor küzdeni az emberekkel, hanem leplezetlenül és őszintén. Vállalva és megvalva önmagunkat. Nem imást teremteni megyünk a többi ember köré, hanem és nem az idilli jellem képében tetszelgünk egymás előtt. És nem könnyű így bemutatkoznunk, nem könnyű. Nem könnyű, mert magunkat sem okvetlenül ismerjük erről az oldalról. Nem könnyű úgy bemutatkoznunk egymásnak, mint megváltásra szoruló ember. És vállalni azt, amilyenek vagyunk. De akkor, hogyha az ember megtapasztalja a kegyelmet, és megtapasztalja az ember azt, hogy a könyörgés lelkülete folyamatosan ott van az életünkben, és az Istennel élő közösségünk van, akkor utána rájövünk arra, hogy az életünkben nem lesz az olyan nagy probléma, hogyha a többi ember meglát minket olyannak, mint amilyenek vagyunk. Mert hogyha az Isten így meglátott bennünket, és hogyha az Isten így elfogadott bennünket. Igen, lehet, hogy a többi ember majd kihasznál engem. Lehet, hogy a többi ember majd azt mondja, hogy hú, én erről az emberről pedig más gondoltam volna. Lehet. De hogyha én ezzel együtt elmondom azt, hogy az Isten kegyelme mit okozott bennem, hogyha elmondom azt, hogy az Isten kegyelmével találkozva milyen lelki élményeim vannak, akkor az ember számára egy lehetőséget adok, hogy ez az ő tapasztalata is legyen. És hogy az életemben nem az lesz a cél, hogy megőrizzem azt a látszatot, miközben Krisztusról beszélek, hogy az én életemben ez így és így van, és már én. Hanem az lesz a cél, hogy én Krisztussal közösségbe lépjek, és hogy a többi embert ebbe a közösségbe bevonjak, és nem az én imázsom megteremtése és védelme lesz a cél a másik ember üdvösségre juttatása mellett, hanem az önmagam bemutatása is. Mert így tudom a másik emberrel Krisztust megosztani.

akkor, amikor az ember így megtapasztalja Krisztust, akkor nézzük csak meg azt, hogy a figyelmünk mire irányul. Zakariás könyve 10. fejezetében, ugye az első fél verset olvastuk, de nézzük tovább, mert aki megtapasztalja a kegyelmet és a könyörgés lelkülete lesz az életében átütő fontosságú, aztán ez jár együtt, ez a tapasztalat, hogy is rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. A figyelem mire irányul ezután? Azt látjuk, hogy a kegyelem központi tényezője Jézus Krisztusnak a halála. Jézus Krisztusnak a halála, akit átszúrtak. János evangélium a 19. fejezetét keressük ki, ahol konkrétan ezt az igeverset idézi be az evangélista. János evangélium a 19. fejezetében a 34-től a 37. versek a következőképpen olvashatóak. Tehát János evangélium a 19. fejezete 34. versétől. Hanem egy a vitézek közül dárdával döfte meg az ő oldalát, Jézus már a kereszten függ ekkor, és azonnal vér és víz jött ki abból. És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanú bizonysága, és azt tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjen az írás, az ő csontja meg ne törettessék, másutt ismét így szól az írás, néznek majd arra, akit átszegeztek. Ugye néznek arra, akit átszegeztek, vagy pontosabban úgy is fordíthatjuk azt, hogy néznek arra, akit átszúrtak. Ugye itt nem arról az aktusról van szó, amikor Jézus fölszegezik a keresztre, ugye nem ebben az összefüggésben idézi be ezt János sem, hanem arra az eseményre van itt az utalás, amikor meggyőződnek Jézus Krisztus haláláról, és a római katona oda megy hozzá, hogy hát ugye úgy tűnik, mintha meghalt volna, de hát még ennyi idő alatt nem szoktak a keresztre feszítettek meghalni, ezért belédöfi a dárdát, hogy hát ugye azt nem lehet tettetni, hogy még egy eszméleténél sem lévő ember is önkéntelenül megrándul akkor, hogyha valakivel ilyen dolog történik. Beleszúrják a dárdát, és akkor megbizonyosodnak arról, hogy ez az ember ténylegesen meghalt, semmilyen életreakciója nincsen. Néznek arra, akit átszúrtak. Nézzünk arra a Krisztusra, aki meghalt értünk, aki az életét adta értünk. Ugye nézzünk Jézus Krisztusra, mert azt mondja itt az apostol, hogy nézzünk arra a Krisztusra, akinek mi meggyőződünk a haláláról, tehát, hogy akit átszúrtak. Amikor közelebb kerülünk Istenhez, amikor vele élő közösségünk van folyamatosan, akkor az, hogy Krisztus meghalt értünk, az nagyon komoly életátalakító valósággá érik be az életünkbe. Rádöbbenünk arra, hogy Jézus Krisztus akkor és úgy halt meg értünk, hogy mi azt egyáltalán nem is kértük. Nem szóltunk Jézusnak, hogy szeretnénk, hogyha megváltana bennünket, és kértük volna őt, hogy váltson meg minket. Nem. Ő ezt már csak azért sem tette így, mert körülbelül 2000 évvel ezelőtt született meg ahhoz képest, mint ahogy mi megszülettünk. Mintegy 2000 évvel ezelőtt ő már meg is halt értünk. Nem tudtuk őt kérni erre, nem úgy volt, hogy mi rájöttünk arra, hogy megváltásra szoruló emberek vagyunk, és Jézus a mi kérésünkre ezt megtette volna. Nem. Jézus ezt úgy kérte meg, hogy mi még meg se születtünk, még csak embereknek gondolatába se voltunk, ahogy szoktuk mondani. Akkor, amikor arról van szó, hogy Jézus értünk adta az életét, akkor ő azt teljes mértékben önként adta. Ő nem azért tette meg ezt, mert mi erre megkértük volna, és még csak nem is azért, mert mi felelősek lettünk volna fizikailag az ő haláláért. Itt, amikor arról van szó, hogy nézzünk Jézusra, akit ők átszúrtak, itt pontosan nem az a kép van,
mint amikor az ember átszegezte volna Jézusnak a kezeit és a lábait, hanem az a kép, amikor az ember meggyőződik arról, hogy Jézus Krisztus meghalt. Jézus Krisztus, ami bűneink miatt halt meg, de ő önként adta oda az életét értünk. Önként. Önként lejött erre a földre, leérte emberként ezt az életet, és akkor, amikor elérkezett az utolsó nap, és ő magára vette a bűneinket, a bűneinknek a terhét, és ott a keresztfán szenvedett, akkor ő rajta ott volt az összes embernek a bűnterhe, ő ezzel a bűntudattal kellett, hogy ott szenvedjen a kereszten, ott volt rajta az a sok bűn, ami bennünket elválaszt Krisztustól, és miközben ő szenvedett, és azzal a halállal készült meghalni, mint amivel oly sok ember, ugye a kereszten meghalt, akit keresztre feszítettek, ő mégsem ezzel a halállal halt meg. Ő nem azért halt meg, mert belehalt volna a kereszt halálba. Nem azért halt meg, mert ő vele olyan fizikai bántalmak történtek. Azok mutatták azt, hogy benne mi zajlik. Mutatták azt, hogy benne mi zajlik. És ő neki ezt fizikailag is át kellett élnie. De a legnagyobb szenvedés számára az volt, amit ezek a fizikai kínok csak töredékében tudnak kimutatni számunkra, és töredékében tudják érzékeltetni nekünk azt, hogy mit jelentett neki az, hogy a bűn őt elválasztja Istentől. És ő mit jelentett neki az, hogy ő megtapasztalta, hogy mit jelent, hogy a mi bűneink bennünket Istentől elválasztanak, hogy mit jelent nekünk úgy élni ezen a földön, hogy mi távol vagyunk Krisztustól. És ő átélte ezt a tapasztalatot, és ő megszánt bennünket ott a kereszten, és olyan mértékben szeretett bennünket, hogy ő az életét adta oda értünk. Ő az irántunk érzett szeretetbe halt bele, ő abba halt bele önként, hogy mi milyen távol vagyunk Istentől, és neki ez a tudat, ez a fájdalom volt az, ami őt a halálba juttatta, ez volt az, ami az ő halálát okozta. Ő önként adta oda magát értünk. Ő bármikor innét is kijöhetett volna. Ő bármikor abba hagyhatta volna ezt az egészet, és azt mondta, hogy igen, én átélem ezt a tapasztalatot, egy kicsit megízleltem, de belehalni ebbe nem tudok. És ő ott maradt a kereszten. Ott maradt a kereszten, és ő belehalt abba a tapasztalatba, abba, amiben pedig mi élünk. Abba az életbe belehalt, ami nekünk megszokott, hogy mi milyen távol vagyunk Krisztustól, és ő az életét odaadta értünk. Krisztus megtapasztalta, hogy a mi életünk milyen gyenge Isten nélkül. És mi pedig emberek mit teszünk? Odaállunk egymás elé, és büszkén mondjuk, hogy mi milyen hívők vagyunk. És Krisztus pedig máshogy gondolkozik rólunk. Néznek arra, akit átszegeztek, olvassuk. Jézus önmagát adta értünk. Jézus önmagát adta értünk, és ez az áldozat, amit Jézus hozott értünk, ez bennünket felszabadít az ítélet alól, mert ő megszenvedte ezt helyettünk. Ő a második halállal ment ki ebből az életből, nem az első halállal. A második halál tapasztalta meg, ő a mi sorsunkat vette magára, a mi Istentől való elszakítottságunkat vette magára. És mi a következménye annak, hogyha mi megtapasztaljuk mindezt? Nézzünk csak vissza Zakariás könyvéhez, mit is olvastunk ott, hogy mi jön azután, hogyha ránézünk arra, akit átszegeztek? Azt olvassuk, hogy siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az első szülött után. Akkor, amikor az ember megtapasztalja, hogy kicsoda számára Krisztus, akkor az ember sír és megkeseredik a lelkében. Azért sír az ember, mert rájön arra, hogy van egy meg nem érdemelt, és van egy nem is igényelt kegyelem. Egy olyan szeretet, ami megtöri a szívet, megtöri az énünket, és olyan dimenziókba viszi a gondolkodásokat, olyan síkokra vezeti át az életszemléletünket, amelyek korábban érintetlenek voltak számunkra, amelyek halott területek voltak számunkra, amikről nem is tudtunk, hogy így lehet élni, így lehet létezni, így lehet gondolkozni. És ezek az emberek nem magukat siratják, nem. Nem azon sírnak, hogy milyen nyomorult a sorsuk.
Azon is lehetne, mert nyomorult a sorsunk. De nem. Nem a saját nyomorult sorsuk miatt sírnak és keseregnek, és nem hatódnak meg saját magukon, hogy milyen szerencsétlenek. Őt siratják, azt olvassuk, Krisztust siratják. Krisztust siratják, és teljesen megváltozik az életük. Hogyha tovább olvasnánk ezt a 12. fejezetet, a nem vastagon szedett részeket, ha átnéznénk, azt látjuk, hogy ott sorban fel van sorolva, hogy ki mindenki sír, minden embercsoport, aki ezt átéri, sír, sír, sőt, egyénileg is sírnak ezek az emberek. Mindenki külön sír. És az a korábbi felszínes élet, amiben élt eddig az ember, az, amely vagy az élvezeteknek élt, vagy pedig olyan életkeserűségbe süllyed bele, amely a kilátásnak az esélyét sem adja már meg. Nem ebben él már az ember. Nem abban él már az ember, amikor korábban minden iránt érdeklődött a megváltáson kívül. Nem úgy éli már az ember az életét, hogy kiábrándult fásultsággal legyintsen a megváltásra, hanem úgy éli az ember ekkor az életét, hogy a lelke összetörik és ráesik a kősziklára. Ráesik Jézus Krisztusra. 13. fejezet első versében ezt tapasztaljuk, hogy az az ember, aki siratni tudja a megváltóját, az az ember aztán megtapasztalja azt azon a napon, hogy kútfő fakad Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen. Hogy az életünkben fakad egy forrás, lesz egy forrás. Megnyílik egy vízfolyam, ahogyan Mózes is a kősziklára rásújtotta botjával, és közben úgy tűnt, hogy ott tömör kő van, ahogyan mi is oda megyünk Isten elé, és aztán rájövünk, hogy az a valaki, akiről mi olyan sokat gondoltunk, az egy tömör kő, és hogyha Krisztus megérinti ezt a tömör követ, akik mi vagyunk, akkor a belsőnkben Krisztus egy forrást fakaszt a bűn és a tisztátalanság ellen. Mert bűnös emberek vagyunk. Rádöbbenünk arra, hogy bűnösök vagyunk, és tisztátalanok vagyunk. Ugyan nem így szeretünk egymás előtt megjelenni, ahogyan igyekszünk, hogyha egymás előtt megjelenünk, úgy öltönyben, nyakkendőben, mint ahogy én is jöttem hozzátok, tisztességben megjelenni. Ugyanúgy a lelkünket is megpróbáljuk felöltöztetni. De belül bűnösök vagyunk és mezítelenek a ruháink alatt. Bűnösök vagyunk. Szégyeljük és iszonyodunk a bűnünktől, de a bűn a miénk, és ebbe bűnökbe beleestünk. De ezen a napon, azt olvassuk a proféciában, ezen a napon megtapasztalunk egy forrást az életünkben, amikor a megváltóval találkozunk. Akkor nem csak azt értjük meg, hogy mi milyen elveszettek vagyunk, nem csak azt értjük meg, hogy a megváltó mennyire szeret bennünket, nem csak azt értjük meg, hogy az ő áldozata elegendő arra, hogy az ítéletben bennünket befedezzen, hanem egyúttal azt is megtapasztaljuk, hogy egy forrás fakad az életünkben a bűn és a tisztátalanság ellen, hogy Isten olyan erőforrást ad számunkra, hogy azokkal a bűnökkel, amikkel korábban nem tudtunk mit kezdeni, most már tudunk mit kezdeni, hogy azok a bűnök, amik folyamatosan az egész életünkben elárasztották a lelkünket, és amikkel megpróbáltunk már együtt élni, és megpróbálunk úgy élni, hogy az bűnnek se tekintjük, azokat a bűnöket az Isten le tudja győzni bennünk, és más emberekké tudunk válni. Azon a napon kútfő fakad Dávid házának, Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen. Ezen a napon forrást kapunk tehát a bűn ellen, és ez a forrás maga Isten. Ez a forrás maga Isten. Az ő ereje költözik belénk. Az ő ereje működik mi bennünk. Jézus ezt mondta egy szerencsétlen sorsú asszonynak, János evangélium a 4. fejezete 14. versében, hogy az a víz, amelyet én adok, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.
van egy csomó víz ezen kívül, van egy csomó víz, amivel mosogatjuk magunkat, meg amiből iszunk, ezek zavarodott vízű kutak és repedezett kutak. Még ha tiszta víz is volt benne, elillan belőle. De az a víz, amelyet Jézus ad, az örök életre buzgó víznek kútfeje lesz bennünk. Ilyen perspektívákat ad nekünk az Isten. Nem olyan bonyolult a kereszténység, nem olyan bonyolult dolog. Egy dolog bonyolult, az ember lelke, amely el akar bújni az Isten előtt, miközben úgy próbálunk csinálni, mintha. Ez egy bonyolult dolog. De az, hogy megjelenjünk az Isten előtt őszintén úgy, ahogy vagyunk, az egy egyszerű dolog. Isten mindent megtett értünk, ami a megváltásunkhoz kell. Mindent. Mindent. Krisztus áldozati halála teljes és tökéletes módon, ami megváltásunkat befedezi. Ami megváltásunkat Jézus ezzel beteljesítette. És az, hogy ez a megváltás a miénke, az múlik azon, ugye, amiről tanulunk a délelőtti Biblia tanulmányunkban is, hogy Jézussal, mint közbenjáró megváltóval mennyire működünk együtt. Hogy az, ahogyan ő meghalt, értünk 2000 évvel ezelőtt, hogy az az életünkben milyen hatást fejt ki, mennyire lesz ez élővé, mennyire valós az, hogy Krisztus értünk meghalt. Mennyire működünk együtt Jézussal, mint a mennyben közbenjáró üdvözítőnkkel. Láthattuk ezeket az egyszerű dolgokat Zakariás próféta könyvében. Láthattuk azt, hogy végigvisz minket azon a gondolaton, hogy akkor, hogyha mi oda megyünk Isten elé, akkor ő kijönti ránk a kegyelmet, megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent az, hogy Isten felment minket az ítélet alól. És ezzel együtt adja a könyörgésnek a lelkületét, hogy mi vele élő és szoros közösségben lehetünk. És ha ezt megtapasztaljuk, akkor meg fogjuk látni Jézust, mint halott, értünk, meghalt, megváltót, aki az életét adta értünk. És amikor ezt meglátjuk, az számunkra nem egy tézis lesz, hanem egy olyan tény, amely bennünket személyesen megérint, az egész életünket áthatja, és az ember sír és zokog, amikor látja, hogy ezt értetette az Isten, és hogy az Isten az irántunk való szeretetből ezt megtette. És amikor így tud az ember sírni Jézus halálán, akkor megtapasztaljuk azt, hogy Isten az életünkben kútfőt támaszt a bűn és igazságtalanságok, a tisztátalanságok ellen, amik bennünket korábban jellemeztek. Hogy az Isten újjáteremti az életünket, új erőforrást nyit meg számunkra, és az életünk olyan élet lesz, amely vezet az üdvösségbe, amely már nem ezekben a ciklusokban őrlődik, hogy csüggedés, kiábrándulás, remények, bukás, győzelmek, hanem az az élet, amikor az életünkben ott van a kútforrás, amikor megtapasztaljuk Krisztust. Isten erre az életre váltott meg bennünket, nem arra, amelyik ehhez képest nyomorult és nyüglődő és céltalan. Isten arra az életre váltott meg bennünket, amiben ő jelen van, amiben ő teljességgel működni tud a sorsunkban, lelkünkben. Segítsen meg Isten bennünket, hogy mi ezt az életet éljük. Amen. Szerető Istenünk, mennyei Atyánk! Hálásak vagyunk azért, hogy Te a fiadban élő utat adsz nekünk. Hálásak vagyunk azért, hogy a Te megváltásod az olyan egyszerű, hogy azt bárki megértheti, és hogy a veled való közösség az olyan mértékben rendelkezésünkre áll, hogy az mindenki számára megtapasztalható. Köszönjük Istenünk, hogy Te nem bonyolult és csak kiváltságos emberek számára megtapasztalható utat rendeltél el, hanem olyan utat, amely mindannyiunk számára nyitott, olyan módon rendelted el a megváltásunkat, amit mindannyian megérthetünk, amelynek a lényege mindannyiunk számára hozzáférhető, felfogható, és hogy amelynek a tapasztalata mindannyiunk életében megragadható. És jó Istenünk, azért könyörgünk, hogy mi, akik itt élünk a Szentírással a kezünkben, akik Isten tiszteletre járunk, akik a Te nevedet az ajkunkra vesszük, hogy mi úgy éljünk a Te fiad áldozati halálával, hogy az bennünk kiválthassa ezeket a hatásokat, és ne csak egyszerűen lássuk ezeket, ne csak egyszerűen tudjunk arról, hogy mit jelent a megváltás,
hanem mi tudjunk előtted megállni úgy, ahogyan vagyunk, merjünk úgy jönni eléd, ahogyan vagyunk, és merjünk ott maradni előtted addig, amíg te kiöntöd ránk a kegyelmedet, amíg megtapasztaljuk azt a szeretetet, amiről korábban csak legfeljebb beszélni tudtunk, vagy olvastunk róla, de megtapasztaljuk, mit jelent az, amikor ez átjárja a lelkünket, és megtapasztaljuk azt, hogy micsoda öröm az, hogy mi könyöröghetünk hozzád, micsoda öröm az, hogy mi veled közösséget ápolhatunk, és hogy milyen csodálatos dolog az, hogy az életünket ez végig kísérheti, hogy mi imádkozhatunk hozzád, és hogy a veled való közösséget megtapasztalhatjuk. És könyörgünk, segíts minket, hogy megtapasztalhassunk téged, mint olyan megváltót, aki értünk az életedet adtad, aki meghaltál értünk, személy szerint értünk, aki belehaltál a mi bűneinkbe, belehaltál abba a tapasztalatba, ami bűneink Istentől való elszakítottsága jelent. És köszönjük, Istenünk, hogy a te fiad az nem csak egyszerűen meghalt úgy, mint mások is a kereszten, hanem olyan módon vállalta értünk a bűneinknek a büntetését, ami a második halál, ami a kárhozat halála. És köszönjük azt, Istenünk, hogy bár mi ezt nem kértük, de ő ezt megtette értünk. És hogyha mi elfogadjuk ezt, akkor az életünkön is végig ömlik ennek az áldása. És hogy a mi életünkben is valóságá lehet az, hogy mi sírni tudunk ezen az áldozaton. Sírni tudunk ezen a szereteten, és ez áthatja az életünket, és már nem büszke hívő emberekként állunk ott, hanem a te alázatos hívő gyermekeidként. És könyörgünk azért is, Istenünk, hogy megtapasztalhassuk az életünkben, ahogyan kútforrás támad, ahogyan az a sok bűn és tisztátalanság, amivel tele van a lelkünk, hogy azokra te gyógyírt tudsz adni, hogy azokat te nem csak egyszerűen befedezed az ítéletben, hanem megoldást tudsz adni már itt ebben a földi életben, és hogyha mi odaszánjuk magunkat a lelki küzdelmekre, akkor te erőt adsz, akkor te felépíted bennünk a hívő életet, ami már más jellegű, mint ami korábban volt. Köszönjük, Istenünk, hogy te benned bízhatunk. Köszönjük azt, hogy te a mi életünket körülveszed, és hogy te sokkal gazdagabb ajándékokat adsz nekünk, mint amit mi ki tudnánk találni. Fiad nevében jöttünk hozzád. Amen.

Rónai György, Nagypéntek, 1978. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Erről a versről konkrét emlékeim és élményeim vannak. Az 1970-es évek közepén ismerkedtem meg Rónai Györggyel. Úgy ismerkedtem meg, hogy Babits Mihály testvéröccsének, Babits Istvánnak a Goethe fordításait vittem be hozzá a Vigília szerkesztőségébe, hogy talán lehetne ezekből közölni valamennyit. Leültetett, szívesen beszélgetett velem, mint ifjú egyetemistával, adott is egy pályázati kiírást, hogy pályázzak meg egy francia ösztöndíjat, amit később meg is nyertem, de kiengedni sem akkor, sem azóta nem engedtek ki. És elkezdődött a kapcsolat, ami tartott pár évig, hiszen ő már 1978 tavaszán meghalt. Nagyon korán, 65 éves korában. Rónai Györgyben egy nagyszerű embert, egy igazán hívő lelket ismerhettem meg. Sok tanáccsal ellátott, a művészet, az irodalom, a költészet rejtélyeire megtanított, gondoskodva, törődve foglalkozott velem, mint egy idősebb ember, a nála jóval fiatalabbal. Beleláttam egy kicsit a lelkébe is, ebbe az érzékeny, küzdő, sokszor vergődve is Istenhez forduló lélekbe. Láttam irodalmi harcait, és láttam emberi küzdelmeit. És aztán 1978-ban, amikor hazamentünk fiatal feleségemmel szülővárosunkba, első gyermekünket vártuk, és húsvét tájéka közeledett, és egyik reggel fölkeltünk, és bekapcsoltuk a rádiót, onnan tudtuk meg a lesújtó hírt, hogy Rónai Györgyöt a kórházba szállították, az operáció sikerült, de a beteg belehalt. Amikor megtalálták az utolsó lapot az ágya mellett, talán az éjjeli szekrényén, ezt a verset írta föl rá, ez volt életének utolsó alkotása, Nagypéntek 1978, ez szögletes zárójelbe van téve, mert talán már arra ideje nem jutott, hogy a versnek címet adjon. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Rendkívül egyszerű, kopára vers, lecsupaszítottan egyszerű, mint hogy az ember a halálához érkezve valahogy testileg, de lelkileg is ilyen lesz. Most már semmi ékítmény nem fontos, semmi ciráda, minden festéket le lehet mosni, most már az ember ott áll pőrén, egyedül, az idő és az örökké valóság határán. Most már mindenféle cicoma nélkül elmondhat dolgokat, mert így is nagy súlya van a dolgoknak, nem kell ráagatni semmit, ami emberi. A Golgota lépcsőn állok. Mindannyian a Golgota lépcsőn állunk, akár akarjuk, akár nem, akár tudjuk, akár nem. Hiszen a számtalan rossz, a bűn miatt mindannyian halálra vagyunk ítélve. Nekünk kellene fölfeszülni erre a golgotai keresztre. Egyszer állítólag valakit megkérdeztek, hogy mondd, Jézus miért hal kereszthalált? Miért engedte, hogy megfeszítessék? És az illető röviden, tömören, de nagyon találóan válaszolt. Azért halt kereszthalált, hogy neked ne kelljen ezt halni. Jézus ártatlanul szenvedte el azt, amit mi nekünk jogosan kellene elszenvednünk. A Golgota lépcsőn állok,
kereszt nyomja vállam. Az embernek mindig emlékeznie kell az igazságra, hogy a kegyelemben részesüljön. Az igazság az, hogy nincs jogunk élni. És hogy eddig is éltünk, az igazság az, hogy túlélők voltunk, ahogy Rónai György nagy pályatársa és barátja Pilinszky János mondta, mi nem élők vagyunk, hanem túlélők. De sajnos sokszor, gyakran, többször, talán legtöbbször nem a túlélőkhöz méltóan viselkedünk. Ha valaki túlél egy háborút, túlél egy borzalmas operációt, utána legalábbis néhány hétig, hónapig valahogy, hogy mondjam, megjuhászodva él, vagy másképp él. Mi nekünk ezt minden nap kellene tudatosítanunk. A tegnapi nap is a halálos ítéletünk napja volt, és mégse hajtották végre. És miért nem? Mert valaki vállalta értünk a helyettesítést, valaki meghalt értünk. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. És mit mondhat az ember a Golgota lépcsőn állva? Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Hallgass, Uram, kérő szómra, hogy a 130. Zsoltár is kezdődik, a mélységből kiáltok te hozzád, Uram, de profundis clamaviat te, Domine. Aki kiált, aki kér, az jó úton van. Mi más valék, mint esengés, mondta egykor Füst Milán. Bár csak mindannyian kérő emberek lennénk, segítséget kérő, elfogadó, és azt magunk és mások hasznára hasznosító emberek. Ezért szerepel először ez Rónai versében, hallgass, Uram, kérő szómra, és majd háromszor szerepel az, hogy bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, mondja másodszor. Isten sokszor az arcát el kell, hogy fordítsa tőlünk. Isten arca nem mindig vidám, ha ránk tekint. Isten nem mindig tud gyönyörködni az emberek fiaiban, ahogy mondja a Biblia. A szívét Isten soha nem fordítja el tőlünk, mert azt elfordítaná, akkor az történne, amit a Jób könyvében olvasunk, hogyha a lelkét és lehellését visszavonná, elhervadna minden test és visszahullna a porba. Nem, az Isten szíve soha nem fordul el tőlünk, mindig velünk van, utánunk jön, velünk dobog, és szánakozik rajtunk. Meg tud indulni a mi erőtelenségeinken, hogy Pál mondja a zsidókhoz írt levél második fejezetében. De Istennek sokszor el kell fordítani az arcát, amikor azonosulunk a rosszal, amikor nem az élet, nem a szeretet mellett állunk. Isten szíve akkor is velünk dobog, Isten akkor is utánunk jön, de az arcát el kell, hogy fordítsa. Amikor egy hívő ember, mint Rónai György is, hitre törekvő, igaz, becsületes hívő ember volt, én legalábbis így ismertem, ha valaki így mondja, hogy ne fordulj el, Uram, tőlem, tán azt kéri, hogy mindenben összhangban legyek azzal, amit te mondtál, amit te mondasz és akarsz. És a harmadik kérés, kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Nagyon súlyos szó. De vajon az ember szeretetre méltó? Az ember talán olyan nagyon értelmes, rendes, okos, szép lény, hogy lehet igazán szeretni? Lehet szeretni a csecsemőt, a gyerekeket, a felnőtt embereket. Sokszor felnőtt emberektől undorral, utálattal elfordulnak, mert való igaz, hogy sokszor az emberekben nincs is sok szeretnivaló, amikor gyűlölködnek, vádaskodnak, rágalmaznak. Mit lehet szeretni egy olyan emberben, aki szinte összefort a bűnnel? De az életünkben sokszor összefortunk a bűnnel. És ki tudja, hogy milyen csomók, göbök, görcsök maradtak az életünkben. Istenem, ne utálj meg, hanem gyógyítsd, lágyítsd ezeket a keléseket, daganatokat, mert minden fej beteg, minden szív erőtelen, csupa dagadás, kelevény az ember, és nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa, mondta Ézsajás proféta. És a mai költő ezt mondja, a Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam, hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam, ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam, kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam.
A hír, amely 1978 tavaszán Rónai György halál hírét hozta, számunkra ott, a vidéki szobában, hogy felébredtünk, és ahogy szinte fel se tudtunk ocsudni, valami mély szomorúságot és gyászt hozott. Később ismertem meg ezt a verset, amikor közölték, később nyugodtam meg, hogy ennek a költőnek az utolsó napjai, órái ilyen vers megalkotásával teltek el.

Áprili Lajos, Bartimeus. Szép volt anyám, mikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem. Világgá lett a bús világtalanság, s öröm borzongott át a lelkemen. Kolduskövem felett a tér derengett, arcom felé egy arc világított, s káprázva néztem hívó, mély szemébe annak, ki jött, megállt, s meggyógyított. Szép volt anyám szememmel símogatni virágsejmét, gyümölcsök bársonyát, vagy messze húzó út évét követni a dúsvetésű Jordán tájon át. Ma is csodám, a csillagsűrűs éjjel, a nyári éj, mely csóvákat hajít, s a virradat, mely kútvízhez kicsalja a város nőit és galambjait. Jerikó minden színe a birtokom lett, egész világ. De meddig lesz enyém? Ha börtönömbe holnap visszahulnék, tán elhullatnám s elfelejteném a pálmazöldjét, esti dombliláját, barna leányrajt, bíbor rózsatőt. De lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt. Anyám, hogy láttam őt.

0: Kedves gyülekezet! Ebben a negyed évben a felnőttek az egészséges életmód alapelveit tanulmányozzuk szombatiskolán, és ezért most a felnőtteknek is majd erről szeretnék szólni Jézus két gyógyítási történetén keresztül néhány gondolatot, de most gyerekek, benneteket is ezzel szeretnélek megszólítani. Ugyanis Mózes második könyvében az Isten nem csak a zsidó népnek, de az egész emberiségnek értésére adta, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód. De Isten nem csak az embereket akarja meggyógyítani, mert Sátán, amikor bitorolta az embernek adott isteni hatalmat, akkor behozta a világba a betegséget, és nem csak emberek, hanem állatok és növények is megbetegednek és elpusztulnak. És most egy olyan növény, illetőleg fáknak az orvosáról szeretnék nektek szólni, ami megint bizonyítja azt, hogy az Isten teremtette a világot, ezt a kis madarat is. Na mit gondoltok, melyik madár az, amelyik a fákat gyógyítja? Látom, te már jelentkezel. Melyik?
1: Harkály,
0: pontosan. Laci bácsi mindjárt ad nektek egy képet az egyik kis tarka harkályról. Annyira egyértelmű, hogy Isten tudta előre, hogy milyen nyomorúság fog bejönni a földre. Például a fák esetében, ugye a Sátán elszaporította a bogarakat, a férgeket, és ugye a fának a kérge alatt mennek föl azok a éltető nedvek és tápanyagok, amik a fa leveleihez jutnak el, és amitől növekszik és erősödik a fa, hogy aztán gyümölcsöt is hozzon. És ezeket támadják meg ezek a bogarak és rovarok. És Isten előre megteremtette a harkályt, meg a nagy fakopácsot, meg a csuszkát, meg a többi hasonló madarat, amik rokonok egymással. És majd meg fogjuk látni, hogy néhány dolgot mondok erről a kis gyönyörű, szép kis madárról, hogy mi mindent adott neki gyógyászati segédeszközként az Isten. Ez a madár, illetve talán előtte egy kérdést tennék föl. Én úgy tudom, hogy egyikötök sem szokott hisztizni, ugye? Ez biztos, hogy így van. Ugye? Nem tudom, hogy szüleitek mit szólnak ehhez. Hogyha esetleg valamelyikötök valamiért nagyon mérges lett, kipróbáltátok már, hogy egy perc alatt mondjuk 100-szor beüti valamelyikötök az orrát a falba? Ilyet nem csináltatok, ugye? Hát képzeljétek el, hogyha bármilyen puha az orrunk, és jó kemény az a fal, hogyha 100-szor beütjük, hát elájulnánk. Minden bajunk lenne tőle. És ez a kis madár a csőrével úgy fúr lukat a fakérgébe és a kemény rostjaiba, hogy oda üdögeti a csőrét. Egy fúrókalapács úgy működik. Hát hogy nem kap agyrázkódást? Hogy nem kap agyrázkódást ez a kis madár? Mondjad? A csőre kemény. Na de a koponyája is kemény, és hogyha a két kemény dolog egymással találkozik, akkor bizony a koponyán belül levő agyat jól megrázná, nem? Hegyes is a csőre. Ezért jó fúrókalapácsnak, ez igaz. Csak hogy a csőr és a koponya illeszkedésénél ez a csont egy nagyon rugalmas, gumiszerű anyaggá válik, és az teljesen lecsillapítja a rezgést. Úgyhogy az agya az teljesen nyugalomba van, és egyáltalán nem lesz semmi baja, és nagyon nagy lukat tud fúrni ez a madár, mire eléri azt a vájatot, ahol már ott vannak a bogarak. Egy pár héttel ezelőtt Győrben tartottam győri gyerekeknek erről néhány gondolatot, és képzeljétek el, hogy amikor elmondtam, hogy ráadásul ez a madár kinyújtja a nyelvét, a nyelve végén kis horgok vannak, abba akadnak bele ezek a pontrók, meg bogarak, meg férgek, és azt behúzza a csőrébe, és akkor így táplálkozik. És akkor mondtam a gyerekeknek, hogy a nyelvi példányok, tehát például

madár a pici kis koponyájába, hova rakja azt a hatalmas nyelvet? Az Isten gondoskodott róla. Egy ilyen csigaház-szerű, csontból álló kis üreg van a nyelve számára, ahova vissza tudja húzni. Nyilván nyúlik, mint a gumi, és talán valami hasonló módon, biztos, hogy nem ugyanígy, de biztos ismeritek ezt a kis játékszert, ilyen papírból szokott lenni, a síp van a végén, és hogyha megfújják, akkor így kimegy, aztán visszajön. Hát valami hasonló módon nyújtja ki a nyelvét ez a madár, és akkor ott abban az üregben, ahova hozzájutott a csőrével, ott szépen lemegy ez a nyelv, a végén ott vannak a horgok, ott van egy féreg, kikapja, és már meg is ette. Na de hogy tud ez a pehely könnyű madár, mert repülni is tud, hogy tud ez a pehely könnyű madár ilyen nagy ütéseket mérni a fára? Mert azért a legtöbb fa az kemény, nem csak a fenyőfát ütögeti. Hát gondoljatok be, biztos láttatok már darut, ugye daruskocsit. Amikor megérkezik a daruskocsi valahova, mit csinálnak? Kiengednek ilyen tappancsokat, ilyen talpakat, hogy ne a gumikeréken legyen, hanem stabil legyen a gép, ugye? Hát a madárnak is van ilyenje. Tudjátok mi ez? A farktolla. Mert a farktollak olyan erős izomzathoz kötődnek, onnan nőnek ki, hogy a farktollát szépen így letámasztja a fatörzshöz, azon kívül a lábai nem úgy vannak, mint az összes többi madáré, hogy három karom előre, egy meg hátra. Biztos emlékeztek, a madárnak ilyen a karma. A harkálynak nem, annak kettő előre, kettő hátra. És így teljesen stabil. Megkapaszkodik benne, a farkát letámasztja, és már rögzítve is van a fúrógép, és már üti is a fát, és eléri a férgeket. Milyen érdekes, a fecskének meg a verébnek nincsen hosszú nyelve, nincsen fúrókalapácsa. Tehát innen látni, hogy nem egyik madár a másikból fejlődött. Az Isten egészen pontosan előre megtervezte, hogy mit, hogyan tegyen. És látjátok, még az öntudat nélküli fáknak is van orvosa. Van orvosa, aki segít a baján, mert a fa nem tudna eltávolítani magából a férgeket. És így oldotta meg Isten ezt a kérdést. Hát most menjetek a helyetekre, és azért figyeljetek a későbbiekben is, mert továbbra is biztos lesz olyan dolog, ami még titeket is érdekel. Én pedig most azt szeretném, hogyha majd a Szentírásból, Lukács evangéliumából néznénk meg két gyógyítási történetet, az egyiket elolvasom, a másikat pedig majd csak saját szavaimmal mondanám el az 5. fejezetben. De mielőtt ezt megtennénk, hogy Jézus gyógyítási történeteit felemlítsem, elárulom, hogy milyen szempontból szeretném megvizsgálni ezeket a történeteket. Ugyanis feltenném a kérdést, miért tett annyi csodát Jézus, amíg itt élt a földön? Miért gyógyított meg leprásokat, gutaütötteket, vakon szülött embert, sántákat, bénákat, mindenféle betegséget meggyógyított. 12 éve vérfolyásos asszonyt meggyógyított, és sorolhatnánk, halottakat támasztott fel. Egyetlen történet kivételével miért cselekedte ezt Jézus? Azért, hogy hitelesebb legyen a tanítása? Azért, hogy az emberek felfigyeljenek rá? Egyetlen esetben, szolgálata vége felé, amikor egyik legjobb barátja, Lázár megbetegedett, és üzentek a testvérei Jézusnak, hogy jöjjön, mert az ő barátja beteg, ekkor tette meg Jézus tudatosan, sokan nem is írtik, hogy miért, hogy nem ment le rögtön. Hiszen ha ott lett volna Lázár betegágya mellett az élet fejedelme, akkor Sátán nem tudta volna megölni Lázárt. Meg se halt volna. Ezért Jézus megvárta, míg meghal, és negyednapos halott volt Lázár, mire leért Betániába Jézus. Mennyi szeretetet kapott Lázártól Jézus? Neki is szüksége volt a szeretetre, a megértésre. Hányszor és hányszor keserítették el Jézust a farizeusok Jeruzsálemben, és a 8-10 kilométerre levő Betániában békességet és nyugalmat talált ebben az otthonban. Miért tette ezt Jézus, hogy megvárta, míg meghal? Megvárta, míg negyednapos halott lesz, és akkor támasztotta fel. Mert előtte egy évvel volt az úgynevezett galileai válság, amikor az emberek, mivel Jézus nem volt hajlandó, még tippet is adtak neki, hogy szaporítson kenyeret, mert Mózes is kenyeret adott a népnek,
Nem volt

0: hajlandó csak úgy rendkívüli csodát tenni, hanem elmagyarázta, hogy mit jelent az, hogy ő az élet kenyere, hogy ne a testi, fizikai jólétet várják a messiástól elsősorban, hanem sokkal inkább a bűntől való szabadulást, és akkor elutasították a tömegek. Ettől kezdve már nem tömegek kísérték Jézust, majdnem egy éven keresztül. Ettől kezdve már senki nem követte Jézust, csak a 12. És ekkor Jézus valóban ezért cselekedett nagyon nagy csodát Lázárral, és nem egyszerűen gyógyította meg, hogy ez egyértelművé tegye isteni származását, és az emberek felfigyeljenek rá, hogy ő a világ megváltója, hogy minél többen lássák azt a tragédiát, ami majd le fog játszódni Jeruzsálemben a Golgotától a Gecsemánétől a Golgotáig. De a többi esetben miért gyógyított Jézus? Mert együtt érzett a szenvedőkkel, mert segíteni akart rajtuk. A legtöbb esetben a meggyógyított embert kérte Jézus, hogy ne híresztelje a gyógyulás történetét. Ő nem azért gyógyított, hogy hírnevet szerezzen magának. És azért fontos ezt a kérdést megértenünk, és itt szeretném figyelmébe ajánlani mindenkinek a Szemelvények második kötetét, mert ezzel a kérdéssel kapcsolatban nagyon sok értékes bizonságtételt olvashatunk. Mert kérdem én, hogy az utolsó napokban, amikor Jézus második eljövetele már valóban karnyújtásnyira van tőlünk, és figyelmeztet bennünket Jézus a Máté Evangélium a 24. fejezetében, hogy az utolsó napokban olyan csodákat fog tenni Sátán, hogyha lehet, elhitesse még a választottakat is. Ugyanakkor az utolsó idők hívői nem csak az evangélium üzenetét kapták meg, hanem az evangéliumhoz szorosan kapcsolódó egészségügyi üzenetet is. Hogy saját maguk egészségét megőrizve és mások betegségét gyógyítva képviseljék, hirdessék az evangéliumot. Mit gondolunk ezen a területen, ezen az egyébként olyan nehezen ellenőrizhető területen? Sátán nem fog kísérletezni velünk, hogy hát ha elbukunk? Mert hogyha valaki csodálatosan meggyógyult, hát az csak Istentől jöhet, nem? Hát ilyet a sátán nem csinál, hogy egy beteget meggyógyítana, gondolják nagy tömegével az emberek. Figyeljük csak meg, hogy mit ír Ellen White ebben a kötetben, amit említettem, tehát a Szemelvények második kötetében a 49-50-52. Oldalról olvasok néhány mondatot. Ne akarjuk csodákkal igazolni Isten jó indulatát. Senki ne ragaszkodjék ahhoz az elgondoláshoz, miszerint Isten különleges gondviselésének jelei vagy csodaszerű jelenségek révén kell igazolni a munkájának vagy tanításának őszinteségét. Gonosz hatást, egészségtelen túlfűtöttséget fog eredményezni. Rohamosan közeledünk ahhoz az időhöz, amikor Sátán elbűvölő befolyásának minden válfaját latba téve fog dolgozni, és azok, akiket tevékenysége már most elbűvöl, bele fognak sodródni az ördöggel való közös munkába. Sátán ravasz és körmönfont tévtanokat hoz közénk, hogy semmivé tegye a megváltás munkáját. Munkája során Krisztus hirdette az igét, és csodálatos gyógyítások révén enyhítette a szenvedést. Látjuk, tehát itt leírja Ellen White, amire az előbb próbáltam utálni. Munkája során Jézus azért gyógyított, hogy enyhítse a szenvedést. Nem a hírnevét akarta növelni. Isten azt az üzenetet adta nekem, hogy ma azért nem munkálkodhatunk ekképpen, mert Sátán is csodák véghezvitele által gyakorolja hatalmát. Logikus, ami le van itt írva? De figyeljük meg, Isten ezt üzeni az Isten népének. Hogy ne gondolkodjunk csodás gyógyulásokban. Ne gondolkodjunk ebben. Én tudom, mikor valaki beteg, akkor nagyon szeretne meggyógyulni, és a hozzátartozók meg még különösebben. De milyen áron gyógyulunk meg? Vajon minden betegekért mondott imánkban elmondjuk azt, amit a mi atyánkban elénk tárt Jézus, hogy hogyan imádkozzunk? Vagy kifelejtjük azt a rövid kis kijelentést, hogy legyen meg a te akaratod? Hogy követeljük a gyors és csodálatos gyógyulást? Úgy gondoljuk, hogy szeretetlenek vagyunk, hogyha nem így imádkozunk a testvérünkért, barátunkért, vagy gyermekünkért, vagy szülőnkért. Keresztelő János küldetését végezzük. Útkészítők vagyunk. Erre több utalás is van a Szentírásban. Illés prófétai lelkével kell képviselnünk az Isten megmentő, utolsó megmentő üzenetét az emberiség számára. Keresztelő János szolgált Jézus előtt. Messiássá akarták kinevezni. Szinte könyörögtek neki a farizeusok, hogy vállalja el ezt a szerepet, nem? Milyen logikusan magyarázta el János, hogy mi az ő igazi feladata. Mennyi csodát tett János? Hány beteget gyógyított meg? Nagyon sokat. A bűnbetegségből. Nagyon sok embernél a legnagyobb csodát végezte el keresztül János ige hirdetése, mert megtértek. De János evangéliuma megemlíti keresztelő Jánosról, hogy amit Jézusról mondott, az igaz volt, de igaz, hogy csodát azt meg nem tett. Én úgy gondolom, hogy nagyon komolyan kell vennünk ezeket a dolgokat, és merjük és tudjuk külön választani, különösen a keleti gyógymódokat a biblikus elvekkel szemben. Olyan világosan és röviden ír erről János a most ajánlott missziós kis füzetecskében, a Biblia szerinti gyógyításokról szóró füzetben is, hogy ez külön van ez a kettő, és ne keverjük össze a kettőt. Higgyétek el, hogy nem lehet azt csinálni, hogyha valamilyen nézetről, gyógymódról vagy gyógytechnikáról nem tudjuk 100%-ig bizonyítani, hogy ez csak Istentől van. És úgy gondoljuk, hogy majd abból kiszedjük a jót, meg majd használni fogjuk az értékeset. Nem lehet külön választani. Sokkal okosabb nálunk Sátán, higgyétek el, nem akarjátok elhinni. 6000 éve kutatja az emberi elme működését. Hogy ne tudna becsapni minket? De a keleti gondolkodás az önmegváltás vallását hirdeti. A keleti gyógytechnikák az ember akarat erejét növelik annyira, hogy az énje hatalmasra nő. A kereszténységben is szükség van akaraterőre. Csak olyan akarat erejére van szükség, amelyik már összesimult Krisztus akaratával. Amelyik már egy síkba, egy irányba került vele. Ebből kifolyólag az Úr olyan utat jelölt ki népe számára, melyen a Biblia tanításával egybekötve végezhet gyógyító munkát. Tehát az előbb azt olvastam, hogy Isten azt az üzenetet adta nékem, hogy azért nem munkálkodhatunk így, mert Sátán is csodák véghezvitelére képes. Előtte azt olvastam még, hogy azért hozza Sátán ezeket a körmönfont praktikáit, hogy semmivé tegye a megváltás tanítását. Akkor most felteszek egy kérdést. Ha mi az egészségügyi üzenetet a megváltás tanítása nélkül képviseljük, jót teszünk? Azért, mert nyitó ég az egészségügyi üzenet, hogy emberek szívéhez elérjen. Ez annyit jelent, hogy akkor udvariasságból ne beszéljünk Krisztusról? Én úgy gondolom, hogy érdemes ezeken elgondolkodni, és ezek után nézzük meg ezeken a gyógyítási történeteken keresztül, hogy mennyire nem csak a fizikai gyógyulást akarta Jézus, amikor a szenvedést enyhítette, hanem elsősorban a lelki gyógyulást munkálta, még a csodái révén is. Elsősorban a lelki gyógyulást. Tehát Lukács evangéliuma 5. fejezetét, ha fellapozzátok, én most elolvasom a 12-től a 16. versig, a leprás gyógyítását. És lőn, hogy mikor az egyik városban volt, ímé volt ott egy poklossággal teljes ember, és mikor meglátta Jézust arcra borulva, kéri őt mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig kinyújtván kezét illeti azt mondván, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozik tőle a bélpoklosság. És ő megparancsolta néki, hogy az senkinek ne mondja el, hanem eredj el, úgymond, mutasd meg magad a papnak, és vígy áldozatot a te megtisztulásodért, amint Mózes parancsolta bizonyságul ő nékik. A hír azonban annál inkább terjedt ő felőle, és nagy sokaság gyűlt egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből. De ő félrevonult a pusztákba, és imádkozott. A végénél kezdeném a gondolkodást. Itt látjuk, hogy mi lett az eredménye, amikor Jézus akarata ellenére, és csupa jó szándékból, mert úgy gondolta ez a leprából szabadult ember, hogy Jézus csak szerénységből mondja ezt, hogy ne mondja el senkinek. Ő nagyon hamar elterjesztette mindenkinek, hogy leprából gyógyult meg, hiszen Elizeus óta még senki nem gyógyult meg leprából. Utoljára Elizeus gyógyította meg a szíriai Naamánt, illetőleg egész pontosan Elizeus istene gyógyította meg a szíriai Naamánt. Azóta nem történt ilyen csodás gyógyulás. Persze, hogy elhíresztelte mindenkinek, na de mi mindenre adott ez okot? Rögtön elterjesztik a farizeusok azt a hírt az emberek között, nehogy menjetek Jézus közelébe, mert leprás gyógyított, ezután az összes leprás őt fogja keresni. Nem tudjátok, hogy ki lesz a leprás, majd úgy becsomagolja magát, úgy fölöltözik, hogy senki nem látja, hogy leprás. Meg fogtok fertőződni, közelébe ne menjetek az állítólagos messiásnak. Ezt mondták volna a farizeusok. És az emberek is féltek volna tőle. És azt mondták volna a farizeusok, hogy ők, mármint a papi vezetés, a hivatalos orvos, ne hagyják ki az emberek a hivatalos orvoslást. Ezért mondja Jézus ennek a gyógyult embernek, hogy menj fel, és vigy áldozatot a papoknak, hogy bemutassák az áldozatot, érted? Jézus nem törölte el az ószövetségi törvényt. Csodálatos olvasmány, mindenkinek ajánlom Mózes 3. könyve 14. fejezetét, ahol a leprás gyógyultaknak a szertartását írja le Szentírás, mi minden mélységes tanítás van ebben. Jézus azt mondta, hogy bizonságul legyen őnékik. Ezért kellett megtennie. De mivel ez az ember óvatlan volt, olyan tömegek követték Jézust, miért? Azért, mert nagyszerű tanításai voltak? Nem azért. Azért, mert csodát tett. És az Isten látja, tudja, hogy amikor valaki a csoda miatt fogadja el Krisztust, vagy az Isten lényét, akkor annak ez a hite, amit itt szerzett, az semmit nem ér. Tömegek kísérték Jézust visszatérve Lázár feltámasztására, amikor feltámadt Lázár, tömegek kísérték, hogy amikor ment be Jeruzsálembe. Tették le a felső ruháikat. Hozsanna néked, Dávid fia. A papi vezetés rosszallása ellenére dicsőítették Krisztust, mint messiás fejedelmet. Ezek közül, az emberek közül senki nem volt ott Pilátus udvarában? Vajon egyik sem mondta azt, hogy az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken? Nem a megváltáshoz vezeti a csoda az embereket. Amíg a legnagyobb csodára nem vágyakoznak, hogy az ő megromlott belső gondolkodásuk, az ő bűnt dédelgető és szerető, önérzetes lényük bárcsak meghalna, és bárcsak újjászületne. De azért azon is érdemes elgondolkodni, hogy azért az a lepra milyen szörnyű betegség. Bizonyára emlékeztek rá, a Bibliában is van egy-két leprás eset. A Námánt már említettem, de azt nem tudjuk, hogy Námán hogyan lett leprás. De azt tudjuk, hogy Ézsaiás könyve például a leprához hasonlítja a bűnbetegséget. Jogosan, mert a lepra olyan furcsa betegség, borzalmas, a legszörnyűbb ráknál is talán borzalmasabb. Igaz, hogy fájdalmat nem érez a beteg. De szó szerint lefogy róla a test, elveszíti a végtagjait, az ujjait, a fülét, az arca teljesen összeroncsolódik, és szinte bomlik szét a húsa. De fájdalmat nem érez, ugyanúgy, mint mi. Esünk szét, halunk meg, de nem fáj nekünk annyira a bűn. Csak a legdurvább. Persze, amikor benézünk a tükörbe, akkor az fájdalom. Sokan ezért nem olvassák a Bibliát. Mert ha benéznek a tükörbe, az fáj nekik. Mert ez a tükör, ez rámutat a bűneinkre. Ez leleplezi, hogy milyen súlyosan fertőzöttek vagyunk. És mennyire súlyosan fertőző a lepra. Ezért elrendelték, hogy ha valaki leprás lett, meg kellett mutatni a papnak, eldöntötte, hogy ez lepra, és akkor azonnal el kellett különülnie a társadalomból. Még a király sem volt kivétel. Egyszer egy király, Uzziás király például, minden áron áldozatot akart bemutatni, illetőleg füstölögtetni akart az oltárnál. 80 pap könyörgött neki, hogy ne tegye a főpappal együtt. Könyörögtek neki. Az Isten nem adott erre neki felhatalmazást. Ő Izrael első embere, de akkor sem mutathat be áldozatot. Nem füstölögthet a templomban. Nem mehet be oda. Megtette, leprás lett. És egy elkülönített szobában kellett meghalnia. Nem volt kivétel, hogy király valaki. És emlékszünk Áronra és Miriamra, amikor egyszer föllázadtak Mózes ellen. Sajnos nem egyszer lázadtak, de egyszer, amikor föllázadtak, Miriam poklos lett. Áron könyörgött Mózeshez, hogy kérje meg az Istent, hogy gyógyítsa meg Miriamot. Meggyógyította Miriamot az Isten, de ugyanúgy 7 napig el kellett különíteni. Ott van a karantén. Tehát látjuk ezeket az eseteket, hogy büntetésből például Elizeus szolgája is leprás lett. Most ezekből összerakva a képet, a zsidóságban egy nagyon masszív nézet alakult ki, nem csak a farizeusok fejében volt így, hanem még a tanítványokéban is, mikor rákérdeznek a vakon szülött esetében, hogy ki tehet róla, ő vagy a szülei. Micsoda buta kérdés, nem? Úgy gondolták, ha valaki leprás, megérdemli, mert olyan szörnyű bűne van, hogy az Isten így sújtotta büntetéssel. Micsoda istenkép? Igen, ez volt a nézete a farizeusoknak és a papoknak. Elkülönültek tőlük a leprásoktól, mert ők megérdemlik, hogy leprások. De hogyha így gondolkodtak a tömegek, félek tőle, hogy ma is vannak ilyen, talán nem farizeusok. De úgy gondolkodnak, hogyha valaki beteg, megérdemli, mert az Isten büntetése van rajta. Bizonyos gyülekezetekben ez nem ritkaság, ez a nézet. Ha valaki beteg és nem gyógyul meg, akkor nincs hite. Tehát ha hite van, akkor meg kell gyógyulnia. Ez a leprás, mit gondolunk, volt neki bűntudata? De mindenki azt mondta, hogy ő azért leprás, mert bűnös. De ugyanakkor hogy jutott el Jézushoz? Nyilván hallott valamennyit Jézusról, mert különben el se indul, hogy megkeresse. De mennyit hallhatott Jézusról? Hát ő nem volt tanúja egyetlen csodájának se, egyetlen mondatot nem hallhatott a tanításából, csak hallott valakitől, hogy itt a Messiás, és arra gondolhatott ez az ember, hogy bármilyen szörnyű ítélet alatt vagyok, bármennyire az Isten ítélete sújtott engem, a Messiás engem meggyógyíthat. És elindult, hogy felkeresse Jézust. És talán már ott volt a közelében, és messziről látta, amikor visznek oda egy sántát, vagy éppen egy gutaütöttet, vagy vezetnek oda egy vakon szülöttet, és látja, hogy ezek az emberek, mikor Jézushoz érnek, akkor hangosan dicsérik az Istent, és mennek el egészségesen. És a leprás arra gondolt, hogy ő meggyógyíthat. De hogy kerüljek oda? Én nem kerülhetek emberek közelébe. Hát ott van a parancs, hogy tisztátalan, tisztátalan, így kell kiabálnom, és meg kell szaggatni a ruhámat, nem mehetek a közelükbe. És egyszer csak nem bírt ellenállni tovább, és elindult Jézus felé. Képzeljük el az arcokat, mikor meglátják közeledni a leprást. Képzeljük el a leprást. Nem félt attól, hogy akár megkövezhetik. Azt a döbbent utálatot, ami az emberek arcáról lerít, amikor meglátták, és kiabáltak rá, és próbálták visszatartani, de ő csak jött. Mit gondolunk, mire Jézushoz ért, hányan voltak Jézus körül? Nagy kérdés, ugye? Mindenki hanyathomlok menekült. Egyedül Jézus volt ott. És a leprás. És a leprás ekkor azt mondta Jézusnak, hogy látod Jézus, mit kockáztattam? Mennyire akartam, hogy én meggyógyuljak. Én most már mindent megtettem, én többet nem tudok. Te nem teheted meg, hogy nem gyógyítasz meg. Ezt mondta a leprás? Nem ezt mondta. Leborult, és azt mondta, ha akarsz, meggyógyíthatsz engem. Ha Jézus ekkor hozzá se nyúl a lepráshoz, hanem csak ennyit mond, hogy gyógyulj meg, meggyógyult volna? Biztos. Volt ilyen eset is, amikor csak távolról mondta nekik, hogy menjetek el Jeruzsálembe. És meggyógyultak, mire odaértek. De Jézus nem. Nem ezt tette. Ne felejtsük el, ugyanebben az emberi természetben volt. Ugyanúgy nem volt képes az emberi szervezete, hogy ilyen szörnyű betegség ellen védett legyen. És Jézus nem törődött vele. Talán a vállát fogta át. Miért fogta meg Jézus a leprást? Persze bizonyította ezzel Jézus, hogy nem az ő teste lett beteg, hanem a leprás teste lett tiszta. De miért fogta meg, miért érintette meg ezt a leprást? Ki érintette meg utoljára ezt a leprást? Senki. Az a bátorítás, ami Jézus érintésébe bent volt, ez gyógyította meg ezt a leprást. És Jézus azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg. Nem azt mondta ennek a leprásnak, hogy hát várjál még neked, még kell egy kis idő. Azt mondta, hogy igen, kell majd a karantén, kell majd az áldozat, minden kell, az mind rendben van, de akarom, tisztulj meg. És hogyha a bűn leprája hasonlít ez a szörnyű betegséghez, és tele vagyunk bűntudattal, és remélem nem csak én vagyok ilyen szerencsétlen, bocsánat, időnként, hogy az ember az eszével felfogja, hogy milyen súlyosat vétkezett, mert azért van logikánk, meg azért ismerjük már a Biblia tanítását, de valahogy nem érezzük még a szívünkben, hogy igazán bánnánk a bűnt. És akkor mit csináljunk? Akkor mégiscsak vegyük elő az önhipnózis módszerét, hogy addig-addig sírok, könyörgök, amíg nem érzek bánatot? A Biblia azt mondja, amikor rádöbbenünk szerencsétlen állapotunkra, hogy még csak érezni sem tudjuk a fájdalmát a bűnnek, abban a pillanatban boruljunk le Jézus előtt, és mondjuk azt, Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz engem. Mit gondoltok, késik a válasz? Minden egyes ilyen őszinte összetörés esetén késik a válasz? Nem fog késni. Jézus alig várja, hogy megérintsen, hogy megszabaduljunk a tehertől. Higgyük el, ez a leprás egészséges lett, visszament a családjához. Igen, az előbb, amikor beszéltem arról, hogy mennyire a bűnnel azonosnak tartották a leprát, a leprások esetében is, hányan és hányan lettek leprások azért, mert ügyetlenül akartak segíteni egy lepráson. Nem azért, mert rosszat tettek és büntette őket az Isten. De ez a leprás visszamehetett a családjához. És ez a leprás teljes életet élhetett. Ezért kellett a leprából gyógyult embert a fején is megkenni olajjal, ugyanúgy, mint a főpapot, a prófétát és a királyt, hogy ő azért gyógyult meg a betegségből, hogy ezután ne az önzésének éljen, hanem most már csak a szerető Istennek éljen, aki szeretetével átkarolta, megérintette őt. Nem azt nézte, hogy milyen rossz állapotban van, hanem azt nézte, hogy mivé lesz. Az Isten elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. Csak nem nyugszik bele, hogy ilyenek vagyunk. És meg fog gyógyítani, és meg akar gyógyítani az Isten. A guta ötöd történetét olvassuk utána Máté 5-ötek Lukács 5. fejezetében, ennek már tényleg csak a lényegét szeretném kiemelni. Hasonlóan bűntudat volt ebben a gutaütődben, ráadásul még azzal tetézve fiatalemberről van szó. Tehát ne arra gondoljunk, hogy valakit az életkor, az öröklés és az egyéb problémák az általános környezetszennyezés miatt éri hasonló betegség. De nyilván ez más és más. Ez egy fiatalember volt, aki az életmódja miatt kapott ilyen szörnyű betegséget, és ezt ő nagyon jól tudta. De őt is úgy kezelték, hogy ő bűnös, és ezért lett ilyen súlyos beteg. Kérdem én, amikor mi okos adventisták, bocsánat, itt nem akarom annyira negatívan mondani ezt az adventista szót, de már annyira tudjuk a gyógymódokat, meg mindent, és valaki beteg lesz. Ha nem megmondjuk, nem, ugye megmondtam, hogy ne egyél húst. Rögtön ezek. Segít rajta? Hol van a megmentő szeretet bennünk nagyon sokszor? Hogy növeljük még a bűntudatát, esetleg tényleg a saját betegség, vagy saját bűnei miatt beteggé lett emberben? Hát ilyenkor inkább azon kéne lennünk, hogy valahogy tudjon szabadulni a lelkiismeret terhétől. Hát ha valakit még a lelkiismerete is terhel, hát akkor mi lesz belőle? Ugye, hadd mondjam el itt a személyes tapasztalatomat, ugye 22 év után derült ki, hogy nem ciszta van a vesémen, hanem ez egy születési rendellenesség, hogy tulajdonképpen 3 vesém volt és 3 uréterem, ezt kellett eltávolítani a kórházban, amit meg is tettek az orvosok. És amikor valakinek ezt elmondtam, és aztán kérdeztem, de hogy alakult ez ki? Mert 20 évvel ezelőtt én is azt gondoltam, hogy a sok italozás, meg mindenféle étkezés miatt tett ciszta a vesémen, és ez indított el engem az Isten felé, ez indított el az egészséges életmód felé. Gondoltok bele, hogyha akkor az Isten megmondja nekem, hogy ez nem az életmód miatt van, hanem ez születési rendellenesség, akkor én még lehet, hogy ma is kocsmában ülök, ha még élek. Most 22 év után kiderült a születési rendellenesség, és amikor elmondtam ezt a betegséget egy testvérünknek, ő telefonon megkérdezte, és mitől lett ez? Mondom, születési rendellenesség. Ó, mindig ezt mondják az orvosok. Nem mondom neki, gondolt, hogy a pálinka miatt nőtt ki még egy üreg a vesémen, vagy hogy gondoltad ezt? Jó, hát én nekem most, bocsánat, szerencsém volt, nem az életmódom miatt lettem beteg, de szét tudjuk ezt ennyire precízen választani, hogy mennyi az életmód, mennyi nem. A bűntudat gyötörte ezt az embert. Nem akart belenyugodni, hogy ő nem szabadulhat ebből a bűnből, hogy ő tette tönkre az életét. És bizony ő volt az, aki a barátokat kérlelte, talán beszélni se tudott, de kérlelte a barátokat, hogy vigyék oda Jézushoz. És nem fértek be Péter házába, mert tele volt emberrel. Ott csak olyan emberek voltak, akiknek valóban szükségük volt Jézusra? Csak a betegekkel volt tele a szoba? Hát azt olvassuk, hogy nem. Ott voltak az egészséges, időzebetet egészséges farizeusok és írástudók, ugye? Ott voltak, foglalták a helyet. Ő miattuk nem fértek be az ágyjal. És mit csinálnak? Kibontják a tetőt. És innentől képzeljük el a jelenetet, illetőleg hadd idézzek Ellen Gould White Jézus élete című könyvéből, a Megtisztíthatsz engem fejezetből. A beszélgetés félbe szakadt. Az üdvözítő a szomorú arcra tekintett, látta a könyörgő szemeket, megértette a helyzetet, ő vonzotta magához ezt a megzavart, kételkedő embert. Az üdvözítő szavai zeneként jutottak a szenvedő fülébe, ember, megbocsáttattak néked a te bűneid. A kétségbeesés terhe legördült a beteg lelkéről, a megbocsátás békessége töltötte be, s arca immár nyugalmat tükrözött. Elmúlt a fizikai fájdalom, és egész lénye átalakult. A tehetetlen beteg meggyógyult, a bűnös minden vétke megbocsáttatott. Mikor írja ezt Ellen White? Amikor még ott fekszik tehetetlenül az ágyon. Ennek az embernek nem a fizikai gyógyulás volt a fontos. Neki a bűntől való szabadulás volt a fontos. Ha itt nem folytatódna az evangélium leírása, nyugodtan példaként hozhatnánk fel, hogy Jézus teljesen meggyógyította ezt a gutaütöttet, aki már a halálán volt, és utána a barátai sugárzó boldogsággal az arcán továbbra is magatehetetlenül hazavitték, és ott meghalt boldogan. Ez is igaz lenne. A fizikai gyógyítása ennek az embernek már csak ráadás volt. Ha mi a betegségeket így tudjuk látni, hogy semmit nem enged meg véletlenül az Isten. Azért, hogy a javunkra váljon, azért, hogy a környezetünk javára váljon, akkor nem lenne az egészség Istenné a szemünkben, hogy szinte felcseréljük az egészségünket az Istennel, vagy az Isten tisztelettel, hogy már szinte mindent az egészségért. Félértés ne essék, nem az egészség igazi elvei ellen akarok szólni, azt hiszem mindnyájan értitek. De amikor kultuszt csinálunk az egészségből, A bűntől való szabadulás sokkal, de sokkal, de sokkal fontosabb, mint hogy fizikailag meggyógyulunk, vagy nem. Milyen áldás lehet egy halálos betegség? Mert amikor az ember tolják be a műtőbe, akkor azért minden józan gondolkodású ember és hívő ember kell, hogy gondoljon arra, hogy nem biztos, hogy élve tolják ki. És egy nagyszerű alkalom elrendezni a dolgainkat, nem? Egy lehetőség. Amikor a lepráshoz hasonlóan mi azt mondjuk Jézusnak, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem. Itt pedig azt írja Ellen White erről a gutaütötről, nem tudott beszélni se, hogy Jézus látta a könyörgő szemeit. Higgyétek el, az Isten alig várja. Nem tudunk megfogalmazni semmit, hogy hogy segítsen rajtunk, csak könyörögne a szemünk, és meggyógyít. Ennek a fejezetnek, tehát ismétlem, a Jézus élete megtisztíthatsz engem fejezetnek az utolsó sorait azért szeretném zárásként olvasni. A testi betegségek, bármi rossz indulatú és mélyen gyökerező is legyen, meggyógyította Krisztus hatalma, ám a lélek betegsége erősebben tartja magát azokban, akik eltakarják a szemüket a világosság elől. A lepra és a bénulás sem olyan rettenetes, mint a vakbuzgóság és a hitetlenség. És zárásként még azért azt hadd tegyem hozzá, hogy amikor egy betegért valóban így imádkozunk, hogy megtartassék, ahogy Jakab mondja, lehet, hogy meghal, de megtartatik, akkor az is meg lehet, hogy meggyógyul. Mert az a lelki béke, amit Krisztus tud adni, az a legmodernebb és legtökéletesebb gyógyszereknél is hatásosabb. És nincs mellékhatása. Csak az ember üdvössége. Én szívem mélyéből kívánom, hogy így tudjuk szemlélni a betegségeket, és így tudjunk vágyakozni a legsúlyosabb betegség igazi és teljes gyógyulása után, amit egyedül Krisztus adhat, és az ő hatalma adhat. Bárcsak mindnyájan ki tudnánk mondani teljes szívünkből, ha akarsz, megtisztíthatsz engem. Amen. Hatalmas Istenünk, szeretnénk teljesen megalázni magad szerető lényed előtt, hiszen mi tudjuk, hogy te teljesen változhatatlan vagy, és te, aki átölelted a leprást, aki lelki békét adtál a gutaütöttnek, és aki mindeneket meggyógyítottál, amikor Jézus itt élt a földön közöttünk, te most is ugyanúgy gyógyítani akarsz bennünket, szabadítani a legalattomosabb és legfertőzőbb betegségből, a bűnleprájából. Istenünk, add, hogy hárítsunk el minden kifogást, amit bárki más vagy mi magunk is felállítunk akadályként az útba. Add, hogy végre teljes szívünkkel, teljes értelmünkkel megértsük, hogy amikor te akár az ígéden, akár egy tapasztalaton keresztül rámutatsz, hogy milyen súlyosan bűnösek vagyunk, és mennyire semmit érő az életünk nélküled. Segíts, hogy azonnal tudjunk ezsleklő tekintettel rád nézni, és tudjuk kimondani, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Istenünk, segíts meg, hogyha akár fizikai betegségek környékeznek bennünket, másokat, akkor is lássuk meg, ez a legfontosabb, hogy lelkileg gyógyuljunk, hogy lelkileg gyógyuljon a betegünk. És segíts, hogy így a te evangéliumod még több szívhez juthatna át, és még több ember tudna leborulni előtted, és esdeklő szemekkel kérni, ha akarod, megtisztíthatsz. Ezután vágyakozunk
1: Jézusunk nevében. Amen.

A mai alkalommal tovább lépnénk a kettészakadt zsidó királyság Izrael és Júda történetében. Ugye az előző alkalommal tulajdonképpen csak azt a tényt érintettük, hogy kettészakadt az korábban egységes zsidó királyság két államalakulatra. A 12 törzs, ami korábban ugye egységesen telepedett meg a földrajzi Kánaán területén, időszámításunk előtt 931-ben Salamon király halála után ketté válik. Ugye valahol itt húzódott meg a törzsek közti határ. Ugye az északi 10 törzs legdélibb törzse Efraim volt, és a déli területek törzsei gyakorlatilag Júda, Benyámin és Simeon törzsei voltak. Ugye Júda és Benyámin a későbbiekben szinte összeolvad, tehát ezért is lehet azt mondani, hogy 10 és plusz 2 törzsre vált szét a korábban egységes zsidó királyság. És míg az előző alkalomban végülis tényleg csak ezt a tényt vettük sorra, hogy hogyan is történt ez a kettészakadás, és hogyan is indult el imáron két külön szálon az északi királyságnak, Izraelnek a sorsa, és a déli királyságnak, Júdának a sorsa. A mai alkalommal csak az északi ország résszel foglalkoznánk, és hát nem kevesebbre vállalkozunk, mint hogy ez alatt a rövid előadás alatt 200 évnek a történetét foglaljuk össze. Időszámításunk előtt, tehát 910 környékétől indulna a ma esti előadás, ugye Jeroboámnak, Izrael első királyának a halálától, és tartana időben egészen időszámításunk előtt 722-ig, amikor ezt az északi országrészt, Izraelt idegen eredetű népek, az asszírok szállták meg, és az északi országrész Izrael így megszűnt önálló zsidó királyság lenni. Az előző előadás alkalmával volt arról szó, hogy Jeroboám 22 évig tartó országlása idején gyakorlatilag beállt az izraeli királyság, mint egy önálló államalakulat. Ugye Jeroboám igyekezett megalapozni azt, hogy Izrael királysága meg is tudja tartani az önállóságát, nehogy véletlenül is megtörténhessen az, hogy esetleg újraegyesül a két királyság, és ennek eszközeképpen több mindent megtett. Ugye egyrészt kiépített egy önálló főváros Sikemben,

gyümölcsöknek a mélységére süllyedt. Ugye két központot is hozott létre a vallási élet központjaként Jeroboám. Az egyik fönn volt egészen északon, Dán törzs területén, Dán városában. A másikat pedig a déli határ mentén hozta létre, ugye Bételben. Azért is tette ilyen két szélsőséges pontra a két kultusz központot, hogy bárki Izrael területéről esetlegesen elindulna áldozatot bemutatni a zsidó törvényeknek megfelelően, és visszafele igyekezne az ősi területekre, Júda földjére, az gyakorlatilag beleütközik ugye itt Bételben a szentélybe, és ugye nyilván meg fog állni, mert minek menne tovább még 20-30-50 kilométert, ha egyszer itt is megáldozhatja az állatait. Jeroboám tehát egy tudatos vallásreformmal is igyekezett egy ilyen agymosást végezni a zsidó közemberekben, mégpedig azt az agymosást, hogy szűnjön meg annak a tudata, hogy csak Dávid háza és csak Júda törzse uralkodhat az egész zsidó nemzet fölött, és igenis legyen hagyománya annak, hogy létezik egy önállóan is egzisztáló, tehát életben maradó északi zsidó királyság, amelynek megvannak mind a politikai, mind a vallási kulturális központjai. Jeroboám egy politikai örökséget is, külpolitikai örökséget is hagyott utódainak, ugyanis megfigyelhető az ő külpolitikájában, hogy folyamatosan harcban állt a déli ország része, hogy a Biblia mind királyok, mind krónikák könyvében feljegyzi, hogy Jeroboám és Roboám, majd aztán Roboám utódai között, ugye Roboám volt a déli, a júdabeli király, folyamatosak voltak a testvérháborúk. Na most Jeroboámnak ez a 22 éves uralma annyira belegyökerezett Izrael történetébe, hogy az őt követő izraeli királyok sokasága gyakorlatilag a Jeroboám által kitaposott ösvényen haladt. Ezt a hármas politikai örökséget és ezt a hármas vallási örökséget, ezt gyakorlatilag az utód királyok is mind-mind folytatták. Ezért van az, hogy a Biblia folyamatosan, amikor királyok könyvében felsorakoztatja Izrael egymást követő királyait, mindig visszautal arra, hogy bizony ez az izraeli király is a Jeroboám által megkezdett úton haladt tovább. Jeroboám halála után egy nagyon-nagyon zűrzavaros, anarchikus állapot tör ki Izraelben. Gyakorlatilag egy olyan 30 év következik az izraeli királyság történetében, amikor a zsidók igazán megtudják és megismerik azt, hogy milyenek is a királyok, más népek királyai. Ugye ne felejtsük el, hogy annak idején nem Isten eredeti szándéka volt az, hogy egyáltalán a zsidó népnek királya legyen, hanem a nép volt az, aki azt mondta Istennek, hogy mi igenis akarjuk, hogy nekünk is királyunk legyen, úgy, mint más népnél is ez szokás. És akkor Isten az ő prófétája Sámuel által azt mondta a népnek, hogy jó, meg lesznek a királyai, legyen úgy, ahogy te akarod, de meg lesznek a királysággal együtt járó problémák is, ugyanúgy a ti életetekben, mint más népek életében. Na most a Jeroboámot követő 30 év pontosan erről szólt, a zsidó nép tényleg megtudta, hogy mit jelent az, hogy királyság van. Egymást érik a királygyilkosságok, az állampucsok, a testvérháborúk. Gyakorlatilag a Jeroboámot követő 30 év alatt három királydinasztia cserélődik. Egyik generáció pusztítja a másikat szinte. Azt kell, hogy meglássuk ebből a korszakból, hogy a Biblia szerint az, hogy ők eltávolodtak az eredeti isteni szándéktól és az eredeti isteni úttól, ez szinte törvényszerűen maga után vonta azt, hogy ezek az anarchikus zűrzavaros állapotok kialakultak az északi, az izraeli királyságon belül. Jeroboámnak a halála után nem sorolnám fel tételesen, ugye több király is következik, akik hanyatlásba kezdik dönteni az országot, és ez a hanyatlás egy ilyen lavinaszerűen folytatódik tovább a Biblia szerint, hogyha egy ábrával kéne fölrajzoljunk az izraeli királyságnak a történetét, akkor egy dombocskát, egy ilyen lefele hajló dombocskát kéne rajzolnunk, nem vagyok matematikus, nem tudom, minek is hívják ezt az ábrát, de minden esetre egy olyan periódusa van ennek a zsidó történelmi szakasznak, amikor jócskán egy lefele tendáló szakasza van az izraeli történelemnek. Jeroboámnak a halála után az első olyan király, akit igazán név szerint érdemes megemlítenünk, és aki valamilyen szinten, ha a rosszban is a Biblia szerint, de stabilizálja az országot, az Omri volt. Omrinak hívták azt a katonából királlyá vedlett nagyon reálpolitikus hadvezért, akinek a neve fémjelez megint csak egy korszakot, Izraelnek a legmélyebb pontját. Ugye Omri és az ő fia Akháb lesz az, akire azt mondja a Biblia, hogy az ő kettőjük uralkodása alatt Izrael eléri

azt a mélypontot, aminél mélyebbre már nem igazán tud süllyedni. Ugye Omrit így jellemzi egyetlen egy ige versben a bibliai szöveg, hogy Omrinak a gonoszsága meghaladta mind az előtte levő királyokét. Mondjuk ez jellemző, vagy jellemzi ezt az is, hogy hogyan veszi át az uralmat, ugye egy katona puccsal veszi át az uralmat az előző királytól. Az előző királyt megöli, visszaszorítja a központi királyi városba, és a király öngyilkosságot követel az előző király, és magára gyújtja a királyi palotát, és ezután válik Omri a királyságnak a vezérévé. Omri is viszonylag hosszabb ideig, egy 11 néhány évig uralkodik Izrael trónján, és ez alatt az időszak alatt ő igyekszik megint csak bebiztosítani a politikáját és az ő dinasztiáját. Ő is hasonlóképpen kezdi, mint Jeroboám, ugye ő is egy nagyon jó reálpolitikus. Mi az első lépés, amivel próbálja megerősíteni az ő hatalmát? Létrehoz egy királyi várost. Ugye az előző királyi város fölégett a királlyal együtt, és Omri mintegy jelezni akarja, hogy ő már nem annak a dinasztiának a politikáját, irányvonalát követi, hanem ő már egy új korszak Izrael történetében, és nagyon-nagyon jó érzékel az Efraim hegységben lévő Samária városát, illetve hát akkor még csak egy pici területet, települést vásárol meg. A Biblia szerint innen is kapja ez a kis település a nevét, hogy Sémernek hívják azt az illetőt, akitől Omri a király megvásárolja azt a területet, ahol felépíti a királyi városát. És Samária dombjának a tetején épült ez a királyi palota és ez a királyi település, amely dombocskáról nagyon szépen be lehetett látni az egész környéket. 463 méter magasan van, ami nagyon jól kiemelkedik a környező területekből. És ennek a dombnak a tetejéről tényleg figyelemmel és védelem alatt és őrizet alatt lehetett tartani az egész környéket. Egy rendkívül jól védhető várossá építette ki Samáriát Omri a király. Itt láthatók a régészek által feltárt falak, városfalak, amelyek, ahogy látjuk is, nagyon jó állapotban megmaradtak. Durván faragott kövekből épült gyakorlatilag az egész település, és amit Omri megépített, az egy hatalmas palota együttes volt, tele tróntermekkel, tárházakkal, katonáknak való helységekkel, és az egészet körülvette egy óriási nagy falrendszerrel, és a falrendszert is még megerősítette kaputornyokkal és bástyatornyokkal. A régészek egyébként azt is megfigyelték itt a Samáriában, Omri városában, hogy nagyon sok szempontból igazolódtak a bibliai leírások, amelyek Samária városával, és egyáltalán Omrinak, és aztán az ő fiának, és utódának, Akhábnak az uralkodásával kapcsolatosak. Ugye nem csak annyiban, hogy Samária tényleg egy jól védhető és láthatóan királyi várossá lépett elő, ugye itt van az a szinte kazamata-szerű bejárat, ugye nem volt egyszerű az ellenségnek bejutni, ugye innen indulhattak be, és itt ezen a szűk nyíláson kazamatán keresztül, és mindösszesen ekkora kapun keresztül lehetett bejutni, és aztán így lehetett tovább menni a városba. Ugye az erőd rendszereknek, a védműveknek mindig az a funkciójuk, hogy lehetőleg minimálisra csökkentsék az ellenség bejutásának a lehetőségét, és hát a katona történetben, illetve a had történetben végig lehet követni, hogy ezek a védművek hogyan fejlődtek egyre magasabb színvonalra és egyre nagyobb technikai tudást és katonai rálátást feltételezve. És hát Omriról is azért nem sok történeti forrásunk van és régészeti forrásunk van, de minden esetre a város építkezéséből és a városban található épületekből azt sejthetjük, hogy ő nagyon jó katona is volt, tehát nem csak jó diplomata és reálpolitikus, de jól érthetett a had tudományokhoz is. Említettem, hogy ugye a Biblia leírásait igazolják a Samáriában végzett feltárások. Több amerikai expedíció ásta meg Samáriának a városát a 30-as évektől kezdődően. Többek között az az Ellen Millard is ásott ezen a területen, akinek a könyvét azt hiszem ajánlottam már a figyelmükbe. A bibliai idők kincsei, ez a címe az ő könyvének. Könyvforgalomban, tehát mostani könyvforgalomban a könyvpiacon nincsen meg ez a könyv, de antikváriumban, könyvtárban utolérhető. Ellen Millard is ásott át ezen a területen, és az ő ásatási eredménye hozta felszínre többek között ezeket a kis elefántcsont faragványokat. A Biblia egy királyok első könyve 22. fejezetének 39. versében beszél arról, hogy Akhábnak és Omrinak elefántcsont házai voltak. Na most nagyon sokáig a Biblia tudomány és a régészet ezzel a ténnyel nem igazán tudott mit kezdeni, hogy mit jelent az, hogy elefántcsont palota vagy elefántcsont ház.
egészen addig, amíg Samáriának az Akháb és Omri kori rétegeiből elő nem kerültek ezek a faragott elefántcsont lapocskák, valószínűleg föníciai mesteremberek készíthették, de már izraelita és hát zsidó hagyományokat őrző motívumokkal készültek el ezek az elefántcsont faragványok, amik eredetileg a falaknak a szegélyét, illetve a bútorzatnak a szegélyét díszítették. Tehát valahol úgy tudjuk elképzelni, hogyha itt most körbe tekintünk a falon, ugye a falnak a legtetején és mintha az alján díszítő motívumként, ugye nem tapétacsík húzódik, hanem hát aki gazdagabb, ugye megtehette főleg abban az időben, hogy elefántcsontból faragott díszítmények húzódtak. Ezeknek a sok része festett is volt, tehát valamilyen élénk színűre festették, és ezzel tudták emelni egy-egy belső térnek a szépségét. Ezen túlmenőleg, hogy elefántcsont faragványok kerültek elő, előkerültek olyan feliratok is a feltárások folyamán, amelyek azt igazolják, hogy valóban nagyon vegyes vallása volt ebben az időben Izrael lakosságának. Ugyanis a feliratok egyik részén az Isten, ugye nagyon sokszor a névadás az Isten név alapján történt abban az időben, és itt a Samáriában előkerült nevek, amelyek az ott élő lakóknak a nevére utaltak, egy részük Bálnak a nevéhez kapcsolódik, másik részük pedig Jahvénak a nevéhez. Ugye ez egy történész régész számára azt mondja el, hogy abban az időben azok az emberek, akik ezeket a neveket használták, annyira vegyes vallásúak voltak, hogy nem voltak egységesek még tehát az Isten név megnevezésében sem, valahol egy szintre süllyedt le a tudatukban Bál és Istennek a neve. Például többek között egy ilyen név is előkerült, hogy Jehova borja. Na most ez egy annyira kevert összetétel, hogy ez is arra utal mondjuk egy vallásban kutató ember számára, hogy egy korabeli zsidó embernek a tudatában már összemosódott a Jahve kép azzal a borgyú kultusszal, amit Jeroboám állítatott fel Dánban és Bételben. Tehát itt is igazolni látszik a Biblia állítása itt a régészet és a feliratok tükrében, mégpedig az, hogy mind Omri, mind Akháb tovább folytatta ugye azt a politikát, amelyet elkezdett még Jeroboám, és a zsidó vallás a Jahve kultusz mellett előtérbe részesítették, és újra meghonosították a kánáni vallásokat. Ugye ez volt az a fegyvertény, ami miatt a Biblia nagyon-nagyon elítéli mind Omrinak, mind Akhábnak az uralmát. De lépjünk egy picit tovább. Omri és az ő utóda Akháb az első olyan izraelita király, akiknek a nevei már történeti feliratokon is szerepelnek. Ugye eddig nem nagyon tudtunk még ilyenről beszélni, hogy más környező országoknak a kultúrája és történeti krónikása mondjuk megörökítette volna egy-egy izraelita vagy júdabeli királynak a nevét. Az izraeli királyok közül Omri és az ő fia Akháb az első, akinek a nevét tehát történelmi dokumentumban is olvashatjuk. Omriról ugyanis tudjuk azt, hogy ahogy mondtam is már egy jó reálpolitikus és jó hadvezér volt, és egészen biztos, hogy az ő idejében a kánáni területekhez a király hozzácsatolta a Jordánon túli területek egy részét. A Jordánon túli transzjordánai területeknek az lehetett a vonzereje Omri szemében, hogy itt ment keresztül egy karavánút, amit úgy hívtak, hogy királyi út, ami keresztül szelte gyakorlatilag a földközi tengernek a keleti partvidékét, és összekötötte a nagyobb, civilizáltabb kultúrákat egymással. Na most ez a karaván út az úgynevezett Moabita népcsoportnak a fennhatósága alatt állt. Omri szemet vetett erre a királyi karaván útra, és a seregeivel elfoglalta a Moabiták földjét. És itt a Moabiták földjén került elő 1868-ban egy olyan kő, egy olyan felirat, amely tartalmazza Omrinak és az ő fiának, Akhábnak a nevét, és tanúskodik arról, hogy ez a két király tényleg létezett a történelemben. Most elnézést, hogy ilyen evidenciának tűnő igazságokat mondok ki, azért fontos ezeknél a momentumoknál megállni, mert nagyon-nagyon sokáig a Bibliát úgy kezelték, mint egy ilyen fele igaz, fele nem igaz mesékkel tele szőtt könyvecskét, aminek nem biztos, hogy vannak történeti szinten megfogható igazságai. És éppen a 20. századi feltárások, mondjuk ez egy 19. század végén előkerülő felirat volt, de mégis ezek a feltárások igazolják azt egy mai ember számára, hogy igenis egy Omri létezett, egy Akháb létezett, tehát történelmi személyek voltak.
És valószínűnek tarthatjuk, hogy akkor nyilvánvalóan az a bibliai történelem, ami leírja a zsidó nép történetét, és nyilván a leghitelesebben szól a zsidó népről, hiszen ők maguk írták ezeket a krónikánkat, nyilván sok igazságot megőrzött abból, hogy Omri és mondjuk az ő utóda Akháb egyáltalán milyen életmódot éltek, és hogyan folytatták az ő politikájukat. Omrinak a halála után egy még hosszabb ideig uralkodó utódként, ugye Akháb következik, aki valahol betetőzi ugye Izrael hanyatlásának ezt a mély repülését, ezt a folyamatát. Akháb sok szempontból, ugye itt is érdemes kitérni egy-egy életrajzi személyiségnél arra, hogy mi az, amit örökségként hozott, és amiről mondjuk nem tehetett, és ami alapvetően behatárolta az ő mozgásterét, és mi az, amiről viszont személyesen tehetett, és ami az ő személyes jó vagy rossz döntéseinek a következménye volt. Ugye Akháb is hozott egyfajta örökséget a szülői házból. Ugye hozta a bálványimádásra hajló szokásokat, ugye, amit Omritól örökölt, hozta azt a genetikus örökséget, amit Omritól az ő, hát a Biblia szerint igazán gonosz atyától kapott. Tehát ezekért ő nem vonható felelősségre. Beleszületett egy környezetbe, egy korba, beleszületett Izraelnek egy történelmi periódusába. És hát a Bibliából az is kiderül, hogy hát volt egy személyes beállítottsága, még pedig az, hogy rendkívül befolyásolható volt. És ez már viszont a saját rossz döntésének az eredménye, hogy egy olyan feleséget, egy olyan házas társat választott magának, aki ezt a befolyásolást igen meg is tette, egy nagyon erős akaratú asszony volt, és nagyon rossz irányba húzta el Akhábot. Ugye ez a feleség, ez az asszony Föníciából érkezett, ugye itt van Kánán földje, és Kánántól északra a földközi tenger partján egy keskeny sávban húzódott az ókori Föníciának a területe, ugye általában nem is szokták sokszor önálló országként jelezni, mert inkább kicsi város államoknak a sokaságából állt. Innen Fönícia városából, Föníciából és Fönícia városaiból származott Jézabel, Akámnak a legendássá vált, gonoszságban legendássá vált felesége. Ugye a föníciaiak főleg kereskedelemmel foglalkoztak, a föníciaiak rendkívül jó hajósok és nagyon jó kalmárok, kereskedők voltak. A világ történelemben először ők hoztak létre gyarmatvárosokat. Ugye ez a fogalom inkább már a 20. századból ismert, de az ókorban is megvoltak a gyarmat területek, és a föníciaiak voltak igazán arról híresek, hogy nagyon jól tudtak gyarmat telepeket létrehozni, amelyeket elsősorban kereskedelmi céllal használtak. Rengeteg rabszolgával dolgoztattak, és egy nagyon fejlett, magas kultúrát hoztak létre itt a földközi tenger partvidékén. Nyilvánvalóan, hogy a föníciai feleséggel együtt erősödött az a befolyás, ami hát Akháb életében ilyen szempontból megint csak nem volt éppen szerencsés. A föníciai feleség hozta magával az Asera tiszteletet, az Asera kultuszt. Ugye a Aserának a neve ismerős lehet azok számára, akik már a korábbi előadásokon jelen voltak. Ugye még a zsidó betelepedés előtt a Kánaánban lakó népek egyik fő istennője volt Asera, aki Bálnak, a kánánita, illetve az akkori közel-keleti vallásnak a főistene volt. Tehát gyakorlatilag a főistennőnek számított Asera az ókori közel-keleten. És hát a zsidóság pontosan ezt a fajta vallást szorította ki, vagy kellett volna Isten szerint kiszorítani a Kánaán területéről, amit hellyel közzel meg is tett. Azonban azt tudjuk, hogy az ókori Fönícia területén ez a fajta Bál kultusz és Asera kultusz mindvégig megmaradt. És hogy Akhábra az ő felesége tényleg mennyire befolyással tudott bírni, az abból is kiderül, hogy amikor Jézabel, ez a föníciai királylány, átkerül Akháb házába, akkor Akháb átveszi az Asera kultuszt a felesége tiszteletére, és Samáriában a királyi központban fölépít egy Asera tiszteletére egy templomot, egy szentélyt, és felállít benne egy hatalmas Asera szobrot. Ezt a Biblia külön kiemeli, mint negatív bűnt Akháb életében. Ugye eddig a vallás, ez a Jeroboám által bevezetett vallás két távoli szentélyben volt gyakorolva, Bételben és Dánban. De most a király azzal, hogy a királyi központban hozott létre, hogy úgy mondjam, királyi támogatással egy pogány kultuszt, és ő maga is tisztelte és szobrot állítatott ennek a pogány istennőnek, ezzel alapvetően ugye determinálta, meghatározta a népnek a vallási tudatát. Isten ezért is volt, hogy Akhábbal szemben különösen határozottan lépett fel, ugyanis Akháb idejében már a jeroboámi Bál kultusz és Asera kultusz nem csak ennyiben lépett előre, hogy egy államilag támogatott központi vallássá vált,
hanem még annyiban is, hogy negatívan elkezdték, hát ma így mondanánk modern szóval diszkriminálni, ugye negatíve megkezdték különböztetni azokat, akik zsidó hitűek voltak. A Biblia szerint a zsidó üldözés, tehát a zsidó hit gyakorlóinak üldözése olyan mértékig elment, hogy a zsidó hitet terjesztő prófétákat, ugye így hívták akkoriban a prédikátorokat, a lelkészeket, a zsidó prófétákat halálra keresztette a királyi pár, és módszeresen kiirtatta őket. A Biblia szerint csak néhány tucatnyian, néhány százan élték, talán százan élték túl ezt a kataklizmát, de ők is csak úgy, hogy volt egy Abdiás nevezetű jó ember, aki egy barlangba elrejtette 50-50 prófétát, és ő etette őket a saját háztartásából. Ő egy előkelő ember volt, aki bár a királyi házban belül él, de nem értett egyet a királyi házaspárnak ezzel a nagyon drasztikus föllépésével. Még talán egy icipici mozzanat arról, hogy Akháb tényleg mennyire befolyásolható volt a felesége által. Egy nagyon érdekes történet, amit Királyok könyve feljegyez, Királyok könyve, első Királyok könyve 21. fejezete, amikor Akháb egyszer megkíván egy kis kertet, egy szőlős kertet. De hát annak a szőlős kertnek van egy gazdája, akit Nábótnak hívnak, és amikor Akháb meg szeretné venni ettől az illetőtől a szőlős kertet, Nábót nem adja el a szőlőjét. Én nem tudom, hogy itt Gödölön kinek van kis kertje, vagy kinek van hobbi telke. Ugye az embernek van ilyen kis szívecsücske terület, ahol szeret, ha csak picike terület is, nem annyira a haszonér, hanem inkább keftelésből, mert a lelkéhez hozzánőtt. Ugye Nábót is így volt a szőlőjével, akár bármennyi pénzt kínált fel neki, Nábót nem adta el a szőlőjét. És nagyon érdekes jellemrajz Akhábról, hogy amikor Nábót következetesen visszautasítja a király vásárlási ajánlatát, akkor a király mit tesz? Ugye bemegy a kis szobácskájába, lefekszik az ágyára, befordul a fal felé, és el kell sírva mormogni, ugye morogni, hogy ő nem kapta meg ezt a szőlőt. Egy kicsit olyan, mint hogyha megint elnézést a modern szóért, mint ha Akháb egy kicsit infantilis lenne, tehát egy kicsit olyan gyerekes, egy durcás, elkényeztetett gyerek, aki nem kapta meg azt, amit akar. És hogy ott bent dühöng, sírdogál a szobájában, és akkor belép hozzá ugye Jézabel a felesége, és megkérdezi tőle, hogy hát mi az, mi történt, miért vagy ennyire ugye kibillenve. És akkor mondja neki Akháb, hogy mi történt, és hát Jézabel ugye mondja, hogy hát nem vagy király, hát nem azt teszed, amit akarsz, hát most nehogy már ne az legyen, amit te akarsz, hát miért az legyen, amit Nábót akar. És ugye amiben Akháb erélytelen, abban Jézabel nagyon is határozott, megöletik Nábótot, ezt az embert, és így a király lesz a szőlő. Ugye a történelem ismerti önmagát, tehát ismerős gondolom maga ez az alapfelállás az emberi történelemből, de azt láthatjuk, hogy ugye Akháb jellemrajzában itt is egy folt látszódik. Ő egy olyan ember, aki meglehetősen erélytelen, meglehetősen labilis, nagyon befolyásolható, a rossz irányba főleg. Egy nagyon akaratos és önmagának élő valaki, aki nem igazán törődik bele abba, hogy valami nem úgy van, ahogy ő szeretné. Mondjuk, hogy Akhábról némi pozitívum is elhangozzék, hogy tényleg ne úgy maradjon meg a tudatunkban, mint annyira nagyon sötét volt, mert a Biblia és a zsidó hit szempontjából tényleg egy mélypontot képvisel. De azért az objektív látáshoz hozzátartozik az, hogy Izrael történetében, tehát a zsidó királyság történetében az ő 21 néhány éves uralma azért fontos, mert gyakorlatilag ő építette ki egyrészt az észak-izraeli közigazgatást, másrészt a hadsereget, igazán ő erősítette meg, és ő hozta létre azokat a központi városokat, amelyek köré szerveződhetett aztán az izraeliták élete. Megidó többek között az egyik város, nem sorolom fel mindegyiket, amelyet átépítetett és megerősítetett. Megidó egy központi települése a zsidó történelemnek, a mai napig folynak feltárások Megidóban, minden évben lehet jelentkezni, csak azért jegyzem meg zárójelben, mert én is nagyon sokáig kacérkodtam a gondolattal, ugyanis Megidót évtizedek óta ássák régészek, és folyamatosan lehet menni nyári ásatásokra Megidó területére. Abban a rétegben, amely az akhábi réteg, jelentős építkezésekre, tehát egy aktív építkezési hullámra találtak a régészek. Ezek az akhábi épületeknek a romjai, amik megmaradtak, ugye itt egy tároló edénnyel itt a középső részén. De nézzük is meg, hogy hogyan nézhetett ki Megidó. Ugye a régészek így ebben az alaprajzban tudták rekonstruálni az Akháb és Salamon kori ugye Megidó városát. Akhábnál is azt láthatjuk, mint az apjánál, Omrinál, katonapolitikailag próbálja bebiztosítani a városokat. Ugye láthatjuk, hogy ezt a hatalmas falrendszert ő építi ki a város köré, megerősíti a kapukat, egy szinte kazamata-szerű, tehát labirintus-szerű kaput enged a városba be,
Ugye ez azt jelenti, hogy az ellenség jobb esetben csak itt tud bemenni, de ahhoz, hogy bejusson ezen a labirintus kazamata rendszeren át kell mennie, ami jócskán lecsökkentheti a hadseregnek a létszámát, mire beérnek. És hát ugye rengeteg épületet emelt, ugye ezek mind-mind az ő akhábi épületek, ezek hatalmas, megint csak ilyen kicsit modernebb szóval úgy tudnám mondani, ilyen hodály méretű építmények, amelyekről nem nagyon tudják a régészek, hogy mik lehettek eredetileg, laktanyáknak és katonai istállóknak, tehát a lovaknak, szánt istállóknak rekonstruálják őket. És ugye vannak olyan épületei is, amelyek viszont már lakóépületek, tehát valószínű, hogy a király, hogyha ott tartózkodott, vagy a városnak az előkelője birtokolhatta ezt a palotát. Tehát Akháb amellett, hogy a Biblia tényleg leírja róla, hogy egy a zsidó hit és a vallás szempontjából egy fekete, egy negatív figura volt, de azt tudjuk, hogy Izraelnek a városépítésében, a hadsereg megerősítésében és a közgazgatás kiépítésében egy jelentős uralkodója volt Észak-Izraelnek. Nagyon érdekes építmény került még elő Megidóból, ami a korabeli építési technikát és a mérnöki munkának a pontosságát is mutatja, egy vízakna. Ugye a korabeli ókori városoknál kulcskérdés volt, hogy a városnak van-e vize, vagy nincs vize. Ha a város messziről jutott hozzá a vízhez, akkor az ellenségnél a legegyszerűbb technika vagy taktika ugye az volt, hogy elvágták a víz forrásának a lehetőségét, vagy esetleg megmérgezték a vizet, és onnantól kezdve a város kénytelen volt megadni magát rövid úton. Na most Akháb is igyekezett bebiztosítani a város vízellátását, és hogy úgy mondjam, egy ilyen rejtett vízaknát hozott létre, mégpedig úgy, hogy a város falon belül indult el a vízakna, és a föld alatt egy olyan 25 méter mélységben és 700 méter hosszan futott kifele a város falak alatt, ugye egy kicsit, mint a modern metró, ehhez tudnám talán így képiesen hasonlítani. Tehát a föld alatt és a falak alatt haladt el ez a vízakna, amit feltártak a régészek, és ez a munka úgy kezdődött, illetve úgy történt, hogy ugye a város falon kívül is elindultak az aknászok, akik az alagutat vájták. És hát a korabeli mérnöki technikának a csodája, csúcsa, hogy amikor összetalálkozott ez a két irányból aknászó csapat, akkor csak egy méternyi szintkülönbség volt, amikor összetalálkoztak. Ugye ezt a régészek tudták azonosítani. Ez a korabeli technikai viszonyokhoz képest ez egy rendkívüli csúcs teljesítménye. Igen, hát sokszor igen, a modern technika sem tud tökéletesebbet létrehozni. Mondjuk hát abban az időben azért súlyosabb fenyíték járt, hogyha nem sikerült a munkásoknak, ugye el tudjuk képzelni, hogy mondjuk egy Akháb szintű király, ha valami nem sikerült, akkor mégis milyen megtollás járt volna érte. Mindenesetre ugye láthatjuk itt hátul egy bevezető lépcsősor vezet ebbe a vízaknába, és hát itt hosszan-hosszan, tényleg 700 méteren keresztül nyomon lehet követni ennek a vízaknának a folyamatát. Akhábnak az idején jelenik meg és lép a színre a zsidó történelem és a zsidó hit egyik legnagyobb prófétája, Illés. Ugye, amikor a zsidó történelem a legnagyobb mélyponton van, legalábbis ugye az izraeli országrésznek a története, akkor a Biblia szerint Isten nem hagyja, hát hogy úgy mondjam, ugye maga útján zuhanni lefelé ezt az országrészt, hanem elküld egy nem is akármilyen prófétát, egy Illés nevezetű prófétát, aki a zsidó hitben Mózes mellett a mai napig is a második legnagyobb próféta. Tehát, hogyha egy zsidó ortodox embert megkérdezünk, hogy ki a zsidó nép legnagyobb prófétája, akkor Mózes fogja először említeni, de másodikként ott lesz Illés is. Illés a Jordán vidékén született Tesbitében, vagy Tisbában, így is fordítja már a modernebb szöveg, és innen indult el az ő prófétai szolgálata, ami korán sem volt könnyű. Nem kevesebbet bízott rá Isten, mint hogy próbálja meg ebben a Jahvétól, ugye Jehovától elfordult Izraelben visszaállítani Jahve kultuszát, és megerősíteni a korábbi zsidó hitet. Illés, amikor látta azt, hogy mennyire nehéz helyzetbe került, tehát hogy mennyire nehezen tudja megszólítani az embereket, a Biblia szerint a hívő embereknek az egyetlen és használható fegyveréhez fordult, és ez ugye az imádság. Még az Új Szövetség is megemlékezik arról, hogy Illés ember volt hozzánk hasonló, de amikor imádkozott, akkor az ő imádságának a hatására 3 évig nem esett eső Izraelben. Na most ez egy nagyon-nagyon kritikus időszak volt Izrael életéből, ez onnan is kiderül, hogy már maga a király is elindult vizet keresni. Tehát annyira kifogyott 3 év alatt a víz Izrael területéről. Na mondjuk nyilván zárójelbe jegyzem meg, hogy ne úgy képzeljük Akháb vízkeresését, hogy
szóval tényleg ott nekiállt kutakatásni, meg ilyesmi. De minden esetre a királyi propaganda már bedobta azt a köztudatba, hogy már a király is vizet keres. Tehát ennyire krízis helyzet volt az országban. És ez alatt az időszak alatt, Illés ez alatt a 3 év alatt menekülésben, hogy úgy mondjam, számüzetésben van. Isten az, aki elküldi őt egészen Izraelnek a legészakibb részébe, Sareptának hívják ezt a tartományt, és Sareptában egy özvegyasszony táplálgatja, és egy özvegyasszony tartja életben, hogy úgy mondjam, Illés prófétát, ugyanis a királyi házaspár, ugye Akháb és Jézabel folyamatosan írtja az igaz hitnek a prófétáit, és ugye Illés is életveszélyben van. Tehát ez a 3 éves szárazság Akhábot és az ő feleségét, Jézabelt nem elgondolkodtatja, és nem arra inti, hogy esetleg talán valami probléma lehet akár önmagukkal is, hanem még annál nagyobb harcra ingerli őket, és magát Illés személy szerint őt is halálra keresik. Ezért van az, hogy Illésnek ugye el kell mennie 3 éven keresztül, és csak 3 év múlva Isten utasítására tér vissza Izraelbe, és keresi meg Akháb királyt. Ugye megkeresi Akháb királyt, és ekkor Istennek a parancsára a királyt és a királynak a közvetlen környezetében levő papokat, a bálpapokat kihívja egy párbajra, hogy úgy mondjam. De hát ez a párbaj nem fegyverekkel történik, hanem gyakorlatilag el kell dönteni ebben az összecsapásban azt, ebben a lelki eszmei összecsapásban azt, hogy kicsoda az igaz Isten Izraelben. Ennek a történésnek a színhelye a Kármelhegy. Ugye itt látható egy kis öböl, ugye ez a hajfai öböl, és ennek a szárazföldi csücske benyúlása a Kármelhegy. Pontosan nem tudjuk, hogy ez a bizonyos Kármelhegyi istenítélet a Kármelhegység melyik részén történt. Minden esetre azt őrizte meg a hagyomány, hogy a Kármelhegységnek 2 nagy hegylánca között az egyik magas hegy vonulaton, amelyet Kármelszarvnak hívnak, és ott egy karmelita kolostor is áll ezen a helyen, ahol a hagyomány megőrizte. Valahol itt lehetett az az istenítélet, amikor ugye Illés kihívta a bálpapokat, hogy nézzük meg akkor ténylegesen, hogy kicsoda az Isten Izraelben. Nagyjából ez az a térség, ahol történhetett ez a bizonyos Kármelhegyi istenítélet. Ugye igen magas fekvésű terület, és innen jól be lehetett látni a környéket, és talán itt elképzelhető az is, hogy az a hatalmas tömeg tényleg végig tudta nézni ezt a szertartást. Ugyanis amikor Akháb és Illés találkoznak, akkor Illés nem kevesebbre hívja a királyt, mint arra, hogy gyűjtse össze Izraelnek a lakosságát, a bálpapokat is mind, és menjenek föl erre a hegyre, Kármel hegyére, és rakjanak égő áldozati rakást, ugye egy óriási farakást, áldozzanak meg egy állatot, ugye tegyék fel a bálpapok is az állatokat a saját megrakott mágiájukra, amit még ugye nem szabad meggyújtani, és Illés is fölteszi a maga kis farakására az áldozati állatot, ő sem rak alá tüzet. És ugye a próbatételnek a lényege az, hogy vajon, hogyha a bálpapok elkezdenek esetleg az ő istenükhöz, Bálhoz imádkozni, akkor Bál vajon hoz-e alá tüzet az égből, és vajon megemészti-e ezt az áldozati állatot. És ugye a próbatételnek a másik oldala az, hogy ugyanezt Illés is megteszi, ő is elkezd imádkozni a saját istenéhez, és hát meglátjuk majd, mondja Illés, hogy melyik az igaz Isten. A Bál tud aláhozni tüzet az égből, vagy Jahve az Isten tud aláhozni tüzet az égből. És a Biblia szerint hát itt megtörténik ez a bizonyos Isten ítélet. Nagyon érdekes a bibliai leírása, hogy föl sorakoztatja a szereplőket, akik részt vesznek ezen a szertartáson. Ugye a bálpapok már kora reggeltől kezdődően megkezdik az tűztáncukat a mágiarakás körül. Ugye ott van a farakás, ott van rajta az áldozati állat. Nem lehet ugye hozzányúlni, nem lehet rá tüzet rakni, de hát valahonnan tűz kellene. Ugye a bálpapok elkezdenek hangosan kiáltani az ő istenükhöz, Bálhoz, hogy hozzon tüzet alá az égből. Az érdekessége és a külön, hogy úgy mondjam, pikantériája még az a történetnek, hogy az a Bál, akihez kiabálnak, és az a Bál, akitől segítséget várnának, termékenység és esőisten. Tehát az, hogy most nincs eső már 3 éve, az ugye kinek a hatáskörébe tartozik a kánaáni panteonban, hát nagyon is Bál hatáskörébe. Hát egy esőisten már csak esőt tud csinálni, hogyha egyszer szárazság van, és az ő papjai közbenjárást kérnek. És ugye folyik ez a tűztánc a mágia rakás körül, eltelik nagyon sok óra, már eljutnak egészen délig, és semmi nem történik. És akkor Illés a Biblia szerint elkezdi egy kicsit, hát úgy mondjam, heccelni ezeket a bálpapokat,
Ugyanis elkezdi nekik mondani, hogy na mi van, nem hallja Bál? Kiabáljátok kicsit hangosabban, lehet, hogy kicsit talán nagyot hal, vagy lehet, hogy esetleg félre ment a dolgát végezni, és most nem tud rátok figyelni. Kiabáljátok hangosabban. És a bibliai leírásból kiderül, hogy akkor a bálpapok előveszik az éles borotváikat és késeiket, tőreiket, és a korabeli pogány törzsek hitvilágának megfelelően elkezdik összevagdosni magukat, egészen addig, hogy már ömlik belőlük a vér, ugye ez a korabeli hitvilágnak megfelelő rituálé volt, és egészen estig folytatják a tűztáncot, de nem történik semmi. És akkor Illés ugye leállítja, ugye most már ezt a elnézést, hogy mondom, ingyen cirkusz, leállítja a bálpapokat, és azt mondja a népnek, hogy jöjjetek hozzám, gyertek én hozzám. És akkor fölépít egy kis oltárt, 12 oltárkőből, Izrael 12 törzsének megfelelően, ugye ő mintegy nem vesz tudomást arról, hogy az ország ketté szakadt, mind a 12 törzs nevében építi az oltárt, és aztán arra kéri a közreműködőket, hogy hozzanak egy csomó vizet, tényleg szinte hektószámba lehet mérni, és többszörösen lelocsolja ezt az általa fölépített oltárt, ugye az áldozati állattal együtt. Hát ugye lehet ennél nagyobb lehetetlenséget tenni, ugye a tüzet szeretné, és azt szeretné, hogy elégjen ez az áldozati állat, de ehhez képest vízzel öntözi. Ugye miért tette ezt Illés? Ugye nyilvánvalóan azért, hogy minden emberi manipulációtól mentes legyen ez az egész beavatkozás, hogy látszódjék, hogyha itt valami tűz fog történni, és valami el fogja égetni ezt az áldozati állatot, akkor az semmiképpen nem emberi machináció eredménye. És ugye Illés leönti ezt az áldozati állatot vízzel, és egyetlen egyet imádkozik, tehát egyetlen egyszer szólítja meg Jahvét, és azzal szólítja meg, hogy mutassa meg magát, és mutassa meg, hogy ő az igaz Isten, Izrael fölött is. És abban a pillanatban egy hatalmas tűz leszáll az égből a Biblia szerint, és megemészti ezt az áldozati állatot. Óriási hatással van, mondanom se kell, a jelenlévőkre, mindenki térdre esik, és mindenki azt mondja, hogy igen, él az Úr, és hogy Jahve, ő az igaz Isten. Ez a megtérésnek nevezett nagyon-nagyon rövid fázis, ez kiterjed bizonyos értelemben Akhábra is, olyannyira meghökken ő maga is, hogy nem tiltakozik akkor, amikor ott a bálpapokat nagyon rövid úton belül a nép megöli, felkoncolja, és nem kérnek többet a bálpapoknak a hamis hát Isten tiszteleteiből és liturgiáiból, és anélkül vonul vissza Samáriába, az ő királyi városában, hogy Illéssel bármit is tenne. Ugye korábban halálra kereste Illést, és meg akarta őt ölni, és most annyira megzavarodott ettől az Isten ítélettől, hogy a Biblia szerint ő visszavonul Samáriába. Viszont itt is megint kiderül az, hogy mennyire befolyásolható a felesége által, ugyanis a felesége hatására megint csak fölébred az a indulat benne, hogy igenis el kell pusztítani minden egyes Bál prófétát, és Illésre megint csak egy halálos ítéletet rónak ki. Ugye ez Jézabelnek a hatása. Jézabel megkeresi Akhábot, és azt mondja neki, hogy csak nem tűröd, hogy ez az Illés ezt tegye, és hogy kiírtsa a bálpapokat mind itt körülöttünk, hanem most nem megy úgy le a nap, amíg Illés is nem fog keresztül menni ugyanezen a sorson, mint ugye korábban a bálpapok. Illés nagyon nehéz helyzetbe kerül, meg is gyengül, meg is erőtlenedik egy picit a hite, és a Biblia szerint akkor elmenekül, elfut Jézabel haragja elől. Ugye nem bízik igazán az isteni gondviselésben, és szinte kimosódna a tudatából az, hogy Isten mekkora csodát tett néhány nappal ezelőtt. És a Biblia szerint ugye elindul valahonnan samáriai hegyekből, és folyamatosan fut egészen le, valahol Bérseba környékén áll meg, és leül egy fenyőfa alá. És az Isten egyszer csak itt megszólítja, hogy mit csinálsz itt, Illés, mit keresel itt a fenyőfalat, hát valahol nem itt lenne a te helyed és a te szolgálatod. És akkor Illés rendkívül csüggeten azt válaszolja, hogy Istenem, hagyj engem meghalni, én se vagyok jobb az atyáimnál, nem ér semmit a szolgálatom, nem ér semmit az, amit eddig a nép körül végeztem, hagyd menjek el. És Isten ebben az esetben is türelmes, és látja, hogy tényleg Illés végkimerülés szintjén van, legalábbis a lelki erejét illetően, és engedi neki, hogy menjen tovább, és elviszi őt egészen a sínai félszigetnek a legdélibb részére, megkeresteti vele Hóreb hegyét. Ugye Hóreb hegye a sínai félszigeten van, az Úr hegyének is szokta nevezni a Biblia, és ez az a hegy, ahová Illés szinte elmenekíti az Úr, hogy egy picit magányban legyen, és egy picit megerősödjön. Hóreb hegyén keres tehát menedéket Illés, és nagyon kedves történet az, amit itt megörökít a Biblia. Ugye Illés miközben itt erősödik lelkileg és fizikailag, ugye az Isten táplálja és gondot visel róla,
és miközben töpreng az ő saját szolgálatán és a saját életén, egyszer csak azt kér Istentől, hogy mutassa meg magát, hogy kicsoda is ő. És nagyon kedves ez a történet nekem olyan szempontból, hogy Isten tényleg mennyire a Biblia szerint próbál leegyszerűsíteni dolgokat, és próbálja nekünk megmutatni, megismertetni velünk önmagát. Ugyanis különböző természeti jelenségekben jelenik meg Illésnek, hogy kifejezze azt, hogy micsoda ő, és mi nem ő. És amikor Illés a Hóreb hegyén egy barlang szájába áll, akkor Isten azt mondja neki, hogy most gyere ki a barlang elé, és megmutatom neked, hogy én ki vagyok. És jön egy hatalmas nagy szélvihar, és Illés rendkívüli módon megijed, de látja, hogy nincs benne az Isten. Aztán jön egy hatalmas földindulás, hogy a hegyek megremegnek belé, és Illés megint megretten, de azt látja, hogy nincs benne Isten. Aztán jön egy hatalmas tűzvész, ami elvonul előtte, de abban sincs az Isten. És akkor egyszer csak egy nagyon-nagyon halk, finom, szelíd hang hallatszik, és abban van az Isten. És Illés annyira megrendül ettől, hogy se nem földindulás, se nem szélvész, se nem tűzvész, hanem az Isten igazából egy nagyon szelíd és nagyon kedves hang, hogy betakarja a köpenyével az arcát, és szinte térdre esik az Isten előtt. És ez az a pont, amikor ismét alkalmassá válik a szolgálata felvételére. Ismét megerősödik abban, hogy Isten kicsoda, hogy Isten egy szerető lény, és nem egy erőszakos, nem egy elvevő zsarnok, hanem egy jóságos valaki. És ezzel az erővel tud aztán ismét elindulni. Egyébként Isten is több módon próbálja őt megerősíteni itt a Hóreb hegyén, biztosítja Illést arról, hogy van még értelme a szolgálatának, vannak még emberek, akik Izraelben is hajlani fognak az igaz hitre, és aztán mellé ad egy társat is Elizeus személyében, akivel innentől kezdve együtt fogják végezni a prófétai szolgálatot. A Bibliából viszont azt is tudjuk, hogy nem igazán volt sikeres Illésnek a szolgálata, tehát volt egy maradék, akit összetudott gyűjteni egy-egy ember, egy-egy személy, de Izraelnek a történetét és a történetének a lefelé hanyatlását, ennek a lavinának a tovább gördülését nem tudta megakadályozni. A Biblia szerint Illés nem emberi módon távozott el közülünk, a Biblia szerint ugye mindannyiunknak az életében van egy-két közös pont, ugye akármennyire különbözőek vagyunk fajra, nemre, vallásra, bármire tekintettel nézve, de van egy-két pont, ahol nagyon-nagyon összetalálkozik az életünk. Mindannyian megszületünk, és anyától születünk mindannyian, és egy apától, és mindannyian meghalunk egyszer a Biblia szerint. Na most Illés azon kevesek egyike, akik a Biblia szerint nem láttak halált, ugyanis őt Isten magához emelte még élő állapotában. Ez megint csak talán azért is volt, hogy talán figyelmeztetés is legyen az embereknek, akik nagyon jól ismerték Illést, és nagyon jó prófétának tartották, féltek tőle, tehát már jó értelemben féltek tőle, tisztelték őt, azért, mert érezték, hogy egy rendkívüli ember. És nagyon nagy visszhangja lett ennek az elragadtatásnak, ugyanis Illés egyszerűen eltűnt a földről, és nagyon sokáig keresték az ő tanítványai, az ifjú próféták, hogy hova lett Illés, és Elizeus az ő tanítványa mondta meg mindenkinek, hogy hát miért keresitek, én láttam, meg ti magatok közül is sokan látták, hogy a mennybe vitetett, elragadtatott. Nincs már többé a földön, nincs neki további szolgálata. Illés tehát az egyik legnagyobb prófétája volt Izraelnek, és még egyszer mondanám talán, hogy bár az ő szolgálatában személy szerint megtalálta azokat az embereket, akikért küldetett, de magának Izraelnek a történetét és annak a történelmi hanyatlását és azt a görgeteget, azt a lavinát, ami elindult, azt már nem tudta megállítani. A Biblia szerint Istennek a közbeavatkozása volt pontosan a Jeroboámi úton való haladás miatt, hogy az északi országrészt, Izraelt hamarosan egy katonai támadás is érte. A proféták mindegyike, akik ebben az időben Illés után működtek az izraelita királyság területén, figyelmeztették az izraelita királyokat és Izrael népét is arra, hogy nagyon-nagyon veszélyes az az út, amin járnak, és nagyon közeli az az idő, amikor fegyveres támadás fogja őket érni. Ugye Omrinak és Akhábnak a halála után tovább folytatódik az izraeli királyoknak a sora, és tovább folytatódnak azok a királygyilkosságok, testvérháborúk, amin már, hogy úgy mondjam, megszokottan haladt eddig az izraeli királyság története, és bizony egyre közelebb kerül az a történelmi periódus, időszámításunk előtt 9. vagy 8. században járunk, amikor ez az új hatalom már növekedő, kezdetben kicsi városállam, de aztán fokozatosan növekvő birodalom, Asszíria bekebelezi az északi királyságot, Izraelt is. Ugye Asszíriának a törzs területe, a Tigrisnek a középső folyása,
A központi városa kezdetben Asszur volt, az egyik asszír istenségről kapta ez a város a nevét, Asszur volt a főistenük. Az asszírokról talán annyit, hogy ők sémi eredetű népcsoport voltak, de több népnek a keveredéséből alakultak ki nagy néppé. Időszámításunk előtt a második évezred végén önállósodott Asszur városállama, és időszámításunk előtt a 13. századtól kezdte meg a hódításait. Az asszur központtal létrejövő központi asszír terület, ami a Tigrisnek a középső folyásán húzódott, ugye itt láthatóak aztán a további városok, amelyek kiépülnek, Nuzzi, Nimrud, Ninive, Horszabad, ezek voltak a központi törzsi városok, és tudjuk azt a lakóikról, hogy rendkívüli módon harciasak voltak, gyakorlatilag egy katona állammá nőtte ki magát Asszíria. A területén főleg hegyek és dombok voltak, nem annyira síkság, ezért mezőgazdasági művelésre nem nagyon volt alkalmas ez a terület, annál inkább állattenyésztésre, és annál inkább a hegyek és a hegyeken növő fa adott lehetőséget a kereskedésre. Ugye a fa, az ólom, a réz lettek a legfontosabb kiviteli árui a gyapjúval együtt, és azt is tudjuk, hogy a korabeli harci technika itt Asszíriában vált a legfejlettebbé ebben az időperiódusban. Időszámításunk előtt a 10. századtól kezdődően egészen ugye a 8.-7. századig. Az asszírok rendelkeztek egyedül közemberek szintjén vasfegyverekkel. Ebben az időszakban az ókori Közel-Keleten még a bronzfegyverek voltak az általánosak, amit főleg az előkelők cipeltek magukkal. Viszont az asszírok egy hadseregreformot hajtottak végre, többféle hadosztályt is fölállítottak, és a hadosztályaikon belül egy jelentős ütőerőt képviseltek a gyalogosok, akik vasfegyverekkel voltak felfegyverkezve. Ugye a vas azért volt jobb, mint a bronz, mert egy erősebb fém volt, és sokkal nagyobb mennyiségben lehetett előállítani, mint korábban a bronzot. Az asszírok is híresek voltak a szinte megadomániás építkezéseikről, tehát arról, hogy sokkal nagyobb épületeket és városokat emeltek, mint az egyáltalán szükséges lett volna a számukra. Azt is tudjuk a királyaikról, hogy rendkívüli módon felmagasztalták magukat, szinte isteni tették önmagukat. A felirataikban dicsimnuszokat zengtek azokról a harci cselekményekről, amelyeket végrehajtottak. Ugye a 10. századtól kezdődően fokozatosan nőtt az asszír birodalom, egyre több ilyen díszes felirat maradt ránk az utókorra. És hát bizony olyan szempontból is beleírták magukat az asszírok a történelembe, hogy a világon ők voltak először olyan nép, akik deportálták a hadifoglyaikat. Ugye a deportálás az azt jelenti, hogy ugye átköltöztetni népeket egyik helyről a másikra. Most az asszírok voltak az elsők a világtörténelemben, akik ahogy elfoglaltak egy-egy várost vagy egy-egy földrajzi területet, akkor az ott lakókat egyszerűen fogták és katonai kíséret mellett hadifogoly vonulatokban kivitték. Ugye olyan lehetett ez, mint a zsidóknak a deportálása a 20. században, tehát amikor ugye bevagonírozták őket, és vitték. Hát valami hasonló volt, ugye nyilván vagonok nélkül, de így zajlódott le a különböző népeknek a betelepítése az asszír birodalmon belőle. Ugye miért volt ez jó az asszíroknak? Azért, mert kellett nekik olyan munkaerő, akik megművelik a földeket, ellátják az állatállományt, a háztartást, ugyanis egy átlag asszír gyakorlatilag már a katonáskodásból élt, és a zsákmányból élte föl, és élte fel a családjával együtt. A másik jelentős városa az asszíroknak a későbbi időkben kiépülő Ninive volt. Jónás könyve beszél erről a városról, és nagyon sokáig meghökkentőnek tűnt az az adat, mert amit Jónás megemlít, ugyanis Jónás hatalmas több százezres lakosságról tesz említést Jónás könyvében. A régészek föltárták Ninive városát, és megtalálták az eredeti városfalakat, amelyek mintegy 12 kilométer hosszan ölelték körben az eredeti törzsvárost, és a régészek azt is megállapították, hogy kb. 175 ezer ember lakta. A korabeli világban ez egy New York méretű városnak számított, tehát egy hatalmas világváros volt, vagyis Jónás könyvének az adatai egyáltalán nem hamisak, amikor ugye Jónás arról beszél, hogy több százezer embert kellene megtérítenie későbbiekben. Az asszíroknak csodálatos építményeik voltak, majd még a következő előadáson egyre több fog előkerülni, ugye, ahogy haladunk párhuzamosan a zsidó és az asszír, aztán később új-babiloni történelemben előre, hogy itt fognak majd kereszteződni ezeknek a népeknek a történetei.
De hát valahogy így képzeljük el ilyen monumentális méretekben, ugye az asszíroknak az építkezését, és hát nyilvánvalóan a hadseregét is. Arány számaiban szinte tízszeresére növekedett az asszír hadsereg egy korabeli átlag országnak a hadseregéhez képest. Míg a legtöbb országban, amelyek ilyen kisebb Asszíria méretű országok voltak, olyan százas nagyságrendben voltak például harci szekerek, addig az asszíroknál végrehajtott hadseregreform után ez már ezerszeres nagyságrendbe került. Tehát gyakorlatilag tízszer annyi harci szekerük volt, mint egy átlag asszír birodalom, tehát kis ország mérettel rendelkező területnek ez elvárható volt. Az asszíroknál egyébként az, hogy ők ennyire kegyetlenül szinte nyomultak előre, és mint egy ilyen belső indítatástól vezérelve állandóan újabb és újabb területeket foglaltak el, ebben az is közrejátszott, hogy a főistenük Asszur szinte ezt parancsba adta nekik. Megint csak egy picit modern példát hoznék, hogy tényleg értsük, hogy miről van szó. Egy picit olyan, mint az arab-török világban volt a dzsihád, a szent háború. Ugye sajnos ez most már a mai napokban is ismert fogalom megint csak, de az asszíroknál is létezett tulajdonképpen ez a fogalom, ugyanis Asszúr istenség előírta az ő népének azt, hogy terjesszék az Asszúr istennek a hitét, és hogy növeljék a birodalomnak a határait. Ugye ez volt az az ideológia, amit nyilvánvalóan kiterjesztett, vagy kitenyésztett, kitermelt magából, ugye az asszír királyság és az asszíroknak az ideológiája, hiszen valamivel meg kellett eszmeileg is alapozni azt a sok hódító háborút, amelyet folytattak az asszírok. Ugye az egyik legnagyobb technikai újításuk, amit mondtam is, a harci szekerek létszámának a szinte tízszeresére való növelése volt, és ezen belül még a harci szekereknek a felépítését is megváltoztatták. Ugye a harci szekerekben általában két ember utazott, na most az asszíroknál ez a két fő, ez háromra növekedett. Ugye nem csak egy olyan ember volt, aki hajtotta a lovakat, és egy másik, aki közben ugye harcolt, hanem föltettek a kocsikra egy harmadik embert is, akit pajzsosnak hívtak, akinek ugye az volt a feladata, hogy védje mind a harcost, mind a hajtót. Ugye ez egy pici újításnak tűnik, de rendkívüli módon bejött, hiszen az a pajzsos, aki védte a másik kettőt, nagyban megnövelhette az élettartamát egy-egy harci szekérnek. Mert akár a hajtót, akár a harcost ölte meg, mondjuk egy csatában valaki, onnantól kezdve az a harci szekér kiesett a forgalomból, hiszen vagy nem tudták hajtani, vagy nem tudtak vele harcolni. Viszont három emberrel felszerelt harckocsi már eléggé hadi képesnek számított. Itt láthatjuk azt, hogy hogyan is kezdett el növekedni Asszíriának a területe. Ugye a különböző sötétségűvel jelzett lila színek mutatják, hogy ez időben hogyan haladt előre. És hát egy nagyon-nagyon éhes, óriás csecsemőhöz látszik hasonlatosnak. Ugye egyre nagyobb falatokat nyel le, vagy megint csak egy ilyen egyszerű hasonlat, mint a kis gömbölc mese, ami ugye egyre nagyobbat teszik és egyre nagyobbá válik. Ugye az asszír hatalom ebben az időszakban, amelyben ugye most az izraeli történelemnél járunk, időszámításunk előtti 9.-8. században magáinak tudhatta a központi asszír területeken kívül Mezopotámia térségét, Mezopotámiának a nagyobb részét, és fokozatosan kezdte bekebelezni a föníciai, szíriai területeket, és ugye itt már közeledett Észak-Izraelnek a területére is. A Biblia is tud róla, és adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy már az időszámításunk előtti 9. században élő izraeli királyok itt-ott hadi adót fizettek az asszíroknak, hogy békességben legyenek. Ez is a korabeli hadi menetet tükrözi, hogy nem az történt sok esetben, hogy jöttek a csapatok és leruhantak egy országot és kiirtották az ott lakókat, hanem először úgy kezdődött a dolog, hogy adófizetővévé vált egy ország egy másik országnak. Magyarul a király a hadseregével együtt felvonult, mondjuk Izrael területére, meghódított néhány várost, amiről a Biblia egyébként leírásokat is tartalmaz, és ezután kivonult, de csak annak fejében, hogyha meghatározott számú évi adót fizet innentől kezdve az a leigázott királyság, és az adott király, tehát az adott országnak a királya, ugye szimpatikus és baráti politikát folytat Asszíriával szemben. Na most Izrael esetében is először ez történt. Ez volt az első lépcsőfok, amire Izrael története eljutott. Nimrodot 1846-tól kezdődően folyamatosan tárták fel a régészek,
és a freskók alapján sikerült, ugye a freskók is megmaradtak, a fal töredékeket találtak a régészek, és sikerült rekonstruálni, hogy nagyjából hogyan nézhetett ki a trónterem, a bevonulási trónterem a fényes asszír királyi palotába. Az asszíroknak az egyik hatalmi jelvénye volt ez a soklábú bika. Ugye megfigyelhető az asszíroknál ennél a szárnyas és ilyen asszír, ugye bodorított szakállal ábrázolt élőlényeknél, ugye nem lehet azért pontosan behatárolni miféle állat, hogy 5 lábuk van. Ezt statikailag azért építették így a mérnökök, ugye a legtöbb ilyen szobornál, mert így stabilabbnak tűnik, minden oldalról áll a szobor. Nimrud városából került elő az a fekete obelisztnek nevezett kőből készült és csiszolt építmény, amelynek a feliratai és ábrázolásai tudósítanak bennünket arról, hogy egy Szulmánu Assaridu nevezetű asszír király hogyan haladt előre a hódításaiban, és hogyan tudta növelni az ő birodalmát egyre nagyobbra. Több Szulmánu Assaridu is van az asszír történelemben, itt most lesz majd egy-két nagyon csúnya névelnézést, amit el kell, hogy mondjak, mert ezek nyilván hozzátartoznak a zsidó történelemhez. Ő a sorszám szerint a 3., akinek ez a fekete obeliszkje megörökíti, hogy hogyan haladt őt át lépésről lépésre előre az ő hódításaiban. Egy kicsi képet láthatunk itt kivetítve az egyik ábrázolásról. Azt láthatjuk, amint a király fogadja egy hódoló, meghódított országnak a követeit és a hadisarcot, amit ugye itt egy leborult szolga és a másik uralkodó tart a kezében. Minden bizonnyal és a feliratok alapján ez egy izraelita király, aki Szulmánu Assaridu előtt meghódol és hadisarcot fizet neki. Időszámításunk előtt a 9. században járunk. Ez tulajdonképpen az egyetlen rajzos ábrázolása ennek a történelmi eseménynek, hogy az izraelita királyság igenis már Krisztus előtt a 9. századtól kezdődően adófizetőjévé vált az asszír birodalomnak. Ez még akkor nem jelentett egy katonai megszállást, ez csak egy gazdasági függést jelentett, illetve azt, hogy a királynak, a mindenkori izraelita királynak lojálisnak kellett lennie az asszír politikával szemben. Magyarul azt a politikai irányvonalat kellett felvállalnia, amit az asszíroknak. Most ez jelen esetben a másik nagy birodalommal, Egyiptommal való szembenállást jelentett. A Biblia leírja, hogy Izrael hogyan is érte el a bukását, illetve hogy mi is okozta azt, hogy végül is az északi izraeli terület, amit egyébként a Biblia sokszor Samáriaként emleget ugye a fővárosról, hogy hogyan is érkezett el a bukása pillanatához. A Biblia szerint a bukásának az volt az oka, hogy a legutolsó királya, aki időszámításunk előtt a 8. század végén, tehát a 720-as években élt, ez a király Hóseás nem azonos a prófétával, ugye van Hóseás próféta is ebben az időben, és van Hóseás király is ebben az időben. Ezért mondtam még az előző előadás elején, hogy egy kicsit zavaros már itt a királyokkor, elég nehéz sokszor követni, hasonló nevű királyok vannak, hasonló nevű próféták vannak. Tehát amit most érdemes megjegyeznünk az az, hogy van egy Hóseás nevezetű király, aki Izrael utolsó királya a Biblia szerint, és aki elköveti azt az óriási baklövést politikailag, hogy elkezd újat húzni az asszír birodalommal. Ugye nem fizet adót, először is onnan indul a dolog, másodszor pedig elkezd Egyiptommal kacérkodni, elkezd Egyiptommal barátkozni. Na most az asszír királyoknak sem kell több, ugye nyilvánvaló, hogy nem igazán nézik jó szemmel ezt a fajta kacérkodást az ellenséggel. Elindul egy megtorló hadjárat Izrael ellen. Először 5. Szulmánu Assaridu vezeti ezt a hadjáratot, aztán majd az ő fia, 2. Sarrukin vagy Szargon, talán ez a neve ismerősebb, fejezi be ezt a hadjáratot, és már az ő fia, tehát Szargon az, aki megörökíti a feliratában azt a tényt, hogy sikerült meghódítani a Izrael államát immáron fegyveresen. Az asszírok megszállják katonailag Izraelt, és megteszik azt a lépést, amit minden megszállt ország esetében megtesznek. Az asszír területekről, törzsterületekről és az eddig meghódított tartományokból, Szíriából és Arábiából áttelepítenek lakosokat Samária területére. Tehát ezek idegen népek, nem zsidó népek, idegen nyelvvel, idegen kultúrával, a zsidókat pedig kitelepítik Samáriából és egész Észak-Izrael területéről, és átviszik őket a birodalom túlsó csücskébe, átviszik őket Média környékére, tehát a birodalomnak a legtávolabbi sarkába.
Érthető, a politika arra megy ki, hogy minél hamarabb asszimilálni, tehát beolvasztani a különböző népeket, törzseket, azzal, hogy összevegyítjük őket, házasodjanak csak, tanulják el egymás nyelvét, lehetőleg felejtsék el azt, hogy ők valaha zsidók voltak, és mindannyian egyet szokjanak meg, azt, hogy asszír uralom van felettük. A Biblia szerint tehát ez a tragédia megtörténik Észak-Izrael esetében. Az az út, amelyen Jeroboám elindította Észak-Izraelt, a Biblia szerint törvényszerűen vezetett el idáig, hogy időszámításunk előtt 722-ben az asszírok katonailag is és fegyverrel is meghódították ezt az országot, és innentől kezdve mondhatjuk ki azt, hogy Izrael megszűnt önálló zsidó királyság lenni. A zsidó történelem igazából innentől kezdve csak a déli királyság területére korlátozó területére.

között. Tehát ez a samaritánusoknak is közben az eredete, ugye idáig is eljutottunk most a történelmünk folyamán. Ugye a samaritánusok ezért is volt az, hogy még jézusi időkben is legendásan lenézett népek közé tartoztak. A mai előadásunk alkalmával tulajdonképpen eddig jutottunk el. Az északi országrésznek a tragikus lavinaszerű zuhanását követtük most nyomon. A Biblia igazán nagyon kevés királyt emel ki ebből a korszakból. Tulajdonképpen annak a kettőnek a nevével fémjelzi ezt a korszakot, akikről a legrészletesebben beszéltük, Omrival és Akhábbal. És hát azt is tudjuk a Biblia szerint, hogy hamarosan a déli országrész is elindul ezen a lejtőn lefelé, ugye Júda. Izrael megszűnik önálló hatalomnak, önálló fegyverténynek lenni a térségben. És Júda, ha kicsit bukdácsolva és néha vissza-vissza kapaszkodva is az eredeti útra, de Júda is hamarosan ezen a lejtőn fog elindulni, de ők már nem annyira, illetve nem csak annyira az asszír birodalommal fognak szembe kerülni, hanem hamarosan ugye a nagyhalat, vagy a nagyhalat egy újabb nagyhal eszi meg, megszületik majd egy új birodalom, és ez pedig már Babilónia lesz. Kicsit zűrzavaros az a történelmi korszak, amit királyok kora felől el. Egyelőre még az asszír nagyhatalom lesz, amely a térséget uralja, de azért vetítem előre, mert az előadás ugye kicsit pörgősebben halad, nem tudunk rá időt szánni, hogy mindenről nagyon részletesen beszéljünk, hogy hamarosan követni fogja egy újabb hatalomnak a felnövekedése, és ez a hatalom lesz, amely aztán majd Júda államát is el fogja pusztítani. De hát a történetünk egyelőre itt ér véget, hogy Izrael megszűnik önálló királyság lenni, és a következő alkalommal egy kicsit arra térnénk vissza, hogy Júdának hogyan alakult a történelme a kettészakadás után. Ugye visszamennénk megint 931-ig, és mivel Júda történelme már egy önálló szálon fut tovább, ugye a kettészakadás után, azt vizsgálnánk végig, hogy hogyan folytatódik a kettészakadás után Júda sorsa, kik azok a reform királyok a Biblia szerint, akik próbálják a zsidó államnak a fénykorát visszaállítani, ugye azt a dávidi Salamonkort, aztán kik azok a királyok, akik rossz irányba viszik Júda történetét, és aztán fokozatosan így haladunk majd előre egészen addig, míg Júda is beteljesíti a maga végzetét, és ahogy a proféciák előre megjövendőlik, időszámításunk előtt 605-től kezdődően folyamatosan babiloni támadásnak, ostromnak, és aztán a teljes pusztulásnak lesz kitéve. Köszönöm szépen a figyelmüket!

0: Pál apostol Hymnusz Krisztusról a Filippi levél második fejezetében. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus Krisztusról, egész küldetéséről és áldozatáról Pál apostol nem a próza nyelvén gondolt megemlékezni, hanem ebben a lelkesült himnuszban, amely azzal kezdődik, hogy teljesítsük be egymás örömét, és kövessük Jézust ugyanazon indulattal, helyes fordítás szerint talán így mondanánk, belátással lévén, lássuk be azt, amit Jézus tett, és amit Jézus mondott. Jézust nem az követi, aki külsőségekben követi, aki csupán templomba jár, vagy jámbor kegyet cselekményeket végez, Jézus azt követi, aki belátásra jut, megismeri Jézus életét, és látja az ő küldetésének nagyságát, és az elvégzett eredménynek az örökké valóságát. Ezért mondja Pál apostol, és ezért követi végig Jézus küldetését a mennyből, hogy Jézus a mennyben élt, Istennek formájában volt, ugyanaz a teremtő Isten, mint az Atya és a Lélek, ugyanaz a minden tudó, minden ható Isten, mint a másik két isteni személy. De amikor ő a mennyben volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ő lemondott a mennyről, ő letette az isteni hatalmát. Eljött a földre, együttérzően, az emberért, az emberiségért. Ettől a teremtő Istentől távolodott el az emberiség. Ebből az Istenből nem kért, nem akart többé. De az Isten utána jön az embernek, utána jön az emberiségnek. Nem tekinti zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Leteszi a hatalmat, önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. Ha Jézus akkor lett volna emberré, amikor Ádám és Éva még tökéletes életben élt, az is egy végtelen megalázkodás és leereszkedés lett volna. De mi most már a paradicsom kapuin kívül élünk. A mi világunk nem a létező világok legjobbika. A mi világunk egy leromlott, legyengült, egy borzalmas, sújtott világ, sújtott helyszín, és Jézus erre jött el. És olyan megdöbbentően mondja a Pál apostol, hogy mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Hát lehet még nagyobb megalázás? Míg annál, hogy emberré lesz, hogy 9 hónapig őt is kihordja egy földi édesanyja, megszületik tehetetlen csecsemőként, egy istálóban, felnövekszik egy rossz hírű helyen Názáretben, jöhet-e valami jó hír Názáretből, ez volt a korabeli közmondás. Hát lehet ennél még nagyobb megalázás? Lehet. Jézus nem csak elviselte a környezet szidalmait, az üldözést, az arculveretést, ne felejtsük el, Golgotai áldozat előtt már többször meg akarták ölni. János 5. fejezete elmondja, hogy a papok már rátették a kezüket a betesdai beteg meggyógyítása után is, törvényszék elé akarták állítani, mert egy 38 éve beteg embert meggyógyított. Názáretben a felneveltetése színhelyén lejegyzi Lukács evangélium a 4. fejezete, ott meg ki akarták vonszolni az egyik templomi prédikációja után a hegyoldalra, és onnan le akarták lökni a mélységbe. Hányszor meg akarták már ölni? János evangélium a 7. fejezete pedig lejegyzi, hogy már fölbéreltek embereket, hogy kaparintsák meg, még Júdás árulása előtt történt ez. Hányszor meg akarták ölni? De nem ez volt a megalázás. Nem az volt, hogy mindennek kiszolgáltatta magát. Nem az volt, hogy miután a prófétákat is megölték, és a szőlőmunkások bántalmazták, kútba dobták az Isten szolgáit, és az Isten azt mondja, hogy hát van egy szeretett fiam, talán őt megbecsülik, elküldöm hozzájuk, őt meg a szőlőn kívül vetve ölték meg. De nem ez volt a nagy megalázás. Mi ebben a himnuszban ez a kulcs szó? Mit jelent ez a mondat? És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, ez a nagy megalázás, ez annyit jelent, és Pál apostol ezt fejezi ki ezzel a rövid kifejezéssel, hogy Jézusnak is tudatosítania kellett, hogy hiába vagyok Isten fia, hiába jöttem a mennyből. Hatalmamat letettem, de személyem önazonossága megmaradt. A gondolkodásom isteni, de hiába vagyok Isten, Isten fia, hiába vagyok isteni gondolkozással ellátva. Én nekem szükségem van az Isten, az Atya pillanatonkénti, óránkénti segítségére. Gyenge vagyok, mivel én is ugyanolyan gyenge lettem, mint a többi ember. Az embert fölemelni csak azt tudja a nehéz helyzetéből, aki alászáll az emberi létezés bugyraiba, aki megalázza magát és megmutatja, hogy emberek, nekünk egy valakire van szükségünk, alázzuk meg magunkat. A megalázás egyáltalán nem valami meghunyászkodás, valami elvtelen visszahúzódás a Biblia szerint. A megalázkodás annyit jelent, hogy ismerjük be végre a valóságot, lássuk végre ezt a borzalmas helyzetet, nézzünk fölfelé, és segítségért egy valakihez forduljunk, aki valóban tud segíteni. Jézus ezt tette. Pál apostol másodszor is megemlékezett erről egy másik csodálatos himnuszában, amely a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében található, hogy ám bár ő fiú volt, de neki is meg kellett tanulni abból, amit szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván üdvösség szerzője lett azokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Jézusnak is meg kellett aláznia magát, Jézusnak is éreznie, tudnia kellett, hogy egyedül nem tud győzni, segítség nélkül nem tud előre haladni. Ő mindig számított az Istenre. Ezért mondta híres szavával, én és az Atya egy vagyunk. Ő egyé válni akart az Istennel, aki képes őt a győzelemre vezetni. És ezért fejeződik be így a himnusz, mivel Jézus ezt a keresztfának haláláig gyakorolta, engedelmes volt odáig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Nem csak Jézus nevét kell ismernünk, a névben a tartalmat, a tartalomban az életet, a sorsot, a sors végén a kereszt halált, a szeretet végső kicsúcsosodását, az önfeláldozó szeretet miben létét. Ehhez a valakihez kell fordulnunk, élő hittel, mint aki most is él a mennyben, vigyázza lépteinket, figyel bennünket. Ő, egyedül ő képes felemelni és szabadítani.
1: Előadásunkon, bibliai témájú előadásunkon, és a mai témánk az eredeti program szerint a 37. Zsoltár. Tehát most ezt a Zsoltárt tekintenénk át közösen a mai délutánunkon. Mielőtt azonban a Zsoltárnak az elemzésébe belekezdenénk, vagy inkább áttekintésébe belekezdenénk, Még szeretnék bevezetőként néhány szempontot mondani a zsoltárokhoz általánosságban. Lehetséges, hogy erről más előadók már részben beszéltek, de talán kiegészítés vagy emlékeztetés jelleggel jó ezekre visszaemlékezni, vagy hogyha újdonság, akkor pedig különösen van létjogosultsága. A Szentírásban a zsoltárokat különböző módon szokták kategorizálni. Különböző szerzők teljesen különböző zsoltártípusokat említenek. Én most egy olyan tipizálást szeretnék említeni, amelyet a legjobbnak érzek, legjobbnak tartok az elemzések közül, és ennek alapján a zsoltárokat 9 típusba oszthatjuk be. Műfajuk, témájuk, szerkezetük szempontjából van ez a 9 típus. Az első típusba tartoznak az úgynevezett természeti zsoltárok, ahol Isten megjelenik, mint a természetnek a teremtője. Tipikusan ilyen például a 104. zsoltár, amely Isten teremtésének a dicsőítő éneke tulajdonképpen. Nagyon szép zsoltár, aki szereti a természetet, annak különösen a figyelmébe ajánlom ezt, hogy a természetben hogy láthatjuk meg Istent, mint alkotót. Tehát ez a 104. zsoltár. De nyilván több ilyen természeti zsoltár van, de egy-egy példát mondanék az egyes típusokra. Aztán a második típusa a zsoltároknak a történelmi és nemzeti zsoltárok. Ilyen rögtön a 104. után a 105. zsoltár. Ugye nemzeti az nyilván azért lehet egy zsoltár, mert az ószövetségi időben Isten népe egyetlen nemzet volt, tehát Isten népe és egy nemzet az ebben az esetben egybeesett, és így szükségszerűen a történelmi és a nemzeti múlt az egybe kapcsolódott. És ez az Isten népének, a zsidó népnek egy adott helyzetéről számol be, vagy pedig egy történelmi áttekintést nyújt az Izrael népének a kialakulásától, az egyiptomi fogságon át, egészen az országban való letelepedéséig. És azt mutatják be ezek a zsoltárok, hogy Isten gondviselése az nem pusztán az egyéni életben érvényesül, hanem Isten gondviselése az kiterjed embercsoportokra is, tehát nem csak egyénekben gondolkodik is, hanem embercsoportokban, népekben, nemzetekben is. Tehát nemzetek sorsa felett is érvényes az Isten gondviselése, és ez a gondviselés ez évszázadokon át átível. Hiszen vannak olyan zsoltárok, amelyek szinte egy évezred történelmét kötik csokorba, abból a lényeges momentumokat, és különösen szép látni azt, ahogyan egy évezrednek a történelmének a lényeges pontjainak a kiértékelése hogyan jelenik meg alig néhány mondatban. A harmadik típusa a zsoltároknak a tanító zsoltárok. Néhány héttel ezelőtt magam is egy tanító zsoltár elemzését végeztem el itt ebben a körben. A 15. zsoltár tipikusan egy tanító zsoltár, ahol erkölcsi tanítások, elvek kerülnek ismertetésre és mélyebb bemutatásra. A negyedik típusa a zsoltároknak a messiási zsoltárok. A messiási zsoltárok azok profétikus jövendőléseket tartalmaznak Jézus Krisztus első és második eljövetelével kapcsolatban. Tipikusan ilyen és legismertebb a 22. és a 69. zsoltár, amelyek Jézus szenvedés történetéről tesznek nagyon pontos kinyilatkoztatásokat sok-sok évszázaddal Jézus kereszthalála előtt. Ezek bemutatják a messiásnak az isteni és emberi mi voltát, bemutatják a kereszthalált, a keresztáldozatát, annak nagyon sok apró mozzanatát, amelyek egyértelműen mutatják ezeknek a zsoltároknak az isteni ihletését. Ugye ne feledkezzünk el arról, hogy Dávid, aki a zsoltárok közül jelentős számúnak a szerzője volt, ugye a zsidó népnek a nagy királyáról van szó, ugye a második királyáról, ő nem pusztán ihletett szerzője volt a Szentírásnak, hanem proféta is volt egyúttal, ahogyan apostolok cselekedete is ezt két esetben megfogalmazza. Tehát Istentől kapott kinyilatkoztatásokat a jövendőre vonatkozóan, amelyeket ő le is írt a zsoltáraiban. Az 5. típusa a zsoltároknak a bűnbánati zsoltárok. Dávid király életéből rengeteg olyan esemény ragadható meg ezekben a zsoltárokban, ahol igencsak létjogosultsága volt a bűnbánatnak, és Dávid ezeket versekben, zsoltárokban meg is örökítette. A legismertebb példái ennek a 32. és az 51. zsoltárok, amelyek Dávidnak a legmélyebb bukásából való kiemelkedését örökítik meg. Nagyon érdekes típusa a zsoltároknak, és viszonylag kevéssé olvasottak a 6. típusban, tehát az átok zsoltárok. Ez például a 35. zsoltár ilyen, ezek a zsoltárok leírják azt, hogy azok, akiknek az életük, azok véglegesen szembefordult Istennel, és akik a hamis cselekedetekkel tudatosan együtt élnek, bemutatják tehát ezek a zsoltárok azt, hogy az ilyen útnak mi a vége. És itt nagyon sok egyértelmű kijelentést olvashatunk arra vonatkozóan, hogy Istennek nem az áldását, hanem éppen ellenkező megnyilvánulását vonja magára az ilyesfajta életút, hiszen Isten az mindenképpen az ítéletnek is az Istene, hogyan majd épp a mai 37. Zsoltárban is olvasni fogjuk. És azért irattak le ezek a zsoltárok, hogy mi emberek nehogy könnyedén bánjunk a bűnnel, nehogy az legyen, hogy a bűnre egyszerűen csak legyintünk, és azt mondjuk, hogy hát végül is minden bűnből van bocsánat, nem menjünk fel át ilyen könnyen a bűnnek a témakörén, nehogy az legyen, hogy a szemléletünkből kikopjon az a bibliai igazság, hogy a bűn az nem juthat be az örök életbe, a bűnnek nincs tovább élete az ítéleten túl, és akkor, hogyha az örök életben gondolkodunk, akkor egy bűntől mentes világban tudunk csak gondolkodni a Szentírás szerint. Tehát ezek a zsoltárok, figyeljük, és hogyha ilyen zsoltárokat olvasunk, vagy ez kerül a Biblia olvasásunk során, akkor ezeken ne lepődjünk meg, és ne is botránkozzunk meg ezen, hanem ezt tényleg olvassuk jól, és értsük jól ezeket a zsoltárokat, hogy miért is irattak le ezek is főleg Dávid tollából valók. Isten arra kíván ezzel figyelmeztetni bennünket, hogy a bűnnek milyen súlyos következményei vannak, és nehogy csak, hogy mondjam, egy könnyed, megbocsátó lelkülettel viszonyuljunk a bűnhöz, ami kell is a bűnössel kapcsolatban, de ugyanakkor a bűnnel szembeni fellépést a Biblia egy keresztény embernek a kötelezettségének mondja. A 7. típusa a zsoltároknak az imádság jellegű zsoltárok, az 55. zsoltár is például így kezdődik, hogy hallgasd meg Isten az én imádságomat. A zsoltárok közül nagyon sok gyakorlatilag egy imádságot foglal magába, versben megfogalmazva, költői elemekkel teletűzdelve, és ezek nagyon alkalmasak arra, hogy a személyes ima életünk is még jobban elmélyüljön, hiszen nagyon sok szempontot kapunk arra vonatkozóan, hogy milyen egy Istennek tetsző imádságnak a felépítése, a hosszúsága, a mondani valója, tehát nagyon sokat tanulhatunk a személyes ima életünk vonatkozásában is. A 8. típusa a zsoltároknak a zarándok énekek. A 120-tól 134. zsoltárok, tehát 15 zsoltár az, amely ebbe a csoportba tartozik. Ugye egy csoportban olvashatjuk ezeket a Szentírásban, ezek általában viszonylag rövidebb zsoltárok a Szentírásban. Ezek azok a zsoltárok, amelyeket elsősorban a zarándok ünnepeken énekeltek az izraeliták, mikor mentek fel Jeruzsálembe a templomba, és ott a különböző szertartásokon részt vettek. Mózes 5. könyve 16. fejezetében a 16. vers mondja el azt, hogy minden izraelita férfinek egy évben háromszor meg kellett jelennie a Jeruzsálemben és a templomban a szertartáson, és ez a három ünnep volt a kovásztalan kenyerek ünnepe, a zsengekéve ünnepe és a sátoros ünnep. És ezeken az alkalmakon belegondolhatunk abba, hogy hát ugye Palesztina, Izrael az gyakorlatilag ugye egy Dunántúl nagyságú ország, ahogyan erre a három ünnepre, aki csak tehette, ment fel elsősorban a férfiak, de hogyha lehetett, akkor nyilván a feleséget és a gyerekeket is vitték magukkal, ahogyan mentek ezek a zarándok csoportok Jeruzsálembe, hogy közben is nyilvánvaló, hogy az időt a hívőbb csoportok adott esetben zsoltárok éneklésével töltötték, és akkor, amikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, ahogyan mentek föl Jeruzsálembe a templom lépcsőin, illetve ott zajlottak a különböző szertartások, szolgálatok, akkor énekelték ezeket az énekeket. És végül eljutunk a 9. csoporthoz, amelybe a mi mai témánk is, a 37. zsoltár is beletartozik, és ez pedig az úgynevezett alfabetikus zsoltároknak a kategóriája. 9 ilyen alfabetikus zsoltár van a Szentírásban, és ezt a 9 zsoltárt 3 típusba osztatjuk, de először nézzük, hogy mi is ez az alfabetikus zsoltár. Az alfabetikus zsoltár az azt jelenti, hogy a héber ABC, amely 22 jelből, 22 betűből áll, hogy a héber ABC sorrendjében kezdődnek az egyes versek az adott zsoltárban. Ugye a 3 típusa az alfabetikus zsoltároknak, az első az, amikor minden vers egy betűvel kezdődik, amely a Zsoltárban szépen megy sorba a zsidó Héber ABC szerint. Ilyen például a 25. Zsoltár. Aztán van olyan típusa az alfabetikus zsoltároknak, amikor nem minden versre igaz ez, hanem mondjuk minden második versre, vagy minden harmadik versre. Ilyen például a mai zsoltárunk a 37. zsoltár is, ahol általában minden második vers kezdődik az ABC soron következő betűjével. És végül a harmadik típusba a 119. zsoltár tartozik, amely 8 soros versszakokból áll, és minden egyes, az ABC minden egyes betűjéhez egy ilyen 8 soros versszak illeszkedik, és szépen így felépül ez a nagyon szép 119. zsoltár, ami viszonylag hosszú a Szentírásban, de nagyon szép módon mutatja be Isten igéjének a hatalmát. És ezek az alfabetikus zsoltárok, majd látjuk, ahogyan a 37. zsoltárral megismerkedünk, ezek kicsit kilógnak a sorból a többihez képest abban az értelemben, hogy ezeknek a zsoltároknak nincs egy feszített gondolatmenetük. Tehát nincs olyan, hogy most ilyen szép logikai meneteket fel tudnánk építeni, hogy hogy épül fel a zsoltár, mert itt a forma az egy keretet ad a mondani valónak, és ebbe a szabályba bele kell illeszkednie az írónak, tehát itt feszített logikai keretre nem nyílik lehetőség. Emlékszünk talán arra, hogy a 15. zsoltárnál volt egy nagyon egyértelműen felépíthető szerkezete a zsoltárnak, volt egy kérdés feltevése, arra volt válasz egyik szempontból, másik szempontból és a következtetés levonása. Egyértelmű és logikus szerkezet volt, ilyet az alfabetikus zsoltároknál, tehát formai okokból nem találhatunk, hanem itt arról van szó, hogy felvette a zsoltáros a zsoltár elején egy témát, és aztán ahhoz újabb és újabb gondolatokat ad, és igazából ezek az újabb és újabb szempontok adnak egyre nagyobb sodrást és kifejtést a gondolatnak, és egyre újabb gondolatokat társítanak, vetnek fel. És belegondolhatunk abba, hogy milyen könnyű volt az eredeti nyelven ezeket a zsoltárokat megjegyezni, hiszen az ABC egyes betűivel kezdődtek a versek, tehát nagyon könnyű volt az egyszerű emberek számára is ezt fejben rögzíteni. És ezeknek a zsoltároknak a nagy értéke az a kifejezésnek az árnyaltsága és a gazdagsága. Ahogyan egy témakört nagyon sok oldalról igyekszik megközelíteni, újból és újból nekifut a témának, és újabb és újabb nézőponttal gazdagít bennünket. És ezek után, a bevezető gondolatok után, ahogyan már eljutottunk tehát a 37. zsoltárnak a műfajához is, nézzük magát a zsoltárt. A zsoltár első versében, tehát a 37. zsoltár első versében olvashatunk egy probléma felvetést. És utána ebből a probléma felvetésből vezeti le, utána ezt a probléma felvetést igyekszik tárgyalni nagyon sok szempontból a zsoltár szerzője. Nézzük tehát ezt az első verset. Ez így hangzik: ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Kedves hallgatók, az életben nagyon gyakran láthatunk igazságtalanságokat, amelyek igencsak megülik a mi lelkünket, gondolatainkat, különösen akkor, hogyha ezek személyesen érintenek bennünket. És ekkor az ember többfajta módon reagálhat erre, illetve nem is úgy mondanám, hogy többfajta módon, hanem úgy többfajta érzés kavarog az emberben. Itt kettőt emel ki ezek közül ez a vers, az egyik a bosszankodás. Akkor az ember azt mondja, hogy hogy lehet ilyen egy ember? Hogy lehet az, hogy valaki ilyen dolgokat megtesz? És az ember bosszankodik és belelovalja magát ebbe a bosszankodásba, vagy pedig egy másik dolog, amikor pedig az ember irigykedik. Amikor azt mondja, hogy igaz, hogy ez az ember rossz dolgokat tesz, de hát végül is olyan gondtalanul élhet, hogy miért van az, hogy ezek az emberek, akik az életükben annyi igazságtalanságot érvényesítenek másokkal szemben, hogy olyan nyugodt életük lehet, hogy miért van az, hogy ezek az emberek bántalmazás nélkül leélhetik az életüket, miért van az, hogy így szépen nyugodtan élhetnek, És azok, akik pedig az életnek a az életnek a hétköznapi része jutott, azoknak pedig annyi sok szenvedés és nyomorúság jut osztály részül, hogy miért van ez a dolog. És hogy az ember irigykedik arra, hogy hát lehet, hogy jobb lenne valahogy úgy csinálni, hogy talán rossz pályára állítottuk rá az életünket, hogy nem voltunk elég élelmesek, és nem voltunk eléggé életre valóak, hogy nem ebbe az osztályba tartozunk. Nagyon sok fájdalmas dolog érhet bennünket az életben. Most csak egy-két apró momentumot szeretnék az életből felemlíteni, és aztán nyilván már beindul ennek kapcsán a gondolatmenetünk. Például nemrég az egyik kollégámmal történt egy olyan eset, egy velem egykorú hölgyről van szó, aki ült az autójában, egyedült a kocsijában, ment Budapesten a városban vezetett, és mellette az autó amúgy be volt zárva, az ajtók be voltak zárva belülről, és megállt egy piros lámpánál, és egyszer csak egy motoros oda jött mellé, a hátul ülő ember betörte az ablakot, kivette a táskát a székről, és már robogott is el, és a kolléganőm persze, amire magához tért volna, már nem is lehetett látni ezt az embert, ő meg ott volt ugye talpig üvegben, hogy ott ült, és hát utána elgondolhatjuk, hogy milyen nehéz az, hogy az ember még üveges találjon mielőtt, ugye bárhol is megállna parkolni, hiszen így már az autót nem lehetett magára hagyni, tehát, és azon kívül minden irat, pénz, stb. Elveszett, amelyet ez az illető elvitt. És aztán hát éppen beszélgettünk arról, hogy vajon egy ilyen ember mit gondolhat úgy mégis magáról. Tehát aki ilyen dolgokat megtesz, hogy számol el a lelki ismeretével, hogy hogyan néz tükörbe, hogy milyen én képe van vajon egy ilyen embernek. És valahogyan arra jutottunk, és úgy hallom, hogy önök is ahogyan így egy-két szóban megválaszolták ezt a kérdést, hogy ezek az emberek, én úgy gondolom, hogy viszonylag nyugodtan alszanak. Viszonylag nyugodtan alszanak, és nem furdalja őket a lelkiismeret, sőt, ezek az emberek meg felháborodnak akkor, hogyha valaki megszólja őket. Egy másik példát hadd mondjak, hogy pár héttel ezelőtt álltam be a garázsba, amit egy szomszéd utcában bérlek, ott a Tatabányán, ahol lakok, és ahogy álltam be a garázsba, ott a szemközti háznál, ott valaki hihetetlen erővel bömböltette az autó rádióját, és hát én is gondoltam arra, hogy hát azért az itt lakókat az utcában ez eléggé zavarhatja. És aztán ott az egyik szomszéd átszólt ennek az illetőnek, hogy hát biztos lehet hallgatni, de tényleg nagyon udvariasan, hogy hát valószínűleg halkabb módon is lehet hallgatni ezt a rádiót, és aztán egy olyan szidalom köteget kapott hirtelen a nyakába az illető, hogy hát azon csodálkoztam, hogy nem alakult ki egy komolyabb fizikai konfliktus annak kapcsán, ami ott elhangzott. Tehát olyasfajta dolgokat tapasztalhatunk a mindennapi életben, amik tényleg, hogy az embert úgy felháborítják, amik az igazságérzetünket nagyon érzékenyen érintik, hogy hogyan történhetnek meg ilyen dolgok. Ezek vannak ilyen durva és primitív megnyilvánulásokkal, mint amiket az imént láthattunk, de ugyanakkor példaként mondhatjuk, teszem azt a fehér galléros bűnözést is, hiszen ennek vannak nagyon kifinomult és hogy mondjam, olyan civilizált lehetőségei is. A 37. Zsoltár is beszél erről, például a 14. 16. versben, ahol ezt olvassuk, hogy fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket. Vagy a 16-os, hogy jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága. Tehát itt arról beszél kifejezetten a 37. Zsoltár, hogy egy olyan rétegről beszél, akik hamis elvek szerint élnek, de nem a társadalom alsóbb rétegeihez tartoznak, nem a primitív bűnözői alvilági csoportokhoz, hanem azok, akik, hogy mondjam, hogy a maguk elvileg talán legális módszerével, de mégis a saját céljaikat el tudják érni, és ez az életnek a három fő szférájában megtapasztalható. Ugye az életnek a három fő szférája a hatalmi szempontból, ugyebár a gazdaság, a politika és a vallás. És mindhárom területen megfigyelhető az, hogy bizony ez az igazságtalanság, amiről itt beszél a 37. Zsoltár, ez megjelenik. Miközben az is igaz, hogy vannak pozitív részei is ennek. Tehát mindhárom esetben, tehát politikában, gazdaságban, vallási életben is találhatunk pozitív példákat is, de sajnos nem mondhatjuk el azt, hogy ezek lennének a túlsúlyban. És nekem is az élet valahogyan úgy hozta, hogy mindháromról személyes tapasztalataim is vannak, egy kicsit beleláthattam ezeknek a működésébe. De hogyha ugye a tévében hallgatjuk a híreket, ugye a manapság szinte másból sem állnak a híradások, vagy legalábbis az első hírek között biztos, hogy a brókerügyeket megemlítik, meg ehhez hasonló dolgokat. Vagy egy másik példát még itt hadd mondjak, hogy egy ismerősöm hívott fel egy héttel ezelőtt, ahol mondta azt, hogy egy távoli ismerősömről van szó, mondta azt, hogy hát ő nagyon súlyos anyagi problémákba került, és van egy cége, amely jelentősen eladósodott az APEC-nek, és olvasott egy újsághirdetést, hogy hát van lehetőség ennek az elrendezésére egyszerű módon. És hogy tudnék-e ebben neki segíteni, hogy elmenjünk ezekhez az emberekhez. És hogy mondtam neki, hogy hát én kíváncsi vagyok arra, hogy ők mit ajánlanak, nyilván sejti az ember, hogy miről van szó, csak hát érdekel az életnek ez a vetülete, nem azért, mint hogyha részt akarnék venni, csak nem, úgy gondolom, hogy nem árt, hogyha ezt ismerjük tapasztalatból is. És itt például elmondták azt, hogy hogyan lehetséges azt lebonyolítani, és egyébként az illető teljesen, hogy mondjam, hogy formailag korrekt módon elmondta, hogy hogy lehet egy céget átjátszani ukrán emberek részére, úgyhogy annak senkinek ne legyen semmilyen hátulütője, és hogy lehet mindezeket a törvényi előírásokat megkerülni. Ugye ezt szépen végighallgattuk, mondtuk azt, hogy megfontoljuk a szempontokat, és aztán kint megbeszéltük, hogy ezt hogy az adóhivatal egyszer meg kell egyezni, és ezeket a dolgokat el kell intézni, és nem pedig ilyen ukrán embereket bevonni ebbe az ügybe. De az, hogy hány meg hány ilyen dolgot lát az ember, ahogyan sok-sok millió forintos tartozásokat cégek különböző adócsalások révén fölhalmoznak, és aztán pedig így átjátszák ezeket a cégeket utolérhetetlen emberek számára, és így megkerülik a törvényt. Vagy ha a vallási életet nézzük, akkor milyen gyakran találkozhatunk azzal, hogy az emberek Isten iránti vágyának az őszintességét kihasználják emberek a saját személyes céljaik érdekében. Annak érdekében, hogy emberek manipulálni tudjanak másokat, hogy embereknek hatalmuk legyen másokon. Hogy milyen szomorú azt látni, amikor tapasztalhatjuk, hogy vannak emberek, akik az embereknek az Isten iránti tiszteletéből egy csipetnyire eleget tartanak. Amikor egy kicsit fürödni szeretnek abban a dicsőségben, amely Istent és az ő igéjét illeti meg egyedül, és ezzel valóságban Istent fosztják meg attól, ami az övé, és az embereket fosztják meg attól, ami a valódi Isten tisztelet, mert az ember odaáll az ember és az Isten közé, és csak azon keresztül lehet az Istent megtalálni. És az figyelhető meg, hogy ezekben az esetekben nem egyszerűen a pénz, hanem a hatalom iránti vágy az, ami dominál. Az, hogy ezek az emberek azt szeretnék, hogy a dolgok úgy történjenek, ahogyan ők azt jónak látják. És az emberek az ő számukra csak eszközök, akiknek ők ígérnek, ígéreteket tesznek, mert ígéretet rengeteget hallunk, de aztán annál többet elvesznek. De szeretnék egy idézetet olvasni Lukács evangélium a 22. fejezetének a 25. versében, ahol például Jézus azt mondta egy alkalommal az úrvacsora keretén belül, hogy a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jól tévőknek hivatnak. Tehát az életnek egy nagyon fonák helyzetét mutatja be itt Jézus, hogy nem elég, hogy ezek az emberek kihasználnak másokat, hanem még magukat ilyen jól tévő színben tüntetik fel. Tehát, hogy ők mennyi jót tesznek. És hogy az emberek még dicsérjék is meg őket azért, ahogyan ők teszik a dolgaikat. Tehát nem elég, hogy uralkodnak másokon, de még elismerést is várnak pontosan ellenkező jogcímen. És ahogyan itt láttuk néhány példán keresztül, hogy mennyi igazságtalanság van, és nyilván önök ennél jóval többet tudnának mondani, de itt a nagy kérdés az, és erről beszél a Zsoltár, hogy hogyan dolgozzuk fel magunkban ezeket a méltánytalanságokat és bosszúságokat. Mert hogyha ezeken rágódunk, ezeket forgatjuk a gondolatvilágunkban, és ha ezekkel különösen sok tapasztalatunk van, akkor az ember nagyon könnyen belekeseredik az életbe, depressziósá válik, és a gondolatai teljesen rossz irányba terelődnek. És nézzük meg most a következő pontunkban azt, hogy azok, akik ilyen dolgokat tesznek, tehát akik tényleg a hamisságban lelik örömüket, hogy ezeknek az embereknek a Szentírás szerint mire fut ki a sorsuk. A Zsoltár 4 alkalommal tér vissza erre a kérdésre, megfigyelhető ez a négyszeres gondolatritmus, ami a Zsoltáron végigvonul, és szeretném ezt a négy részt fel is olvasni, ami a Zsoltárnak gyakorlatilag a gerincét képezi. Ez nem a teljes Zsoltár lesz ez a négy rész, hanem az egyes részek között kisebb más részeket is olvashatunk, ami további szempontokat adnak. De nézzük sorban ezt a négy részt. Az első az a 9-től a 11. versig tart, tehát a 37. Zsoltárból. Ez így hangzik. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Egy nagyon nagy örömhírt mond a Szentírás, mert azt mondja, hogy a gonosz az nem lesz örökké. Tehát nem kell attól tartanunk, hogy Isten úgy teremtette meg a világ mindenséget, hogy abban, hogyha valaki helytelen utat választ, akkor az a helytelen út a világ mindenségben mindörökké fennmarad. Hanem a Szentírás azt az örömhírt tárja elénk, hogy a gonosznak egyszer vége lesz. Tehát a gonosznak van kezdete, de annak vége is van, tehát az nem egy mindörökké tartó dolog, hiszen a gonosz Isten éppen azért gyűlöli, éppen azért óvja attól a teremtményeit, mert a gonosz az önmagában rejti annak a megsemmisülését, tehát az egy önmegsemmisítő folyamat, aki egy ilyen útra rálép. És azt mondja a Szentírás, hogy helyezzük minden a szemléletünket egy tágabb időhorizontban, mint ez az élet. Tehát ne csak ebben az életben gondolkodjunk, hanem ennél tovább az örökké valóság szempontjából próbáljuk kiértékelni.

kérdést igyekezzünk az örökkévalóság szempontjából elrendezni magunkban. Máté evangéliuma 6. fejezetéből, tehát a hegyi beszédből szeretnék két verset olvasni, ahol elmondja azt Jézus, hogy azok az emberek, akik ezeket a dolgokat teszik, amiről az imént beszéltünk, azok gyakorlatilag csak ebben a földi keretben rendezkednek be, és nem gondolkodnak az örökké valóságban. Itt ezt olvassuk például a 6. fejezet 2., illetve 5. versében. Nagyon érdekes, hogy itt Jézus például a hamis vallási tanítókra vonatkoztatva mondja ezt, akik maguknak elismerést igényelnek, tiszteletet igényelnek, és velük kapcsolatban mondja azt, hogy azok, akik ezt akarják, hogy azoknak igazából mi a céljuk. De ezt olvassuk a 2. versben. Azért, amikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom nektek, elvették jutalmukat. 5. vers. És amikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, elvették jutalmukat. Azt mondja Jézus, hogy ezek az emberek igazából megkapják azt, amit szeretnének. Ezek az emberek, akikről itt szó van, ők az emberek dicséretét szeretnék megkapni. Ez az, amire igazán vágynak, és minden más ehhez képest csak hátrébb van a rangsoron. De az is nagyon fontos, hogy ennél többre viszont ne számítsanak. Mert ennél többet nem kaphatnak, mert ennél többre ezek az emberek igazán nem vágynak. És figyeljük meg, hogy a Jóisten mennyire igazságos, mert az embernek megadja azt, amire igazán vágyik. Hogyha az ember igazán meg akar tisztulni a bűntől, ha az ember igazán el akar jutni a mennybe, a Szentírás szerint lehetetlenség, hogy az ember akkor ezt a célt ne érhesse el. De hogyha az embernek más céljai vannak, azt elérheti, csak akkor viszont azok a célok, amikért ő küzd, és nem más. És akkor viszont ne számítson arra az ember, hogy mondjam, hogy egy fenékkel két lovat meg lehet ülni. Tehát nem lehet, mondjuk itt, akikről Jézus beszélt, egyszerre az emberek tiszteletét igényelni, és az örök élet felé úton is menni előre. Mert a kettő az teljesen különböző dolog a Szentírás értékrendjében. Az, amire igazán teljes szívéből nem törekszik az ember, azt nem kaphatja meg, mert az embernek az a jutalma, amit önmaga elé kitűz célként. Hogyha azt eléri, akkor megkapta azt, amire igazán vágyott. Még erre a dologra szeretnék visszatérni a Zsoltárnak egy későbbi szakaszában, de most térjünk vissza, tehát a 37. Zsoltárhoz, és a 18-tól 22. versekben olvasnám a gondolatritmusnak a 2. ütemét. Ez így hangzik. Tehát 18. verstől. Jól tudja az Úr a fedhetetlenek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éjség napjaiban. De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik. Füstként múlik el. Kölcsönkér a gonosz, és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó. Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. Azt mondja itt a Szentírás, hogy az ítélet során Isten elveszíti azokat, akik a bűneikben megmaradtak. Különösen nyilvánvalóan azoknak nagy a felelősségük, akik a Szentírást ismerik. Ugye az ítélet végrehajtását Jelenések könyve 20. fejezete úgy határozza meg, hogy ez a 2. halál. Ugye az a végső megsemmisülés, amiből már nincsen semmilyen visszaút, az 1. halálból értelemszerűen van. Ezek az emberek Abdiás könyve 16. verse szerint olyanok lesznek, mintha nem lettek volna sohasem. Ugye Abdiás proféta könyve egyetlen egy fejezetből áll a Szentírásban, az úgynevezett kis proféták között az Ószövetségben, de ez az egyetlen egy fejezet tartalmaz egy nagyon súlyos mondatot, amit az imént idéztem, hogy ezek az emberek olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Hogy végleg megsemmisülnek, végleg az élet visszavonatik tőlük, és a Bibliának van egy nagyon nagy örömhíre a hellén gondolkodásmódhoz képest, és ez pedig az, hogy a Biblia nem tud olyan helyről, ahol örökké való módon

élnek az elkárhozott emberek, és ott szenvednek és jajgatnak. A Biblia nem tud a lélek halhatatlanságáról. Ez a görög filozófiának, vallásnak, gondolkodásmódnak a terméke, amely az európai gondolkodásban nagyon erőteljesen gyökeret vert, és aztán innét szivárgott ez be az Európában meghonosodó kereszténységbe. Tehát ez nem bibliai, hanem pogány eredetű tanítás. A Biblia ilyenről nem tud. Isten örök életben csak azokat részesíti, akik ezt a hamis mentalitást, az Istennel szemben lázadó mentalitást, ezt nem vették át. Azok az emberek részesülhetnek örök életbe a felolvasott igék szerint, akik egy ilyen világban, mint a miénk, tudnak más emberekért élni, és ezt életelvként tudják gyakorolni. Mert azért úgy időnként úgy csak-csak mindenki tud szeretni más embereket, meg akik hozzá közel állnak. Nem is ez a kérdés, hanem az, hogy ez egy életelv tud-e lenni az ember számára. Vagy pedig csak olyan időnként, amikor, hogy mondjam, úgy jól esik az embernek, akkor teszi ezt. És aztán nézzük a harmadik ütemét a gondolatritmusnak, ez a 27-től 29. versben olvasható. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit, megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiírtja. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten az ítéletet bizonyosan végre fogja hajtani. Ezt nekünk nem kell siettetni, nem kell azt gondolni, hogy milyen jó lenne, hogyha ez hamarabb meglenne. Nem kell attól tartanunk, hogy bármi bűn ítélet nélkül meg lehetne ezen a földön. De a Szentírás megint csak tágítani kívánja a nézőpontunkat. Mert a Szentírás azt mondja, hogy mi emberek itt a földön olyan életet élünk, ami az egész világmindenség, az egész teremtettség számára egy örökké valóságra szolgáló példa kell, hogy legyen. A Biblia arról beszél, hogy Isten rengeteg világot megteremtett. Rengeteg helyen vannak teremtményei a világegyetemben, akikkel ugye az ember nem kerülhet kapcsolatba, és két faj van, akik a bűn útjára léptek, ugye az angyaloknak az egyik része, mint egy egyharmaduk a Biblia szerint, akik számára nincsen visszaút, mert ők ott éltek Isten közelében. A másik pedig a megteremtett ember, aki számára az Isten azért ad lehetőséget, mert az ember az nem önmagában lázadt fel, hanem az ember az megcsalatott az ördög által. És éppen ezért Isten az ember számára ad egy lehetséges visszautat, de mindezt Isten azzal kapcsolja egybe, hogy véglegesen megoldja a bűnnek a történelmét, és nem csak úgy, hogy az emberiség életében, hanem a világmindenség életében, hogy lássa meg a világmindenség, hogy minek mi a következménye, hogy Isten miért óvja a világmindenséget a bűntől. Úgy fogalmaz a Szentírás az első korintusi levél 4. fejezetének, tehát a 9. versében, hogy mi látványossága lettünk a világnak. Ami az eredeti szöveg szerint pontosabban úgy fordítható, hogy mi színháza, színpada lettünk a világnak, abban az értelemben, hogy a világmindenség láthatja azt, hogy hogy érvényesül a bűn és az igazság törvényszerűsége egy ilyen küzdelemben, és Isten miközben mindent annak rendel alá, hogy mi az üdvösségre eljussunk, de eközben mindezt a még tágabb szempontokból is felhasználja a világmindenség számára, hogy mindenki lássa ezt és okuljon abból, hogy a bűn és igazság küzdelméből milyen tanulságokat lehet levonni. Éppen ezért nem minden bűn kapja meg rögtön a büntetését, sőt a bűnök nagy része nem kapja meg rögtön a büntetését, de az is biztos, hogy az ítélet az nem marad el. A római levél 12. fejezetében beszél erről Pál apostol, és ott szeretném felolvasni a 19-től 21. verseket. Ez így hangzik, ugye Pál apostol is arról a helyzetről beszél, amikor valakiket olyan méltánytalanul bántanak. Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Ezért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Pál apostol azt mondja tehát, hogy mi emberek ne legyünk bosszúállók, hanem adjunk helyet az Isten ítéletének, mert hogyha mi magunk beleavatkozunk,
a dolgokba, akkor Isten cselekvési lehetőségeit korlátozzuk ezzel igazából, mert mi magunk megteszünk olyan dolgokat, amiket Isten szeretett volna, csak éppen máshogy, hogy annak valódi értelme legyen, mert mi emberek gyakran indulatból cselekszünk. Azt olvassuk itt, hogy gyűjtsünk eleven szenet az ilyen ember fejére. Ezt én hallottam már olyan módon is interpretálni ezt az igét, hogy hát akkor, hogy mondjam, olyan kihívóan tegyünk vele jó dolgokat, hogy szégyelje el magát, tehát hogy ilyen, mint egy ráolvasva a jót a másik emberre. De nem ezt a lelkületet tanácsolja nekünk a Szentírás, hanem egy példát szeretnék mondani, hallottam egy Amerikában megtörtént esetről, amikor egy házaspárnak a nőtagja megtért, és tényleg istenfélő életet élt, és a férje az pedig egy eléggé züllött életet élő valaki volt, aki nagyon sok kicsapongásban vett részt éjszakai életben, sokat tivornyázott, és az egyik de a feleség szerette a férjet mindezek ellenére is, és az egyik alkalommal, amikor az egyik tivornya véget ér valamikor éjjel 3-4 óra körül, akkor a férj az fogadott a barátjával, hogyha most hazamennek, akkor ő fölkelti a feleségét, és majd és megkéri arra, hogy főzön neki valamit enni, és a feleség az biztos, hogy fog nekik valamit készíteni. És akkor kötöttek erre egy fogadás, persze mindkettő részeg volt. Mentek a férj lakásába, fölverte az ágyból a férje az asszonyt, és ráparancsolt, hogy akkor most ők kérnek vacsorát, és a férj teljes meglepetésére a felesége fölkelt, és készített nekik. És ezen teljesen megrökönyödött, és másnap, amikor kihozanodott, akkor megkérdezte a feleségét, hogy hát ő nem erre számított, nem erre a válaszra számított, és hát hogy miért is van ez. És most szeretnék visszatérni a korábban félbehagyott gondolatmenetre, amire akkor utalást tettem, hogy itt a feleség azt válaszolta, hogy én azért tettem ezt meg neked, mert ahogyan te élsz, te itt csak ezen a földön érezheted magadat jól. És én legalább ezt meg akartam neked adni. De én más időtávokban gondolkodom, de ezt én megadom neked, mert tudom, hogy az élet az neked ennyire korlátozódik. És ezen ez a férj nagyon elgondolkodott. És annyira elgondolkodott, hogy ott hagyta a tivornyázást, ott hagyta a részeges társaságot, és már réges-rég évek óta egy csepp alkoholt nem fogyaszt, és Amerikában, ott abban a kisvárosban, ahol ők élnek, annak a gyülekezetnek az egyik vezető diakónusa lett. Tehát az, hogyha valakivel szemben a szeretetnek egy őszinte megnyilvánulása van, akkor annak lehet jó következménye. Nyilván ez függ a befogadó féltől, de az, hogyha egy őszinte megnyilvánulást tudunk adni a bűnben lévő embereknek, akkor az sokkal többet jelent, mint egyszerűen ráborítani a haragunkat. Mert fontos látnunk azt, hogy az az ember, aki bánt bennünket, az az ember a kárhozat felé halad. És vigyázzunk arra, hogy nehogy mindössze a saját sérelmeinkkel legyünk elfoglalva akkor, amikor egy másik ember pedig az örök életből kiesik. És nehogy azzal legyünk elfoglalva, hogy minket meg megbántott, minket bennünk meg ezt, azt, azt tette, ami lehet, hogy nagyon nagy bántás, csak nehogy a személyes sérelmek hátterén közelítsük meg mindezeket a dolgokat, mindezeket az eseményeket, és azt az embert, aki ezt velünk tette. És végül a negyedik részét is felolvasnám a gondolatmenetnek, a 37. Zsoltárból a 35-től 38. vers. Ez így hangzik. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és széterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De elmúlt, és íme nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületes, mert a jövendő a béke emberié. De a bűnösök mind elvesznek, a gonosznak vége pusztulás. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van, ő az ő erősségük a háborúság idején. Ja, ha még idáig az eddigi kifejezések nem lettek volna egyértelműek arra vonatkozóan, hogy a gonosznak vége lesz, akkor most már minden kétséget kizáróan itt ezt megtalálhatjuk, mert a 36. vers azt mondja, hogy elmúlt, és íme nincsen, kerestem, de nem található. Tehát véglegesen megszűnt.
úgy írja le ez a néhány vers a bűnt, mint egy gazdag lombozatú vadfa. Tehát elindul valahol, és az burjánzik. Hatása van. Ha valaki indulatoskodik egy másikkal, akkor az indulatod vált ki, és akkor ez szépen burjánzik, és egyre messzibbre vezet a gonoszság. De mégis az egy vadfa. Tehát nem egy szelíd, nem egy olyan, aminek valódi gyümölcse lenne, hanem ez egy vadfa, és aztán egyszer csak hirtelen vége lesz mindennek, pedig úgy tűnik, hogy ez a gazdag lombozatú vadfa, ez egy szépen kialakult növény, ez szépen terem, és aztán még nagyobb lesz, de hirtelen egyszer csak vége lesz mindennek. És most mindezek után gondolkodjunk el azon, ahogyan láttuk azt, ahogyan ez a gondolatritmus visszatérben elmondja azt, hogy a bűntörténelmének vége lesz, és pedig hirtelen vége lesz, és abszolút vége lesz, hogy mindezeket ismerve, mit tegyünk mi? Tehát hogyan dolgozzuk fel mindezeket bennünk? A 37. Zsoltárban szeretném felolvasni a 3. a 8. verseket, amelyek erre vonatkozó tanácsokat fogalmaznak meg. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útjaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsése, arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól. Hagyd el heveskedéseket, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Nagyon megindító az, ahogyan ez a Zsoltár könyörög az embernek, hogy ne adja át magát az indulatoknak, ne adja át magát a keserű érzéseknek, az érzelmek csapongásának, hanem figyeljék meg, hogy mit mond. Nagyon sok mindent olvashatunk, itt csak néhányat emelnék ki. A legfontosabbnak a felsorolásban azt érzem, hogy gyönyörködjél az Úrban. Gyönyörködjél az Úrban. Ugye, hogy mi köti le a figyelmünket? Hogyha az életnek a negatívumai köti le a figyelmünket, akkor nem tudunk az Úrban gyönyörködni. Mert akkor állandóan csak a felháborodás lesz úrrá rajtunk, állandóan csak felcsattanunk, mert ezek valóban igazságtalanságok. És nyilván nem tanácsolja azt a Szentírás, hogy csukjuk be a szemünket ezelőtt, csak az, hogy mégis amikor mi úgy szabadon gondolkodunk, amikor tényleg az a kérdés, hogy mi fontos nekünk. Hogy akkor vajon ezeken az eseményeken tépelődünk, rágódunk magunkban, vagy pedig tudunk ehhez képest más pozitív dolgokkal foglalkozni. És azt mondja a Szentírás, hogy gyönyörködjél az Úrban. Tehát nem csak azt mondja, hogy foglalkozzunk sokat a Szentírással, hanem azt mondja, hogy gyönyörködjél. Ez ennél jóval többet jelent. Ez egy nagyon alapos, nagyon elmélyült szemlélést jelent, amikor az ember megtalálja a szépséget az Istenben, az Isten követésében. Ugye óriási dolog az, amikor az ember el tud oda jutni, hogy gyönyörködni tud az Úrban. És akkor, amikor ezt megtapasztaljuk, amikor ezt átéljük, hogy nekünk örömünk és gyönyörűségünk van az Úrban, akkor úgy gondolom, hogy nyilván ez nagyon sokunknak itt tapasztalata, hogy ez olyan élményt jelent az ember számára, hogy jó, igencsak össze tudjuk ekkor hasonlítani, hogy ehhez képest milyen az, amikor az ember csak sorolja az élet keserveit, nehézségeit, és mennyire más az, amikor az ember gyönyörködni tud az Úrban, amikor az Istenhez közel tud kerülni. Aztán a második tanácsot úgy olvashattuk, most nyilván nem sorrendiségben mondom ezt, úgy olvashatjuk a következő tanácsot, tehát, hogy csillapodjál le. Tehát akkor, amikor valaki érzelmileg túlhevült, akkor egyszer meg kell várni, amíg lecsillapodunk. Addig nem szabad különösebb dolgokat tenni, hanem akkor a lecsillapodás az előttünk álló feladat. A harag az mindenképpen rossz tanácsadó. Istennel nem tudunk közösségben lenni és megfontoltnak lenni így. És ilyenkor csak is értelmetlen tetteink lennének. Szeretnék egy történetet idézni Sámuel első könyve 25. fejezetéből, Dávid király élettörténetéből. Ez egy nagyon érdekes történet, ahol arról van szó, hogy Dávid a csapataival együtt, akkor, amikor ő még nem foglalhatta el a királyi trónt Izraelben,
mert ugye Saul még élt, a korábbi király, és bár Isten Dávidot választotta ki királynak, de még Saul gyakorolta a királyi hatalmat, és Saul üldözte Dávidot azért, mert tudta, hogy ő az Isten által fölkent utódja, és ezért el akarta venni az ő életét. Dávid tehát menekülésre kényszerült, és a szabad csapataival együtt egy pásztor embernek a pásztoraival kötött egy olyasfajta szövetséget, hogy ők megvédik a nyájat, de cserébe azért az élelmezésükről pedig gondoskodnak azok az emberek. És egy alkalommal, amikor Dávidék nagyon nehéz, nagyon szűkös helyzetbe kerültek, és szükségük volt némi élelmiszerre, és miközben már rengetegszer megvédték a nyájat az ellenségektől, vadtól és rablóktól, eközben a másik fél nem teljesítette ennek a megállapodásnak az ellentételét. És elküldte Dávid az egyik szolgáját, hogy menjenek el ennek a nyájnak a tulajdonosához, Nábálhoz, hogy segítsen nekik szorultságukban. Ezt olvashatjuk Sámuel első könyve 25. fejezetében, a 9. verstől. Elmentek azért a Dávid szolgái, és szóltak Nábálnak minde beszédek szerint a Dávid nevében, és várakoztak. Nábál pedig felelt a Dávid szolgáinak, és mondta: kicsoda Dávid, és kicsoda Izsainak fia. Mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek az uruktól. Vegyen azért kenyeremet és vizemet, az én levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom, hova valók. Ugye milyen furcsa az, hogy akkor nem vetette fel ezt a kérdést ez az ember, amikor ugye a rablókat, Dávid csapatai hát elűzték a nyája környékéről, csak most, amikor mondták, hogy hát most éhezünk a szószoros értelmében, és kérnénk bizonyos élelmiszert ezért cserébe. És ekkor viszont azt mondja, hát ki ez az ember, aki itt szögdös? Hát annyi sok ember van, aki ilyen számkivetett életet ér, azt se tudom, ki ez, hova való, ki fia, borja ez az ember, én nem segítek ennek az embernek semmit. És akkor, amikor Dávid ezt az igazságtalanságot megtapasztalta, akkor a következő gondolatok forogtak benne. A 21. verstől olvashatjuk. Dávid pedig ezt mondotta, amikor megvitték neki a hírt: bizony hiába őriztem ennek mindenét, amilyen van a pusztában, hogy semmi hia nem lett mindannak, ami az övé, mert ő a jó helyet rosszal fizet nekem. Úgy cselekedjék az Isten Dávid ellenségeivel most és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy ebet sem. De hát Dávid törvényen kívüli életet él, tehát abban az értelemben, hogy ugye bevették magukat a hegyekbe, és ott kellett, hogy számkivetett életet éljenek, és jött neki ez az élmény, és azonnal parancsolt az embereinek, hogy akkor megyünk Nábál ellen, és levágjuk a ott lévő minden embert, még a kutyákat se fogjuk életbe hagyni, mert ilyen elbánás ezt kell, hogy maga után vonja. És miközben Dávid így magában ezeket a gondolatokat egyre jobban forgatta, és egyre jobban felhergelte magát, aközben Nábálnak a felesége Abigail tudomást szerzett Dávid szándékáról, és elindult Dávid csapataival szemben. És nézzük meg most a találkozást. A 23. verstől olvasom. Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamáról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtotta magát földig. És az ő lábaihoz borult, és mondta: ó, uram! Én magam vagyok a bűnös, mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló leányod te előtted, és hallgass meg szolgáló leányodnak szavait. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábála ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is, bolond az ő neve is, bolondság van benne. Én azonban a te szolgáló leányod nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldöttél. Most pedig, ó uram, él az Úr és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságba ne essél, és ne saját kezeddel szerezzél magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én uramnak megrontására törekszenek. És most ezt az ajándékot, amelyet a te szolgáló leányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Bocsásd meg azért a te szolgáló leányodnak vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön és életed ellen törjön, az én uramnak lelke az élőknek csomójába lesz beködve az Úrnál a te Istenednél.
ellenségeidnek lelkét pedig a parittyának öbléből fogja elhajítani. És mikor az Úr megadja a jót az én uramnak mindaszerint, amit megmondotta felőled, és téged fejedelmű rendel Izrael fölé, akkor, ó Uram, nem lesz ez neked bántásodra és szíved fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál, és hogy az én Uram saját maga szerzett magának elég tételt? Mikor azért jót tesz az Úr az én Urammal, emlékezzél meg szolgáló leányodról. És mondta Dávid Abigailnak. Ugye most jön az, amit Dávid mond. Tehát látjuk azt, hogy van egy haragos ember, felfegyverzett katonák élén, katonák százaival az élén, rohan Nábál háza ellen, és jön szembe Szamár háton egy asszony, ennek a morcon embernek a felesége, és meglátja Dávidot, leborul elé, és elmondja neki azt, amit hallottunk. És figyeljük meg, hogy miért volt Dávid Isten szíve szerint való ember, mert azért az, aki ilyen nagy haragban van, az ugye nyilván nem a Szentlélek lakik, de nézzük meg, hogy Dávid hogy reagálta le ennek az asszonynak a szavait. A 32. verstől tehát ezt olvashatjuk. Áldott legyen az Úr Izraelnek Istene, aki téged ma elém küldött, és áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságba ne essem, és ne saját kezemmel szerezlek magamnak elégtételt. Bizonyára él az Úr az Izraelnek Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem, mert ha te nem siettél és nem jöttél volna előmbe, úgy Nábálnak nem marad volna meg reggelre, csak egyetlen ebbe sem. És átvette Dávid az ő kezéből, amit hozott neki, és mondta neki, eredj el békességben a te házadhoz. Lásd, hallgattam szavadra, és megbecsültem személyedet. Azért Dávidnak milyen nagy alázatra volt szüksége arra, hogy a katonáit visszatartsa, akiket szintén ő behergelt, akik már nyilván küzdelemre vágyó katonemberek voltak, és ennek az asszonynak a szelíd szavai vissza tudták tartani Dávidot, és le tudták csillapítani a haragját. Ugye mennyire értelmetlen tetteket tesz az ember, amikor indulatból cselekszik. És itt Abigail azt mondta, hogy várjál, majd az Úr helyre teszi a dolgokat, nem te magad járjál el ebben. És nézzük meg, hogy Isten hogy tette helyre mindezt, mert még három verset olvasnék ebben a fejezetben, mert és ez így hangzik a 36. verstől. Mikor pedig Abigail Nábálhoz visszaérkezett, íme olyan lakoma volt az ő házából, mint a király lakomája, és Nábál szíve vigadozott azon, mert igen megrészegedett. Azért ő semmit sem mondott neki, sem kicsin sem nagyot egészen reggelig. Reggel pedig, mikor Nábál kijózanodott, megmondta neki a felesége ezeket a dolgokat, és elhalt az ő szíve ő benne, és olyanná lett, mint a kő. És mint egy 10 nap múlva megverte az Úr Nábált, és meghalt. Tehát itt azt látjuk, hogy ezt az embert utolérte a végzete. Ez az ember, hogy mondjam, megkapta azt, ami jár neki, és nem Dávidnak kellett tennie bármit is. Az Isten igazságot szolgáltatott. De akkor, hogyha Dávid megtette volna ezt, akkor Dávid gyilkos lett volna, akkor Dávid a saját kezébe vette volna az eseményeket, és nem engedte volna, hogy az Isten cselekedjen és az Isten ítéljen. Így viszont mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Dávid az, aki az Úrnak az embere. Dávid az, akivel itt méltánytalanság esett, mert hogyha Dávid megöli Nábált, akkor pont fordítva gondolkodtak volna erről az emberek. Nagyon fontos tehát ez a tanács, hogy csillapodjál le, amit olvashatunk a 37. Zsoltárban. Aztán a következő tanácsként ezt olvashatjuk, hogy bízzál az Úrban. Ugye itt is, ebben a történetben is ezt tetten érhetjük, hogy vajon magunkban bízunk, vagy pedig az Úrban bízunk. Mert nagyon sok bűn már itt is elnyeri a büntetését, de haragból és személyes indítatásból mi soha ne cselekedjünk. Soha ne cselekedjünk, és akkor, amikor a bűn ellen tevőlegesen fel kell, hogy lépjünk, akkor nagyon fontos, hogy soha nem szabad, hogy indulat, harag, vagy efféle legyen bennünk, mert a Szentlélek vezetése nélkül a bűn ellen nem lehet küzdeni. És a Szentírás elmondja azt is itt a 37. Zsoltárban, hogy milyen jellemzői kell, hogy legyenek annak az embernek, aki viszont nem egyezik meg ezzel a mentalitással, amelyet ez a Zsoltár elítér, tehát az elvetemült és gonosz emberek magatartásával. Itt zárásként csak három tulajdonságot emelnék ki röviden. A 11. versben olvashatjuk azt, hogy a szelídek pedig öröklik a földet. Egyik fontos tulajdonság a szelídség.
Ugye a szelídség az azt jelenti, egy alapvető viszonyulást jelent a másik ember iránt, amikor nincs az emberben bántás, nincs az emberben rossz szándék, nincs az emberben ténylegesen tevőleges rossz a másikkal szemben, hanem szelídség van az emberben. Számtalanszor olvashatjuk ebben a Zsoltárban, hogy a szelídek öröklik a földet, ahogy a Jézus is mondta ezt a boldog mondásokban, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. És így figyeljük meg azt, hogy a Szentírás mennyire pontosan fogalmaz itt is, hogy nem azt mondja, hogy a mennyet öröklik, mert ugye akik üdvözülnek, azok a Szentírás szerint a Krisztus második eljövetele után azok a mennybe kerülnek 1000 évig, de az ítélet kihirdetése után a földre jönnek majd vissza, és itt a földön fogják leélni az örök életet, és Isten is, az Atya Isten is a földre fogja áthelyezni a világ mindenség kormányzásának a középpontját, ami ugye idáig a mennyben volt. És itt is arról van szó, hogy aki szelíd lesz, aki megtanulja azt, hogy ne bántson másokat, azok öröklik a földet, azok eljutnak az örök életbe. Szóval egy másik fontos jellemző a 21. versben, ez már felolvasásra került, ez így hangzik a vers második fele, hogy az igaz, irgalmas és adakozó. Tehát az irgalmasság. Ugye az irgalmasság az már több, mint a szelídség, mert a szelídség az azt jelenti, hogy nem bántjuk a másik embert, de az irgalmasság már több ennél, mert az azt jelenti, hogy már segítünk rajta, már tudunk valamit adni is annak a másik embernek. Itt arról van szó, hogy adakozó, amit nem pusztán anyagilag értsünk, hanem nagyon sok mindenben lehetünk adakozók, amikkel az embernek a hasznára vagyunk. Tehát amikor az ember már nem csak, hogy nem bánt, hanem adni tud a környezetének és az embereknek. És a 37. vers az szintén felolvasásra kerül, de zárásként ezt szeretném idézni, mert ez nagyon szépen összefoglalja a Zsoltár lényegét, hogy ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy mi, amikor igencsak fedhető dolgokkal találkozunk, és becstelen dolgokkal, akkor is ügyeljünk arra, hogy mi viszont fedhetetlenek és becsületesek maradjunk. Hogy semmi folt ne legyen a lelkünkön ezzel kapcsolatban, mert ha így tesszük, akkor a jövendő az a miénk lehet. De nyilván nem érdekből kell, hogy ezt így tegyük, hogy hát azért tesszük, mert így eljutunk az üdvösségre, és nem pedig erkölcsi szempontok alapján. Nagyon fontos, hogy mindezt azért tegyük, mert ezzel értünk egyet, mert ezt látjuk, ezt tartjuk helyesnek. És úgy gondolom, hogy a lényeges részeit ennek a Zsoltárnak felolvastuk, és én bízom abban, hogy az elhangzottak azok keltettek gondolatokat mindannyiunkban, és most, ahogy az előadásnak végére értünk, most egy néhány perc, egy 4-5 perc szünet után lehetőség lesz arra, hogy közösen megbeszéljük ezeket a felmerülő szempontokat, és adott esetben a kérdésekre is válaszolni tudok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!

0: Köszöntelek benneteket, testvéreim, szeretettel. Amit elsőként szeretnék elmondani, ez inkább a hirdetésekhez társult volna, de most mondanám el. Múlt csütörtökön tartottunk itt egy közösségi órát, ahogy meg is hirdettük. Vágytunk arra, hogy találkozzunk hétköznap is. Akik együtt voltunk, nagyon örömmel voltunk együtt. Jó volt időt fordítani egymásra, megosztani egymással gondolatainkat, bármi felmerül, azt megbeszélni, imádkozni egymásért, a gyülekezetért. Folytatni szeretnénk ezt, tehát következő csütörtökön is együtt leszünk 5 órától, és hát én úgy gondolom, hogy ez most már úgy rendszer is lesz ebből. Szeretettel hívunk, várunk mindannyiótokat, akik szeretnétek így a szombatokon kívül is együtt lenni, ima közösségben, szeretett közösségben. Kedves gyerekek, először a ti figyelmeteket szeretném kérni, benneteket szólítalak meg, és örülök, hogy itt vagytok közöttünk. Szeretnék olvasni egy részt a Bibliából, így hangzik: Isten rendre tanítja és oktatja az embert. Azt olvashatjuk tehát itt a Bibliában, hogy a rendre is az Isten tanít és szoktat bennünket. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a rendet is megtanuljuk. Mit gondoltok, az Isten szereti a rendet? Mit gondoltok, szereti az Isten a rendet? Tessék.
1: Igen.
0: Igen, és miből gondoljátok, hogy szereti a rendet az Isten? Miből tudjuk ezt? Na, van-e valakinek ehhez gondolata, gyerekek? Miből tudjuk, hogy az Isten szereti a rendet? Lehet, hogy ez nem könnyű kérdés. Hát gyerekek, elsősorban arról tudjuk, amilyenné ő megformálta ezt az egész világ mindenséget, abban rend van. A bolygók, ahogy mozognak, azok nem ütköznek egymásnak, nincsen kuszasság, nincsen rendetlenség. Tehát rendet alkotott az Isten. Aztán gondoljátok el, hogy a Földet és a napot milyen távolságba helyezte el az Isten. Tökéletesen, ahogy az életet szolgálja a nap. Tudnilik, ha közelebb lenne a nap a Földhöz, akkor megégnénk, ha viszont távolabb lenne, akkor megfagynánk. Tehát pontosan olyan távolságban van a Földünktől, amilyennek kell, hogy legyen, tehát ebben is rend van. Aztán gondoljátok meg, az állatvilágban milyen szép rend van. Madarak is, amilyen szépen, gondossággal készítik el a fészküket, az is milyen szép rend. Ugye, az állatok világában is szemlélhetjük ezt. Azt olvashatjuk a Bibliában, hogy amikor az Isten megalkotta ezt a gyönyörű világot, akkor ő maga is örült ennek a szépségnek, ennek a rendnek, és azt mondta, hogy ímé minden igen jó. Mások is örültek ám, akik még ott voltak, az angyalok is vigadoztak, örvendeztek, hogy az Isten újból életet alkotott, és az élet milyen szép, milyen csodálatos. Aztán gondoljatok arra, hogy vajon Jézus is szerette a rendet. Azt látjuk, hogy amikor Jézus feltámadt, és a tanítványok mentek a sírhoz, akkor azt látták, hogy Jézus már nem volt a sírban, de azok a lepedők, amikkel Jézus le volt takarva és be volt göngyölve, azok szépen össze voltak hajtva, és letéve egy helyre. Jézus szerette a rendet, és az Isten szereti a rendet. Gyerekek, mit gondoltok, hogy miért fontos nekünk a rend? Hogy mi is megtanuljuk. Hogy tényleg beteljesedjen ez a bibliai ige, hogy bennünket az Isten szoktat és tanít a rendre. Ez miért fontos? Miért fontos, hogy mi ezt megtanuljuk? Hát egyfelől azért, hogy a szüleinknek is örömöt szerezzünk, és ebben is engedelmesek legyünk, hiszen a szüleink is szeretnék azt, hogyha mi rendet tartanánk. Aztán gondoljatok arra is, hogy mi most tanulunk meg könnyen dolgokat. Én ismerek olyan felnőtteket, akik rendetlenek. És mit gondoltok, miért rendetlenek a felnőttek? Azért, mert gyerekkorukban se tanulták meg a rendet. Tehát ezt most sokkal könnyebb megtanulni. Aztán gondoljatok arra, hogyha bármikor bárki bejön váratlan vendég, és az meglátja, hogy milyen rendetlenség van a szobánkban, akkor mit fog mondani? Ja, tehát akkor meg lesz a véleménye rólunk, nem? Tehát ezért mindig rendet kell tartani, mert nem tudjuk, hogy éppen mikor kijön. És van még egy nagyon fontos dolog. Szeretitek ti azt, amikor kerestek valamit, és nem találjátok meg? Ez egy elég rossz dolog, ugye? Tehát ez a felnőtteknek is rossz, meg a gyerekeknek is. Azért kell rendet tartani, hogy tudjuk mindennek a helyét, össze kell szépen pakolni a tanszereinket, a játékainkat, hogy utána, ha bármikor szükségünk van bármire, akkor tudjuk, hogy ott van a helye. Rend van. Hozzá tudunk nyúlni, akkor nem azzal megy el a sok idő, hogy szaladozunk és kapkodunk, és nem tudjuk, hogy hol van. Tehát ennyiféle dologban látjuk azt, hogy nekünk szükségünk van erre, és milyen jó, hogy az Isten ezt is megígérte, és maga is példát ad erre, hogy ő rendszerető, és bennünket is meg akar tanítani arra, hogy mi is szeressük a rendet. Hát segítsen ebben nektek az Isten és mindannyiunknak, hogy ilyen rendszeretőek és rendtartóak tudjunk lenni. Testvéreim, olvasni szeretném a mai ige tanulmányunknak az alap igéjét. Jézus szavait szeretném idézni János evangéliuma 5. fejezetéből, a 19. és a 20. versekből. János evangéliuma 5. fejezetéből olvasom a mai igénket. Az 5. fejezet 19. és 20. verseit. Felelt azért Jézus, és mondta nékik: Bizony-bizony mondom néktek, a fiú semmit nem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszik. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat néki, amiket ő maga cselekszik, és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csodálkozzatok. Testvéreim, Jézus ezekkel a szavaival bepillantást enged nekünk abba, hogy az ő földi életének a napjaiban közötte is az atya között hogyan működött a kapcsolat, hogyan élt, létezett a közösség, hogyan valósult meg kettejüknek az együtt munkálkodása. Hogyan valósult meg az, hogy az atya megmutatott dolgokat, Jézus pedig ezeket elfogadta, és ugye, hogy ő fogalmazott hasonlatosképpen, ő is azokat cselekedte, és beleilleszkedett ebbe a tervbe. Mit jelentett Jézus számára vezetés? Mit jelentett Jézus életében a vezetés, hogy őt az atya vezette az életében? Miért fontos kérdések ezek nekünk? Azért, mert az Isten bennünket is szeretne vezetni a földi életünkben. És hogy haladunk előre, most ebben a korban élünk, és úgy gondolom mindannyian küszködünk az időbeosztással, meg a tervezéssel, meg hogy mi fontos, mi nem fontos, mi a fontos sorrend, és hogyan épüljenek fel a dolgok, meg mindenre legyen időnk, meg mindenhova tudjunk eljutni. Ez különösen egyre fontosabb kérdésé válik. Az Isten bennünket is szeretne vezetni, azt olvashatjuk az igében, hogy akiket az Isten lelke vezet, azok az Istennek fiai. Akiknek az életében az Isten tervei, szándékai meg tudnak valósulni napi szinten, azok az Istennek fiai. És ez az Istennek is vannak tervei, és vezetni szeretne, és nekünk pedig ezeket meg kell értenünk. A felolvasott igékben, Jézus szavaiban azt láthatjuk, hogy az Isten terv alapján munkálkodik. A megváltási tervet az Isten elkészítette még a földünk, világunk alapjainak a felvettetése előtt, és ez a terv mindenre kiterjed. Ez a terv a földi történelemnek nem csak a nagyobb fordulópontjaira, vagy a nagyobb eseményeire nézve mondott ki valamit, és fektetett le valamit, hanem egészen aprólékosan mindannyiunk életére nézve, hiszen az Isten előre látta a történelmet, és előre látta mindannyiunknak az életét. Azt tudjuk erről a tervről, hogy ez egy tökéletes terv. És mivel tökéletes terv, ezért az Istennek ettől a tervtől soha nem kell eltérnie. Mindig ehhez a tervhez tartja magát az Isten. Tudjuk mi is a földi életben, hogy tervek alapján készítünk dolgokat, egy házat is, amikor felépítünk. Ugye ezt az épületet is, amikor felépítettük, akkor itt is elkészültek a tervek. De nagyon sokszor az emberi tervek nem tökéletesek. És azért a tervezést vagy át kell módosítani, vagy pedig a tervtől el kell térni, mert időközben kiderül, hogy nem jó. Itt is voltak olyan dolgok, amiben el kellett térni a tervtől. Az Istennek nem kell eltérnie a tervétől, mert tökéletesen látja előre a világ történelmet, abban mindannyiunk életét, belső dolgait, és ehhez képest és ehhez mérten készíti el az Isten az ő tervét, és az tökéletes összhangban van a körülményekkel, minden más emberrel, minden szemponttal, és ezért ez a terv jó. És az Istennek ehhez a tervhez kell magát tartania, és ebben a tervben megvolt Jézusnak a helye, és ebben a tervben megvolt minden, ami Jézus földi életének a minden egyes napjára vonatkozóan le volt fektetve, és Jézus ezt a tervet tökéletesen elfogadta a maga számára. Jézus ott volt már a tervezésnél is, békesség tanácsa volt kettejük között, azt olvashatjuk, és az egész megváltási terv beteljesedésére nézve kimondta azt Jézus, ami olyan gyönyörűséges ige az Ószövetségben, jövök, mert a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy cselekedjem a te akaratodat, Istenem. Igen, Jézus felől volt írva a könyvtekercsben, és Jézus elfogadta ennek minden egyes rá vonatkozó részletét, hogy ő ezt beteljesíti, hogy az Atya tervét ő végrehajtja. És Jézusnak a földi életében is azt láthatjuk, hogy ebbe a tervbe ő tökéletesen beilleszkedik, ezt a tervet elfogadja két vonatkozásban is. Volt olyan dolog, amit Jézus előre látott ebben a tervben, és volt olyan, amit nem látott előre. De mind a két vonatkozásban elfogadta ezt a tervet. Tehát arra nézve is, amit tudott előre, hogy rávár, és arra nézve is, amit nem tudott. Ugye, amit előre ismert Jézus, az az, hogy el kell végeznie az ő földi élete napjaiban a bizonyságtevő szolgálatot az Atya szeretetéről. Azért mondta ezt az imájában, hogy én dicsőítettelek, tehát amikor már visszafelé tekintett, azt mondta, hogy én dicsőítettelek téged a földön, és elvégeztem a munkát, amit rám bíztál. Jézus ezt elvégezte, ezt betöltötte, és tudta, hogy ez rá vár, addig ő nem szenvedheti el az áldozatot, ugye mondta többször, hogy nem jött el még az én órám. Neki ezt el kell végeznie, hogy az Atya szeretetéről nekünk, ennek a világnak bizonyságot tegyen. Aztán Jézus tudta azt is, hogy neki szenvednie kell értünk. Tudta azt, hogy elítéltetni kell. Tudta azt, hogy a bűnös emberek kezébe kell jutni. Tudta azt, hogy kínos halált kell halni érettünk a mi bűneinkért. Tudta azt, hogy fel kell támadni. Tudta Jézus azt, hogy meg kell majd dicsőülni az Atyánál. Tudta aztán azt, hogy majd ítélni is kell, mert az ítéletet is neki adja az Isten. Tudta azt, hogy majd a halottakat fel kell támasztania. Jézus ezeket tudta. Ezek rá várnak. Ez nem más feladat, ez az övé, és neki ezt be kell teljesítenie. Volt azonban olyan, amit Jézus nem ismert előre. Napi szinten, hogy milyen események várnak rá, hogy milyen emberekkel fog ő találkozni, hogy milyen különböző élethelyzetekben neki, ő hogyan szolgálhatja az embert, hogyan szeretheti az embert, ezt Jézus nem látta előre. És ezeket az Isten, az Atya napról napra tárta fel. És ehhez az engedelmességre volt szükség. Egy-két idét hadd idézzek, ami megerősíti ezt, hogy Jézus ezeket napi szinten nem tudhatta, nem láthatta előre. Például az apostolok cselekedeteinél azt olvashatjuk, mielőtt Jézus mennyben ragadtatott és a tanítványaitól elbúcsúzott, hogy a tanítványok ott is csodálkoztak, és azt mondták, hogy azt hittük, hogy nem ez időben állított helyre az országot, hát én másképp gondoltuk. És akkor mondott Jézus egy nagyon fontos dolgot, és azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket és az alkalmakat, amit az Isten a saját hatalmába helyezett. Ezt nektek nem kell tudni előre. Ezt elfogadni kell. Ezt felismerni kell, és ebbe a tervbe beépülni kell, és bele simulni kell. Egy másik ige, amit Jézus elmondott a visszajövetelével kapcsolatban, hogy a napot és az órát senki nem tudja, még a menny angyalai sem, csak az én Atyám egyedül. Tehát vannak dolgok, és Jézusra is rengeteg dolog várt, amit nem látott előre. És azt mondta, hogy az Atya majd nagyobb dolgokat is mutat majd, és ezeket felfogja tárni, és Jézus ezekben engedelmeskedik. Ezekre felkészítést kér az Atyától minden nap megújuló formában, és engedelmesen ezeket elfogadja. Én úgy gondolom, hogy ilyen értelme is van a zsidó levélnek, amikor azt mondja, hogy tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett nekünk. Hogy igen, Jézus ilyen értelemben is tökéletességre jutott, hogy azt a pályát, azt az utat, amit neki be kell járnia, és az Isten tervéből engedelmes szívvel el kell fogadnia, van napról napra Jézus megméretik, és napról napra Jézus elfogadja ezt, és engedelmes volt, és ezáltal tökéletességre jutott. És nagyon érdekes, hogy közöttük is a szeretet így élt, és így mélyült, mert azt mondta Jézus, mert az Atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki. Máshol azt olvashatjuk, hogy azért szeret engem az Atya, mert leteszem az életemet. Szeretet közte és Jézus az Atya között így tudott élni, így tudott létezni, és így tudott fejlődni, hogy az Atya megmutatott dolgokat, és Jézus pedig szerette annyira az Atyát, és szeretett annyira bennünket, testvéreim, hogy ezeket a terveket elfogadta és betöltötte. És aztán azt mondja, hogy az Atya mindent megmutat majd. Tehát mindent meg fog mutatni azért, hogy ti csodálkozzatok. És ebben, tudjátok, nem az van, hogy Jézus valamiféle szenzációt keresett, hanem ezzel azt mondja, hogy ti a lelketekben elámuljatok, és csodáljátok az Istent, hogy Krisztus által, az ő fia által mi mindent megmutat nektek, milyen titkokat tár fel, milyen utakat mutat meg, a vele lét és a vele járás megismerésére és betöltésére nézve. Azért mutatja meg az Atya mindezeket, hogy ti csodálkozzatok. Testvéreim, azt láthatjuk ennek alapján, hogy Jézus igazodik ehhez a tervhez, attól semmiképpen eltérni nem akar, abból elengedni, elmulasztani semmit nem akar, és tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ezért tudott az Atya ennyi mindent elvégezni általa 3,5 év alatt. Szóval ez valami gyönyörűség, hogy Jézus mennyi mindent elvégzett 3,5 év alatt, amit mi egy egész életen át nem végzünk el. Nincs ember, aki a maga bölcsességével ezt ki tudná így találni, hogy egy ekkora időszak, egy pár év így teljen, hogy abban minden ott legyen, minden a helyén legyen, hogy Jézusnak mindenre legyen ideje, hogy legyen ideje a gyermekekre, akikről már a tanítványok letiltanák, és hagyjadjátok békén, mert Jézusnak nincs ideje erre. Vagy a pogányokkal nem kell, hogy szóba álljon Jézus, és Jézus mindenkinek van ideje, sehonnan Jézus nem késik el, mindenre van idő, és ugyanakkor soha nem kapkod. Tehát Jézus életében az eredményesség és a sokféleség és a szolgálatnak a teljes köre nem azért bontakozik ki, mert ő kapkod fejvesztve, hanem azért, mert vezetik őt. Mert vezetik őt. És Jézus tud úgy szorgoskodni, és tud úgy mindent betölteni, hogy közben nem kell az emberi igyekezet és az emberi tervezés lázas kapkodásában élni, hanem Jézus átadja az életét, átadja az idejét, hogy azzal az Atya rendelkezzék, és a terv alapján megtörténik ez a csoda. Testvéreim, tegyük fel azt a kérdést, hogy mindez miért fontos nekünk. Miért fontos nekünk, hogy mi ebben is gyönyörködjünk Jézusban? Miért fontos, hogy mi ebből a megközelítésből is szemléljük Jézust? Hát, hogy beteljesedjék, hogy ilyen értelemben is átformálódjunk, hogy a mi életünk is átformálódjon az ő képére és hasonlatosságára, mert az Isten bennünket is vezetni szeretne. Amikor Jézus azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és nem követnek idegent, akkor én megvallom nektek, hogy sokáig úgy gondoltam, hogy ez az eszmei tisztaságra vonatkozik. Hogy Jézus bennünket meg akar óvni attól, hogy idegen isteneket, meg helytelen szokásokat, meg emberi elméleteket ne kövessünk, és milyen nagy ígéret az, hogyha bennünket ő meg tud védeni, és csak az ő hangját halljuk, és tiszta tanításon élünk, és tiszta tanításon növünk fel, biztos benne van, De ez nem csak ezt jelenti, hanem ez a napi engedelmességet jelenti, hogy az én juhaim, akik az enyémek, akik hozzám társultak, azok hallják az én szómat is, ismernek engem. Megerősíti ezt a gondolatot Jelenések könyve a 14. fejezetében, amikor a végidő, nyomorúságos idő győztes embereinek a jellemzését olvashatjuk, és tudjátok, ott van több minden, hogy asszonyokkal nem fertőztetik meg magukat, mert szűzek, meg ott van az, hogy szájukban nem találtatik álnokság. És ebből a felsorolásból szeretném azt kiemelni, hogy követik a bárányt valahová megy. Szóval, testvéreim, én erre a győzelemre vágyom. Én erre vágyom Jézushoz úgy ragaszkodni, és őt úgy követni. Merjük kimondani a magunk életére azt, hogy mi Jézus követőivé váltunk. És mi szeretnénk őt követni, szeretnénk hangját hallani. Mi is szeretnénk beleépülni és belesimulni egy tervbe, amit az Isten felőlünk ránézve is elgondolt, lefektetett. Jézus bennünket az ő követésére hívott. Nem szállíthatjuk lejjebb ezt a mércét. Jézus azt mondta, hogy amiképpen te küldtél engem, atyám, a világra, úgy küldöm én is őket. Jézus nem egy más életre, tehát nem egy ettől kevesebbre küldött ilyen értelemben, hanem hogy mi is engedelmeskedni tudjunk, hogy mi is megértsük az Isten ránk vonatkozó terveit. És úgy magamnak megfogalmaztam azt, és ha gondoljátok, akkor fogalmazzátok meg ti is magatoknak azt, hogy nekem el kell döntenem azt, hogy engem sodornak az életemben a körülmények, az emberi elgondolások, meg sok minden, a saját félelmeim is, vagy az Isten elgondolásai és vezetése határozza meg az életemet. Ezt el kell dönteni. Mert lehet úgy is leélni egy életet, hogy próbálkozgatunk, sokszor megszomorodunk, sokszor fogadkozásokat fogalmazunk meg, sokszor elszégyeljük magunkat, sokszor kimondjuk, hogy másként kellene, aztán valahol majd az életünk végén, mint egy lator, megtérünk az Istenhez, és odaadjuk magunkat, és azt látjuk, hogy nem így kellett volna. Lehet így is, lehet, hogy lehet.

Idézzek nektek egy rövid gondolatot a harmadik kötetből, így olvasom. Amikor emberek nem támaszkodnak többé emberekre és a saját ítéletükre, hanem valóban Istenbe vetik bizalmukat, akkor ez az alábbi dolgok által lesz nyilvánvalóvá minden esetben. Szelíd lelkűség, kevesebb beszéd, több ima, körültekintő gondosság a tervezésben és a döntésekben. Egyértelmű lesz, hogy ezek az emberek ténylegesen Istenre támaszkodnak és krisztusi gondolkodásúak. Nagyon szeretem ezt a bizonyságtételt, bár sokszor megmér engem, és sokszor hiával talál, mégis szeretem, mert biztos hang. És Krisztusra tekintve, testvéreim, elérhető az, amit ez az ige kimond. Hogy arról lehet felismerni, hogy emberek krisztusi gondolkodásúak. És hadd kezdjem itt a felsorlás végén, hogy körültekintő gondosság a tervezésben és a cselekvésben. Ez azt jelenti, hogy nekünk kell tervezni? De Jézusról azt olvashattuk a szombatiskolában, hogy ő nem tervezte az életét. Most kell tervezni, vagy nem kell tervezni? Testvéreim, tervezni kell az életünket, méghozzá az Istennel együtt, és tudnunk kell elfogadni az ő terveit, és aztán tudnunk kell esetleg korrigálni is a mi terveinket, hogyha kiderül, hogy azok mégse jók, mert a mi terveink nem tökéletesek. Mi nem látunk előre, mint az Isten. És ezt a legjobb szándékkal hozhatunk terveket egy-egy hétre, vagy egy-egy napra, de lehet, hogy az borulni fog. Mégis tervezni kell. Nem tökéletesek a terveink, ezért az Isten megmér bennünket, hogy már a tervezésünkbe bevesszük-e őt, de utána készen állunk-e mindig az Istenre figyelni, ahogy Jézus mondta, hogy amint látja cselekedni az atyát, úgy cselekszik ő is. Hogy bele akarunk simulni az Isten elgondolásaiba, napi szinten is. Milyen szempontok alapján tervezzünk? Mit jelent ez a bizonyságtétel, hogy körültekintő gondosság a tervezésben és a cselekvésben? Testvéreim, vannak olyan dolgok, amiket mi is látunk az életünkben, ami ránk várnak, és vannak olyan dolgok, amelyeket nem látunk. Tehát ebben sem más a mi életünk Jézuséhoz. Vannak olyan dolgok, amiket biztosan látunk előre, hogy a mi feladatunk, és vannak olyan dolgok, amiket pedig napi szinten nem látunk, mert nem tudjuk, hogy éppen egy-egy nap mit fog hozni, milyen helyzeteket, milyen körülményeket, milyen feladatokat, amikkel mi olyan értelemben nem számolhatunk, hogy előre látnánk ezeket. Testvéreim, családban élünk, munkahelyünk van, feladataink vannak ott, és feladataink vannak otthon. És ezeket el kell végeznünk. Szeretteink vannak, szüleink vannak, gyermekeink vannak, társunk van. Ezek vannak, és ezeket be kell tölteni. Mert ha nem töltjük be, akkor azt mondja az ige, hogy aki a saját háza népéről nem visel gondot, az rosszabb a hitetlentől, sőt a hitet megtagadta. Azonban bennünket Jézus nem csak becsületes családi, meg munkában való helytállásra hívott, hanem az ő követésére is hívott, és ezért ebben a körben is egészen biztosan adott nekünk feladatokat. Szolgálatot bízott ránk a közösségen belül, és szolgálatot bízott ránk a világban. Emberek megkeresését, emberekhez az Isten szeretetének a közelvitelét, a nyomorultakról, a szenvedőkről való gondoskodást, és az evangéliumnak a hirdetését. Ez nem kérdés, ez a mi feladatunk. Ezt mi láthatjuk, ezt mi előre tudhatjuk. Feladatul adta az Isten azt is, hogy mi olyan szeretett közösségben legyünk egymással, mint testvérek, ami időigényes. Igaz, hogy nincs rá időnk, de attól még feladat. Attól még az Isten nekünk adta. Ezt a magas mércét nem tehetjük le, nem szállíthatjuk lejjebb,
És ezeket, testvéreim, igaz, hogy nem tudjuk, hogy ez napi szinten majd

hogyan, milyen úton működik, de ugyanúgy, ahogy Jézus látta azt, hogy rá mi vár, ezeket is mi láthatjuk magunk számára, hogy ezek feladatok, ezek a mi feladatunk. Ugyanakkor láthatjuk azt is, napi szintű vezetésnél ismeretlen helyzetek támadnak, nem láthatjuk előre. Én annyira vágyom egy olyan vezetésre, amit Pünkösd után az apostolok megkaptak, hogy akartak menni szolgálni, aztán akartak menni ebbe is, abba az irányba is, és a lélek nem engedte őket. És azt mondta, hogy nem itt van most. Nem, most nem itt van a feladat, ott van. És azért arra vezette őket. Én vágyom erre a vezetésre. Lehet, hogy egészen nem készültem fel rá, mert az Isten ahhoz kér is. Ahhoz, hogy bennünket így tudjon vezetni, ahhoz mindenünket kéri. Ahhoz teljes akaratunkat kéri. És én is, és bizonyára mindannyian ezen a mérlegen meg vagyunk mérve, minden napon, és a jövőben is. Gyönyörűséges testvéreim az az élet, amit Jézus élt, de olyan értelemben nehéz is volt ez az út, hogy ott emberi szóhoz nem jutott, ott emberi helyet nem kapott. És a mi életünk is lehet gyönyörűséges. Krisztus követése igazán ezt jelenti. Amikor tervezünk egy hosszabb időszakra, én nem tudom, ti terveiteket hogyan szoktátok lefektetni. Vagy terveket készítünk egy hétre, vagy egy napra, akkor milyen szempontok alapján csináljuk ezt? Szóval akkor itt hogyan épülnek fel ezek a tervek? Mert, mint említettem, vagyunk apák, anyák, társak, de ugyanakkor vagyunk keresztények is. Tehát amikor mi terveket készítünk egy-egy hétre vagy egy-egy napra, akkor szeretném kérdezni, hogy kimaradhat-e abból az ige, és kimaradhat-e abból a komoly elcsendesedés. Nyilván ez feladat ízzel nem fog működni, hanem ha sóvárgunk az Isten közelségbe, és vágyunk utána. És ezt is ő munkája a lelkünkben. Akkor kap-e helyet? Amikor mi terveket fektetünk le, kap-e helyet az Istennek való szolgálat? Érdekes így is átgondolni a napjainkat, vagy visszamenőleg is egy-egy hetet, vagy egy-egy hónapot, hogy mi kaptunk feladatot az Istentől, és vajon abban mi mit végeztünk el? Vagy arra egyáltalán mennyi idő jutott az életünkben? Vagy ahogy említettem, itt van a testvéri közösségünk. Szóval az, hogy mi igazi testvériségben éljünk, ahhoz a szombat nem elég. Ahhoz nem elég, de ahhoz viszont idő kell, hogy mi egymásra is jusson. És komoly elhatározásaink lehetnek erre nézve, és én gondolom, hogy voltak is az életünkben, hogy majd reggel korábban felkelek, meg majd két hetente vagy hetente mindig meghívok valakit az otthonomba, és a vendéglátást gyakorlom, mert hiszen az Isten azt mondta, hogy az igében, hogy a vendégszeretetet gyakoroljátok. Tehát mi vágyunk ezekre, de mit tudunk ezekből Krisztus által megvalósítani? Mert én úgy gondolom, hogy a legigazabb terveink lehetnek, de ha ezek nincsenek benne, az Isten áldása nem lehet az életünkön. Hogyha azok nincsenek benne, amitől mi keresztények vagyunk, és testvérek vagyunk, és elhívott emberek vagyunk, és szolgálattal megbízott emberek, akkor mi lehet nagyon sok nyüzsgéssel eltelhet az életünk, de hol van ebben az, hogy mi az Isten tervébe is beolvadtunk, neki is helyet adtunk, azt is el tudtuk fogadni, ami abban ránk nézve meg van fogalmazva. És aztán vannak nyilván azok a dolgok, amiket előre nem látunk, amiket mi is csak felismerni tudunk és elvenni tudunk az Istentől. És itt hadd emlékeztesselek benneteket, a Bibliában két igében is ott olvashatjuk ezt a kifejezést, hogy felkészítettek legyetek. Ez egy nagyon fontos dolog Krisztussal járásunkban, mert Jézus is így tudta betölteni azokat a dolgokat, amiket előre nem látott, hogy felkészített volt. A lélek által felkészített volt. Az, hogy felkészítettek legyünk, ugye az egyik ige így mondja, hogy felkészített legyen az Isten embere minden jó cselekedetre, a másik ige pedig azt mondja, hogy legyetek készek megfelelni, hogy reménységetek van. Számomra a felkészítettség az azt jelenti, hogy amikor belejutok egy helyzetbe, nem ott dől el akkor spontán, hogy mi történik, hanem előtte dől el. Előtte dől el, hogy az Isten lelke engem felkészítette arra a helyzetre. Jézus ezt a felkészítettséget vette el az atyától minden napon, mert azt mondta, hogy én szeretném erősíteni a megfáradtat beszéddel. Segíts,
hogy tudjam. Segíts, hogy tudjam. Olyan fájdalom az életünkben, amikor, és most magamról beszélek, amikor visszaemlékszem olyan esetekre, amikor nem voltam felkészített. Amikor az Isten alkalmakat és időket helyezett az én utamba, és utólag láttam, hogy nem tudtam helytállni. Nem tudtam. Se a jó cselekvésben nem tudtam helytállni, se abban, hogy a reménységről igazán szólni tudtam. Jézus felkészített volt, és minden egyes élethelyzetet tudott arra fordítani, hogy az emberek szívét az Istenre irányítsa. Minden egyes helyzetet és témát tudott arra fordítani, hogy az emberek szívéhez férkőzzön. És én ebben olyan sokszor hiával vagyok. És amikor visszatekintek, akkor azt látom, hogy eltelt egy nap, vagy elteltek ezek az alkalmak, és nem jönnek vissza többé. Ezek nincsenek többé. És milyen hálás vagyok azért, vagy milyen öröm, amikor az Isten ezt meg tudja adni. Amikor végzünk bármit, hivatalba megyünk, vagy postára megyünk, voltak éppen a közelmúltban ilyen tapasztalataim, amikor az emberek olyan dolgokat mondanak el, amire tényleg nem számítanánk, és tényleg olyan furcsa is, hogy találkozunk emberekkel, soha korábban nem ismertük egymást, és valahogy az Isten egy-két percen belül olyan beszédhelyzetet teremt, mintha nem tudom, milyen barátságban éltünk volna, és az emberek megosszák a gondolataikat, hogy most mondok egy példát, hogy biztos rossz évre fogunk számítani, mert ha az évnek az első egy-két hete jó volt, akkor biztos az egész év rossz lesz, és akkor mondja, hogy ez így működik. És akkor adja az Isten azt a gondolatot, hogy erre most mit is kell mondani. Hogy biztos, hogy ebben kell bízni, és nem az Isten szeretetében, és nem az igében kell bízni. Vagy volt egy másik eset, amikor postára mentem, és tudjátok, szokták a postás emberek, akik ott végzik a munkájukat, felajánlani, hogy sorsjegyet nem kérek. És akkor mondom, nem kérek. És aztán felajánlja a másik fajta szerencsejátékot, és mondom, hogy nem kérek. És nem tudom, hogy utasítottam vissza mind a kettőt. Lényeg az, hogy a hölgy így nézett rám ilyen szemekkel. És akkor éreztem, hogy most nekem itt valamit mondanom kell. És elmondtam, hogy én nem ezekben, nekem nem ezekben van a szerencsém, és az én életemnek nem ebben, ezekben van a gazdagsága, másban van. De sokszor van, amikor én ezekkel a helyzetekkel nem tudok mit kezdeni. Tudjátok miért? Mert tele van az agyam, és jár, benne forgolódik mindenféle, vagy le vagyok terhelve. Vagy tele vagyok félelmekkel, vagy éppen mértéktelen voltam, és nincs olyan kapcsolatom az Istennel. Ki tudja mi minden? Vagy már azon jár az eszem, hogy majd a következő órában milyen feladatom lesz, vagy a holnapi nap mi lesz. És Jézus annyira szeretné, ha meg lenne az életünkben a tervezés, meg lenne egy-egy napra a felkészítettség, és aztán járni ő vele, és figyelni rá, és engedni azt, hogy az ő lelke nyugodjon meg a mi szívünkön. És ahogy látjuk őt cselekedni, ahogy figyelünk rá, hogy ő hogy vezet minket, és hogy teremti meg ezeket a helyzeteket, akkor adja meg a kegyelmet, és adja meg a vezetést, hogy mi azokban megtaláljuk a magunk helyét. Bele tudjunk helyezkedni az ő terveibe. És tudjon ő általunk cselekedni valamit. Testvéreim, mi az, ami meghatározza az életünket, az életünk napjait, heteit, egyáltalán milyen irányba haladunk, és tartalmilag mi az, ami betölti az életünket, mennyire a saját terveink, vágyaink, emberekre nézésünk, akár a magunk félelmei. Tudjátok, hányszor meghatározza a napjainkat az, hogy félünk? Nagyon sokszor. Ezek határozzák meg? Vagy pedig az, amit az Isten lelke szeretne megmutatni? Mennyire a körülmények, mennyire a család, és bocsássatok meg, ezeket is sorolom, mert Jézus mindezeket átadta az Istennek, és neki is lett volna, ha csupán a saját dolgaira tekint, akkor neki is lett volna oka arra, hogy visszarettenjen, hogy ő túl gyenge ehhez, hogy ezt végigjárja és megcsinálja. De azt mondja az ige, hogy nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. Jézus mindezeket átadta az Istennek, hogy önmagának nem kedvezett. Hogy olyat olvasunk például Lukács evangéliumában, hogy körülveszik az emberek Jézust, és,
és szeretik őt, és azt mondják, hogy maradj még nálunk sokáig, és Jézus akkor azt mondja, hogy nem, el kell mennem, máshol is dolgom van. Mert Jézus tudta, hogy az Atya most mit mond. És Jézus nem arra nézett, hogy most az emberek visszajelzéseiből mi az én feladatom, hanem az Isten mit mond. Ezt Jézus meg tudta tenni. Jézus nagyon szerette és tisztelte a saját családját, de amikor felismerte azt, hogy a család engem visszatart, akkor nem tarthatta őt vissza. Adja meg az Isten nekünk azt a kegyelmet, hogy szóval ne az emberi megközelítések, vagy az emberi jó szándék. Sokszor mi a jó szándékkal is felmentjük magunkat, mert jót akartam. De nem biztos, hogy az egyezik az Isten tervével. Felette áll ezeknek az amit az Isten elgondolt felőlünk. És testvéreim, ezen a háttéren megérthetjük a bizonyságtételeknek a folytatását, ugye így olvashattuk, hogyha valakik nem önmagukban bíznak, nem tekintenek emberekre, hanem krisztusi gondolkodásúak, azokban fog kifejezésre jutni, hogy kevesebb beszéd, nem így mondja, hogy szelíd lelkűség mindenkor, kevesebb beszéd, több ima, és utána mondja, hogy körültekintő gondosság a tervezésben és a cselekvésben. Testvéreim, ha tényleg ez ennyire fontossá válik az életünkben, mert gyorsan eltelik a mi életünk, és olyan jó lenne, hogyha jóval töltené meg az Isten. Ha ez lesz nekünk a fontos, hogy körültekintő gondosság legyen a tervezésben és a kivitelezésben, akkor tényleg nem a sok beszéd fog bennünket jellemezni, hanem a sok ima. Akkor nem az lesz, hogy összejövünk, és akkor az együttlétünknek a nagy része a tanácskozás, a beszélgetés, aztán már mindenkinek megy a busza, és imádkozni meg nem maradt időnk. Hanem akkor ott az lesz, hogy keressük az Istent, mert ő tudja. Akkor a saját életünkben, életvezetésünkben is az lesz fontos, hogy Uram, szeretnélek a terveimbe belevenni. Én annyi mindent látok magam előtt. Mindegyik fontosnak látszik. Ha időmet átgondolom, az egész bele se fér. Mit kell nekem tennem az időmmel? Adj nekem bölcsességet, adj nekem vezetést. Segíts ne magamra tekinteni, ne a körülményekre, ne a félelmeimre, ne a magam bölcsességére, ne emberekre. Te valamit elgondoltál velem, terved van velem, az az enyém, azt nekem kell megcsinálnom. És nekem erre kell felkészítetté válnom általad. Adj kegyelmet ehhez. És testvéreim, amikor ezt átgondoljuk, és úgymond, hát egy picit számot vetünk egy-egy nappal, akkor megint csak a térdeinken, megint csak az imádság helyén kell ezt megtegyük. Hogy Uram, mennyire sikerült ez? Mennyire tudtam rád figyelni? Mennyire tudtál vezetni? Mennyire tudtam beépülni abba a tervbe, ami a tiéd, de ami tökéletes. Testvéreim, az Isten általunk is szeretne munkálkodni, és úgy bátorítson bennünket, ez nem csak a feladat, tehát nem csak a megbízatás oldaláról, hanem ne felejtsétek el, hogy Jézus és az Atya között is a szeretet ezáltal mélyült. Azért szeret engem az Atya, mert leteszem. Szereti az Atya a fiút, és mindent megmutat néki. Szeret bennünket az Isten, hogy feltárja előttünk az ő útjait és terveit, hogy mi ezeket be tudjuk tölteni. Adjon ehhez nekünk engedelmes szívet. Adjon ehhez nekünk bátorságot, mert az is kell, hogy le tudjuk tenni magunkat, az időnket, az erőnket, mindenünket. És el tudjuk venni az ő kezéből azt, amit felőlünk elgondolt. Legyen áldás, testvéreim, így a mi életünkön, és ebben is maradjon ott a mérce, hogy Krisztus követésére hivattattunk el, és ahogy őt küldte az Atya erre a világra, úgy küld bennünket is az Atya, és annak mértéke szerint tudja ezt megvalósítani, amennyire ez a terv létezik számunkra, szemünk előtt van, ennek az előre látható dolgai és az előre nem látható dolgai.
hogy a lélek a felkészítő munkájával, vezetésével segíteni tud nekünk abban, hogy mi meglássuk, meghalljuk, betöltsük. Testvéreim, legyünk ilyen emberek, és áldjon meg bennünket az Isten ezen az úton. Adja meg ezt kegyelemből. Amen.

üzeneteket, hanem ezek a proféták rajtuk keresztül az idők végén élő emberiségnek is, ezek vagyunk mi, adtak kijelentéseket. Tehát ezért kettős profécia. Szóltak egyfelől egy 2400 évvel ezelőtti világállapotról, és szóltak másfelől egy jövendő, most már így mondhatjuk, mostani világállapotról. Ezek a kettős proféciák sokszor formailag is jelzik ezt. Tehát például bizonyos kettős profécia után olvashatjuk, például a Jeremiás könyvében gyakran az utolsó időkben értitek meg e látomás értelmét. Az utolsó időben értitek meg e szavaknak az értelmét. Én a mai estén csak ilyeneket fogok kiemelni Malakiás könyvéből. Maga a könyv 4 fejezetből áll, összesen nincs 3 oldal terjedelem sem így, ahogy a kezemben van. Tehát ha valaki este mondjuk tévénézés helyett, vagy egyéb más elfoglaltság helyett leül egy asztalhoz, és 3 lapot elolvas, de többször, kérném szépen, hogy a bibliai könyveket ne egyszer olvassuk el, többször kell elolvasni, mert ezek nagyon lényegtörő könyvek, nagyon sok bennük a jelképes kifejezés, és nagyon mélyre bevilágítanak az életbe, tehát ezeket többször kell elolvasni. Ha valaki erre szánja az esti idejét, és megtalálja ezekben a könyvekben a neki szóló kijelentéseket, és aztán ezeket bejelöli, és ezekhez keres a Bibliából más részleteket, a kép ki fog kerekedni, el fog mélyülni, és olyan hasznos tanításokkal lesz tele az ember, amelyek felvillanyozzák, és amelyek az élet szemléletét és életgyakorlatát is átalakítják. Malakiásról például azt se tudjuk, hogy ki volt. Nem is biztos, hogy ez volt a neve, hiszen lefordítható a név. A malák héber szó annyit jelent, hogy követ, küldött. Ugye ennek a görög szónak a görög fordítása az angelus. Az angelos és a latin fordítása az angelus. És a magyar jövevény szó az angyal. Ugye a Biblia az Isten küldötteit angyaloknak mondja, tehát olyan értelemben, hogy az angyal szó lefordítható, hogy követ küldött, és volt egy időszámításunk előtt az 5. században élt követ, akinek egészen pontosan nem tudjuk a nevét, csak azt tudjuk, hogy az Isten követe, az Úr követe, ezt jelenti a szó, Malakiás. És akkor, amikor a zsidó nép hazatért a babiloni fogságból, amikor végre nyugodt helyzetben élhettek, senki nem ült a nyakukon, semmiféle elnyomó hatalom nem fosztogatta őket, viszonylagos önállóságot élveztek, ekkor következett be az életükben a baj. A büszkeség, az elbizakodottság, az anyagiak mindenek fölött való keresése, és ennek folytán az erkölcsi életben a képmutatás, a farizeizmus, tulajdonképpen a farizeizmus fellépésének az első dokumentum a Malakiás könyve, 400 körül vagyunk, maga a farizeusi pár csak 200 évvel később jön létre, na de hát a farizeusi szellem, mióta bűnbe esett az ember, azóta itt van a világon, mi is a farizeusi szellem, hogy az emberek megjátsszák, minthogyha egyeznének a jóval, hogy ők becsületes, tisztességes és jó emberek, őket el kell ismerni, de belül a rosszal kötnek cinkos szövetséget, és irigylik azokat az embereket, akik csalnak, lopnak, hazudnak, miközben ők megjátsszák, hogy ők jók, a szívük a gonoszok pártján van, és ha tehetik, azért ők is egy kicsit, nem nagyot, de egy kicsit csalnak, lopnak és hazudnak. Hát így lesz világjárvány a csalás, a lopás és a hazudozás, mind a mai napig. Ez a farizeizmusnak a lényege, hogy mást mutatni és mást cselekedni. És ez itt Malakiás könyvében rendkívül éles fénybe kerül. De mint említettem önöknek, ez a 4 fejezetből álló könyv számtalan olyan problémát vett fel, ami 2400 éve is igaz volt, de különösen igaz a mai korban. Az első problémát, amit ki szeretnék emelni Malakiás könyvéből, nem a könyv erejétől fogom átvenni most a könyvet, hanem mondom, kicsippentek a könyvből részleteket. A Malakiás könyve utolsó 2 verse, itt van a végén, és azért is érdekes helyzetben az utolsó 2 vers, mert ezzel záródik le az Ószövetség. Ez az Ószövetségnek az utolsó pár mondata, ezzel lezáródik az Ószövetség, és a mi Bibliánkban is, ha lapozunk már, Máté evangéliuma következik. Hogy fejeződik be?
Malakiás 4. fejezet 5. 6. verse. Íme én elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem-e földet átokkal. Miről szól ez a két vers? Arról szól ez a két vers, hogy Isten kilátásba helyez, hogy egy nagy próféta egyéniséget küld el. Ez az Illés itt jelképes értelemben szerepel, már ekkor 400-as évek körül Illés, aki a 9. században élt, tehát kb. 500 évvel Malakiás előtt, már jelképes személyiségé válik. Illés volt az a prófét, aki odaállt az emberekkel, és azt mondta az embereknek, emberek, meddig sántikáltok még kétfelé? Hát, ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha bárványoknak akartok áldozni, kövessétek azokat, de a kettőt összekeverni, hogy mutatjátok a látszatát, mintha Isten hívők lennétek. Közben pedig bálványok sokasága van az életetekben. Azt mondjátok, hogy ti hisztek az Istenben, de közben a valódi istenetek a pénz, valódi istenetek a hatalom, valódi istenetek az élvezetek, a gyönyörszerzés. Emberek, meddig sántikáltok kétfelé? Az Isten csak osztatlan hódolatot fogad el. Isten nem fogad el ilyesmit, hogy ő előtte hajbókolnak ez emberek, úgy mutatják, mint hogyha ők Isten hívők lennének, de a szívük más nyereség után jár, mondja a Biblia. És itt Malakiás könyvében azt olvassuk, hogy majd jön egy próféta egyéniség, aki az embereket válaszul teli állítja, ez be is teljesedett, mert ki volt az újabb Illés a történelem során, ki volt az, akire Jézus is azt mondta, ha be akarjátok venni, akkor Illés ő, aki eljövendő volt. Ez Keresztelő János volt. Tehát tulajdonképpen, aki az Ószövetségben Illés volt, az az Új Szövetség kezdeti lapjain Keresztelő János, de ugyanez a történelem végén is lesz majd ilyen próféta egyéniség. Olyan próféta egyéniség, aki fellép, és azt mondja az embereknek, hogy emberek, van Isten, de ne mondogassátok, hogy van Isten, ez semmit nem ér, hanem vegyétek komolyan, amit mond. Mert nem az az Isten hívő, aki hát azt mondja, hogy van Isten, az az Isten hívő, aki komolyan veszi az Isten beszédét. És megmondja azt is Malakiás, hogy miért kell ennek az Illésnek eljönni, miért kell mindig a történelemben eljönni ilyen Illéseknek, Keresztelő Jánosoknak, és a többi hiteles embereknek, mert az atyák szívét a fiakhoz fordítja majd, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. Tessenek megfigyelni. Költő a kifejezés, de értjük, hogy miről van szó. A fiak szívét az atyákhoz kell fordítani, és az atyák szívét a fiakhoz. Mi van e mögött? Hogy 2400 évvel ezelőtt is, ma meg még inkább, a világnak az egyik legnagyobb problémája, ha nem a legnagyobb, a nemzedékek közötti éles feszült viszony. A nemzedéki kérdés Európában körülbelül egy olyan 150-160 évre tekint vissza, amikor a 19.-20. század elején kezdték írni például a nagy családregényeket, és kezdték a művészek is felszínre hozni azt, hogy itt a nemzedékek között óriási különbségek vannak. Régen azt szokták mondani, hogy talán a nagyapa nem érti meg az unokáját. Ma azt mondják, hogy az apa meg az anya nem érti meg a gyerekét. Olyan nagy különbségek vannak a nemzedékek között, és azt hiszem, mi, akik itt élünk most már a 21. század elején, azt is érzékeljük, hogy miért vannak ilyen feszültségek. Miért vannak, most nem a horrorisztikus dolgokra utalok, hogy a gyerekek kivégzik a szülőket. Vagy esetleg a szülők ölik meg már magzatkorban a gyereküket. Oda-vissza, mind a kettő sajnos a világon megjelent. Hanem azokra a hétköznapi dolgokra gondolok, hogy a szülők gondolkodása, meg a gyerekek gondolkozása között, hogy szokták mondani, fényévnyi távolságok vannak. Vegyünk egy példát, ma egy 40-50 éves, vagy 50-60 éves ember, és a gyermeke mondjuk, aki 20-30 éves. Mi a legnagyobb különbség? Nem tudom, hogy tetszenek-e beszélgetni, biztos vagyok benne, hogy ez téma a rokoni kapcsolatokban is, meg a hétköznapi beszédben, vagy a munkahelyeken is. Én rendkívül sok ilyen dologgal találkozom közvetlenül is, de közvetve is, hogy nekem emberek elmondják, kérdezik tőlem, hogy hát nem értem a gyerekemet. Hát nem értem, a gyerekemnek minden kell. De hát munkája sincs.
Na de van munkája, de hát abból csak szépen lassan lehetne gyűjtögetni, és nem is az unos untalan most minden vízből csöpög a hitelválság, meg ez nem erre gondolok most, hanem hogy tőlem kér, és az atya bank és a mama szálloda, ez lett a mai világnak a kedves szójárása, hogy a gyerekek el akarják tartatni magukat felnőtt korban is a szülőkkel. Hát szegény gyerekek, hát nincs állás, hát persze, hogy eltartom, hát már 20 éves, 30 éves, 40 éves, hát nincs, hát eltartom. Nemrég is egy családot látogattam, 65 éves az asszony. Ott él a 40 éves és 33 éves fiával. A 40 éves fiának van még munkája, keres vagy 70 ezer forintot, szegény, decemberig van biztosítva neki. 33 éves fiának nincs munkája. És tessenek elgondolni, szegény asszony a maga 40 ezer forintos nyugdíjából, meg amit ahhoz hozzátapaszt, meg megspórol, meg innen kap, meg onnan kap, meg itt fognak összeértünk, meg ő tángálja a két felnőtt gyerekét. Hát ez mondjuk 100 évvel ezelőtt ugyanez a helyzet úgy nézett ki, hogy a 40 éves meg a 33 éves gondoskodott már a 65 éves anyjáról. Most fordítva van ez a dolog. Sokan azt mondják nekem, idősebbek, hogy azt nem értik meg a fiatalokban, hogy a fiataloknak rögtön gyorsan kell minden. És ez rettentő sok pénz kell, és ezt nem tudják előteremteni, mint hogyha a világnak az a természetes folyása, ami még 100-200 éve természetes volt, hogy az emberek szépen dolgoztak, fenntartották magukat, spóroltak, és hogy szokták mondani, egy élet munkájával mondjuk 20-30 év után felépítettek egy házat. Nem a házasságuk kezdetén, nem is az elején, nem is a közepén. Amikor már 20-30 évig dolgoztak, akkor felépítettek egy nem olyan házat, mint most, amit háznak gondolunk, hanem egy egyszerű, mondjuk egy kétszobás kis házat. Hát most ez az embereknek gyorsan kell a ház, gyorsan kell a kocsi, gyorsan kellenek az élmények, a kirándulások. Hát nem értjük a fiatalokat, minden gyorsan kell a fiataloknak. Na de mi már értjük, hogy benne vagyunk több évtizede ebben a rohanásban, hogy ez miért van így. Kialakult az emberiség történelmében egy olyan társadalmi rendszer, amiről a Biblia szintén jövendőlésszerűen így nyilatkozott, Pál apostoltól tessenek elolvasni, Pál apostolnál van egy döbbenetes kijelentés arról, hogy mi lesz ez a társadalmi rendszer, ami összekavarja az embereket, ami szembeállítja a szülőket a gyerekekkel, meg a gyerekeket a szülőkkel. Ez a második Timóteus levél harmadik fejezete az első 5 versében, tehát 2 Timóteus 3:1-5. A most itt Borsod-Abói Zemplén megyében, Bozsva községben lezajlódott táborozásainkon ezen a nyáron, ennek a bibliai 5 versnek az egyes kijelentéseit elemeztük, egy-egy nap, egy-egy kijelentés volt a téma. Mert Pál apostol ezt mondja, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó időkben nehéz napok állnak be. Mert az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kevélyek, kérlelhetetlenek, káromkodók, szeretet nélkül valók, szüleik iránt engedetlenek. Tovább nem folytatom, a felsorás folytatódik. Pál apostol is rámutat arra, hogy ez az úgynevezett kapitalizmusnak jelenlegi formája, amit hát sommásan így szoktak nevezni, hogy fogyasztói társadalom. Ez az embereket a fejük tetejére fogja állítani, mert az ember nem gép, hogy az ember a fogyasztás, az ember nem a fogyasztásra van teremtve. Ez a társadalom felrúgja az elemi emberi törvényeket, nem gondol azzal, hogy az embernek nem arra van szükség, amit ő kínál neki. Most tartok itt a Gárdonyiban is egy egészségügyi sorozatot, elnézést kérek, hogy tegnap előtt nem tudtam megtartani, de sajnos a lerobbantam kocsival, és úgy kellett bevontatni, és akkor már elment az 5 óra, tehát minden második héten, kedden, itt a miskolciak ismerik, a Budapesti út bevezető szakaszánál van az a Gárdonyi Művelődési Központ, minden második kedden, tehát tegnap előtt volt lett volna a második előadás, tartok egy egészségügyi sorozatot, és éppen az egyik legfontosabb témáról csúsztam le, de be fogom pótolni,
Ugye az élelmiszeripar árnyoldalairól szerettem volna beszélni bibliai összefüggésben, arról, hogy mi értelme van annak, hogy most 40 ezer élelmiszer létezik. Mi értelme van annak, ami az elmúlt 200 évben lezajlódott az emberiség történelmében, hogy a legnagyobb biznisz a cukorgyártás lett, a bor előállítás lett, és olyan kémiai iparágak indultak be, amelyek színezékkel, aromákkal olyan ételfélességeket állítanak el, hogy megbolondítják velük a gyerekeket, a felnőtteket, a túl édesített, túl sózott, nem tudom, végülis az embernek nyilván alapvető igénye a táplálkozás, de nem mindegy, hogy mit. 40 ezer élelmiszer. Az ember füle belecseng. Egy fogyasztói társadalomban, ahol kiteszik az emberek elé a nagy választékot, és most csak az élelmiszerekről beszéltem. Nem beszéltem a ruházkodásról, nem beszéltem a műszaki cikkekről, nem beszéltem az élvezeteknek millió fajtájáról, a szerencsejátékok ezer neméről, nem beszélek arról a sok nyomasztó dologról, ami körülvesz bennünket, és amit azért találtak ki, hogy az emberek zsebéből kivegye a pénzt. Kiket lehet könnyen megbolondítani? A gyerekeket, a fiatalokat. Nyilván ők tapasztalatlanok, éretlenek még, és hát a rossz szülő az, aki mindig kedvezni akar a gyerekének, és minden óhaját, sóhaját kielégíti, és így egy méltatlan és erkölcstelen körforgás veszi a kezdetét, és ez a társadalom, igen, ennek ez a vége, hogy szembeállítja élesen a szülőket és a fiatalokat. Nyilván az idősebb nemzedék takarék, általában takarékosabban bánik a pénzzel, mert 30-40 évvel ezelőtt az 1 forintnak is szerepe volt, meg a 10 forintnak is. Most már látjuk azt, hogy fiatalok a 100 forintból se csinálnak problémát. Ezek természetes lélektani következmények, és Malakiás könyvének ez a része, hogy azt mondja, hogy olyan hihetetlen éles lesz az ellentét, hogy itt a fiak szívét az atyákhoz, az atyák szívét a fiakhoz kell fordítani, mert ha Isten nem munkálkodna ezen, akkor a földet átok emésztené meg. Tehát kimondja a Biblia, hogy ha Isten nem munkálkodnék, és nem szólna közbe, és nem jönne el Jézus Krisztus a történelem legkritikusabb pontján, tulajdonképpen az emberiség háború nélkül is kivégezné önmagát, mert napi háborúban érünk. A nemzedékek napi háborújában. Soha nem felejtem el, mivel én alapítványt is képviselek, éppen 20 éve hoztuk létre az Oltalom Alapítványt, különböző kérések futnak be hozzánk az ország különböző részeiről, segítünk, ahol tudunk, ha nem tudunk, ott is valahogy együttérzést nyilvánítunk. Egyszer Hajdú-Bihar megyébe hívtak egy iskolába, mert egy tanárnő azt írta nekem, hogy a gyerekeknek nincs mit enniük. Képzeljem el, hogy az első órán a gyerekek nem tudnak figyelni, hát korgó gyomorral nem lehet figyelni, kialvatlanok, nem reggeliztek, mert hát az apjuk eldorbézolja a pénzt a játékgépeknél, vagy a kocsmában, szokásos helyzet, nem csak ott találkoztam vele az ország különböző területein hasonlóképpen. Jöjjön az alapítványunk, és segíts, hogy legalább reggelit, azt mondja, hogy 2 kiflit és 2 deci tejet adjunk a gyerekeknek. A mi alapítványunk úgy végzi a munkáját, hogy mi mindig elmegyünk és megnézzük, hogy mi a helyzet. Egyedül Ceylonban nem tudtunk elmenni a cunaminál, arra küldtünk 1 millió forintot, szerény összeg tudom, de ott is egy emberrel küldtük, hogy menjen el és nézze meg, hogy hova megy a pénz, mert ugye tudjuk jól azt, hogy még az iráni földrengés kárvalótjai 30 év után sem kapták meg még a segélycsomagokat sem, meg a pénz sem, tehát a mi alapítványunk megnézi. Hát én is elmentem ebbe a kis településre, elmentem az első órára, meg is kértek, hogy tartsak egy előadást a gyerekeknek. Volt 40 gyerek abban az osztályban, magyar szakos a tanárnő, láttam, hogy a tanárnő mennyire szeretné a gyerekek sorsának a jobbrafordulását, de azt egy hirtelen ötlettel az óra közben azt mondom, gyerekek, kinek van mobiltelefonja? Tegye ki az asztalra. A gyerekek többsége 2 mobiltelefont tett ki. Nem egyet, 2.
Hogy miért kettőt, én azt nem tudom. Nekem ez az egy is sok, meg általában nincs is velem, hát öreg ember már megtanulja kezelni, ugye otthon se ültünk mindig a telefon mellett, hogy várjuk a hívásokat, amikor csörgött, oda mentünk, amikor nem csörgött, akkor nem csörgött, általában nem csörgött. Most általában a mobiltelefon, ha kell, ha nem kell, csörög, nem? Hát kiteszik a két mobiltelefont, és mondom, gyerekek, hát ez miből van? Nézem ezeket a mobiltelefonokat, nekem egy ilyen ócska régi mobiltelefonom van, tehát mondtam, hogy csak akkor kell új, hogyha majd műkörmöket teszek föl magamra, mert akkor le tudom nyomni azokat a kis billentyűket, de még műkörömmel nem foglalkozom, addig nekem jó az a 10 éves mobiltelefon is. Mondom, gyerekek, hát ti ezt ennyi mondani valótok van? Vagy dolgoznak a szüleitek a földeken, és onnan az iskola 10 percből kell? Nem. Hát mondom, csak nem egymással beszélgettek itt butaság. Igen. Hát de mennyibe kerül ez? És akkor gyors, hát ugye osztás-szorzásban még viszonylag erős vagyok, már differenciál számításban nem annyira, de kiszámoltam rögtön, hogy több hónapi reggeli kijön belőle. És akár tetszik, akár nem, elbeszélgettem a gyerekekkel, és azt mondtam a tanárnőnek, hogy a mi alapítványunk itt nem fog segíteni. Nem fog segíteni. Ha úgy gondolják a gyerekek, hogy mobiltelefonból meg lehet élni, hát akkor rákcsálják a mobiltelefont, vagy nem tudom én mit csináljanak, de nekem két mobiltelefon, pedig hát én is vagyok legalább annyira elfoglalt, mint azon a településen a gyerekek, nem kell. Ez szerintem a gondolkodásban van a probléma. És kedves hallgatók, amikor itt a Biblia azt mondja, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítani, fiak szívét az atyákhoz, mire gondol a Szentírás? A legmélyebb problémák mindig a gondolkozásbeli problémák. Mindig a gondolkozásbeli problémák. És ma nem pénzhiány van Magyarországon. Gondolathiány van, gondolkozáshiány van. Erkölcsi elvek elhanyagolása van. Csak egy lecsapódás, hogy aztán ezt a pénzen is meg lehet érezni. De itt a gondolkodás kell megreformálni. Ezért szól így Malakiás könyve, és mind a 66 bibliai könyv, hogy térjetek meg, emberek, térjetek meg. Így az élet nem jó. Nektek nem pénzre van szükségetek. Nem is élvezetekre van szükségetek. Nem hatalomra van szükségetek. Tiszta gondolkozásra van szükségetek. Tiszta gondolkozásra. Ha elkezdtek normálisan gondolkozni, fiatalon vagy idősen, soha nem késő, az életetek meg fog változni. Az Isten ezt akarja eszközölni. Milyen szép ez a kifejezés. Atyák szívét a fiakhoz, fiak szívét az atyákhoz fordítja az Isten, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal. Mert átok emészti meg ezért a földet. Ezért emészti ma is átok a földet. Mindenhol egy kicsit elmerülünk a problémákba, azt látjuk, hogy nem a televíziónak van igaz, aki így állítja be a dolgokat, nem az újságoknak, aki úgy állítja be, aki a hétköznapokban él és utána jár tisztességesen a problémák. Hol a problémák gyökere? A rossz gondolkozás. És hadd tegyem fel önöknek a kérdés, gondolkozni, hol tanulhat meg legjobban az ember, az iskolában? Vagy hol, majd ha eléri, hogy egyetemre jár, vagy hol? Én azt gondolom, hogy gondolkozni legjobban az ember otthon tud megtanulni. Mert az az igazi gondolkozás, amihez példa is társul. Ha nem társul hozzá példa, akkor farizeizmus az egész. A szépeket mondani tudnak nekünk bárhol, iskolában, tévében, művelődési házakban, könyv, mindenütt szépeket mondanak az emberek, és közben romhalmaz az élet. Hogy van ez? Én azt gondolom, hogy a tiszta gondolkozás akkor hiteles, ha példa pecsételi meg. Ha az édesapám mondja azt, amit mond, vagy az édesanyám is, látom, hogy ő így él, akkor a gyermek ezen gondolkozik, felszívja, és ő is úgy kezd élni. Tehát mert az igazi gondolkozáshoz mindig kell a példa. Jézus is ezért választott 12 tanítványt, ezért vitte őket reggeltől estig. Hát nem különös dolog az, hogy 30-40-50 éves emberekkel kelt, feküdt. Hát micsoda fárasztó, nehéz dolog volt ez 3 és fél évig. 12 felnőtt emberrel járni az országot gyalogszerrel, és mindig bekéreckedni, hol ide, hol oda, éjszakáz, és mindent láthattak. János evangélium első fejezete ezért mondja el, hogy amikor a tanítványok hallották először Jézust,
akkor nem azt mondták neki, hogy még beszélj nekünk sok szép dolgot. Mi volt a kezdeti tanítványok első kérdése? Hol lakol? Hol lakol? Ugye, mutasd meg, mi is el akarunk oda menni. Szépeket mondasz, jókat mondasz, de meg akarjuk nézni, hogy úgy élsz. És Jézus megmutatta, hogy hol lakik. Tanítványok elmentek, látták, hogy Jézus egyszerűen lakik, látták, hogy Jézus nem vizet prédikál és bort iszik, nem szépeket mond az embereknek, aztán hazamegy helyehújázni, hanem látták az egyszerű nemes életét. És ez pecsételte meg a választásukat, hogy Jézus követőivé lettek. Tehát én mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy nekünk nem a világot kell megreformálni, nekünk csak a hozzánk közelállókra kell jó befolyást gyakorolni. De ezt szent dolognak vegyük. A családunk, a gyerekeink, az unokáink, a rokonaink, vagy a barátaink, vagy a szomszédaink, akikkel együtt élünk, Jézus azt mondta, hogy az őt követőknek az ereje olyan erő, mint ami a kovászban van. A kovász kis dolog. De ha nem lenne kovász, a kenyeret nem keresztené meg. Mindenki a kis életterén belül fejtse ki a szolgálatát. Mindenki ellenőrizhető és hiteles példát adjon a másik embernek. És olyan gondolatok hagyják el az ajkát, amelyeket hitelesít az életük is. Nyilván ehhez család kell, ez egy igazi házasság kell, és ez a második téma Malakiás könyvében. Malakiás azt mondja, hogy a gyerekek eltorzulásának a legfőbb oka az, hogy tulajdonképpen a házasságot nem veszik komolyan, a házasságot felrúgják, és erről szól Malakiás könyve második fejezetében a 14. verstől a következő rövid igeszakasz. És ti azt mondjátok, miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad ő és szövetséges feleséged, nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy, Istentől való magvat? Őrizzétek meg azért a ti lelkeiteket, és a ti ifjúsátok feleségét meg ne csaljátok. Érdekes ez a kifejezés, hogy Isten Malakiás prófétán keresztül most a házaspárokhoz fordul. Tehát a gyerekek kérdés, a nemzedéki probléma, ez egy probléma, de ennek a gyökere a házaspároknak a rossz helyzete. Nyáron az egyik biblia táborban tartottam egy előadást arról, hogy a családot mi tartja össze. Sokat hallottam gyerekkoromban, hogy a családot a gyerekek tartják össze. Mert a születik gyerek az milyen jó, a sok gyerek születik az még jobb, és a gyerekek teszik a családot családdá. Én a Biblia alapján más véleményre jutottam. A családot két ember őszinte egymáshoz való ragaszkodása tartja össze. A gyerekek itt másodlagosak. Szép a nagy család, tudom, hogy van 3-4-5 gyerek, egyre ritkább, de örülhet valaki, hogyha 1-2 gyermeke is lehet, hogyha meg nem születhetik gyermeke, hát ma tulajdonképpen nagyon könnyű, sajnos nagyon sok az állami gondozott gyerek, a szülő nélküli gyerek, tehát lehet gyermeket szerezni nem vérségi kapcsolat által is, de attól még nem lesz család a család. A családot azt tartja össze, hogy két felnőtt ember megismerte egymást, megszerette egymást, olyat látott meg a másik emberben, amit senki más nem látott meg benne. Előttem van a fiatalok arca, most nyáron mondtam nekik, gyerekek, nektek nem kipróbálgatni kell a lányokat. Vagy lányok, nektek nem mustrálni kell a fiúkat. Amikor bennetek valaki olyasmit lát meg, amit senki más nem lát meg, és ezt olyan nagy kincsnek tartja, hogy hosszan akar veled társalkodni, és először a lelkedet akarja megismerni, a lényedet, a személyiséged, mi van benned? Hát mondom, azt lehet szerelemnek majd nevezni. De egyébként, ami most van, az már köszönő viszonyban nincs a szerelemnek nevezett érzéssel és tapasztalattal. És mondtam a fiataloknak, hogy várjátok ki azt a pillanatot, amikor valaki bennetek meglát valamit, amit talán még ti sem láttok magatokban.
az lesz majd az igazi. Az lesz a segítőtárs. És a családot ti fogjátok ketten összetartani. Ha egy gyerek születik, egy, ha kettő, három, az teljesen mindegy. Ha van két ember, aki ragaszkodik egymáshoz, mert annyira megszerette egymást, hogy a másikat akkora ajándéknak tartja, mint hogy egy másik bolygóról hozták volna ide, és neki így nyújtanák át. Hogy mondja az énekek éneke, hogy az az igazi menyasszony, vagy az az igazi vőlegény, aki 10 000 közül is kitetszik. 10 000 közül is kitetszik. Hát ezt meg kell várni. És akkor aztán olyan erős kapocs jön létre, és aztán akkor nem következik, hogy az ifjúságotok feleségét megcsaljátok. Ugye milyen érdekes kifejezés ez? Mert sokszor használom, hogy hát ifjúkorában jó voltál neki? Most eltelt 20-30 év, most mitől nem lettél jó? Azért, mert már nem vagy olyan friss, meg szép, meg üde. Na tehát 20-30 év alatt mennyi bizonyságát tetted annak, hogy te vállaltál érte mindent, meg felneveltél gyerekeket. Miért nem vagy jó most a férjednek? Mert sok asszony panaszkodik, hogy hát a férjem egyik pillanatról a másikra elhagyott, hát én bennem van biztos a hiba, nem jártam annyira kedvében, hát ugyan gyerekekkel voltam elfoglalva, meg főzés, meg mosás, mert tudjuk, hogy egy asszony 10 féle dolgot csinál, miközben egy férfi mondja 2-3 maximum. És mindig, aki kevesebbet csinál, a jobban elkényeztetett az, aki erkölcsileg aztán mélyebbre süllyed. És mondom, ne keresd magadban a bajt. Én csak azt tudom mondani, hogy aki az ifjúsága feleségét nem becsüli, az emberben az emlékezés, meg az, hogy én valakit megismertem, és együtt eltöltöttem vele már az életem nagy részét. És ő már bizonyított, hogy ha valaki elhagy valakit, most Magyarországon is nagyon nagy divat, egyre több helyen hallom azt, hogy 31-32 évesen asszonyok szülnek 2 gyereket, és utána eszükbe jut, hogy ők nem éltek még. Egyre több helyünnen hallom. Kérdezem, hogy hol a feleséget? Azt mondja, itt hagyott. Na miért hagyott itt? Azt mondja, 33 éves, és van 2 gyerekünk, de azt mondja, hogy még nem élt, még diszkóba nem is volt. De most járt diszkóba. Vagy neki most kell kibontakoztatnia magát. Tehát természetesen egy férfi tudta jól levenni a lábáról, aztán most kibontakoztatja magát. Félelmetes dolog. Malakiás könyve rámutat arra, hogyan is hangzott ez a kifejezés, nem tudom, hogy megütötte önöket, hogy aki elhagyja az ifjúság a feleségét, nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. Akinek még volt lelke. Tehát azt mondja erre az Isten, hogy ez lelketlenség. Ez gyilkosság. Hát az életben nem sok szabad választás van, de gondolom itt Európában vagy Magyarországon az egyik legszabadabb választásunk az, hogy kit veszünk el feleségül, vagy kihez megyünk hozzá, nem? Itt senki nem kényszerít, itt nincs az, mint az arab államokban, most ehhez kell hozzá menned, vagy nincs olyan, mint a régi világban, hogy most nekünk van földbirtokunk, most te földbirtokos lány, vedszel feleségül, stb. Most ilyen nincsen. Tehát vannak pozitív mellékzöngé is ennek a társadalmi fölfordulásnak. Most aki a másikban fölfedezi azt, hogy 10 000 közül is kitetszik, megismeri, elveszi feleségül, hát van ennél szabadabb döntés? Az más dolog, hogyha az emberek ezzel rosszul élnek. Más dolog, hogyha ezt nem gondolják át. Más dolog, hogyha 2 hónapi ismertség után házasodnak meg. Hát ez nem vakmerőség, ez súlyos bűn. Hát legalább 4 évszaknak meg kell lenni. Ismerik a mondásomat, ugye, hogy jobb várni, mint válni. És nem csak tavasszal, ősszel is meg kell ismerni a másikat, és nem csak nyáron, de télen is. Tehát tulajdonképpen aki így dönt és így választ az életének a legnagyobb szabadságú választása ez, nem? Hogy én megválaszthatom azt, hogy kivel akarok együtt élni, és 20-30 év után ott hagyom. Hát azt mondja, annak nincs lelke. Te lelketlenség. Ember vagy te? Ugye, szóval a Biblia világos beszéddel közelít az emberekhez, és hány és hány olyan példát ismerek én magam is, hogy emberek vergődtek bennem, hogy elhagyják, ne hagyják el,
és nem kapták meg a bátorítást, nem eszméltették fel őket az emberek. Jöttek a pszichológusok, megmagyarázták, hogy tényleg ott teljesedhet ki egy újabb, ez már nem, ez már, ez a kapcsolat, ez már kihűlt. Megdöbbenve olvasom orvosoknak, meg pszichológusoknak ilyenfajta nyilatkozatát, hátam borsódzik tőle, kénytelen vagyok idézni, mert ezt írják, hogy azt mondják, a szerelem 2 év múlva kihűl. Na mondom, és azt mondják, hogy a szerelem 2 év múlva kihűl. Én még azt a német orvost olvastam, a Fritz, akinek

Régen csak a tánciskolában mondták ezt, hogy partner, nem? Amikor én gyerek voltam, akkor a tánc tanulásban mondták, hogy partner. Most partner az, aki mellett kiteljesedik az ember, hogy két évre. Utána meg más mellett teljesedik ki. Borzalmas. Szóval a Biblia rávilágít ezekre az összefüggésekre, és a Biblia azt mondja, hogy a házasság, a két ember megismerkedése az egy csodálatos ajándék az Isten részéről, aki ezt nem méltányolja, aki ezt nem veszi komolyan, az olyan, mintha az életet nem vennék komolyan. Ez olyan, mint egy öngyilkosság. A másikkal azt csinálni, hogy ilyen szenvedést okozni a másik embernek, hogy oda legyen 20-30 éve, rámenjen egy család, hát ez egy kisebb fajta gyilkosság. Tehát említettem, önöknek volt egy tanár kollégánk, és 41 néhány éves hölgy volt, egyik nyári táborban beszélgetek vele, és látom, hogy olyan lefogyott, hogy olyan búskomor, azt mondja, elhagyott a férjem. Hát két nagy gyerekük volt, 18-20 éves gyereke volt. Aztán egyszer azt mondta a férjem, hogy én tulajdonképpen téged soha nem is szerettelek. Ám mondom, ezt nevet komolyan, mindig ezt mondják. Akkor, ha vissza lehetne pergetni az időt 20-25 évvel korábbra, akkor ugye a csillagokat lehozta volna az égről, most meg csak ilyen flegmán azt mondja, hogy én soha nem is szerettelek. Azt mondja, én ezt nem tudom túlélni. Hát én tudom, hogy szerettük egymást. Miért mondja most azt, hogy soha nem is szerettelek? Hát mondom, ez a bűnnek a természetéhez tartozik. Aki megháborodik, a bűn az olyan, mint egy zavart beteg állapot, az mindent mondom. Ne figyelj oda, hát hazudik, mondom. Hát hazudott, hát nem ez az első hazugsága. De én ezt nem élem túl, hát most már leérettségiztek a gyerekek, most már egyetemre járnak, hát most végre valahogy mi is egy kicsit felszabadultunk, most mi is élhetnénk könnyebb anyagi körülmények között, és most elhagy a férjem, mert ugye megjelent egy harmadik. És azért mondom el önöknek ezt a történetet, mert tényleg szegény asszony, hogy ekkora hazugság, hogy egykor volt szerelem, most meg nincs. És azt mondja, hogy soha nem is szerettelek. Ez Budapesten úgy közlekedett az a szegény asszony, hogy nem volt magánál, és egyszer nem figyelt, és úgy lépett le a járdáról, hogy egy bekanyarodó autóbusz halára gázolta. Egyik pillanatra a másikra vége volt az életének. De azért megdöbbentő számomra a példa, mert mindig eszembe juttatja a Malakiás könyvét, hát nem volt lelke, ez egy lelketlenség. Hát így csinálni egy ember egy élő, érző lényel, tehát Malakiás könyve kimondva is, kimondatlanul is a szeretetnek a nagy könyve. A szeretet azonban a gyakorlatban van. És a szeretetet kitől lehet megtanulni, hogy ne hagyjuk ott az ifjúságunk feleségét, hogy a gyerekeinkért tudjunk küzdeni. Ez a harmadik téma, amit fölhoznék önöknek, a szeretetet egy valakitől lehet megtanulni. Malakiás könyve harmadik fejezetéből idézem. A könyvet, ha tetszenek majd olvasni, nagyon érdekes, a könyv ilyen párbeszédes szerkezetű. Isten elmondja a zsidóknak, hogy mi a panasz ellenük. A zsidók meg azt mondják, hogy nem értjük, hogy miért ez a panaszod. És egy ilyen párbeszédes, a zsidók mondják ezt, Isten mondja azt. Megszólaltatja a próféta a zsidó népnek, mint egy a kimondatlan belső érzéseit, megszólaltatja Istennek a rájuk vonatkozó ítéleteit, és az egész könyv egy ilyen rejtett párbeszéden alapul. Azért olvashatom most is ezt, hogy a második fejezetben, és boldogoknak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, azt mondja a seregeknek Ura. De ti keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Tehát azt mondták a zsidók, most mi értelme, hogy mi Istent követjük, amikor akik nem követik az Istent, azoknak sokkal jobb az élet. Mi erkölcsösen akarunk élni, mint Isten hívők akarunk lenni, de hát azt látjuk, hogy akik keményen élnek, erkölcstelenül élnek, más népek bálványokat követnek, és azoknak talán jobb az életük, gazdagabban, nagyobb jólétben élnek. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak,

boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Isten. Még vallásos emberek is a kemény és durva embereket mondják boldogok. Mennyi pénzük van, mennyi hatalmuk van, mennyi mindent megengedhetnek maguknak. Mi pedig erkölcsösen akarunk élni. Hát most mi, most az erkölcsös embert az díjazza a világ? Hát mit kap az erkölcsös ember az erkölcs? És semmit, megvetést kap, lenézést kap. Értjük a párbeszédet, hogy mi között folyik a párbeszéd? Azt mondja Isten, ezt mondjátok ellenem. Azt mondjátok, hogy ti is inkább lennétek gazemberek. Mert a gazembereknek jobb az életük. Miért vagytok ti hívő emberek? Miért vagytok ti becsületes emberek? Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Isten. Tessenek figyelni most a kibontakozását a válasznak. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői. Az Úr pedig figyelt és hallgatott. Azt mondja, a Malakiás, az emberek itt így beszélnek egymás között. Isten nézi őket a mennyből. A mennyben ott vannak az angyalok. Értelmes lények. Ezek az angyalok tanakodnak egymással, mint az Istennek tisztelői. És mit csinál az Isten? Az Isten látja, hogy gyarapodnak a kevélyek, a gonoszoknak sokkal nagyobb a sikerük az életben, és tetejében még akik rendes emberek, azok is ácsingóznak az ilyesfajta élet után, még azok sincsenek a helyzet magaslatán, és az Isten figyel és hallgat. De miért figyel és hallgat az Isten? Ugye azt szokták mondani az emberek, hogy miért nem teremt már itt az Isten rendet? Miért nem bünteti meg a hamisakat? A jókat miért nem emeli föl? Az Isten figyel és hallgat. Tehát ezt meg tudni, hogy van figyelés-hallgatás közömbösségből is, közönyből is, de van figyelés és hallgatás együttérzésből is, van figyelés és hallgatás a jövendő cselekvés előszobájaként is. Tehát sokféle figyelés és hallgatás van. Tessenek meghallgatni, hogy hogy folytatódik ez a rész. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja és a között, és a között, aki nem szolgálja őt. Az Isten miért figyel és hallgat? Tulajdonképpen a Bibliának, és azt merészelni mondani, minden egyes ember kimondatlan létező problémájának a szívénél vagyunk, mert minden ember ezt mondja, hogy ha van Isten, hát miért nem cselekszik? Meddig vár még az Isten? Szétzüllik a világ. Rettenetes nagy a hálátlanság, nemzedéki problémák vannak, családok mennek szét, kezelhetetlenek a gyerekek. Hát az iskolában kezelhetetlenek a gyerekek. Aki itt pedagógus, tudja, hogy miről beszélek. Feleségem 30 éve úgy tudott egy pesti iskolában rendet tartani, hogy mindig kinyitotta, tárva kinyitotta az ajtót, mert közös megegyezéssel az igazgató állandóan járkált a folyosón, és ezzel tudta kordában tartani a gyerekeket. Ha nem nyitotta volna ki az ajtót, és nem hallották volna, hogy az igazgatót jár kell, szétszették volna. És annyiszor elment feleségemnek a hangja, hogy a végén már nem mertük, már erkölcstelennek tartottuk, hogy többet volt táppénzem, mint iskolában, akkor elment a tankönyvkiadóba lektornak, mert nem bírta, pedig ő nem kiabált, csak hát hogy meg kellett emelni a hangját, mert akkor fogalmazta meg, feleségemnek van néhány nagy mondása, egyet hadd mondjak el önöknek, azt mondta akkor a 80-as években, hogy ha az iskolában már tanítani is lehet, ez óriási siker, egyébként az iskola gyermek megőrző hely. Ez egy nagy, tehát 30 éves mondás. Az utóbbi 10-15 évben elveszítettem a kapcsolatot az iskolával, 5 éve befejeztem a tanári továbbképzés sorozatomat is, iskolákba jártam,
azt mondják pedagógusok, hogy elmennek a pályára, hát nem, kezelhetetlen a dolog. Tehát kezelhetetlen a dolog. Nem csak az egészségügy kezelhetetlen, vagy nem csak a hétköznapi élet, de ott, ahol a legfiatalabb gyerekek vannak. Ugye Molnár Ferenc, aki a Halhatatlan művet írta Pál utcai fiúk címmel, az ő szállóigévé vált mondás, hogy a leggonoszabb ember a gyerek. A leggonoszabb ember a gyerek. Ebben annyi igazság van, hogyha a gyereket nem nevelik, ha neveletlen szülők neveletlen gyerekeinek a neveletlen gyerekeinek a neveletlen gyerekei járnak most iskolába, legalább négy nemzedékre ezt el lehet már mondani, akkor ott tébolyda van. Tehát nem a megszűnt Hárshegyen, az iskolákban van tébolyda. És az emberek fölteszik a kérdést, hát az Isten miért hallgat? És az Isten talán nem akar valami más eszközzel, nem akar kényszer eszközével. Ma is Magyarországon ez forró kérdés, a mostani pedagógiai reform, amely mögött én azért ott látom a kényszert. Kényszeríteni fogják a gyerekeket, mint hajdan nagyapáinkat vagy dédapáinkat, hogy majd minden héten egyszer menjenek a templomba vagy egy istentiszteleti erését kényszerrel, hogy alázzátok meg magatokat, és ilyen kényszer zubbonyként használják a vallást. Ez borzalmas lesz. A farizeizmus tesz, ha itt van, akkor ide fogja felszöktetni. Ugye a gyerek léleknek is, de minden ember lelkének nem a kényszerre van szüksége. Nem arra van szüksége, hogy ráripakodjanak és ráparancsoljanak, vagy manipulálják, hanem arra van szüksége, hogy megismerje. Hogyan is mondja itt Isten? Hogy különbség van a között, aki ismeri az Istent, meg aki nem ismeri az Istent. Különbség van a között, aki szolgálja az Istent, meg aki nem szolgálja az Istent. Ma az embereknek még nem adatik meg a lehetőség, hogy megismerjék az Istent. Ma az embereknek legfeljebb vallást vagy vallásosságot akarnak kényszeríteni. De Isten személyét megismerni, hogy ki az Isten, miért teremtett, miért figyel és hallgat, miért nem avatkozik közbe? Miért nem használja sohasem az erőszak eszközeit? Miért ilyen Isten a Biblia Isten? Ezt az emberekkel nem értetik meg, nem magyarázzák el. De Malakiás könyve itt jön a segítségünkre, és ezért mondom, hogy Malakiás könyve időszerű olvasmány lesz annak, aki most kinyitja. Azon a napon azt mondja a seregek ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesztek, és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt, és megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és gonosz között, az Isten szolgálja is a között, aki nem szolgálja őt. Mikor lesz ez a nap? Mert azt mondja, ama napon majd különbsége. Amikor én szerzek egy napot, és majd meglátjátok, hogy igenis különbség van a becsületes ember, meg a becstelen ember között. Most még nincs különbség, sőt most éppen fordított arányosság van, hogy a becstelen embereknek megy jól, a becsületes embereknek megy gyengébben. Ugye így van körülbelül. De azt mondja az Isten, hogy majd lesz egy nap, és eljön az a nap, amikor szemmel láthatóan különbséget teszek. Itt a földi történelem keretén belül. Tessenek kutatni a Bibliában, hogy mire vonatkozik ez a kijelentés. Biblia azt mondja, hogy halad előre a történelem, és a történelemben mindig azt látjuk, hogy ez a fordított arányosságban, hogy a rosszak boldogulnak, idézőjelbe, a jók meg hátrányt szenvednek. És sok ember azt mondja, hogy nem érdemes jónak lenni, nem érdemes becsületesnek lenni, nem érdemes tisztességes lenni, mire megyünk vele? Nem érdemes. De Isten azt mondja, hogy várjunk. Majd lesz egy nap, amikor nyilvánvaló lesz, hogy különbség van, és az igazak élni fognak, a gonoszok pedig végleg el fognak veszni. Egyiknek lesz az örök élet az osztály része, másiknak lesz a végleges örök elveszés az osztály része. Igen, valaki mondhatná, na de addig a sok év meg évtized, ami eltelik, és kedves hallgatók, itt van a legmélyebb pontja Malakiás könyvének, mert azt mondja az Isten, én azért figyelek és azért hallgatok, mert én arra vagyok kíváncsi,
hogy ki az, aki engem csak is tiszta szeretetből követ és tisztel. Nem azért, mert neki kedvezek. Ha most a jóknak kedvezne az Isten, tetszenek tudni, mennyi jó ember lenne. Ha a jóknak az élete lenne olyan élet, hogy irigylése méltó, akkor mindenki besorakozó. De ez egy ilyen farizeusi besorakozás lenne, nem? Így külsőleg mutatjuk, hogy jók vagyunk, belül pedig továbbra is a magunk stikliejeit csinálnánk. Isten azt mondja, hogy nem. Én azt a hódolatot fogadom el, ami tiszta szívből jön. Ha valaki szegény, ha valaki megvetett, de mégis kitart én mellettem, arról bizonyítani tudom, hogy az valóban rendes ember. Elmondtam több helyen, néha nézem a tévét, néhány héttel ezelőtt néhány magyar gondolkodó ember beszélgette a Duna TV-ben, és szó kerül erre a kitüntetés dologra, hogy most visszavonják, a kitüntetést ne vonják. Nekem mindig üde tapasztalatom Róna Pétert hallgatni, ez egy közgazdász. Mindig tisztán, világosan, de szeliden, kedvesen, tapintatosan fogalmaz, senkit nem sért meg, de olyan metszően kimondja az igazságot, hogy öröm hallgatni. Na, az előző két beszélgetőtárs elmondja, hogy így a kitüntetések, úgy a kitüntetések, és ő harmadszor, pedig ő a legidősebb megszól, és azt mondja, nézzétek, én néha közelébe kerültem annak, hogy kitüntessen az állam, de én mindig elkerültem ezt, nekem ne adjanak kitüntetést. Nem kell a kitüntetés. Veszélyes a kitüntetés, mert én, ha őszintén meg akarom mondani valamiről a véleményemet, jobb, ha nincs kitüntetésem. És én meg akarom mondani, mert használni akarok a népemnek, hanem ezért nem kérek kitüntetést, mert az már elkötelezne. Akkor már egy kicsit úgy kellene beszélnem, aki engem kitüntetett, nehogy összerándítsa a szemöldökét, hogy most mit beszél ez az ember. Olyan jó ilyeneket hallgatni. Néha napján lehet, még a tévében is lehet igaz dolgokat hallani, csak hát rostálni kell, mint ami az én szülővárosom Mosonmagyaróvár szélén a homokot rostálták, és egyébben 2 gram aranyat találtak, ezek voltak az aranyászok. És hogy néztük ezeket az embereket, ott állnak a Duna szélén, és ott pergetik a sok millió szemet, és akkor 1-2 gram arany egy évben fönnakad, és abból valahogyan megélnek. Hát körülbelül így tudom önökkel jelezni, hogy a magyar sajtóban, a magyar médiában körülbelül van ilyen aranyászok türelmére van szükség. Ha sok idő lenne, akkor valóban 1-2 ilyen mondatot vagy gondolatmenetet elcsiknénk. Mert az az igazi az emberi életben, amikor valaki a meggyőződéséből őszintén követi azt, amit követ. Nem részrehajlásból, nem számításból, nem félelemből, mert ez a meggyőződése. Akik megismerik az Istent, azok az Istent akkor is követni fogják, hogyha az Isten olyan betegségeket enged meg, mint amiket Lótra, illetve Jóbra bocsátott rá. Akik szeretik az Istent, azok még a keresztfa árnyékában is, mint Jézus azt mondják, hogy igazságos atyám. Akik megismerik az Isten lényét, azok, és megszeretik az Istent, azok ebből a szeretetből olyan tőkére nyernek, olyan tőkét szereznek, amiből aztán szeretik a férjüket, feleségüket, a családtagjaikat, akkor is, hogyha a gyerekeik a kamaszkorban szembefordulnak velük, vagy felnőttként esetleg elhagyják a szülői házat. Tehát mindent pótol az Isten. Mindent pótol az Isten szeretet. De az Istenhez egyedül az őszinte és tettetés nélküli ragaszkodás méltó. És Isten nem is fogad el mást. Isten ezt inkább kivárja mindenkinél. Azért figyel és hallgat. Lehetnek emberek, hogy felbuzdulnak, hogy jaj, most milyen jó nagy érzések, jó Isten, mert ez és ez a jó dolog történt. Amikor rossz dolog történik, és akkor valaki el tudja mondani, hogy megpróbál, de el nem hágy az Isten. Tetszenek tudni, ezt a verset tartom én a világirodalom egyik legnagyobb versének, a lelkiismeretről szóló könyvemben, van 70 oldal szöveggyűjtemény. Rüneberg-nek, ez a svéd költőnek ez a verse,
aki a nehézségben élő embert festi meg, akinek mindig elveri az eső és a jég a vetését, de kitart az Isten mellett, és mindig ezt mondja, hogy megpróbál, de el nem hagy az Isten. Szóval, aki az Istent így tudja megismerni és megszeretni, ez az életnek az alapja, ez a leggyökeresebb kérdés, hogy megismered-e így az Istent. És akkor a befejező negyedik pontra térnék rá, az olyan emberek, akik így ismerik meg az Istent, és itt is rendkívüli Malakiás könyve, azokra a Biblia azt mondja, hogy azok az emberek, akik így ismerik meg az Istent, akik Istenhez térnek, akik őszintén ragaszkodnak az Istenhez, azok mind papok. A Bibliának nagyon nagy tanítása van a papságról. Kik a papok? A Biblia soha nem mondja, hogy azok a papok, akik mondjuk fekete ruhába vannak öltözve. Azt sem mondja, hogy azok a papok, akiket nagy tisztelet vesz körül az emberek világában, vagy azok a papok, akiket az emberek papokká tesznek. A pap az, aki személyesen megismerte az Istent, és van mondani valója az Istennel való kapcsolatáról. A Malakiás könyve második fejezetében van ez a Bibliában egyedülálló kijelentés, mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek urának követe ő. Ki a pap? A pap először is az, akinek ajkai őrzik a tudományt, aki az isteni beszédeket mondja, feleleveníti, megszólaltatja és magyarázza. De csak is az isteni beszédeket. Ne keverjen bele se filozófiát, se teológiát, se emberi hagyományokat, szokásokat. Szólaltassa meg, hogy az Isten mit mond. Az Isten világosan mondja, mit mond. 66 könyvben belefoglalta, amit mond. 1500 évig küzdött az Isten, hogy itt a kezünkbe legyen az, amit ő mond. A papnak ajkai őrzik a tudományt. Az ő szájából törvényt várnak. A pap az nem egy ilyen szélingattan állsz, hogy egyszer idehajlik, másszor odahajlik. A pap nem az, aki összeszűri a levet a hatalmasokkal, vagy azokkal, akik őt befolyásolni akarják. A pap szájából törvényt várnak. Mit mond az Isten? Mi az Isten igazsága? Mi az Isten törvénye? Mik az Isten parancsolatai? Ha tőlem megkérdezik például házassági problémák idején, hogy előbb is említettem, válások előtt a Bibliának a tanítását, mindig Malakiás könyvét idézem. Aki elhagyja az ifjúsága férjét vagy feleségét, nincs lelke. Megkérdezem őktől, ezt ki meri ma kimondani? A jog ezt kimondja? Hát a jog az... Azt mondja, 50% az egyik, 50% a másiké. Költészet ki mondja? Irodalom ki mondja? Csámcsognak ezeken a történeteken, hogy hogy kell megcsalni a másikat. Filmművészet miből él? Krimi és szex. Mit mondanak ők ki? Az, hogy bűnözzél. Nem? Vagy így, vagy úgy. Hát ez az élet. Hát most ezt így kell elfogadni, tessék, csináld. Ki mondja itt ki, hogy mi az igazság? Várja a világ azokat az embereket, akik megszólaltatják, hogy mit mond az Isten? Akkor Jézus elmondta a hegyi beszédet, tessenek elolvasni a Máté Evangélium a 7. fejezetének a végén, hogy befejezte a hegyi beszédet, akkor azt mondták az emberek, ez nem úgy beszél, mint az írástudók. Az írástudók ötölnek, hatolnak, mindenkinek igazat adnak, elkenegetik a dolgokat, ennek a Jézus Krisztusnak a szavaiban valami különös erő van, tisztaság van, ő néven nevezi a dolgokat, de nem sértően, hát a mi érdekünkben, mert hiszen fiatalnak, idősnek egyaránt mi a legnagyobb szükséglet, hogy világos beszédet halljon. Még akkor sem biztos, hogy jól fog dönteni. De ha nem is hall világos beszédet,
ha mindenütt csak elkendőzik, elkenik a dolgokat, ha mindenütt félrebeszélnek, hát akkor előáll egy tébolydához hasonló világ. Ezt várják a paptól. A papnak ajkai őrzik a tudományt, az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek urának követe ő. Követ. Tehát malák. Malakiás. Malák. Angelosz. Követ. Küldött. Kinek vagy a követe? Nem tudom, kedves hallgatók, hogy föl szokták-e önök vetni ezt a kérdést önmaguknak. Te most kit képviselsz ebben a világban? Kinek vagy a küldötte? Kinek vagy a követe? Én soha nem felejtem el, hogy egyetemista korunkban volt ugye egy professzorunk, aki mindig azt mondta, hogy az ember küldetéses lény. Az ember küldetéses lény. Néztük, micsoda? Küldetéses lény. Hát ezt sehol nem olvastuk, hogy küldetéses. Ilyen szavai voltak, 70-es évek, tessék meggondolni. Az ember küldetéses lény. De ahol küldött van, mondta, ott küldő is van. Küldő? Ki küldött engem? Teljesen újszerűen hangzottak ezek a szavak nekünk. Abban az időben vetítették Balczó Andrással a filmet, küldetés. Micsoda nagy felfedezés volt, 70-es évek. Küldetés. Csak maga a szó, most nem is akarok se a professzorra, se az olimpikonra, nem erről van szó, csak maga a szó, hogy most ki küldött bennünket? Karinti Frigyesnek van egy nagyszerű novellája, itt közöltem az egyik Jó Hír című folyóiratban, az a cím, hogy ki kérdezett. Novella arról szól, hogy az emberek végigélik az életüket, és tulajdonképpen nem is kérdezik meg az emberek, hogy te ki vagy, vagy mit akarsz, vagy miért születtél erre a világra, hogy te képviselsz valamit, vagy akarsz valamit, hát csak mindenki él, szokták mindent a befőt, el van. Nagyon nagy kérdés, hogy küldetéses emberek vagyunk? Van célja az életünknek? Tudjuk, hogy ki küldött, és ezt a küldetést mi komolyan vesszük? Pilisvörösváron hallottam ezt, állítólag ottani sváboknak egyik mondása, de bölcs mondás nagyon. Csak akkor menj az emberekhez, ha Istentől jöttél. Csak akkor menj az emberekhez, ha Istentől jöttél. Küldetéses ember. Hát ezt várják a papoktól. De pap mindaz az ember, aki Istent megismerte, aki hálás az Istennek az életért, a megváltásért, hálás az Istennek, hogy megismerhette a türelem Istenét, aki kényszert soha nem alkalmaz, aki ki tudta várni a mi életünkben is, hogy mikor kezdünk érdeklődni egyáltalán ilyen dolgok iránt, és minden egyes embernél ezt ki tudja várni, és én ennek az Istennek szeretnék a küldöttje lenni, mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek urának követe ő. Hát mi most nagyon jó helyen vagyunk, mert ugye Miskolc az egy kicsit keletre van, már Nyugat-Magyarországon kicsit más szelek fújnak. Fél évvel ezelőtt az egyik városban azt mondták, hogy nem tartatok előadást, mert hol van a reverenda. És ott hallottam, hogy ez volt a szlogen, hogy csak a papok beszélhetnek a Bibliáról. És kérdezem ott egy kisvároska, mondom, kérdezem az embereket, hogy ezt ki mondta. Mert én is így gondolom, hogy a papok beszéljenek a Bibliáról, akik őrzik a tudományt, akik az Isten törvényét világosan elmondják az embereknek, akik nem manipulálják a 10 parancsolatot, hogy egyiket elhagyják, másikat átszövegezik, stb. Akik világosan egyértelműen, de mondom, ezt ki mondta önöknek? Azt mondták, a polgármester. Na, a polgármester meg hol hallotta? Egyik Isten tiszteleten. Isten tisztelet arról szólt, milyen érdekes témák. Hétről hétre mennyi Isten tisztelet van az országban, tényleg nem. Van, vagy ha megnézzük, hogy Magyarországon van 3200 település, ha beszorozzuk itt a templomok, gyülekezetek számát, ez 10 000 fölé is mehet. Nagyon erkölcsös nép a mi népünk, és nagyon vallásos és buzgó nép, hiszen
statisztikai adatok szerint most is a népszámlás majd ki fogja deríteni, hogy hány százalék a vallásos ember. Az egyik istentiszteleten az egyik lelkész arról szólt, hogy a Bibliáról csak a papok beszélhetnek. De ő nem a Malakiás könyvéből vette a pap kifejezést, ezért is mondom, kedves hallgatók, hogy hirdessük is Malakiás könyvét, és mondjuk el, ha kell a papoknak, lelkészeknek is, hogy a Malakiás könyve szerint ki a pap. Ha már nem ismeri az a pap vagy lelkész, hogy Jézus Krisztus erről mit mondott, vagy Péter apostol mit mondott, mert Jézus Máté evangélium a 23. fejezetében nyilvánította erről véleményt, Péter apostol pedig a második levele első fejezetében, amikor az egyetemes papságról beszél, hogy mindaz pap, aki megismerte az Istent, aki őszintén érdek nélkül ragaszkodik az Istenhez, akkor is, ha üldözik ezért, akkor is, hogyha lenézik, akkor is az Isten szereti. Hát a prédikáció arról szólt, hogy akik egy ruhába vannak öltözve, azok beszélhetnek a Bibliáról, ezt meghallotta a polgármester, kinyomozta, hogy nekem ilyen ruhám nincsen, bár Magyarországon nincs probléma, azért varrathatna az ember bármilyen ruhát, de hát nem a ruha teszi az embert, nem, hát nem a ruhától függ, hogy ki milyen ember. Rögtön a művelődési háznak szólt, hogy hát ha az illető nem pap, akkor itt a Bibliáról nem tartott előadást. Tessenek vigyázni, mert mindig nyugatról jönnek a dolgok. Tehát egyszer Miskolcot is elérik, meg a keleti részt is elérik. Ez olyan, mint az aknázó ma is jött nyugatról, és már itt van keleten. De a szellemi dolgoknál is így van. Divat dolgok is mindig a nyugatról jönnek, a legmegbudjantabb divat dolgok, de egyszer a keletieket is elérik, és érdekes módon itt is népszerűségre tesznek szert. Nem tudom, hogy sikerült önökkel érzékeltetnem, hogy miért alapvető könyv Malakiás könyve. Miért kell ezt olvasni, amiből én most csak négy dolgot emeltem ki. A nemzedéki problémát, a házasságok problémáját, az őszinte félelem és számítás nélküli Isten szeretetet, és a papságnak a kérdését. De mondom, csak négy dolgot kicsippentettem belőle, három oldal Malakiás könyve. Nagyon kérem a kedves hallgatókat, hogy legyenek kedvesek többszörösen is elolvasni, és mivel a következő könyv is rövid könyv, 4 hét múlva Józsué könyve lesz a témánk. Ha lehetne előre is elolvasni, és a harmadik idei témánk Lukács evangéliuma lesz. Tehát most ebben az évben ezzel a három könyvvel tudok foglalkozni, és befejezésre egyik kedves tanár kollégámnak, illetve ő tanítónő, de hát egy tanítónő az szinte magasabb rendűbb, mint egy tanár, és egy óvónő még talán a tanítónőnél is magasabb rendűbb, mert azok még emberekkel foglalkoznak. A Havanna lakótelepen tanít Benkő Noémi, figyelmükbe ajánlom ezt a csodálatos könyvét, a Szeretet üzenete. Nagyon jó érzékkel ez a kis tanítónő, nem tudja jól, hogy a gyerekekkel a Bibliát megutáltatták, ezért a Bibliából csak egy rövid igét vesz, minden napra egy rövid ige, és a hétköznapi életből, vagy a történelemből, vagy esetleg egy példázatos dolog a növények, állatok világából egy történet, és hogy egy tanítónő ezt a gyereknek elmagyarázza. Minden nap a szeretet üzenete. Én azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon fogékonyak és nyitottak erre, és úgy is lehet nevelni gyerekeket, hogy később talán ezek a gyerekek nem lesznek a legnagyobb ellenségeik. De nem azért nem lesznek a legnagyobb ellenségeik, mert meghunyászkodó és apa-anya tisztelő gyerekek, hanem azért apa-anya tisztelő gyerekek, mert megismerték azt az Istent, akinek az apa-anya meg ő is köszönheti az életét. És ha egy gyerek, egy ifjú megismeri az Istent, ha megtér az Istenhez, az más lelkületű, mint aki nem ismeri meg. És ezért ajánlom önöknek, ha vannak gyermekeik, unokáik, de ha nincsenek, akkor önmagunk számára is lélekemelő olvasmány ez, az év minden napjára egy ige, egy történet és egy tanári magyarázat. Akinek kérdése van Malakiás könyvével kapcsolatban, örömmel várom. Köszönöm szépen a figyelmet, hogy tenni szoktuk, egy kis szünetet tartunk,
és utána pedig elkezdjük a megbeszélést. 4 hét múlva tehát Józsué könyve a témánk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal vagyunk együtt. Külön köszöntöm a vendégeinket. Nyissátok ki velem Dániel könyve 10. fejezetén az igét. Dániel könyve 10. fejezete mikor játszódik? Círus perzsa király 3. esztendeje. Hogy ki ez a Círus, hogy kik a perzsák, ezeket jól ismeritek a proféciából, jól ismeritek a történelemből, jól ismeritek az adventista tanításokból. De talán most csak annyit, hogy Círus az, aki azt mondja, hogy építsünk templomot, építsük meg újra az Isten lerombolt templomát. És ezért Círus Ézsaiás könyvében a messiás jelképévé válik. Nem Círus volt a messiás, de amiket Círus mond, azokat az Isten úgy értékeli, hogy ezek Krisztusnak a mondatai és Krisztusnak a tulajdonságai, amelyek kirajzolódnak ebben az egy tettében. Azt mondja, építsük fel a templomot, és legyenek szabadok azok, akik eddig szolgák voltak, rabszolgák voltak itt Babilonban. És már Círus 3 éve uralkodik, amikor Dániel még mindig válaszokat keres. 3 héten át böjtöl, egy különleges böjtöt alkalmaz Dániel, tudjátok. Nem étlenszomjam van, hanem nem eszik semmi kívánatosat. Egyszerű kenyéren és vízen él. Csak azért, hogy kifejezze az Úr felé, hogy nekem fontosabb az, hogy te mit mondasz, mint maga az étel. És a 10. fejezetben azt olvasom, hogy kint volt a Hiddekel folyó partjának, amit a Tigris folyóval azonosíthatunk, tudjátok, Bábelnek a két folyója. És felemeli a szemét, és lát valami nagyon különlegeset. Mit lát Dániel? Felemeltem a szemeimet, és láttam, és íme egy férfi gyolcsba öltözve, a dereka ufázi arannyal, ugye nagyon tiszta arany, az ufázi arany, arannyal övezve, teste olyan, mint a tárziszkő, arca, mint a villámlás, és szemei, mint az égő szövétnek, vagy égő lámpás. Karja és lába, mint az izzóér színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. Mondjátok meg nekem, hogy kit lát Dániel. Honnan tudjátok? Nem ér azt mondta, hogy mert olvastuk, mert ellen vagy, azt mondja. Honnan tudjuk biztosan, hogy ez itt Jézus? Jelenések könyve. Jó, akkor nézzük meg Jelenések könyvét is. Jó? Jelenések könyve 10. fejezete. Láttam egy másik erős angyalt az égből leszállni, aki felhőbe volt öltözve, fején szivárvány volt, és az ő arca olyan volt, mint a nap, és lábai, mint a tűzoszlopok, és kiáltott nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít, és amikor kiáltott, megszólaltatta a hét mennydörg és az ő szavát. Kit lát János? Honnan tudjátok? Dánielből? Jó, ez nem jó válasz. Mi az ufázi aranyöv? Az aranyöv micsoda? Mi az öv? Övezzétek fel a ti derekaitokat igaz lelkűséggel. És képzeljétek el, azt olvasom a messiásról, ez viszont messiási profécia, hogy derekának övezője igazság lesz. Ki az, akinek a feje fölött szivárvány van? Mi a szivárvány? Az Isten kegyelmi szimbólumának, az Isten kegyelmi szimbólum, az egy kegyelmének a jelképe. Oké? Okay? Ki az, akinek a szeme olyan, mint a tűz, az arca, mint a nap. Ugye? Ez Jézus dicsősége. Tényleg, Dánielnek és Jánosnak is Jézus jelenik meg. Mind a ketten hasonló helyzetben vannak. Dániel önszántából böjtöl, azaz, hogy nem eszik csak nagyon egyszerű ételeket, János pedig börtönben van, nem hiszem, hogy el volt kényeztetve. Ugye? Nem olyan volt a börtön kantin, mint mostanában. Ugye? Dániel válaszokat vár, János válaszokat vár. Várja, hogy az Úr megszólaljon. És tudjátok, mi a különleges mind a két történetben? És miért ugyanúgy jelenik meg Jézus mind a két alkalommal? Azért, mert van a történetnek még egy szereplője, ami közös. Dániel könyvében azt olvasom, miután vége van ennek a látásnak, a 12. fejezetig tart, a 12. fejezetben Jézus azt mondja Dánielnek, hogy te zárd be ezt a könyvet. És ugyanakkor ugyanaz a valaki, ugyanaz a Jézus Krisztus, amikor dicsőségben megjelenik Jánosnak, akkor a kezében egy nyitott könyv van. Jézus megjelenik. Kezében egy könyv. Bezárja a könyvet, de aztán kinyitja a könyvet. Jelenések könyvének a 10. fejezetét, hogyha alaposan nézzük, és most nem ennek a magyarázatába szeretnék belemenni, De hogyha megnézitek, akkor ez az idők végén játszódik, az idők végén nyílik meg, meg a könyv, de Dániel maga is megmondja, hogy a végső időkben lesz megnyitva, ugye összedolgozik a két prófét, meg más nem ismerik, de ugyanarról prófétálnak. A Krisztus dicsőségéről prófétálnak, mind a ketten. És azt mondja Dánielnek az Úr, most belezárva az idők végén megnyílik. Eljön az idők vége, Jelenések 10 az idők végén játszódik. Az idők végén megnyílik a könyv. Kinyílik. És Jánost felszólítja valami nagyon furcsa dologra. Jézus azt mondja, vedd el a könyvet és edd meg. Ettetek már könyvet? Ezt most ígérem, ebédre nem lesz könyv. Most ebéd előtt van könyv. Jó? Most ezt tesszük. Megenni egy könyvet mit jelent? Mit csinál a könyvmoly? Könyvet eszik. Mit csinál az az ember, akire azt mondjuk, hogy könyvmoly, mint a nagyfiam? Fajja a könyveket, elolvassa. De amikor megeszel egy könyvet, így jelképesen elolvasod, de azt mondja, hogy gyomrába kerül, ez mit jelent? Megemészti. Ugye mondasz nekem valamit, és azt mondom, hogy hát ezt nehéz volt megemészteni, ugye? Mit jelent az, hogy megemészted a könyvet? A részed lesz. Ott kattog benned. Lefoglalja a gondolataidat, lefoglalja az érzéseidet. Ezzel foglalkozol. Azt vetíti előre ez a jelenet, hogy majd lesznek emberek, akik Dániel könyvét, amit ott be kellett zárnia Dánielnek 600 éve, 700 éve korábban. 600 éve korábban. Be kellett zárnia. Azt egy napon az Úr kinyitja, és akiknek kinyílik, azok nem tudják levenni a tekintetüket. Mindarról, ami ebben a könyvben van. Mi van ebben a könyvben? A legnagyobb hír. Azt mondja, a szám van édes, mint a méz. Mit szimbolizál a méz a Bibliában? Mi a tejjel és mézzel folyó föl? Minek a szimbóluma a méz? Azért kérdezek titeket, hogy ébren maradjunk, mert kevés a levegő. Minek a szimbóluma a méz a Bibliában? Kánaán, újföld? Jó, de miért mondja azt Kánaánról, hogy tejjel és mézzel folyó föld?
1: Kívánatos.
0: Kívánatos, finom, igen. Mitől kívánatos ez a föld? Miért éppen tej és méz? Itt a méz szerepel, a tej és méz együtt van Kánaánban. Miért? A tej, igen, a tejről mit olvasunk? Az az egyszerűbb. Mint ma született csecsemők, tiszta és hamisítatlan tejen. Növekedjetek. Növekedni. Oké. Okay. Tehát, hogyha belépünk Kánaánba, az Isten országába, a mennyei otthonba, Édenbe, ha majd hazaérünk, ugye, hogy Gyuszi énekeltet, hogy honvágy, ott van bennük, ott ég a szívünkben a honvágy. Ha belépünk Kánaánba, tejet fogunk kapni. Tudjátok milyen tejet? Egy örök életen át növekedünk. Egy örök életen át fejlődünk. Nem lesz vége. Soha nem lesz vége. Mind jobban megismered Krisztus, mind többet tudsz róla tőle, mind több időt töltesz vele. Ez a növekedés. Mi a méz? Még mindig nem fejtettük meg a mézet, bár a tej az segít. Gyönyörűség, öröm. Tudjátok, hogy szerepel a méz például példabeszédekben? Színmézet csepeg a hazugasszony ajka. A hamis szerelem. De Énekek énekében azt olvasom, hogy kedvesem, a te ínyed színmézet csepeg. A méz megerősít, mert megerősödött tőle. Sámson is, meg Jonatánnak is felvidult az arca tőle, ugye? A méz a példabeszédek könyvében és Énekek énekében a szerelem jelképe, amikor találkozol a szerelmessel. Vagy igaz, vagy hamis, az egyik könyvben igaz, a másikban hamis. De miért lesz mézzel folyó az a föld? Mert ott van Krisztus, akiről ez az egész történet szól. Személyesen ott van. Nem hallasz róla, meg olvasol a Bibliában, meg elképzeled, meg látsz egy Jézus képet valahol lerajzolva, ki tudja, úgy nézette ki. Nem, ott állsz vele szembe. És beszélgetsz vele. És az az igazság, tudjátok, hogy képzelem el? Úgy képzelem el, hogy még én is megnémulok. Pedig nekem mindig van mit mondanom. Ugye? Csak elhallgatsz és nézed őt. Ilyen lesz, amikor belépünk oda. Tej és méz. És amikor azok az emberek ott felismerték Dániel könyvének a tanítását, akkor azt mondták, ez a méz. Édes, mint a méz. Jézus jön. Jézus hamarosan megérkezik, a megváltó, akit vártunk, hamarosan eljön értünk és hazavisz minket. Akkor most felteszek egy kérdést, ki volt az az ember, aki erről olyan, aki ezt így felismerte? Mondjátok. Köszönöm. Miller, ugye? Ezt szoktuk mondani, hogy Miller. És akkor mi vagyunk a Miller mozgalom örökösei, meg stb. Betettem ide egy képet, nem kell tudnotok elolvasni, mert ez annyira apró betűs. Az Atyáink Profétai Hite című könyvből. Sárgával kijelöltem azokat a neveket, és azokat az évszámokat, azok a proféciamagyarázók ezek, akik rájöttek ugyanerre a dátumra. 1844. 44 és 47 közötti időszak. 43 és 47 közötti időszak. Miller nem egyedül jött rá. Egymástól független bibliakutató emberek ugyanabban az időben, ebben, ez körülbelül egy, ez a névsor itt egy 100 évet ölel fel. Egy 100 év alatt ennyien jöttek rá. Vegyétek a kezetekbe a nagy küzdelmet, és olvastok ilyen történetet, hogy egy misszionárius elment a mongolokhoz, és a mongolok, egy mongol pogány pap mondta neki, hogy na, mikor jön el a messiás? Hát nem tudjuk. Dehogyis nem, 1843-ban. Honnan vesz ilyet ez a mongol? Olvassátok, nagy küzdelemben benne van a történet. Nem egy ilyen történet van. Azt mondja, nézzétek, amikor a Biblia ígér valamit, az tutira beteljesedik. Azt mondja, kutatják és nagyon vár lesz a tudás, és megértik sokan. Megértették. Ezt azért szeretném, hogyha jól megértenénk az Úr, és ez egy egyszerű szabály a hétköznapi életedre, a Biblia kutatásodra nézve, vagy a nagy felismeréseidre nézve. Soha nem egyedül ad igazságot. Soha nem egyedül ad világosságot. Ha valamire rájöttél, akkor biztos, hogy van még valaki, aki ugyanarra rájött tőled függetlenül. Amennyiben az, egy igazság. Tudjátok, én ezért rettenek, hogy mindig, amikor vannak emberek, akiknek vannak ilyen speciális biblia magyarázatai, mert mindig az a kérdésem, hogy van-e még valaki rajta kívül, akivel nem beszélt, és ugyanerre jutott. Az Úr soha nem egyedül ad világosságot. De nézzétek, akárhogy is ezek az emberek rájönnek arra, hogy Jézus hamarosan eljön. Most nyilván nem részletezzük azt, hogy mit értettek félre, de eljön a... Ismertek az ige folytatását, ugye? Jelenések könyve 10. fejezet. Mikor megettem azt a könyvet, ami édes, mint a méz, a jó hír, hogy Jézus hamarosan eljön, mire megemésztem addigra, megkeseredik a gyomrom. Ezt szoktuk úgy nevezni, hogy a nagy csalódás. Ennek van most 180 éve. Egy nagy csalódásnak. Nézik az eget, az októberi eget, és a messiás nem jelenik meg. És akkor itt a vége, ugye? Ez volna a vége? Na most jön az a sok kép, amit ígértem. A gyerekek is tudnak majd figyelni. Nem ez a vége. Az a helyzet, hogy sajnos nem ez a vége. És nem azért sajnos nem, mert ugye nem baj, majd Jézus akkor mégiscsak eljön, és akkor itt vagyunk mi hetednapi adventisták, és lám, milyen szép egyház lettünk. Van közte egy kis intermezzo az elmúlt 180 évben. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi következett másnap. Mutatom, ez egy reklám. Ez még 44 évelei reklám, itt még az áprilisi dátum van, tudjátok, három ilyen időpont volt. 43 október, 43 március április, és 44 március április, és 44 október. Ez az április 23-ai várakozásra készült, egy Salamander széf reklám. Mi olyan biztonságos széfet gyártunk, hogy a milleriták minket választanak. Nézzétek meg, ott van egy Millerhez hasonló alak, ott van jég, brandy, keksz, sonka, sajt, és várja, hogy eljöjjön az ítélet napja, magára csukja az ajtót, ott van a kis kötél, látod, meghúzza, magára csukja az ajtót, képzeld el, hogy erre ébredsz. Ugye most már nem plakátokon látod, hanem megnéznél egy YouTube videót, és ezt a hírt is dobja fel, ugye, akinek nem prémiumja, stb. Egyszer csak magadat látod egy széfben elbújva, hogy hát nézd már, az adventvárók most veszik, a mi széfünket választják. A nagy Millerita humbug, avagy feltámad a szél, komédia 5 felvonásban. A dolog iróniája az, hogy ezt 45-ben adták ki, 45-ben kezdték játszani ezt a vígjátékot. A vígjáték, találjátok ki, miről szól ez a komédia. a milleriták csalódásával, igen, és egy sátorszínházban adták elő. Abban a sátorban, amit 1843-ban, 2 évvel korábban a milleriták azért vásároltak, adtak össze pénzt, tudjátok, az utolsó pénzüket, hogy a Krisztus eljöveteléről szóló örömhírt, a mézet átadhassák az embereknek. Aztán ez a felirat, ez még inkább sokkolt. Itt van egy karikatúra William Millerről. Láttátok, hogy igazából hogy néz ki? Ugye nem így néz ki, így néz ki. Hát egy úriember, egy művelt úriember, csináltak belőle egy ilyen fura fejet. És oda van írva az aljára, hogy approved by his friends. Az arckép a barátai által jóváhagyva. Magyarul, aki csinálta a karikatúrát, az egyeztetett egy néhány olyan milleritával, akik ismerték Millert, de meggyűlölték Millert. És aztán ez a kedvencem, erre rá is nagyítok egy kicsit. A Millerita sátor nagy felemelkedése. Miller az ő dicsőségében szentek és bűnösök a nagy találkozás napján, vagy a nagy gyülekezés napján. És ha megnézitek, ott van a nagy Millerita sátor, ugye? És egy picit, ugye ott vannak a tömegek, akik lemaradnak, és egy picit ráközelítek, nézitek, egy néhányan rákapaszkodnak, mások próbálnak utána felmenni, és ráközelítek nektek. Ő ül a tetején. Felismeritek? Ki ez itt? Úgy néz ki, mint Chaplin, igen, köszönöm. De ez itt valójában William Miller. Nézitek meg, hogy milyen szőnyegen ül. A korabeli PowerPointon ül, igen. Tehát a korabeli prezentáción, amiről tudjuk, hogy ezt a képet másolták, sokszorosították és vitték mindenre, és ezeken keresztül magyarázták a proféciát. Egy összefoglaló kép volt. Nagyon-nagyon hasznos egyébként. Minden esetre Millert, nézzétek meg, hogy ábrázolja a karikatúra. Mindenki tudta, hogy Millernél mindig ott van az a nagy kép, az a nagy szimbólumokkal teli ábra. De van, aki itt marad a földön. Joshua, you must stay here with me, mondja egy kis ördög. Azt mondja, Joshua, te itt maradsz velem. Ki ez a Joshua? Joshua Himes, ugye? Ő volt Millernek a munkatársa, nézitek, csak az emberek hozzák a pénzes zsákokat, és ott van egy Signs of the Times, az idők jelei, évféli kiáltása és advent hírnök. Ez volt az a 3 újság, amiket Joshua Himes úgy alapított meg, hogy neki nagyon-nagyon jó marketing érzéke volt. Ő volt a pénzember abban az értelemben, hogy tudta, hogy hogyan kell egy újságot elindítani, meg még egy újságot elindítani, összejöveteleket szervezni, hogyan kell az embereket értesíteni. Ilyen ötletei voltak, hogy bélyegeket, postabélyegeket gyártott, mármint amik aztán használhatók a postán, és rajta a második eljövetelnek a híre, hogy készülj, mert jön a király. Hihetetlen koponya volt, és az emberek mit láttak benne? Ő a pénzember. Ugye, te vagy a pénzember, na te itt maradsz velem. És aztán ez az utolsó kép. Milleriták várják a világ végét. Nézzetek rá erre a képre, és egy kis stílusérzék van itt köztünk, aki érte ez borcsa. Milyen stílus ez? Ez már nem 1840-es évek. Aha, igen, a boomer korszak képei. Képzeljétek el, nagyon érdekes, mert ez a művész eléggé előrelátó volt, ez 1901-es kép. Oké? Okay? De egyébként tényleg ezek tipikus boomer ábrázolások, Popeye, meg ezek jelentek meg aztán később így. 1901. Értitek, ez mit jelent? Közel 60 év telik el. Még mindig a magazin, az egyik magazinnak a hasábján így jelenünk meg. Ki ez az idős hölgy itt összekötött? Nem, fel lehet ismeri White-nak a vonását. Ja, legalábbis mondják, hogy ő az, hogy valószínűleg ő. Fel lehet ismerni egy-két generálkonferenciánokat, meg ez az jellegzetes adventista figurákat. 1901, ez már nem 45-46. És akkor egy kicsit hagyj legyek most személyes, jó? Hát ha tudtok hozzám kapcsolódni. Én társfüggő ember vagyok, ezt tudjátok, mit jelent. A társfüggő nem azt jelenti, hogy kapcsolatfüggő, meg ilyesmi. A társfüggő azt jelenti, hogy borzasztóan rosszul tudom érezni magam, és ez a gyenge pontom, hogyha érzem, hogy valaki nem szeret, hogyha valaki valakivel nem vagyok összhangban. Tehát, hogyha azt érezteti velem valakit, ugye többen tudjátok, közelmúltban megjelent YouTube videóval elmondanak mindennek engem, és meglátom, és nem, tehát tudom, hogy nem igaz, de úgy érzem, hogy már megint valaki, aki nem szeret, tudod? Akivel egyébként soha nem találkoztam, azt se tudod, nem ismerjük egymást. Képzeljétek el ezt 51 néhány éven keresztül. Újra és újra megjelenik. Jelennek meg mostanában ilyen karikatúrák az adventistákról? Tömegével, mint a Salamander szép reklám, vagy? Van, előfordul, így van. De nem vagyunk a sajtó célpontjában. Most épp. Ez azt jelenti, hogy jó úton járunk, és megnyugodhatunk? Ez nem biztosíték semmire. Vagy felteszek egy másik kérdést. Mi az, ami miatt az adventisták meg tudtak maradni adventvároknak ilyen szembeszéllel? Mert én úgy emlékszem, hogy ekkor, amikor a nagy csalódás volt, ezek a nagy adventisták, mint Ellen White, meg James White, meg Joseph Bates, meg soroljátok, ezek a nagy adventisták még kb. Sehol nem voltak. Nem volt ilyen generálkonferencia, meg egyház, meg bármi. Nem voltunk sehol. Még ezután jöttünk. Hogy lehet? Nem elég ennyi ahhoz, hogy egy mozgalmat örökre hiteltelenítsen. Hát belemagyaráztuk Jelenések könyvébe azt, hogy eljön Jézus, nem jött el Jézus, bum. Belemagyaráztuk Dánielbe, nem jött el, bum. Nem elég ahhoz, hogy hiteltelenítsen? Mondjátok meg nekem. Nagy várakozás, proféciák, nagy csalódás. Nem itt kéne, hogy véget érjen? Oké, azt mondani, hogy tévedtünk, legyünk korrektek, tévedtünk, kész, vége. Nem ez lenne az egyszerű? Az a helyzet, hogy nem. És tudjátok, hogy miért nem? Mert ez nem az első eset. Ez az első eset? Nem. A hívők várják Isten országát, ugye? Tanulmányozzák a proféciákat, rájönnek, hogy betelt az idő. Dániel könyve megmondja az időt, ugye? 77 szabotott a te népedre, és a hét felén kiirtatik a messiás. Felismerés tömegeket mozdít meg. Melyik történetről beszélek? Nézzetek az igékre. Ez Jézus első adventje. Ugye, a hívők várják Isten országát. Arimatéa József, aki maga is várja az Isten országát. Tanulmányozzák a proféciákat, ugye? Ott van Simeon, és azt mondja, mostan bocsátod el, Uram, a te szolgáltad, mert láttam, a saját szememmel láttam a te üdvösséget, és Jézus még egy csecsemő a kezében, egy kisbaba. Rájönnek, hogy betelt az idő, bételt az idő, higgyetek az evangéliumnak, térjetek meg. Keresztény János így prédikált, Jézus így prédikált. Dániel könyve mutatja meg az időt, Dániel 9 megmutatja a messiás első adventjét, az ő áldozatát, és Dániel 8 megmutatja itt jön a hiba, nem a második adventet, hanem a második adventet megelőző ítéletet. Ugye itt követték el a hibát Millerék. A felismerés tömegeket mozdít meg, különösen a nagy csalódást megelőzően. Hát mikor hangzik el az, hogy Hozsána Dávid fiának és egész Jeruzsálem felbojdul? Mikor hangzik el? Bevonulás a kereszt halál előtt pár nappal, ugye? Vasárnap, péntek. Így van. A csalódás szétszórja őket. Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, ugye? Megverem a pásztort, elszélednek a nyájnak juhai. Kiderül, hogy voltak, akik nem szívből voltak hívők. Ez már Jézus születésekor megjövendeli, hogy sok szív gondolata nyilvánvalóvá lesz. Általános gúny és megvetés veszi őket körül. Így volt? Így volt? De van válasz. És igen, hamar érkezik, nézzétek. Aznap, amikor Jézus feltámad, Kleofás és egy barátja mennek Emmausba. Aznap hajnalban, amikor a nagy csalódás megtörténik 1800 évvel később, Hiram Edson és Owen Crozier, a barátja, mennek át a kukoricaföldön. Annyira erős a párhuzam, hogy nem tudok elmenni a párhuzamok mellett. Nézzétek, eddig csak párhuzamokról beszéltünk, de ez, hogy két fiatal ember egyszerre jut el a megoldásra az egyik esetben, meg a másik esetben is, ez már annyira kiáltó hasonlat. És figyeljétek, nem csak ennyi, hogy két ember, meg rájönnek, hogy mi volt a probléma, hanem hogyan jönnek rá. Maga Jézus vigasztalja meg őket, és a vigasztalás kulcsa, És most ti válaszoljatok erre, mi volt a vigasztalás kulcsa? Az igazság, hát ez így szép szó. Közelebbről. Jó, nagyon jó, így van, csak ez a nagy halmaz. Menjünk beljebb.

Nem, Mózestől. Elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól magyarázta nekik mindazokat, amik felőle megirattak. Annyira beültem volna erre a Biblia órára. Nem tudom, hogy lett-e volna elég jegyzett papír nálam, amiket ott Jézus abban a nem tudom, fél órában, egy órában, több órában, nem tudom mennyi időben elmondott. De arra elég volt, hogy ez a két fiatal ember 10 kilométert a sötétbe vissza baktasson valahogy Jeruzsálembe. Mert ezt mindenkinek hallania kell. A vigasztalás kulcsa Mózes és a proféták. És tudjátok, mi az érdekes? Itt jön a másik párhuzam. Hogy amikor Hiramezon és Crozier erre a felismerésre jutnak hajnalba, azon a csalódásnak a hajnalán, 23-án, akkor ugyanazon a ugyanebből a lelkesedésből Crozier leül, és ír egy tanulmányt, aminek az a címe, hogy Mózes törvénye. The Law of Moses. És ide, ez megjelenik talán a Daystarban, de kiemeltem itt egy mondatot, onnan nyilván nem lehet olvasni, de tudjátok, mit mond Crozier? Idézi ezt az igét Lukács evangéliumából. Azt mondja, hogy amúgy Urunk azt mondta, hogy Mózestől és a profétáktól kezdjük. Hát akkor kezdjük Mózestől. És hirtelen kinyílik, hogy mi értelme volt annak a rengeteg kijelentésnek, amit az Úr Mózesnek adott. Miért van Mózes, tudjátok mi Mózes törvény? A Tóra, Mózes 5 könyve. Hogy ez az egész azért volt, hogy a Messiásról, Jézus Krisztusról beszéljen. Miért vannak azok a szertartások, azok az áldozatok, a főpap, a papok, az egész rend? Miért van? Egyetlen egy értelme van, és egyetlen egy személyben összpontosul az egész tanítás. Jézus Krisztusban. Testvéreim, Mózes még soha nem volt ilyen hatékony vigasztaló, mint akkor. Ott, amikor Jézus személyesen elmondta Kleofáséknak, azt mondta Kleofásék, hát lángolt a szívünk. Hogy nem vettük észre, hogy ő van itt? Ugye nem ismerték meg? Égett a szívünk, majd kigyulladt a mellkasunk. És ugyanezt érezte Hiramezon és Owen Crozier. Olvastam ezt a tanulmányt, elkezdtem olvasni ezt a tanulmányt. Figyeljetek! Több oldalas, tehát sok oldalas maga a mű, olvassatok bele, ige igével. Olyan mély tanulmány, hogy mondom, az első oldalnál nem jutottam tovább, mert mondom, ezt át kell gondolni. És tudjátok, akik ott akkor csalódtak, azok nem azért csalódtak és azért tévedtek, mert ilyen felületes valakik voltak, hogy benéztük, ugye? Olyan alapos bibliakutatók voltak, hogy én nem állnék ki velük. A gyülekezetemmel együtt nem állnék ki velük, értitek? Tehát hihetetlen intelligenciájuk, rálátásuk, tudásuk volt, de az Úr eltakart valamit a szemük elől. Nagyon-nagyon érdekes a tanulmány, mert értelmet ad tényleg mindannak. Megérti ez a tanulmány annak az értelmét, ami Mózes könyveiben van. És itt van a folytatás. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy menjetek el és hirdessétek a széles világon az evangéliumot, igaz? És mit olvasunk Jelenések könyve 10. fejezetében folytatásként? Menjetek el a széles világra és hirdessétek, ugye? Csalódtál? Kelj fel, állj a lábadra, ismét profétálnod kell. Eddig is profétáltál? Figyelj! A Miller mozgalom, a profétai mozgalom volt. Ismét profétálnod kell. Sok népek, nemzetek, királyok felől, stb. Ugyanúgy szembe kell nézniük hiányosságokkal a tanítványok is, és az adventívők is. Miben hittek? Zárt ajtóban. Ó, a pogányoknak nincs megtérés. Tudjátok, mennyi idő volt még a zsidóknak, ezeknek a zsidó tanítványoknak leesett, hogy ó, de igen. Még ti is megtérhettek, én is, mert nem vagyunk zsidó származások, és nem mindenki. Ugye? És mennyire nagy felismerés volt az adventvároknak, hogy jaj, hát nem csak azok üdvözülhetnek, akik eddig várták, hanem még ezután jön a tömeg, még ezután jönnek sokan. Szervezet épül Jézus irányítását, ezt a pontot mindig ki szoktuk hagyni. Igen, a tanítványok szerveződnek, igen, az adventvárók szerveződnek. És itt jön a legfontosabb, és az utolsó gondolatkörhöz érkezek, lejárt az időnk. Jézusnak van egy ígérete. Vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nekem tanúim. Erő, Szentlélek, tanúságtétel. Amikor Jézus azt mondja, hogy az egész világra menj el és hirdest, azt nem fogod tudni a magad erejével tenni. Szükséged van a Szentlélekre. Jézus rávilágít a szükségletedre, a szükségletemre. És az a helyzet, hogy a tanítványok tényleg elnyerték a szent lelket, de az egyház életében, megmondom őszintén, még nem látom beteljesedni

életet úgy, mint a tanítványok életében. Azt olvasom az Apostolok története című könyvben, hogy ez nem Jézuson múlik. A kérdés az, hogy értékeled-e ezt az ígéretet annyira, mint amilyen érték ebben az ígéretben van. Túl vagy egy csalódáson, de azt mondja, olyan erőt kapsz, ami semmihez nem hasonlítható. Vesztek erőt, mikor a Szentlélek eljön rátok. Az ige erre szólít fel minket, és ma én is ezt szeretném a figyelmetekbe ajánlani, és ez a felhívásom, hogy kérjük naponta a lélek keresztségét. Azt mondja Krisztus minden munkása, naponta könyörögjen Istenhez a lélek keresztségért. Akkor nem tűnik lehetetlenségnek azt, hogy menjetek el a széles világra, és tegyetek tanítványokká mindeneket, akkor már ígéretként szól, hogy igen, az Isten országának ez az evangéliuma bizonyságul. Azaz nem elméletként, hanem valóságként fog hirdetetni az egész világon. A Nagy Küzdelem című könyvben is ez az utolsó dia. Azt olvasom, nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A proféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén, jelképesen a korai esőben teljesedtek, a lezárulásakor az úgynevezett késő esőben ismét teljesedni fognak. Tudjátok, hogy miért szeretem nagyon ezt a képet, hogy korai és késő eső, ugye evangélium kezdet, evangélium véget. Tudjátok, miért szeretem nagyon? Mert ezek szerint fogod apostolok cselekedeteit, olvasod azokat a fantasztikus történeteket, hogy ezek a tanítványok mindig mindent túlélnek, nem lehet őket elpusztítani megkövezéssel, meg a kígyó nem tudja őket megölni, meg nem lehet őket a tengerbe folytani, nem lehet őket megállítani. És amikor már Néró azt hiszi, hogy most már megállítottam őket, mert Pétert felfeszítettem, Pált lefejeztem, akkor nem tudja, hogy Pál erről csak azt mondja, jó, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, most már vár az élet koronája. Áll az Úrnak. Péter még jó sok évet kap, de a kivégzés előtti napon, amikor azt hiszi, hogy kivégzik, alszik egyet, holnap Jézust látom. Figyeljetek, milyen idegrendszer ez? Mi az, hogy a vegetatív idegrendszer nem dolgozik, és azt mondja, hogy meg fogsz halni holnap? Hanem azt mondja, hogy holnap látom őt. Már a méz ott volt a szájában. Szeretem ezeket a történeteket, mert tudjátok, mit jelent ez? Ez a mi történetünk. Ez nem csak az ő történetük. Ez a te történeted, az én történetem. Csak egy dolog hiányzik. Csak egy dolog. Isten minden munkása kérje a Szent Lelket. A Szent Lélek olyan kalandokra hív el minket, aminek nem is sejtjük, hogy mi minden vár még ránk. Én azt kívánom nektek, hogy ha már túl vagyunk ezeken a csalódásokon, már két nagy volt, most már az Isten ne csalódjon. Készítsük fel a szívünket, tárjuk ki a szívünket, hagyj küldje el a Szent Lelket. Mondjuk azt, Uram, küld a lelkedet, nem ragaszkodom semmihez. Egy dologhoz ragaszkodom, hogy te lakj az én szívemben. Amen.

Előadásunkon, bibliai témájú előadásunkon, és a mai témánk az eredeti program szerint a 37. Zsoltár. Tehát most ezt a Zsoltárt tekintenénk át közösen a mai délutánunkon. Mielőtt azonban a Zsoltárnak az elemzésébe belekezdenénk, vagy inkább áttekintésébe belekezdenénk, még szeretnék bevezetőként néhány szempontot mondani a zsoltárokhoz általánosságban. Lehetséges, hogy erről más előadók már részben beszéltek, de talán kiegészítés vagy emlékeztetés jelleggel jó ezekre visszaemlékezni, vagy hogyha újdonság, akkor pedig különösen van létjogosultsága. A Szentírásban a zsoltárokat különböző módon szokták kategorizálni. Különböző szerzők teljesen különböző zsoltártípusokat említenek. Én most egy olyan tipizálást szeretnék említeni, amelyet a legjobbnak érzek, legjobbnak tartok az elemzések közül, és ennek alapján a zsoltárokat 9 típusba oszthatjuk be. Műfajuk, témájuk, szerkezetük szempontjából van ez a 9 típus. Az első típusba tartoznak az úgynevezett természeti zsoltárok, ahol Isten megjelenik, mint a természetnek a teremtője. Tipikusan ilyen például a 104. Zsoltár, amely Isten teremtésének a dicsőítő éneke tulajdonképpen. Nagyon szép Zsoltár, aki szereti a természetet, annak különösen a figyelmébe ajánlom ezt, hogy a természetben hogy láthatjuk meg Istent, mint alkotót. Tehát ez a 104. Zsoltár. Ugye nyilván több ilyen természeti Zsoltár van, de egy-egy példát mondanék az egyes típusokra. Aztán a második típusa a zsoltároknak a történelmi és nemzeti zsoltárok. Ilyen rögtön a 104. után a 105. zsoltár. Ugye nemzeti az nyilván azért lehet egy zsoltár, mert az ószövetségi időben Isten népe egyetlen nemzet volt, tehát Isten népe és egy nemzet az ebben az esetben egybeesett, és így szükségszerűen a történelmi és a nemzeti múlt az egybe kapcsolódott. És ez az Isten népének, a zsidó népnek egy adott helyzetéről számol be, vagy pedig egy történelmi áttekintést nyújt a Izrael népének a kialakulásától, az egyiptomi fogságon át, egészen az országban való letelepedéséig, és azt mutatják be ezek a zsoltárok, hogy Isten gondviselése az nem pusztán az egyéni életben érvényesül, hanem Isten gondviselése az kiterjed embercsoportokra is, tehát nem csak egyénekben gondolkodik is, hanem embercsoportokban, népekben, nemzetekben is. Tehát nemzetek sorsa felett is érvényes az Isten gondviselése, és ez a gondviselés ez évszázadokon átível. Hiszen vannak olyan zsoltárok, amelyek szinte egy évezred történelmét kötik csokorba, abból a lényeges momentumokat, és különösen szép látni azt, ahogyan egy évezrednek a történelmének a lényeges pontjainak a kiértékelése hogyan jelenik meg alig néhány mondatban. A harmadik típusa a zsoltároknak a tanító zsoltárok. Néhány héttel ezelőtt magam is egy tanító zsoltár elemzését végeztem el itt ebben a körben. A 15. zsoltár tipikusan egy tanító zsoltár, ahol erkölcsi tanítások, elvek kerülnek ismertetésre és mélyebb bemutatásra. A negyedik típusa a zsoltároknak a messiási zsoltárok. A messiási zsoltárok azok profétikus jövendőléseket tartalmaznak Jézus Krisztus első és második eljövetelével kapcsolatban. Tipikusan ilyen és legismertebb a 22. és a 69. zsoltár, amelyek Jézus szenvedés történetéről tesznek nagyon pontos kinyilatkoztatásokat sok-sok évszázaddal Jézus kereszthalála előtt. Ezek bemutatják a messiásnak az isteni és emberi mi voltát, bemutatják a kereszthalált, a keresztáldozatát, annak nagyon sok apró mozzanatát, amelyek egyértelműen mutatják ezeknek a zsoltároknak az isteni ihletését. Ugye ne feledkezzünk el arról, hogy Dávid, aki a zsoltárok közül jelentős számúnak a szerzője volt, ugye a zsidó népnek a nagy királyáról van szó, ugye a második királyáról, ő nem pusztán ihletett szerzője volt a Szentírásnak, hanem proféta is volt egyúttal, ahogyan apostolok cselekedete is ezt két esetben megfogalmazza. Tehát Istentől kapott kinyilatkoztatásokat a jövendőre vonatkozóan, amelyeket ő le is írt a zsoltáraiban.
Az ötödik típusa a zsoltároknak a bűnbánati zsoltárok. Dávid király életéből rengeteg olyan esemény ragadható meg ezekben a zsoltárokban, ahol igencsak létjogosultsága volt a bűnbánatnak, és Dávid ezeket versekben, zsoltárokban meg is örökítette. A legismertebb példái ennek a 32. és az 51. zsoltárok, amelyek Dávidnak a legmélyebb bukásából való kiemelkedését örökítik meg. Nagyon érdekes típusa a zsoltároknak, és viszonylag kevéssé olvasottak a hatodik típusban, tehát az átok zsoltárok. Ez például a 35. zsoltár ilyen. Ezek a zsoltárok leírják azt, hogy azok, akiknek az életük, azok véglegesen szembefordult Istennel, és akik a hamis cselekedetekkel tudatosan együtt élnek, bemutatják tehát ezek a zsoltárok azt, hogy az ilyen útnak mi a vége. És itt nagyon sok egyértelmű kijelentést olvashatunk arra vonatkozóan, hogy Istennek nem az áldását, hanem éppen ellenkező megnyilvánulását vonja magára az ilyesfajta életút, hiszen Isten az mindenképpen az ítéletnek is az Istene, hogyan majd épp a mai 37. zsoltárban is olvasni fogjuk. És azért irattak le ezek a zsoltárok, hogy mi emberek nehogy könnyedén bánjunk a bűnnel, nehogy az legyen, hogy a bűnre egyszerűen csak legyintünk, és azt mondjuk, hogy hát végül is minden bűnből van bocsánat, nem menjünk fel át ilyen könnyen a bűnnek a témakörén, nehogy az legyen, hogy a szemléletünkből kikopjon az a bibliai igazság, hogy a bűn az nem juthat be az örök életbe, a bűnnek nincs tovább élete az ítéleten túl, és akkor, hogyha az örök életben gondolkodunk, akkor egy bűntől mentes világban tudunk csak gondolkodni a Szentírás szerint. Tehát ezek a zsoltárok, figyeljük, és hogyha ilyen zsoltárokat olvasunk, vagy ez kerül a Biblia olvasásunk során, akkor ezeken ne lepődjünk meg, és ne is botránkozzunk meg ezen, hanem ezt tényleg olvassuk jól, és értsük jól ezeket a zsoltárokat, hogy miért is irattak le ezek. Ezek is főleg Dávid tollából valók. Isten arra kíván ezzel figyelmeztetni bennünket, hogy a bűnnek milyen súlyos következményei vannak, és nehogy csak, hogy mondjam, egy könnyed, megbocsátó lelkülettel viszonyuljunk a bűnhöz, ami kell is a bűnössel kapcsolatban, de ugyanakkor a bűnnel szembeni fellépést a Biblia egy keresztény embernek a kötelezettségének mondja. A hetedik típusa a zsoltároknak az imádság jellegű zsoltárok. Az 55. zsoltár is például így kezdődik, hogy hallgasd meg Isten az én imádságomat. A zsoltárok közül nagyon sok gyakorlatilag egy imádságot foglal magába, versben megfogalmazva, költői elemekkel teletűzdelve, és ezek nagyon alkalmasak arra, hogy a személyes ima életünk is még jobban elmélyüljön, hiszen nagyon sok szempontot kapunk arra vonatkozóan, hogy milyen egy Istennek tetsző imádságnak a felépítése, a hosszúsága, a mondani valója. Tehát nagyon sokat tanulhatunk a személyes ima életünk vonatkozásában is. A nyolcadik típusa a zsoltároknak a zarándok énekek. A 120-tól 134. zsoltárok, tehát 15 zsoltár az, amely ebbe a csoportba tartozik. Ugye egy csoportban olvashatjuk ezeket a Szentírásban, ezek általában viszonylag rövidebb zsoltárok a Szentírásban. Ezek azok a zsoltárok, amelyeket elsősorban a zarándok ünnepeken énekeltek az izraeliták, mikor mentek fel Jeruzsálembe a templomba, és ott a különböző szertartásokon részt vettek. Mózes 5. könyve 16. fejezetében a 16. vers mondja el azt, hogy minden izraelita férfinek egy évben háromszor meg kellett jelennie a Jeruzsálemben és a templomban a szertartáson, és ez a három ünnep volt a kovásztalan kenyerek ünnepe, a zsengekéve ünnepe és a sátoros ünnep. És ezeken az alkalmakon belegondolhatunk abba, hogy hát ugye Palesztina, Izrael az gyakorlatilag ugye egy Dunántúl nagyságú ország, ahogyan erre a három ünnepre, aki csak tehette, ment fel elsősorban a férfiak, de hogyha lehetett, akkor nyilván a feleséget és a gyerekeket is vitték magukkal, ahogyan mentek ezek a zarándok csoportok Jeruzsálembe, hogy közben is nyilvánvaló, hogy az időt a hívőbb csoportok adott esetben zsoltárok éneklésével töltötték, és akkor, amikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, ahogyan mentek föl Jeruzsálembe a templom lépcsőin, illetve ott zajlottak a különböző szertartások, szolgálatok, akkor énekelték ezeket az énekeket.
És végül eljutunk a 9. csoporthoz, amelybe a mi mai témánk is, a 37. Zsoltár is beletartozik, és ez pedig az úgynevezett alfabetikus zsoltároknak a kategóriája. 9 ilyen alfabetikus zsoltár van a Szentírásban, és ezt a 9 zsoltárt 3 típusba osztatjuk, de először nézzük, hogy mi is ez az alfabetikus zsoltár. Az alfabetikus zsoltár az azt jelenti, hogy a héber ABC, amely 22 jelből, 22 betűből áll, hogy a héber ABC sorrendjében kezdődnek az egyes versek az adott zsoltárban. Ugye 3 típusa az alfabetikus zsoltároknak, az első az, amikor minden vers egy betűvel kezdődik, amely a zsoltárban szépen megy sorba a zsidó héber ABC szerint. Ilyen például a 25. zsoltár. Aztán van olyan típusa az alfabetikus zsoltároknak, amikor nem minden versre igaz ez, hanem mondjuk minden második versre, vagy minden harmadik versre, ilyen például a mai zsoltárunk a 37. zsoltár is, ahol általában minden második vers kezdődik az ABC soron következő betűjével. És végül a 3. típusba a 119. zsoltár tartozik, amely 8 soros verszakokból áll, és minden egyes, az ABC minden egyes betűjéhez egy ilyen 8 soros verszak illeszkedik, és szépen így felépül ez a nagyon szép 119. zsoltár, ami viszonylag hosszú a Szentírásban, de nagyon szép módon mutatja be Isten igéjének a hatalmát. És ezek az alfabetikus zsoltárok, majd látjuk, ahogyan a 37. zsoltárral megismerkedünk, ezek kicsit kilógnak a sorból a többihez képest abban az értelemben, hogy ezeknek a zsoltároknak nincs egy feszített gondolatmenetük. Tehát nincs olyan, hogy most ilyen szép logikai meneteket fel tudnánk építeni, hogy épül fel a zsoltár, mert itt a forma az egy keretet ad a mondani valónak, és ebbe a szabályba bele kell illeszkednie az írónak, tehát itt feszített logikai keretre nem nyílik lehetőség. Emlékszünk talán arra, hogy a 15. zsoltárnál volt egy nagyon egyértelműen felépíthető szerkezete a zsoltárnak, volt egy kérdés feltevése, arra volt válasz egyik szempontból, másik szempontból és a következtetés levonása. Egyértelmű és logikus szerkezet volt, ilyet az alfabetikus zsoltároknál, tehát formai okokból nem találhatunk, hanem itt arról van szó, hogy felvette a zsoltáros a zsoltár elején egy témát, és aztán ahhoz újabb és újabb gondolatokat ad, és igazából ezek az újabb és újabb szempontok adnak egyre nagyobb sodrást és kifejtést a gondolatnak, és egyre újabb gondolatokat társítanak, vetnek fel. És belegondolhatunk abba, hogy milyen könnyű volt az eredeti nyelven ezeket a zsoltárokat megjegyezni, hiszen az ABC egyes betűivel kezdődtek a versek, tehát nagyon könnyű volt az egyszerű emberek számára is ezt fejben rögzíteni. És ezeknek a zsoltároknak a nagy értéke az a kifejezésnek az árnyaltsága és a gazdagsága. Ahogyan egy témakört nagyon sok oldalról igyekszik megközelíteni, újból és újból nekifut a témának, és újabb nézőponttal gazdagít bennünket. És ezek után, a bevezető gondolatok után, ahogyan már eljutottunk tehát a 37. zsoltárnak a műfajához is, nézzük magát a zsoltárt. A zsoltár első versében, tehát a 37. zsoltár első versében olvashatunk egy probléma felvetést. És utána ebből a probléma felvetésből vezeti le, utána ezt a probléma felvetést igyekszik tárgyalni nagyon sok szempontból a zsoltár szerzője. Nézzük tehát ezt az első verset. Ez így hangzik: ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Kedves hallgatók, az életben nagyon gyakran láthatunk igazságtalanságokat, amelyek igencsak megülik a mi lelkünket, gondolatainkat, különösen akkor, hogyha ezek személyesen érintenek bennünket. És ekkor az ember többfajta módon reagálhat erre, illetve nem is úgy mondanám, hogy többfajta módon, hanem úgy többfajta érzés kavarog az emberben. Itt kettőt emel ki ezek közül ez a vers, az egyik a bosszankodás. Akkor az ember azt mondja, hogy hogy lehet ilyen egy ember? Hogy lehet az, hogy valaki ilyen dolgokat megtesz? És az ember bosszankodik és belovalja magát ebbe a bosszankodásba, vagy pedig egy másik dolog, amikor pedig az ember irigykedik. Amikor azt mondja, hogy igaz, hogy ez az ember rossz dolgokat tesz, de hát végül is olyan gondtalanul élhet, hogy miért van az, hogy ezek az emberek
akik az életükben annyi igazságtalanságot érvényesítenek másokkal szemben, hogy olyan nyugodt életük lehet. Hogy miért van az, hogy ezek az emberek bántalmazás nélkül leélhetik az életüket? Miért van az, hogy így szépen nyugodtan élhetnek? És azok, akik pedig az életnek a az életnek a hétköznapi része jutott, azoknak pedig annyi sok szenvedés és nyomorúság jut osztályrészül, hogy miért van ez a dolog. És ugye az ember irigykedik arra, hogy hát lehet, hogy jobb lenne valahogy úgy csinálni, hogy talán rossz pályára állítottuk rá az életünket, hogy nem voltunk elég élelmesek, és nem voltunk eléggé életre valóak, hogy nem ebbe az osztályba tartozunk. Nagyon sok fájdalmas dolog érhet bennünket az életben. Most csak egy-két apró momentumot szeretnék az életből felemlíteni, és aztán nyilván már beindul ennek kapcsán a gondolatmenetünk. Például nemrég az egyik kollégámmal történt egy olyan eset, egy velem egykorú hölgyről van szó, aki ült az autójában, egyedül ült a kocsijában, ment Budapesten a városban vezetett, és mellette az autó amúgy be volt zárva, az ajtók be voltak zárva belülről, és megállt egy piros lámpánál, és egyszer csak egy motoros oda jött mellé, a hátulülő ember betörte az ablakot, kivette a táskát a székről, és már robogott is el, és a kolléganőm persze, amire magához tért volna, már nem is lehetett látni ezt az embert, ő meg ott volt ugye talpig üvegben, hogy ott ült, és hát utána elgondolhatjuk, hogy milyen nehéz az, hogy az ember még üveges találjon mielőtt, ugye bárhol is megállna parkolni, hiszen így már az autót nem lehetett magára hagyni, tehát, és azon kívül minden irat, pénz, stb. Elveszett, amelyet ez az illető elvitt. És aztán hát éppen beszélgettünk arról, hogy vajon egy ilyen ember mit gondolhat úgy mégis magáról. Tehát aki ilyen dolgokat megtesz, hogy számol el a lelki ismeretével, hogy hogyan néz tükörbe, hogy milyen én képe van vajon egy ilyen embernek. És valahogyan arra jutottunk, és úgy hallom, hogy önök is ahogyan így egy-két szóban megválaszolták ezt a kérdést, hogy ezek az emberek, én úgy gondolom, hogy viszonylag nyugodtan alszanak. Viszonylag nyugodtan alszanak, és nem furdalja őket a lelkiismeret, sőt, ezek az emberek meg felháborodnak akkor, hogyha valaki megszólja őket. Egy másik példát hadd mondjak, hogy pár héttel ezelőtt álltam be a garázsba, amit egy szomszéd utcában bérlek, ott a Tabányán, ahol lakok, és ahogy álltam be a garázsba, ott a szemközti háznál, ott valaki hihetetlen erővel bömböltette az autó rádióját, és hát én is gondoltam arra, hogy hát azért az itt lakókat az utcában ez eléggé zavarhatja. És aztán hát az egyik szomszéd átszólt ennek az illetőnek, hogy hát biztos lehet, de tényleg nagyon udvariasan, hogy hát valószínűleg halkabb módon is lehet hallgatni ezt a rádiót, és aztán egy olyan szidalomköteget kapott hirtelen a nyakába az illető, hogy hát azon csodálkoztam, hogy nem alakult ki egy komolyabb fizikai konfliktus annak kapcsán, ami ott elhangzott. Tehát olyasfajta dolgokat tapasztalhatunk a mindennapi életben, amik tényleg, hogy az embert úgy felháborítják, amik az igazságérzetünket nagyon érzékenyen érintik, hogy hogyan történhetnek meg ilyen dolgok. Ezek vannak ilyen durva és primitív megnyilvánulásokkal, mint amiket az imént láthattunk. De ugyanakkor példaként mondhatjuk, teszem azt a fehér galléros bűnözést is, hiszen ennek vannak nagyon kifinomult és civilizált lehetőségei is. A 37. Zsoltár is beszél erről, például a 14. 16. versben, ahol ezt olvassuk, hogy fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket. Vagy a 16-os, hogy jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága. Tehát itt arról beszél kifejezetten a 37. Zsoltár, hogy egy olyan rétegről beszél, akik hamis elvek szerint élnek, de nem a társadalom alsóbb rétegeihez tartoznak, nem a primitív bűnözői alvilági csoportokhoz, hanem azok, akik, hogy a maguk elvileg talán legális módszerével, de mégis a saját céljaikat el tudják érni,
és ez az életnek a három fő szférájában megtapasztalható. Ugye ez az életnek a három fő szférája a hatalmi szempontból, ugyebár a gazdaság, a politika és a vallás. És mindhárom területen megfigyelhető az, hogy bizony ez az igazságtalanság, amiről itt beszél a 37. Zsoltár, ez megjelenik. Miközben az is igaz, hogy vannak pozitív részei is ennek. Tehát mindhárom esetben, tehát politikában, gazdaságban, vallási életben is találhatunk pozitív példákat is, de sajnos nem mondhatjuk el azt, hogy ezek lennének a túlsúlyban. És nekem is az élet valahogyan úgy hozta, hogy mindháromról személyes tapasztalataim is vannak, egy kicsit beleláthattam ezeknek a működésébe. De hogyha ugye a tévében hallgatjuk a híreket, ugye a manapság szinte másból sem állnak a híradások, vagy legalábbis az első hírek között biztos, hogy ugye brókerügyeket megemlítik, meg ehhez hasonló dolgokat. Vagy egy másik példát még itt hadd mondjak, hogy egy ismerősöm hívott fel egy héttel ezelőtt, ahol mondta azt, hogy egy távoli ismerősömről van szó, mondta azt, hogy hát ő nagyon súlyos anyagi problémákba került, és van egy cége, amely jelentősen eladósodott az APEC-nek, és olvasott egy újsághirdetést, hogy hát van lehetőség ennek az elrendezésére egyszerű módon. És hogy tudnék-e ebben neki segíteni, hogy elmenjünk ezekhez az emberekhez. És én mondtam neki, hogy hát én kíváncsi vagyok arra, hogy ők mit ajánlanak. Nyilván sejti az ember, hogy miről van szó, csak hát érdekel az életnek ez a vetülete. Nem azért, mintha részt akarnék venni, csak nem, úgy gondolom, hogy nem árt, hogyha ezt ismerjük tapasztalatból is. És itt például elmondták azt, hogy hogyan lehetséges azt lebonyolítani, és egyébként az illető teljesen, hogy formailag korrekt módon elmondta, hogy lehet egy céget átjátszani ukrán emberek részére, úgyhogy annak senkinek ne legyen semmilyen hátulütője, és hogy lehet mindezeket a törvényi előírásokat megkerülni. Ugye ezt szépen végighallgattuk, mondtuk azt, hogy megfontoljuk a szempontokat, és aztán kint megbeszéltük, hogy az adóhivatal egyszer meg kell egyezni, és ezeket a dolgokat el kell intézni, és nem pedig ilyen ukrán embereket bevonni ebbe az ügybe. De az, hogy hány meg hány ilyen dolgot lát az ember, ahogyan sok-sok millió forintos tartozásokat cégek különböző adócsalások révén fölhalmoznak, és aztán pedig így átjátszák ezeket a cégeket utolérhetetlen emberek számára, és így megkerülik a törvényt. Vagy ha a vallási életet nézzük, akkor milyen gyakran találkozhatunk azzal, hogy az emberek Isten iránti vágyának az őszintességét kihasználják emberek a saját személyes céljaik érdekében. Annak érdekében, hogy emberek manipulálni tudjanak másokat, hogy embereknek hatalmuk legyen másokon. Hogy milyen szomorú azt látni, amikor tapasztalhatjuk, hogy vannak emberek, akik az embereknek az Isten iránti tiszteletéből egy csipetnyire eleget tartanak. Amikor egy kicsit fürödni szeretnek abban a dicsőségben, amely Istent és az ő igéjét illeti meg egyedül, és ezzel valóságban Istent fosztják meg attól, ami az övé, és az embereket fosztják meg attól, ami a valódi Isten tisztelet, mert az ember odaáll az ember és az Isten közé, és csak azon keresztül lehet az Istent megtalálni. És azt figyelhető meg, hogy ezekben az esetekben nem egyszerűen a pénz, hanem a hatalom iránti vágy az, ami dominál. Az, hogy ezek az emberek azt szeretnék, hogy a dolgok úgy történjenek, ahogyan ők azt jónak látják. És az emberek az ő számukra csak eszközök, akiknek ők ígérnek, ígéreteket tesznek, mert ígéretet rengeteget hallunk, de aztán annál többet elvesznek. De szeretnék egy idézetet olvasni Lukács evangélium a 22. fejezetének a 25. versében, ahol például Jézus azt mondta egy alkalommal az úrvacsora keretén belül, hogy a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jól tévőknek hivatnak. Tehát az életnek egy nagyon funák helyzetét mutatja be itt Jézus, hogy nem elég, hogy ezek az emberek kihasználnak másokat, hanem még magukat ilyen jól tévő színben tüntetik fel. Tehát, hogy ők mennyi jót tesznek. És hogy az emberek még dicsérjék is meg őket azért, ahogyan ők teszik a dolgaikat. Tehát nem elég, hogy uralkodnak másokon, de még elismerést is várnak pontosan ellenkező jogcímen.
És ahogyan itt láttuk néhány példán keresztül, hogy mennyi igazságtalanság van, és nyilván önök ennél jóval többet tudnának mondani, de itt a nagy kérdés az az, és erről beszél a Zsoltár, hogy hogyan dolgozzuk fel magunkban ezeket a méltánytalanságokat és bosszúságokat. Mert hogyha ezeken rágódunk, ezeket forgatjuk a gondolatvilágunkban, és ha ezekkel különösen sok tapasztalatunk van, akkor az ember nagyon könnyen belekeseredik az életbe, depressziósá válik, és a gondolatai teljesen rossz irányba terelődnek. És nézzük meg most a következő pontunkban azt, hogy azok, akik ilyen dolgokat tesznek, tehát akik tényleg a hamisságban lelik örömüket, hogy ezeknek az embereknek a Szentírás szerint mire fut ki a sorsuk. A Zsoltár 4 alkalommal tér vissza erre a kérdésre. Megfigyelhető ez a négyszeres gondolatritmus, ami a Zsoltáron végigvonul, és szeretném ezt a négy részt fel is olvasni, ami a Zsoltárnak gyakorlatilag a gerincét képezi. Ez nem a teljes Zsoltár lesz ez a négy rész, hanem az egyes részek között kisebb más részeket is olvashatunk, ami további szempontokat adnak. De nézzük sorban ezt a négy részt. Az első az a 9-től a 11. versig tart, tehát a 37. Zsoltárból. Ez így hangzik. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Egy nagyon nagy örömhírt mond a Szentírás, mert azt mondja, hogy a gonosz az nem lesz örökké. Tehát nem kell attól tartanunk, hogy Isten úgy teremtette meg a világ mindenséget, hogy abban, hogyha valaki helytelen utat választ, akkor az a helytelen út a világ mindenségben mindörökké fennmarad. Hanem a Szentírás azt az örömhírt tárja elénk, hogy a gonosznak egyszer vége lesz. Tehát a gonosznak van kezdete, de annak vége is van, tehát az nem egy mindörökké tartó dolog, hiszen a gonosz Isten éppen azért gyűlöli, éppen azért óvja attól a teremtményeit, mert a gonosz az önmagában rejti annak a megsemmisülését. Tehát az egy önmegsemmisítő folyamat, aki egy ilyen útra rálép. És azt mondja a Szentírás, hogy helyezzük minden a szemléletünket egy tágabb időhorizontban, mint ez az élet. Tehát ne csak ebben az életben gondolkodjunk, hanem ennél tovább az örökké valóság szempontjából próbáljuk meg az életet kiértékelni. Azt mondja az egyik Zsoltár a Szentírásban, hogy az emberi élet itt ezen a földön 70, vagy ha feljebb, akkor 80 esztendő, és mi emberek általában ebben a léptékben értékeljük ki a dolgokat, vagy általában még ennél jóval kisebb időtávban. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha valami helytelen dolog van, akkor azt rögtön abban a pillanatban megbüntettessék. De az életben ez van úgy, hogy így van, de azért sokkal gyakrabban tapasztalhatjuk azt, hogy ez nem így van. És Isten azt mondja, hogy várjuk meg mindennek a kifutását. Várjuk meg, hogy mi hová fog elvezetni. És mi ezt a kérdést igyekezzünk az örökké valóság szempontjából elrendezni magunkban. Máté evangélium a 6. fejezetéből, tehát a hegyi beszédből szeretnék két verset olvasni, ahol elmondja azt Jézus, hogy azok az emberek, akik ezeket a dolgokat teszik, amiről az imént beszéltünk, azok gyakorlatilag csak ebben a földi keretben rendezkednek be, és nem gondolkodnak az örökké valóságban. Itt ezt olvassuk például a 6. fejezet 2., illetve 5. versében. Nagyon érdekes, hogy itt Jézus például a hamis vallási tanítókra vonatkoztatva mondja ezt, akik maguknak elismerést igényelnek, tiszteletet igényelnek, és velük kapcsolatban mondja azt, hogy azok, akik ezt akarják, hogy azoknak igazából mi a céljuk. De ezt olvassuk a 2. versben. Azért, amikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom nektek, elvették jutalmukat. 5. vers. És amikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, elvették jutalmukat. Azt mondja Jézus, hogy ezek az emberek igazából megkapják azt, amit szeretnének. Ezek az emberek, akikről itt szó van, ők az emberek dicséretét szeretnék megkapni. Ez az, amire igazán vágynak, és minden más ehhez képest csak hátrébb van a rangsoron. De az is nagyon fontos, hogy ennél többre viszont ne számítsanak.
mert ennél többet nem kaphatnak, mert ennél többre ezek az emberek igazán nem vágynak. És figyeljük meg, hogy a Jóisten mennyire igazságos, mert az embernek megadja azt, amire igazán vágyik. Hogyha az ember igazán meg akar tisztulni a bűntől, ha az ember igazán el akar jutni a mennybe, a Szentírás szerint lehetetlenség, hogy az ember akkor ezt a célt ne érhesse el. De hogyha az embernek más céljai vannak, azt elérheti, csak akkor viszont azok a célok, amikért ő küzd, és nem más. És akkor viszont ne számítson arra az ember, hogy mondjam, hogy egy fenékkel két lovat meg lehet ülni, tehát nem lehet, mondjuk itt, akikről Jézus beszélt, egyszerre az emberek tiszteletét igényelni, és az örök élet felé úton is menni előre. Mert a kettő az teljesen különböző dolog a Szentírás értékrendjében. Az, amire igazán teljes szívéből nem törekszik az ember, azt nem kaphatja meg, mert az embernek az a jutalma, amit önmaga elé kitűz célként. Hogyha azt eléri, akkor megkapta azt, amire igazán vágyott. Még erre a dologra szeretnék visszatérni a Zsoltárnak egy későbbi szakaszában, de most térjünk vissza, tehát a 37. Zsoltárhoz, és a 18-tól 22. versekben olvasnám a gondolatritmusnak a második ütemét. Ez így hangzik. Tehát 18. verstől. Jól tudja az Úr a fedhetetlenek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éhség napjaiban. De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik. Füstként múlik el. Kölcsönkér a gonosz, és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó. Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. Azt mondja itt a Szentírás, hogy az ítélet során Isten elveszíti azokat, akik a bűneikben megmaradtak. Különösen nyilvánvalóan azoknak nagy a felelősségük, akik a Szentírást ismerik. Ugye az ítélet végrehajtását Jelenések könyve 20. fejezete úgy határozza meg, hogy ez a második halál. Ugye az a végső megsemmisülés, amiből már nincsen semmilyen visszaút, az első halálból értelemszerűen van. Ezek az emberek Abdiás könyve 16. verse szerint olyanok lesznek, mintha nem lettek volna sohasem. Ugye Abdiás proféta könyve egyetlen egy fejezetből áll a Szentírásban, az úgynevezett kis proféták között az Ószövetségben, de ez az egyetlen egy fejezet tartalmaz egy nagyon súlyos mondatot, amit az imént idéztem, hogy ezek az emberek olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Hogy végleg megsemmisülnek, végleg az élet visszavonatik tőlük, és a Bibliának van egy nagyon nagy örömhíre a hellén gondolkodásmódhoz képest, és ez pedig az, hogy a Biblia nem tud olyan helyről, ahol örökké való módon égnének az elkárhozott emberek, és ott szenvednek és jajgatnak, a Biblia nem tud a lélek halhatatlanságáról, ez a görög filozófiának, vallásnak, gondolkodásmódnak a terméke, amely az európai gondolkodásban nagyon erőteljesen gyökeret vert, és aztán innét szivárgott ez be az Európában meghonosodó kereszténységbe. Tehát ez nem bibliai, hanem pogány eredetű tanítás. A Biblia ilyenről nem tud. Isten örök életben csak azokat részesíti, akik ezt a hamis mentalitást, az Istennel szemben lázadó mentalitást ezt nem vették át, azok az emberek részesülhetnek örök életbe a felolvasott igék szerint, akik egy ilyen világban, mint a miénk, tudnak más emberekért élni, és ezt életelvként tudják gyakorolni. Mert azért úgy időnként úgy csak-csak mindenki tud szeretni más embereket, meg akik hozzá közel állnak, nem is ez a kérdés, hanem az, hogy ez egy életelv tud-e lenni az ember számára. Vagy pedig csak olyan időnként, amikor, hogy mondjam, úgy jól esik az embernek, akkor teszi ezt. És aztán nézzük a harmadik ütemét a gondolatritmusnak, ez a 27-től 29. versben olvasható. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit. Megőrzi őket mindörökké. A gonoszok magvát pedig kiírtja. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy Isten az ítéletet bizonyosan végre fogja hajtani. Ezt nekünk nem kell sietetni, nem kell
azt gondolni, hogy milyen jó lenne, hogyha ez hamarabb meglenne, nem kell attól tartanunk, hogy bármi bűn ítélet nélkül meglehetne ezen a földön. De a Szentírás megint csak tágítani kívánja a nézőpontunkat. Mert a Szentírás azt mondja, hogy mi emberek itt a földön olyan életet élünk, ami az egész világmindenség, az egész teremtettség számára egy örökké valóságra szolgáló példa kell, hogy legyen. A Biblia arról beszél, hogy Isten rengeteg világot megteremtett. Rengeteg helyen vannak teremtményei a világegyetemben, akikkel ugye az ember nem kerülhet kapcsolatba, és két faj van, akik a bűn útjára léptek, ugye az angyaloknak az egyik része, mint egy egyharmaduk a Biblia szerint, akik számára nincsen visszaút, mert ők ott éltek Isten közelében. A másik pedig a megteremtett ember, aki számára az Isten azért ad lehetőséget, mert az ember az nem önmagában lázadt fel, hanem az ember az megcsalatott az ördög által. És éppen ezért Isten az ember számára ad egy lehetséges visszautat, de mindezt Isten azzal kapcsolja egybe, hogy véglegesen megoldja a bűnnek a történelmét, és nem csak úgy, hogy az emberiség életében, hanem a világmindenség életében, hogy lássa meg a világmindenség, hogy minek mi a következménye, hogy Isten miért óvja a világmindenséget a bűntől. Úgy fogalmaz a Szentírás az első Korintusi levél 4. fejezetének, tehát a 9. versében, hogy mi látványossága lettünk a világnak. Ami az eredeti szöveg szerint pontosabban úgy fordítható, hogy mi színháza, színpada lettünk a világnak, abban az értelemben, hogy a világmindenség láthatja azt, hogy hogy érvényesül a bűn és az igazság törvényszerűsége egy ilyen küzdelemben, és Isten miközben mindent annak rendel alá, hogy mi az üdvösségre eljussunk, de eközben mindezt a még tágabb szempontokból is felhasználja a világmindenség számára, hogy mindenki lássa ezt és okuljon abból, hogy a bűn és igazság küzdelméből milyen tanulságokat lehet levonni. Éppen ezért nem minden bűn kapja meg rögtön a büntetését, sőt a bűnök nagy része nem kapja meg rögtön a büntetését, de az is biztos, hogy az ítélet az nem marad el. A Római Levél 12. fejezetében beszél erről Pál apostol, és ott szeretném felolvasni a 19-től 21. verseket. Ez így hangzik, ugye Pál apostol is arról a helyzetről beszél, amikor valakiket méltánytalanul bántanak. Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Ezért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Pál apostol azt mondja tehát, hogy mi emberek ne legyünk bosszúállók, hanem adjunk helyet az Isten ítéletének, mert hogyha mi magunk beleavatkozunk a dolgokba, akkor Isten cselekvési lehetőségeit korlátozzuk ezzel igazából, mert mi magunk megteszünk olyan dolgokat, amiket Isten szeretett volna, csak éppen máshogy, hogy annak valódi értelme legyen, mert mi emberek gyakran indulatból cselekszünk. Azt olvassuk itt, hogy gyűjtsünk eleven szenet az ilyen ember fejére. Szóval én hallottam már olyan módon is interpretálni ezt az igét, hogy hát akkor, hogy mondjam, olyan kihívóan tegyünk vele jó dolgokat, hogy szégyelje el magát, tehát, hogy ilyen, mint egy ráolvasva a jót a másik emberre. De nem ezt a lelkületet tanácsolja nekünk a Szentírás, hanem egy példát szeretnék mondani, hallottam egy Amerikában megtörtént esetről, amikor egy házaspárnak a nőtagja megtért, és tényleg istenfélő életet élt, és a férje az pedig egy eléggé züllött életet élő valaki volt, aki nagyon sok kicsapongásban vett részt éjszakai életben, sokat tivornyázott, és az egyik de a feleség szerette a férjet mindezek ellenére is, és az egyik alkalommal, amikor az egyik tivornya véget ér valamikor éjjel 3-4 óra körül, akkor a férj az fogadott a barátjával, hogyha most hazamennek, akkor ő fölkelti a feleségét, és majd és megkéri arra, hogy főzön neki valamit enni, és a feleség az biztos, hogy fog nekik valamit készíteni. És akkor kötöttek erre egy fogadás, persze mindkettő részek volt. Mentek a férj lakásába, fölverte az ágyból a férje az asszonyt, és ráparancsolt, hogy akkor most ők kérnek vacsorát, és a férj teljes meglepetésére
a felesége fölkelt és készített nekik. És ezen teljesen megrökönyödött, és másnap, amikor kihozanodott, akkor megkérdezte a feleségét, hogy hát ő nem erre számított, nem erre a válaszra számított, és hát, hogy miért is van ez. És most szeretnék visszatérni a korábban félbehagyott gondolatmenetre, amire akkor utalást tettem, hogy itt a feleség azt válaszolta, hogy én azért tettem ezt meg neked, mert ahogyan te élsz, te itt csak ezen a földön érezheted magadat jól. És én legalább ezt meg akartam neked adni. De én más időtávokban gondolkodom, de ezt én megadom neked, mert tudom, hogy az élet az neked ennyire korlátozódik. És ezen ez a férj nagyon elgondolkodott. És annyira elgondolkodott, hogy ott hagyta a tivornyázást, ott hagyta a részeges társaságot, és már réges-rég évek óta egy csepp alkoholt nem fogyaszt, és Amerikában, ott abban a kisvárosban, ahol ők élnek, annak a gyülekezetnek az egyik vezető diakónusa lett. Tehát az, hogyha valakivel szemben a szeretetnek egy őszinte megnyilvánulása van, akkor annak lehet jó következménye. Nyilván ez függ a befogadó féltől, de az, hogyha egy őszinte megnyilvánulást tudunk adni a bűnben lévő embereknek, akkor az sokkal többet jelent, mint egyszerűen ráborítani a haragunkat. Mert fontos látnunk azt, hogy az az ember, aki bánt bennünket, az az ember a kárhozat felé halad. És vigyázzunk arra, hogy nehogy mindössze a saját sérelmeinkkel legyünk elfoglalva akkor, amikor egy másik ember pedig az örök életből kiesik. És nehogy azzal legyünk elfoglalva, hogy minket meg megbántott, minket bennünk meg ezt, azt, azt tette, ami lehet, hogy nagyon nagy bántás, csak nehogy a személyes sérelmek hátterén közelítsük meg mindezeket a dolgokat, mindezeket az eseményeket, és azt az embert, aki ezt velünk tette. És végül a negyedik részét is felolvasnám a gondolatmenetnek. A 37. Zsoltárból a 35-től 38. vers. Ez így hangzik. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és széterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De elmúlt, és íme nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületes, mert a jövendő a béke emberié. De a bűnösök mind elvesznek, a gonosznak vége pusztulás. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van, ő az ő erősségük a háborúság idején. Ja, ha még idáig az eddigi kifejezések nem lettek volna egyértelműek arra vonatkozóan, hogy a gonosznak vége lesz, akkor most már minden kétséget kizáróan itt ezt megtalálhatjuk, mert a 36. vers azt mondja, hogy elmúlt, és íme nincsen, kerestem, de nem található. Tehát véglegesen megszűnt. Úgy írja le ez a néhány vers a bűnt, mint egy gazdag lombozatú vadfa. Tehát elindul valahol, és az burjánzik, hatása van. Ha valaki indulatoskodik egy másikkal, akkor az indulatod vált ki, és akkor ez szépen burjánzik, és egyre messzibbre vezet a gonoszság. De mégis az egy vadfa. Tehát nem egy szelíd, nem egy olyan, aminek valódi gyümölcse lenne, hanem ez egy vadfa. És aztán egyszer csak hirtelen vége lesz mindennek, pedig úgy tűnik, hogy ez a gazdag lombozatú vadfa, ez egy szépen kialakult növény, ez szépen terem, és aztán még nagyobb lesz, de hirtelen egyszer csak vége lesz mindennek. És most mindezek után gondolkodjunk el azon, ahogyan láttuk azt, ahogyan ez a gondolatritmus visszatérben elmondja azt, hogy a bűntörténelmének vége lesz, és pedig hirtelen vége lesz, és abszolút vége lesz, hogy mindezeket ismerve, mit tegyünk mi? Tehát hogyan dolgozzuk fel mindezeket bennünk? A 37. Zsoltárban szeretném felolvasni a 3.-tól a 8. verseket, amelyek erre vonatkozó tanácsokat fogalmaznak meg. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útjaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsése, arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedéseket, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne.
Nagyon megindító az, ahogyan ez a Zsoltár ugye könyörög az embernek, hogy ne adja át magát az indulatoknak, ne adja át magát a keserű érzéseknek, az érzelmeknek, az érzelmek csapongásának, hanem figyeljék meg, hogy mit mond. Nagyon sok mindent olvashatunk, itt csak néhányat emelnék ki. A legfontosabbnak a felsorolásban azt érzem, hogy gyönyörködjél az Úrban. Gyönyörködjél az Úrban. Ugye, hogy mi köti le a figyelmünket? Hogyha az életnek a negatívumai köti le a figyelmünket, akkor nem tudunk az Úrban gyönyörködni. Mert akkor állandóan csak a felháborodás lesz úrrá rajtunk, állandóan csak felcsattanunk, mert ezek valóban igazságtalanságok. És nyilván nem tanácsolja azt a Szentírás, hogy csukjuk be a szemünket ezelőtt, csak az, hogy mégis amikor mi úgy szabadon gondolkodunk, amikor tényleg az a kérdés, hogy mi fontos nekünk, hogy akkor vajon ezeken az eseményeken tépelődünk, rágódunk magunkban, vagy pedig tudunk ehhez képest más pozitív dolgokkal foglalkozni. És azt mondja a Szentírás, hogy gyönyörködjél az Úrban. Tehát nem csak azt mondja, hogy foglalkozzunk sokat a Szentírással, hanem azt mondja, hogy gyönyörködjél. Ez ennél jóval többet jelent. Ez egy nagyon alapos, nagyon elmélyült szemlélést jelent, amikor az ember megtalálja a szépséget az Istenben, az Isten követésében. Ugye óriási dolog az, amikor az ember el tud oda jutni, hogy gyönyörködni tud az Úrban. És akkor, amikor ezt megtapasztaljuk, amikor ezt átéljük, hogy nekünk örömünk és gyönyörűségünk van az Úrban, akkor úgy gondolom, hogy nyilván ez nagyon sokunknak itt tapasztalata, hogy ez olyan élményt jelent az ember számára, hogy jó, igencsak össze tudjuk ekkor hasonlítani, hogy ehhez képest milyen az, amikor az ember csak sorolja az élet keserveit, nehézségeit, és mennyire más az, amikor az ember gyönyörködni tud az Úrban, amikor az Istenhez közel tud kerülni. Aztán a második tanácsot úgy olvashattuk, most nyilván nem sorrendiségben mondom ezt, úgy olvashatjuk a következő tanácsot, tehát, hogy csillapodjál le. Tehát akkor, amikor valaki érzelmileg túlhevült, akkor egyszer meg kell várni, amíg lecsillapodunk. Addig nem szabad különösebb dolgokat tenni, hanem akkor a lecsillapodás az előttünk álló feladat. A harag az mindenképpen rossz tanácsadó. Istennel nem tudunk közösségben lenni és megfontoltnak lenni így. És ilyenkor csak is értelmetlen tetteink lennének. Szeretnék egy történetet idézni Sámuel első könyve 25. fejezetéből, Dávid király élettörténetéből. Ez egy nagyon érdekes történet, ahol arról van szó, hogy Dávid a csapataival együtt, akkor, amikor ő még nem foglalhatta el a királyi trónt Izraelben, mert ugye Saul még élt, a korábbi király, és bár Isten Dávidot választotta ki királynak, de még Saul gyakorolta a királyi hatalmat, és Saul üldözte Dávidot azért, mert tudta, hogy ő az Isten által fölkent utódja, és ezért el akarta venni az ő életét. Dávid tehát menekülésre kényszerült, és a szabad csapataival együtt egy pásztor embernek a pásztoraival kötött egy olyasfajta szövetséget, hogy ők megvédik a nyájat, de cserébe azért az élelmezésükről pedig gondoskodnak azok az emberek. És egy alkalommal, amikor Dávidék nagyon nehéz, nagyon szűkös helyzetbe kerültek, és szükségük volt némi élelmiszerre, és miközben már rengetegszer megvédték a nyájat az ellenségektől, vadtól és rablóktól, eközben a másik fél nem teljesítette ennek a megállapodásnak az ellentételét. És elküldte Dávid az egyik szolgáját, hogy menjenek el ennek a nyájnak a tulajdonosához, Nábálhoz, hogy segítsen nekik szorultságukban. Ezt olvashatjuk Sámuel első könyve 25. fejezetében, a 9. verstől. Elmentek azért a Dávid szolgái, és szóltak Nábálnak minde beszédek szerint a Dávid nevében, és várakoztak. Nábál pedig felelt a Dávid szolgáinak, és mondta: kicsoda Dávid, és kicsoda Izsainak fia. Mai napság sok olyan szolga van, akik elszöknek az uruktól. Vegyen azért kenyeremet és vizemet, az én levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom, hova valók.
De milyen furcsa az, hogy akkor nem vetette fel ezt a kérdést ez az ember, amikor ugye a rablókat Dávid csapatai hát elűzték a nyája környékéről, csak most, amikor mondták, hogy hát most éhezünk a szószoros értelmében, és kérnénk bizonyos élelmiszert ezért cserébe. És ekkor viszont azt mondja, hát ki ez az ember, aki itt szögdös? Hát annyi sok ember van, aki ilyen számkivetett életet ér, azt se tudom, ki ez, hova való, ki fia borja ez az ember, én nem segítek ennek az embernek semmit. És akkor, amikor Dávid ezt az igazságtalanságot megtapasztalta, akkor a következő gondolatok forogtak benne. A 21. verstől olvashatjuk. Dávid pedig ezt mondotta, amikor megvitték neki a hírt. Bizony hiába őriztem ennek mindenét, amilyen van a pusztában, hogy semmi hia nem lett mindannak, ami az övé, mert ő a jó helyet rosszal fizet nekem. Dávid ellenségeivel most,

hanem olyan világos tisztánlátást munkálni, amely vigasztaláshoz vezet, és a szeretettel való egybeköttetéshez vezeti a közösséget. Kedves gyülekezet, hozzátok is hadd fogalmazzak meg egy-két kérést a presbiter szentelés kapcsán. Konkrétan két kérést. Vezető felelősséget hordozni, teher. Az apostol a Kolosszé gyülekezetet a következő kéréssel szólítja meg a negyedik fejezet harmadik versében, harmadik-negyedik versében. Imádkozva egyszer, mint mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogó is vagyok, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. Kedves testvéreim, a terhet hordozó, felelősséget hordozók, és így Csaba is rászorul arra, hogy imádkozzatok érte. Imádkozzatok azért, hogy a Krisztus titkát nyilvánvalóvá tudja tenni úgy, ahogyan arra szükség van. Hogy a Krisztussal való közösségnek az örömhírét úgy tudja megfogalmazni, megszólaltatni, hogy az megragadható és követhető legyen az ő szolgálata nyomán mások számára. Imádkozzatok értünk. Ez az egyik kérés, amit szeretnék a szívetekre helyezni. Imádkozzatok azokért, akik felelősséget hordoznak, érettetek. A másik kérés a Tesszalonikai első levél 5. fejezet 13. verse, ahol a következőt mondja az apostol a gyülekezetnek. Tesszalonikai levél 5. fejezet 12.-13. verse. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előjáróitok az Úrban, és intenek titeket, és az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az a szolgálat, amelyet Krisztus rábíz a segédpásztorokra, a presbiterekre, az a szolgálat szükségszerűen magában hordozza nem csak a vigasztalás, nem csak a bátorítás, de a feddés, a figyelmeztetés szolgálatát is. A szeretetből való feddés és figyelmeztetés szolgálatát is. De feddeni mindenkor teher. Mert ott van az emberben az a vágy, hogy nehogy nagyobb ellenállást váltson ki. Ott van a félelem, hogy nehogy a szavaival rosszabb helyzetet idézzen elő, mint amilyen helyzetben van az illető. Feddeni mindig a konfliktus kialakulásának a lehetőségét hordozza magában. Az ellenségeskedésnek, a megsértődésnek, a megsértésnek, a fájdalom okozásnak az alkalmát hordozza magában. Ennek az elkerülhetetlen velejárója. Ezért arra kéri az apostol a gyülekezetet, és én hadd kérjelek benneteket az apostol szavaival erre. Becsüljétek meg, tiszteljétek, értékeljétek nagyra. És az ő munkájukért megkülönböztetett szeretettel viseltessetek iránta. Ne tegyétek nehézé számára a figyelmeztetést, a helyreigazítást, azzal, hogy azon kell küzdenie, hogy esetleg megsértődtök, hogy esetleg félreértitek, hogy esetleg háború alakul ki köztetek és ő közte. Az apostol ezért külön hangsúlyosan szeretné a szívetekre helyezni. Becsüljétek meg, és fogadjátok, viseltessetek az ő munkájuk miatt megkülönböztetett szeretettel, különleges gyengétséggel és figyelemmel. Én szívemből kívánom, hogy Csaba szolgálata áldást jelentsen itt Miskolcon is, amilyen mértékig Miskolcon jelen van, és legfőképpen Tiszaújvárosban. Áldja meg az Isten a te szolgálatodat, és segítsen, hogy a Krisztus titka feltáruljon minél több embernek általad. Amen.

0: Kedves gyülekezet, most együtt többen leborulunk Csabáért könyörögve. Kérem a gyülekezetet, hogy legyetek szívesek felállni addig. Mennyei Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében fordulunk Te hozzád, Urunk. Szeretnénk megköszönni a Te gondviselésedet. Szeretnénk hálát adni a Te kegyelmedért, azért a személyes tervezésért, megváltási tervért, amelyel Csabát megszólítottad, elhívtad, és magadhoz vezetted, és amelyel előkészítetted arra, hogy a Te sáfárodként, a Te szolgádként felelősséget bízzál rá, lelkeket bízzál rá, akikért munkálkodnia kell, akiknek a megmentését rajta keresztül szeretnéd elvégezni, megkeresni őket és tökéletessé tenni a Krisztusban. Szeretnénk hálát adni azért, hogy az ő életében a Te kegyelmed el tudta őt vezetni eddig. Szeretnénk hálát adni, Urunk, az ő családjáért, az ő gyermekeiért, feleségéért, és szeretnénk könyörögve kérni a Te áldásodat az ő életükre, Csaba szolgálatára. Könyörögve kérünk, küld el a Te szent lelkedet napról napra, hogy a Krisztussal való közössége növekedhessen, hogy a Te kegyelmedben tudjon járni. Kérünk, áld meg őt, adjál neki bölcsességet, adjál neki a Te szent lelkedből, töltsd be őt a Te szereteteddel, a Te alázatoddal, a Te erőddel, hogy így tudjon tőled bölcsességet nyelve munkálkodni testvéreinkért, és azokért a lelkekért, akikkel csak összekapcsolod az ő szolgálata során. Kérünk, mennyei édesatyánk, könyörögve kérünk, kísért végig az ő szolgálatát, hogy megállhasson benne, hogy betölthesse, hogy hűséges szolgádnak bizonyuljon mindvégig, és végül célba érve, a Te eljöveteledkor örömmel állhasson meg a Te színed előtt. Megváltunk nevében, Jézus Krisztus nevében kérünk, Te hordozd, Te tanácsold, és Te vezesd őt. Amen.
1: Kedves testvérem, ebben a szolgálatban, amire most elhívást kaptál megváltóntól, szeretnélek megerősíteni egy igeszakasz felolvasásával. Olvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a harmadik fejezet 12-től 14 terjedő verseket. De mindazok is, kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek rosszasságban, eltévejítvén és eltévejedvén. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bízattak, tudván kitől tanultad. Azt olvastok, hogy akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Jézus mondta, nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. De ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is meg fogják tartani. Ha Krisztus nyomában akarunk járni, akkor Krisztus szenvedéseiben is részesülhetünk, mert ha őt üldözték, bennünket is üldözni fognak. Azt olvastok még, hogy a gonosz emberek pedig is az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévejítvén és eltévedvén. Az emberek általában arra gondolnak, és mi magunk is úgy szeretnénk, hogy a világ megjavuljon körülöttünk. De a Szentírás arról beszél, és mi is ezt tapasztaljuk, hogy a világ egyre rosszabb, egyre gonoszabb. A gonosz emberek pedig is lámítok, nevekednek a rosszaságban, eltévejítvén és eltévejedvén. Ebben a világban, ebben a sötét világban, ebben a közegben történik a mi szolgálatunk. És ehhez szükséges, hogy Jézus Krisztusban legyünk, hogy Jézus Krisztus bennünk legyen, hogy Jézus Krisztussal együtt járjunk, hogy őtől kapjunk erőt, hatalmat, ennek a feladatnak az elvégzésére, erre a munkára. És amit még szeretnénk kihangsúlyozni, a 14. versben azt olvastuk. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád bizottak, tudván kitől tanultad. Azt mondta az Úr Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek, mert Krisztus, Jézus Krisztus, ami tanítómesterünk. Csak ővele együtt győzhetünk a mi saját életünkben, ővele együtt végezhetjük azt a munkát, amerre ő elhívott, és ővele együtt harcolhatjuk meg a hitnek szép és nemes harcát. Arra is tanított bennünket az Úr Jézus, hogy boldogok a szelídek, ugye a hegyi beszédben. Említette, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Én azt hiszem, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk, szeretnénk örökségül bírni a földet. Bármilyen szolgálatot végezünk, ha Krisztusban vagyunk, és Krisztussal együtt végezzük a szolgálatot, akkor fogjuk mi is örökségül bírni a földet, amit ad nékünk. Jóisten, segítsen meg téged a szolgálatban, és ezek az igék kísérnek ebben téged, és adjanak erőt a mindennapi munkában, szolgálatban, hogy hűséges légy életed végéig.
2: Amen. Amen. Kedves testvérem, hadd köszöntselek téged, mint szolgatársamat, és ezt örömmel és az Úr iránti hálával szeretném tenni. Én is igét szeretnék olvasni a Timóteusi második levél második fejezetéből. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, aki a Dávid magvából való az én evangéliumom szerint. Amit tapasztaltál eddig is a szolgálatodban, és amit ezután is fogsz majd jócskán, hogy amire Krisztus elhívott, az egy nagyon szép szolgálat, hiszen általunk bármit adhat az emberek megsegítésére, az kimondhatatlan megtiszteltetés és öröm számunkra. Bármilyen nyomorúságon tud enyhíteni az Isten általunk, bármilyen éhséget tud betölteni, bármilyen problémából kiutat mutatni általunk. Ha mi ebben akármilyen, akármennyi részt is mi be tudunk tölteni, ez hatalmas öröm. Azonban ez a szolgálat nem mentes a terhektől. Ez a munka terhekkel is jár, ahogy az ige hirdetésben is elhangzott. Ezeknek a terheknek a hordozásához miből is fogsz erőt meríteni? Hát többek között abból is, amit az ige így fogalmaz meg, hogy a munkának terhét te úgy hordozzad, mint a Jézus Krisztusnak a jó vitéze. A lelkészt, a lelki gondozót sokszor megkísérti az, hogy úgy szorgoskodik, mintha az ő műve lenne, mintha az ő munkája lenne. Itt azt olvashatjuk, hogy te társultál Krisztushoz, és beálltál abba a szolgálatba és abba a munkába, ami az övé. Amire ő visel gondot, és amiben ő már egy győztes hadvezér. Te ennek a katonája lettél. És hogyha erre gondolsz, akkor az erőt fog neked adni. És tulajdonképpen ezzel kapcsolatos az is, amit Pál apostol később még Timóteus számára és számodra, számunkra hangsúlyoz, hogy emlékezzünk meg arról, hogy Jézust feltámasztotta az Isten a halálból, mert mi egy olyan valakinek álltunk a harcába és a művébe, aki élő üdvözítő, és aki úgy készült meghalni, hogy megígérte, hogy azzal a minden hatalommal lesz velünk, amit neki adott az Isten. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, és én ezzel leszek ti veletek minden napon a világ végezetéig. És ez nem csak azt jelenti, hogy Krisztus nem enged bennünket, hogy elvesszünk, nem engedi, hogy elkárhozzunk, hanem ennek a hatalomnak az ígérete azt is jelenti, hogy amilyen szolgálatra ő bennünket elhív, ahhoz az elég lesz. Én szívből kívánom neked, Csaba testvérem, hogy bármilyen terhordozással fog járni a te szolgálatod, nagyon sok öröm mellett tapasztalt, hogy Krisztus ereje elég ehhez. És adjon ezáltal neked megtartást és győzelmet.

Sok szeretettel köszöntelek, kedves testvéreim! Ez ünnepélyes alkalomból. Itt hallgattuk az ige hirdetés alkalmával, hogy milyen a presbiternek, a gyülekezetűjének az eljövendő szolgálata, amely elhívásnál az ember nagyon eltörpül, kicsinyé válik, semmivé. Hogy milyen lesz ez a szolgálat, arról nem tudok most szólni. De hogy hogyan jutottunk el ez ünnepélyes alkalomig, arról csak néhány szót. És éneket, melyet a Jóisten bennem fakasztott. 2008 tavaszán, ha jól emlékszem, gyülekezet választás volt, és akkor merült fel, hogy én is még három testvérem gyülekezeti vénné javasol a közösségünk. És néhány alkalommal találkoztunk Bálint György testvéremmel igei felkészítés céljából, majd utána Tiszaújvárosba egy kis csoport alakult, és ott folytak a gyülekezeti összejöveteleink. És úgy tűnik, hogy minden úgy olyan magától értedően természetesen folyik, és közben így visszatekintve úgy három részre oszthatnám ezt a 4 éves időszakot, hiszen 2008-tól most már 2012-t írunk, 4 év telt el. Először is a Jóisten egy bizalmat munkált a szívemben. Mert mindenkor mi bizalmi válságban vagyunk, ezt veszítettük el, a mi bizalmunkat a Jóistennel, és egymással szemben is. És ő először is bizalmat munkált szívemben. Körbevett jóságával minden körülmények között, amikor úgy láttam, hogy egyre kevesebb vagyok, egyre kevesebbet tehetek, és azt látom, hogy ő teszi. És így az emberi erőlködés, amiről szó volt, egy Istenbe való bízássá alakult. Rávetni a mi terheinket. És ezt is mindazért adta a Jóisten, hogy munkálja a szívünkben azt a töbletet, hogy semmi más, senkit ne óhajtsunk, csak őt. Csak hogy valóban bennünk lakozzon. Hogy percről percre vele járjunk. És így szól ez az ének, amelyet úgy kifakasztott belőlem az Úr, melyet talán néhányan hallottatok is.

Ez az ének hamar megfogalmazódott. Nem sok időt kellett engedni a Jóistennek, hogy belássam, hogy én emberileg semmit sem tehetek. Majd ott volt ez az új szív vágya, amiben már nincs senki, csak a Krisztus. Ez egy hosszabb időszak volt. Az elkövetkezendő versszakok, vagy verssorok, éneksorok, ezek néhány hónappal ezelőtt fogalmazódtak meg. Amikor egyre inkább vágyakozunk a Krisztus után, szeretnénk, hogy betöltsön, ahhoz ő összezúzza a mi kőszívünket, hogy legyen helye a hússzívnek. És egyre inkább fokozza a mi tudatos életünk az ige által, hogy mi adventisták vagyunk. Mi tudjuk, hogy itt a Krisztus, hogy minden vágy a Krisztusnak, hogy eljöjjen az övéért, hogy elkészítsen egy népet, hogy véghez vigye az evangélium hirdetést. És ehhez olyan új szív kell, melyben senkinek, semmi másnak, csak Krisztusnak van helye. És ezután a szív után vágyakozni egy kimondhatatlan szomjúság és kimondhatatlan fájdalom, mikor látjuk emberi természetünk nyomorúságát. És minden nap várjuk Krisztust, hogy szívünkben lakozzon, és mindig ott is maradjon.

És a Jóisten néhány hét múlva az utolsó szakaszhoz vezetett, amikor, hogy elfogadjam az ő megbízását. Mert igen, ahogy hallottuk délelőtt, hogy megértettem, és mindannyian értjük, hogy mi a Jóistennek a szándéka velünk. De megismerjük-e Isten kegyelmét, mely által elismerjük venni az ő tervét kezéből. Mert mi emberileg elképzeljük, hogy hogyan szeretné véghez vinni. És sokszor emberileg végezzük, és nem haladunk. De ha becsületesen, szabályszerűen küzdünk, hogy csak ő éljen bennünk, akkor ő előtte összetöri a mi szívünket, hogy valóban csak ő lakozhasson. Hogy valóban csak rá tudjuk bízni életünket, minden percét. Te tudod, Uram,

Mindvégig elkísérsz, míg velem a célba érsz. A Jóisten segítsen meg, hogy mindannyian a Jóistennel együtt járva célba érkezzünk, és ebben kiki a maga részét kivéve egymás terhét hordozzuk, úgy töltsük be a Krisztus törvényét. Amen.

ünnepélyes presbiter szentelő istentiszteletünket befejezzük, most is énekeljük a 76-os számú éneket. A 76-os számú éneknek első, 5. és 6. versét.

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.

Hiszem, hogy akkor el is kezdhetjük. Még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök ezen a bibliakörű sorozaton, tehát egy óra előadás és egy másfél óra beszélgetés. Ez itt a forma, itt a Benczúr utcában. És a mai alkalommal a Jézus példázataiból című sorozatunkban elérkeztünk a szőlőmunkások jutalma című előadáshoz. Jézusnak egy példázata ma is a témánk. Két héttel ezelőtt a két fiú példázatát tanulmányoztuk, most a szőlőmunkások példázatát, amely Máté evangéliuma 20. fejezetében az első 16 versben van megörökítve. Csak nagyon röviden szeretném az előzményeket elmondani. Jézusnak egyik legutolsó példázata ez, Galileából Jeruzsálem felé menet mondta el, röviddel a bevonulása előtt, tehát Máté evangéliuma 21. fejezetében van a híres jeruzsálemi virágvasárnapi bevonulás. A jövő a sötét árnyékát előrevetítette, Jézus látta előre, hogy a népe nem fogja elfogadni, hogy a zsidó nép ugyan virágokat hint az útjára, de néhány nappal később meg fogják feszíteni. És a példázatban nyilvánvalóan vannak erre vonatkozó mozzanatok is. Felírtam a táblára azt az öt leglényegesebb pontot, amit a példázatból szeretnénk szemügyre venni. Mindenek előtt azonban szeretném majd felolvasni a példázatot. Tehát ilyen összefüggésben Jézus egyik utolsó útja során és egy utolsó tanításai között szólalt meg ez a példázat. Az előzmények egyébként Máté evangéliuma 19. fejezetében a gyermekek Jézushoz való vonzódása, a gazdag ifjúnak az eltávozása, Péterrel való beszélgetés elolvashatók. De most térjünk rá a példázatra, felolvasnám, hogy mindenki hallja, hogy figyeljük meg a példázatot, és utána elemeznénk. Említettem, hogy az ezévi sorozatunkban nem csak egyszerűen Jézus példázatait szeretnénk világosan, tisztán megérteni, hanem ezeknek a példázatoknak a mikorunkra vonatkozó kijelentéseit különösképpen kutatjuk, tehát a profétikus jelzéseit. Máté evangéliuma 20. fejezet első versétől ezt olvashatjuk. Két ponton majd a fordítást egy kicsit javítom. A régi magyar nyelvben ez a szó, hogy hivalkodván annyit jelent, hogy tétlenül. A hivatalost pedig ma úgy mondanánk, hogy meghívott. Tehát ennyit rögtön javítok is a felolvasásban. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldte őket az ő szőlejébe. És kimenvén 3 óra tájban látott másokat, akik tétlenül a piacon álltak, és mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik tétlenül állottak, és mondta nékik, miért álltok itt egész napon át tétlenül? Mondták néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve, mind az elsőkig. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 pénzt vőnek. Jövén azután az elsők, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vőnek fejenként. Amint pedig fölvették, zúgolódtak a házigazda ellen mondván. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd el, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is ugyanannyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad én nékem a magaméban azt tennem, amit akarok. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók, mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Idáig tart a példázat. Kedves hallgatók, a példázat ezúttal hosszabb történet, akik itt voltak 2 hete, tudják, hogy a két fiúról szóló példázat alig pár vers volt, most ez egy hosszabb történet. Nem is csak néhány dolgot, legalább öt
lényeges momentumát szeretném kiemelni a példázatnak. Először azt írtam fel a táblára, hogy a példázatnak az első nagy tanítása a gazdának a viselkedése. Ugye nyilván a gazda itt a példázatban Istent, mint a mennyei atyát jelképezi, és azt írtam fel a táblára első pontként, hogy az Isten keresése. Hogy az Isten, akinek szőlőskertje, ugye a múlt alkalommal foglalkoztunk ezzel, hogy mit jelent a szőlőskert, ugye a világnak a jelképe, meg az egyháznak is a jelképe. Isten, aki az egész föld, meg akinek mindig van egy választott közössége, Isten megy minden emberhez, és minden embernek emberhez méltó életet akar biztosítani. Isten az, aki keresi az embert. Isten az, akinek a részéről a kezdeményezés mindig kiindul. Nagyon helytelen az az Isten kép, amit sajnos sok ember önhibáján kívül hordoz magában, hogy hát majd nekünk kell megtalálnunk az Istent, vagy mikor tudom én megoldani az Isten kérdést, mikor tudok én meggyőződésre jutni, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Ez egy nagyon helytelen elképzelés. A Biblia szerint nem nekünk kell fáradtságos, verejtékes munka után hát eljutnunk arra, hogy most van Isten, vagy nincs Isten, vagy ki az Isten, hanem Isten keres bennünket, és nekünk csak megtalálni kell engednünk magunkat. Körülbelül ugyanúgy, mint ott a tétlenül ott a piacon álló munkások, akik ott álltak, és akkor mindig jött, ugye reggel is jött a szőlősgazda, jött a harmadik órában, a hatodik órában, a kilencedik órában. A 11 óráról csak annyit hadd mondjak, hogy az a napszállat előtti utolsó óra, tehát még az utolsó órában is kiment a gazda, hogy keresse az embereket. Jézus a példázataiban nagyon sokat beszélt erről, fel is írtam a táblára például Lukács evangélium a 15. fejezetében, a 3. verstől a 32. három példázatot is erről mondott el Jézus. Nem tanulmányozzuk ebben az évben ezt a három példázatot, az elveszett jó, az elgulult drachma és az elveszett vagy tékozó fiú példázatát, de mindegyiknek mi a közös jellegzetessége, hogy a pásztor megy keresni a századik juhot. Az asszony megy keresni a tizedik drachmát. És a tékozó fiú példázatában, holott ez ugye nem erről szól, hogy az apa mondjuk utána menne a fiának, de minden este kimegy és várja a fiát, hogy a fia talán jobb belátásra jut és hazatér. Szóval Jézus egymás után három példázatban olyan megragadóan érzékeltette, hogy Isten nem kívánja tőlünk, hogy most mi találjuk meg őt, mert mi annyira elveszettek vagyunk, mint egy juh, ami beakadt ugye a szövevénybe, vagy annyira nem tudunk hírt adni magunkról, mint egy pénzdarab. Isten az, aki a mi keresésünkre indul. És Isten szeretne mindannyiunkat megtalálni, és szeretne mindannyiunknak munkát adni az életben, értelmes tevékenységet, emberhez méltó feladatokat. Tehát csak ennyire van időm beszélni erről a példatörténetnek az első döntő mozzanatáról, hogy ez a szőlősgazda állandóan megy ki a város piacára, és állandóan keresi az embereket, hogy kiket lehetne felfogadni munkára. Jelenések könyve 22. fejezet 17. verse, ugye ezzel ér véget a Bibliánk, hogy a lélek, a szentlélek és a mennyasszony, ugye a mennyasszony mindig az egyház jelképe a Szentírásban, azt mondják, hogy jöjj, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Tehát a Biblia is ezzel fejeződik, hogy Isten mindenkit kérlel, Isten mindenkit hív, Isten mindenkit keres, hogy jöjjön az ember, mert Isten az, aki rá akar találni az emberre. Különben hadd jegyezzem meg, hogy egy nagyon alkalmas Biblia tanulmányozási forma, hogyha ebből a példázatból ennyit megjegyzünk, és próbáljuk a Bibliát ilyen szemüvegen keresztül olvasni. Az első történetétől az utolsóig. Hát a Bibliának az első története nem erről szól. Hát amikor Ádám és Éva elkövette a bűnt, akkor talán ők keresték az Istent utána, hogy helyrehozzák, vagy hogy bocsánatot kérjenek. Ugye nem erről szól. Hanem szégyelték magukat, elrejtőztek, maguk akarták betakarni magukat azokkal a bizonyos fügefa levelekkel, és akkor ott is azt olvassuk Mózes első könyve 3. fejezetében, hogy Isten, aki ott jár a paradicsomban, keresi az embert, és az első kérdés az nem így hangzik a Bibliában, hogy Isten hol vagy,
hanem így hangzik, hogy Ádám, hol vagy? Szóval Isten az, aki keresi az embert, és ez valami nagyon megnyugtató nagy tanítása a Szentírásnak, hogy szóval, ha Isten ennyire keres, akkor azért nagyon nehéz nem megtaláltnak lenni. Ha Isten ennyire szeretné minden embernek a megtalálását és megváltozását, akkor nagyon nehéz az Isten szeretet elől elrejtőzni. Szóval ez egy alapvető nagy bibliai tanítás. Nyilván a mi biblia körünk olyan jellegű, hogy én elmondom egy óra alatt a példatörténetek rövid summázatát, és utána a lényeg a beszélgetésen van, tehát most én ezzel többet nem is tudok foglalkozni, majd akinek ezzel kapcsolatban kérdése van, elvi, gyakorlati kérdése, nyugodtan felteti az előadás után. Hadd menjek a második kérdésre. A példatörténetnek a második mozzanatát így írtam fel a tábláról, hogy a munka, de kinek az erejéből? Ugye a példatörténet nagyon sokaknak okozott fejtörést olyan szempontból, hogy hát a gazdától nagyon szép, hogy mindig megy ki és fogad fel embereket, de hogy lehet az, hogy este, amikor elérkezik az elszámolás ideje, akkor mindenki ugyanazt a bért kapja. Akit reggel fölfogadott, nem kap többet, mint a harmadik, hatodik, kilencedik, de még a 11 órai munkásnál sem kap többet, mindegyik 10-10 pénzt vett fejenként. Emlékezem, hogy amikor még a Bibliát nem ismertem, de már a Bibliáról nagyon sok mindent olvastam, mint akár a többi ember, hogy a Bibliát még nem meri fellapozni, de annyi mindent olvas a Bibliáról. Olvastam Vas Istvánnal, akkor még élt híres költővel való beszélgetést egy egyházi folyóiratban, és megkérdezte a riporter, hogy hát mi az, ami számára fennakadást jelent Jézus tanításaiból. Azt mondta, ez a példázat. Mert azt mondja, ez a munka lebecsülése. Azt mondja, hogy ilyet olvasni a Bibliában, és mégpedig Jézus szájában. Hát ez a munka lebecsülése. Hát aki reggel óta ott dolgozott, az csak ugyanannyit kap, mint akik később jöttek, sőt, akik egy órát ott dolgoztak, azoknak ugyanannyi jár, mint akik az egész napot munkával töltötték. Hát ő ezt nem tudja a kereszténységből elfogadni. Hát nekem is szöget ütött ugye a fejembe, mint aféle ember, aki nem ismertem a Bibliát, én is úgy megnyugodtam ebben, hogy azért a Bibliában vannak azért vaskos ellentmondások, meg vaskos tévedések, és ezt is azok közé számoltam, és hát meg voltam nyugodó, hogy nekem azért nem kell a Bibliáért nyúlnom, mert hát sokkal okosabb emberek már ezt elmondták helyettem, hogy milyen következetlenségek vannak a Bibliában. Aztán utána, amikor megismertem a Szentírást, és aztán a példázathoz újra visszatértem már évek után, akkor kezdtem gondolkozni azon, hogy a példatörténetnek ez egy rendkívül fontos mozzanata. Itt valamit, ha nem értünk meg, akkor nem csak ezt a példatörténetet nem értjük meg, hanem nem értjük meg talán az egész Szentírás sem. Tudnék, olyan határozottan kiderül ebből a történetből, hogy Isten ezt jól meggondolta. Tehát ez nem egy szeszély, hogy így történik ez az esti elszámolás. Ugye a vincellér ezt megbeszéli, a vincellér kiosztja ugye a pénzt, jönnek a felháborodott reggeli szőlőmunkások, és azok közül az egyik biztos még különösképpen is neki támadt a gazdának, azért olvassuk a példázat, hogy egy valakivel még mélyebben, még részletesebben ezt a gazda megbeszélte, és olyan megrendítő érveket lehet olvasni itt a 14. 15. versben, főleg arra gondolok, amire majd külön kitérek a 15. versben, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. És a döbbenetes kijelentés, ez egy olyan ellentétes értelmi mondat, majd erre külön kitérek. Szóval mit kell megértenünk a példatörténetnek ennek a második mozzanatából, lényeges, döntő második mozzanatából? Én azt gondolom, hogy itt egy nagyon döntő dolgot kell megértenünk. Igaz az, hogy reggel óta dolgozott az egyik csoport. Igaz az, hogy nagy különbségek voltak a munkavégzésben, de ez itt a nagy kérdés, hogy az életben, ha mi jól élhetünk, ha értelmes életet élhetünk, az kinek az erejéből tesszük? Csak ennyit kell meggondolni. Ha az életben jót teszünk, ha az életben munkálkodunk, dolgozunk, az élet bármely területén, kinek az erejéből tesszük?
Ez az, amit az első korintusi levél 4. fejezet 7. versében olyan egyszerűen mond Pál apostol. Ezt érdemes megjegyezni ezt a mondatot, mert a Bibliának egyik legnagyobb mondata, mind van ugyanis, amit ne kaptál volna. Szóval ez egy aranymondat legyen mindannyiunk számára. Mind van ugyanis, amit ne kaptál volna. Arra figyelmeztet bennünket a Biblia, hogy ha mi jót teszünk az életben, jót tettünk az életben, azt

én adom neked az életet, én adom az egészséget, az értelmet, mindent én biztosítok a számodra. Hanem Isten ezt hangtalanul, tapintatosan teszi, mindenkinek biztosítja az életben azt az erőt, amivel teheti a jót. Felírtam Jakab levele, első levél, 17. és 18. versét, alapvető Biblia vers. Azt mondja itt Jakab apostol, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről származik, a világosságok atyától száll alá, akiben nincs változás sem, változásnak árnyéka, az ő akaratának az elhatározásából születtünk mi újjá. Ő adott nekünk erőt ahhoz, a maga mennyei kincses tárából, hogy mi más emberek lehessünk. Tehát az életben büszkének lenni, az életben valamilyen érdemeket említeni, ez nem keresztényhez méltó dolog. Ha mi jót teszünk az életben, azt minden jó dologhoz, ha igazán jó dologról van szó, mindhez Isten segített hozzá. Úgyhogy igaza volt Luther Mártonnak, aki azt mondta, hogy legfeljebb a hibáinkkal büszkélkedhetnénk, mert azok aztán nagyon szorosan hozzánk tapadnak. De ami jót teszünk az életben, abban van valami személytelen, abban van valami Istentől jövő dolog. Tehát azok az emberek, akik reggel óta dolgoztak, ha jól dolgoztak, akkor ahhoz valaki adta az erőt, valaki megkereste őket, hogy dolgozhassanak. Szóval nem akarom elismételni, de azt mind másnak köszönhették, nem maguknak. Ennek meggondolásával elég borzalmasnak tűnik az a nagyon erős felháborozás, az a sértettség és szinte a bosszú szomj, ami élteti őket, mintha valamit nem értettek volna meg az életből. Felírtam még az első Timóteus levél első fejezet 5. versét ennél a pontnál. Azt mondja itt Pál apostol, hogy ha valaki az életben jót tesz, tehát az Isten parancsolatai szerint él, akkor mikor tekint rá úgy az Isten, hogy valóban ez az ember jót tesz? Azt mondja, hogy a parancsolatoknak vége a tiszta szívből, jó lelkiismeretből, igaz hitből történő szeretet. Hát annyira érzékelteti a Szentírás, hogy Isten előtt csak az a kedves, amit tiszta szívből teszünk, jó lelkiismeretből teszünk, igaz hitből teszünk, mert ezen keresztül érvényesülhet az isteni erő. Az az isteni erő, amit mi befogadunk, amit mi tudunk mások javára kamatoztatni, de az nem mi tőlünk származik. Mit van, amit ne kaptál volna? Tehát büszkélkedni, hencegni, vagy magabízónak lenni, ez a Bibliában a legelítélendőbb dolog, ami csak létezik a világon. Ha meg pedig valaki ezt még a vallásosság örve alatt is akarja tenni, az még inkább az. Emlékezem, hogy amikor Nyugat-Dunántúlon tartottam ilyen sorozatokat Szombathelyen és környékén, és ott emberekhez nem jutott el a Biblia, és kérték a Bibliát, és szatyrokkal vittük a Bibliát, hogy az emberek olvashassák, és 1992-ben egy kis tábort is szerveztünk Magyarország egy legszebb pontján és legjobb levegői helyén, Velemben, és összejöttek nyugat-dunántúli hallgatók, hogy ott egy hetet eltöltsünk, és a nagyon meghitt beszélgetések voltak, akkor is Jézus példázatairól volt egyébként szó. Egy idős asszony, aki nagyon aranyos részvevőnk volt, az utolsó alkalommal azt mondta, na de hát, kedves tanár úr, hát az érdem, hát engem mindig arra tanítottak, hogy érdemszerző cselekedet, meg érdemeket kell szereznünk az életben. Hát aztán hova tegyem akkor az érdemet? És akkor mondtam neki, az érdemet tetszik tudni, azt tessék kivágni a szótárból és a szemétkosárba. Oda kell tenni ezt, hogy érdem. Ezt felejtsük el, az érdemet. Szóval ilyen nincs. Egy keresztény embernek más lesz a gondolkozása. Egy keresztény embernek nem az a gondolkozása, hogy én most ezt tettem, meg ezt csináltam, meg ilyen nagy dolgot tettem. Egy keresztény embernek az a gondolkodása, hogy ha jót tehettem, ahhoz köszönöm Istenem, hogy hozzásegítettél. A magam része ebben a tiszta szív, a jó lelkiismeret és az igaz hitből való szeretet. Tehát, hogy mi magunk ne álljuk útját az Isten ajándékainak és az Isten adományainak. Azok át tudjanak jönni az életünkön és mások javára fordítassanak. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a példázatot csak az érti meg a Bibliában, aki a maga vallási hagyományaival, a maga vallási szokásaival azért szembefordult már annyira a Biblia olvasása nyomán, hogy ilyen szót nem is emleget, hogy érdem, meg ilyen gondolata nincs. Az emberi természetben nagyon benn van ez a gondolat. Ugye figyeljük meg csak magunkat, hogyha valamit teszünk, vagy valami jót teszünk, azért, ha nem is külső hencegés, de egy olyan belső válveregetés lejátszódik az emberben. De egy keresztény emberből ennek ki kell tisztulnia, ezzel együtt élni nem lehet. Mindenestül dicsőséget az Istennek ad. Jeremiás könyvében

olvassuk ezt a híres kijelentést, hogy az erős ne az erejével dicsekedjék, a gazdag ne a gazdagságával dicsekedjék, a bölcs ne a bölcsességével dicsekedjék, hanem ha valaki dicsekszik, ugye idézőjelbe téve, az azzal dicsekedjék, hogy ismer engem. Tehát, hogy értelmes és ismer engem, mondja az Úr. Tehát ez mindannyiunk számára mérték, és ez a példázatnak egyik alapvető és fundamentális tanítása, ami nélkül nem érthető a példázat. Később, amikor ezt megértettem, úgy gondoltam is, hogy elmegyek egyszer Vas Istvánhoz, és elmondom neki, hogy neki ez volt a kifogása a Bibliával szemben. Hát nem jutottam el odáig, de aztán utána mennél több ember előtt erről a példázatról szólva ezt szerettem volna, és most is szeretném ezt elmondani. Sajnos ezzel többet megint csak nem foglalkozhatunk, mert még sok minden kötelezettségünk van. Jön a harmadik kérdés, amivel viszonylag könnyebben végezhetünk, mert a példatörténetben nagyon megrendítő azért a reggeli munkásoknak a felháborodása. Ugye érezzük, hogy annyira neki támadnak a gazdának, hogy annyira méltatlankodnak, hogy valahogy ezt is úgy jellemeznünk kell, illetve szót kell erre, kifejezést kell találnunk, hogy kik is ezek a reggeli munkások, hogyan is lehet őket jellemezni fogalmi nyelven. Úgy gondolom, hogy ezek azok az emberek, akik valóban az Isten hitből érdemkérdést csináltak. A mai napság is nagyon sok vallásban látjuk ezt, hogy vallásos emberek tömegei egy olyan belső megelégedettséggel és büszkeséggel élnek. Akikben úgy tényleg az érdemközpontú vallásosságot van. Ezek legyenek számunkra riasztó jelek, hogy mennyire nincs igazi kereszténység a világunkban, és ne vállaljunk közösséget ezzel, hanem emlékezzünk mindig a példatörténetről, hogy Jézus a 20. fejezet 15. versével hogyan is leplezte le ezt a magatartást. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó. Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Most itt egy döntő dologra szeretnék rámutatni. Ha valaki azt mondja, hogy ennek a gazdának azért, hát azért nem olyan fedhetetlen az igazságossága, mert adhatott volna többet is. Nem tudom, hogy észrevettük-e, miközben felolvastam a példatörténetet, hogy ez a gazda mennyire igazságos volt. Tudnélik, a reggeli munkásokkal 10-10 pénz fejében egyezett meg. De amikor ment a többi munkásokért, azoknak semmit nem mondott. Ugye nem tudom, hogy ezt fölfigyeltünk-e. Nem mondta azt, hogy 10, nem mondta azt, hogy 8, vagy 7, vagy 6, hanem mit mondott, mindegyiknek mit mondott, ami igazságos, megkapjátok. Na most azért hadd tegyem fel a kérdést, hogyha mi munkát keresünk, állást keresünk, és valaki nem egyezik meg velünk a havi bérünkben, csak azt mondja nekünk, hogy kérem, önt fölvesszük, ami igazságos megkapja, melyikünk megy el? Melyikünk megy el, mondjuk egy, most nem akarok itt cégeket felsorolni, hogy melyik a szavahihető cég, vagy megbízható cég, de melyikünk megy el erre, hogy valaki azt mondja, kérem, hát önt fölveszem, ami igazságos, azt meg fogja kapni. Nem tudom, hogy így az emberek loholnának-e az ilyen helyekre, ahol így szerződnének, vagy így vennének föl embereket. De ezek az emberek miért mentek el mégis erre? Miért nem kezdtek ott vitatkozni, hogy most, mert hallottuk, hogy 10-et kaptak a reggeliek, hát akkor mi legalább megkapjuk a 8-at, vagy a 6-ot. Miért nem kezdtek erről purpárlét, hogy úgy mondjam? Mert ezt is föl lehet vetni, ezt a kérdést. Én úgy gondolom, hogy ennek egy oka volt, ők megbíztak lábában. Ők szerették el a gazdát. Azok az emberek, akik Istenhez csatlakoznak, akik engednek az Isten hívásának, az Isten megkeresésének, és mondjuk már az életüket mondjuk eltékozolták, vagy már idősek, de vagy keresték az életben az élet értelmét, és az Isten kérésének engednek, azok nem ilyen adok-kapok viszonyba akarnak az Istennel kerülni. Örülnek, hogy dolgoznak a szüleibe. Hogy is mondanánk ezt ma, ha nem kapnának semmit, ha nem kaptak volna semmit, akkor is kiváltságnak tartották volna, hogy ilyen gazdánál dolgozhatnak. Ezért figyeljünk fel a példázatban erre a mozdanatra is, mert ez a gazda igazságos volt. Ő nem kötelezte el, ő elkötelezte magát a reggeli munkásoknál, de ott amiben megegyezett, annyit meg is adott. A többieknél nem mondott semmit, hogy azoknak többet adott esetleg, mint a többiek vártak. Erre mondja azt Jézus a példázat végén, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok.
Ugye félelmetes mondat. Sokszor azt látjuk, hogy az Isten jósága az embereket dühött ellenkezésre és ellenállásra ingerli. Hogy világosan lássuk, hogy miről van szó, két bibliai történetet szeretnék említeni, amely legszorosabban kapcsolódik ehhez a példázathoz, aminélkül szerintem nem is érthető meg a példázat. Az egyik történet egy ószövetségi történet. Egy egész könyv szól egy olyan emberről, aki dühött, aki lázadó, aztán lecsillapszik, megtér Istenhez, de megint nem érti meg az Istent, azt mondja, hogy méltán haragszom, amíg csak élek. Jónás könyve. Ennek a példázatnak a megértéséhez olvassuk el Jónás könyvét, és Jónás könyvének a középpontjában egy proféta áll, nem egy hitetlen ember. Egy proféta ide tudott süllyedni, erre a lelki szintre tudott süllyedni, hogy elégedetlen volt az Istennel. Kevés volt neki az, amit az Isten tesz, ő nagyobb dolgokat várt, mondjuk Ninivének az elpusztítását és letarlását, és amikor ezt Isten nem tette meg, akkor duzzogott Jónás, és azt mondta, hogy igen, ő haragszik, és az Isten a lehető legtapintatosabb módon szerette volna Jónást meggyőzni arról, hogy nincs igaza. Vagyis erről, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Mert én irgalmat gyakorlok, én szeretném megmenteni az embereket, te meg megítéled az embereket, és szeretnéd, hogyha pálcát törnék az emberek fölött. Más a gondolkodásunk, más a lelkületünk. Jónás könyvén kívül egy új szövetségi példázat, amit idéztem Lukás 15. fejezetéből, a tékozó fiú példázatának az idősebb fivére is ugyanilyen, mint ezek a reggeli szőlőmunkások. Ugye mit is mond az idősebb fiú? Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, mondja az apának, amikor visszafogadta a fiat. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hágtam, és akkor nekem nem adtál egy kecskegödőjét, hogy a barátaimmal vigadjak, mikor pedig ez a te fiad megjött. Akkor levágattad néki a hízott túlkot. A Jó Hír 90/2-es számában van ennek egy részletes elemzése, akinek nincs meg esetleg ez a folyóiratszám, elolvashatja ebben részletesen. Ott ezt a négy kijelentését az idősebb fiúnak részekre bontom, és elkezdem magyarázni, hogy mit is mondott itt ez az idősebb fiú, mert első hallásra úgy nagyon igaznak tűnik. Ugye, hogy visszajött a kisebb gyerek, egyből örömünnepet rendeztet a tiszteletére az édesapja, és ő pedig itt van már ilyen régóta, és ő semmilyen lakomában, ünnepésben nem részesült. Megdöbbentő tapasztalatom erről a példázatról, hogy gyerekek, ugye gyerekeknek nagyon jó figyelmük van a dolgokra, élénk a lelkismertük, de még gyerekek is azt szokták mondani, hogy hát ennek az idősebb fiúnak igaza van. Úgy sajnálom, hogy gyerekek is ilyen választ adnak, és akkor mondom, hogy gyerekek, azért nézzünk bele, mit is mondott, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked? Most ezzel mit mondott ez a gyerek? Azt mondta, amiről Pál apostol ezt hallja a Római Levél 14. fejezetében, boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Akkor vagyunk boldogok, hogyha a jót meggyőződésből tesszük. Akkor soha nem leszünk boldogok, hogyha a jót tesszük, de felrójuk, hogy bezzeg a világ más tesz, és könnyebben boldogulnak az emberek. Én meg teszem a jót, és milyen szegény maradtam, vagy milyen nehéz és küzdelmes az életem, mi soha nem leszünk boldogok. A jót csak meggyőződésből lehet tenni. Magáért a jóért tegyük a jót. Abban van a legnagyobb jutalma. Nagyon nagy ige ez a Róma 14, hogy boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Hát az az idősebb fiú milyen lélekkel maradt otthon? Hogy ő otthon maradt, ő nem tékozolt el az egész vagyon, de közben vádolta a lelkismert, hogy jaj, de jó lenne nekem is kipróbálnom, amit az öcsém csinál. Jaj, de jó lenne nekem is elszórnom a pénzt, meg kicsapongó életet élni. Hát akkor majd, hogy nem oda jutunk, hogy rosszabb lélekkel volt otthon, mint a szerencsétlen öccse, akinek szintén szétszilálódott az élete, de még volt remény, hogy visszatérhet. De így, ha valaki otthon marad is, hát milyen lelkület ez, milyen gondolkodás ez? Jézus nagyon pontosan akarta kifejezni az idősebb fivér gondolkodását. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Soha parancsolatodat át nem hágtam. Tehát aki nem jó lélekkel teszi a jót, az előbb-utóbb büszkévé válik. Az előbb-utóbb az érdemeire hivatkozik.
Mert aki jó lélekkel teszi a jót, az mindig Istennek ad köszönetet, hogy köszönöm Istenem, hogy most is segítettél, tiéd legyen a hála és a dicsőség, hogy te megint hozzá segítettél, hogy valamit jót tettem az életben. Tőled kaptam az erőt, és neked köszönöm meg. De ha valaki nem így teszi a jót, hanem az, hogy most én bezzeg jó voltam, de a másik ember ilyen helyzetben biztos csalt, lopott és hazudott volna, és milyen igaza van annak, mert hát így lehet érvényesülni az életben. Ugye? Nagyon sokszor látjuk ezt a hétköznapokban. Hát az az ember büszkévé válik, az persze emlegeti az érdemet, és aztán jön a harmadik fokozat. Tehát figyeljük meg, hogy aki nem jó lelkiismeretből teszi a jót, az válik büszkévé. Ez vallásos emberek nagykísértése. Magukat hívőnek való emberek nagykísértése, akik számon tartják a jót, amit tesznek, mert úgy gondolják, hogy azt a maguk erejéből teszik. Egy idő után büszkévé válnak. Szóval nekem nem adtál egy kecskefiat sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Mi jön ez után, a büszkeség után? A követelődzés. A követelődzés. Hogy neki ezt adtad, nekem meg nem adtad. Ő neki ez jár, nekem még több járna. Jön a követelőzés, jön a számla benyújtása. Ugyanúgy, mint itt a szőlőmunkások példázatánál. Hát mi reggel óta dolgozunk, hát mi aztán többre vagyunk érdemesültek. Döbbenetes azért, hogyha látjuk, hogy egy ember lelkivilága így torzul el. Az érdemből következik a második dolog, hogy az ember büszke lesz. A büszkeségből következik a harmadik dolog, ez egy ráncreakció, hogy az ember követelőző lesz. És jön egy negyedik dolog is még, hogy a követelőzésből mi lesz. Miért mondja itt a szőlős gazd, hogy a te szemed azért gonosz. Nagyon súlyos kifejezés, hogy gonoszok vagytok. A tékozó fiú példázatában mi a negyedik mozzanat? Azt mondja, amikor ez a te fiad megjött. Nem azt mondja, az öcsém. Véletlenül se azt mondja, az öcsém megjött. Azt mondja, ez a te fiad megjött akkor. Levágottad néki a hízott ókot. Szóval ezt a négy dolgot jegyezzük meg, mert ez óramű pontossággal beteljesedik az életben. Aki a jót nem magáért, a jóért teszi. Az büszke lesz, büszkévé válik. A büszke ember követelőzővé válik, és a követelőző ember szemtelen, közömbös, részvétlen lesz a másik emberrel szemben. Hírehamva nincs a szeretetnek, hírehamva nincs az irgalomnak és a könyörületnek. És így élnek emberek vallás leple alatt, vagy hit leple alatt, hogy ők nevezik. Szóval ettől akar bennünket megmenteni a Szentírás. Leleplezi Jónást is, ha ide csúszott le, bár proféta volt. Leleplezi az idősebb fiút, aki nem ment el, nem tékozolt el a vagyonát, és leleplezi a reggel óta szőlőmunkásokat, tehát ezeket az embereket, akik talán ott vannak egy egyházban, ott vannak egy gyülekezetben, de hogyha ők a vallást ennyire tartják, akkor mi közük van Istenhez? Mennék a negyedik mozzanatunkhoz, hiszen ahogy említettem, Jézus példázataiban mindig azt kutatjuk, hogy ezeknek a példatörténeteknek van-e valami profétikus vonatkozásuk. Az egész sorozatunk első alkalmán már kiemeltem például ezt a példázatot külön is, hogy ennek a példázatnak egy döbbenetesen mély profétikus vonatkozása van. Ezt a profétikus vonatkozást persze rögtön nem veszi észre a bibliaolvasó ember, csak akkor, hogyha a Bibliának az egészét már áttanulmányozta, már sok részletkérdést is megértett, és hogyha megállapodik ennek az embernek a tekintete ezen a Biblia versen, amit én magam a Biblia egyik legnagyobb jövendőlésének tartok, ez a Máté evangélium a 24. fejezet 14. verse. Ez a Máté 24:14, ez az emberiség történetére vonatkozó egyik leghatalmasabb profécia. Ez így hangzik. Jézus mondta a nagy apokaliptikus beszédében, hogy az Isten országának ez az evangéliuma bizonyságul hirdettetik majd az egész világon minden népnek, és akkor jön el a vég. Hát ezt úgy meg kell állni ennél a jövendőlésnél. Ez a jövendőlés azt mondja ki, hogy ami eddig soha nem történt meg a történelmünkben, ez a jövőben meg fog történni, hogy minden ember meg fogja hallani az evangéliumot. Minden ember szembesül az evangéliummal. Kínától, Dél-Amerikáig, Ausztráliától, Grönlandig, szóval az egész világon minden nép, minden ember meg fogja hallani az evangéliumot, mégpedig nem is akárhogyan, itt van ebben a kis jövendőlésben ez, hogy bizonyságul, tehát a lelki ismeretének, a tudatának annyira tisztán fog szólni az Isten evangéliuma, hogy ezek az emberek nagyon gyorsan fognak tudni dönteni Isten mellett,
vagy netán Istennel szemben. Jézus azt mondta, hogy csak ekkor jön el a vég. A világ történelme nem záródik le anélkül, hogy ezt Isten ne biztosítaná az egész földkerekségnek. Az egész földkerekségen bizonságul hirdettetik az egész evangélium, és akkor jön el a vég. Érezzük, hogy ennek a jövendőlésnek a beteljesedése nagyon gyors lesz. Ezt nem lehet úgy elképzelni, hogy mérhetetlen lassúsággal, majd több évtized, évszázad is majd elterjed az evangélium, nem, ez a jövendőlés nagyon gyorsan fog beteljesedni. Már bizonyos szempontból a búza és konkoly példázatában érintettük ezt a kérdést, de azt hiszem, hogy ez az a példázat, aminél ez a kérdés a teljes mélységében felszínre kell, hogy kerüljön előttünk. Tudnélik, a következő kérdést vessük fel, és ez a kérdés a következő, hogy a gazda túl azon, hogy mindenkit szeretett, és mindenkit szeretett volna hívni a szőlejébe. Miért ment ki olyan sokszor a piacra? Miért ment ki olyan sokszor keresni és kérni a munkásokat? Hiszen a példatörténetet egy más szempontból is gondoljuk át. Ha valaki valamilyen munkát el akar végeztetni, az viszonylag gyorsan tudja, vagy legalábbis kiszámolja, hogy az a munka mennyi időbe telik, és hány emberre lehet elvégeztetni. Bizonyára ezt a gazda is tudta, és reggel annyi munkást vett fel, akivel estig a munka elvégezhető lett volna. Nem csak azért ment ki ő a piacra, mert minden embernek értékes foglalatosságot akar biztosítani, hanem azért is, mert a gazda napközben nézte, hogy a munka hogy halad előre. És mint egy jó gazda, aki látja, hogy ilyen tempóban, vagy ilyen lelkesedéssel, most már azért látjuk, hogy milyen lelkülettel dolgoztak ezek az emberek. Ez olyan baráti lelkület volt, vagy egy béres lelkület volt. Ez ilyen nagy örömmel dolgoztak, akik mindent el akartak végezni, vagy azt mondták, hogy hú, de jó pénz az a 10 pénz, hát töltsük ki a napot. És amikor a gazda látta, hogy ez a munka nem halad előre, akkor kiment a harmadik órába, ugye a palesztinai időszámítás szerint, ugye reggel 6 óra az első óra, tehát harmadik óra, hogy kiment 9 órakor. Tehát már akkor valami vészcsengő jelzett a gazdánál, hogy így nem fejeződik be a munka, újabb embereket kell bevonni a munkába. Kiment a 6. órában is, ugye az 12 óra, 9. órában is, délután 3 óra, és kiment még a 11. órában is, napszállat előtt 1 órával. Mert sem a reggeliek, sem a 3, sem a 6, sem a 9. órába jött munkások nem haladtak annyira előre, és hogy mondjam, kikerülhetetlen volt, hogy még a munka befejezés előtt 1 órával újabb munkásokat hívjon. És tulajdonképpen érezzük a történetből, azok a 11 órai munkások lendítették meg a dolgot, és vezették el oda az egész ügyet, hogy estére be volt fejezve a munka. Kedves hallgatók, itt van a példatörténetnek a profétikus vonatkozása. Ha a példatörténetből komolyan vesszük azt, hogy a szőlőskert nem csak a világot jelképezi, hanem elsősorban, ugye Ézsaiás könyve 5. fejezetét idéztem az elmúlt alkalommal, a szőlőskert a Bibliában elsősorban az egyház jelképe. Méghozzá az igazi egyházé. Tehát nem ott, ahol kiírják, hogy egyház, vagy emberek egyházat mondanak, gondolnak, hanem az Isten szemében levő egyház jelképe, akit az Isten kiválasztott. Ha valaki fölteszi ezt a kérdést, mert nagyon sokszor kapjuk meg ezt a kérdést, hogy hát hol van az igazi egyház? Nagyon szép Biblia tanulmányozási kérdés, hogy mindig visszaszoktam menni az első egyházra. A Biblia szerint hol volt a történelem első egyháza? Amikor Isten egy nemes szőlőveszőt, így mondja a Biblia, vett egy nemes szőlőveszőt, azt elplántált egy jó földbe, és körülásta, megtrágyázta, megkapálta, körülkerített, hogy az a nemes szőlővesző az növekedjék és jó termést hozzon. Kit nevez a Biblia a nemes szőlővesszőnek? Ki volt a történelem első nemes szőlővesszője? Ugye az Ábrahám, aki Mezopotámiából az Isten szavára eljött Palesztinába, és akinek az utódait, a zsidó népet, Isten egy nagy néppé tette, és az Isten első egyháza a zsidó egyház volt, a zsidó nép volt. 1500 évig, nem kevesebb ideig. Ez a nemes szőlővesző kiterebélyesedett, lett egy szép szőlőskert,
És aztán azt mondja Ézsajás könyvében, Károly Gáspár olyan szívbemarkolóan akarja a magyar fül számára érzékelhetővé tenni, azt mondja, hogy vártam a szőlőmtől termést, és vártam irgalomra, és lett síralom, és vártam jogőrzésre, és lett jogorzás. Az ószövetségi zsidó nép nem váltotta be az Isten reményeit. Isten kiválasztotta, hogy más nép legyen, hogy képviselje a világnak az igaz életnek a törvényeit, és a zsidó nép 1500 éven keresztül volt az Isten választott nép, és nem lett más nép, nem lett jobb nép. Sőt, hát a legnagyobb ajándékát is Istennek, amikor elküldte hozzá az egyszülött fiát, a megváltót, őt sem fogadták el. Sőt, az apostolaikat, ugyanolyan zsidó származású embereket, akik hirdették az evangéliumot, ugye Péterrel elkezdve és Pállal befejezve nem fogadták el, elüldözték a hazájukból. És akkor Máté evangélium a 21. fejezet 43. versében mit is mondott Jézus? Ugye ez is egy híres igehely. Ugye előbb idéztem a Mózes első könyve 12. fejezet első 3 versét, mint az ószövetségi nemesző választását. És a Máté evangélium a 21. fejezet 43. verse azt mondja el, hogy Jézus azt mondta, hogy annak okáért elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét, ugyanaz a jelkép használat. Isten gyümölcsöket vár, Isten nem azért választ ki egy egyházat, hogy valaki azt mondja, hogy én vagyok az igazi egyház, hanem Isten azért választ ki egyházat, hogy az a szőlőtő, az a fa, az gyümölcsöt hozzon, és a gyümölcs jelképét a Galata levél 5. fejezete azonosítja, hogy azok az emberek legyenek olyanok, akikben szeretet van, öröm van, békesség van, béketűrés van, szívesség van, jóság, szelítség, hűség, mértékletesség. Legyenek más emberek. Isten ehhez akar erőt adni. Istennek az egyház, hogy Isten miért választott ki embereket és miért alkotott egyházat, ennek a rövid lényege az, hogy Isten szeretné megmutatni, hogy ezen a földön lehet szeretetben élni, közösségben is. Mert hogy egyes emberek mindig voltak jó emberek, meg mindig voltak derék, meg becsületes emberek, ez egy más kérdés, de Isten többet szeretne. Isten azt szeretné, hogy lehet közösségben élni úgy, hogy az egy mintaszerű közösség. Az más emberek számára példaként szolgál, hogy lehet egy családban, lehet egy környezetben, lehet egy kis közösségben, egész más elvek szerint élni az Isten segítségével. És ezért mondta Jézus, hogy most a zsidó néptől elveszi a megbízatás, a zsidó nép kegyelem ideje lejárt, ennek az egyháznak vége van. Isten egy olyan egyháznak adja át a megbízatást, ami majd megtermi annak gyümölcsét, és elindul a kereszténység története az őskereszténységgel, ahol voltak is gyümölcsök. Majd még visszatérek erre az őskereszténységre, mert különös módon ebben ez a példázat ezzel is kapcsolatos lesz. Ha valaki el akarja olvasni, hogy az őskereszténységtől fogva hány egyház váltotta magát, mert most már tudjuk, hogy ilyen nincs a Bibliában, hogy van egy egyház, és mindig az marad az egyház. Ilyen nincs. Istennél mindig van egy kiválasztás, addig marad egy egyház egyház, ameddig szembe nem fordul Istennek a terveivel és akaratával, de amikor valaki teljesen szembe fordul, mint az ószövetségi egyház, amikor az őskereszténység története is belejutott egy eltorzulásba, és szembefordult Isten, akkor Isten egy újabb közösséget választott ki. Isten a történetben mindig újabb és újabb közösségeket bízott meg ezzel a feladattal, hogy a nemes szőlőveszőkből legyen aztán gyümölcs. Tehát aki ezt el akarja olvasni, Jelenések könyve első 3 fejezetében a 7 gyülekezeti levélben elolvashatja, hogy hol van az a 7 gyülekezet, az a 7 közösség, amit maga az Isten nevez egyháznak. Tehát amit nem, ugye emberek mindent egyháznak neveznek, most is 100 és 1000 egyház van, és nem tudom, hány keresztény egyház mondja magát egyháznak, de amit maga az Isten nevez egyháznak. Jelenések könyve első 3 fejezetében van meg az Efézus, a Szmirna, a Pergámum, a Tiatíra, a Szárdisz, a Filadelfia és a Laodícia egyház, hogy mit jelentenek ezek. Ha valaki erről könyvet akar olvasni, ott hátul a könyvespulton megtalálható a Jézus Krisztus Apokalipszise című könyv első kötete, épp ezzel a 7 levéllel foglalkozik, hogy a történelem országútján hogy jöttek egymás után az egyházak. Én ezt csak azért mondtam el önöknek, hogy könnyebben elmondhassam a profétikus célzatát ennek a példázatnak. A példázat profétikus célzata az, hogy Istennek van egy háza,
és van a végső időkben is egyháza, de ez az egyház nem végzi el azt a feladatot, amit a reggel óta felfogadott munkásoknak egyébként el lehetne és el is kellene végezni. Isten mindig hív újabb és újabb embereket, tehát nem úgy, hogy van egy egyház és akkor majd az, hanem Isten mindig azt az egyházat tisztítani, rostálni akarja, és amikor az látszódik meg, hogy még a végítélet előtt, tehát még a Jézus második eljövetel előtt még mindig nincs elvégezve a munka, akkor Isten az utolsó órában is hív embereket, és azok által elvégzi a munkát. Itt valamit kérdés fel kell tennünk, hogy mi a titka ennek, hogy reggel óta nem tudták elvégezni a munkát. Háromszor jöttek munkások, azok se tudták elvégezni a munkát. Akik az utolsó órában jött munkások, azok által pedig sikerül elvégezni a munkát, valahogy mi ennek a titka? Mielőtt a profétikus célzatot tovább vinnénk és tovább részleteznénk, itt írtam fel a példázatnak az ötödik és legvégső tanulságát, ami mindannyiunk számára is gyakorlati tanulság, bármennyit értünk is a proféciákból, vagy esetleg még nem értünk annyit. És ez a gyakorlati tanulság az, hogy az utolsó órába jött munkásokat Isten miért tünteti ki annyira, miért leli kedvét bennük annyira. Ez az, amit az őskereszténységről ír a Szentírás Jelenések könyve második fejezet negyedik versében, már az őskereszténységgel kapcsolatban is olyan szempontból, hogy ott az őskereszténységben is már kezdett megfogyatkozni az a rendkívüli dolog, amit Isten mindig nagyon becsül, és ez az első szeretet. Hogy ezt a munkát befejezik a szőlőmunkások, és az utolsó órába jött munkásoknak a segítségével, ennek egy titka van, az első szeretet megléte az életükben. Ugye Jelenések könyve második fejezet negyedik verse szó szerint így hangzik, hogy azt mondja Jézus, hogy az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Az első szeretet a Bibliának egyik hatalmas nagy fogalma, amivel azt akarja kifejezni a Szentírás, hogy milyen csodálatos az emberi életünkben az időszak, amikor először megismertük Istent és az igaz dolgokat, amikor Isten iránt először ébredt bennünk szeretet. Ugye azt mondja Pál az első korintusi levélben, a 8. fejezet elején, hogy nem mindig az ismeret az, ami döntő egy hívő ember életében, mert ha csak ismerjük az Istent, az felfuvalkodottá is tehet bennünket, a szeretet viszont épít. És hogyha valaki szereti az Istent, az ismertetik ő felőle. Nagyon szeretem ezt a Biblia verset, hogy aki szereti az Istent, az ismertetik ő felőle. Szóval amikor valaki először kezdi megismerni azt, hogy ki az Isten, most nem arról beszélek, hogy amikor valaki először kezd szóba állni azzal a kérdés, hogy Isten, vagy hogy van Isten. Ez még csak egy ilyen elvi húzavona az emberi értelemben, hanem amikor az ember először kezd rádöbbenni arról, hogy ki az Isten, mi az Isten, hogy abból egy szó nem igaz, amit én addig hordoztam magam, hogy az Isten egy ilyen kényúr, vagy egy ilyen állandóan az embernek számlát benyújtó felsőbbrendű lény, hanem az Isten a gondviselő Isten. Az Isten a szerető Isten. Amikor nem törődtem vele, akkor is törődött velem. Amikor én hátat fordítottam neki, és az emberekkel is rossz volt a kapcsolatom, akkor is szeretett, és támogatott, és erősített, hogy eljussak oda, hogy megváltozzam. Szóval amikor kezdjük látni, hogy ki az az Isten, aki azt mondja magáról a 22. Zsoltárban, hogy az anyánk méhétől fogva ő takargatott bennünket, meg ő viselte gondunkat, és szeretettel körülvett, hogy Jób könyve első fejezetében olvassuk, hogy körülvesz mindig bennünket, mindenféle jóval. Ki ez az Isten, amikor az ember először kezdi ezt megérteni, és azt mondja, hogy ha az Isten ennyire szeret engem, és az Isten akkor is szeretett, amikor más ember talán azt mondta, hogy hát mi lesz ebből az emberből, aki én voltam. És az Isten akkor is szeretett. Isten akkor sem mondott le. Az Isten látott, ha egy reménysugarat látta az Isten, akkor a megtört nádszálat, ugye a megrepett nádszálat se töri el, és a pislogó gyertyabelet se oltja ki, hogy mondja Ézsaiás próféta könyve, amikor az ember először telítődik szeretettel és hálával az Isten iránt, ez az első szeretet. Ez a döntő egy ember életében.
Egy ember életében ez az a minőség, amit semmi más nem tud túlszárnyalni. Amikor mi a tiszta, igaz szeretetre először válaszoltunk szeretettel. Amikor a tiszta, igaz szeretetet először észrevettük, és nem voltunk hálátlanok iránta, és amikor úgy éreztük, hogy az Isten bennünket ennyire szeret. Amikor kezdtük megérteni a megváltást, például, hogy az Isten csak így tudott bennünket megváltani, az önzésünkből kiemelni, hogy ő is eljött ide közénk, fölvette ezt az emberi természetet, Jézus meghalt értünk a keresztfán, és amikor ezt úgy kezdjük megérteni, persze ez minden embernél máshogy és másképp jön el, ezt nem lehet részletezni, ez az emberi szó nagyon kevés itt, hogyha reggelig beszélnék, akkor se tudnám ezt körülírni. Tehát talán tetszenek érezni, hogy amikor az ember először válaszolt az Isten szeretetére szeretettel, amikor először záródott ez a kör, amikor nem úgy volt, hogy eddig az Isten szeretett engem, én meg rá se hederítettem, hanem amikor először válaszoltam és éreztem, hogy most valami áramkör zárul, és nekem közösségem lehet az Istennel, én befogadtam az Istent, és az Isten erre az együttműködésre vár. Ezért szeret az Isten, ezért adott bizalmat, hogy kiváltsa az én együttműködő készségemet, hogy magam legyek a gyógyítója magamnak, hogy ő adja az erőt, de a magam beleegyezésével jöjjek ki ebből az önző életemből, amit eddig értem. Szóval ez az az első szeretet. De sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az első szeretet nagyon sok embernél megfakul. Nagyon sok ember eljut az Isten szeretetére, eljut az Isten megismerésére. Nagyon sok ember felnőtt korában megrendítően érzi ezeket a dolgokat, megkeresztelkedik, keresztényé lesz. Aztán eltelik 3-4 vagy ki tudja mennyi év, és aztán mintha kihűlne benne az első szeretet. Nagyon vigyázzunk erre, mert Jelenések 2. fejezet 4. versében Jézus ezt kiknek mondja? Az őskeresztényeknek. Az őskereszténység nem volt akármilyen kereszténység. Mégis Jézus egy hibát már felfedezett. Az őskereszténységet olyan csodálatosan jellemzi Jézus, azt mondja, tudom a te tűrésedet, a munkálkodásodat, fáradozásodat, hogy megvizsgálod a hamis tanítókat, és nem engeded őket érvényre jutni, és fáradoztál, nem fáradtál el. Hát ilyen, hogy úgy mondjam, ilyen magas fokú kijelentések, fáradoztál és nem fáradtál el. És utána azt mondja, de egy panaszom van ellened. Van egy meglátásom. Ez az őskeresztény közösségnek szól, ez az Efézus levél. Szóval az első szeretetedet elhagytad. Hogy valahogy vigyázzunk erre, mert az első szeretet nagyon gyorsan ki tud hűlni, nagyon gyorsan el tud az embertől távozni, mert hiszen ha Isten szeretetére továbbra nem válaszolunk szeretettel, kezd a szeretetünk egy kicsit megerőtelenni, megfakulni, akkor az első szeretet egy régi szép emlék, és nagyon sok ember a régi szép emlékeiből él a világban is, de keresztény közösségekben is. De mi van utána? Na most valami nagyon bátorítót is hadd mondjak. A Biblia szerint az első szeretetnek nem hogy meggyengülnie nem kell, nem ez a törvényszerű. Ha 100 ember közül 99 elveszíti is az első szeretetet, akkor is azt mondjuk, hogy a törvényszerű az az egy ember, akinek az életében növekszik az első szeretet. Hogy valami nagyon egyszerűen, gyorsan megértessem. Olyan ez, mint például egy barátság vagy egy házasság. Hát egy barátságot se azért kötünk, meg házasságra se azért lépünk, hogy majd kiszámíthatólag 2 év, meg 5 év után majd már nem lesz olyan szép, mint volt a kezdet-kezdetén. Mindannyian tele vagyunk várakozással, hogy ez egyre szebb lesz, ez egyre boldogabb lesz, nem? Ez az igazi jövőbetekintés. Hát remélem senki nem úgy néz a házasságra, még előtte van, vagy egyáltalán erre az Istentől adott intézményre, hogy ezt azért adta az Isten, hogy először érezzük a lobogó szépséget, lelkesedést, utána pedig szépen lassan leeresszem valami, mint egy gumi, amiből nem tudjuk, hogy hol illan el a levegő, de valahogy elillant. Senki nem így tekint erre. Ezt azért hoztam ezt a példát, mert az Isten iránti szeretetnek nemhogy meggyengülnie nem szabad, de nemhogy elmúlnia nem szabad, de meggyengülnie nem szabad. Hiszen ha az Istenből én addig, ameddig nem változtam meg, nem tértem meg, olyan keveset vettem észre, de most, hogy már egyre többet veszek észre, akkor annál inkább erősödnie kell a viszont szeretetnek. És így az első szeretet nagyon szépen kibontakozik és megerősödik, hogyha tulajdonképpen az életünkben ott van a viszont szeretet, ugye a viszont szeretetet így is nevezhetjük, hogy hála.
ha féltékenyen őrködünk a lelkünk épségén, nagyon vigyázni kell a lelkületünk épségére. Ha követelődzés van a lelkünkben, akkor az rögtön egy vétsengő legyen. Ha hála van a lelkünkben, akkor örüljünk és azt mélyítsük el. És hogy lehet az ember életében mindig hála? Hogy lehet az, hogy egy ember hálás életet él? Én egy praktikus, egy gyakorlati módját találtam ennek a Szentírásban, az, hogy megtanulunk másokért élni. Mert ha másokért élünk, ha másoknak át akarjuk adni az evangéliumot, ha másoknak bizonságot akarunk tenni Istenről a Biblia alapján, akkor mindig áttéljük azt, ami a mi életünkben kiváltotta az első szeretetet mások életében. Akkor mindig megújul a lelkünk, megújul a szívünk, mert látjuk, hogy igenis ezen a földön meg lehet változni. Emberek megváltoznak, hálásak, köszönettel tele vannak az Isten iránt, és amikor az ember megtanul türelmesen fáradozni másokért, persze akkor sok kudarc is éri az ember. Miért a magunk életében nem volt sok kudarc? Mi mindig csak egyenes vonalon haladtunk előre soha. Szinte törvényszerű, hogy mindig varga betűkön keresztül megy előre egy ember élete. De amikor megtanulunk türelemmel küzdeni a másikért, imádkozni emberekért, jót adni embereknek, akkor is, amikor rosszat adtak, és ott viselni azt a reménysugárt, azt a bizalmat, hogy ő belőlük is lehet más, hát én is milyen voltam, ha engem fel tudott emelni az Isten, őket ne tudná felemelni, és hogyha én ebben csak egy pici pont vagyok, egy pici részt vállalok, akkor mindig megújul az első szeretetemmel, látom az Isten és Szentlélek hatalmas munkáját kibontakozni a másik ember életében. Ez a példázat gyakorlatilag tehát arra tanít, hogyha az életünkben nem múlik el az első szeretet, akkor vagyunk igazán keresztények. Ha az életünkben növekszik az az első szeretet, akkor nem lesz ez, hogy majd az elsőkből utolsók lesznek, és az utolsókból elsők. Akkor megőrizhető ez, és nem szükségszerű, hogy a reggeli szőlőmunkások sorsára jussunk, akikben talán valami reggel fölcsillant, de utána kézen közön, ugye ők azt mondták, hogy a nap hevét hordoztuk. Az kiölte belőlük a szeretetet. Az élet küzdelmei, fáradozásai kiölték belőlük az Isten iránti szeretetet. Még egyszer hadd hangsúlyozzam, Isten csak azt tudja elfogadni igazi szeretetnek, ami tiszta szívből, jó lelki ismeretből, igaz hitből való szeretet. Istennél nem a mennyiség a fontos, Istennél a minőség a fontos. Istennél nem az a fontos, hogy reggel óta dolgozik, hanem az a fontos, hogy hogyan dolgozik, akár egy óráig is. És most visszatérek még a negyedik pontra befejezésül, a végső történelmi időben ennek leszünk majd a tanúi. A végső történelmi időben, ami előttünk áll, és karnyújtásnyira van előttünk a bibliai jövendőlések szerint, ugye a Bibliában 11 idői profécia van. Ez a 11 idői profécia mind lejárt. A legutolsó idői, a leghosszabb 2300 éves profécia is már több mint 150 éve a hátunk mögött van, és lejárt profécia. Erre nézve Jézus a Jelenése könyve 10. fejezetében így esküszik meg, hogy több idő nincs, több profétikus idő nincs. Az emberiség a történelmének a legutolsó korszakába érkezett. Igen, ebben a korszakban is van választott nép, de a választott népben levő emberek, akik már reggel óta dolgoznak, sajnos nem mindenki lesz ott azok között, akik által beteljesedik Jézus jövendőlése, hogy bizonságul fog hirdetetni az evangélium. Isten látja azt, hogy nem tudja elvégezni a reggeli, meg harmadik, meg hatodik, meg kilencedik órai szőlőmunkásokkal a művét. Ezért megy ki Isten majd, és ahogy lemegy a nap, hogyha ezt most a proféciákba behelyettesítjük, a világ kegyelmének az utolsó órája előtt is azért kér Isten majd embereket, és vonza Szent Lelke által, hogy jöjjenek a szőleibe, mert azoknak lesz igazi első szeretetük. És azoknak a szeretete hozzájárul ahhoz, komoly mértékben járul hozzá, hogy beteljesedjék, hogy bizonságul hirdetessék az evangélium. Két bibliaverset írtam fel ezen kívül a táblára, az Ámos könyve 9. fejezet 13. versét, és az Ézsaiás könyve 66. fejezet 8. versét, amelyek elmondják, hogy nagyon gyors lesz ez a befejezés. Emberek fogják hirdetni az evangéliumot, de valami olyan tisztán, annyira telve szeretettel, meggyőződéssel, annyira az életük ott lesz, mint egy aranyfedezet a szavaik mögött, hogy az Isten és Szentlélek valami különleges módon tudja ezt az ember szívekbe belehelyezni,
Ámos könyve 9. fejezet 13. verse azt mondja, hogy olyan gyors lesz ez a végső evangélium hirdetés, hogy a szántó ott éri az aratót. Ugye ez képtelenségnek látszik, hogy valaki most szánt és vett, és ezt az embert már ott éri az arató. Szóval annyira gyors lesz, mert amit elvetnek maga, amit kimondanak, az gyorsan szárba szökken az emberekben, gyorsan meggyőződésre jutnak, mert ilyen emberi eszközök segítségével a Szentlélek hatásosan tudja a lelkükbe belevezetni az evangélium titkait. Azt mondja például az Ézsás könyve 66. fejezet 8. vers, hogy az lesz a világtörténelem végén, hogy egy óra alatt egy nemzet születik. Ez egy olyan vajúdás lesz, hogy egy nap, egy óra alatt nemzet és ország fog születni. Föl is teszi a próféta a kérdés, hogy ki látott még ilyen dolgokat. Szóval olyan emberekkel fogja ezt Isten beteljesíteni, akik igazán szeretik őt, akik az ő gondviselésére, áldozatára megfelelőképpen válaszoltak. És ezek az emberek járulnak ahhoz hozzá, hogy ez a profécia beteljesedjék. Kedves hallgatók, ez most összekötöm az utolsó befejezésű 4. és 5. pontunkat. A proféciát és a gyakorlati tanulságot. Olyan emberekre van Istennek ma szüksége, akik valóban mélyen, őszintén, teljes lelkükből megtért emberek. A formális hit soha nem is segített, soha a történelemben. A formális, a csak külsőségekben veszteglő hit, de a végső időszakban Isten hozzásegít majd embereket, sokkal nagyobb lesz az isteni keresésnek az ereje, hogy emberek őszintén, teljes szívükből megtérjenek. Ebben az időszakban élünk. Az őszinte, személyes keresésnek, kérdésfeltevéseknek, meggyőződés megszerzésének az időszakában, amit az Isten egyedül meg fog tudni majd áldani. És ezért ez a példázat is rendkívüli időszerű és aktuális a számunkra. Nem csak azért, mert amit eddig elemeztünk, az is az életnek komoly pilléreit világítja meg, hogy az Isten keresése, gondviselése, hogy a hit általi megigazulás, hogy nem érdem, hanem van hit és van üdvözítő Isten, hanem ez is, hogy a végső időkre nézve is ad egy óriási reménysugarat, hogy így fog befejeződni a világunk történelme, Isten emberi eszközök segítségével nagyon gyorsan az egész világgal meg fogja ismertetni az evangéliumot. Itt viszont ez szükséges, az első szeretet növekedése és teljességre jutása. Hát ennyi fért bele egy órába, de mondom, hogy itt a döntő dolog a beszélgetés, tehát szokásos 10-15 perces szünetünket megtartjuk. Tessenek körülnézni a könyvek kazetták között. Először azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, majd később, ha kifogytunk a kérdésekből, lehet másokra is sort keríteni. Értetődik. Elnézést, ha erre így külön nem tértem ki. De nyilvánvaló, hogy Istennek ez a kegyelmi ajándéka az örök élet. Persze, hát az örök életben lesznek különbségek ember és ember között. Maga az örök élet az egyező jutalom, tehát az mindenkinek kijár, de mindenkinek olyan szinten, amilyen szinten itt a Földön az örök élet törvényeit már élte. Ugye? Tehát ez egy másik példázatra hárul majd. Egy hónappal ezután, vagyis 4 héttel, mához 4 hét lesz a mennyegzői ruha példázata. Ott lesz erről szó, illetve még a bizonyos értelemben az utolsó két témánknál, de abban teljesen igazat tetszett mondani, hogy azért is nincs különbség a 10 pénz meg a mi igazságos között, mert mind a kettő az örök életet rejti. Természetesen itt Jézus nem erre tette a hangsúlyt, csak úgy megjegyzem, hogy a példatörténet azután hangzott el, hogy Péter a jutalomról érdeklődött. Tehát ha elolvassuk a Máté evangélium a 19. fejezetét, ott a 27. versben azt olvashatjuk, hogy miután a gazdag ifjú eltávozott, tudjuk, hogy a gazdag ifjú végül is nem követte Jézust. Jézus olyan valamit kért tőle, amit ő nem teljesített és elment, és a tanítványok akkor nagyon megrendültek, hogy egy ilyen ember, aki megtartja az Isten parancsolatait, meg Jézushoz odafutott és leborult a lábai elé, és hát egy ilyen ember el fog veszni. És nagyon megrendültek, és akkor mondta a Jézus, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges.
És a 27. versben erre, ugye ez következik, hogy akkor felelvén Péter mondta néki, íme mi elhagytunk mindent és követünk téged, mink lesz hát minékünk, tehát milyen jutalmunk lesz. És nagyon, nagyon érdekes, hogy Jézus erre a jutalomra, tehát a kérdésre egy kicsit ugye azért egy olyan, hogy mondjam, ebben sem volt a legjobb hanghordozás, hogy most mi mindent elhagytunk, most mi letettük a halászhálót, meg ott hagytuk a talán jól jövedelmező foglalkozásunkat, és most követünk téged már 3,5 éve, hát mink lesz minékünk. És figyeljük meg, hogy erre Jézus azt mondja, hogy bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia, illetve ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, tehát a feltámadáskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjét az én nevemért, mind a 100 annyit vesz, és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Itt is Jézus ezzel fejezte be. Most azt mondja, hogy örökség szerint nyer örök életet. Ugye milyen érdekes kifejezés, hogy örökség szerint nyer örök életet. Mert mindenki, aki eljut az örök életbe, annak lesz örök élete, de azért örökség szerint lesz örök élete. Akik többekért fáradoztak, és jó szívvel tették ezt, azok önmagukon kívül mennyivel lesz gazdagabb számára az az örök élet. Azokat is meglátják, akikért éltek. Ennyiben lesz számukra több az örök élet. Azok pedig, akik hát megváltoztak az életben, és Isten országával összhangba jutottak, de a másokért való fáradozásért voltak hiányosságok is az életükben, azok is ott lesznek az örök életben, de mennyivel szegényebben, hogy nem lesznek ott, nem lesz ott sok olyan ember, akikért viszont fáradozhattak volna. De ebbe most azért nem nincs értelme belemenni, mert mondom, ez más példázatra hárul. Ebben a példázatban azonban köszönöm szépen, hogy erre feltetszett hívni a figyelmet, mert ezt, mintha nem is mondtam volna, ugye annyira kézenfekvőnek vettem, hogy itt az örök élet mind a két, vagy mindegyik esetben a jutalom. Persze itt vigyázni kell, mert ha nagyon túlfeszíteni nem szabad a példázatokat, mert nyilván azok az emberek, akikre Jézus azt mondja, te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok, azok úgy nem igazán az örök élet várományosai. De mondjuk egy példázatban nem szabad ezt, hogy túlfeszítenünk a dolgot, hogy tulajdonképpen nagyon sokan, akik ott voltak reggel óta, nem jutnak el az örök életbe. Ugye, mert nem jutnak el, mert ilyen lelkülettel nem lehet eljutni az örök életbe, de azért mondom, hogy nem szabad túlfeszíteni, mert egy példatörténet csak egy megadott pár dolgot akar megvilágítani, egy példatörténetet nem lehet túl széles körre kiterjeszteni. Megint csak majd a márciusi előadásban beszélünk arról, hogy van, aki oda akar ülni a mennyegzős asztalhoz, de koszos, piszkos ruhában, nem lehet ott az örök életben. Ott Jézus ezt húzta alá, hogy ilyen lelkülettel nem lehet ott valaki az örök életben, mint ezek az első órai munkások. Illetve itt Jézus azért mondta talán azt, hogy mondta pedig ezek közül egynek. Ugye mondta a 13. vers, ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom. Ezért ez a finom kidolgozás a példázatnak. Nem arról van szó, hogy most az egész reggeli munkáscsoportnak kollektíve ezt mondja, hanem van, aki különösképpen még szembe is fordul a gazdával. Nem tudom, hogy érthető ez. Ha sok minden van itt még, de ebbe az irányba itt le kell határolnunk a dolgot, mert Jézus nem erre akarta helyezni a hangsúlyt, hanem egészen másra. De ez nagyon helytálló, hogy itt mind a kettő esetben az örök életről van szó, mint végső beteljesülésről és jutalomról. A Szentlélek kiárasztás az után történik meg. Miután Isten össze tud gyűjteni egy olyan közösséget, ahol vannak a reggeli, meg 3., 6., 9. órai munkások közül is olyanok, tehát egy maradéka ezeknek a munkásoknak, akik komolyan vették az Isten szeretetét. És ezeket fogja összekötni majd azokkal, akiket a világból hív ki. Ennek a két csoport, hogy Isten hogyan köti majd össze ezt a két csoportot, tehát most egész konkrétan azt szeretném mondani, hogy az Istennek a végső időkben való választott népe maradéka,
plusz a világból kihívottak, ez fog egy kis közösséget képezni, akikre Isten kiárasztatja a szentelket, mert ők készek befogadni, ő bennük az első szeretet úgy van meg, a reggel jöttekben is, meg az utolsó órában jöttekben is, hogy azokkal az Isten valóban közösséget vállalhat. A világ történelmében ilyen közösséget senkivel nem vállalhatott az Isten, de hát ők kapták a legtöbbet is a világ történelem keresztényei közül, akik a földi történelem egyre nehezebb időszakában, egyre súlyosabb időszakában fognak élni, és mégis méltók lesznek arra, hogy Isten mint eszközökkel velük hajtsa végre ezt a nagy evangélium hirdetést. Tehát azután árad ki a Szentlélek. Tehát először lesz egy igazi közösség, ott lesz egy megrostálás, tehát nem mindenki, aki első órai munkás, az marad meg, hanem azok között egy nagyon erős megrostálás lesz, és azokhoz köti majd Isten a világból jött embereket. Ennek talán a Bibliában, aki utána akar olvasni, egy gyönyörű szép történet az előképe, és ez a Kornélius és Péter találkozásának története Apostolok cselekedetei 10. fejezetében. Tehát ott is arról van szó, hogy a kereszténység, az ős kereszténység legmélyebben kereső tagjai közül, de akiknél azért elég komoly problémák is voltak, mint Péter apostolnál, aki hát a pogányokkal szemben előítélettel volt, és nem akart pogányokhoz menni, mert úgy gondolták a zsidók, hogy a pogányok azok megvetendő népek. És az Apostolok cselekedetei 10. fejezete leírja, hogy amikor egyszer Péter megéhezett, és hát délben elment imádkozni, akkor imádság közben Isten egy látomást adott neki, amivel megértette vele, hogy amit az Isten megteremtett tisztának, te ne tartsd tisztátalannak. De akkor már jöttek a Kornélius házából a követek, mert előző nap meg a Kornéliusnak a könyörgésére és böjtjére felelt az Isten, és erősítette meg őt, hogy küldjél el Péterért, és ez előző nap délután 3 órakor volt, és másnap déli 12 órakor kapta Péter a látomást, és ezt a két embert alig egy nap alatt Isten összekapcsolta. Így lesz a végső történelmi időben is. Nagyon sok ember van ma az úgynevezett világban, vagy ateista világ, vagy bárhogy nevezzük, tehát akik nincsenek, nem ismerik még a Szentírást, nem ismerik még Isten, nagyon sok jó szándékú ember él a világunkban, akiknek a lelkében az isteni Szentlélek tudott már előrehaladást eredményezni. És ezeket az embereket Isten majd ki fogja vonzani abból a helyzetből, és csatlakoztatni fogja a reggel óta dolgozó munkásoknak a maradékához. És így lesz majd a kettőből egy olyan rendkívüli egyház, egy olyan rendkívüli közösség, ami egyedülálló a történelemben, hiszen rendkívül gyorsan, bizonságul hirdetni az evangéliumot, és hogy minden nép meg, soha nem történt még eddig meg. Ez viszont be fog teljesedni, és talán ezt a Kornélius és Péter esetével lehet szemlélni. Még el lehet olvasni talán a 11. és 12. fejezetet is hozzá, mert 3 fejezetben mondja ezt a Szentírás. Tehát nagyon érdekes, hogy nagyon részletesen Apostolok cselekedetei 10, 11, 12. fejezetében. Ami akkor ott kicsiben megtörtént, az fog majd a közeli jövőben nagyban megtörténni. Hát a közeli jövőben ez annyit jelent, hogy a Bibliában ez, hogy végidő, ez egyrészt tehát az a végidő, amikor az utolsó idői profécia is lejárt, és utána már nincs idői kijelentés, tehát a mi történelmi korunkra nincsenek idői kijelentések a Bibliából. Hiába hivatkoznak itt felekezetek, meg nem tudom milyen csoportosulások, az első világháború, második világháború, meg 2000. év, meg ilyesmi, ilyenek nincsenek a Bibliában. Sárga veszedelem, ilyen sincsen. Van egy halott sárga lovas, de az egész mást jelent jelenésekönyv a 6. fejezetében. Na most, tehát a végidő akkor kezdődik, amikor az utolsó idői profécia jelen esetben a Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található 2300 éves profécia lejár, amire Jézus a jelenésekönyve 10. fejezetében megesküszik, hogy több idő nincs. A több idő nincs az annyit jelent, hogy több profétikus idő nincs. Ez az utolsó szakasz.
Tehát egyrészt ennyit jelent a végidő, másrészt meg a végidő jelenti azt a nagyon kicsi időszakaszt, mert hát ez is egy, már egy hosszabb szakasz, már több mint 150 éve benne vagyunk. De a végidő jelenti azt a legeslegutolsó kis szakaszt, aminél Jézus, hogy úgy mondjam, a visszaszámlálás módszerét alkalmazta a Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy Jézus elmondta, hogy a történelmünk lezárulása, ami az ő második eljövetelével egyenlő, az azelőtti négy rövid mozzanatot mondta el. Ugye? Tehát, hogyha Jézus azt mondja, hogy itt van a történelmünk lezárulása, tehát mondjuk most mutassak valami jó, tehát itt van mondjuk a történelmünk lezárulás. Ez a, nagyon kicsi ez a hegy, ami itt van a tollnak a végén. Ez a hét utolsó csapás, ez a visszaszámított első rész. A hét utolsó csapás egy-két nap kérdése, egy olyan 3-4 nap időtartamban határozza meg a Biblia, egy olyan félelmetes időszak ez a hét utolsó csapás, aminél Isten azt mutatja meg, hogy ha nem fékezte volna a sok gonoszságot a történelemben, akkor hova jutott volna már el a történelemhez? Isten egyszer meg fogja mutatni. De nem úgy, hogy most rászakadnak a csapások válogatatlanul mindenkire, hanem úgy, hogy előtte Isten gondoskodik arról, és itt ez a második kis időszak a nagy evangélium hirdetés idején gondoskodik arról, hogy akik elfogadják az evangéliumot, azok oltalom alá kerüljenek, mert azok nem azonosultak a csapások okaival. Ugye mindenki, ugye először

Heven megmaradnak, azokat Isten nem tudja a csapásoktól mentesíteni, akik viszont ettől elhatárolódnak, azokat oltalom alá helyezi. Tehát akkor megvan már a visszaszámlálás utáni első, a hét csapás, második a nagy evangélium hirdetés, a harmadik a rostálás, ami erre felkészíti azokat, akik ugye egyrészt a Kornéliusok, másrészt a Péterek, egyrészt a reggeli munkások maradéka, másrészt a 11 órai munkások, ekkor fog beteljesedni ez a példázat. Ez a harmadik visszaszámlási időszak. Most még a három közül egyet se látunk, ugye? Nyilván nem, a hét csapás nincs, a nagy evangélium hirdetés nincs, ez sem látszik még úgy nagyon. De a negyedik dolog, amit mondott Jézus, az viszont teljes erőből látszik már, mert hiszen Jézus azt mondta, hogy akkor érkezik a történelem az utolsó időszakához, a legutolsó időszakához, akkor kezdődik el a vajúdás. Máté 24.8-ban a sok nyomorúság kezdetének fordított kifejezés szó szerint ennyit jelent, hogy ez a vajúdás kezdete, ez a Máté 24.8. Akkor kezdődik el a vajúdás, és most kérem figyelni a jeleket, mert Jézus most egy sor dolgot elmondott. Akkor kezdődik el az emberi történelem végső vajúdása, amikor nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, hallanunk kell háborúkról, de háborúk híreiről is, lesznek éhségek, járványos betegségek, földindulások mindenfelé. De ez még nem a vég, ez a sok nyomorúság kezdete. Tehát Jézus itt tulajdonképpen a visszaszámlás utáni negyedik időszakot azzal határozta meg, hogy egy általános válság lesz a Földön. Az általános válság az gazdasági válság, társadalmi válság, politikai válság. A nacionalizmus az előtérbe, úgy, ahogy ma mondják a tudósok és politológusok, hogy egy nagy irányzat van ma az emberiség történelmében, a legfélelmetesebb irányzat a nacionalizmus, hogy úgy lehet manipulálni embereket a nacionalizmussal, ahogy akarnak, és úgy uszíthatók népcsoportok egymás ellen, ahogy akarják. A második világháború óta 5000 háború volt, ne felejtsük el. Itt árusítjuk a Világhelyzetet című kiadványokat, amit Amerikában adnak ki, meg lehet venni, 92-től itt vannak ezek a könyvek, mindenki utána nézhet, hogy nem én túlozok, vagy nem akarok közhangulatot, vagy riadalmat kelteni, de ez egy nyilvánvaló dolog, hogy a második világháború utáni 53 béke évben 5000 háború volt, és többen meghaltak, mint a két világháborúval összevéve. Szóval ezért ez mutat valamit. Hogy Jézus azt mondta, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, és még külön azt mondta Jézus, hogy nem csak háborúk lesznek, háborúk híreire is figyeljünk, márpedig az egész világot behálózó háborús hírek azért azok nem, még csak azt sem mondhatjuk, hogy 100 évesek, vagy 80, vagy valami, hanem amióta az egész Föld egy információs rendszer, tehát tulajdonképpen a rádió, a televízió, a műholdak, tehát ez is egy 30-40 éves fejlemény, hogy ez beteljesedett, ez a kis szócska is, hogy nem csak háborúk vannak, mert háborúk mindig voltak a történelemben, hanem háborúk hírei. És nálunk például a mi országunkban nem volt háború, valóban 53 éve, de a háborús hírek, meg a sok nyugtalanító hír, az tulajdonképpen az emberi szívekben szinte háborús félelmeket ébreszt, vagy háborús nyugtalanságokat gerjeszt. Aztán nem szólok külön részletesen, hogy mit mondott Jézus ezzel, hogy éhségek lesznek. Hát most gondoljuk meg, hogy a világunknak a lakossága alig 6 milliárd és másfél milliárd ember éhezik. Még az Egyesült Államokban is 30 millió ember éhezik, és naponta ugye több mint 40 ezer gyerek hal meg a harmadik világban, vagy Ázsiában. Tehát éhségek lesznek, ugye ezek ugye társadalmi problémákra vetik a tekintetünket. Az a járványos betegségek, hát hogy érezzük magunkat az elmúlt? Nem is azt mondom, hogy 10-15 évben jöttek ezekbe, nem? Ugye az AIDS, mint egy félelmetes betegség, az ebola visszahúzódik, ki tudja, hogy mikor jön elő, meg ki tudja, mennyi betegség lappangít, miért? Miért? Mert hát az ember nem tiszteli az élet törvényeit, és nincs egyszerűen szexuáletika, nincs az emberekben, nincs egy higiéniai etika az emberekben, tehát egy félelmetes válságokat fog előidézni. Aztán Jézus azt mondja, hogy földrengések. Ugye hát miféle földrengés statisztikákat látunk, hogy szinte mindenütt, minden évben már több száz bejelentett földrengés, és nem lehet ábrázolni már grafikonon a 70-es évektől fogva megtörtént földrengéseket. Már 50 óta, 50 és 75 és 75 és 98 között olyan nagy az eltolódás, hogy már egy grafikonra nem fér fel.
Tehát Jézus, amit úgy néhány jegyet mondott Jézus, azt mondja, hogy mikor mindezek bekövetkeznek,

0: keletkeznek, akkor elindul a vajudás. Tehát most még egy történelmi időben élünk, ez a történelmi idő a vajudás ideje. De hát a vajudás az ugye az nem egy hosszú időszak. Azért van ez a jelkép is a Bibliában, János 16. fejezet, Ézsaiás 66. fejezet és Máté 24. fejezet. Tehát teljesen egyöntetű a szóhasználat a legkülönbözőbb bibliai iratokban, hogy ez a vajudás. Ugye a vajudás, amikor elkezdődik, ott aztán egyre inkább felgyorsulnak az események, és ezért már a visszaszámlálás előtti harmadik, második, első időszak, ez már olyan szinte olyan először hónapok, hetek, majd napok kérdése. Tehát már nem évtizedek, meg nem évek kérdése. Hát ezért lehet így fogalmazni, de a Biblia ezzel a reménysugarat akarja számunkra adni, azzal, hogy közel van a szabadítás, közel van azoknak, akik szeretnének egy igaz világban élni, egy békés, egy jó világban élni. A világunk történelmének a keretei között nem lehet létrehozni a békesség világát. Meg fogják próbálni, mondjuk ezek is külön proféciák, meg fogják próbálni ezt, hogy közös világot, meg közös Európát, ugye ez is benn van a Szentírásban, a közös Európa gondolat Dániel könyve második fejezetétől és a Dániel könyve 7. fejezetéből olvashatjuk ki, de ezt nem sikerül létrehozni, mert hogy a vas nem tud a cseréppel elegyedni, úgy nem tudnak emberi akaratok és szándékok békességre jutni akkor, amikor nincs a mélyben egy igazi megváltozás, egy igazi megtérés. És ezért ezt az örömteli jövőt a Szentírás a történelmünk utáni időszakra mondja. Tehát nem a mi történelmünkben, hanem amikor Jézus lezárja a történelmet, azután kezdődik majd az az időszak, amelyben csak azok az emberek fognak élni, akik élni is akartak. A szó igaz értelmében. Csak egyetlen egy verset, hogy ne legyek hosszú. Ugye a 37. Zsoltárban gyönyörű szép az a jövendőlés, hogy a szelídek öröklik a földet, és gyönyörködnek rajta nagy békességben. Nagyon szeretem ezt a Biblia verset, mert először is ugye azt mondja, hogy a szelídek öröklik a földet. Most nem a szelídeké a föld. Egyáltalán nem a szelídeké a föld. De Isten majd nekik adja a földet, és azt mondja, hogy gyönyörködnek rajta nagy békességben. Tehát ezek az emberek, akik ott lesznek az örök életben, nem azon fognak reggel és este gondolkozni, hogy a másik embert hogy szipolyozzák ki, vagy hogyan legyenek bántására a másiknak, hanem gyönyörködnek az életben, gyönyörködnek az Isten teremtésének szépségében, és mivel igazságosan élnek, ezért békességben is fognak élni. Ugye az Isten országáról ez a csodálatos kijelentés, Róma 14-17-ben ezt meg lehet jegyezni, hogy az Isten országa az igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ez az Isten országa alaptör. Ha valaki el akar jutni Isten országába, az keresse az igazságot, és csak az igazsággal béküljön meg, szóval csak azt fogadja el. Az igazság egy határtalan nagy belső békességet fog szerezni benne, hogyha elfogadja az igazságot, és akkor lesz egy mélyről fakadó öröme, és egy derűs életszemlélet, és egy derűs életvitele. Ez a kereszténységnek a lényege. Hogy az Isten országa, azt mondja, az nem evés, nem ivás, hanem azt mondja, az igazság, békesség, Szentlélek által való öröm. Úgyhogy ezt a 37. Zsoltárnak ezt a kijelentését nagyon szeretem. Jézus ezt visszaidéz ugye Máté 5.5-ben, a boldogok a szelídek, mert örökségül bírják a földet, ugye a harmadik boldogmondásban, és ez valami olyan csodálatos, mint az egész 37. Zsoltár, amit mindig mindenkinek ajánlok. 37. Zsoltár az egy olyan receptszerűen, az egy olyan állandó gyógyszer, ez a 37. Zsoltár, az olyan, hogy lenyugtatja az embert, csitítja az embert, hogy ne bosszankodjunk, ne irigykedjünk, ne féljünk, és úgy egymás után szép. Azt mondja, ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Ne az életet ne azzal törst, hogy most nyugtalankodjál meg, hogy nézzed, hogy mi sikerül azoknak, akik sok rosszat megengednek maguknak, hanem azt mondja, bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, a földön lakozzál, és hűséggel élj. Szóval hagyjad az Úrra a te utadat, majd ő teljesíti. Majd felhozza a te igazságodat, mint a napot, és a jogodat, mint a telet. Szóval ez, hogy csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Szóval ez a 37. Zsoltár ma is a kereszténységnek az egyik legnagyobb imája lehet, amivel hát erre az örök életre veti az ember a tekintetét. Igen. Hát nyilván, hogyha komolyan vesszük a Jakab 1.17-18-at, ami ott is szerepel a tárlán, hogy Istentől csak jó származik, akkor ezek se Istentől jöhetnek, de az Isten felügyelete nélkül semmi sem történhet meg a világunkban. Ugye a világunknak nem Isten a vezetője, hanem az ember átjátszott egy másik hatalom kezére, és ezért az önzés, a világtörvény és a haszon, meg az érdek, meg a hatalom, amiben minden ország részt vesz, és emberek is így jönnek a világra, de nem Istentől származnak ezek. De Isten az, aki ezeket megengedi, és javára tudja fordítani azoknak, akik gondolkoznak és keresnek. Szóval sátánnak hatalmas nagy ereje van, és hatalmas nagy befolyása van. Ő nem csak emberi szívekben tud rontásokat véghez vinni, hanem azért gondoljuk meg, hogy Jézus, amikor a szegény, őrült emberből az ördögöket kiűzte, akkor az ördögök nem akartak csak úgy semmit tevéssel foglalkozni, azt mondták, hogy hát akkor legalább egy disznó nyájba űzze őket, és akkor azt meg bele tudták vinni a tóba, a vízbe beleveszekedve. Tehát ez a démoni világ, a Biblia szerint ez egy félelmetes világ. Ha Isten nem szabna neki határt, akkor mi se ülnénk itt ilyen nyugodtan. De azok az emberek, akik nem keresik a rosszat, vagy nem erre kívánkoznak, ott Istennek van joga határt szabni. De ott viszont, ahol az emberek teljesen elmerülnek a rosszban, ott Isten valamikor megengedi, hogy lássák ennek a következményét. Na most konkrétan a földrengésekre célozva. Ugye nagyon érdekes a legutóbbi évtizedek földrengéseiben, hogy nagyon a földrengések döntő része lakott terület alatt történt meg. Ugye angoloknál nagyon fejlett a szeizmológia meg a szeizmográfia. Mi is árusítottunk itt egy ilyen nagy angol grafikont, ami mutatja azt, hogy az emberiség történelmében mindig voltak földrengések, meg volt, amikor már ezeket mérték is, de általában hát nem annyira sűrűn lakott települések alatt, meg most jöttek létre a sűrűn lakott települések is.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal vagyunk együtt ezen a szombaton, és olyan arcokat is látok, akiket nem gyakran lát az ember, és akikre nem is számítottam, hogy itt lesznek. Nagyon-nagyon örülök nektek, és nagyon örülök, hogy együtt lehetünk. Mielőtt megnyitnánk együtt Isten igéjét, szeretnék tőletek kérni valamit. Az, hogy legyetek velem elnézőek, jó? Két hete készülök, vagy most már három hete készülök egy nagyon-nagyon fontos témával, amit lehet, hogy majd a következő alkalommal el fogok mondani. Mert tegnap este egy nagyon-nagyon erős késztetésem volt, és hiszem, hogy az Úrtól, hogy témát változtassak. És ahogy ez a késztetésem meglett, elkezdtem készülni, a kislányom elkezdett felsírni folyamatosan, annak Klára most lázas, meg Olivér is. Hajnali egyik készültem, és addig folyamatosan járkáltam be hozzá, mert sírt. Ahogy befejeztem a készülést, abba hagyta a sírást. Reggel újra felkeltem, hogy folytassam a készülést, kitaláltjátok. Újra megjelent az ajtóba, és sírt, hogy fáj szegény Kimnek a tüdeje, úgyhogy kérlek benneteket, hogy imádkozzatok az ikreimért, eléggé köhögnek. És kérlek benneteket, nézzétek el nekem, hogy ne az embert nézzétek most, jó? Próbáljátok meg csak az Istenre figyelni, csak az ő igéjére. Figyeltetek erre az énekre, amit énekeltünk. Mi az ének címe? Jézus, hív téged a bűn mélyéről, ember halld, értsd meg a szót, ébredj föl. És emlékeztek-e a refrénre? Még ma nagy kegyelemmel vár, de holnap késő lesz már. Keresztényként az evangéliumot hirdetjük, és az evangélium azt jelenti, hogy örömhír. Van ebben valami örömhír, hogyha azt énekeljük itt a kórusra, hogy holnap már késő lesz? Egy keresztény ember mondhat ilyet, hogy vigyázz, mert holnap már késő. Mondhatunk ilyet, hogy egyszer csak késő lesz? Nem úgy van az, hogy Jézus bevár mindenkit, aztán eljön az ég felhőiben és hazavisz minket? Vagy nem úgy van az, hogy Jézus felépít itt egy gyönyörű országot, ami ezer éven át egyre nagyobb, nagyobb és nagyobb fényben fog világítani, és ennek a legvégén ő megérkezik. Ma egy olyan kérdéssel szeretnék foglalkozni, amit megmondom őszintén, még a saját gyülekezetem és a saját egyházam is sokféleképpen értelmez, vagy értelmez félre, úgy értem a testvéreim. Azt a címet adtam a ma délelőttnek, hogy felkészülés Jákob küzdelmének éjszakájára. Jákob küzdelmének éjszakája egy nagyon félelmetes kép, de egy nagyon szép kép, majd látni fogjátok az igéből. Mit jelent ez a kép? Hol fordul elő? Emlékeztek erre az igére Jeremiás könyve 30. fejezetében. Azt írja a próféta, félelemnek és rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Melyik időszakról beszél? A történelem melyik szakasza? A vége, a végéről. Nincs békesség. Miért változtak orcáik fakósárgává? Jaj, mert nagy az a nap. Annyira, hogy nincs hozzá hasonló. És háborúság ideje az Jákobon, de megszabadul abból. De most Jákob évszázadokkal Jeremiás előtt ért. Igazából egy bő évezreddel, még sokkal többel is. Több mint 1000 év van Jeremiás és Jákob között, és mégis Jeremiás visszautal Jákobra. Azt mondja, hogy Jákob életében lesz egy küzdelem, de ki ez a Jákob? A Galata levélből tudjuk, hogy nem azok az Ábrahám fiai, akik testileg azok, hanem azok, akik Ábrahám hitét követik. Erről beszél a Római levél, és erről beszél a Galata levél is nekünk. Igen, itt a keresztény egyházról van szó. És a keresztény egyháznak át kell menni egy nagy háborúságon, és ez a háborúság nem a halálával fog végződni, Jákob halálával, hanem szabadulással. De akkor is el fog jönni egy idő, hogy egy nagy küzdelmen kell átmennünk. És azt olvasom Ézsaiás könyve 26. fejezet 20-21. versében, hogy menj be én népem, menj be szobáidba, zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magadat egy rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag. Mert ímé ki ő az Úr helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát.
Mit jelent az álnokság meglátogatása? Egy szóval, vagy egy kifejezéssel. Jelenések könyve, 16. fejezet, a hét csapás. Ez az, amikor Isten meglátogatja a föld lakóinak álnokságát. És figyeljétek, nem azt mondja, hogy én addig elviszlek titeket valahova máshová, hanem azt mondja, hogy rejtsd el magad. Egy rövid időre, azt mondja Jézus, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen még nem volt, de megrövidítetik. Rejtsd el magadat egy rövid időre, amíg elmúlik a búsharag. Zárd be a te ajtóidat. A Biblia azt mondja nekünk, hogy készüljünk. Készüljünk Jézus eljövetelére. Azt mondja Jézus, legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. És rögtön ezután, a szakasz után tudjátok, hogy mire tér rá Jézus? Ez Máté 24-25-ben rátér a 10 szűz példázatára. Akik készülődtek, de az egyik fele jól készült, a másik fele nem jól. Majd visszatérünk arra, hogy mi a különbség a két csoport között. De szeretném, hogyha látnátok, hogy ahogyan énekeltük, eljöhet egy nap, hogy késő lesz. Ebben a példázatban, a 10 szűz példázatában ez a késő időpont megjelenik. Egyetlen egy mondattal. És bezáraték az ajtó. Bezáraték az ajtó. Nincs még vége a világnak, nincs még lezárva a történelem, és néhányan 5 balga szűz ott kopogtat, hogy nyisd meg nékünk. Az ajtó bezárult. Ez az ajtó a kegyelem ajtaja. Azt mondja Joel, szintén erről a napról szólva, hirdessétek ezt a pogányok, azaz a népek között, készüljetek a harca, indítsátok fel a hősöket, készüljetek. Na most, hogyan lehet a föld végső válságára felkészülni? Fel tudsz készülni a hét csapásra? A vérré vált vízre, a sötétségre, az armageddoni csatára, milyen edzéstervünk van? Azt hiszitek, vicc, ugye? Egy barátommal beszélgettem a héten. A felesége nagyon komoly betegséggel küzd, immunbetegséggel, és nekik nem gyerekjáték a koronavírus. Nagyon nem. És a barátom mindent megtesz, amúgy is ért ezekhez a dolgokhoz, a felkészülés, a mindenféle válságszituációkra, neki nagyon jó tervei vannak, és nagyon jó eszköze, és tényleg ért ehhez, és szeretett volna rendelni egy aktív szenes, azt hiszem talán aktív szenes maszkot. Nem tudom, tudjátok-e, hogy Budapesten már nem lehet kapni. Az olcsók és a drágák is elfogytak. Tudjátok, hogy a magyarok elkezdtek nagy ütemben vásárolni? Tudjátok, hogy nem lehet tésztát, cukrot kapni itt-ott? Hát, aki járt a boltban, azt tudja. Igen. Tudjátok, hogy vannak hetednapi adventisták, akik azt mondják, hogy most már jöhet a nagy nyomorúság? Tudjátok, hogy kik lesznek azok, az első háztartások, akiket kirabol az éhes tömeg? Akikről megsejtik, hogy van nekik ilyen. Nem azt mondom, hogy ne takarékoskodjunk, nem azt mondom, hogy ne gondoljunk a jövőre, csak azt mondom, hogy Jákob éjszakájára nem lehet kiskamrával felkészülni. Jákob éjszakájára nem így tudsz felkészülni, és tudjátok mit? Szeretném, hogyha mélyre néznénk, hogy mit ért a Biblia Jákob éjszakája alatt. Ha érted, hogy mi történik ezen az éjszakán, akkor érted, hogy mire kell készülnöd. Ha érted, mi történik Jákob éjszakáján, akkor érted, mi az, amire készülnöd kell. És nem mondod azt, hogy hopp, én nem erre készültem. Eljön egy pont, és Jelenések könyve 15. fejezet 5-től 8. verseiben pontosan ezt olvasom. Eljön egy pont, hogy nem léphet be senki a templomba. És tudjátok, Jelenéseket, hogyha felületesen olvasom, akkor igen, jön a hét csapás, hét angyala, a négy lény, a négy kérub, szétosztja a poharakat a hét angyal között, akik zárójelben mondom, közülük az egyik Gábriel, ha az összefüggést nézitek, kiderül. Szétosztják az angyalok között ezeket a poharakat, és míg a poharakat kiöntik a földre, ez jön a következő fejezetben, a 16-ban, addig azt mondja, hogy senki a templomba be nem mehetett, míg a hét angyal hét csapása be nem végeztetik. Na bum, hát és akkor mi van? Mi az, hogy senki nem mehet be a templomba? Az Isten dicsősége ott van a templomban, de rajta kívül, az atyán kívül senki nem tartózkodhat a templomban. Addig, amíg a hét csapás folyik. Nézzétek csak, zsidókhoz itt levélben mit olvasok. Jézus, amikor meghalt és feltámadt, hova ment? Bement a mennyei szentélybe. Bement a mennybe. Magába a mennybe. Nem, a jeruzsálemi templomba ment be.
A Jeruzsálemi templom belsejében legjobb tudásom szerint soha nem járt. A templom tornácán tanított. Mindig ott volt a templom körül, ott el lehetett érni. De ő a mennyeibe, az igaziba mentve. Azért, miért? Hogy közben járjon értünk, hogy esedezzék értünk. Azért élek még mindig, azért élsz még te is, mert Jézus ott van az Atya előtt, és közben jár. Helyet foglalt az Atya mellett a trónon. Ott ültek kint együtt a szentek, a szentélyben. Ezt a kettős trónt jelképezi a szent kenyerek asztala, de aztán Dániel könyve 7. fejezetében azt olvasom, hogy az Atya egy nap feláll. Amikor eljön az idők vége, az Atya feláll. És helyet foglal valahol máshol. Láttam az örökkévalót leülni. És az ember fia a felhőkön nem eljön a földre, hanem először belép az örökkévaló elé, az időskorú elé. Ezt olvasom Dániel könyve 7. fejezet 9-től 14. verseiben, ezt a jelenetet. De olvasom azt is a Zsoltárok könyvében, hogy felvonul Isten. Felvonul trombita szóval, szó szerint a sófár szava mellett, és helyet foglal az ő szentségének trónján. Igen, a történelem egy pontján az Atya feláll, és leül egy másik helyre. És a fiú követi őt, ezt a jelenetet látod Dániel könyve 7. fejezetében. Jézus az ég felhőiben először nem a felhőre jön, hanem belép az öregkorú elé. Fantasztikus dolog, hogy a közbenjárás szakadatlan a mennyben. Ha az Atya feláll, a fiú utána megy azért, hogy érted közben járhasson. Ez a jelenet Dániel könyve 7. fejezetében jelképes formában megjelenik, Mózes 3. könyve 16. fejezetében azt írja, évente egyszer az árnyék a jelképes szolgálatban meg kellett tisztítani a szentélyt. De mi van akkor, hogyha senki nem léphet már be a szentélybe? Szeretettel ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, a Nagy Küzdelem című könyvet. Az eredeti lapszám szerint a 425. oldalon találjátok ezeket a mondatokat, amiket felidézek. Azoknak, akik akkor élnek a Földön, amikor Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a Szent Isten színe előtt közbenjáró nélkül kell megállniuk. Ruhájuknak hótisztának kell lennie. Jellemüknek a meghintés vére által, figyelem, nem érdemeik által, nem jó cselekedeteik által, hanem a meghintés vére által meg kell tisztulnia a bűntől. És nézzétek, itt megemlíti a kitartó emberi igyekezetet, nem szeretnék túl messzire menni, de hogyha a szövegkörnyezetet olvassátok, kiderül, hogy a kitartó emberi igyekezet, amiről itt beszél, az az az erő, amit az Istentől kaptál. Éltél azzal az erővel, amit tőle kapsz. Nem amit kitermeltél magadból. Azt mondja, Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet, azaz a kapott áldások felhasználása által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Nagyon sokan félreértik ezt a jelenetet, és azt mondják, hogy közbenjáró nélkül megállni, te azt mondod, hogy a saját erődből állsz meg. Figyeljétek meg, a Biblia sehol nem mondja, hogy a közbenjáró nélkül megállás azt jelenti, hogy szent lélek nélkül megállás. Azt olvasom, az eszesek vittek olajat nem csak a lámpásukban, hanem az edényükben. Mi a lámpás? Lábamnak szövét neke a te? Igéd. Akinek csak a kezében világít a Biblia, az bajban van, nem tudom, tudjátok-e. Mert az edénybe is kell olaj. Mi az edény? Maga az ember. Azt mondja Pálapostolról, az Isten, hogy menj, mert ő nekem választott edényem. Hol kell, hogy olaj legyen? A lámpásban? Szóld az igét, hirdesd az igét, legyen az ige az életed középpontja, de hol kell, hogy még olaj legyen? Benned? A Szentlélek ne csak az igéből szóljon, hanem belőled is az ige szóljon. Légy teljes Szentlélekkel. Azt mondja, az eszesek a lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben, teljesek voltak Szentlélekkel. Közbenjáró nélkül nem azt jelenti, hogy a magad erejéből állsz meg, hanem azt jelenti, hogy bűnök bocsánata már nincs, de a Szentlélek ott van. Azt mondja, láttam, hogy sokan elhanyagolták a szükséges előkészületet. A szükséges előkészület nem a konzervek és nem a befőttek, igaz? Nézzétek, mi a szükséges előkészület? Ezért nem nyerhették el a felüdülést, a késői esőt, a szent lelket, ami pedig feltétele annak, hogy megállhassanak a szentséges Isten színe előtt. Nem, hogy szent lélek nélkül állsz meg,
hanem pont arról van szó, hogy teljes vagy lélekkel, teljes vagy az Isten szent lelkével. Eddig nagyon jó, tehát közben járó nélkül megállni nem azt jelenti, hogy szent lélek nélkül megállni. Jákob éjszakájára készülni, valójában mire készülünk? Mire kell igazán felkészülni? Nem is annyira Jákob éjszakájára, hanem mi van előtte? Amikor Isten az ő szent lelkét az egész világon kiárasztja, mindenhol az ő népére, az ő egyházára, azt mondja, hogy igazából erre készülj. Mert ha arra készülsz, hogy beteljesedhess szent lélekkel, azaz, hogy mindent kijönts ebből az edényből, ami felesleges, hogy üres edénnyel állhass az Úr elé, ha erre készülsz, akkor kötöttél egy életbiztosítást. Egy örök életbiztosítást. Elég drága biztosítás. Nem havidíja van, egy összegben lett kifizetve 2000 évvel ezelőtt. Igen, azt mondja, ha a késő esőre készülsz, akkor felkészültél, hogy megállj az Úr előtt. Most van a felkészülés ideje. Emlékeztek erre a mondatra? Mennyire visszatérő mondat a Bibliában? Ma, ha az ő szavát halljátok, ma ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Ma! Most van az alkalmas idő. Járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez alkalmas időben való segítségül, azaz ma. A következő kérdésem. Mi a bűn? Mert itt a bűnök feletti győzelemről beszélünk. Tudjátok, annyi elméletet hallok. Ha nincs többi bűnök bocsánata, akkor égető a kérdés, hogy hogyan tekintesz a bűnre, mert rengeteg zavart látok a fejekben. A mai napig emlékszem, ültem egyszer egy szombatiskolai alkalmon, és a bűnről, a bűn feletti győzelemről volt szó. És tudjátok, a bűn feletti győzelmet, mintha ilyen kategóriákra osztanánk, hogy vannak a kis bűnök, meg vannak a nagy bűnök, a kicsiktől sosem szabadulsz meg, meg ott van az emberi természeted, meg az Ádámtól örökölt, meg a stb. De hát ott vannak a nagy dolgok, hát azért egy keresztény csak ne sikkasszon, ugye? Egy keresztény csak ne menjen át egy baltával a szomszédba, és mint Ruandában történt. Ilyen nagy bűnöket nem csinálunk, a kicsi az meg, hát azt majd az Úr megbocsátja, és megbocsátja, és megbocsátja. Tudjátok, ülök ezen a szombatiskolai alkalmon, és a testvéreim elkezdenek Ádám bűnéről beszélni. Annak a következményeiről, hogy hogyan hat még mindig ránk, és hogyan görgött le 6000 év alatt hozzánk ez a bűn. És végül az egyik testvérnő nagyon őszintén felkiáltott, és azt mondta, hogy testvéreim, legyünk őszinték, végül is minden felelősség Ádámé. Nagyon klassz dolog, hogy a teológiában gyártunk jó szavakat, mint eredendő bűn, és akkor levezetjük Róma 5.12-ből, stb. De az az igazság, hogy minden mögött van egy cél. Az emberi természetre való hivatkozás. Bocs, nekem ilyen a természetem, van egy cél. Az, hogy a felelősséget ne terhelje rám senki. Nem akarok felelni a bűneimért. Nem akarom azt mondani, hogy én vétkeztem. Ez az én bűnöm. Légy irgalmas nékem, Isten bűnösnek. Azt mondjuk, hogy légy irgalmas Ádámnak, a bűnösnek. A bűnre egyetlen meghatározás van, amelyet Isten igéje ad. A bűn pedig a törvény szegés, a törvény megszegése. Ez egy olyan elv testet öltése, figyelem, egy elv, micsodája? Testet öltése, amely harcban áll Isten kormányzatának alapjával. Mi az Isten kormányzatának alapja? Emlékezzetek az Isten trónjára. Mi az Isten trónja? Ugye? A Szentek Szentjében ott van a szövetség ládája, és mit tartalmaz? A törvényt, amit úgy hív a Biblia, hogy a betöltése, ennek betöltése a szeretet. Azt mondja, a szeretet nagyszerű törvényével. Testvérem, ez a bűn. És akkor lehet újabb definíciókat gyártani, mindennel valahol célt fogsz téveszteni, mert a felelősség elől akarsz majd menekülni. Nem akarod majd azt mondani, hogy ez az én bűnöm. A bűnre egyetlen meghatározás van, ez pedig a törvényszegés. És akit a bűnös természet aggaszt, van egy nagyon-nagyon jó hírem. Péter apostol második levelében azt olvasom, hogy amilyen emberi természeted neked van, az Úr tesz egy ígéretet. Nekem isteni természetem van, mondja az Isten. Jézusnak isteni természete volt, emberi és isteni találkozott benne, és az emberi soha nem nyert teret. Jézust Sátán minden ponton megpróbálta megkísérteni, és egyszerűen nem ért el soha sikert, mert mindig az isteni természete uralkodott. És tudjátok mit? Péter apostol levelében azt olvasom, hogy ha hiszel az ő ígéreteinek, akkor egy nagy és becses ígéretet kapsz, hogy az ő isteni természetének részesévé tesz. Ez mit jelent? Az lesz természetes, hogy
az lesz természetes, hogy nem az, hogy ne ölj, hanem az, hogy nem fogsz ölni. Az lesz természetes, nem az, hogy ne paráználkodj, hogy nem szabad paráználkodni, de kár. Nem. Az lesz természetes, hogy még szép, hogy hűséges vagyok ehhez az asszonyhoz, még szép, hogy hűséges vagyok a férjemhez, még szép, hogy hűséges vagyok az Istenhez. Hát persze, eszembe se jutna más. Emlékeztek Józsefre? Emlékeztek József történetére, amikor Potifár felesége megpróbálja megkísérteni? Nem azt mondja, hogy gondolkodom rajta még. Nem azt mondja, hogy nekem ezt nem szabad, hanem felordít, azt mondja, hogy tehetnék ilyet. Hogy vétkezhetnék az Isten ellen, és az én Uram ellen. Testvéreim, az isteni természet részesének lenni semmi misztikus. Egyszerűen Jézus ott van veled. Azt mondja, és csak gyakorolja a hatalmát. Nézd, Jézus visszavásárol téged a vérén, és most már joga van téged újjáteremteni. Azt mondja, az a hatalom, amely a kánai mennyegzőn a vizet mustá változtatta, nem erjed borrá. Kiszámoltuk a mennyiséget, ki lehet számolni. Attól körülbelül egy egész mennyegző csontrészegre itta volna magát, hogyha az a mennyiség, az ott erjed most, erjed bor. Sőt, hagyd mondjam el zárójelbe, hogy Jézus azért jött, hogy megteljünk szent lélekkel. És Pál apostol azt írja az Efézusi Levél 5. fejezet 18. versében, hogy vagy a szent lélek, vagy a részegség a bortól. Na most, aki azért jön el a mennyből, hogy te megtelj szent lélekkel, gondolod, hogy leitatna egy mennyegzőn? Nehezen tudom elhinni. Főleg azért, mert a násznagy nem volt részeg. Nem az van, hogy amikor eleget ittak, akkor hozzák a jóbort, és ő nagyon jól felismerte, hogy ez a jóbor, pedig már eleget ivott, tehát nem részeg volt, csak eleget ivott. Ugyanaz a hatalom, amely a kánai mennyegzőn a vizet mustá változtatta, képes arra, hogy a természetedből kiírtson minden gonoszt. Testvéreim, Jézusra hogyan tekintünk, mint megváltó, vagy mint megváltó és az életem tulajdonosa és teremtő? Jézusé vagyunk kétszeresen a teremtés és megváltás jogán. És ez a teremtő még mindig teremtő, megvásárolta a vérén a jogot, hogy téged újjáteremtsen. Nem szükséges megtartanunk egyetlen bűnös hajlamot sem, írja Ellen White 1900-ban a Revient Herald hasábjain. Igen, ez az isteni természetről szól. Ez ugyanaz, amiről Péter apostol beszél a második levelében. Lehet bűn nélkül élni? Miért ne hagynánk fel a bűnnel? Kérdezi Ellen White egy ponton. Hitáltal megtehetjük. Miért ne hagynék fel a bűnnel? Miért kell nekem újra és újra vétkeznem? Szükséges? Adós vagyok a testnek? Ha megkapaszkodunk Krisztus ígéreteiben, és így szólunk, adni semmit nem tudok, keresztfádra borulok. És ez lesz a záróénekünk. Szeretném, ha ilyen lélekkel énekelnétek. Adni semmit nem tudok, keresztfádra borulok. És a kérdés tényleg ez, hogy akarsz-e felhagyni a bűnnel? Akarsz-e szakítani a bűnnel? Jézus hív téged a bűn mélyéről. Tudjátok, nagyon szeretem ezt a két verset. Mind a kettőt János írja le. Az egyiket az evangéliumban, a másikat a levelében. És azt mondja Jézus ennek a parázna asszonynak, hogy eredj el és többé ne vétkezzél. És hosszú tanulmányokat lehet olvasni róla, és értekezéseket, hogy hát Jézus itt egy, vagyis hát igen, a görög szöveg itt egy olyan folyamatos igeidőt használ, imperfektumot, és ez azt jelenti, hogy ez egy folyamat, és nem pontszerű dolgokról beszélünk, és ez azt jelenti, hogy mit is jelent, egy csomó mindent olvastam róla, figyeljetek, hagyjuk. Mit mond az asszonynak? Eredj el, és alkalom adtán, ha megint elesnél, és megint lenne egy hatodik férjed, meg egy hetedik, meg egy nyolcadik, vagy egy ilyen kapcsolat, vagy egy olyan kapcsolat, belefér, mert megbocsájtottam. Hányszor volt kedve ezek után ennek az asszonynak paráználkodni? Ha eszébe idézte azokat az embereket, akik jönnek a kővel, és akik ráadásul ugyanebben a történetben részesek. Vagy ha eszébe idézte azt, hogy a megváltó felegyenesedik, ránéz, és azt mondja, nem károsztatok.

Jézus Krisztus, és tudjátok, mit kétféle embert olvasok, kétféle embert látok, kétféleképpen szokták ezt a verset olvasni. Az egyik az így szól, hogy hála az Úrnak van szószóló, tehát vétkezhetek. Hiszen van szószóló. János azért írja, hogy ne vétkezzek, de ha mégis, halleluja, vétkezhetek. Mert van szószóló. De van egy másik, hogy is mondjam, íze is ennek az igének, és szerintem az a helyes. Hála az Úrnak, hogy van szószóló. Nem kell vétkeznem. Nem kell elesnem. Nem kell újra felemelnem a hangomat a feleségemre és a gyerekeimre. Mert tudjátok, minden egyes bűn micsoda? Ha a törvény betöltése a szeretet, akkor minden egyes bűn valójában nem szeretet. Nem fogsz tudni úgy vétkezni, hogy abban ne legyen valami szeretetlenség. Nem tudsz úgy bűnt elkövetni, hogy aznak ne szeretetlenség legyen. A másik iránti szeretetlenség, az Isten iránti szeretetlenség legyen a következménye. És tudjátok, mit a kereszténység elfelejtette? Elfelejtette, hogy a bűnökkel nem lehet játszani. A kegyelem bővölködik, örülünk neki, és folytatjuk az életünket, ahogy van. Hogyan olvasod ezt a verset? És szeretném ezt mindenkinek a szívének irányozni, ezt a kérdést. Te hogyan olvasod ezt a verset? Halleluja, maradhatok a bűnömben, vagy halleluja, van kiút? Fiacskáim, ezeket azért írom, hogy még csak el se essetek. Nem tudom, tudjátok, hogy van bűn általi megigazulás. Nem csak hit által és Jézus érdemei általi megigazulás, hanem bűn általi megigazulás. Hallottatok már róla? Amikor a másik bűnösebb, mint te, akkor te igaz vagy. Hálát adok néked, atyám, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Ilyenek, olyanok. A bűn általi megigazulás az, a fals elmélet, az a tévedés, amit úgy érzem, hogy napról napra alkalmazunk keresztények. Volt konfliktusom, nem mondom meg melyik diákkal, hát igazából többel is, és többektől hallom ezt a mondatot a gyerekeimtől az iskolában. És ő, ugye vétkezel, de van valami nagyobb bűn, és ő. Sőt, amikor ezt intézményesített formában csinálják, én egy ilyen kultúrából jövök. Abból állt össze a gyülekezetem, az tartott össze minket, hogy volt egy közös ellenség, akinek jobbak vagyunk. Testvéreim, minket nem a közös ellenség, hanem a közös barát köt össze. Nem az köt össze minket, hogy nem értünk egyet a Jelenések 13 fenevadának a ténykedéseivel, hanem az köt össze minket, hogy egyet értünk a Jelenések 14. fejezetben megjelenő Istennek a ténykedéseivel. Nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy lám, Mózes is elesett. Azt írja, hogy a világ legtürelmesebb embere volt, és mennybe jutott, bejutott Kánaánba, a mennyei Kánaánba. Az Úr megbocsájtott neki. Akkor miért kellene nekem is türelmesnek lennem? Hiszen Mózes, amikor elvesztette a türelmét, az Úr megbocsájtott neki. Testvéreim, próbálnál csak leülni Mózessel együtt erre a sziklára ott fent. Tudjátok, hol ül Mózes ezen a képen? Tudjátok, hol ül? Mit akar ábrázolni ez a kép? Az idős, nagyon idős Mózes. Egy hegyről néz lefelé, valami szép, zöld helyre. Ott van Mózes a Pizga tetején, Kánaán határán. És azt mondjuk, hogy ó, hát Mózesnek is megbocsátott az Úr, és különben vétkezett, és nem, hogy Kánaánba nem ment be, de hogy is a mennyei Kánaánba ment, még meg is dicsőült. Testvéreim, próbálnátok ki azt az érzést, amikor Mózes nem tudja, hogy hamarosan be fog lépni a mennyei Kánaánba, csak egyet tud. Azt, hogy oda nem mehet be, oda, amire 120 éve készült. Nem 40, nem 80, 120 éve ide készült. Én még nem éltem 120 évet, nem tudom, milyen 120 évig készülni valahova. És felviszi az Úr a hegy tetejére, és mint egy tördöf a szívébe, és azt mondja, nézd le, megmutatom neked. És látni akarja, hogy Mózes megint elveszti a türelmét, és lázad, vagy elfogadja. És mit csinál Mózes? Elfogadja. Legyen meg a te akaratod. Mózes meghal. És a következő jelenet, amit Mózesről tudunk, az, hogy nem tudják, hogy hol van a sírja, aztán egyszer csak lejön a mennyből, hogy Jézust vigasztalja. Aztán Júdás levelében azt olvassuk, hogy egyébként Mózes feltámadt, mert jött Mihály arkangyal, Mikáél, ki olyan, mint Isten, jön Jézus Krisztus,
És Mózes teste felett vetekszik sátánnal, és csak annyit mond sátánnak, dorgálja meg téged az Úr, te sátán. Én ezt most elviszem, ezt az embert.

Mózes feltámad és felmegy a mennybe, ugyanúgy, mint Illés és Énok. Mózes is a mennyben van, de ő ezen a ponton ezt még nem tudta. És tudjátok, hányan hivatkoznak nem csak Mózesre, Dávidra, Isten szíve szerint való férfiú, és mégis, fú, figyeljetek, ott minden van, paráznaság, gyilkosság, minden, ami kell, árulás, hazugság, minden van. És azt mondják, hogy lám, mégis Isten szerint való férfiú, mi a baj azzal, hogyha én is vétkezek? Nos, elmondom, 4 gyermeke halt meg a bűne büntetéseként. Nem, sokkal rosszabb. A bűne büntetését Jézus viselte, ez rendben van. De a bűne befolyása. A befolyás nem volt megállítható. Gondoljatok bele, ott van Absalom. Ott van Absalom, és Dávid soha nem meri őt megszomorítani. Ezt olvasok a Bibliában, soha nem szomorítja meg Absalomot. Nem szól rá, hogy Absalom, ezt nem teheted, és az édesapád vagyok, nincs jogod ezt tenni. És mivel soha nem állítja meg őt, kedves fiatok, kedves tinik különösen, ha apa, anya megállít. Csak emlékezzetek Absalomra. Olvassátok el, hogy miket ír róla? Ő volt a legszebb, és a legegoistább, és képes volt az apja életére törni. És tudjátok, hogy minek köszönhető az egész? Mert nem mert rászólni a fiára, mert tudta, hogy ő mit követett el. Testvéreim, nem lenne szabad a bűn ellen beszélnem innen a szószékről, mert bűnös ember vagyok, de nem akarok úgy járni, mint Dávid, hogy nem szóltam, mert túlságosan bánt a lelkiismeret. A bűn nem tesz igazzá. Nincs bűn általi megigazulás. Nincs olyan, hogy lám, Dávid is vétkezett, lám, Mózes is vétkezett, lám, az osztálytársam is vétkezett. Egyéni bűn van. Egyéni felelősség van. Hogyan tekintetek a tökéletességre, hogyha hogyan tekintünk a bűnre, feltettem ezt a kérdést. Hogy tekintünk a tökéletességre? Azt mondja a Biblia, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok is tökéletes. Tudjátok, hogy hány tanulmány szól erről, hogy a tökéletes itt nem tökéletes? Amint Isten tökéletes a maga hatáskörében, nem azt kéri tőled, hogy úgy légy tökéletes, hogy megistenülj, nem fogsz megistenülni. Ember vagy. De ami rajtad áll, amit kaptál az Úrtól, azt a lehetőséget, azt mind használt fel, azt mondja, legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok is. Mással úgy mondja, legyél irgalmas. Tudjátok, hogy a bűn valójában micsoda? Kegyetlenség. Amikor egy gyermek szembefordul a szülőjével, az kegyetlenség. Amikor egy szülő bántja a gyermekét, az kegyetlenség. Amikor a házastársak bántják egymást, az valójában kegyetlenség. Minden tökéletlenség, kegyetlenség. Mert a tökéletesség irgalmasság. Legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, a másik helyen úgy mondja, legyetek azért irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. És nem azt kéri tőled, hogy nem a lehetetlent kéri. Azt mondja, csak élj azzal az ajándékkal, amit adok. Élj azzal az ajándékkal, amit adok. Soha nem láthatjuk meg az Urat békességben, ha a lelkünk nem tisztul meg teljesen. Krisztus tökéletes mását kell bemutatnunk a világnak. Ti vagytok a világ világossága, én vagyok a világ világossága. Emlékeztek erre? Aki én hozzám jön, annak a belsejéből élő víznek folyamai ömlenek. Én vagyok az életvize. Látjátok, hogy Jézus hogy azonosítja magát az emberrel? Aki hozzájön bűnbánattal, azt olyan áldássá teszi, amit fel sem tudunk fogni, nincs mérce, nincs mérték. Hogyha nem adjuk át magunkat Krisztusnak, akkor nem tud megtisztítani, és ha nem tud megtisztítani. Krisztus tökéletes mását kell bemutatnunk a világnak. Minden gondolatunkat alá kell vetnünk Krisztus akaratának. Vajon Pál apostol viccel a Filippi levél 4. fejezetében, amikor azt mondja, hogy minden gondolat legyen tiszta, amik csak szépek, amik csak tiszták, amik csak igazak. Ő nem egy általános, egy átlagról beszél, arról beszél, Pál apostol arról beszél, hogy ez valóság. Létezik, hogy minden gondolatot Krisztus fogságába ejtünk. Nagyon sokan azt mondják, hogy majd, ha Jézus eljön, akkor. A megtisztító munkát Jézus azelőtt végzi el, mielőtt elérkezne az ő eljövetele. És a kérdésem az, hogy hová tűzted a célodat? Milyen célt tűztél magad elé? Azt a célt tűzted magad elé, hogy nagy bűnöket nem követek el, nem fogok lopni. Megfogadtam, hogy nem fogok lopni. Megfogadtam, hogy nem ölök meg senkit. Legalábbis baltával, meg puskával, nem? A szavaimról ne beszéljünk. Milyen célokat tűztetek ki magatok elé? Milyen célt tűztem ki magam elé?
Megcéloztad a láthatáron látható legmagasabb hegyet, és azt mondtad, hogy rendben, ha Isten a szeretet, akkor olyan akarok lenni, mint ő. Ha Isten az irgalom, akkor olyan akarok lenni, mint ő. Ha Isten az igazság, akkor olyan akarok lenni, mint ő. Vagy azt mondtad, hogy ennyi elég lesz, fogadj el így. Ne felejtsd el, hogy magasabb szintet nem érsz el annál, mint amit magad elé tűzöl. És akkor beszéljünk egy kicsit a győzelemről. Milyen lesz az a győzelem, amikor győzünk a bűn felett? Ilyen lesz az a győzelem, amikor győzünk a bűn felett? Beírtam, hogy egy pár kulcsszót Google-be, aztán ezeket a nagyon klassz képeket adta. Testvéreim, tegyük fel, hogy az Isten ígérete teljesül. Ez egy elég jó feltételezés, mert 100%-os a valószínűsége, ugye? Tegyük fel, hogy még az én életemben is teljesül az Isten ígérete, és megtisztít engem a bűntől. Elveszi a szívemből a lázadást. Elveszi a szívemből a szeretetlenséget, amit a feleségem, a gyermekeim iránt tanúsítok, amit a munkatársaim iránt tanúsítok, vagy az iskolásaim iránt, a hatodikosok és a nyolcadikosok iránt tanúsítok, és elveszi a haragot a szívemből a presbitertársaim iránt, és a gyülekezeti tagok iránt, és győztem. És fogom az aranyérmet, amit a nyakamba akasztott az Úr, és megharapom, mint a jó olimpikonok, felemelem én is a kezemet. Így néz ki majd az a győzelem. Így fog kinézni Jákob küzdelmének éjszakája. Hagy mondjam el nektek, hogy nem így fog kinézni. Azt olvasom, akiről az a bejegyzés található a saját megítélése szerint a gyülekezeti kézikönyvben, a mennyei könyvekben. Tehát nem aki magát valahogy értékeli, akiről már a menny nyilatkozott. Emlékeztek, hogy a menny mindenkiről nyilatkozik? Hányszor olvassuk, hogy könyvek nyitatnak meg? Hányszor olvassuk, hogy az angyal jegyzetel? Hányszor olvassuk, hogy meg ne botránkoztassuk egy kisgyermeket, mert az ő angyalai mindig látják az én mennyei atyámat? Hányszor olvassuk, hogy az angyalok tanúk és írnak, jegyeznek, jegyzetelnek? És amikor kinyitják azt a könyvet, azt mondja, akiről az a bejegyzés található ezekben a könyvekben, hogy ők szentek. Figyelem, nincsenek tudatában ennek a ténynek. Sőt, ők az utolsók, akik tulajdon jóságukkal hencegnek, vagyis inkább hencegnének. Egyetlen próféta vagy apostol sem állította magáról soha, hogy szent lenne. Még Dániel, ma Dánielről beszéltünk, ugye? Pál, vagy János sem a szeretett tanítvány. Az igazak soha nem állnak ilyen jogigénnyel elő, soha nem állnak elő ilyen jogigénnyel. Nincs olyan, hogy szentnek érzed magad. Testvérem, most szólok, ahogy szentnek érzed magad, tudj róla, hogy nem vagy szent. Tehát, hogyha kell egy jó lakmuszpapír, és tudd, hogy szent vagy-e épp vagy nem, vizsgáld meg magad, és ha szentnek érzed magad, lám, jó keresztény vagyok, a többiek ilyenkor nem a gyülekezetben vannak, én tizedet adok. Ez a lakmuszpapír, ha így érzed, tudj róla, hogy nagyon súlyos rendezni valód van az Úrral. Van egy idős lelkésztestvérem, vagyis nálam idősebb lelkésztestvérem, aki a édesapám korú lelkésztestvérem, aki nagyon szereti ezt a hasonlatot, hogy lelki karosszék. Hallottátok már ezt a kifejezést? Ugye ez a Laudícia gyártmányú kényelmes lelki karosszék. Azt mondja, ha a nyomorúság idején Isten népének aggódásuk és gyötrődésük közben be nem vallott bűnök jutnának eszükbe, összeroskadnának, ám nincsenek elrejtett hibáik, bűneik előttük mentek az ítéletre. Isten eltörölte őket, és ők már nem is emlékeznek rájuk. Így írja az angol szöveg, hogy képtelenek eszükbe idézni azt. Nincs, soha nem lesz olyan érzésed, hogy győztem, még Jákob éjszakáján sem, amikor már elég egyértelmű, hogy az ajtó bezáratott, és rád nem jönnek a csapások, bizonyítékod van rá, hogy győztél, egy pillanatra sem fogod azt érezni, hogy milyen jó a győzelem, soha nem fogod így érezni magad. Sőt, amikor eljön Jézus, és már tényleg minden lezárult, akkor sem fogsz így csinálni. Mit csinálnak a győztesek? Az ő koronáikat Jézus Krisztus a megváltó lábai elé helyezik. Azt olvasom, bűneik előttük mentek az ítéletre, Isten eltörölte őket. Nem én,
dolgoztam meg rajta. Nem én értem el, nem az én érdemem. Az Isten törölte el azt. Azt mondja, hogy azokban a napokban és abban az időben, ezt olvasom Jeremiás könyvében, kerestetik Jákob bűne, Izrael bűne, de nem lehet már megtalálni. Kerestetik, de már nem lehet megtalálni. Azok a bűnök, amikről szintén Jeremiás írja, hogy vastollal és gyémánt heggyel van bevésve, azt mondja nem sokkal később, hogy kerestetik azokban a napokban, de már nem találja senki. Nincs meg a feljegyzés. Nincs nyoma sem az emberben, sem a mennyei könyvekben. És nézzétek, kicsit nehéz ezt a szakaszt felolvasnom. Az utolsó előtti diánál vagyok körülbelül, vagy utolsó előtti előttinél. Ez egy hosszabb idézet, és ez engem majdnem kizár, mert én tanultam. Azt mondja, hogy nem a tanult emberek fogják az Isten művében, hogy is mondjam, nem a tanult emberek azok, akikre az Isten úgy tekint, hogy lám ő tanult, és őt el tudom fogadni. Az Úr elhív embereket, hogy másokat készítsenek fel arra, hogy megállhassanak az Úr napján. De azok az emberek, akik hosszú időszakokat töltöttek a könyvekből való tanulással, életükkel nem tesznek bizonyságot olyan komoly szolgálatról, amelyre napjainkban szükség van. Nem a felkészítés szolgálatát végzik. Nem hordoznak egyszerű és határozott bizonyságtételt. Isten lelke erejére van szükség a prédikátorok és a diákok, ugye egy iskolának írja, a diákok körében, teológiai intézetnek írja. Az igaz lelkű küldött szívéből feltörő imádságos és komoly kérlelések meggyőződésre fognak juttatni embereket. A nem tanult emberekre, nem a tanult emberekre lesz szükség, itt mondtam, hogy kicsit kizárva érzem magam, mert tanultam. Bár ne tanultam volna. Nem arról van szó, hogy a tanult emberek ki vannak zárva. Arról van szó, hogy nem ez a biztosíték. Nem ez a valami. Azt mondja Pál, Isten a világ bolondjait választotta, hogy az eszeseket megszégyenítse. Nem a tanult emberekre lesz szükség ennek a munkának az elvégzésére, mert ők jobban támaszkodnak a könyvekből szerzett tudásra, mint Isten és Jézus Krisztus ismeretére. Testvéreim, ez azt jelenti, hogy ha nem jártál teológiára, van remény. Röviden és tömören. Ugye? Mindazok, akik ismerik. Milyen ismeret? Tankönyv? Személyes ismeret, napi kapcsolat, akik ismerik az egyedül igaz élő Istent, Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát is ismerik, és róla, mint megfeszítetről fognak prédikálni. Láttatok már, és ez a záró kérdésem, láttatok már tökéletes embert ezen a földön? Mert én eddig a tökéletességről, a bűnfeletti győzelemről beszéltem, stb. Igazából ez a záró kérdésem. Láttatok már tökéletes embert? Ne nézegessetek rám itt a szószéken, mert nagyon összeszégyellem magam, hogy mertem ide kiállni egy ilyen üzenettel. Láttatok már tökéletes embert? Kérek egy határozott választ. Hangosat. Ó, de megvan osztva a gyülekezet. Láttatok tökéletes embert. Ne felejtsétek el, ez egy ilyen beugratós kérdésnek tűnik, de ezen áll vagy bukik minden. Ezen áll vagy bukik minden, mert ha engem néztek, mert én vagyok itt most a szószéken, meg presbiter, meg a mit tudom én, a keresztségi tanító, vagy nézitek a gyülekezetvezető testvéremet, vagy az idősebbeket, akiknek már őszahajuk és tele vannak bölcsességgel, baj lesz, mert egyik sem tökéletes. Erre az utolsó mondatra szeretném még a figyelmeteket kérni azokat is, akik hátulsugdolóznak. Ügyelj a fethetetlenre. Ki ő? Jézus. Nézd a becsületest. Ki ő? Jézus. Mert a jövendő a béke emberéjé. Ki a béke embere? Jézus. Nézd a tökéletest. Figyeld a tökéletest. Ő tökéletes ember volt. És azt mondja nekünk Pál apostol, hogy ez a kegyesség nagy titka, ez az Isten félelem nagy titka, hogy Jézus Krisztus ti bennetek van, a dicsőség reménysége. És ha őt nézed, nem az embertársadat, meg nem a lelkészt, meg nem a prédikátort, meg nem a bárkit. Ha őt nézed, azt mondja, háborúság ide ez Jákobon, de nem ez az utolsó mondat. Megszabadul abból.
Igen, az éjszakában egyszer csak fel fog tűnni egy kis fény. Nagyon szeretem az északi fényt, mert nagyon jól ábrázolja ezt az egészet. A sötétben egyszer csak megjelenik egy kis fény. Egy kicsi fényes felhő kelet felől. És ez a felhő egyre nagyobb lesz, egyre fényesebb. Betölti az egész eget, és a trombita szólni fog, és az angyalok az égnek négy szele felé elrepülnek, és kihozzák a sírból azokat, akik az Úrban haltak meg. Látni fogjuk Jézus Krisztust, ahogy megérkezik, ahogy megáll fölöttünk. Akkor a lába még nem érinti a földet, hanem minket ragad el magához a felhőkön. És mi azokkal együtt, akik feltámadtak dicsőségben, azokkal együtt mi is elváltozunk. Elragadtatunk a felhőkön, és ezenképpen mondja Pál apostol, mindenkor az Úrral leszünk. Testvéreim, Jákob éjszakája nem egyszerűen arról szól, hogy milyen kemény lesz, hanem arról szól, hogy meg fogsz szabadulni. Eljön Jézus, és elvisz minket. Hiszitek-e ezt? Hiszitek-e, hogy Jézus Krisztus nagyon hamar eljön értünk, és hazavisz minket? És akkor már nem kell félnünk betegségtől, nem kell féltenünk a családunkat, nem kell félnünk semmitől. Akkor már nem fogunk összejárni imaórára gyógyulást kérni. Össze fogunk járni imaórára, hogy a koronáinkat az Isten trónja elé tegyük. Össze fogunk járni azért, hogy énekeljünk, és nem azért, hogy bűnbocsánatot kérjünk, hanem azért, hogy hálát adjunk a megfeszítettnek, aki az életét adta értünk. Aki által a bűn emléke is eltöröltetett a szívünkből. Szeretnél ott lenni majd azon a napon? Szeretnétek ott lenni azon a napon? Ugye nem vagyok egyedül ezzel. Nem vagyok egyedül. Az Úr megadja, hogy ott legyünk, és győzelmet ad nekünk. Amen. Mennyei Atyánk, öröm van a szívünkben, ahogy előtted térdet hajtunk. Azért, mert Jézus Krisztus hamarosan hazavisz minket. És egészen biztos a belépésünk abba az országba. Nem azért, mert megérdemeltük, nem azért, mert megdolgoztunk érte, szó nincs erről, hanem azért, mert Jézus, ő maga kitaposta az utat előttünk. Maga Jézus jött el, és halt meg a bűneinkért. Odaadta magát értünk. Atyán, kérünk téged, adj nekünk győzelmet a bűn felett, azaz segíts, hogy viszont szerethessünk téged. Nekünk nincs erőnk erre, bennünk nincs erre képesség, de benned van, és Jézus érdemeire támaszkodva kérünk téged, szabadíts meg minket attól a sok bűntől, amit elkövettünk és elkövetünk nap, mint nap, a visszatérő függőségeinktől, az eleleséseinktől, az indulatainktól, a szeretetlenségeinktől. Atyánk, az a vágyunk, hogy megdicsőíthessünk téged azzal, hogy átadjuk az életünket, és te, a te jellemedet kiformálod bennünk. Neked akarjuk adni a dicsőséget, mert amikor majd visszatekintünk az útra, tényleg azt fogjuk látni, hogy semmi, de semmi emberi érdem nincs, ami minket elhozott a te országodba. Atyán, kérünk téged, szólíts meg minket egyen-egyenként. Küldd el a te szent lelkedet, mutasd meg a titkos bűneinket, leplezd le a lázadásainkat a saját szemeink előtt, hogy felkiálthassunk és azt mondhassuk, hogy jaj, nékem elvesztem. Mert ha így kiáltunk, akkor egészen biztos, hogy te megtisztítasz. Kérünk, Atyánk, jöjj közel hozzánk, mi is szeretnénk hozzád közel húzódni, és megismerni téged, és akit elküldtél, Jézust, az ő nevében. Amen.

Ismét szeretettel köszöntök mindenkit, és különösen titeket, Claudia és Mário. Én ilyen keresztségen még nem vettem részt, szerintem ti sem. De tudjátok, akármilyen is a világ helyzete jelenleg, és akármennyire is furcsa dolgokat kell művelnünk az egészségünk megóvása és mások egészségének megóvása érdekében, úgy gondolom, hogy az alkalom szépségén semmit nem rontanak ezek a dolgok. Látjátok, hogy a technikusok milyen ügyesek voltak, összehoztak még kórust is, meg közös éneket, mindent. Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak azért, hogy még így is szeretné számunkra minél ünnepélyesebbé tenni, számotokra minél ünnepélyesebbé tenni ezt a napot. És szeretnék egy néhány igei gondolatot mondani Ezékiel könyve alapján, amely nagyon megérintette a szívemet, amikor erre a keresztségi alkalomra készültem. És mielőtt felolvasom az alapigét, szeretném egy kicsit a szövegkörnyezetet elmondani, hogy mi is történik itt, és honnan fogok olvasni a Bibliából. Ezékiel abban az időszakban élt, amikor Izrael népét, egészen pontosan Izrael népének a felét, a megmaradt felét, Júda törzsét fogságba vitték Babilonba. Ez az időszámítás előtti 600-as évek, és ez a fogság eltartott egészen 70 évig, tehát az időszámítás előtti 530-as években szabadultak onnan. 70 éven keresztül elhurcolták ezeket az embereket a saját hazájukból, és fogságban éltek egy egész más országban, szolgaként, sőt, rabszolgaként. Nem tudom, hogy ki mennyire szeret, kinek mennyire van honvágya, mennyire szeret otthon lenni, és ki mennyire utazós típus. Én azt tudom, hogy szeretek utazni, de aztán eljön az a pont, amikor jó otthon, ugye? És úgy tudom, hogy a ti életetekben is eljött egy olyan pont, hogy jó otthon, ti is kint éltetek egy néhány évig, ugye nem fogságban és nem Babilonban, de Németországban. És éreztétek azt, hogy jó lenne otthon lenni, ugye? Jó lenne otthon lenni. A honvágy az egy olyan dolog, amit az Isten ültetett a szívünkbe. De nem e földi hon utáni vágy, hanem valami sokkal magasabb rendű, az Isten országá felé irányuló honvágyat szeretne a szívünkben támasztani. És amikor Izrael népe ott van, Júda népe ott van, Júda törzse itt van, fogságban, Babilonban, egy teljesen idegen kultúrában, teljesen idegen környezetben, és tudják, hogy azért vannak fogságban, és azért van rajtuk ez a nyomorúság, mert vétkeztek az Úr ellen. Azért, mert megszegték azt a szövetséget, amit az Isten szándékozott kötni velük, és amit az Isten újra és újra megerősített nekik. Megszegték ezt a szövetséget, és végül ez beérett, ez a rossz, és eljött a babiloni fogság. És ebben a fogságban, ebben a helyzetben, ebben a megalázott helyzetben az Úr így szól a prófétája szája által. És Ezékiel így közvetíti felénk az Isten üzenetét. Hintek rátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok nektek új szívet, új lelket adok belétek. Elveszem a kőszívet a testetekből, és adok nektek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Így szólt Ezékiel könyve 36. fejezete 25-27. versei. Amikor Isten látja az ő népét fogságban, abban a fogságban, amelyet a saját bűnei okoztak, nem úgy tekint rájuk, hogy szoktam mondani, csípőre teszi a kezét, és azt mondja, hogy na most megnézheted, hogy hova jutottál. Mi emberek sokszor így állunk ahhoz, aki a saját bűnei miatt, a saját rossz döntései miatt bajba kerül. Ja? Most megkaptad? A fejedre fordult, ugye? Isten nem így tekint a bűnös emberre. Onnan tudjuk ezt egészen biztosan, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy a bűnös embert, azt a bűnös embert, aki fellázadt ellene, aki megszegte a vele való szövetségét, azt a bűnös embert ki megváltsa. Ezt énekeltük. Ez nekem is meglepetés volt, nem tudtam, hogy ez ma meg fog szólalni. De ezt az éneket énekeltük, és ezt szoktuk a gyülekezettel énekelni. Megváltva, megváltva. Megváltva azt jelenti, hogy valaki kifizette értünk az árat, azt az árat, ami az életünk ára. És ez az Isten, aki hajlandó értünk kifizetni ezt az árat, így szól hozzánk, hintek rátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok. A Bibliában a tisztaság és tisztátalanság azt jelenti, hogy az Istennel szövetségben vagyok, vagy az ő ellensége vagyok. Amikor megtisztít minket, akkor az azt jelenti, hogy helyreállítja a velünk való szövetségét. Újra az ő gyermekei leszünk. Nem idegenek, nem távolvalók.
hintek rátok tiszta vizet, és minden tisztátalanságotoktól, minden bálványaitoktól megtisztítalak titeket. Én voltam nálatok egy néhányszor bibliaórán, ugye együtt tanultunk az elmúlt hónapokban, és ez nekem nagyon nagy élmény volt. Egyrészt azért, mert nem tudtam olyat kérdezni, amire ne tudnátok válaszolni, mert szorgalmasan készültetek minden órára, és ennek nagyon örülök. Másrészt legalább láttam, hogy hol laktok és hogy laktok. És az a helyzet, hogy ezt elmondhatom mindenki előtt, se Mário, se Claudia szobájában nem láttam semmiféle faragott bálványt, ami előtt, nem is tudom, ők leborultak volna, se gyertyácskákat, semmit. Végül is Isten ígérete azt mondja, hogy minden bálványaitoktól megtisztítalak titeket. Hát ez ránk már nem vonatkozik, ugye? Nekünk nincsenek bálványaink, amitől meg kéne tisztulni. Nem így van. A Biblia azt mondja nekünk, hogy minden bálvány, ami fontosabb számunkra, mint maga az Isten, és az ő egyszülöttje, Jézus Krisztus. Pál apostol egyenesen így mer fogalmazni, hogy vannak, akiknek Istenük az ő hasuk. Én még nem láttam egy faragott hasat se kitéve sehol. Ja. Nem így bálvány a has. Hanem egyszerűen, hogyha fontosabb az étvágyam, mint maga Jézus. Ha Jézus azt mondja, hogy ezt ne tedd, ezt ne edd, és én azt mondom, hogy na de, nekem az kell. Lehet bálvány egy ilyen kis vacak is, ugye? Vagy lehet bálvány ennek a nagyobb verziója. Nagyon sok háztartásban látom, hogy a nappali közepén, mint egy oltár úgy áll a televízió, ugye? Szinte központi helyen van. Most tervezzük éppen a házunkat, és megbeszéltük a feleségemmel, hogy ilyen oltárt nem teszünk ki. Most még jó helyzetben vagyunk, mert a gyerekeink kicsik, és ilyenkor még annak örülnek, amit adunk. Azt szeretném ezzel mondani, hogy bárkinek lehet bármiféle bálványa. Amikor Isten azt ígéri, hogy megszabadít a bálványainktól, akkor nagyon egyszerűen azt fejezi ki, meg tud minket bármilyen függéstől szabadítani. Legyen az bármi. Ezt énekeltük, megváltva, kiszabadítva, visszavásárolva. És azt mondja, amikor megszabadítalak téged a függőségeidtől, hogyha szabad így modern nyelvre lefordítanom, amit Ezékiel mond, azt mondja, akkor adok neked új szívet és új lelket. És utána elmondja, hogy mi ez az új szív és mi ez az új lélek. Azt mondja, elveszem a kőszívet a testedből és adok neked új szívet. Ja, aki járt általános iskolában Magyarországon, annak volt egy kötelező olvasmány, ugye? Valamikor olyan 7., 8., nem is tudom mikor. Hogy hívják azt a könyvet? Kőszívű emberfiai, mindenki rögtön tudja. Ugye ezt a magyarban is használjuk. Ez a meglepetés, hogy 2600 évvel ezelőtt már a héberek is használták ezt a kifejezést. Kőszív. Mi a kőszív jellegzetessége? Milyen érzések vannak egy kőszívben? Milyen melegség van egy kőszívben? A kőszív nem érez, a kőszív jéghideg, a kőszívvel nem lehet mit kezdeni, ugye? Azt mondja, adok nektek hús szívet. Mi a különbség a hús és a kő között? Nem tudom, kaptatok-e már injekciót húsba, bárhol. Ugye, oltást, vagy bármi. A hús jellegzetessége, hogy... Ugye,

És erről szól ez a mai nap. Az Úr örömmel fogadja azt, hogy a ti szívetek elkezdett érezni. És ráérzett arra, hogy az Isten elküldte az ő egyszülöttjét, aki értetek adta az ő életét. Ez meglágyította a szíveteket. És ezt a meglágyítást, ezt pecsételitek meg ma az Isten előtt. Azt mondja, új lelket is adok belétek, új lehelletet. Milyen lelket ad belénk az Isten? Azt mondja a 27. vers, az én lelkemet adom belétek. Nagyon egyszerűen kifejezve ez azt jelenti, hogy az Isten az ő saját szent lelkét adja. A Szentlélek a harmadik isteni személy, aki láthatatlan, megfoghatatlan. Azt mondja róla Jézus, hogy a szél fúj, ahová akar, annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki Istentől született. A megtérést, az Istenhez térést, a hazatérést, ezt a honvágy érzetet, ami az ember szívében van, ezt Jézus úgy nevezi, hogy a Szentlélek munkája, olyan, mint a szél, ami fúj. Nem tudjuk megfogni. Szokták mondani ugye az időjárás jelentés, hogy innen jön a front, onnan fog fújni a szél, stb. De én még egy időjárás jelentés sem láttam, ahol megmondták volna, hogy innen fog indulni a szél. Mögötte nincs szél, csak előtte van szél. Láttatok már ilyen időjárást? Nem? Jézus azt mondja, nem tudod megfogni, hogy honnan jön a szél. Nem tudjuk megfogni, hogy hol kezdődött a Szentlélek munkája a ti szívetekben. Lehet, hogy van egy-egy élmény, visszaemlékeztek egy-egy igére, vagy egy beszélgetésre apával, anyával, vagy bárkivel, ami úgy elindított bennetek valamit. De nem tudjátok egészen pontosan megfogni, hogy hol is kezdődött. Hol kezdődött az, hogy Jézus Krisztus elkezdett vonzani önmagához. Adom nektek az én lelkemet, ezt ígéri az Isten. A Szent Lelket onnan lehet megismerni, ahogy itt az írás mondja, hogy az ember elkezd cselekedni. A Szentlélek munkája cselekvés. Nem pusztán egy belső elmélyedés, vagy belső csönd, az kevés. A Szentlélek munkája nem pusztán meditáció, vagy elmélyedés, gondolkodás. Ez is a Szentlélek munkája. De itt valami fontos dologra hívja fel a figyelmet. Az ige. Azt mondja, amikor belétek adom az én lelkemet, akkor azt cselekszem én. Mondja az Isten, nem én ember. Mondja az Isten önmagára én, hogy az én parancsolataimban járjatok. Ha egy pillanatra ugorhatok a Biblia legvégére, ott azt olvasom, hogy mielőtt Jézus eljön, lesz a földön egy nép. Akikre rámutat Jelenések könyvében, az az angyal, aki ott azt a abban a látomásban vezeti János apostolt. A Biblia utolsó könyvében azt látom, hogy az angyal mutat, és azt mondja, íme egy nép, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Jelenések könyve 14. fejezet 12. versében azt olvasom, a történelem végén, pont mielőtt Jézus eljön, fel lehet ismerni azt a népet, akit Isten elhívott. Őket arról lehet felismerni, hogy megtartják az Isten parancsolatait. És sokan mondják azt, hogy rendben, akkor essünk neki, feszítsük meg minden erőnket, és tartsuk meg ezentúl az Isten parancsolatait. És elkezded olvasni az Isten parancsolatait, és az van benne, hogy ne ölj, ne lopj, légy hűséges, ne paráználkodj. És mondhatod azt, hogy de hát én ezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Keresztény családban, adventváró családban nőttetek fel, loptatok? Voltatok bankot rabolni valaha? Nem. Öltetek embert? Nem. Akkor odaállhattok Jézus elé, és mondhatjátok ti is, hogy én ezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Akkor minek nekem az új szív? Egy megtörtént esetet idézek a Bibliából. Egy fiatal ember, aki egy becsületes szívű valaki volt, oda ment Jézus elé, és azt mondta, hogy hát én ezeket megtartottam. De valami mégis ott belül szúr, valami hiányzik. Nektek is valami belül szúrt, valami hiányzott. Én jó gyerekeknek ismertelek meg titeket. És most már nem gyerekek vagytok, most már fiatalok, fiatal felnőttek, felnőttek. Hogy nevezhetlek titeket? Egy jó néhány éve ismerjük már egymást, és én sosem mentem még úgy haza a gyülekezetbe, hogy fú, ez a Mário, én nem bírok vele. Klaudiával kapcsolatban sem voltak ilyen érzéseim. A saját gyerekeimmel kapcsolatban néha van. Nem látom, hogy olyan nagyon rossz gyerekek lennétek, de tudjátok, amikor Jézus felteszi a röntgen szemet, ami megvizsgálja a szíveket, és rámutat arra, hogy lehet, hogy soha nem loptál, de nézd csak, mi van ott a szívedben. Még ez fontosabb, mint én vagyok. Még ez is fontosabb, mint én vagyok.
Meg erőltethetjük.

0: magunkat, és mondhatjuk azt, hogy ezentúl megtartjuk Isten parancsolatait. De az a nép, akire ott Jelenések könyvében az angyal rámutat a látomásban, és azt mondja, íme az a nép, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Ezek az emberek, és innen Ezékiel könyvéből is kiderül, nem a maguk erejében bíznak. Nem abban bíznak, hogy mi jó gyerekek voltunk. Nem abban bíznak, hogy mi soha nem hagytuk el az atyaházát. Nem abban bíznak, hogy de hát én sosem loptam, sosem öltem. Azt mondja Ezékiel könyve, adom nektek az én lelkemet, és én cselekszem. Én cselekszem azt, hogy az én parancsolataimban járjatok. Kedves gyülekezet, és kedves barátaim, és kedves testvéreim, kedves Klaudia és Mária, ez a különbség a törvényeskedés és a Szentlélek munkája közt. Ha ti olyan emberek vagytok, akik megtartják Isten parancsolatait, annak egyetlen egy oka lehet és egy forrása lehet. Maga az Isten és az ő ereje. Mivel, hogy az ő isteni ereje, mondja Péter apostol, mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és a kegyes élethez kell. Annak megismerése által, aki minket elhívott. Annak megismerése által, aki minket megváltott. Ez az erő, amire szükségetek lesz, ez a Szentlélektől jön, Jézus Krisztus által. Ennek az Atya a forrása, Jézus Krisztus vére által a tietek lehet, és a Szentlélek minden napot lesz veletek. Ezért mondja azt a keresztség íge, és ezzel a gondolattal szeretném befejezni, hogy rátérjek arra, hogy mi is fog most történni. Maga Jézus mondja azt, mikor elköszön a tanítványaitól, hogy kereszteljetek meg, tegyetek tanítványokká minden népeket, és kereszteljetek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindhárom isteni személyre szükségetek van. Szükségetek van az Atyára, aki szerető apátok, Jézus Krisztusra, aki az életét adta értetek, és a Szentlélekre, aki megtanít titeket, és erőt ad arra, hogy az ő parancsolataiban járjatok, hogy a legvégén az angyal rátok is mutasson, hogy íme, Klaudia és Mária, akik megtartják az Isten parancsolatait a Jézus hite által, és a Jézus hitét így mondja. Amikor Jézus azt mondja, keresztelkedjetek meg, amikor Jézus arról beszél, hogy kezdjetek új életet, és amilyen szertartás most itt végbe fog menni, nem mi találtuk ki, nem a Ráckevé gyülekezet specialitása, hogy csináljunk akkor egy úszómedencét ide. Maga Jézus Krisztus mondta azt, hogy aki szeretne az Isten országába belépni, annak először is hinnie kell az Isten fiában. Másodszor ezt a hitét ki kell fejeznie azzal, hogy Jézus példáját követve alámerül a vízben, ami jelképezi a halált, de jelképezi a feltámadást is. Ennek leszünk most itt szemtanúi. Maga Jézus Krisztus rendelte el ezt a szertartást. Talán sokaknak ez meglepetés, de Jézus Krisztus nagyon kevés szertartást rendelt el. Összesen kettőről tudok. A keresztségről és az úrvacsoráról. A kereszténység ma tele van szertartásokkal és ünnepekkel. A Bibliában összesen kettőt találunk az Új Szövetségre nézve. A keresztséget és az úrvacsorát. A keresztség kifejezi azt, hogy a keresztelendő bemegy a vízbe, és nem a maga erejéből, hanem az adott lelkész segítségével alámerül. Nem tud alámerülni magától, nem tud kijönni magától. Majd látni fogjuk, ez egy elég lehetetlen és tehetetlen testhelyzet. De azt fejezi ki, hogy az ember meghal Krisztussal együtt. De ahogy Krisztus harmadnapra feltámadt, úgy ti is azon nyomban kijöttök a vízből. Jézus nyomdokában jártok ezzel. Ez egy kifejezés. Kifejezitek azt, hogy őt szeretnétek követni. Ebben is. Ki szeretnétek fejezni azt, hogy a gyakorlatban is szeretnétek őt követni. Úgy akartok tenni, hogy ő tesz. Jézus arra tanít minket, hogy aki szeretne belépni az Isten országába, János Evangélium a harmadik fejezete szerint, annak újjá kell születnie víztől és lélektől. Nem vagy-vagy, hanem és. Én azt kívánom nektek, hogy nyerjétek el azt az ajándékot, amit az Isten ígért nektek. A java most jön, ez még csak a születés. De milyen jó egy olyan atya szárnyai alá születni, egy olyan atya gyermekének újjá születni, akinél ott van minden erő, aki azt ígéri, hogy majd én cselekszem azt, hogy az én parancsolataimban járjatok. Egy ilyen életet kívánok nektek. Amen.
1: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Szeretnék néhány útravalót mondani, mielőtt elkezdenétek az új életeteket. Először szeretnék hálát mondani a Jóistennek, aki lehetővé tette ezt az alkalmat. Hálát mondunk a szülőknek, a nagyszülőknek, akik munkálkodtak azért, hogy ti adventista gyerekek legyetek, akik a végén komoly döntést hoztok a ti életetekbe. És hálásak vagyunk azoknak is, akik a technikát üzemeltették, akik ráénekeltek, vagy így a felvételre, hogy ezáltal nem csorbult az ünnepélyessége a mai alkalomnak, ha egy kicsit más is volt. És érdekes volt az is, ugye, hogy a korábbi felvételeken nem gondoltátok, mikor ti is énekeltetek a kórusba, hogy majd magatoknak fogtok énekelni a ti keresztségeteken. Ugye ez is egy különleges dolog lett, így ilyen szempontból. A Márk evangéliumából olvasnék két verset, a Márk evangélium a 5. fejezetéből, a 18-as és a 19-es verset a következőképpen. Mikor pedig a hajóba beszállott, a volt ördöngös kérte őt, hogy vele lehessen. De Jézus nem engedte meg néki, hanem mondta néki, eredj haza a tieidhez, és jelents meg nékik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. Elárulok nektek egy személyes dolgot, már régóta vártam azt, hogy egyszer a keresztség végén én köszönhessem a keresztelendőket. Mert volt már mindenféle variációja a keresztségnek, de arra nem került sor az utóbbi időbe, hogy én nekem jutott volna osztályrészül, hogy köszöntsem. És most végre itt van, és ezt az igét, ugye, illetve ennek a mondani valóját már nagyon régóta tartogatom. Mi is történt itt? Az történt, hogy Jézus meggyógyított egy embert, és tulajdonképpen valamennyien bűnbeteg emberek vagyunk, valamennyiünknek szüksége van egy lelki gyógyításra. És miután ezt az embert meggyógyította Jézus, ez az ember szeretett volna oda kuporogni Jézus lábához, és hallgatni őt nagy kerek szemekkel, nagy nyitott fülekkel, várni, hogy mit mond az, aki meggyógyított engem. És nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy azt hiszük, hogy a keresztség az egy befejező állomás, hiszen küzdöttem, ahogy Klaudia elmondta, és bizonyára Mariónak is voltak ilyen dolgai, másnak is, hogy küzdöttem, és végre Jézus megsegített, eljutottam a keresztvízig, és most minden reggel órákat olvasom a Bibliát, olvasom a bizonyságtételeket, részt veszek minden imaórán, részt veszek minden istentiszteleten, és így tovább, és iszom annak a szavait, aki megváltott engem. És rendben is van ezzel, hogyha vágyódunk hallgatni Jézust, de nagyon sokszor elfeledkezünk arról, hogy nekünk van egy feladatunk is. És ezt a feladatot ez az ember itt rögtön megkapta. Azt mondta neki Jézus, hogy ne gyere velem, hanem menj el a tieidhez, és mondd el, hogy mit cselekedett veled az Isten. Ti olyan szépen összeszedtétek azt, hogy hogyan vezetett benneteket Jézus, hogy a döntésre jussatok, most mondjátok el ezt másoknak is. Hallották itt a testvérek, hallották azok, akik itt vannak a terembe, de menjetek, mondjátok el a szomszédnak. Mondjátok el annak, akivel alkalmilag találkoztatok. Írjátok meg a barátotoknak, aki nem volt itt ezen az alkalman. Akit csak elértek, mindenkinek mondjátok el, mit tett veletek Jézus, mert ez sokkal hathatósabb, mint hogyha valamilyen dogmatikai dolgot mondunk el. Ugye, milyen érdekes volt ebbe a történetbe is, hogy amikor Jézus meggyógyította ezt az embert, és kiűzte az ördögöket ugye, a disznónyájba, akkor jött a falu lakósága, és azt mondták, kérték őt, hogy menj el a határunkból. És mikor elment ez az ember, elmondta, hogy mit tett vele Jézus, hogy változtatta meg az életét, hogy alakult át az élete, akkor azt olvassuk, hogy legközelebb eljöttek, és sokan hallgatták Jézust. Jézus szeretné, hogyha elmennétek és dolgoznátok, végeznétek a munkátokat. Ugye, talán még fiatalabb voltam, mint ti, vagy körülbelül abban a korban voltam, amikor hát kint voltam a Szovjetunióban, akkor még Szovjetunió volt. És hát ugye a Kremlet meg kell nézni, és meg kellett nézni ott ugye sok-sok mindent, és egy jelenetre emlékszem, és ezt szeretném úgy, mivel ugye a kép az jobban megmarad az emberekbe, mint a elvi dolgok. Tehát az történt, hogy mutatták ott a képeket, Krem falán, ugye bent, és elmondták azt, hogy a háború alatt is ugye volt ilyen nagy felvonulás, ugye a Vörös téren. De az volt az érdekessége annak a fölvonulásnak, hogy máskor ugye, ha fölvonultak a katonák, akkor utána kimenőt kaptak, utána jutalmat kaptak, utána valamilyen módon ugye, jutalmazták azt, hogy ugye szépen verték a vigyázt, és ugye bemutatták azokat a fegyverarzenálokat, amivel rendelkeztek. Ugye a vezetők meg megtapsolták őket. Ezúttal a háború alatt nem az történt, hogy utána visszamentek a laktanyába, hanem egyenesen kimentek a frontra. Jézus eljövetele közel van. Kell tanulnunk, kell elcsendesednünk, de azonnal ki is kell mennünk a frontra. Végezzük a munkánkat. És én ezt kívánom nektek, meg azoknak is, akik itt voltak. Isten áldjon meg valamennyiteket az ő kegyelméből. Amen. Mennyei édesatyánk, ismét megköszönjük te néked az újjászületés csodáját. Köszönjük te néked azt, hogy láthatuk, hogy működik a te lelked, és emberi szíveket érint. Köszönjük te néked ezt, és bízunk benne, hogy láthatatlanul is munkálkodtál itt, megérintettél olyanokat, akik most itt a sorok között voltak. Atyánk, szeretnénk arra kérni, hogy szóltál az igédbe, ott, hogy valamennyien bizonyságtevő emberek legyünk. Olyanok, akik most, amikor elmennek innen, elmondják azt, hogy mit cselekedtél. Mit cselekedtél az életünkben, mit cselekedtél velünk ezen az Isten tiszteleten, mit tettél velünk a hétköznapokban, milyen módon tapasztaltuk meg a jelenlétedet. Kérünk, segíts nekünk, hogy mindig találjunk alkalmat, hogy elmondjuk ezt azoknak, akik sóvárogva várják azt, hogy valamilyen módon megtapasztalják azt, hogy te vagy, és hogy te szereted őket. Köszönjük ezt te néked, és szeretnénk kérni különösen, hogy kísérd el útján Klaudiát és Máriót, áld meg mindazokat, akik már szövetséget kötöttek veled, hogy bárcsak mindazok, akik elindultak, majd célba érjenek, és kérünk, indíts el másokat is. Áld meg, kérünk ezt a gyülekezetet, ad, hogy növekedjen, gyarapodjon, tapasztalja meg a te áldásodat. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgatsz bennünket. Jézus nevébe kértünk. Amen.

Kedves gyülekezet, a mai istentisztelet keretében én Jézus feltámadásáról szeretnék szólni. Szeretném, hogyha erről a kérdésről beszélnénk, Jézus feltámadásának a jelentőségéről, és egy gondolat köré szeretném majd csoportosítani az igéket, és mindazt, amit szeretnék az igéből ezzel kapcsolatban elmondani. Méghozzá arról szeretnék szólni, hogy Jézus mi mindent akart a mi lelkünkre helyezni az ő feltámadása után. Gondoljunk bele abba, hogy mi Jézus életérrel nagyon sokat foglalkozunk. Sokat beszélünk az ő tanításairól, az ő példázatairól, mindarról, amit szólt, tanított, cselekedett az élete folyamán. Sokat beszélünk az ő haláláról is. De úgy érzem, hogy kevesebbet beszélünk az ő feltámadásáról, pedig az ő feltámadásának is hatalmas üzenete van a mi számunkra. És ha belegondolunk abba, hogy Jézusról néhány cselekedet van feljegyezve a halála után, azaz a feltámadása után, azt fogjuk majd végignézni, hogy ezekkel a tetteivel, ezekkel a megnyilvánulásaival mit akart tudatosítani bennünk, mit akart a lelkünkre helyezni. Úgy elgondolkodtam azon, hogy ez valahogy úgy lehet, hogy gondoljunk bele abba, hogy amikor van sok időnk valakivel beszélgetni, sok fontosat elmondunk. És utána következik, illetve közeledik a távozásnak a pillanata, amikor már csak egész rövid idő van, akkor nyilván a legfontosabb dolgokat még egyszer elmondjuk, a leglényegesebbeket helyezzük a másiknak a szívére, amit szeretnénk, hogyha örökké, vagy legalábbis nagyon sokáig ott maradna a szívében. Ugye így vagyunk mi földi emberek. És érdemes ezt végig gondolni, hogy Jézus a feltámadása után, amikor megjelenik az övéinek, amikor mond valamit, tesz valamit, ezeknek mi a célja, mit akar leginkább az övéinek kitörülhetetlenül a lelkére, a szívére helyezni. Tehát ezekkel a gondolatokkal szeretnék a mai délelőtt folyamán foglalkozni. Mindenekelőtt olvassunk el Jézus feltámadásáról egy igét Pál apostol római leveléből, a 4. fejezet 25. versét, és nézzük meg a feltámadásnak a jelentőségét Pál apostol hogy fogalmazza meg. A római levél 4. fejezet 25. versében nézzük meg Pál apostol mit mond Jézusnak a feltámadásáról. Azt mondja az ige: ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Milyen mély ige ez. Pál apostol azt mondja, hogy Jézus halála szükségszerű volt. Olyan értelemben, hogy ugye az Atya a mi bűneinket őre vetette, ő viselte el azt a szenvedést, azt a büntetést, amit nekünk kellene az életünk végén, azaz majd ugye a megfelelő időben, a végső igazságszolgáltatáskor nekünk kellene a mi bűneink miatt elhordoznunk. Jézus halála ezért történt, mert helyettünk elhordozta ezt a büntetést. Azt mondja, hogy ő halálra adatott a mi bűneinkért, de utána valamit mond, feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent a megigazulás? Ugye a megigazulás egy olyan szó a Bibliában, aminek van egy szűken vett jelentése, van egy tágan vett jelentése. A szűken vett jelentése megigazulni, bűnbocsánatot elnyerni az Isten előtt. Tágabb értelemben az egész ember igazdáválását jelenti, a jellem hibáiból való teljes meggyógyítását. Ezt jelenti a megigazulás. És amikor azt mondja Pál apostol, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, igen, helyettünk elszenvedte a büntetést, de amikor azt mondja, hogy feltámasztatott a mi megigazulásunkért, akkor ezzel azt mondja, hogy ha ő nem támadt volna fel, akkor hiába lett volna a halála. A feltámadása garancia arra, és biztosíték arra, hogy nekünk bűnbocsánatot tud adni. Tehát Jézusnak a feltámadásában van a legnagyobb örömhír, mert a feltámadása azt jelentette, hogy ő valóban bűn nélküli volt, hogy az Atya elfogadta az ő áldozatát, és ezért joga van megbocsátani az ember bűnét. Meghalt a mi bűneinkért, de feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Az ő feltámadása által van reményünk a bűneink bocsánatára, az igaz életre, a megszentelt életre. Pál apostol hogy fogalmazza ezt?
Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, ugye ezt is Pál apostol írta csak a római gyülekezetnek, de a korintusi levélben azt írja, hogy ha Jézus Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a ti hitetek, még a ti bűneitekben vagytok. Hiába halt meg Jézus, ha nem támad fel, akkor még a mi bűneinkben vagyunk. És utána azt mondja, hogy ám de Krisztus feltámadt, zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak, a halottak közül elsőként feltámadt, és utat nyitott mindenki számára a bűnbocsánathoz, az igaz élethez. Igen, nézzük meg, hogy az így feltámadt Jézus Krisztus, aki a bűnbocsánat lehetőségét hirdeti meg az ő feltámadása által, az örök élet ígéretét adja ezáltal, nézzük meg, hogy mit akart az övéinek a lelkére helyezni nyomatékosan a feltámadása után. 4 pontban szeretném mindezt összefoglalni, és történeteket, történet részleteket fogunk majd megemlíteni. Egyik történetet sem fogjuk teljes részletességében megtárgyalni, hiszen nem a történetek minden mozzanata most pillanatnyilag, ami számunkra fontos, hanem ezeknek az üzenete, ezeknek a mondani valója, ezeknek a tanítása. Első pontban szeretném azt megfogalmazni, amit Jézus az ő feltámadása után az övéinek a lelkére akart helyezni, hogy szereti őket. Biztosítani akarta őket a változhatatlan szeretetéről. Miért ennyire fontos ez? A tanítványok, akik Jézus életében lelkesedtek Jézusért, követték őt, sőt, hősködtek, ugye, Péterrel az élen. Ha bármi történik veled, mi veled leszünk, még a halálra is készek vagyunk veled menni. Mit csináltak ezek a tanítványok, amikor Jézust elfogták? Ezek a tanítványok megijedtek és elfutottak. Ezek a tanítványok milyen magatartást tanúsítottak, amikor Jézus meghalt? Sugárzott belőlük a remény, hogy Jézus majd feltámad, hiszen ő mondta, a mi mesterünk mondta, ez sugárzott belőlük? Nem, hanem a legnagyobb csalódás, a legnagyobb keserűség volt rajtuk. És ki kell, hogy mondjuk, hogy ez volt talán az egyik legszomorúbb jelenet ilyen értelemben a tanítványok magatartásában, de végső soron az életük folyamán is sokszor viselkedtek úgy Jézussal, ahogy nem kellett volna, amit később nagyon bántak. A Világ reménye című könyvből szeretnék néhány gondolatot a mai nap olvasni, és így olvasom az egyik részletet. A tanítványok nem tudták eléggé méltányolni, hogy mit jelentett Jézus emberré válása, és azt az elhagyatottságot, amelyet a földön szíve legmélyén érzett. Jézust gyakran elszomorította, hogy tanítványaitól nem kaphatta meg azt, amit elvárhatott tőlük. Későbbi felismeréseik mind arra emlékeztették a tanítványokat, ami által uruk iránti szeretetüket és hálájukat kifejezhették volna, amikor még naponta közelében tartózkodtak. Midőn elhagyatottságukban valóban érezték, hogy pásztor nélkül maradt juhok, urukkal szemben elkövetett sok-sok mulasztásért korholták magukat. Ekkor már nem fették meg a betániai Máriát, hanem önmagukat hibáztatták. Ó, bárha vissza tudták volna vonni azt a szemrehányást, azt a kijelentést, hogy a szegények méltóbbak az ajándékra, mint az üdvözítő. Milyen mélyen égette szívüket a szégyen, amikor uruk megtört testét a keresztről levették. Igen, Jézus életében is hálátlanság jellemezte sokszor őket. Nem értékelték Jézust úgy, ahogy kellett volna. És a halálakor a szenvedéseiben magára hagyták. Micsoda vád lehetett a lelkükben, micsoda szégyen érzet lehetett a lelkükben, milyen módon, ki kell, hogy mondjam, vedhették meg önmagukat. Mennyire kárhoztathatták magukat a magaviseletükért, ahogy ők Jézushoz viszonyultak. Gondoljunk Péterre. Ugye Péterre azt lehet mondani, hogy talán ez a csúcs, ugye, amit a Biblia ír, ugye ez a bűnöknek talán a legkiemelkedőbbike, itt Jézus halálakor szenvedéseiben, amikor Péter ilyen módon tagadja meg az ő mesterét, ugye átkozódva, esküdözve, hogy én nem ismerem ezt az embert. És nézzük meg, Jézus a feltámadása után mit tesz. Szeretnék idézni a Szentírásból,
A János evangélium a 20. fejezet 17. verséből, János evangélium a 20. fejezet 17. verséből szeretnék idézni Jézustól egy gondolatot, amikor Mária Magdalénával találkozik, és nem fogadja el az ő hódolatát, akkor ezt mondja, tehát nem engedi ugye, hogy őt illesse, mert még nem ment föl ugye az ő atyához, és ezt mondja Jézus. János evangélium a 20. fejezet 17. versében. Mondta neki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj el az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Ebből a Biblia versből, amit felolvastam, hol látjuk Jézusnak ezt az elfogadó, ezt a visszafogadó, ezt a gyöngét szeretetét, amit szeretnék hangsúlyozni első pontként. Ebből az igéből hol láthatjuk, amit most felolvastam? Jézus mit mondott? Mondd meg, kiknek? Az én atyám fiainak. Jézus atya fiainak nevezi ezeket a tanítványokat, akik így viszonyultak hozzá. Szeretnék egy igét olvasni a zsidókhoz írott levélből, annyira elgondolkodtató, amit Pál apostol a zsidókhoz írott levélben ír, a 2. fejezet 11. versében azt mondja, hogy mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan. Amely oknál fogva, ki az a megszentelő és ki az a megszenteltek, ugye a megszentelő maga Jézus, a megszenteltek, ugye pedig az övéi. Tehát a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, ugye az atyától, ahogy mondja az ige, amely oknál fogva nem szégyeli őket atyafiainak hívni. Annyira mélyen elgondolkodtat engem ez a kifejezés, Jézus nem szégyel bennünket atyafiainak nevezni. Nem szégyelte a 11-et, nem szégyelte Pétert. És nézzük meg, ismerjük jól az igét, csak kívülről szeretnék utalni rá. Márk evangélium a 16. fejezetében azt olvassuk, hogy az üzenet így szól, hogy mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek. Külön Péternek is üzeni Jézus. Biztosítva a változhatatlan szeretetéről. Biztosítva arról, hogy ő rútul megtagadta őt, de Jézusnak a szeretete mindennek következtében nem csökkent iránta. Gondoljunk bele abba, hogy ha Jézus nem ilyen szeretettel üzen az övéinek, nem ilyen szeretettel üzen Péternek, Péter talán elmert volna menni, ugye, Galileába, ahova Jézus meghagyta, hogy menjen el, vagy oda mert volna menni a többi közé. Igen, azt mondja a Biblia Jézusról, hogy ő a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. Igen, nem örül, sőt, fáj neki a mi hálátlanságunk, fáj neki a mi bűneink sorozata, de a vétkező embert ugyanúgy szereti, mint azt, aki nem vétkezett. Hadd mondjam még egyszer, a vétkező embert ugyanúgy szereti, sőt, jobban szereti, mint aki soha nem vétkezett. Szeretnék egy idézetet ezzel kapcsolatban a Kiben bízhatunk című könyvből felolvasni, és ez az idézet nagyon mélyen megérintett engem, ez az idézet így hangzik. Bár csak mindazok, akik helytelenségeket követnek el, átéreznék, hogy Jézus jobban szeret bennünket a kísértésekért, melyeknek engedtünk, de amelyeket bevallottunk, mintha nem követtük volna el a tévedést, mintha nem lett volna hiány, rés a fegyverzetünkön. Azt mondja, bárcsak mindenki megértené, hogy Jézus jobban szeret bennünket, félreértés ne essék, ezzel nem a bűnre akar Jézus bennünket bátorítani. De azt mondja, hogy jobban szeret bennünket, hogyha mi ugyan elkövetjük a bűnt, de belátjuk a mi bűneinket, és őszinte töredelemmel hozzáfordulunk. Igen, Jézus az ő feltámadása után ezt hirdette meg. Mondjátok meg az én atyám fiainak. Jézus mit mondott a földi életében? Szerette az övéit, mindvégig szerette őket. És ez a szeretete a feltámadása után sem csökkent, csak nő, és folyamatosan növekszik az övéi iránt. Örökké való szeretettel szeret bennünket. Jobban szeret bennünket, az elesett bűnös embert, ha bevalljuk a mi bűneinket,
mintha nem követtük volna el a mi bűneinket. Miért? Mert mit mond Jézus ott a Máriával kapcsolatos történésben, amikor Jézusnak a lábát megmossa Mária? Akinek sok bűne bocsátatik meg, az jobban szeret. Az az ember jobban értékeli Jézusnak a bűnbocsátó kegyelmét, jobban értékeli, hogy visszafogadja őt. Jobban értékeli, hogy a bűnei dacára nem veti el őt, hanem annál inkább szereti. Hadd kérdezzem meg, nem ad ez nekünk erőt és bátorítást? Amikor az ember a bűneivel küszködik, amikor az ember újból és újból szembesül azzal, hogy én éreztem az Isten kegyelmét, itt volt velem, segített nekem, és utána mégis ilyen voltam. Újra elkövettem ezt, újból visszaestem az én bűneimbe. Sátán mennyire ott áll az ember mellett, és megpróbálja az ember önbecsülését teljesen a porba tiporni. Önbecsülés, félre ne értsük, ugye ez nem egy büszkeséget jelent, hanem azt akarja elhitetni az emberrel, hogy te értéktelen vagy, az Isten téged egyáltalán már nem is szeret, nem vagy méltó Jézushoz, hogy képviselhetnéd őt, hát látod, hogy újból ezt és ezt tetted. Amikor Sátán a mi bűneinkre mutatva, azt lehetne mondani, hogy bizonyos értelemben jogosan, a bűneinkre rámutatva ezt a gondolatot akarja elhinteni a lelkünkbe, akkor ne engedjünk ennek a kísértésnek. Gondoljunk arra, hogy bennünket bűnös embereket ugyanígy fogad, mint az ő tanítványait, atyafiainak nevez bennünket. Nem szégyel bennünket az ő atyafiainak nevezni. Látja bűnbánatot a szívünkben. Látja azt, hogy milyen mértékig fogunk ragaszkodni hozzá, amikor megértjük igazából és elfogadjuk az ő szeretetét. És ezzel a szeretettel akar bennünket felemelni. Ezzel a szeretettel akar bennünket kiemelni mindabból, amibe beleestünk. És ennek a szeretetnek a bizonyítéka Mária Magdaléna. Erről csak egy-két gondolatot szeretnék megjegyezni. Jézus kinek jelenik meg a feltámadása után legelőször? Kivel beszél legeslegelőször? Mária Magdalénával. Azzal a valakivel, aki talán a legtöbb bűnt követte el abban az időben az övéi közül. Jézus vele beszél legelőször, neki mutatja meg magát legelőször. Mert tudta, hogy milyen forró és ragaszkodó szeretettel szereti Mária Jézust. Igen, Jézus örökké való szeretettel szereti az övéit, és nem vetel bennünket a mi bűneink miatt. A feltámadásának ez az egyik legfőbb tanítása a mi számunkra. A másik, amit szeretnék megjegyezni, és szeretnék az igék alapján mindannyiunk szívére helyezni, Jézus valamire meg akarta tanítani a feltámadás után az övéit. Meg akarta valamire tanítani, amire nem tudta az övéit 3,5 év alatt megtanítani. Mi volt az, amire nem tudta őket 3,5 évig megtanítani, és most ez alatt a néhány nap alatt sikerült megtanítani őket erre? Ezt talán így fogalmaznám, hogy hitre segítette az övéit. Hitre segítette az övéit. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy Jézusnak hány és hány cselekedete, szava, eljárása erre irányult, hogy hitet ébreszteni az övéiben. Mindenek előtt szeretnék egy valamit megkérdezni, hogy Jézus megjelente az ő ellenségeinek a feltámadás után. Megjelente az ő ellenségeinek. Egyszer közvetlenül ugye a feltámadása után ugye látták azok, akik őrizték a sírt. De utána Jézus egyetlen egyszer nem jelent meg sem Pilátusnak, sem Annásnak, sem Kajafásnak. Senkinek az ő ellenségei közül nem jelent meg. Hadd kérdezzem meg, nem ez volt az óriási vita kérdés, hogy most Jézus feltámadt vagy nem? A tanítványok hirdették, hogy megfeltámadt. Ugye először a katonák is ugye félelmükben hirdették Jézus feltámadását, utána ugye elhallgattatták őket. De Jézus miért nem jelent meg nyilvánvalóan az ő ellenségei előtt? Minden vita kérdés eldőlt volna, nem? Minden vita kérdés. Jézus megjelenik hatalmasan, itt többé kétkedésnek, vitának helye nincs. Jézus nem ezt teszi.
Sőt, menjünk tovább, azon is úgy elgondolkodtam, hogy Jézus először nem a tanítványainak jelenik meg, nem a tanítványainak, hanem kinek jelenik meg először? Először, legelőször kinek jelenik meg? Ugye megjelenik Mária Magdalénának. Mária Magdalénának mi volt a feladata? Ugye beszél Jézussal, és utána üzenettel, feladattal bízza meg őt Jézus, hogy menjen el, mondja meg ugye az ő atya fiainak, tehát mondja meg a tanítványoknak. Utána azt olvassuk a Szentírásban, és most talán ezt az igét nem is olvasom, úgyis ismerjük kívülről Máté evangélium a 28. fejezetében, a többi asszony is kimegy a sírhoz, és ott találkoznak az angyallal, mentükben találkoznak Jézussal. Ugyanez volt az üzenet, hogy mondják meg a tanítványoknak. Nem Jézus találkozik velük először. Akkor az emmósi tanítványokkal, amikor találkozik Jézus, akkor is üzen az ő tanítványainak, üzen a 11-nek. Miért nem először nekik jelenik meg? Szeretnék mindenek előtt egy igére hivatkozni. Jézus azt mondja, ugye az ő igéjében, a Pál apostol a zsidókhoz írott levelében ezt így jegyzi le, ezt a hatalmas tanítását Istennek. Azt mondja, a hitet meghatározza, és azt mondja, hogy a hit a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Jézus hitre akarta igazából ébreszteni az övéit, mert tudta, hogy szükségük lesz a hitre, amit oly kevéssé tudtak gyakorolni Jézus életében. Jézus állandóan ott volt mellettük, minden problémával hozzáfordulhattak, látták őt, tapinthatták, megfoghatták a kezét, ott volt velük, de Jézus el fog vétetni tőlük, és milyen töredékes, milyen kicsiny volt a tanítványok hite. És Jézus hitre akarta őket ébreszteni, a reménylet dolgok valóságát akarta elültetni bennük, a nem látott dolgokról való meggyőződést. És ez min alapszik? Az igén alapszik, az ő szaván alapszik. Hitet akar bennük ébreszteni, nem a látvány alapján, hanem az ige, az ő szava alapján. Nézzünk meg néhány igét a Szentírásból. Lukács evangélium a 24. fejezetéből olvassunk először egy igét. Lukács evangélium a 24. fejezet 6-tól 8-ig terjedő verseiben azt olvassuk, amikor Jézus feltámad, és ott vannak ugye az angyalok, az asszonyok megrémülnek, és akkor azt mondják az angyalok, hogy mit keresitek a holtak között az élőt. És nézzük meg a 6-tól 8-ig terjedő verseket. Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mind beszélt néktek, még mikor Galileában volt, mondván, szükség az emberfiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Megemlékezének azért az ő szavairól. Ugye itt az angyalok is erre hívják fel a figyelmüket az asszonyoknak, hogy emlékezzetek meg, mit mondott Jézus, és azt mondja, hogy igen, megemlékeztek az ő szavairól. És utána nézzük meg, hogy amikor ennek a bizonysága elhatott hozzájuk, olvassuk tovább a 9-től terjedő versekben, és visszatérvén a sírtól elmondták mindezeket a 11-nek és mind a többieknek. Utána a 11. verset így olvasom, de az ő szavuk csak üres beszédnek látszik azok előtt, és nem hívének nékik. Nem döbbenetes? Elmondják az üzenetet. Találkoztunk az angyallal, beszéltünk Jézussal, ugye több oldalról jön az üzenet. Az ő beszédük csak üres beszéd volt, nem hittek nekik. Üres beszédnek látszik az ő szavuk. És most lapozzunk ezek után Márk evangéliumához, hogy Jézus vajon mit tesz ebben a helyzetben. Márk evangélium a 16. fejezetében azt olvassuk, nem is akarom itt olvasni otthon, érdemes elolvasni a 9-től terjedő verseket, hogy amikor Mária Magdaléna elmegy, nem hisznek, ugye a tanítványokhoz nem hisznek nekik, utána amikor elmegy az a kettő, a két emmósi tanítvány, akkor sem hisznek, azt mondja a 13. vers, ezek is elmenvén megjelenték a többieknek, ezeknek sem hittek. És utána nézzük meg, ezek után jelenik meg Jézus először a tanítványoknak, és így olvassuk. Azután, mikor asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek. És most figyeljük.
és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már ezen, hogy mit jelenthet vajon ez a kijelentés, hogy Jézus szemükre hányta az ő hitetlenségüket. Az a Jézus, akiről azt olvassuk, hogy atya fiainak nevezi az övéit, azokat, akik ugye így viselkednek, nem szégyeli őket, örökké való szeretettel szereti őket, gyengét szeretettel. És akkor itt azt olvassuk, hogy szemükre hányta az ő hitetlenségüket. A többi igét is, hogyha olvassuk, majd még egyet-kettőt olvasunk Lukács evangéliumából, az a kép domborodik ki előttünk, és az a kép tárul elénk, hogy Jézus, amikor szemre hányja a hitetlenségüket, akkor ez nem egy veszekedés volt, ez nem egy korholás volt a szónak abban az értelmében, ahogy mi szoktunk szemre hányni, hanem Jézus mintegy meg akarta őket rázni, és mintha valahogy ezt mondta volna ebben a szóban, amit Lukács evangélium a 24-hez visszalapozva az Emmósi tanítványoknak mondott a 24. fejezet 25-től terjedő verseiben, hogy ó balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szólottak. Balgatagok és rest szívűek mind azoknak az elhívésére, amik megirattak. Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe, és elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Ugye ezt olvassuk, az Emmósi tanítványokkal Jézus ezt cselekedte. És utána, ugyanebben a fejezetben olvassuk tovább, amikor az övéinek megjelenik a tanítványainak, a 44. verstől így olvassuk, ezt mondta nekik. Ezek azok, tehát ezt jelentette, hogy szemükre vetette az ő hitetlenségüket, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, tehát Jézus a lelkükre helyezi, ezeket én mondtam néktek, amikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat, és mondanékik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon. Igen, Jézus ezt próbálta az övéinek a lelkére helyezni, hogy amit ő mondott, az beteljesedik. A hitüknek nem látható dolgokon kell alapulniuk, hanem az ő szaván emlékezzetek meg, hogy megmondtam, és lássátok meg, így történt. Nem arra mutattak a külső jelek, úgy tűnt, hogy ez nem fog beteljesedni, úgy tűnt, hogy az ellenség diadalmaskodik. De ha kijelentettem, be fog teljesedni. Higgyetek, ne a látványért, hanem higgyetek azért, mert én mondtam. Jézus ezt akarta az övéinek a lelkére helyezni, és emlékszünk arra, amikor az övéi ott vannak, és Tamás nincs ott, és utána ismerjük a párbeszédet, ugye nem akarom ezt újból most felemlíteni, ezt a történetet, csak ezt a részletét, hogy Jézus utána mit mondta másnak, aki addig nem akarta elhinni, a többinek se akarta elhinni, amíg ő maga nem bocsáthatja bele az ujját Jézus oldalába. Azt mondja, hogy Tamás, láttál engem, és hittél, boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Igen, Jézus pontosan tudta azt, hogy milyen hitre lesz az övéinek szüksége az elkövetkezendő időkben. Tudta, milyen szenvedés fog rájuk várni, és tudta, hogy enélkül a hit nélkül, ami az ő szaván alapszik, nem fogják tudni kiállni a szenvedést, a próbát. Jézus hitre akarta az övéit vezetni, és ezért nem jelent meg többek között a nagy sokaságnak. Azok közül nagyon sokan utána elfogadták a Jézusról szóló bizonyságtételt, de nem a látvány alapján, hanem igazából hitre jutottak. Szeretném megkérdezni, hogy volt-e már ilyen érzésünk, hogyha csak egyszer láthatnánk Jézust, mennyivel másabb lenne a hit életünk, mennyivel komolyabban tudnánk hinni. Volt már ilyen gondolat valaha bennünk? Jézus azt akarja elérni, hogy mi ne ebben erősödjünk meg, ne a szemünk látásában, hanem a nem látott dolgok legyenek valóságok a mi életünkben, az ő igéjén alapuljon a mi hitünk. Szükségük volt erre a tanítványoknak, mert olyan idők előtt álltak,
amikor a hitre volt a legnagyobb szükségük. Hadd kérdezzem meg, nekünk szükségünk van a hitre? Milyen időket élünk? Amikor valóban minden úgy tűnik, hogy a feje tetejére áll, amikor tényleg úgy tűnik, hogy hol van az ő eljövetelének az ígérete, mert látszólag ugye a gonosz diadalmaskodik. Ugye emberek szívében mennyi kétely van az Isten szavával szemben, mennyi minden próbálja aláásni az embereknek a hitét. Szükségünk van a hitünkre, szükségünk van arra, hogy a mi hitünk ne látványon, hanem az Isten szaván alapuljon. Ezt szeretnék egy igét olvasni, János evangéliuma 20. fejezet 31. versében. Így olvassuk ugyanebben a fejezetben itt a Tamással folytatott beszélgetés után. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Ezért irattak meg, hogy mi higgyük, hogy Jézus a Krisztus. Nézzük meg a harmadik tanítását Jézusnak az ő feltámadása után, amit az övéinek a lelkére akart helyezni, hogy az egyik biztosítani akarta őket a változhatatlan szeretetéről. Akkor utána hitre akarta őket vezetni, hitre, ami az ő szaván, az ő beszédén alapul. De a harmadik, amit szeretnék megjegyezni, hogy az ő eljövetelének a bizonyosságát akarta az övéi lelkére helyezni. Az ő eljövetelének a bizonyosságát. Ismerjük az apostolok cselekedete leírását az első fejezet 9-től 11-ig terjedő versekben. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemeltetett, és felhő fogta el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is. Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Micsoda hatalmas tanítás volt ez a tanítványok számára. Szeretnék a 7 per A kötetből, a bizonyságtételek 7 per A kötetéből egy szakaszt felolvasni, ami nagyon-nagyon-nagyon sokat mond ebben a témakörben. Így olvasom. Jézus mennybe meneteléből az volt a tanítványok számára a legértékesebb, hogy isteni tanítójuk látható alakjában ment a mennybe. Nem csupán látták uruk mennybe menetelét, hanem angyalok tanúskodtak, hogy a mennyben ment elfoglalni atya trónját. A tanítványok utolsó emlékezete urukról az volt, hogy szerető jó barát és megdicsőült üdvözítő. Krisztus a mennybe ment, és magával vitte megszentelt emberi voltát a mennyei udvarokba. Viselni fogja ezt az örök korokon át, mint aki az Isten városában élő összes embert megváltotta. Még majd olvasok tovább egy-két gondolatot, de itt álljunk meg mindjárt egy pillanatra. Micsoda érzés lehetett a tanítványoknak, hogy Jézus, akivel találkoztak a feltámadása után, aki együtt evett velük, akivel beszéltek, aki ott volt közöttük, az a Jézus ment fel a mennybe, így látható emberi mi voltában. Szeretnék valamit megjegyezni Jézussal kapcsolatban. A Biblia azt mondja, hogy Jézus mielőtt testé lett volna, ugye isteni testben volt. Mikor emberré lett, letette ezt az ő isteni testét, felvette itt a földön a mi emberi testünk hasonlatosságát. Ilyen volt, mint mi. És feltámadása után vajon Jézus milyen testet nyert? Nem nyerte vissza azt a testet, amellyel bír testet öltése előtt.

változtatta a mennyről formált nézeteiket és gondolataikat. Ezelőtt test nélküli lelkek népesítette határtalan űrnek képzelték a mennyet. Mostantól fogva a menny Jézus gondolatával függött össze, akit mindenek fölött szerettek és tiszteltek, akivel beszélgettek és utaztak, akit még föltámadt testében is érintettek, aki reményt és megnyugvást szólt szívükhöz, s aki, amikor még a szó ajkán volt, szemük előtt a mennybe ment. A menny már nem tűnt bizonytalan, fölfoghatatlan helynek, melyet meg nem érinthető testtelen szellemek töltenek be. Most már mint jövő otthonukra tekintettek a mennyre, ahol szerető megváltójuk hajlékot készített a számukra. És utána arról ír, hogy milyenek voltak az imáik ahhoz a Jézushoz, aki itt volt velük, és aki ilyen módon feltámadva ment fel a mennybe. Igen, annyira közel hozta hozzájuk az örökké valóságot, a mennyet, Jézus újbóli visszatérésének a reményét, hogy ez olyan örömet okozott a szívükben. Azt olvassuk a Szentírásban, Lukács evangéliuma 24. fejezet 52. versében, Lukács evangéliuma 24. fejezet 52. verse, Lukács evangéliuma 24. fejezet 52. verse, hogy ők pedig imádván őt visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe. Ugye azt lehetne mondani, hogy bánkódni kellett volna, hogy most Jézus elmegy tőlük, de a bánatnak, a szomorúságnak nyoma sem volt náluk. Miért? Nagy örömmel örvendeztek. Mert ez a Jézus ment fel a mennybe, mint az ő képviselőjük, az ő barátjuk, az ő szószólójuk, akihez bizalommal fordulhatnak mindig, hiszen ott van az Atya jobbján, esedezik érettük. Ez a Jézus van ott a mennybe, és ez fog visszajönni, ez a Jézus, és vele lesznek majd egy örökké valóságon keresztül a mennybe. Egész közel hozta hozzájuk az örök élet gondolatát, a mennyet, az üdvösség kérdését. Igen, Jézus ezt akarta a mi lelkünkben is elültetni, hogy higgyünk, várjuk az ő visszajövetelét, nem bizonytalanul, hogy milyen lesz majd az, hanem ezzel a boldog reménnyel, amivel a tanítványok is tekintettek ettől kezdve a mennyre. És még a negyedik gondolatot is hadd jegyezzem meg, hogy Jézus mit akart még az ő lelké, a tanítványai lelkére helyezni, és ezáltal mindannyiunk lelkére az ő feltámadása után. Jézus azt helyezte az övéi lelkére, hogy mindezt mindenkinek mondják el. Ennél nagyobb örömhírt nincs. Jézus meghalt, de feltámadott. Él az üdvözítő. Mindenható üdvözítőnk van a mennyben. Ennek az örömhírét mindenkinek el kell, hogy mondják. Ismerjük a nagy misszió parancsot, ugye, hogy szélese világra elmenvén tegyenek tanítványokká minden népeket. De az ige, amit szeretnék olvasni, az Lukács evangélium a 24. fejezetéből a 47-48. vers. Lukács evangélium a 24-47-48. Jézus azt mondja, nem olvasom az előző verseket, már olvastuk, tehát, hogy így kell ugye prédikáltatni ugye az őróla szóló tanításnak, és prédikálni az ő nevében a megtérésnek és a bűnöknek bocsánatát minden pogányok között, Jeruzsálemtől kezdve. Amiért olvastam ezt az igét, az a következő vers. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Ezt mondja Jézus az övéinek. Ők látták, tapasztalták, kézzel foghatóan érintették Jézust. Mindennek a bizonyságai voltak. De Jézus ugyanezt az üzenetet helyezi mindannyiunkra. Igen, az apostolok így tudtak ezután beszélni. János mit mond? Amiket láttunk, amiket hallottunk az élet igéjéből, azokat hirdetjük most néktek. De Jézus azt akarja, hogy megismerkedve ővel az ő igéjén keresztül, hitben ugyanolyan hitre jussunk el, mint a tanítványok eljutottak, nem látvány alapján, hanem az ige alapján, és mi, amit megtapasztaltunk róla, erről tegyünk bizonyságot. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És olyan szép a Márk evangélium a 16. fejezetének a 20. verse, ezután, mikor megértették a tanítványok, hogy igen, nekik erről mindenkinek bizonyságot kell tenni, akkor azt olvassuk Márk evangélium a 16. fejezet 20. versében. Azok pedig kimenvén prédikáltak mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Mit olvasunk?

az Úr együtt munkálkodott velük. Elküldte őket, hogy mindenről tegyenek bizonyságot, erről a legnagyobb örömhírről, Jézus feltámadásáról, és az Úr együtt munkálkodott velük. Maga Jézus volt ennek a munkának továbbra is a vezetője. Ő adott bölcsességet, mennyei erőt, hogy tudják őt képviselni és hitelesen bemutatni mindenki előtt. Emlékszünk a halfogás csodájára? Jézus feltámadása után. Ugye ott János evangélium a 21. fejezeteje örökíti meg ezt a történetet. Jézus ugyanezt bízta az övéire ekkor is. Igen, üres volt a háló, Jézus szavára tele lett, de Jézus mit mondott? Jézus azt mondta, hogy vessétek ki a hálót a hajónak a jobb oldala felől. Szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban is egy idézetet a Világ reménye című könyv 505. oldaláról. Így olvasom. Csak egy kis részletet olvasok fel ebből, így olvasok egy részletet. Azt akarta megtanítani ezzel a csodálatos halfogással, és ugye azzal, hogy mondta, hogy most és ide a hajó jobb oldalára vessétek ki a hálót, hogy mi alatt munkáját végzik, biztosítani akarta őket arról, hogy szükségletüket ki fogja elégíteni. A felszólítással, hogy hálójukat a jobb oldalra vessék ki, az üdvözítőnek határozott célja volt, ugyanis ő azon az oldalon állt a parton. Ez a hit oldala volt. Ha vele dolgoznak, ha emberi törekvéseiket az ő isteni hatalmával egyesítik, akkor biztosak lehetnek az eredményben. Jézus mit akart az ő lelkükre helyezni? Vele együtt kell dolgozni. Együtt munkált az ő tanítványaival, és ezért az ige, a Jézusról szóló tanítás terjedt és növekedett, és valóban emberek sokasága fogadta el a megváltót. Jézus ezt akarja most is a mi lelkünkre helyezni. Megbizonyosodni, hitre jutni, teljes hitre jutni az ő igéje alapján, és erről bizonyságot tenni mindenkinek, de nem a magunk ereje által, hanem ő vele együtt dolgozva, minden részletbe az ő tanácsát kikérve, az ő vezetése alatt bizonyságot tenni erről a legnagyobb örömhírről, hogy Jézus él, Jézus feltámadt. De szeretnék még befejezésül egyetlen egy gondolatot megemlíteni. Nem tudom, hogy mi gondolkodtunk-e már azon, hogy micsoda hatalmas bűn az, hogy mi sokszor szomorúak vagyunk, sokszor a gondok lehúznak bennünket, az élet problémáira figyelünk oda. Miközben Jézus feltámadt, és élő üdvözítőnk van a mennyben. Nem tudom, hogy végig gondoltuk ezt már, hogy Jézus hogy tekinthet ránk, hogy ő bevégezte a megváltás művét, ott van élő közbenjáróként a mennyben, a mi üdvösségünkért fárad. És nem ez az öröm tölti el a szívünket, hanem a gondok sokasága húz le bennünket sokszor. A Világ reménye című könyvben azt olvassuk Mária Magdalénáról, aki Jézust nem ismerte fel, amikor beszélt vele, mert mit gondolt, azt hitte, hogy a kertész. És miért nem ismerte fel Jézust? Azt olvassuk, hogy a szeme annyira tele volt könnyel, hogy nem ismerte meg Jézust. Nem ismerte meg azt, hogy ki az, aki vele beszél, és ugyanennek a könyvnek a 493. oldaláról a következőket olvasom. Sok keresztény tesz így ma is, mint egykora tanítványok. Hányan sírnak Máriával együtt, elvitték az én uramat, és nem tudjuk, hová tették ők. Sokaknak mondhatná Jézus, mit sírsz, kit keresel? Hányszor áll ott az elcsüggettek mögött, de nem veszik észre, szól hozzájuk, de nem értik meg. Bár csak felemelkednének a csügget fejek, látnák őt a kisírt szemek, és figyelnének szavaira. Menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadt a halálból. Ne tekintsetek József új sírjára, amelyet nehéz kővel zártak le, és római pecséttel pecsételtek le. Ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Jézus él. És mert ő él, élni fognak mindazok, akikben lelkülete él, és őt követik. Hálás, újjongó szívből hangozzék a dicsőítő ének. Krisztus él. Él, hogy szószólónk legyen. Ragad meg ezt a reménységet, és megtart téged. Legyen lelked biztos, örök horgonya.
Higgy, és meglátod Isten dicsőségét. És szívem mélyéből kívánom, hogy a mi életünk legnagyobb vígasza és öröme is ez legyen, hogy Jézus él, és üdvözíteni fog bennünket, ha mi ebbe a reménybe belekapaszkodunk. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát mondunk neked Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy te olyan szeretettel szerettél bennünket, hogy elküldted a mi megváltónkat azért, hogy nekünk életünk, nekünk örök életünk lehessen. Köszönjük neked Jézus Krisztust, köszönjük az ő életét, köszönjük az ő halálát, de köszönjük az ő feltámadását. Köszönjük, hogy az ő feltámadása annak a biztosítéka és bizonyítéka, hogy te megbocsátod a bűnt, hiszen Jézus Krisztus tökéletes és elégséges áldozat mindannyiunk számára, hogy a mi bűneinktől megszabaduljunk, és egy örök életre el tudjál bennünket vezetni, hogy igazzá tudjál tenni bennünket, hogy minden jellemhibánkból meg tudjál bennünket szabadítani. Köszönjük neked Jézus feltámadását, köszönjük, hogy mi ezáltal reménnyel fordulhatunk te feléd, és köszönjük, hogy nekünk nem kell örökre elvesznünk, és köszönjük, hogy a halál nem végállomás az ember életében, pontosan Jézus feltámadása által, és köszönjük az ígéretet, hogy Jézus ugyanúgy fog eljönni mi érettünk, ahogy ő felment a mennybe. Kérünk téged, adjad, hogy mindezek örömmel töltsék el a mi szívünket, örömmel töltsék el a mi szívünket, a te szeretetednek a megnyilvánulásai, amit Jézusban mutattál meg. Köszönjük neked azt, hogy te változatlan, örökké való szeretettel szeretsz bennünket, a mi bűneink ellenére is, és te azt akarod, hogy mi bevalljuk a bűneinket, meglássuk a mi bűneinket, és te ebből ki akarsz bennünket vezetni. És köszönjük neked, hogy a mi szívünkben is még nagyobb szeretet él te irántad, amikor megértjük a megváltást, megértjük azt, hogy pontosan azért volt, hogy bennünket a rengeteg bűnünkből meg tudjál szabadítani. Urunk, olyan nehéz a mi felfogásunk, olyan nehezen értjük meg a te szeretetedet, olyan nehezen nyílik meg a mi szemünk arra, amit te meg akarsz nekünk mutatni. Kérünk téged, rázzál fel bennünket lelkileg, ne engedd, hogy balgatagok és resszívűek legyünk azoknak elhívésére, amiket te mondasz. Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy ez a gondolat, hogy te szeretsz bennünket, új megvilágításba helyeződjön a mi szemünk előtt. Te látod, milyen megszokott gondolat, és mégsem értjük meg igazából. Kérünk téged, adjad, hogy Jézus feltámadásában ezt lássuk meg leginkább, ezt a szeretetet, ezt a ragaszkodó, lemondani nem akaró szeretetet, amellyel te mindent megtettél azért, hogy velünk majd egy örökké valóságon keresztül együtt lehess. Urunk, adjad, hogy ebbe bele tudjunk kapaszkodni. És kérünk téged, adjál nekünk igaz örömet a mi életutunkon, és adjad, hogy minden nehézségben ez bátorítson bennünket, hogy Jézus él, van közben járunk, van megváltás, és nem sokára örök életet adsz a tieidnek. Urunk, kérünk, segíts nekünk ebben mindannyiunknak a te kegyelmedből. Amen.

Szeretettel köszöntöm Önöket a Bibliai Ünnepek című előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal a nagy engesztelési napról lesz szó. Sorozatunk eddigi részében azokat az ünnepeket tekintettük át, amelyeket Isten adott a zsidó nép számára, és láttuk, hogy ezek az ünnepek az év folyamán minden évben a megváltás nagy eseményeire mutattak előre. Az évi ünnepkör két részből állt, a tavaszi ünnepkörből és az őszi ünnepkörből. Múlt alkalommal eljutottunk az őszi ünnepeknek az első ünnepéhez, a kürdzengés ünnepéhez, és a múltkor áttekintettük azt részletesen, hogy a kürdzengés ünnepének a lényege az volt, hogy felhívta a figyelmet a hamarosan bekövetkező nagy engesztelési napnak az ünnepére. Tehát a kürdzengés erre hívta fel a figyelmet, és a mai alkalommal erről a nagy engesztelési napról fogunk szólni, amire a kürdzengés ünnepe a nép figyelmét előre irányította. Ezzel kapcsolatban, és mindenek előtt szeretnék felolvasni két igét Mózes második könyvéből. Mózes második könyve 25. fejezetéből szeretném először a 8. verset felolvasni. Mózes második könyve 25. fejezetének a 8. verse a következőt mondja. Ebben a Biblia versben az Isten parancsát olvashatjuk Mózeshez. Ezt mondta az Úr Mózesnek a sínai hegyi törvényadás alkalmából, hogy és készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Tehát Isten Mózesnek nem csak a 10 parancsolatot adta át, hanem különböző más rendelkezéseket és utasításokat is adott Mózesnek, és ezek közé tartozott az, hogy az Isten számára egy hajlékot kellett készíteni, szent sátrat, aztán később templomot építettek, tehát az Isten hajlékát el kellett készíteni. És nézzük meg, hogy ugyanebben a fejezetben, a 25. fejezet 40. versében a következőt találjuk, Isten ezt mondja Mózesnek, erre figyelmezteti őt, hogy vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott néked. Tehát nem csak ezt mondta Isten, hogy egy templomot építsenek, ugye ami kezdetben egy szétszedhető és hordozható sátor volt, aztán később kőtemplom lett, nem csak ezt mondta Isten, hanem ezt a templomot pontos utasítás alapján kellett elkészíteni. És ezt a templomot a mennyeinek a mintájára kellett elkészíteni, a mennyben levő templom mintájára, és az Isten ezt megmutatta Mózesnek, és a földi sátor, a földi templom pontosan ennek a mintájára készült. Ennek a templomnak, a földi templomnak a vázlatos rajzát a táblán lehet látni. Vázlatosan rajzoltam, de a Szentírás egyértelműen elmondja ennek a részleteit, hogy mi hogy nézett ki, mi miből kellett, hogy készüljön, mi milyen méretű volt. Én ilyen mélységig nem szeretnék most ezzel foglalkozni, csak a lényegét szeretném elmondani. Így állok, hogy mindenki lássa a táblát. Tehát az egész, ami a nagy téglalapban szerepel, ugye ez volt maga a földi sátor, ugye ez két nagy részből állt. Volt a pitvar része, ez volt a pitvar rész, és volt a szentély része. A pitvar tulajdonképpen egy bizonyos értelmű kárpittal volt körülvéve, tehát kárpit határolta ezt a területet, és ezen belül itt volt az égő áldozati oltár, és itt volt a mosdó medence. Itt mutatták be az áldozatokat, és ezután itt volt itt van a szentélynek a bejárata, itt volt tulajdonképpen maga a sátor része, és ez a szentély is két részből állt. Az első rész az úgynevezett szent hely, nyillal jelöltem, hogy az első rész szent helynek hívták, és a másik rész, a második rész, a belső rész volt a szentek szentje. A szent helynek három alapvető tárgya volt, az egyik a szent kenyerek asztala, a másik a gyertyatartó és a jó illat tétel oltára. Most a szent helyet a szentek szentjétől egy kárpit, egy függöny választotta el, és ezen a belső részen, a szentek szentjében ott volt a frigyláda. A frigyláda, ami tartalmazta a 10 törvényt, az Isten újjával írt kőtáblákat, azon kívül tartalmazta a mannás korsót és Áron kihajtott vesszejét. Ugye ez emlékeztette végig az izraelitákat az izraeli a pusztai vándorlásra. És a frigyláda felett, a frigyládának a tetején két arany kérub, két arany angyal helyezkedett el, és ami felett volt,
tulajdonképpen az Isten dicsőségének a látható jelenléte, a Szent Szekina. Tehát így nézett ki a földi sátor. Ezeknek a részleteiben nem nagyon tudunk ezzel az alkalommal belemenni, mert minden egyes tárgynak megvolt a maga rendeltetése. Most csak annyit hadd mondjak el, hogy minden egyes tárgy és a templomban folyó egész szolgálat a megváltás nagy eseményének a részleteit mutatta be. És minden egyes tárgy, minden egyes szolgálat előre mutatott Jézus Krisztusra, aki a papi és főpapi szolgálatot a valóságban végzi. De a mai alkalommal két részről szeretnék beszélni a sátorral kapcsolatban, mielőtt rátérnénk a nagy engesztelési napra, meg kell, hogy említsük azt, hogy mi volt tulajdonképpen a legfontosabb része a templomi szolgálatnak. A templomi szolgálatnak az egész szentélyben, az egész szenthely szolgálatának a legfontosabb része a naponkénti bűnért való áldozat volt. Amikor az egyes emberek hozták a bűnért való áldozatot, kívánták elrendezni a bűneiket, és ez a következő módon történt. Elhozta a bűnbánó bűnös az áldozati bárányt, idehozta a pitvarhoz, ott rátette a kezét az áldozati állatnak a fejére, megvallotta a bűnét, áthárította a bűnét.

azért hozza az áldozatot, mert ő vétett az isteni törvény ellen, az isteni tíz törvény ellen, az isteni erkölcsi törvény ellen, és ez ugye a frigyládában, a legszentebb részben foglalt helyet a templomban, és ezért itt kint, a szentélynél a pap a frigyláda felé hintett, a kárpit felé hintett, és ezzel mint egy jelképesen áthárította a bűnöket, a bűnbánó bűnösnek a bűnét, áthárította a szent helyre. Tulajdonképpen ez volt a papi szolgálatnak, a naponkénti szolgálatnak a legdöntőbb része, és így azt lehet mondani, hogy a nép nap mint nap, évről évre, és nap mint nap egész éven keresztül áthárította a bűneit a szentélyre. És nézzük meg ezek után, hogy a nagy engesztelési nap tulajdonképpen mit jelentett. A nagy engesztelési napról Mózes 3. könyve 16. fejezetében és a 23. fejezetében találhatunk leírást. Mózes 3. könyve 16 és 23. fejezetében találunk leírást. Utána később még a papi, meg majd a főpapi szolgálatról is beszélünk részletesen. Most csak azért mondom el, hogy lássuk, hogy milyen szertartást kellett végezni, milyen események történtek a földi templomban. Mózes 3. könyve 16. fejezetéhez lapozzunk. És a következőt látjuk ebben a fejezetben. Itt látjuk végig a 16. fejezetben a nagy engesztelési napnak a leírását, hogy milyen esemény sorozat volt ezen a napon, mi mindent kellett megtenni. Először nézzük meg a 16. fejezetben az első és a második verset. A következőképpen olvasom. És szólt az Úr Mózesnek, az Áron két fiának halála után, akik akkor haltak meg, amikor az Úrhoz járultak. És mondta az Úr Mózesnek, szólj a te atyád fiának, Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szent helyre, a függönyön belül a fedél elé, amely a láda felett van, hogy meg ne halljon, mert felhőben jelenek meg a fedél felett. Ugye itt az Isten arra az esetre utal, amikor Áronnak két fia, Nádáb és Abihu, valami olyasmit cselekedett, amit az Isten nem parancsolt, és ezért ők vétettek a szentély szolgálata ellen, és ezért az Isten határozott parancsot adott a népnek, határozott parancsot adott a papoknak, a főpapnak, tehát mindenkinek megvolt a maga parancsa, rendelkezés, az isteni rendelkezés, hogy hogy kell végezni ezt a szolgálatot, hogy az valóban jelképezze azt, ami majd a valóságban az új szövetség idején bekövetkezik. És nézzük meg, hogy mit mond itt a második versben. Azt olvassuk, hogy szólj atyád fiainak, Áronnak, hogy ne menjenek be akármikor a szent helyre, a függönyön belül. Tehát nem lehetett akármikor bemenni, mert ugye ott volt az Isten dicsősége, az Isten jelenléte, és akármikor nem mehettek be a templomnak ebbe a legbelső részébe. A papok rendszeresen bementek a szentélynek az első részébe, a szent helybe, hiszen az áldozatokat ott végezték tulajdonképpen a mindennapi szolgálatukat, de a legbelső részre nem lehetett bemenni. De nézzük meg, hogy mikor lehetett, és hogyan lehetett a legbelső részre bemenni. Ezt olvasom a 3. verstől az 5. terjedő versekben. Ezzel menjen be Áron a szent helyre, egy fiatal tulokkal bűnért való áldozatul, és egy kossal égő áldozatul. Gyolcsból készült szent köntöst öltsön magára, és gyolcs lábra való legyen a testén, gyolcs övvel övezze be magát, és gyolcs süveget tegyen fel, szent ruhák ezek, mossa meg azért a testét vízben, és úgy öltse fel ezeket. Izrael fiainak gyülekezetéből pedig vegyen át két kecskebakot, bűnért való áldozatul, és egy kost, egészen égő áldozatul. Utána még olvasnám a 29. és a 30. vers elejét. Örökké való rendtartás legyen ez nálatok, a 7. hónapban, a hónapnak 10-én sanyargassátok meg magatokat. És a 30. vers eleje, mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítsam titeket, minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Tehát azt látjuk ebben a leírásban, hogy a szentek szentjébe, a legbelső részbe évente csak egyszer lehetett bemenni, a 7. hónap 10-én. Ugye 7. hónap első napján volt a kürtzengés ünnepe, ami felhívta a nép figyelmét a következő engesztelési napra, ami a 7. hó 10-én történt. Tehát egy évben egyszer is csak a főpap léphetett be a templomnak ebbe a legbelső részébe. És mit olvastuk?

0: hogy kellett a főpapnak belépni a szentek szentjébe. Azt olvassuk, hogy elsősorban bűnért való áldozatot kellett bemutatni, de nem viselhette magán a díszes főpapi öltözékét. Gyolcs öltözékben kellett lennie, ugye ami a papok egyszerű viseletét jelképezte és mutatta, tehát ő nem ölthette magára ekkor a díszes főpapi öltözékét. És így kellett bemenni és elvégezni a nagy engesztelési napnak a cselekedeteit. És nézzük meg ezek után, hogy mi volt a következő feladata. Ezt nem olvasnám el, kicsikét hosszabb szakasz. Itt ebben azt látjuk, hogy mielőtt elvégezhette volna ezt a szolgálatot, a főpapnak először önmagáért kellett bemutatni az áldozatot, ezzel jelképezve, hogy a főpap is ugye itt a földön ember volt, ő is vétkezett, és mielőtt az Isten elé járulhatott volna, a bűnök eltörlése végett, ezért előtte önmagáért kellett áldozatot bemutatnia. De ezután nézzük meg, mi volt a feladata. A 7-től a 9-ig terjedő versekben, valamint a 15 és 16. versekben a következőt olvasom. Azután vegye elő a két kecskevakot, és állassa azokat az Úr elé a gyülekezet sátorának nyílásához. És vessen sorsot Áron a két bakra, egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azáz elért. És áldozza meg Áron azt a bakot, amelyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul. Utána így olvasom a 15 és 16. versben, és ölje meg a bűnért való áldozati bakot, amely a népé, és vigye be annak vérét a függönyön belül, és úgy cselekedjék annak vérével, amint a tuloknak vérével cselekedett, hintse ugyanis azt a fedélre, a fedél elé. Így szerezzen engesztelést a szent helynek, Izrael fiainak tisztátalanságai és vétkei miatt, mindenféle bűnei miatt, így cselekedjék a gyülekezet sátorával is, amely közöttük van, az ő tisztátalanságai közepette. Tehát azt látjuk, hogy két kecskebakot kellett odavinni ezen az engesztelési napon, és sorsot vetettek a két kecskebakra. És azt olvastuk, hogy az egyik sorsot az Úrért, tehát az egyik sors az Úrért való állat volt, a másik pedig kecskebak, a másik pedig az Azázelért való kecskebak. És azt olvassuk, hogy először az egyik kecskevakot, ami az Úrért való áldozatot jelentette, ezt meg kellett ölni, és ez volt a különbség a naponkénti bűn elrendezés és a főpapi szolgálat, azaz a nagy engesztelési napi szolgálat között, hogy ekkor az áldozati állatnak a vérét be kellett vinni a szentek szentjébe, és azt olvastuk, hogy a frigyláda felé kellett hinteni, a frigyláda előtt, a frigyláda tetejénél, tehát ott, ahol az Isten dicsősége jelen volt. Tulajdonképpen ebből is az látható, hogy alapvetően nem volt más az áldozat, alapvetően bárány áldozat volt. Ugye már most elmondom, és többször elmondtuk, hogy ezek mind Jézust jelképezték, és Jézus szimbolizálták, ugyanúgy a papi szolgálat, ugyanígy a főpapi szolgálat, tehát az áldozat nem volt más, mint a naponkénti áldozat. A különbség annyi volt, hogy most a szentek szentjébe is be kellett menni, és ott is el kellett végezni azt, amit egyébként csak a szentének az első részében végeztek az év többi napján. És nézzük meg, mi volt még a további feladat. A 18 és 19. versben ezt olvasom, azután menjen ki az oltárhoz, amely az Úr előtt van, és végezzen engesztelést azért is, vegyen ugyanis a tuloknak véréből és a baknak véréből, és kenje meg az oltárnak szarvait körös körül, és hintsen arra a vérből az ő ujjával 7-szer, így tegye tisztává, és így szentelje meg azt Izrael fiainak tisztátalanságaitól. Nagyon érdekes ez a leírás, mert tulajdonképpen azt látjuk itt, hogy el kellett végezni a vérrel való meghintést a legbelső részben, és el kellett végezni a külső részben is, és azt mondja itt ez a leírás, hogy így tegye tisztává, és így szentelje meg az Izrael fiainak tisztátalanságaitól. Tehát egyértelműen mondja ez a leírás, hogy az év közben, amikor nap mint nap hozták a bűnért való áldozatot, akkor ugye a bűnös bűnbocsánatot nyert. De a vétkei nem töröltettek még el teljesen. A vétkei még feljegyezve voltak. Tehát a naponkénti bűnbocsánat, a naponkénti bűnért való áldozat nem vette le a bűnös nevéről az ő vétkeit. megbocsátást nyert, bocsánatot nyert, de a bűnök még ott voltak feljegyezve a templomban. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy idézetet olvasni Jeremiás könyvéből, a 17. fejezet első verséből, a következőképpen. A Júda vétke vastollal, gyémánt heggyel van felírva, fel van vésve szívük táblájára és oltáraik szarvaira. Igen, tehát mint egy felvésve, ott voltak az oltár szarván, ugye, amit megkentek az áldozati vérrel, tehát azt lehet mondani, hogy a naponkénti bűnért való áldozat nem törölte el a nép bűneit véglegesen. És azt láttuk viszont, hogy a nagy engesztelési napon egy évben egyszer az összes felhalmozott bűnt eltávolították a szentélyből. Ezután történt még valami, a 10. és a 20. és 22. versben a következőt olvasom. Azt a bakot pedig, amelyre az Azázelért való sors esett, állassa elevenen az Úr elé, hogy engesztelés legyen általa, és hogy elküldje azt Azázelnek a pusztába. A 20-tól terjedő versekben pedig, miután pedig elvégezi a szent helyért, a gyülekezet sátoráért és az oltárért való engesztelést, hozza elő az élő bakot, és tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg felette Izrael fiainak minden hamisságát, és minden vétkét, mindenféle bűneit, és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arra való emberrel a pusztába, hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztában. Tehát mi volt még a másik feladat, szinte az utolsó feladat a nagy engesztelési napon? Hogy az a bak, az a kecskebak, amire az Azázelért való sors esett, mit jelképezett ez? Ugye ez a sátánt jelképezte, az Azázelért való bak. Végén, amikor minden bűnt átvett a főpap, és kijött a szentek szentjéből, és már megtisztította a szent helyet az ott felrakódott, felhalmozott bűnöktől, akkor mint egy rátette erre a baknak a fejére az összes bűnt, ami sátánt jelképezte, és elküldték az arra való emberrel a pusztába, hogy ott viselje Izrael népének az összes bűnét, és utána ugye az állatot ott magára maradva a pusztában, ugye aztán ott egy idő után meghalt. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy ezzel vált teljessé, ezzel a jelképes szertartással vált teljessé a templomnak a megtisztítása. És ezután már csak egy része volt a nagy engesztelési napnak. Azt olvassuk a 23. és 24. versben, hogy azután menjen be Áron a gyülekezet sátorába, és vesse le a gyolcs ruhákat, amelyeket felöltött, mikor bement a szent helybe, és hagyja ott azokat, és mossa meg a testét vízben, szent helyen, és öltse fel a maga ruháit, úgy menjen ki, talán csak idáig. Tehát a főpapnak ezek után le kellett vennie a gyolcs ruháját, amiben az engesztelést végezte, és fel kellett ismét öltenie a maga díszes főpapi ruháját, és úgy kellett megjelennie az őt váró nép előtt. Ez volt a főpapnak a feladata, egy évben egyszer így tisztították meg az ott felhalmozódó bűnöktől a templomot. De nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, hogy a nagy engesztelési napon még kiknek volt feladata. Nem csak a főpapra hárult feladat, hanem a népre is feladat hárult. És mi volt a nép feladata? Ezt olvasom a 29 és 31. versekben, 29-től 31-ig, örökké való rendtartás legyen ez nálatok, a 7. hónapban, a hónapnak 10-én sanyargassátok meg magatokat, és semmi munkát ne végezzetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény, mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket, minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Szombatok szombatja ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat, örökké való rendtartás legyen ez. Tehát amíg a főpap végezte a maga szolgálatát a földi templomban, addig a népnek azt olvassuk, hogy meg kellett sanyargatnia magát, semmi munkát nem lehetett végezni, hanem teljes figyelmüket erre az eseményre kellett összpontosítani. Mit jelent az, hogy meg kellett sanyargatni magukat? Ez a kifejezés azt jelöli, hogy imában és bőjtben kellett keresni az Istent. Tehát meg kellett magukat alázni az Isten előtt. És nézzük meg, hogyha valaki nem tette mindezt, nem sanyargatta meg magát az Úr előtt, nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, mit kellett tenni azzal az emberrel a 23. fejezetben a nagy engesztelési napról szóló leírásnál, ezt a részt találjuk a 30 és 31. versben, és ha valaki valami dolgot végez ezen a napon, elvesztem az ilyent az ő népe közül, semmi dolgot ne végezzenek, örök rendtartás legyen ez nemzetségről nemzetségre, minden lakhelyeteken. Tehát azt olvassuk, hogy az az ember nem maradhatott Izrael lelki közösségének tovább a tagja. Azt olvassuk, hogy az Úr elveszti az ilyet az ő népe közül. Tehát a népnek teljes figyelmével a főpap szolgálatára kellett irányítani, teljes figyelmét a főpap szolgálatára kellett irányítania. Eddig tartott a jelkép, eddig tartott az ószövetségi ünnep, és nézzük meg ezek után, hogy ez tulajdonképpen mit jelentett, mit szimbolizált mindez, és ez a valóságban hogy következett be, és hogy történik most a jelen pillanatban is. Elsősorban nézzük meg, hogy a Szentírás határozottan elmondja, hogy nem csak a földi templomot kell megtisztítani, és kellett megtisztítani a földi szolgálat idején egy évben egyszer, hanem nézzük meg, hogy ki mondja a Szentírás a zsidókhoz írott levélben, a 9. fejezet 23. és 24. versében, hogy a mennyei dolgoknak is meg kell tisztulniuk. A zsidókhoz írott levél 9. fejezet 23. és 24. versében a következőt olvasom. Annak okáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel tisztítassanak meg, maguk a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába mende Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Tehát a Szentírás egyértelműen azt mondja, hogy ahogy a földi dolgoknak meg kellett tisztulniuk, és meg kellett tisztítani a földi dolgokat, amik a mennyeinek az ábrázolatai voltak, ugyanígy valóságban a mennyei dolgokat is meg kell tisztítani. És nem kézzel csinált szentélybe mende Krisztus, az igazi főpap, a földi, tehát ugye a mennyeinek csak másolatába, hanem magába a mennybe, a mennyei templomba, hogy most Isten színe előtt jelenjen meg, és végezze a templom megtisztításának, a szentély megtisztításának a szolgálatát. A múlt alkalommal áttekintettük és láttuk, hogy a kürtzengés ünnepe megvalósult, ugye az ószövetségi kürtzengés ünnepe megvalósult az új szövetség idején, ami felhívta a figyelmet a nagy engesztelési napnak a kezdetére, amiben áttekintettük, hogy a bibliai profécia egyértelműen elmondja, hogy ez 1844-től kezdődött a mennyben a valóságos nagy engesztelési nap. És nézzük meg ezek után, hogy mi is kezdődött ekkor a mennyben. Az előbb áttekintettük és láttuk azt, hogy tulajdonképpen a nagy engesztelési nap az egy szétválasztás volt az Isten népe között. Azok között, akik igazából megalázták magukat az Isten előtt, és azok között, ugye, akik nem alázták meg magukat az Isten előtt, és nem vették komolyan a nagy engesztelési napnak az eseményeit. Nézzük meg, hogy ez tulajdonképpen a Szentírás hogy mondja az új szövetségi időre vonatkozóan, mit mond a valóságot illetően. Ugye ez nem más végső soron, mint egy ítélet. Mert ugye azt olvastuk, hogy aki nem vette komolyan ezt a szolgálatát, a főpapnak ezt a szolgálatát, nem sanyargatta meg magát, az nem maradhatott Izrael lelki közösségének tovább a tagja. Nézzük meg, hogy mit mond erről a Szentírás Jelenések könyve 11. fejezetében. Jelenések könyve 11. fejezetének a 18 és 19. verse a következőt mondja. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak, és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső. Ugye ez a leírás, ez az esemény valóban erre az időszakra tehető, a történelemnek erre az idejére, és nézzük meg, hogy mit mond itt a Szentírás, hogy eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak. Tehát azt mondja, hogy igen, eljött az ítéletnek az ideje, és nézzük meg, hogy mennyire az ószövetségi nagy engesztelési napnak az előképe volt ez, és ez a teljesedés volt. Azt olvassuk a 19. versben, hogy megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában. Mikor láttatott meg a szövetség ládája a földi templomban? Egy évben, csak egyetlen egyszer, a nagy engesztelési napon. Tehát egyértelmű a Szentírás alapján, hogy az ítélet tulajdonképpen is a nagy engesztelési napnak az esemény sorozata az egy és ugyanaz az esemény. Tehát tulajdonképpen ez az ítéletet vetítette előre. És nézzük meg Máté evangélium a 24. fejezetében, talán csak kívülről idézném az igét, mert még sok igét szeretnék olvasni, ezt az igét talán csak kívülről olvasom. Ebben a Biblia versben pedig egyértelműen azt látjuk, hogy az ítélet nem csak a halottak felett fog folyni, nem csak a halottak lesznek megítélve, hanem beszél Jézus eljövetele előtti időben arról az eseményről Jézus, hogy két asszony van a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Ugye, ami pontos fordítás szerint az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Utána azt mondja, hogy két asszony őről a malomban, és ugyanezt mondja, hogy az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Tehát a Szentírás nagyon sok helyen egy ítéletre hívja fel a figyelmünket, hogy lesz ítélet nem csak a halottak, de az élők felett is, és egyértelműen azonosítja a Jelenések könyve, hogy tulajdonképpen az ítéletnek az ószövetségi előképe a nagy engesztelési nap volt. És nézzük meg ezek után azt, hogy mi is volt tulajdonképpen a nagy engesztelési nap esemény sorozatának a jelentése. Mit szimbolizált mindez? Először is szeretném újra feleleveníteni az eseményeket. Ugye azzal kezdtük, hogy a főpapnak le kellett vetnie az ő díszes főpapi ruháját, és gyolcs öltözéket kellett felvennie. Ugye kit szimbolizált a pap és a főpap, ugye nem más, mint Jézus Krisztust. Jézus Krisztus volt az, aki bemutatta az áldozatot, ugye amiről az előbb beszéltünk, hogy szinte minden Jézusra mutatott, mert ő volt maga az áldozati bárány, de ő a főpap, ő a közbenjáró, ő a pap, tehát ő minden egy személyben. És azt látjuk ugye a Szentírás alapján, hogy Jézus, amikor elkezdte az emberért való közbenjárást, akkor levetette ugye az ő díszes öltözékét, ugye megüresítette magát, emberi formát vett fel, és ő valóban azt lehet mondani, hogy a bűnösökért való közbenjárást elkezdte, és egészen addig folytatja majd emberfiaként a közbenjárást, amíg a bűn kérdését véglegesen le nem zárja, és el nem törli végérvényesen a bűnöket. Igen, mindezt gyors ruhában, tehát a papi ruhában végzi. Egy különbséget szeretnék csak megemlíteni, a Szentírás erre is rátér, ami különböző volt a földi szolgálat és a valóság között. Ugye azt mondtuk, hogy a földi főpapnak először be kellett mutatnia az áldozatot önmagáért, hiszen gyarló emberek voltak a főpapok, ők is bűnös emberek voltak. De nézzük meg, mit mond a Szentírás, ugye Jézusnak ezt nem kellett tenni, hiszen a zsidókhoz írott levél 7. fejezet 28. verse azt mondja, hogy mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök, tökéletes fiút. Igen, neki nem kellett önmagáért áldozatot bemutatni, mert ő az örök, tökéletes fiú, és ő neki valóban ő bűn nélkül végezte ezt a szolgálatot, tehát ő így is megjelenhet az Isten színe előtt. És ezután szeretnék tulajdonképpen rátérni az egész szolgálatnak a lényegére. Mi volt az a szolgálat, amit a pap elvégzett, amikor a bűnös odavitte az áldozati állatot a templom bejáratához? Ugye ez nem mást szimbolizált, mint magát Jézus Krisztust. Jézus Krisztust, aki átvállalja az ember bűnét, az ember mint egy saját kezüleg öli meg Jézus Krisztust, hiszen az ember vére volt, az ember bűne volt az, ami Jézus Krisztusnak az életét követelte. Igen, ez szimbolizálta a papi szolgálat, és tulajdonképpen a pap, amikor bevitte a vért a szentek szentjébe, mint egy áthárítva a szentélyre a bűnt, a bűnbánó bűnösnek a bűnét, akkor tulajdonképpen ezzel kifejezte, hogy igen, a bűnök megbocsátatnak, mint ahogy az Ószövetségben is megbocsátattak, de ezek a bűnök még felírva maradnak. A bűnbánó érzi, hogy levette az Isten róla az ő bűnének a terhét, de ugye az előbb láttuk részletesen, hogy ezek a bűnök még nem töröltettek el, hanem ott vannak a mennyei szentélyben is. Ugye Jézus ezt a szolgálatot végzi, az ember naponta keresi meg az Istent, hogy bocsánatot kérjen tőle az elkövetett bűnért, és az Isten megbocsátja az embernek a bűnét, de nem törli el az embernek a bűnét. Ezek a bűnök még ott vannak feljegyezve a mennyei templomban. Szeretném megkérdezni, hogy vajon miért van ez? Az Isten miért nem törölheti el az ember bűnét akkor, amikor az embernek megbocsát? Tegyük fel azt a kérdést, hogy egy ember az életének egy bizonyos időszakában őszinte bűnbánatra jut, és bevallja az ő bűneit, és kéri Istentől a bocsánatot, az Isten készségesen és azonnal adja. De tegyük fel azt a kérdést, nem fordulhat elő az, hogy az az ember ezután elfordul az Isten követésétől, és ezután valami olyan útra tér, ami az Istentől távol levő út. Nem fordulhat elő, de előfordulhat. És akkor mi van azzal a bűnével, amire már egyszer ő bocsánatot nyert? Tehát éppen itt van a különbség a papi és a főpapi szolgálat között. A papi szolgálat ugye a naponkénti bűn elrendezést jelentette. A mostani időben, amikor az ember naponként megy Istenhez, megvallja a bűnét, és elrendezést nyernek a bűnök. De a főpapi szolgálatban, amikor a templom belső részében folyik a bűnöktől való megtisztítása a templomnak, akkor ott más történik. Ott a bűn eltörlése történik, ami pedig nem más, mint egy-egy ember életének, az egész élettörténetének az áttekintése, és egy ember egész életének a megítélése. Tehát különbség van a napi szolgálat, és különbség van a naponkénti bűnbocsánat elnyerés, és egy ember életének a megítélése között. Szeretnék ezzel kapcsolatban néhány bibliai példát elmondani, amik tökéletesen megvilágítják ezt az eseményt. Máté evangélium a 18. fejezetében, a táblára is felírtam, Máté evangélium a 18. fejezetében a 23-tól a 35-ig terjedő versekben Jézus egy példázatot mond el. Nem olvasnánk el a példázatot, a lényegét elmondom. Két emberről szól ez a példázat, két szolgáról. Az egyik szolga az ő urának hatalmas mennyiségű, hatalmas összegű pénzzel volt adós. És nem tudott fizetni ez a szolga, és ezért az ura elengedte kegyelemből ingyen az ő összes tartozását, tehát teljesen levette róla az ő adósságának a terhét. És utána azt olvassuk, hogy ezután ez a szolga, akinek ennyi adósságot elengedtek, találkozott egy szolgatársával, akinek egy csekély, jelentéktelen összeggel adósa volt. És amikor összetalálkozott ezzel a szolgatársával, az kérte tőle, hogy engedje el tőle ezt a kis összegű adósságot, mert most nem tudja megfizetni, de majd megfizeti. És azt olvassuk, hogy ez a szolga, aki az előbb azt a hatalmas kegyelmet nyerte, hogy minden adóssága eltöröltetett, most ő megkeményítette az ő szívét a szolgatársával szemben, és azt mondta, hogy ha nem fizetsz, akkor bevetlek téged a börtönbe is juttatta. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy meghallotta ennek a két szolgának az ura a történteket, és mélységesen felháborodott. Hogy lehet az, hogy az, akinek annyit elengedett, semmi tartozása nincs többé, ő pedig nem tudott könyörületes lenni a szolgatársával szemben. És mit mondott ki ezek után? Ki mondta azt, hogy ezt a szolgát, akinek már pedig az előbb elengedte az adósságát, vessék vissza a börtönbe, vessék be a börtönbe, és egész addig ott kell maradnia, míg meg nem tud fizetni az utolsó fillérig. Ugye ez a példázat egyértelműen jelképes beszéd, ugye a bűnöknek az elengedését, a bűnök megbocsátását jelképezi az adósság elengedése, és az Isten megbocsát az embernek hamisságot, vétket, bűnt. De hogyha az ember a neki juttatott kegyelmet, az Istentől elnyert kegyelmet nem jóra használja, én nem vagyok könyörületes a másikkal szemben, én ezután is vétkezek, könyörtelen, szívtelen vagyok, és nem az Isten törvénye szerint járok, akkor az Isten mit tesz? Korábban megbocsátott nekem, De az én bűnöm visszahárul rám akkor, ha én elfordulok őtőle. És ez a Bibliának egy alapvető nagy tanítása. Nézzük meg Ezékiel könyve 18. fejezetét, és ott a 21-től a 22-ig terjedő verseket, valamint a 24. verset nézzük meg. Ezékiel könyve 18. fejezetében a 21-től a 22-ig terjedő verseket, valamint a 24. verset így olvasom. És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik, élvén éljen, és meg ne halljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lészen. Az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Ugye ez az egyik eset. Valaki akármilyen gonoszságot cselekedett az életben, akármilyen súlyos bűnei voltak egy embernek. De hogyha az a gonosztevő megtér, és igazságot cselekszik, ugye akkor semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Ugye az isteni áldozat, Jézus áldozata elégséges minden bűn megbocsátásához, és végleges eltörléséhez. De nézzük meg a másik esetet, mit mond a 24. vers. De ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden útálatosság szerint, amelyeket a hitetlen cselekedet cselekszik, nem de éljené? Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lészen. Gonoszságáért, melyeket cselekedett, és az ő vétkéért, melyel vétkezett, ezekért meg kell halnia. Tehát mit mond ki az isteni igazságszolgáltatás? Ha valaki az Istent megtalálta, az Istentől kérte az ő bűnei bocsánatát, és el is nyerte, de elfordul az ő igazságától, és ismét visszaesik az ő bűnébe, akkor az Isten mit tehet ezzel az emberrel? Üdvözítheti, örök életet adhat neki? Azért, mert a múltban volt egy olyan időszak, amikor ő az Istent követte, nem? Ha ő elfordul, és végérvényesen nem tisztul meg az ő bűneitől, az ő jellemhibáitól, akkor az Isten nem tudja őt üdvözíteni. Akkor azokért, amiket már korábban elrendezett az Istennel, azaz bocsánatot kért rá, azok is visszaszállnak az ő fejére, és el kell viselni érte a büntetést. Ezért mondja a Szentírás, ezért mondja János apostol azt, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Igen, ez az ítélet fogja majd meghatározni, hogy az ember élete hogy és milyen módon alakul. Tehát mit jelképez a papi és a főpapi szolgálat ennek alapján? Igen, éljük a mi életünket. Azok az emberek, akik az Istent megismerték, és valaha az életben már áthárították a bűnüket a mennyei templomba, az Istentől bocsánatot kértek, hallgattak az Isten szavára. Azoknak az élete átvizsgálásra kerül. Az isteni ítélőszék megnézi azt, hogy az embernek az élete hogy alakult. Hogy az ember valóban megszabadult-e minden hibájától, az Isten késztetéseit elfogadta-e, és valóban alkalmassá vált-e az örök életre. Fölírtam a táblára Máté evangéliuma 22. fejezetét, ott az első 14 versben a mennyegzői ruháról szóló példázatot olvassuk Jézusnak. Ez a példázat arról szól, hogy a mennyegzői vacsorára, amire ugye mindenki hivatalos, az Isten mindenkit hív az ő országába. De azt mondja ez a példázat, hogy mielőtt valaki az Isten országának az örököse lehetne, először az Isten megvizsgálja azt, hogy az az ember alkalmas-e az Isten országára. Ez az ítélet. Amikor az embernek az életét áttekintik, hogy vajon az élete megváltozott-e, vagy csak egyes dolgokban kértem a bocsánatot, vagy pedig valóban egy tiszta fehér ruhát tudott nekem az Isten adni, hogy én valóban így alkalmassá váltam-e a mennyre. Igen, ezt jelenti a vizsgálati ítélet. És a Szentírás arról beszél, hogy ezt az ítéletet az emberek felett maga Jézus Krisztus végzi. Ez is egy olyan szép tanítása a Szentírásnak, hogy miért Jézus az, aki végzi ezt a szolgálatot, az ítéletet. Azt mondja a Szentírás, hogy az Atya senkit nem ítél, hanem az ítéletet Jézusnak adta. Miért? Azért, mert Jézus volt az, aki itt szenvedett a földön. Itt szenvedett a földön, és átvállalta az ember bűnéért járó büntetést, ezzel lehetőséget adva minden embernek az örök életre. Valóban a szeretetnek ez egy olyan foka, amit elképzelni nem tudunk. De az a végtelenül szerető Isten, végtelenül szerető Jézus az embernek akkor adhatja csak az örök életet, hogyha az ember igényli is az ő áldozatát. Tehát biztosak lehetünk benne, hogy az ítéletnél a legnagyobb szeretettel lesz irántunk, de a legnagyobb igazsággal is. Hiszen ő lehetőséget teremtett az embernek a bűnből való szabadulásra. De a kérdés az, hogy az ember igénybe veszi ezt. És ő valóban tökéletesen fog ítélni az ember élete felett, hogy valóban az ember megtisztult, elfogadta az ő késztetéseit, elfogadta az ő fáradozásait az ember életében, és ennek nyomán vajon valóban az örök életre alkalmas lett-e az ember. Tehát mit mondhatunk, hogy ennek az ítéletnek tulajdonképpen mi a tétje? Ennek az ítéletnek, amikor azokat az embereket tekintik át a mennyei ítélőszékben, akik valaha Isten hívásának engedtek, akik valaha elnyerték a bűnbocsánatot. Azt mondja a Szentírás, hogy ennek az ítéletnek az a tétje, Jelenések könyve 3. fejezetének az 5. versét olvasnám, inkább a Biblia szavaival mondjuk ki, Jelenések könyve 3. fejezetének az 5. verse, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Tehát azt mondja a Szentírás, azt mondja Jézus, hogy aki győz, aki ebben az életben meghallotta Jézus hívó szavát, aki igazából engedett a Szentlélek késztetésének, és Jézus meg tudta tisztítani az embert az ő bűneitől, azt olvassuk, hogy akkor a vizsgálati ítéletben meghozzák a döntést afelett az ember felett, hogy nem törlik ki a nevét az életkönyvéből. És Jézus vallást tesz arról az emberről az atya előtt. Mit jelent, hogy vallást tesz róla? Azt jelenti, hogy vállalja, felvállalja azt az embert, hogy igen, ez az ember az örök életre alkalmas, mert megszabadult az önzésétől, megszabadult mindattól a bűntől, ami ebben a földi életben a nyomorúságot, a szenvedést okozza, igen, megszabadult a bűnéből. És Jézus vállalja ezt az embert az atya előtt, hogy az örökké valóságon keresztül a bűn nem fog tőle tovább terjedni a többi lényre, mert ő maga is megtisztult a bűneitől. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Tehát az ítéletben ez dől el az ember felett, hogy vagy elnyerheti az örök életet, vagy pedig ennek az ellenkezője, ha valaki nem győz, ha valaki nem harcolja meg ezt a hit harcot, ugye, amit a Szentírás említ, ha valaki csak alkalmanként keresi Istent, vagy elfordul az Istentől, vagy meghátrál, vagy nem akarja az ő életének minden területét az Isten kezébe helyezni, hanem csak egyes részeket, azt mondja a Szentírás, aki nem győz, tehát aki nem arat teljes győzelmet, ugye akkor ennek sajnos az ellentetje is igaz, hogy annak az embernek a neve nem maradhat az életkönyvében. Tehát el lehet mondani, hogy az ítéletben tulajdonképpen az ember sorsa dől el, hogy üdvözülhet Biblia szavaival élve, hogy méltó-e, hogy ama világot elnyeri és a halálból való feltámadást, vagy pedig nem méltó erre. És mit olvastunk az elején? Mi volt a nagy engesztelési napnak még egy jelenete, egy következő eseménye? Amikor a főpap elvégezte ilyen módon a bűnök eltávolítását a földi szentélyből, utána mit tett? Az összes megvallott, és azokat a bűnöket, amelyeket igazából el lehetett törölni, azokat a bűnöket ráhelyezte a sátánt jelképező Azázel baknak a fejére. Mit jelképez ez? Amikor Isten elvégzi, Jézus befejezi a mennyei szentek szentjében ezt az ítéletet, amikor eltörli ott véglegesen a bűnöket, amikor minden egyes ember élete áttekintésre kerül az előbb elmondottak alapján, akkor utána ezeket a bűnöket, amikért egyszer Jézus szenvedett, hiszen a saját vérére hivatkozva ment be, és távolította el az ott felgyülemlett bűnöket, de utána ezeket a bűnöket még egy összegben ráhelyezi sátánnak a fejére, tehát áthárítja sátánra, és neki kell majd végső soron még szenvedni minden elkövetett bűnért, amire az embereket rávette, amire az embert kísértette. Igen, Sátán a bűn végső okozója, és ezért majd a végső ítéletben, az ítélet végrehajtásakor, igen, neki kell szenvedni a legtöbbet, neki kell azért szenvedni, hogy embereket rávet az Isten ellen való lázadásra. De figyeljük meg, csak kinek a bűneivel terheltetik meg Sátán, és kiknek a bűnei töröltetnek el a mennyei templomból is, ugye, ahogy a földi templomból is. Azoké, akik igazából áthárították a bűneiket, és akik igazából a nagy engesztelési napot komolyan vették, tehát valóban minden bűnüket megvallották, és valóban az életük olyan volt, hogy az ő bűneik eltöröltethettek. Tehát csak ezeket a bűnöket hárítja át végsősoron Jézus majd Sátánra, mint a bűn végső okozójára. Ellenkező esetben pedig azt mondja a Szentírás, hogy az embernek viselnie kell a vétke következményeit azokért a bűnökért, amelyeket elkövetett. És azt mondja a Szentírás, hogy amikor Jézus befejezi a mennyei templomban ezt a szolgálatát, akkor Jelenések könyvében azt olvassuk a 15. fejezetben, hogy a templom megtelik füsttel, és senki a templomban nem tartózkodhat. Tehát a Szentírás arról beszél, hogy az ítélet egy folyamat. Ugye az ítélet ez egy hosszabb folyamat, de egyszer csak ennek az ítélet folyamatának is vége lesz, amikor Jézus és az egész mennyei ítélőszék minden ember életét áttekinti. Igen, egyszer ennek vége lesz. És azt olvassuk, hogy amikor Jézus kilép a szentek szentjéből, kilép a mennyei templomból, azt mondja a Jelenések könyve 15. fejezetének 8. verse, hogy akkor megtelik a templom füsttel, és senki oda be nem mehet. Tehát befejeződött a szentély szolgálata, befejeződött a bűnökért való közbenjárás, a bűnök eltávolítása a mennyei templomból. És ekkor azt mondja a Szentírás Jelenések könyve 22. fejezetének a 11. versében, Jelenések könyve 22. fejezetének 11. verse azt mondja, hogy aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. Tehát ekkor már nincs többé bűnökért való bocsánat, bűn elrendezés, hanem a Jézus, amikor elhagyja a szentek szentjét, minden ember sorsa tulajdonképpen eldől, és ebben az állapotban marad már tulajdonképpen mindenki, hiszen azt mondja, hogy aki igaz, az legyen igaz ezután is, de aki fertelmes vagy igazságtalan, az legyen igazságtalan vagy fertelmes ezután is. És ezek után mi volt a nagy engesztelési napnak a legutolsó jelenete? Azt olvastuk, hogy a főpap levette az ő gyors ruháját, és felöltötte magára az ő díszes főpapi ruháját. És nézzük meg, ez hogy fog bekövetkezni a valóságban. Máté evangélium a 25. fejezetének a 31. versét olvassuk el. Máté evangéliuma 25. fejezetének a 31. verse ezt mondja. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. A Szentírásban több helyen olvasuk ezt az evangéliumokban, hogy Jézus, amikor eljön, akkor ő dicsőségben jelenik meg. Talán egy másik igét is hadd olvassak, a zsidókhoz írott levél 9. fejezetének a 28. verse, a táblára is fölírtam. Zsidókhoz írott levél 9. fejezetének a 28. verse azt mondja, azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése véget, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Tehát bűn nélkül jelenik meg. A bűn el van törölve, át van hárítva, el van rendezve az isteni ítélet szerint. Igen, Jézus Krisztus másodszor már bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. És mit olvastunk Máté evangéliumában? Jézus beül majd az ő dicsőségének királyi székében. Tehát valóban hatalommal és dicsőséggel fog megjelenni. A Szentírás arról beszél, hogy Jézus most jelenleg még a kegyelem királyi székén ül. Ezt mondja a zsidókhoz írott levél, hogy addig járuljunk a kegyelem királyi székéhez, amíg erre lehetőség van, amíg Jézus valóban a kegyelem trónján ül, hogy az ember a bűneit elrendezhesse az Istennel. És utána azt írja a Szentírás, hogy amikor ennek az időszaknak vége van, akkor Jézus kilép a mennyei templomból, felölti az ő dicsőséges öltözékét, beül az ő dicsőségének királyi székébe. És azt mondja a Jelenések könyve 22. fejezetének 12. verse, hogy és imé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Tehát Jézus eljövetelekor, Jézus már hozza magával a jutalmát, hozza magával az ítélet eredményét, és ennek alapján mondja a Szentírás azt, hogy igen, ketté választja az embereket a jobb és bal keze felül állók közé, állókra, hiszen ő hozza már magával az ítéletet, a jutalmat hozza magával. Tehát az ítélet az nem egy pillanatnak a műve, amikor Jézus megjelenik, hanem ez egy hosszabb folyamat, amikor minden egyes embernek a neve előkerül a mennyei templomban, a mennyei szentek szentjében átvizsgálásra, hogy az ember valóban megszabadult-e az ő bűneitől, és Jézus az ő eljövetelekor adhatja az embernek az örök élet jutalmát. Ennyit szerettem volna mondani a nagy engesztelési napról. A következő alkalommal folytatjuk ezt a sorozatot a sátoros ünneppel, és látni fogjuk, hogy ezután majd a beteljesedésben már mi az az egyetlen egy mozzanat, ami tulajdonképpen a megváltás nagyművében hátra van, és ezt jelképezte a sátoros ünnep, és ezzel foglalkozunk majd 2 hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmet, és akik a témával kapcsolatban beszélgetni szeretnének, vagy kérdés merül fel, egy 10 perc után erre lehetőség van. Köszönöm szépen a figyelmet. Akkor szeretném megkérdezni, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kinek van kérdése, vagy megjegyzése? Igen? Nem, hanem 1844-től ugye múlkor végigvedettük, hogy ekkortól kezdődik a vizsgálati ítélet. De a vizsgálati ítéletben ugye az előadásban kitértem rá, hogy a halottak is és az élők is megítéltetnek. Tehát tulajdonképpen ebben az egy ítéletben, aminek a szempontjai teljesen egyformák a korábbi nemzedékre, akármelyik korok nemzedékére vonatkozóan, tehát ugye a szempontok ugyanazok, egyetlen egy a kérdés, hogy ki az, aki megszabadult a bűneiből, ki az, aki az isteni mércével mérve alkalmas az örök életre. Na, igen?
1: Az a 840. kérdés,
0: hanem akkor kezdődött el ez a vizsgálati ítéletnek a folyamata a mennyben. Tehát 1844 óta folyik. Addig tulajdonképpen Jézus a mennyei templomnak, hogyha ezt az ábrát nézzük, akkor az első részében teljesítette a szolgálatot. Tehát tulajdonképpen a közbenjárói szolgálat folyt csak odáig, a papi szolgálat, a mindennapi bűnöknek az elrendezése. És 1844-től váltotta fel a papi szolgálatot a főpapi szolgálat, amikor elkezdődött az ítélet, de ez nem azt jelenti, hogy akkor befejeződött a közbenjárói szolgálat, tehát nem lehet már bűnbocsánatért folyamodni, hanem ez is folytatódik, de közben elkezdődött az áttekintése az emberi életeknek. Ugye nyilván a halottakon kezdődött, hát ugye gondolom nyilván, és utána ez átterődik az élőkre, és Jézus eljövetele fog ennek majd ugye véget vetni ennek a folyamatnak. Ez a 44-ti micsoda?
1: Tehát,
0: nem tudom, hogy mikor kerül az élőkre, én csak azt mondom, hogy a halottakon is, de az élőkön is, tehát a Jézus eljöveteli időben élő nemzedék fölött is ez tart. De tulajdonképpen, tehát most egészen egyszerűen megfogalmazva úgy mondhatnánk, hogy ugye tehát az Ádám és Éva esete óta, ugye halála óta, ugye emberek élnek, halnak meg a Földön. És ugye meghalnak, és hát ugye pillanatnyilag alszanak, ugye a Szentírás tanítása szerint. És azt mondja a Szentírás, hogy tehát ugye amit végigvettünk, hogy 1844-ben viszont elkezdődik az ítéletnek a folyamata, amikor elkezdik egészen plasztikusan mondom, mondjuk Ádám és Évától kezdve az összes ember, aki valaha és az Istennek a hívását egyszer is meghalotta és engedett az Isten hívásának, tehát ugye, mert akik eleve elutasították, és eleve mindig is elzárkóztak, és visszautasították az Isten útjának a követését, hát azoknak egyértelmű, hogy hát akkor ők nem ebben az ítéletben fognak majd megítéltetni, hát ugye ők nem üdvözülhetnek. De aki valaha is engedett az Isten hívásának, ugye azoknak az élete Ádám és Éva óta minden egyes embernek a neve sorra kerül, minden egyes embernek az élete előkerül, és áttekintik, hogy valóban az élete hogy alakult, az Isten által neki adott kegyelmet hogy használta fel, megváltozott-e az élete, megszabadult a jellemhibáiból. Tehát, hogy hogy alakult az élete végső soron, hogy végső soron ki lehet-e azt mondani, hogy ez egy megtisztult élet, Isten követő élet volt, és el lehet törölni végérvényesen az ő bűneit. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Most először szeretném megkérdezni, hogy másnak van-e még kérdése, és utána erre a kérdésre, az élőknek a kérdésére visszatérünk. Igen, csak azért, hogy másnak a kérdése is előkerüljön. Igen. Igen. Nem, hanem itt az, hogy örökké való rendtartás, ugye amikor ezeknél az ószövetségi ünnepeknél ezt találjuk, ugye akkor egyértelmű volt, hogy egészen addig, amíg az árnyékszolgálat tart, ugye árnyékszolgálatnak nevezték az egész földi ceremoniális törvények által meghatározott templomi szolgálatot. Ugye ezért nevezik árnyékszolgálatnak, mert a Biblia azt mondja, hogy ezek csak árnyékai a bekövetkezendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Tehát örök rendtartás, ugye a Pászka ünnepénél is ez volt, örök rendtartás. Tehát évenként ismételni kellett ugye egészen addig, amíg ez érvényben volt. Addig állandóan, addig nem lehetett, addig nem volt ez alól felmentés. Tehát minden évben ismételni kellett, amíg érvényben volt. De amikor Jézus meghalt, ugye amikor elkezdődött a valóság, a megváltás valóságban elkezdődött, akkor onnantól kezdve már az árnyék szolgálat ugye jelentőségét veszítette, akkor a templom kárpítja ketté hasat, ugye aljától a tetejéig, amivel Isten azt akarta kifejezni, hogy ennek már nincs jelentősége. Hiszen hogy kezdődtek az évenkénti ünnepek? Ugye kezdődött először a Pászka ünnepével, ami mire mutatott rá? Ugye rámutatott Jézus halálára, ugye ez volt az első ünnep. Amikor Jézus valójában meghalt, tehát ez az egész előkép beteljesült, akkor már nem volt szükség többet az előképre, mert a valóság megtörtént. Tehát egészen egy másik helyen azt mondja, hogy a megjobbulás idejéig kötelezők, tehát amíg el nem jön az igazi, addig kötelezőek ezek, utána természetszerűleg érvényüket veszítették. Igen, így van a Szentírásban, így van, különböző. Így van. Milyen összefüggésben, ugye egy általában, ehhez tűnik a szent szónak, ugye a jelentése az alapvetően az, hogy elkülönített. Tehát a szent az elkülönítettet jelent, tehát ugye a földi, tehát ugye itt az Isten is, amikor meghatározta ezeket a dolgokat, tehát ugye a mennyei, tehát a földi templommal kapcsolatos tevékenységet meg az egyéb tevékenységet, ugye azt mondja, hogy különbséget tudjanak tenni szent és nem szent között. Tehát ami elkülönített, az Isten számára elkülönített. Teljesen az Isten számára, az odaszentelt, elkülönített. Tehát a szentnek ez az egyik alapvető jelentése. Azért kérdezem, hogy milyen értelemben? Tulajdonképpen, hogy az Isten számára elkülönített, ilyen értelme, hogy az Isten, tehát a szent ugye, az Isten számára fenntartott, tehát az Istennek átadott, tehát ilyen értelmű a szó, a szent szó. Azt nem értem, hogy ez hogy érted ezt az utolsó kérdést, hogy szóval mivel akarsz párhuzam állítani, hogyha, igen.
1: Az igazságot, mint a gonoszságot az életében, az kevesebb, tehát az 50% plusz egy, mint hogyha azt mondanám, hogy én nekem mindent tettem tökéletesen.
0: Szeretném, hogyha egy igét idéznél. Szeretném, hogy melyik igét idézed, mert szerintem ez az ige nem így hangzik. Szeretném, hogyha idéznél, hogy melyik igére gondolsz. Mert azt mondja, mert Jézus több helyen mondja ezt, hogy aki inkább szereti az ő családját, az ő egyéb akármiét, mint nem engem, az nem méltó én hozzám. Tehát a Szentírás mindig arról beszél, hogy ha az ember valamit az Isten elé helyez az életben, lehet, hogy én egyébként Krisztus követő vagyok, szóval a Szentírás mindig erről az oldalról fogalmazza, hogy lehet, hogy én egyébként Krisztus követő vagyok, de az életemnek, ha nem minden területét rendelem alá az Isten akaratának, akkor tulajdonképpen nem vagyok méltó az Istenhez. Tehát a Szentírás mindig így fogalmaz. Azért vagyok kíváncsi, hogy melyik ígére gondolsz, mert minden egyes ige erről beszél. Például azt mondja Jakab, hogyha valaki megtartja az egész törvényt is, de egyben vét, az egésznek megrontásában bűnös. Nem tudom, melyikre gondolsz. Melyik, Zsolt, te láttam?
2: János 3.19-ről azt mondja, hogy ez tudja a károsztatás, hogy a világos.
0: Tehát azért mondom, hogy azért érdekel, nagyon érdekel, amit mondasz, hogy melyik igékből, hogy nem az, csak hogy érdekel, hogy melyik igékből következtetsz erre, mert pontosan, hogy az egész Szentírásnak az a gondolatmenete, hogy ha valaki az életét csak úgy nagyjából akarja az Istennek adni, de azért megtart bizonyos részeket önmagának, az nem egy Istennek átadott élet. És csak egész konkrét példát hadd mondjak. A bűnt az Isten hogy mérlegeli, vagy egyáltalán mikor válik alkalmassá az örök életre az ember? Mondjuk például csak most egészen gyakorlati példát mondok. Mondjuk egy ember az ő életében mondjuk lusta, irigy, ingerült, fösvény, és mondok még egy pár dolgot. És az életében mondjuk megszabadul a lustaságtól, és mondjuk az irigységtől, de mondjuk nem szabadul meg az életében mondjuk a haragtól és az indulatosságtól. Mondjuk minden más területet átad Istennek, de ez úgy dédelgeti magában valami miatt. Akkor szeretném kérdezni, hogy alkalmas az örök életre, nem? Hát a mennyben mit keltene? Ugye akárkivel csak kapcsolatba kerül, vagy valamivel, ott is a haragot és az indulatosságot terjeszteni tovább. Én. Tehát érted? Szóval azért mondom, hogy hiába szabadul meg az ember sok mindentől, de hogyha nem az egész életét adja az Istennek, igen, egy pillanat mindjárt, tehát hogyha nem az egész életét adja át az Istennek, akkor nem alkalmas az Isten országára. Hiszen a bűn az micsoda, az rombolja a környezetet, ugye önmagunkat is, és a környezetet is. És nem elég, hogyha egyből vagy kettőből megszabadulunk, hanem...
1: De akkor mindenki a papnak kéne.
0: Hát igen.
1: Azt mondja,
0: így van, nagyon-nagyon-nagyon jók a kérdések, nagyon örülök. Azt mondja a Szentírás, igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy mindannyian, igen, azt mondja a Szentírás, hogy mindannyian papok vagyunk. A következőt mond, azt mondja Péter apostol, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartása való nép vagytok. Ugye, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Hadd mondjak el valamit. Nagyon örülök ezeknek a kérdéseknek, még egyszer hadd mondjam, mert ilyenekre az előadásban nincs idő kitérni. De a következőt hadd mondjam. Mit mond a Szentírás? A Szentírás azt mondja, hogy minden egyes ember bűnös. Minden ember bűnös. Igen, köszönöm az igét. Ézsaiás azt mondja, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtelen. És igen, és nincs a testben épség, csupa sebb, tuba, csupa dagadás. Tehát ugye azt érzékeltető, hogy jellemhibáink keresztül kasul átszőnek bennünket. De azt mondja a Szentírás, hogy az isteni áldozat éppen ezért volt, hogy az embert meg tudja szabadítani a bűneiből. A megváltásnak pontosan ez a célja. Nem a megváltásnak, nem csak az a célja, hogy az Isten nekem Jézus áldozata révén meg tudjon bocsátani, hanem az az áldozatnak a célja, hogy utána engem jobbá tudjon tenni. Amikor én megismerem az Isten szeretetét, megismerem azt, hogy ő milyen áldozatot hozott értem, ez engem késztet arra, hogy én ne süllyedjek vissza újra ugyanabba a bűnökbe, hanem erőt kapok az Istentől, hogy én tudjak harcolni és küzdeni az én jellemhibáim ellen. És a hívői élet azt kell, hogy mondjuk, hogy erről szól. De ez nem egy kilátástalan küzdelem. Azt mondja a Szentírás, hogy ez egy nemes harc. Ez egy küzdelem, mert mindannyiunknak van hibája, amiből az Isten ki akar vezetni. De az Isten esküvéssel ígéri azt, hogyha én átadom az életemet magam, tehát neki átadom, és azt akarom, hogy ez a cél megvalósuljon bennem, nem az én erőmből, mert az én erőm gyenge és elégtelen, de az én eltökéltségem, az én odaszánásom, az én akaratom az Isten erejével egyesül, és ő megtisztítja az embert minden bűnből, és ez az, ahova el kell jutnunk, és el is lehet jutni. Ezt az Isten ígérte, és meg is valósítja az emberben. Igen? Nem. Ilyen értelemben nem. A pap az tulajdonképpen mit jelent? Ugye a papnak mi volt a feladata az Ószövetségben? Ugye a papnak az volt a feladata, hogy az embereket, az ember és Isten között ugye végezze a közbenjárást, az engesztelést, az embereket megbékéltesse az Istennel. Tulajdonképpen azt mondja a Szentírás, hogy nekünk ugyanez a feladatunk. Azt mondja, hogy az Új Szövetségben mindnyájan papok vagyunk a szónak abban az értelmében, nem az, hogy mindenki lelkész, mert ugye hát van, aki lelkész, van, aki ilyen értelemben pap, de az egyetemes papság elve az azt jelenti, hogy mindenki, aki megismerte az Istent, mindenki, aki megismerte az ő szeretetét, elkötelezett a tekintetben, hogy más emberre is megossza ezt az örömet és ezt az ismeretet. Hogy az ember életének az legyen a célja, hogy ne csak én egyedül meneküljek meg, hanem hogy másoknak is el tudjam mondani ezt a jó hírt, ezt az örömhírt, hogy van lehetőség a bűnből való szabadulásra és az örök életre. Ilyen értelemben papok mindenki, aki megismeri az Istennek az evangéliumát. Nem. A Szentírás azt mondja, Jézus azt mondja, hogy nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát Jézusnak ez a szándéka az emberekkel kapcsolatban, hogy ugye mindenki maradjon a helyén. Ugye Pál apostol is mondja, hogy így hivattál el, szolgai formában maradj úgy, így hivattál el, maradj úgy. Szóval azért Egy példa például, amikor a keresztelő Jánoshoz mennek ugye az emberek, hogy megkeresztelkedjenek, és ugye keresztelő János prédikálja a megtérés evangéliumát, és ugye oda jönnek hozzá a katonák, ugye oda jönnek a vámszedők, hogy mit cselekedjenek, akkor mit mond nekik? Azt mondja, nem azt mondja, hogy hagyjátok ott a foglalkozásotokat, és mit tudom én, mit tegyetek, hanem azt mondja a vámszedőknek, hogy a ti munkátokat becsülettel végezzétek. Tehát ne követeljetek többet, mint ami előtökbe rendeltetek. Igen, a mindennapi munkátokat becsülettel végezzétek, és ezzel is az Istenre terelitek a figyelmet, az Istennek a szeretetére, hogy ő megváltoztatott benneteket. Katonáknak mit mond? Ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Tehát a Szentírás soha nem megismerte az

0: azoknak az bizonyos értelemben szalott, ott egyszerűbb a helyzet, mert ugye az emberi élet lezárult, a halál véget vetett az ember életének, és ott az Isten áttekinti az embernek az egész életét, ugye a halál a pillanatáig. Tehát ebből a szempontból ez egy egyszerűbb helyzet. De mi van az élőkkel? Mert ugye egy idő után ugye az élőkre is rákerül az ítélet, és Jézus, amikor eljön, tehát soha nem úgy fog eljönni Jézus, hogy egyszer csak mindenki meghalt már, mindenki leélte a maga életét, kifogy az emberiség, és akkor ugye Jézus már csak a halottakon ítél, ugye, és akkor úgy föltámasztja a halottakat. Szóval nem erről van szó, hanem Jézus egyszer csak ugye hamarosan meg fog jelenni, hogy a bibliai jövendőlések mutatják, és akkor ugye az emberek tömegei fognak élni ezen a földön. Tehát szükséges, hogy még Jézus eljövetele előtt ezeken az élőkön is az ítélet végbe menjen. Tehát valóban ez ebben az óriási komoly tanulság és tanítás a mi számunkra, a mi nemzedékünk számára, amikor az ítélet zajlik, hogy nekünk azzal kell számolni, hogy nekünk esetleg már nincs egy emberöltő időnk arra, hogy mi megszabaduljunk a mi bűneinkből, hanem nekünk most kell komolyan venni a megtisztulásnak ezt a munkáját, most kell az Isten komolyan keresnünk, és az Isten azt ígéri ebben az időben, hogy tehát ugye Jézus eljövetele előtt, ő tisztít magának egy népet, egy olyan népet, tehát emberek tömegéből fog ugye ez összeállni, akik megtisztultak, akik az életüket átadták neki, és tulajdonképpen itt Jézus eljövetele előtt itt van az ígéret, hogy egy egész nép lesz, tehát egy egész embertömeg lesz, akik valóban az egész életüket átadták Istennek, és Jézus meg tudta őket tisztítani. De ez valóban ez egy hatalmas nagy kiváltság is, hogy ebben a korban élhetünk, de ez egy óriási figyelmeztetés is, hogy az ember ne várjon arra, hogy ugye majd az életemben ekkor vagy akkor, hanem azt mondja a Szentírás, ugye, hogy maha az ő szavát halljátok, mert nem tudjuk, hogy mennyi ideig tart még a mennyben ez a szolgálat, hogy Jézus mikor fogja befejezni a mennyei templomi szolgálatot. De még egy dolgot hadd mondjak el. Hadd mondjam el azt, hogy nekünk ezekre az eseményekre soha nem szabad félelemmel tekinteni ilyen értelemben, mert Jézus megígérte azt. Azt mondja Jézus, hogy aki én hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem, és senki ki nem ragadhatja az én kezemből. Ha valaki igazából az ő szívét az Istennek akarja adni, tehát eldönti, hogy én az Istent akarom követni, én nem akarok ebben a világban így élni, hanem én ezeket az elveket akarom megvalósítani, és én örök életet szeretnék nyerni, én az Istent szeretem, és őt akarom követni. Azt mondja a Szentírás, Jézus azt ígéri, hogy azt az embert senki ki nem ragadhatja az ő kezéből. Azt mondja Pál apostol, hogy sem magasság, sem mélység, sem semmi más esemény, semmi nem ragadhat, vagy nem szakíthat el bennünket az Isten szerelmétől. És Jézus megígéri azt, hogy ő mindent megtesz az ember érdekében, hogy mi meg tudjunk szabadulni a bűneinktől most ebben az időszakban.
1: Igen.
0: És a jelek, a bibliai jelek, a bibliai proféciák nagyon-nagyon ebbe az irányba mutatnak, hogy a világunknak nincs már én nem tudom mennyi ideje, hanem ezek az események nagyon-nagyon felgyorsultak, amikről beszélj. Időt nem lehet mondani. Nem, semmi ilyesmit nem lehet mondani, mert ugye semmit nem tudunk erről. Azt mondja Jézus, hogy a napot és az órát nem lehet tudni. Mi csak azt látjuk, hogy a jelek hogy teljesednek, milyen események teljesedtek már, mi van még hátra. Látjuk ugye, hogy a bibliai proféciák mennyire teljesednek a valóságban. De hát ugye ez nem ennek a sorozatnak a témája, tehát ebben most nem mehetünk bele, mert ez egy óriási nagy téma megint, de ezek valóban azt mutatják, hogy tényleg ebben az időben élünk. Igen. Persze, hogy nem, igen. Tudnélik, annyit szeretnék erről elmondani, hogy és most ezt egy egész folyamatba szeretném beágyazni azt, amit mondtál, és amit tulajdonképpen megjegyeztél, hogy tulajdonképpen az Isten hogy végzi az emberben ezt az egész folyamatot? Elsősorban azt kell, hogy mondjuk, hogy csak önmagában ezzel a ténnyel szembesülni, az ítéletnek a tényével, hát ugye a sorozatunk nem teszi azt lehetővé, hogy még előtte mennyi előkészítő alkalmat tartsunk, de most azért mégis muszáj erről szólni, hogy az ítéletnek a tanítása a Bibliában nem csak egy olyan tanítás, hogy itt az ítélet, és akkor ennek semmi előzménye nincs, és akkor az ember oldja meg a kérdést úgy, ahogy tudja, hanem a Szentírás arról beszél, hogy pontosan Jézus eljövetele előtti időben azt mondja a Szentírás, hogy az evangélium minden emberhez el fog jutni. Azt mondja a Szentírás, hogy Jézus ígéretet tesz arra, hogy mindenki hallani fogja az evangélium üzenetét, és mindenki választást fog tudni tenni. Pontosan amiatt, mert ilyen korban, ilyen rendkívüli korban élünk.

0: Az Isten nem engedi azt, hogy úgy záruljon le a kegyelmi idő, Jézus eljövetele úgy következzen be, hogy valaki ne hallott volna erről. Tehát az Isten mindenkit megszólít. De mi az, hogy az Isten mindenkit megszólít? Nem csak úgy, hogy igen, valahol hallottam ezt, és akkor kész, engem megszólított ez az egész üzenet, hanem az Isten a Szent Lelken keresztül az embernek a szívén munkálkodik. Vágyat ébred benne az Isten követése után. Meglátja az ember az Isten szeretetét. Meglátja azt az áldozatot, amit a menny azért hozott, hogy én üdvözülhessek. A következő alkalomról muszáj itt még elmondanom, hogy a következő alkalom pontosan az örök életről lesz szó, a sátoros ünnepnek a kapcsán, hogy az Isten mit készített az ember számára, milyen ajándékot ad az embernek. Az Isten mindezt felkínálja az embernek, megmutatja, a Szent Lelken keresztül ad gondolatokat, késztetéseket. És az embernek mi a feladata, vagy mi a teendője ilyenkor? Az ember eldönti, hogy én akarok ennek engedni, ennek a késztetésnek, vagy nem akarok. Én el akarom nyerni az örök életet, amit az Isten nekem felajánl, vagy nem. Hogyha én igent mondok az Istennek a késztetésére, és miben áll az Isten késztetése? Ugye arra, hogy ismerjem meg jobban az ő igéjét, közeledjek felé, és vegyem komolyan az ő kijelentéseit. Szóval az Isten minden alkalommal egy picikét lép tovább az ember életében, és minél közelebbről és közelebbről vonja. És mi az én feladatom? Hogy ne álljak ellene az ő késztetésének, ha tényleg én őt szeretném követni az életben. És az Isten pontosan tudja, hogy engem milyen helyzetekbe kell beleengedni, mit fog az én életembe hozni, hogy úgy csiszoljon, úgy neveljen, hogy én tényleg alkalmassá tudjak válni az örök életre. És itt jön most, itt szeretném hozzátenni arról, amit te mondtál, hogy és ennek része az Isten munkájának, az ember lelkében, az Isten ember lelkében végzett munkájának egy része az, hogy elvezessen bennünket igazi bűnbánatra is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy távolról nem igazi bűnbánat az, amikor én tiszta fejjel azt mondom, hogy hú, hát igen, ez nem volt jó. Tehát amit az előbb mondtál. A bűnbánatot az Isten lelke munkálja az emberben, az Isten szent lelke készíti az embert igazi bűnbánatra, de ennek is megvannak a maga előfeltételei. Nekem elsősorban meg kell ismernem ehhez az Isten áldozatát, Jézus áldozatát. Meg kell ismernem azt, hogy az én bűnöm mit jelent a megváltás terve szempontjából, hogy ez Jézusnak a terhét növelte, hogy ezért Jézus szenvedett. Nekem át kell élni azt, hogy mit jelent az, hogy ahhoz, hogy én a bűn büntetése alól megmeneküljek, helyettem az ártatlan kellett, hogy szenvedjen. Az ember meg kell, hogy ismerje Jézus szeretetét, és amikor az igéből ezt megismeri, amikor már nem csak azt látja, hogy igen, a 10 parancsolat azt mondja, hogy mit tudom én, ne lopj, és én ma loptam, vagy azt mondja, hogy az Isten nevét hiába felneved, és én ma felvettem, és akkor tudom, hogy ez helytelen, ez még nem elég ahhoz, hogy igazi bűnbánat legyen. Az Isten el akar vezetni az ő szent lelke által az evangéliumig, Jézus áldozatáig, hogy ennek a fényében lássam a bűn kérdését, hogy igen, mert én ma ezt tettem, ezért nekem meg kellene halni, de nem kell meghalnom, mert valaki helyettem szenvedett, és amikor én igazából feltekintek a keresztre, és meglátom, hogy a bűnnek milyen következménye van, és hogy nekem nem ezt kell elszenvedni, hanem ezt valaki elszenvedte helyettem, azt mondja Pál apostol, hogy az Isten jósága az embert megtérésre indítja. Igen, és akkor a Szentlélek munkálja az emberben ezt a folyamatot. Igen, tehát szóval most ezen az úton vagy, igen. Értem. Igen. Hát nézd, én erre a következőt tudom mondani, hogy az biztos, hogy az egész Szentírásnak a tanítása valahol egy csodálatosan egyszerű tanítás, hatalmas, magasrendű gondolatokkal, de egyszerű, tiszta, világos tanítás. És amikor azt mondod, hogy meseszerű, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy hát a legszebb mesénél is szebb, hogyha ezt így lehet nevezni, szóval a leggyönyörűbb, ami valaha csak létezhet, és egyáltalán, amit az ember el tud képzelni. Igen. De viszont ilyen értelemben, hogy mégis a leggyönyörűbb, mert a legszebb kilátást mutatja az embernek, és egy tényleg egy olyan lehetőséget, amit ember elgondolni nem tud, hogy tulajdonképpen ilyen létezhet. De hogy az ember ezt komolyan tudja venni, és tényleg ne csak egy mesének fogja fel, és ne csak úgy gondolja, tehát hogy ez a kísértéstől megszabaduljon az ember, én úgy gondolom, hogy ennek az egyik legjobb módszere és eszköze a bibliai proféciáknak az ismerete. Tehát ugye aztán nem voltál itt a múltkori alkalmon. Tehát a múlt alkalmon is egy olyan proféciát tekintettük át a Szentírásban, ami egyszerűen évszámokat jelent, tehát hosszú-hosszú évszázadokkal, évezredekkel előre a Szentírás kijelentéseket tesz bizonyos idői proféciákra vonatkozóan. és ezek a maguk idejében történelmileg bizonyíthatóan teljesedtek. A múlt alkalommal például a beszélgetésben átvettük és röviden áttekintettük az egyik legnagyobb ilyen proféciát, az előadásban volt szó a 2300 éves proféciáról, de ezen belül pedig volt szó arról a proféciáról, ami több mint 500 évvel Jézus megszületése előtt pontosan meghatározta, hogy Jézusnak melyik évben mikor kell meghalnia. Jézus pontosan akkor halt meg. Szóval, amikor ez, de csak egy, több ilyen idői profécia van a Szentírásban, és hogyha az értelemre appellálsz, tehát olyan értelemre, hogy te csak racionálisan tudsz gondolkodni, hát a Bibliánál ilyen értelemben racionálisabb könyv kevés van, mert valóban minden állítása igaz, bizonyíthatóan igaz, tehát amik már beteljesedtek, bizonyíthatóan igazak, tehát a Szentírás ilyen értelemben egy igazolt könyv, önmagát igazolja és bizonyítja, hogy a szavai teljesedésbe mennek. És hogyha az ember ezt így nézi erről az oldalról, akkor azt mondom, hogy igen, amikor már a 88%-a vagy 90%-a teljesedett minden jövendőlésnek pontosan úgy, ahogy az Isten előre kijelentette, akkor azt mondom, hogy igen, a maradék 10 is ugyanazzal a biztonsággal fog teljesülni, ahogy a korábbiak teljesedtek. Jézus maga mondja azt, hogy ezeket előre mondtam néktek, hogy amikor majd meg lesz, akkor higgyetek. Tehát Jézus maga is mondta, hogy ezeket azért adja, hogy az ember hite növekedjen a Szentírásban, hogy a Szentírás tekintélye megalapozott legyen előttünk, hogy az Isten szavát komolyan vegyük, hogy igen, mondta, beteljesedett, előre mondta, később beteljesedett, úgy a maga idejében. Tehát azért mondom, hogyha innen indulunk ki, akkor valóban láthatjuk, hogy a Szentírás egy olyan könyv, aminek minden állítása igaz, és meseszerűen szép, azaz még annál is sokkal szebb, de minden szava igaz. És az ember a saját életéből is lemérheti. Nagyon-nagyon szép volt, de talán csak a végét még hadd módosítsuk úgy, hogy nem az, hogyha valaki elsajátít valamilyen szemléletet, vagy valamilyen rendező elvet, hanem a Biblia önmagát magyarázza. Tehát a Bibliának, a Biblia értelmezésének megvannak a Biblia által definiált szabályai. Tehát a Biblia erről határozottan beszél, hogy mit, hogy kell érteni, mi mit jelent. Szóval az ember nem önkényesen magyarázhatja a Bibliát, hanem mondom, a Bibliában lefektetett elvek vannak a Biblia magyarázatával kapcsolatban. És hogyha az ember nem kell más tenni, csak megfigyeld ezeket az elveket, hogy Biblia mit mond az önmaga értelmezéséről, és hogyha én azokat az elveket követem, amit a Biblia meghatároz a saját maga megértése szempontjából, mint elengedhetetlen feltételeket, ha én ezt valóban ezeket figyelembe veszem, és ezeknek a feltételek, tehát ezekkel a feltételekkel meg tudom érteni az Isten mondani valóját.
1: Igen.
0: A következő, akar Zsuzsika erre mondani valamit? Mondja ezt a mondját. Mondjam, amit Zsuzsika kezdett el mondani, én ehhez szeretnék kapcsolódni, és ezt szeretném pontosan elmondani, hogy tulajdonképpen nem csak a Cet halat nehéz elképzelni, de ugyanúgy nehéz elképzelni a Verestenger kettéválását, ugye, és még mondhatnánk a Bibliának a csodáinak a sorozatát. De azért egy dolgot hadd mondjunk, hogy az a kérdés, hogy az ember elfogadja egyáltalán Istennek a létét. És ebből kell kiindulni. Én elfogadom-e Istent? Ha elfogadom a Bibliában bemutatott Istent, aki azt mondja, hogy ugye ő adott törvényszerűségeket, ő teremtette a világot, ugye minden az ő hatalma által áll fenn, és az ő hatalma felfoghatatlan, és az ő bölcsessége végtelen. Kérdés, hogy elfogadom ezt? Ha azt mondom, hogy én nem fogadom el az Istent, mert szerintem az Istennek korlátozott a hatalma. Azt mondhatom, de akkor én a Bibliában már nem hiszek. De ha azt mondom, hogy én hiszek az Istenben, hiszek abban az Istenben, aki azt mondja, kijelenti magáról, hogy előttem nincsen lehetetlen, ez a kérdés, ha én azt mondom, hogy hiszek, akkor igen, az Isten ezt is meg tudja tenni, azt is meg tudja tenni, és az Isten mindent meg tud tenni. Az Isten az által adott törvényszerűségeket akármikor felfüggesztheti, az Isten akármit megtehet. Az első lépést kell eldönteni, hiszek-e az Istenben, vagy nem. És ha hiszek az Istenben, hiszek az önmagát kinyilatkoztató Istenben, aki kijelenti, hogy igen, én ezt meg tudom tenni, mert én nekem mindenre van hatalmam. Ha hiszek benne, akkor az részletkérdés, hogy Cet hal, vagy tengerkettévállás, vagy mannahullás, vagy halott feltámasztás, vagy gyógyítás, ezek már részletkérdések, mert egyiket nehezebben tudjuk elképzelni. Azt könnyebben el tudjuk képzelni, hogy valaki meggyógyul a leprából, azt nehezebben, hogy a Cet hal nyobrámban van 3 napig.
1: Némelyik dolog, mint a provokáció.
0: Szóval azért, mert a mi számunkra az egyik esetleg közelebb van az ember gondolatához, a másik pedig távolabb van. Persze. Igen, tudom, csak azt mondom, hogy ez ugyanaz, végsősorban ugyanaz a hatalom. Most szeretnék valamit... Igen, tessék? Tessék, igen? Nem, Borika, nem. Igen. Ilyen vásárlás kérdés, de minden területén az életnek, hogyha az ember imádkozik az Istenhez, és kér az Istentől komolyan, tényleg az Istenre hagyatkozva, az Isten meghallgatja az embert. Az Isten tényleg arra hívja föl az embert, hogy, hát nagyon furcsa, hogy ezt mondom, de tegyük próbára őt. Olyan értelemben, hogy azt mondja, hogy hív segítségül engem, és majd én megfelelek neked. Azt mondja, kiálts hozzám, és én megfelelek, és mutatok neked dolgokat. Az Isten erre hívja az embert, hogy mi személyesen győződjünk meg az ő hatalmáról. És attól kezdve hadd mondjam, amikor egyszer az életedben majd meg fogod tapasztalni, hogy imádkozol az Istenhez egy helyzetben, ami teljesen reménytelen, és az Isten megadja és megoldja azt a lehetetlen helyzetet, többet nem fogsz kételkedni a cethalban sem. Volt mert megtapasztalod, volt már ilyen, hogy...
1: Azóta megint
2: kételkedek.
0: Hát igen. Már pedig a Szentírás azt mondja, hogy ne legyünk feledékenyek. Ugye a Szentírásnak az egyik legnagyobb tanítása, az a egyik legnagyobb kulcs, hogy emlékezz. Figyeljük meg, hányszor mondja, emlékezz meg, emlékezz vissza. Tehát nekünk állandóan emlékezni kell az Istennek ezekről. Igen. Ott jelentkezett még valaki, és utána most folytatva, mint a Zsuzsika mond, ugye azt mondja Jézus, hogy ahogy Jónást 3 napig volt a Cethalnak a gyomrában, úgy kell az ember fiának, és ugye 3 napig ugye fogva tartatnia majd a halálban, tehát a sír által. Tehát Jézus maga hivatkozik erre, pontosan így van, hogy Zsuzsika mondta. Hát én azt hiszem, hogy be kell fejeznünk a beszélgetést, és ezeket a gondolatokat majd folytatni lehet 2 hét múlva, és akkor mindenkit szeretettel várunk.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Korunk vagyvagyai című sorozatban. A 8. témánkhoz érkeztünk, amelynek ez a címe, hogy lelkiismeret vagy tekintély. Ugye önök végighallgatták velem együtt, mert én is kazettákon végigkísértem az eddigi előadásokat. Úgy gondolom, hogy a kazettára felvett beszélgetések is jelezték, hogy ezek valóban életbevágó és időszerű témák, amelyeket erre az évre megszavazott a kedves hallgatóság. Nagyon fontos téma volt például, hogy szokás, vagy hit, vagy egyéb más témák ebben a sorozatban, és nagyon jó volt hallanom, hogy utána nagyon sok kérdés hangzott el az előadóhoz, Vankó Zsuzsához. Hát most az utolsó 3 előadásra venném vissza a sorozatot, és a mai témánk biztos, hogy szintén nagyon súlyos nagy kérdést feszeget. Nem tudom, hogy majd látjuk ennek a kérdésnek az időszerűségét, hogy a mai világban hol készülődik ez a nagy probléma. Hogy lelkiismeret vagy tekintély, ez a rövid kifejezés, ez mit mond. Én szeretném az egész kérdéskört bejárni. Először is fölvetném azt a kérdést, hogy van-e egyáltalán lelkiismeret? Mert sokan ezt kétségbe vonják, hogy biztos módon lehet számolni ennek a meglétével. Akkor utána feltenném azt a kérdést, hogy a Biblia milyen meghatározásokat tartalmaz a lelkiismerettel kapcsolatban, ez lesz majd a második programpontunk. És a harmadik kérdésnél térünk át majd tulajdonképpen a témánkra, hogy miért tartják nagyon sokan bizonytalannak a lelkiismeretet, és a bizonytalan lelkiismeret helyébe miért akarnak egy biztos tekintélyt állítani, vajon tényleg bizonytalan a lelkiismeret, és hogyha igen, mi miatt torzul el, vagy válik bizonytalanná a lelkiismeret. Egyáltalán a Biblia milyen lelkiismereti minőségeket, milyen lelkiismereti típusokat ismer. Utána majd rátérek arra, hogy a lelkiismeret az valóban eltorzulhat, elromolhat, de meg is erősödhet. Tehát, hogy a negyedik kérdéskörünk majd az lesz, hogy a lelkiismeret az lehet tiszta, jó, és az emberi személyiségnek a legépebb szervező eleme és vezetője. És akkor ezután, miután ezt tisztáztuk, térünk át az ötödik utolsó programpontunkra, hogy a mai korban hol látható a lelkiismeret tekintélyének a szembeállítás, ez a nagy vagy a mai kor méhében ugye hogy készülődik. Hát ez az 5 kérdés van előttünk, sajnos az előző előadó utolérhetetlen abban, hogy röviden tudja elmondani a témát. Én biztos ki fogok csúszni az időből, de mindenképpen szeretnék én is a beszélgetésre sort keríteni, hiszen az egész témánk, az egész sorozatunk ilyen jellegű, hogy ez csak megbeszéléssel együtt érvényes. Tehát az első kérdés, hogy van-e egyáltalán lelkiismeret? Ezt a talán első hallásra különös kérdést azért kell föltennünk, mert hát nagyon sokan kétségbe vonják a lelkiismeretnek a biztosan megragadható létét. Különösen a mai korban. 2 irodalmi művet ajánlanék. Victor Hugo-nak a múlt század közepén írt nagy verse, az Ultima Verba. Somlyó György fordításában magyarul is olvasható. Így kezdődik: a lelkiismeret halott. Ez egy nagy aktuál politikai történelmi vers, tudjuk jól, hogy Hugót is megtépázta a maga hazájának a történelmi, illetve a viszonyulása őhozzá, idegen földre kellett száműzetésbe mennie még a múlt század derekán, és ezt a versét így kezdő, hogy a lelkiismeret halott. Utalva arra, hogy a modern világban mindenki szabadulni igyekszik a lelkiismerettől. Az emberek leszoktak arról, hogy a lelkiismeret, vagy bizonyos elvek, igazságok szerint éljenek. Tehát tömegméretekben sajnos egy nagyon, nagyon igaz kijelentés, hogy a lelkiismeret a mai világban halódó állapotban van. A második irodalmi mű egy Magyarországon nem annyira ismert, bár igen kiváló orosz írónak, Szaltikov Csedrinnek a novellája, az 50-es években ből való az utolsó kiadás, az a novellának a cím, hogy a lelkiismeret. Ennek az orosz írónak van 2-3 olyan műve, amelyre Tolsztoj is azt mondta, hogy a világirodalom legnagyobb elbeszélései közé tartozik. Realista elbeszélő volt, egyébként a cári államgépezetben is bizonyos tisztséget betöltött, amit persze jóra fordított, mert nagyon beleláthatott a sok utazgatásával és az országjárásával,
a dolgoknak a háta mögé és az emberi lelkekbe is. És ez a Lelkiismeret című elbeszélése arról szól, hogy egyszer egy tulajdonképpen részeg ember az útszélen megtalálja a lelkiismeretet. Hát, hogy az embereknek nincs szükségük a lelkiismeretre, eldobják, mint egy kacatot, mint egy ronydarabot. És hát éppen ugye a részegek hol járnak, hol eszmélnek fel ugye az árokparton, és egyszer csak látja, hogy ott van a lelkiismeret. Nosza valamit talált, magához veszi, de ahogy magához veszi a lelkiismeretét, nem akar a kocsmába menni. Rendre akar szokni, rendesen akarja nevelni a családját. Hű, hát ez most már nagyon nagy változás, és nagyon nagy probléma, hogy az eddig életünket nem folytathatjuk. Problémát szerez neki, túl akar adni a lelkiismeretén. Hát ugye a kocsmárosnak akarja átadni, hogy a kocsmáros is eszméljen magára, de valahogyan becsempészi a kocsmároséhoz a lelkiismeretet, de akkor a kocsmárosnak is álmatlan éjszakái jönnek, hogy ő tiltott italokat készít, nem jelenti be az államnak, nem fizet adót, szóval nagyon nagy probléma jön, hát a kocsmáros is igyekszik tőle szabadulni, a rendőrfelügyelőnek, a piacfelügyelőnek, de hát ahogy magához veszi a lelkiismeretet, az sem sarcolja meg az embereket, és otthon a felesége állandóan veszekedik vele, hogy hol van a mellékes pénz. Ugye hát nem lehet a fizetésből megélni, hát abból lehet megélni, amit lopunk, csalunk, elveszünk a másik embertől. De azt mondja ez a felügyelő, hogy hát neki most lelkiismerete kezdett lenni. Akkor, amikor a kabátját fölteszi a fogasra, akkor nincs lelkiismerete, akkor tud ráhatni az asszony, mert ott van tudnék a lelkiismeret, de amikor fölveszi és megy a munkájába, akkor egyből megjön a lelkiismerete. Szóval mondom, ez a Szaltikov Csedrin egy ilyen kicsit ironikus, szarkasztikus, olyan Gogol és Tolsztoj, Dosztojevszkij keverék, talán így lehetne elképzelni. Na egy szó mint száz, nem mondom el az egész novellát, mert akkor nem tetszenek elolvasni, egy nagyon jó kis mű. Ez arról szól, hogy végül is mindenki tovább ad a lelkiismeretén, és sokszor már levélben küldözgetik másoknak, már annyira veszélyes, és aki felbontja a levelet, már hozzá se ér, leragaszt és küldi a következő helyre. Végül kiköt a lelkiismeret egy kis csecsemő mellett, akit egy idős néni babusgat, és így fejezi be az író, hogy talán majd a felnövekvő nemzedéknek lesz lelkiismerete. Akik most csecsemők, talán majd, ha ők felnőnek, nem ilyen lelkiismeretlen és galád módon fognak élni, mint a mai emberek. Tehát azért mondom, azért ajánlom ezeket az irodalmi műveket, mert ezekben is ott középponti helyet foglal el, hogy valahogy ma az emberek nem tudnak elszámolni a lelkiismeretükkel. Úgy élnek az emberek, mintha nem lenne lelkiismeretük. És nagyon sokszor becsületes, tisztességes emberek is fölteszik a kérdést, amikor látnak nagyobb gonosztevőket, mint múltkor is ugye láthattunk egy bizonyos ukrán férfiút, aki 52 embert ölt meg, és nem csak a televízióban, az újságokban is úgy mutatták, hogy így előretette a két kezét, azt mondja, ezzel a két kezemmel végeztem el mind az 52 gyilkosságot. És akkor ilyenkor az emberek fölteszik a kérdést, mondom, érzékeny lelkű, finom lelkű emberek, hogy hát az ilyeneknek van lelkiismeretük? Tehát az ilyen embereknek van lelkiismeretük? Ezért kell nagyon világossá tennünk a dolgot, hogy a Biblia szerint a lelkiismeret létét minden ember saját maga számára is bizonyítja, csak ezt mi nem vesszük észre. A legfontosabb igehely ezzel kapcsolatban a Római Levél második fejezetében az első 16 vers, amelyet Pál apostol ezzel a kijelentéssel kezd, hogy menthetetlen vagy ó ember, bárki légy is, aki ítélsz. Mert amit másban megítélsz, azt önmagadban kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled, mint amiket ítélsz. Tehát csak az az ember mondja, hogy nincs lelkiismerete, vagy nincs lelkiismeret, aki még az életben nem ítélt meg másokat. Mert a Biblia szerint akkor, amikor az ember észreveszi a másik emberben a hibát, és amikor a másik emberre valamit mondunk, hogy ez helytelen volt az életében, vagy ezt rosszul csinálta, azzal tanúságot teszünk arról, hogy a jó és a rossz közötti különbségtétel képessége bennünk megvan, csak éppen a másik embernél akarjuk ezt érvényesíteni, magunknál már nem akarjuk alkalmazni ezt a csodálatos képességet, de a képesség attól függetlenül, hogy még nem akarjuk elismerni. Vagy azt mondjuk, hogy bizonyos embereknek nincsen lelkiismerete, ettől függetlenül még mindenkinél megvan. Ha valaki ezt a 16 verset részletesen elolvassa, különben erre a kérdésre is választ találhat benne, hogy mi van azokkal az emberekkel,
akik nevetve ölnek, nevetve tesznek gonoszságokat, és akik maguk nevetve mondják azt, hogy nekik nincs lelkiismeretük. Mondom, Pál apostol okfejtése közben hangzik el ez, hogy nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. Tehát a minden ember rosszul érzi magát belül, hogyha a lelkiismerete ellen vétkezik, csak hát az embereknek van egy hatalmas nagy képességük, minden embernek, és ez a maga megjátszás és a színészi képesség, amivel az ember mások előtt le tudja hazudni a legnyilvánvalóbb dolgot, de ettől még az a legnyilvánvalóbb dolog bent a lelkében működik, megvan. Tehát erről ennyit hadd mondjak csak röviden, hogy a Biblia szerint minden embernek van lelkiismerete. A meghatározásoknál ezt majd alá fogom támasztani, hogy a lelkiismeret egy bizonyos szempontból adottság, ezért senkinek nem kell küzdenie. Ezt mindenki kapja a születésénél fogva, hogy ahogy felnövekszik, tulajdonképpen azt mondhatjuk egész szoros értelemben, hogy az az ember, akinek van értelme, aki tud gondolkozni, és aki él és létezik, minden emberben van lelkiismeret. Ez egy másik kérdés, hogy ki hogyan próbálja azt elrejteni, ki hogyan próbálja azt felülbírálni és megjátszani magát, minthogyha nem lenne. De ettől még ne higgyük azt, hogy van olyan ember, akinek ne lenne lelkiismerete. Csak hát az ember nagyon jól elő tudja adni azt, minthogyha ő a rosszat olyan folyékonyan, olyan könnyedén tenné meg. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. Tehát belül ne akarjunk lenni olyan emberek lelkében, akik rosszat tesznek, mert a bőrükön belül nagyon súlyos állapotok vannak, akkor is, hogyha ők ezt nem mutatják, vagy épp az ellentéte látszik bizonyítottnak. Nos, ezek után tegyük fel a második kérdés, hogy milyen meghatározásokat ad a Biblia lelkiismeretről. Na most, hogyha önök kezükbe vesznek bármilyen könyvet, ami esetleg a lelkiismeretről szól, azért hadd mondjam el azt a kedves hallgatóságnak, hogy magyar nyelven például, legalábbis az én tudomásom szerint eddig egy könyv jelent meg a lelkiismeretről. Ez is 1912-ben, és nem is egy olyan nagyon egetverő jó könyv ez, Hanauer Istvánnak a lelkiismeret, a Szent István Társulat adta ki, tehát több mint 87 évvel ezelőtt jelent meg Magyarországon. Vagy ha valaki mondjuk előveszi a nagy reformátoroknak, Luthernak, Calvinnak az összefoglalásait. Calvin például az Institúciója a harmadik könyvében, az ötödik fejezetben egy külön rész szán a lelkiismeretre, vagy valamilyen erkölcsteológiai könyveket. Mindenki beleütközik ebbe a megfogalmazásba, hogy az Ószövetségben nincs ilyen szó, hogy lelkiismeret. Ez igaz. Ez teljesen igaz, ezt nincs miért kétségbe vonni. Az Ószövetségben ilyen kifejezés nincs, hogy lelkiismeret. De most mondhatnám egy kicsit hát ironikusan, hogy amikor nem találtak ki még valamilyen fogalmat vagy kifejezést bizonyos jelenségekre, akkor tulajdonképp még jobb volt a helyzet, mert egy fogalom meg is köti a gondolkodást. Ugye ez a magyar szó, hogy lelki ismeret, lényegileg a görög szüneidézis szóból származik, amit latinra konscienciával fordítottak, németre gewissennel, magyarra lelki ismerette, egy kicsit megköti a gondolkodást. Próbáljunk most a fogalomtól egy kicsit eltávolodni, és nézzük meg, hogyha az Ószövetségben nincs is erről fogalom, de az Ószövetség nyilvánvalóan beszél a lelkiismeretről, sőt a lelkiismeret működéséről is. Lényegileg az Ószövetségben három fogalom helyettesíti a lelkiismeret kifejezést. Az elsőt mindjárt Mózes első könyvének a Genezis 3. fejezet 15. versében olvashatjuk. Rögtön a bűneset után, amikor Isten az első emberpárhoz szól, egy érdekes kifejezést mond nekik, hogy tudnék ő az Isten ellenségeskedést fog szerezni az emberben a rosszal szemben. Most mondom, fogalom még nincsen, de maga ez a kifejezés, hogy az emberi életben a rosszal szemben ellenségeskedés bontakozik ki, ez pontosan mutatja, hogy mi is a lelkiismeretnek a tartalma. Pontosan mutatja azt is, hogy ki ígérte meg a lelkiismeretet, tehát maga Isten. Ha Isten a Szentlélek által nem küzdene miértünk emberekért, akkor elveszett lények lennénk. Tehát az, hogy a lelkiismeretünk működik és szembefordít bennünket a rossz dolgokkal, nem csak mások életében, a magunk életében is, ez Isten munkájának köszönhető. Tehát lehet, hogy itt még nincs ez a fogalom, hogy lelkiismeret, de megtaláljuk az ősevangéliumban azt, hogy,
hogy létezik ilyen ellenségeskedés bennünk a rosszal szemben. Ezt az ellenségeskedést Isten kezdeményezi az emberben, és ez az emberben belül zajlik, tehát tulajdonképpen nekünk azért nagyon nagy közünk van ehhez, hogy mi lesz ebből az ellenségeskedésből az életünkben. Azt mondhatnám, hogy már az ősevangéliumban mind a három fő kijelentés megvan, amit aztán a Biblia később mond. Tudnék, hogy a lelkiismeret adottság, tehát hogy mindenki kapja ezt. A második, hogy a lelkiismeret képesség, tehát azért ránk van bízva, hogy milyen állapotban őrizzük meg, és mivé fejlődik bennünk a lelkiismeret. És a lelkiismeret azon túl, hogy adottság és képesség, azon túl egy olyan belső részünk, amivel az ember az igazsághoz, vagy az igazságossághoz van hozzáigazítva, akár akarjuk, akár nem, mi az élettel együtt az igazságos életnek a vágyát is kaptuk. Élet vagy igazság az egy és ugyanaz, tehát ez ebben a meghatározásban mindjárt benne is van. A következő meghatározás, példabeszélek könyve 20. fejezet 27. verse. Itt nem az ellenségeskedés kifejezés használja, mondom, továbbra sincs ez, hogy lelkiismeret, de az Ószövetségben nem csak az ellenségeskedés helyettesíti a lelkiismeretet, hanem a lélek vagy a szív szó is. Hadd olvassam fel példabeszélek könyvének ezt a meghatározását, amely talán a leghíresebb az Ószövetség meghatározásai közül. Itt is azt fogjuk látni, hogy mind a három fontos kijelentés, ami az ősevangéliumban megvolt, benne szerepel. Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Tessenek megfigyelni, hol van itt ez a három kifejezés, amit az ősevangéliumban is tetten lehetett érni. Az Úrtól való szövétnek, tehát Istentől származik. Ott azt mondta, hogy én szerzek ellenségeskedés benned a rosszal szemben. Itt azt mondja, hogy az Úrtól való szövétnek, tehát az Úrtól való világosság. Akkor azt mondja ezután, hogy ezt mindenki kapja, tehát az embernek lelke, nem azt mondja, hogy lelkis, mert a lélek szóval fejezi ki, csak zárójelben hagyd mondjam el, hogy a magyar nyelvben sem volt meg ez a kifejezés, hogy lelkiismeret. Ez egy viszonylag új keletű szó. A régi magyar szövegek mindig lélekkel adják vissza a lelkiismeretet. Általában minden nyelvtörténetben megfigyelhető ez a fejlődés, hogy először alapvető dolgokat határoznak meg, később, hogy a nyelv már finomodik, átveszi a más kultúrából bejövő termékeket, részletesebb fogalomkészletet tesz szert. Tehát itt azt mondja, hogy az embernek lelke, tehát mindenki megkapja, tehát hogy adottság, de benne van itt ebben a meghatározásban, hogy a lelkiismeret az nem egy és ugyanazon minőségben marad meg bennünk a születésünktől a halálunkig, hanem az ránk van bízva, hogy milyenné válik a lelkiismeretünk, ezt így mondja, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Tehát mintha azt érzékeltetné, ugye Salamon példabeszél könyve, hogy az emberi lélekben belül, ahol ott van az öntudat, a gondolkodási értelmi képességeink, az akaratvilágunk, tehát egy belső összetett világgal van dolgunk, van egy döntő rész a belső világunkban, a lelkiismeret, amely kihatással van a belső életünk más részeire is, mint egy bevilágít az értelem, az akarat és egyéb más belső tartozékoknak a működésébe és világába. Tehát ennyi mondjuk az Ószövetségről, de ha már példabeszélek 20-27-et említem, akkor itt nem árt megjegyezni, hogy tulajdonképpen Jézus Krisztus a hegyi beszédben közvetett módon visszaidézte ezt a kijelentést, és ez a Máté evangélium a 6. fejezet 22. és 23. vers, azért is kapcsoltam egybe a táblán. Itt van Jézusnak ez a híres hasonlata, hogy a test lámpása a szem. És ott, ha a te szemed tiszta, ugye más evangéliumokban így van, hogy a te szemed őszinte, akkor az egész tested világos lesz. De hogyha a te szemed sötét, akkor az egész tested sötét lesz. És hogyha a benned levő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Egy döbbenetes mély meghatározása Jézusnak a lelkiismeretről, hogy a lelkiismeret az egész belső világunknak a legfontosabb érzékszerve, mint a szem a külső testi felépítettségünkben, amellyel az egész világot magunkba fogadjuk, és hogyha nem vigyázunk ennek a tisztaságára, akkor belül az ember elsötétül. És hogyha az a szerv, ami a világosságot kell, hogy biztosítsa a számunkra, ez elsötétül, ha bennünk levő világosság sötétség, mekkora lesz akkor a sötétség?
Ugye érezzük, hogy Jézusnak ebben az egyszerű hasonlatában valami nagyon nagy felelősség érzetre akarja az embert nevelni, hogy vigyázzunk a belső világunkra, mert ha valaki a belső világának a legközéppontibb részét, a lelkiismeretet elrontja, tulajdonképpen az egész élete elsötétedik. Ugye, tehát itt is megvan az, hogy ezt Isten adja, Isten eleve adott mindenkinek egy világos, tiszta, felfogó képességet, tehát ez adottság, de ugyanakkor az emberi életben ez képesség is, tehát mi ezt sötétté is tehetjük, és megvilágosodhat, mindinkább világos is lehet a számunkra. Kedves hallgatók, talán ennyi elég is, majd még visszatérek néhány igehelyre, hogy láthassuk, hogy a Biblia mind az Ó, mind az Új Szövetségben messze menően meghatározza azt, hogy a lelkiismeretünk, a belső világunk legfontosabb része, Istentől adott legnagyobb ajándék, amit azonban Isten ránk is bízott, és mindig az örök erkölcsi törvényhez, az igazságossághoz igazít be bennünket, hogy aszerint éljünk, ami igazságos. Nos, akkor vessük fel a harmadik kérdést, hogy tulajdonképpen miért beszélünk mi olyan keveset a lelkiismeretről, és miért van a lelkiismerettel kapcsolatban olyan sok ellenérzés és bizonytalanság, amivel, ahogy említettem, a mai témánkhoz most már közelebb fogunk lépni. Tehát miért kicsinyelik le nagyon sokan a lelkiismeretet? Miért mondják azt, hogy hát azért mindenki a lelkiismeretére hivatkozik, meg mindenki azt mondja, az ő lelkiismerete ezt mondja neki, vagy egyszer ezt mondja, egy év után majd mást mond a lelkiismeret. Ez egy bizonytalan, ez egy olyan gyurma dolog ez a lelkiismeret, erre nem lehet egy életet és egy világot felépíteni. Vessük fel tehát ezt a kérdést, hogy most a lelkiismeret az egy biztos dolog, vagy egy bizonytalan dolog. Az most az egy teljesen megbízható dolog, vagy pedig azt se tudjuk, hogy mikor, hol keressük, az egy állandóan alakuló, formálódó, képlékeny része az embernek. Kedves hallgatók, itt kell erre a kérdésre azt a választ adnunk, hogy is. A lelkiismeretnek van egy nagyon biztos belső magja, és van egy olyan változó része, amelyet az ember, ahogy említettem, el is ronthat, meg is javíthat. Mi ez a minden ember lelkiismeretének ez a mély belső magja, ami amit egy ember se tud meghazudtolni, és egy emberből se lehet kivenni? Hát ezt fejezte ki Jézus nagyon egyszerűen a Máté evangélium a 7. fejezet 12. versében. Gondolom ezt már mindenki kívülről tudja, mert én ezt olyan sokszor szoktam idézni, ezt a Biblia verset, hogy tudnék, amit akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, mindazt te is úgy cseleked azokkal. Minden emberben benne van ez az elemi felfogás, hogy tulajdonképpen önmagunknak jót és igazságos dolgot várunk. Önmagunk iránt, hogy az emberek jók legyenek, vagy előzékenyek, vagy kedvesek legyenek, ez mindannyiunknak a legelső gondolata és követelménye. Hát, hogyha magunknak megkívánjuk a jót, akkor miért nem adjuk meg ugyanazt a jót a másik embernek? Ezt a rendkívül egyszerű tételt, a lelkiismeretek ezt az erős belső magját a Biblián kívül is nagyon sokan megfogalmazták és meghatározták. Én mindig a görög bölcseket szoktam említeni, mert ők voltak ebben a legtökéletesebbek, nevezetesen Szókratész, aki azt mondta, ez volt az életének az alapelve, ha már a kettő dolog között választanom kellene, hogy én tegyek rosszat, vagy velem tegyenek rosszat, én habozás nélkül azt választanám, hogy inkább elszenvedem a rosszat, mint elkövetem a rosszat. Ez a lelkiismeretnek a mély, belső, határozott magja, hogy én rosszat tenni nem akarok a másik emberek. Miért nem akarok? Mert ha magam számára megkövetelem a jót, ha elvárom a jót, akkor én az élet legvégletesebb helyzeteiben sem teszem meg, legalábbis nem akarom megtenni a rosszat. Hogy a lelkiismeret mennyire egyetemes általános törvény, éppen ez mutatja, hogy a legvégletesebb helyzetekben sem vallhat kudarcot. Tehát említettem önöknek már ezt az esetet, és minden hónapban én ezt egyszer elmondom, amikor polgári szolgálatosok előtt beszélek a lelkiismereti szabadságról, hogy idős bácsitól hallottam, hogy a II. Világháborúban ő lelkiismereti meggyőződésétől vezetetve nem ment el katonának. Hát nyilván a II. Világháború Magyarországában nem volt még ilyen szabadságjog, lelkiismereti szabadságjog, mint ma, hogy bevonulhatnak polgári szolgálatos katonának. A bácsi bújdosott a erdőkben, itt-ott-amott, hát néha azért meglátogatta a családját, volt már felesége, két gyermeke, és egyszer ezek a darutollas csendőrök elkapták,
és hát nagyon drasztikusan akarták neki megmutatni, hogy most mit ér a lelkiismeret. Kicibálták a feleségét meg a két gyerekét a ház elé, és azt mondták, hogy ha most nem vonul be, akkor itt fogjuk lelőni a családja szeme láttára. Tessék, akkor most válasszon. Ugye erre szokták azt mondani, hogy a keresztény erkölcs működik, de a határhelyzetekben már nem működik, mert hát itt ugye a kérdés az, hogy vagy engem lőnek le, vagy ha nem engem lőnek le, én fogok lelőni majd másokat. Ugye ezt így szokták ezt a kérdést tálalni, hogyha most én a lelkiismeretemre hallgatok, és azt mondom, hogy én nem akarok lelőni másokat, hát akkor engem lőnek le. Tehát akkor a lelkiismeret törvénye mégsem egyetemes, mert hát az olyan törvény, ami az életembe kerül, és utána már nem tudom gyakorolni, hát ez nem lehet általános egyetemes törvény. Nagyon sokat tanultam ettől a bácsitól, mert ahogy elmondta is, meg ahogy megmaradt bennem ez az eset, ez az egész életemre tulajdonképpen egy nagyon nagy tanulságot nyújtott. A bácsi azt mondta, hogy nekem ott pillanataim voltak a cselekvésre, teljesen biztos voltam, hogy ha nemet mondott, le fognak lőni, tehát ott nem volt ez kérdés, ugye ez nem csak a filmekben szokott így történni, sajnos a történelemben vannak ilyen esetek, ma is vannak, ugye 200-300 kilométerre innen hasonló dolgok történnek. Bácsi azt mondta, hogy én elhatároztam magamban, hogy én továbbra sem akarok, nem akarok megölni egy embert sem. És így mondtam nekik, hogy akkor bevonulok katonának. És fölvettem a mundért, de bennem nem az volt, hogy megússzam a világháborút és jussak haza, hanem az volt az első helyen, hogy én, ha most ebben a végletes helyzetben fölvettem is a mundért, mert nem akartam, hogy ott a családom előtt lelőjenek, de az biztos volt bennem, az egy teljes határozott elhatározás volt, hogy én nem fogok megölni senkit sem. Elvitték a bácsit az orosz frontra, a Donkanyarba, lőttő, levegőbe, földbe, mindenbe. Voltak olyan helyzetek, mondta, hogy orosz katonával találkozott az erdőben, és ki engedi le vajon először a puska csövét? Hát ő engedte le, a bácsi engedte le. Nem azon gondolkodott, hogy most hát magamat kivágom úgy, hogy lelövöm a másikat. Nem, ő leengedte a fegyverét. Erre az orosz is leengedte a fegyverét. Tehát ő ahhoz az elhatározásához hű maradt, hogy ő senkit nem akar megölni. Inkább velem tegyenek rosszat, mint én tegyek rosszat másokkal. Amit akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, mindazt te is úgy cseleked azokkal. Tehát tulajdonképpen a lelkiismeret egy nagyon biztos, egy nagyon általános, nagyon egyetemes dolog. Ezt nem ártana hangsúlyozni. A lelkiismeret nem egy képlékeny és bizonytalan dolog. Ez egy nagyon biztos dolog. Ennyit erről. De a másik dolog az biztos, hogy a lelkiismeret, ha nem csak adottság bennünk, nem csak egy Istentől belénk oltott az igazsághoz bennünket bemérő adottság, hanem képesség is, akkor biztos, hogy a lelkiismeretünket valóban el tudjuk torzítani. A Bibliában két fogalomra hadd hívjam fel a figyelmet, először talán beszélek az eltorzulásról. A Biblia felhívja a figyelmünket arra, hogy van ilyen az emberi életben, hogy valakinek erőtelen vagy aggályoskodó a lelkiismerete. Ezzel naponként találkozunk. Ezzel tele van az élet. Mitől lesz erőtelen, Calvin így mondta, hogy fejletlen, csenevész a lelkiismeret. Mitől lesz erőtelen, aggályoskodó a lelkiismeret? Ha sokáig benne van az ember ebben a lelkiismereti típusban, akkor óriási veszély fenyeget, hogy ez szépen átalakul, megint csak bibliai kifejezések, megfertőzött vagy megfertőztetett és gonosz lelkiismereté. Tehát a lelkiismeret annyira eltorzulhat a kezünk között, hogy szinte az ellentétébe vált át. Ugye a lelkiismeret egy alapvetően az igazságosság és igazság szeretet szerve az ember életében, de ha nem ápoljuk a lelkiismeretet, ha nem fejlődik a lelkiismeret, akkor ez az erőtelen és aggályoskodó lelkiismeret rendkívül sok problémát hoz az életben, és ha elmúlnak évek, évtizedek, ez szinte egy megfertőzhetett és gonosz lelkiismereté alakulhat át. Ez borzalmat csapás, aki ebbe a helyzetbe jut. Hadd tegyen fel a kérdés, hogy mitől lesz erőtelen a lelkiismeret? Milyen esetekre használja ezt a Biblia, hogy erőtelen lelkiismeret? A maga a kifejezés az 1. Korintusi levél 8. fejezet 7. versében is megtalálható. Megtalálható a Római levél 14. fejezetében egy nagyon hosszú okfejtésben, ami az egész fejezeten, tehát a 23. versig eltart.
De tulajdonképpen erről a problémáról még beszél a Galata levél, a Kolossé levél, beszélnek a Timóteusi, sőt Tituszi levelek is, hogy úgy mondjam, Pál apostol levelei közül szinte a levelek felerészében, szinte középponti helyzetben áll ez, hogy erőtelen és aggályoskodó lelkiismeret. Mikor válik a lelkiismeretünk ilyenné? Kedves hallgatók, itt egy dolgot jegyezzünk nagyon meg. A lelkiismeret a belső világunkban nincs egyedül, hanem a belső világunknak a más részeivel való kapcsolata dönti el a lelkiismeret minőségét. Tehát egy döntő rész a mi belső világunkban a gondolkodásunk és az értelmünk. Ha valaki az a lelkiismeretében valamit érez, hogy ez nem helyes, és nem teszi azt meg, de közben nem tisztázza ki ő értelmileg is, hogy most ez tényleg nem helyes, vagy csak én érzem, hogy nem helyes. És ez sokáig benne van ebben, és a lelkiismeret állandóan jelez, de a gondolkodása tulajdonképpen úgy habozik, hogy most ez helyes is lehetne, meg nem is lehetne helyes, ha ez a dolog sokáig folytatódik, a lelkiismeret kezd megerőtelenedni. Mondok erre egy egyszerű példát, és rámutatnék arra, hogy miért a Korintusi és a Római levélben fordul ez elő, hogy az őskeresztény korban voltak ilyen lelkiismeretet érintő problémák. Két nagy lelkiismeretet érintő problémát sorol fel Pál apostol. Az egyik az ünnepek kérdése volt, a másik pedig bizonyos húsfajták evésének a kérdése. Ezekről a kérdésekről a Biblia törvény szintjén is véleményt formál, és amit az Isten törvénye kimond, az törvény, tehát az 100%-osan az élet minden helyzetére törvény, erről majd fogok beszélni, de tulajdonképpen vannak olyan esetek, amikor a lelkiismeretet kell megkérdezni, és a lelkiismeret, ha az értelemhez küld, az értelemnek ki kell tisztázni azt a dolgot, tehát bizonyos kérdésekben, bizonyos problémákban világos fogalmaink legyenek, és világosan lássunk egy kérdést. Ha mi az életünkben nem tisztázunk ki kérdéseket, hanem úgy gondoljuk, hogy hát a lelkiismeretünk úgy is jelez, de jól érez a lelkiismeret, nem jól, hogy... De hát nem tisztázom ki ezt a kérdést, mert lelkileg lusta vagyok, hogy ezzel foglalkozzam, akkor tulajdonképpen a lelkiismeret és az értelem kapcsolata, egészséges kapcsolata megbomlik, és akkor, amikor az értelem nem tudja megerősíteni a lelkiismeretet, akkor áll elő ez a helyzet, hogy a lelkiismeret erőtelen aggályoskodik, maga se tudja, hogy tulajdonképpen helyeset dönt, vagy nem dönt helyeset, és így áll elő ez a dolog. Hadd mondjam el tehát ezt a két esetet. Ugye az Ószövetségben voltak bizonyos ünnepek. Most ezek az ünnepek Jézus első eljövetelével érvényüket veszítették. De ezt nem mindenki látta át, illetve nem minden keresztény vette azt az értelmes fáradtságot, hogy utána nézzen ennek a dolognak. Ugye az Izrael népe 1500 évig ünnepelt bizonyos ünnepeket, a páskát, a kovásztalan kenyereket, a pünkösdöt, más ünnepeket. De hát világos volt ez az egész Bibliából, hogy akkor, amikor Jézus eljött, ezeket az ünnepeket beteljesítette, tehát ezeket az ünnepeket ünnepelni nem volt értelme. Ugye ez Pál apostol elmagyarázta, például a Kolossé berieknek így mondta, hogy nehogy a ti lelkiismereteken valaki zsarnokoskodni akarjon, és bebeszélje nektek, hogy továbbra is ünnepelni kell ezeket az ünnepeket. Ezek csak árnyképei voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság a Krisztusé. Ez a Kolossé 2-ben van, 16.-17. vers. Vagy a Galata levél 4. fejezet 9. versében azt mondja, hogy ne térjetek vissza az erőtelen és gyarló elemekhez, hogy azoknak szolgáljatok, mert Krisztus eljött és ezeket az ünnepeket beteljesítette, ha ezt nem értitek meg, hiába fáradoztam értetek. Tehát Pál apostol arra buzdította a keresztényeket, akiket bizony zsidó tanítók megzavartak, hogy továbbra is ünnepelni kell ezeket az ünnepeket, a ceremóniákkal együtt, stb. Hogy arra buzdította őket, hogy járjanak utána ennek a kérdésnek, és hogyha ez kitisztázódik előttük, semmi probléma nem lesz sem a lelkiismeretnek, sem az értelmnek. Addig probléma az élet, míg személyesen utána nem járunk a dolgoknak. Tessenek megfigyelni, hogy vannak olyan emberek, akiknek nagyon tiszta a lelkiismeretük, nagyon érzékeny a lelkiismeretük, de bizonyos esetekben, bizonyos kérdésekben nem járnak utána, hogy értelmileg kitisztázzanak egy dolgot. A tiszta és józan lelkiismeret elkezd egy aggályoskodó,
és gyenge, erőtelen lelkiismeretté válni. Erre nézve ajánlom, hogy a Római Levél 14. fejezetét olvassuk el. Ott van talán erről a kérdésről a legnagyobb horderejű kijelentés, már a gondolatmenet végén azt mondja Pál apostol: boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Tehát, hogyha valaki sziklaszilárd meggyőződésre jut, és sziklaszilárd meggyőződése az Isten szavából lehet egyedül jutni, de hogyha abból valaki sziklaszilárd meggyőződésre jut, akkor a lelkiismeretének az aggályoskodó szólamait vagy felszólalásait szépen helyére tudja tenni, mert egy tiszta és biztos, erős gondolkodás és értelem, kitisztázva egy bizonyos kérdést, megnyugtatja a lelkiismeretet, hogy nincs szükség már húsvétot ünnepelni, vagy kovásztalan kenyér, vagy zsengeké, vagy pünkösdöt ünnepelni, mert ezek beteljesedtek, ezek csak ámképei voltak a következendőknek. Ugyanígy volt a húsevés, bizonyos húsok evésének kérdésében, hogy ugye a római mészárszékekben, amely húsokat árultak, általában a bálvány Isten pecsétje volt ezeken a húsokon. Ugye azt minden keresztény tudta, hogy Isten törvénye csak a tiszta húsok fogyasztását engedi meg, tehát itt nem a rákról, meg a disznóról, meg a nem tudom miről volt szó, hanem kifejezetten a tiszta állatok húsának élvezéséről, úgy mint borjú, tehén, stb. De hát azokon is ott volt ez a bálvány áldozati pecsét. És nagyon sokan úgy gondolták, hogy ha ők azt megveszik a mészárszékekben, akkor az egy elvi, hogy mondjam, megegyezés is azzal a Jupiter, vagy nem tudom milyen istennel, akinek a pecsétje ott van, és haboztak, és inkább lemondtak erről, nehogy megfertőződjenek. Mások viszont azt mondták, hogy minthogy Jupiter nem létezik, teljesen mindegy, hogy milyen pecsét van azon a húson, megvették, és ugyanúgy fogyasztották. Igen, ám akkor lesz ebből probléma, hogyha mondjuk egy ember látja, hogy a másik mit csinál, vagy még inkább, amikor elmegy a másikhoz, mondjuk egy olyan ember, aki nem fogyasztja ezeket a húsokat, a másik ember meg ilyet tesz elébe. Ugye, tehát itt van a probléma, és erre mondja az Pál apostol, hogy akinél látja az ember, hogy gyenge, aggályoskodó a lelkiismerete, nehogy súlyos szavakkal megítélje, hanem legyen hozzá gyengéd, udvarias, és hogyha ő úgy látja, hogy neki ez most probléma, akkor ha vendégül látja, nehogy azt a húst tegye elébe. Hát meg lehet mással is vendégelni egy ember. De vice versa is igaz ez, tehát a szeretet törvényének a messze menő alkalmazása ezekben a lelkiismereti kérdésekben. Aztán, hogyha megerősödnek ezek az emberek, és be fogják látni, hogy miről van szó, akkor vagy egyáltalán nem fognak húst tenni, mert hiszen a Bibliában vannak erre vonatkozó kijelentések is, ugye Mózes első könyvétől fogva, hogy az eredeti táplálék ugye az embernek a gabona és a gyümölcsféle, vagy hogyha mégis megeszi a húst, mert erre is vannak kijelentések, hogy a tiszta húsok fogyasztását Isten nem tiltotta meg, ha már a lelkiismeret és az értelem összhangba kerül, akkor ki a maga meggyőződése felől legyen biztos elve alapján, ez az aggályoskodó és erőtelen lelkiismeret, ez tulajdonképpen megszűnhet. Igen, ám, de hogyha az ember ezt nem akarja megszüntetni, ma is nagyon sokszor találkozunk olyan emberekkel, hogy nem akarnak, mondom, utána járni dolgoknak, és állandó belső háborgás van, hogy ezt megtegyem, hát a lelkiismeretem nem engedi, de az értelmemben nem láttam be eléggé, hogy mit tegyek, és mondom, hogyha ez hosszan elhúzódik, akkor a lelkiismeret teljesen meggyengülhet, és ekkor áll elő az a másik lehetőség, hogy az embernek a lelkiismerete annyira meggyengül, hogy egy idő után már a rosszat is megteszi úgy, hogy a lelkiismeretének a hozzájárulását kéri hozzá, és mert gyenge a lelkiismeret, mindenre odaadja a szavazatát, ezért egy bizonyos idő után az aggályoskodó lelkiismeretből megfertőzött és gonosz lelkiismeret válhat. Ez is Pál apostolnak a kijelentése. Kedves hallgatók, egy szó mint száz. Azt szerettem volna itt hangsúlyozni, hogy a lelkiismeret adottság is, de képesség is, tehát ránk is van bízva. Ha a lelkiismeretünk és az értelmünknek a kapcsolatát nem ápoljuk, tehát nem akarjuk kitisztázni magunk előtt a kérdéseket, akkor számíthatunk arra, hogy a belső világunkban a torzulások elindulnak. És a lelkiismeret annyira tönkre mehet, hogy szinte már a végén embereknek sem látszunk, és senki egy könnyet sem hullajt értünk, mert annyira üresek leszünk belül, annyira megfoszt bennünket ez a lusta és utána járásra nem
képes élet attól, hogy valami értékesebb belső világunk legyen. Itt azért megállok egy pillanatra, és hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a mondjuk Hugo és Saltykov Shchedrin után ennek az eltorzuló lelkiismeretnek a legnagyobb alkotásait azért nem csak a magyar irodalomban, de nem véletlenül fordították le a most felhangzó verset, nem tudom, angolra 3-szor, németre 5-ször. Ez nem szokás, nem történik ez meg még sokkal ismertebb irodalmak termékeivel sem. Szóval Arany János írta meg a balladáiban. Tessen csak meggondolni, hogy minden aranyballada tulajdonképpen az emberi lelkiismeretnek, a meggyengülő, gonosszá váló emberi lelkiismeretnek egy félelmetes rajza. És hát persze nagyon sok aranyballada van, de tessenek csak úgy egymás mellé tenni, nem tudom én, egy Zács Klárát. Ott van a királynénak a rossz lelki, gonosz lelki ismerete, amivel persze, amiért meg kell, hogy fizessen, de hát ami azért véráldozatot is követel, ugye a Zács család részéről, ez persze nem történelmileg nem hiteles feldolgozás, de Arany valahogy annyira a lelkiismeret drámáját látta, a legfontosabb emberi drámának. Ugye amikor írja az 50-es években a balladáit, már tulajdonképpen készül a Hamlet fordítására, a Macbethet tartja a legnagyobb lelkiismerettel kapcsolatos világirodalmi műnek. Aztán megírja a következő balladát, ugye az Ágnes asszonyt. Az Ágnes asszony egy félelmetes eltorzulás, ugye, hogy egy gyilkos asszony, de még ott van egy kis, hogy mondjam, együttérzésünk, mert egy megtébolyodott ember, ugye általában a lelkiismeretnek az eltorzulása a tévoig megy. Láttam arany,

0: végre a lelkiismeretnek a félreállítását, meggyalázását, tönkretevését, hogy végül már oda jutunk, hogy hát alig várjuk, hogy letűnjön a színről, és hát ugye a balada végén ő is megőrül, ilyen áttételes és közvetett módokon arany rendkívül sok mindent ki tud fejezni az emberi lélekből. Ezt azért fogjuk most meghallgatni, mert ezzel szeretném lezárni ezt a részt, hogy tulajdonképpen a lelkiismeretet annyira el tudjuk torzítani, hogy végén már teljesen ellentéte lesz önmagának. És ha ezt lezártuk, azután lesz jogunk rátérni mondjuk a napfényesebb vagy derült részre, hogy a lelkiismeretet szerencsére nem csak meggyengíteni lehet, nem csak aggályoskodó lelkiismerettel lehet élni, nem csak megfertőzött gonosz lelkiismerettel, hanem lehet tiszta és jó lelkiismerettel, de hogyan? Hát előzetesen hallgassuk meg a verset Sinkovics Imre előadásában.
1: A velszi bárdok. Edward király, angol király léptet fakólován. Hadd látom, úgymond, mennyit ér a velszi tartomány. Van-e ott folyó, és földje jó, legelőin fűkövér? Használt-e a megöntözés a pártos honfivér? S a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog-e rajt, mint akarom, s mint a barom, melyet igába hajt. Felség, valóban koronád legszebb gyémántja velsz. Földet, folyót, legelni jót, hegyvölgyet benne lelsz. S a nép, az Isten adta nép, oly boldog rajta szír, kunyhói mind hallgatva, mint meg annyi puszta sír. Edward király, angol király, léptet fakólován, körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. Montgomery a vár neve, hol aznap este szállt, Montgomery a vár ura, vendégli a királyt. Vadat és halat, mi jó falat, szemszájnak ingere, sürgő csoport, száz szolga hord, hogy nézni is tere. S mind, amiket e szép sziget ételt, italt terem, s mind, ami bor, pezsegve forr, túl messzi tengeren. Ti urak, hát senki sem kocint értem pohárt. Ti urak, ti velsz evek, ne éljen, Eduard. A vadat és halat, s mi az ég alatt szemszájnak kellemes, azt látok én. De ördög itt belül minden nemes. Ti urak, hitvány evek, ne éljen, Eduard. Hol van kizengje tetteim? Elő egy velszi bárd! Egymásra néz a sok vitéz, a vendég velsz urak, orcáikon, mint félelem, sápadt el a harak. Szó benszakad, hang fennakad, lehelet megszegik, ajtó megöl, fehér galamb, ősz bárd emelkedik. Itt van, király, ki tetteidet elzengi, mond az ag. S fegyver csörög, haló hörög, amint húrjába csap. Fegyver csörög, haló hörög, a nap vértóba száll, vérszagra gyűl az éjvad. Te tetted ezt, király. Levágva népünk ezrei halomba, mint kereszt, hogy sírba tallóz, aki él. Király, te tetted ezt? Mágyára el. Igen, kemény. Parancsol Eduard. Lágyabb énekkel nekünk. Lágyan kél az esti szél Milford-öböl felé. Szüzek siralma. Özvegyek panasza nyög belé. Ne szűj rabot, te szűz! Anya, ne szoptass csecsemőt! S int a király, s elérte még a mágjára menőt. De vakmerőn sivatlanul előáll harmadik. Kobzán a dal magára val, ez ige hallatik. Elhult csatában a derék. No, halld meg, Eduard! Nevet ki, dicsel ejtené! Nem él, oly velszibárd! Emlékes sír a lanton még. No, halld meg, Eduard! Átok fejedre minden dal, melyet zeng velszi bárd. Meglátom én, s parancsot ád király rettenetest, mágjára ki ellenszegül minden velsz énekest. Szolgái szétszágódanak, ország szerint tova, Montgomeryben Így esett a

0: kedves lakoma. S Edvard király, angol király, vágtat fakólován, körötte ég, földszint az ég, a Velszi tartomány. 500 bizony dalolba ment, lángsírba Velszi várt, de egy se bírta mondani, hogy éljen Eduard. Mi zúg, mi éjjid a London utcáin ez? Felköttetem a Lord Majort, ha bosszant bármi lesz. Áll néma csend, létszárnya bent se künn nem hallatik. Fejére szól ki, szót emel, király nem alhatik. Elő síp, dob zene, harsogjon harsona, fülembe zúgja átkait a Velszi lakoma. De túl zenén, túl sípdobon, riadó kürtön át, 500 énekli hangosan a vértanúk dalát.
1: Persze mondjuk ez a vers azért is sikerülhetett ennyire, mert Arany konkrét megpróbáltatásba jutott. Ugye 1857-ben, amikor Ferenc József először jött Magyarországra, Arany lelkiismeretét szó szerint meg akarták venni az osztrákok. Jött a német nyelvű levél, hogy 100 arany az ára a versnek. Ennyiért rendeltek meg dicsőítő verset, ugye ötszörösét annak, amit a Toldiért kapott Arany. Arany nem írta meg ugye a Ferenc Józsefet dicsőítő verset, sőt, ugye Ferenc Józsefből és Hajnaúból csinált egy Eduárdot, de nagyon érdekes, hogy tényleg az emberi lelkiismeret mekkora megpróbáltatás alatt van mindig, hogy feljegyezték, hogy Ferenc József, amikor aztán tényleg eljött Magyarországra, és Pestről Szegedre utazott, megállt egy vasútállomáson, és ott fél órát tartózkodott, amely fél órát kellemessé kellett tenni egy bizonyos tanuló ifjúságnak. Mit gondolnak, hogy hol volt ez? Ott, ahol Arany tanított Nagykőrösön, és azok a tanulók kellett, hogy kimenjenek Ferenc József előtt díszelegni, akiket Arany tanított. Erről nem szól a történet még, hogy Arany ott volt-e, vagy nem volt ott. Ennyire megvenni, ennyire meg akarni venni egy embernek a lelkiismeretét, szóval ez is a költemény nagyságához tartozik. Nyilván ebben a megpróbáltatásban, ebben a sok-sok emberi megpróbáltatásban forrott ki Aranyból ez a balladája. No de, hogyha láttuk azt, hogy a lelkiismeret hogyan torzulhat el, egészen odáig, hogy tényleg már szinte nem is ember az ember, de ezért nem, mert a lelkiismerete teljesen eltorzul, akkor most vessük fel a következő kérdés, hogy mit mond a Biblia arról, hogy hogyan tisztulhat meg a lelkiismeret. Hogyha az ember tényleg a lelkiismeretét megerősíti a következetes gondolkodásával, ha utána járunk dolgoknak, hogyha nem engedjük meg, hogy a belső világunkban hát rések keletkezzenek, akkor hogyan válhat jóvá a lelkiismeret? Itt a legfontosabb Biblia vers, az első Timóteusi levél első fejezet 5. verse. Ezt hadd olvassam fel, mert ez a Bibliának bizonyos szempontból egy legszebb összegző verse. Ez így szól. A parancsolatnak vége, tehát a vég célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Tehát ez lehetséges. Az Isten parancsolatait lehetséges betölteni tiszta szívből, jó lelkiismeretből, igaz hitből való szeretet által. Ez a nagyon egyszerű Biblia vers egyben, ha egy kicsit most mi is elgondolkozunk róla, rámutat arra, hogy hogyan is tisztulhat a lelkiismeret, hogyan is lehet jóvá a lelkiismeret, hogyan is válik a lelkiismeret az életünk során egyre erőteljesebbé és megbízhatóvá. Mit tetszen gondolni, hogy hogyan? Hát nyilvánvaló, hogyha a lelkiismeretünknek mit is mondtunk el eddig, hogy a lelkiismeret azért egy adottság, mindannyian megkapjuk, egy ránk bízott kincs, amivel kezdhetünk valamit. Ez a ránk bízott kincs egy bizonyos mértékhez állít be bennünket, ez az igazságosság mértéke. Hát hogyan lehet ez a lelkiismeretünk tiszta, jó, igaz, határozott? Nyilván akkor, hogyha ennek a mértéknek, az igazságosság mértékének a legtökéletesebben kifejezett formájával kapcsolatba jut a lelkiismeretünk. A lelkiismeretünket megerősíteni azt tudja, hogy egy hasonló törvény. A Biblia szerint Isten törvénye, az igazság és szeretet törvénye, ami tulajdonképpen a Szentírás. Tehát nagyon rövidre lehet zárni a kört, hogy ha az ember kapcsolatba kerül a Szentírással, az Isten beszédével, az Isten törvényével, akkor a lelkiismeret is soha nem látott fejlődésen mehet keresztül, mert a lelkiismeret mint egy igazolva látja magát az Isten törvényében, hogy igen, igazságos életre vagyunk megteremtve. Igaz életre vagyunk megteremtve, a szeretet életére vagyunk megteremtve. Tehát tulajdonképpen hogy lehet a lelkiismeretet a jó irányba vezetni, hogyha az embereknek megadjuk a lehetőséget, hogy kapcsolatba kerüljenek ugyanazzal a törvénnyel, ami a lelkiismereten keresztül is dolgozik, de amely a lelkiismeretnél még kifejtettebb, még részletesebb, még objektívebb. Ugye a lelkiismeret azért bennünk van, tehát mondom, azt tudjuk jobbra-balra húzogatni, de az Isten törvénye, a Biblia, az egy rajtunk kívülálló dolog, ez egy olyan biztos alap, hogyha azzal kapcsolatba kerül az ember, akkor a lelkiismerete elkezd csiszolódni, finomodni, a Bibliából megismert gondolatok legyőzik a lelkiismeret erőtelenségeit, aggályoskodásait, stb. Stb. Nekem is van erről egy nagyon egyszerű példám. Ugye én a Bibliát nem ismertem 25 éves koromig, ezt már sokszor ugye elmondtam, de a Bibliából nem ismertem azt sem, hogy egészen pontosan a fennálló államhatalomhoz mi legyen az embernek a viszonya. Otthon, mint minden rendes magyar családban az állami törvények tiszteletére neveltek, és ebben nem is volt hiba. Először akkor kerültem nagy kérdés elé, amikor egy olyan ország határát kellett átlépni, ahol megvoltak a kemény törvények, de az emberi lelkiismeretnek szinte egyetlen jussát nem ismerték el. Hát ez akkor az én időmben, 80-as években Románia volt. Akkor először mentem Romániába, ugye hallottuk abban az időben, hogy a németek küldtek Bibliát a románoknak, de Ceausescu abból WC-papírokat csináltatott, és hát néhány magyar ifjú, mint én is felbuzdulva, hogy akkor majd mi elvisszük a Bibliát ugye Romániába, betettünk néhány Bibliát a kofferunkba és a táskánkba, és neki álltunk annak, hogy kimenjünk Erdélybe, hogy magyar lakta területekre Bibliát vigyünk. Igen, ám ma is előttem van ez a lelkiismereti vívódás, hogy hát én végül is tisztelnem kell az ország törvényeit, és nem csak Romániáét, mert már arra is elő lehetünk készülve, hogy a magyar vámos is leakaszt bennünket, mert hát a magyar vámos se nézte azt jó szemmel, hogy Bibliát visz ki az ember az országhatáron kívülre, és otthon küszködtem sokáig ezzel a gondolat, hogy itt most mit kell tenni, vagy mit lehet tenni. Ha nem ismertem volna a Bibliát, ennyihez fel sem írtam, ugye, ha nem ismertem volna akkor már az apostolok cselekedetei 5. fejezet 29. versét, akkor lehet, hogy még most is otthon toporognék, hogy vigyek-e ki Bibliát, még akkor is, hogyha már ott is rendszerváltás volt, még most is otthon toporognék, de amikor elolvastam a tanítványoknak a beszédét és magatartását, a Jézus tanítványa is törvénytisztelő emberek voltak. De az állam törvényénél egy magasabb törvényt is ismertek, és ez az Isten törvénye volt. És amikor megtiltották ugye a zsidó vallási vezetők az apostoloknak, hogy az evangéliumot hirdessék, és ők mégis ezt tették, és bebörtönözték őket, és hivatták maguk elé őket, akkor az apostolok nyilvánvalóan válaszolták, és odaállították a főpapok lelkiismeret elé a kérdést. Azt mondja, ti döntsétek el. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, vagy az embereknek. Csodálatos magatartás, meg csodálatos válasz volt ez, mert rábízták a hatóságra. Most döntsétek el, ha van Isten, akkor az ő szava nagyobb, vagy a ti szavatok nagyobb. És ez nekem olyan nyugalmat adott, hogy neki is indultam, és hát ha viszontagságokkal teli úton is végül is sikerült kivinni a Bibliákat, nem is annak a történetét akarom elmondani, csak ezt a belső vívódásét, hogy ha mondjuk nem ismerem a Szentírást, akkor esetleg ott van bennem az, hogy na hát ez azért, ez mégis egy törvénybe ütköző és egy jogellenes cselekmény. Aztán utána a későbbi években szinte minden szomszédországban, hogy mondjam, közel kerültem ugyanehhez a problémához, minden országban. Nem csak Röszkénél állítottak meg, hogy hány könyvet, meg hány bibliát visz ki az ember, meg nem csak Komárnóból fordítottak vissza, hanem még az osztrákok, sőt Svájcban is ezt csinálták, hogy feltépték a könyves csomagot, és méltatlankodtak még a nyugatiak is, például, hogy az ember milyen könyveket visz ki. Szóval ez egy érdekes dolog, hogy általában a Bibliától, meg a bibliai irodalomtól mindenütt szoktak félni. Ugye? Tehát ennek mindig ki vagyunk téve, hogy gondoljuk meg, hogy ha most betartom az állam törvényeit és rendelkezéseit, mondom, most is itt lennék, de mivel nekem ez bátorságot adott, ez a Cselekedetek könyve 5. fejezet 29. verse, és természetesen még nagyon sok ilyen kiélezett helyzet van a Bibliában. Ha az ember lelkiismerete kapcsolatba kerül az Isten törvényével és az Isten kifejezett szavával, az megerősíti az ember lelkiismeretét. Akkor nem vádolom magamat, meg nem szorongok, hanem elmondok egy fohászt, és azt mondom, hogy majd az Isten gondoskodik arról, hogy mi legyen ezzel a dologgal, hogyha ő ezt megengedi, vagy hogyha az ő törvénye ezt nyilvánvalóvá teszi, akkor én ennek a megvalósításán fáradozhatom. Tehát hogyan lesz tisztává és jóvá lelkiismeret? Úgy, hogyha az ember kapcsolatba kerül az igazságosságnak a lelkiismereténél egy még tisztább és még magasabb rendű kinyilatkoztatásával, és ez a Szentírás. Tehát most már azért, ha nem is vesszük észre, de az eredeti kérdésünknek a közvetlen közelében vagyunk, hogy lelkiismeret vagy tekintély. Ugye a Biblia szerint a lelkiismeretet megerősíteni csak az Isten szavának a tekintélye képes. De emberi tekintély, emberi szó, akár egyházi, akár állami politikai tekintély az embert megerősíteni nem képes. Túl azon, hogy minden emberiben ott van a tévedésnek is a kockázata, nem emberekre bízta az Isten, hogy mi embereknek engedelmeskedjünk és emberi tekintélyeket kövessünk. Isten azt úgy teremtette az embert, hogy magában az emberben is van egy iránytű, egy tájékozódási képesség, ugye ez a lelkiismeret, de Isten úgy teremtett bennünket, hogy önmagával akar kapcsolatba hozni, és hogyha mi megismerjük a személyesen önmagát kinyilatkoztató Istent, akkor tulajdonképpen az egész belső világunk, az értelmünk is természetesen, az akaratunk is tisztuláson mehet át, és a lelkiismeretünk is egy tiszta, jó és megerősödött lelkiismeret lehet. Az emberiség történelmében sajnos nagyon sokan visszaéltek, és nagyon sok időszakban visszaéltek azzal, hogy azt mondták, hogy a lelkiismeret az egy képlékeny és megfoghatatlan dolog, de hát kellenek a tekintélyek, akik megmondják, hogy mit csináljunk. Az egész emberiség története egy bizonyos szempontból ennek a küzdelemnek a története. Ugye megmondták politikai vezetők, megmondták egyházi vezetők, hogy mit kell csinálni. Mert ez biztos. Bízd erre az emberre a lelkiismeretedet. Tulajdonképpen ezért mondtam az előadás előtt, hogy ennek a tavaly februári Érted vagyok című folyóiratnak nagyon sok cikke a mai témánkhoz kapcsolódik. Többek között egy olyan cikk, amelynek ez a cím, hogy Péter sziklája homokra épült. Ugye ez bizonyos pápai megnyilatkozásokat tesz közzé, amelyek a lelkiismeretre vonatkoznak. Tessenek megfigyelni, hogy 1988-ban például az a világon ma osztatlan tekintélynek örvendő egyházi vezető a római pápa, tehát ugye a mai világ is ebben a kérdésben vergődik, hogy a mai világnak is kellene egy erkölcsi tekintély. Ugye, de az erkölcsi tekintély, hogy látjuk, az minden ember számára megnyugtató erkölcsi tekintély csak az Isten, illetve az Isten szava lehet, az az Isten, akinek szava van az emberhez. Most ehelyett azt mondani, hogy van egy erkölcsi tekintély, ilyen és ilyen vezető, hát mindennel szóba kell állni. Nézzük meg, hogy ez a vezető például a lelkiismeretről mit mond. 1988-ban egy teológus kongresszuson a pápa a következőt mondta, és mondom, ezt egy katolikus folyóirat idézi, ami a kezemben van. Ezt mondja: amikor az egyház tanító hivatala szól, a hívők lelkiismeretének szerényen és egyszerűen engedelmeskednie kell. Nem áll jogukban kritikusan megvizsgálni, helyese a tanítóhivatal szava. A tanítóhivatal azért létesült, hogy megvilágosítsa a lelkiismeretet. Ha valaki a tanítóhivatal által hirdetett tanítás vitatása céljából hivatkozik a lelkiismeretére, ez annyit jelent, hogy elveti a tanítóhivatal katolikus felfogását. Tessenek meggondolni egy pillanatra, még egyszer olvasom. Amikor az egyház tanító hivatala szól, a hívők lelkiismeretének szerényen és egyszerűen engedelmeskednie kell. Tehát egy emberi testület szól, erre aki oda tartozónak tartja magát, szerényen és egyszerűen engedelmeskednie kell. A mostani mondat, ami ezután követik a félelmetesebb. Nem áll jogukban kritikusan megvizsgálni, helyese a tanítói hivatal szava. Nem azt mondja, hogy nem áll jogukban cáfolni, azt mondja, hogy nem áll jogukban még csak a megvizsgálása sem. Most tessenek meggondolni. Egy olyan erkölcsi tekintély, amely azt mondja önmagáról, hogy az egész világnak erkölcsi útmutatást tud adni, és a megnyilatkozásai mindig biztosak, és mindig jó tanácssal szolgálnak mindenki számára, azt mondja, hogy nem áll az embernek jogában sem megvizsgálni kritikusan, hogy mit mond, csak szerényen és engedelmesen el kell fogadni. Hát nézzük meg, hogy ez mennyire áll meg a Biblia mérlegén. Soha, de soha a Biblia ilyen tekintélyt vagy hatalmat senki embernek vagy emberi testületnek nem kölcsönzött. Van egy másik állásfoglalás is, a pápa, mint tetszenek látni, sorra adja ki az enciklikáit, ez a Dies Domini enciklika után már pár hónappal megjelent a Fides et Ratio című enciklika, vagyis ugye a hit és az értelem kapcsolatáról, éppen a mi témánkba vágó, a magyar fordítás 42. és 43. lapjáról csak a legjellemzőbb dolgot hadd említsem. Ugye sokat beszél ez az enciklika arról, hogy milyen nagy ajándékot kaptunk az ésszel, az értelemmel, mindenek utána kell járni. És amikor már úgy hisszük, hogy milyen jó, hogy ezt egy régi intézmény elismeri, aki csak a tekintélyre szokott hivatkozni, hogy használni kell az eszünket, az értelmünket, akkor a gondolatmenet végén a következőt olvashatjuk. Az ember természete szerint kutatja az igazságot. E kutatás nem csak valamelyes rész eseményekről vagy tudományoktól függő igazságainak megszerzésére irányul, az ember nem csak egyes döntései számára keresi az igazi jót. Nagyon igaz, szép megfogalmazás. Kutatása egy további igazságra irányul, amely alkalmas arra, hogy megvilágítsa az élet értelmét, ezért arról a kutatásról van szó, amely eredményét csak az abszolútban találhatja meg, tehát a teljes bizonyosságban vagy Istenben. Nagyon szép. Az elmében lévő képességekkel az ember ilyen igazságot megtalálhat és megérthet. Ezt az életfontosságú és egzisztenciája számára lényeges igazságot nem csak racionális úton éri el, hanem úgy is, hogy bizalommal ráhagyatkozik másokra, akik biztosíthatják az igazság biztos és hiteles voltát. Nagy érdekes dolog, hogy tehát nem csak gondolkodással juthatunk el, vagy lelkiismeretes gondolkodással juthatunk el bizonyos célok elérésére, hagyatkozzunk rá másokra. Tehát itt van a tekintélynek egy nagyon finoman, hát agyusztált, becsomagolt jellege, hagyatkozzunk rá másokra. A képesség és a döntés, hogy az ember önmagát és életét másokra bízza, az antropológia szerint egyebek mellett az egyik legfontosabb és legkifejezőbb cselekedet. Ez egy jogi nyelv, tehát elnézést kell, hogy első hallásra talán egy mondatban annyi buktató van, ami annyit akar mondani, hogy szinte nem is tudjuk, hogy mit akar mondani. Még egyszer olvasom. A képesség és a döntés, hogy az ember önmagát és életét másokra bízza, az antropológia szerint egyebek mellett az egyik legfontosabb és legkifejezőbb cselekedet. Ez is nagyon jó megfogalmazás, mert az antropológia szerint már milyen antropológia, amit általában kutatók vagy tudósok, mint antropológiát, embertant létrehoznak, ide nem lehet belehelyettesíteni a Bibliát. Ez a mondat nem úgy szól, nem szólhat úgy, hogy ráhagyatkozni másokra, ez a Biblia szerint a legfontosabb és a legkifejezőbb cselekedet. Ezt soha a Biblia nem tanítja, hogy hagyatkozzunk rá másokra. A Biblia mindig azt tanítja, hogy hagyatkozzunk rá az Isten szavára. A Biblia azt tanítja, hogy személyesen vizsgáljuk meg, hogy Isten mit mond, és szembesüljünk Isten parancsolataival, Isten törvényeivel, ugye legrövidebben ugye a 10 parancsolatban megfogalmazott isteni elvárásokkal, és az ember a gondolkodását és a cselekvését Istentől tegye függővé, mert ahogy a lelkiismeret az igazságosságnak a mércéje, az Isten szava az igazságosságnak még tökéletesebb mércéje. De hogy az ember, amikor olvassa ezeket a szavakat, egy kicsit úgy hátborzongva, érzi azt, hogy mennyire igaza volt Dosztojevszkijnek, amikor a Karamazov testvérekben megírta azt a híres betét jelenetet, amit azóta is így szoktunk idézni, hogy a nagy inkvizítor betét. Ugye, amiben egy legenda tulajdonképpen arról van szó, hogy Jézus a középkorban megjelenik, ugye az inkvizíciótól lángoló Spanyolországban, és megkérdezi a nagy inkvizítort, hogy az ő nevében, Krisztus nevében miért visznek mágiára embereket. Akkor a nagy inkvizítor egy hatalmas nagy beszédben kifejti a hatalmi kereszténységnek a logikáját, ami mind a mai napig, hát hogyha ez a legutolsó megnyilatkozás, akkor mind a mai napig áll. Tudjunk, a nagy inkvizitor arra hivatkozik, hogy az emberek nem tudnak mit kezdeni a szabadságukkal. Az embereknek terhes a szabadság. Az embereknek olyan a szabadság, mint valami nehéz teher a vállukon, azt jobban szeretik átadni valakinek, aki még cserébe ajánl is ezért valamit, hogy majd én megmondom, hogy mit kell csinálnod, és ha megcsinálod, akkor üdvözülni fogsz. Nem gondolkodom, nem járok utána a dolgoknak, nem is akarom én megismerni, hogy ki az Isten, vagy mit mond az Isten, hanem átadom a szabadságomat, és ugye ez a ráhagyatkozás, mármint az antropológia szerint, ez az átadás, hogy majd mondjátok meg, hogy mit kell csinálni, és én ezt követni fogom. Na most ne tessenek azt hinni, hogy mondjuk kiragadott példákat említek, és hogy egy egyházat vagy egyházfőt szeretnék kritizálni, mert ez egy meghatározott stratégiának a része. Bármely egyház, ha hatalmi helyzetbe kerül, ezt csinálja. Ha hatalmi helyzetbe kerül egy egyház, rögtön előáll azzal, hogy ne annyira az Isten keressék az emberek, meg az Isten szavát, hanem hagyatkozzanak rá az egyházra, majd az egyház a maga hatalmával kinyilvánítja, hogy mit kell tenni. Hogy mennyire egy bizonyos stratégiának ez a része, és hogy nem tudom, hogy mennyire tetszenek felismerni, hogy ez a stratégia egy világot áthálózó dolog, hát éppen egy tegnapi újságot hozok önök elé, csak egy kis látszólag igénytelen cikk, azt mondja, a szerb erőszak albán nők ellen. Na hát erre már felkapom a fejemet, mert 6 évvel ezelőtt ugyanilyen cikkek jelentek meg a bizonyos boszniai kérdésekkel kapcsolatban. Ugye tetszenek tudni, hogy ennek az egész balkáni válságnak egy rémületes oldalhajtása, az, ahova bevonulnak ugye a szerb katonák, ott nem csak felégetnek, nem csak megölnek, hanem hát ahogy a kegyetlen háborúknál lenni szokott, ugye megbecstelenítik a lányokat és az asszonyokat. 6 évvel ezelőtt ez Boszniában történt meg, hogy szerencsétlen apácákat becstelenítettek meg, és az egész világot befutott ez a hír, hogy most mi a teendő. Mi a teendő? Most mit mond a lelkiismeret, mit mond az erkölcs, mit mond a hit? Ezek a szerencsétlen apácák megszüljék ezeket a gyerekeket, akiket hát nem kívántak, hát azért apácák, mert nem kívántak férhez menni, vagy pedig hát elvetessék ezeket a gyerekeket, és 6 évvel ezelőtt ugye nagy vihart vett fel, maga a Vatikán is kinyilvánított, hogy mindenféleképp meg kell szülni ezeket a gyerekeket, majd felnevelik, pénzt adnak rá, de hát az élet szent, és hogyha így indítottak útjára életet, akkor ezt meg kell tenni. Hát most 6 évvel ezután ugyanaz, csak nem boszniai apácák, hanem koszovói asszonyok vagy koszovói lányok címmel ugyanaz a kérdés. Most valami tablettát gondoltak ki, és most ezen folyik a kötélhúzás, hogy a tablettát bevehetik-e azok a hölgyek, akik még ugye a megbecsenítés után 1-2 nappal akkor nem fogan meg a gyerek, vagy pedig nem vehetik be, mert már ez is az abortusz kategóriájába tartozik. Kedves hallgatók, hogyha valaki a Bibliához fordul, és a Biblia elé visz bármilyen erkölcsi kérdést, ha nem is ma vagy holnap, de valamikor az az erkölcsi kérdés meg kell, hogy oldódjék. Például ez a kérdés, hogy ha valaki nem akar gyermeket, ennek ugye nagyon nagy széles a skálája persze, mert nem akar gyermeket mondjuk valaki 3 gyerekkel, nem akarja a 4. gyereket, nem akar valaki így gyermeket, mint a boszniai apácák vagy a koszovói asszonyok, tehát nagyon széles a skála, de mindegy, hogyha ezt valaki a Biblia elé visz, és elkezdi a Bibliát olvasni, és elkezd utána járni ennek a dolognak, akkor legalább annyira el kell, hogy jusson, hogy a Biblia szerint ez a tipikusan lelkiismereti kérdés. Ez a legtipikusabb, ez ugyanaz, mint amit Pál apostol beszélt ugye a kora a gyülekezeteinek. Miért? Mert azt a Biblia is tanítja, hogy az élet szent. És a Bibliából se következik az, hogy jó lenne az abortusz, vagy bármilyen művi terhesség megszakítás. De a Biblia azt is tanítja ugye a 2 Korintus 3.17-ben, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. A Biblia azt is tanítja, hogy ha valaki valamit nem akar, az kényszerrel nem lehet ráerőltetni. Tehát, hogyha az ember elkezdi ezt mérlegelni, akkor azt mondja, hogy egy tipikus lelkiismereti kérdés, vagyis, ha az a boszniai apáca azt mondja, hogy ő megszüli a gyereket, akkor én, ha keresztény vagyok, nem ítélhetem el ezért. De ha azt mondja, hogy nem szüli meg a gyereket, akkor sem ítélhetem el. Ha ez az albán, mondjuk keresztény asszony azt mondja, hogy ő megszüli azt a nem kívánt gyermeket, nem ítélhetően, lelkiismereti kérdés, ő így döntött, de hogyha azt mondja, hogy ő elveteti ezt a gyereket, akkor nem ítélhetem el, tudnék, ő nem kívánta ezt a gyermeket. És hát az emberrel ne éljenek vissza azzal, hogy valaki nő, mondjuk ő benne megfoganhat egy új élet, ugye a másik nemben nem foganhat meg, tehát ő ugye szabad, a másik az megköltözött, neki meg kell csinálni azt, ami vele megesett. Egy tipikus lelkiismereti kérdés, vagy egy igazi keresztény megoldás mindig az, hogy ezt arra az emberre kell bízni, aki ebben benne van, és aki ebben illetékes. Ehelyett azt mondani, hogy egy tekintély, egy tanítóhivatal, egy egyház, vagy bárki erre azt mondja, hogy meg kell szülni a gyermeket. Ez nem is olyan kis merénylet az emberek, vagy az emberiséggel szemben, mert ezek után már sok mindenre rá lehet azt mondani, hogy ezt így kell csinálni, és lehet érveket kihúzni a talomból, amelyek persze csak azok előtt állják meg a helyüket, akik nem járnak utána a dolgoknak. Ha valaki utána jár a dolognak, és azt mondja, hogy az én lelkiismeretem először azt parancsolja, hogy szüljen meg ezt a gyermeket. De én utána járok, és az Isten szavát elolvasom, hogy az Isten mit mond az életről, hogy az életet az ember kezére ad, hogy az ember átadhassa az életet, de ez egy kényszertől mentes dolog kell, hogy legyen. Tehát senki nem kényszeríthet arra, hogy már pedig egy asszonynak szülni kell, akár jól esik, akár nem esik jól. Így kezdődik maga a Biblia is, hogy lesznek ketten egy testé, szabad elhatározásukból. És úgy folytatódik a Biblia, hogy megnézhetjük ugye a Bibliában szereplő családokat, hogy nem tudom, Mózesnek két gyermeke volt, Éli főpapnak két gyermeke volt, Sámuelnek két gyermeke volt. Nem szülték meg a feleségeik az 5-10 vagy 20 gyermeket. Ez más civilizációban. Ott, ahol, hogy mondjam, a tekintély azt mondta, hogy nekünk nagy néppé kell lennünk, hát ezért minden kínainak 20 gyereket kell szülni. Nekünk magyaroknak nagy néppé kell lennünk, vagy mi nagy Szerbiát akarunk, még a koszovói albánok is szerbek lesznek, mert ne felejtsük el, hogy emögött ilyen bestiális és ilyen teljesen eltorzult, elvadult gondolkodás is van. Még keresztény körökben is lehet ezt hallani. Ugye Olaszországban egy külön mozgalom indult el az útjára pár évtizeddel ezelőtt, hogy azért kell sok gyereket vállalni keresztény családoknak, hogy a keresztények többen legyenek, mint mondjuk a muzulmánok vagy a buddhisták, mert hát akkor lesz ez a legnagyobb vallás a világon. Félelmetes dolgok, nem? Félelmetes dolgok, amelyeket, hogyha nem kísérünk figyelemmel, akkor nem látjuk azt, hogy ma a világon a lelkiismeretre egyre nagyobb támadás nehezedik. Az emberek lelkiismeretét nem az Isten szavával akarják kapcsolatba hozni még a kereszténységen belül is, hanem egy bizonyos tekintének a parancs szavával, amely aztán eldönti a dolgot, hogy most ezt kell tenni, vagy azt kell tenni. Hozhatnék még más példákat is, az időnk elszaladt, ezért megelégszem ennél a rendkívül csúnya és visszataszító példánál. Azt is jól érzékelteti ezt, hogy nincs az a visszataszító dolog, amelyen nem akar nyerészkedni egy emberi hatalom. Mert ugye nyilván egy hatalom, egy tekintély mindenből hasznot akar húzni, hogy őt egy nagyon nagy erkölcsi erőnek tartsák, vagy őt a világ erkölcsi vezetőinek tartsák. Ha valaki az erkölcsösséggel kapcsolatba akar kerülni, akkor Istennel kerüljön kapcsolatba. Isten hagyott itt az erkölcsi életről dokumentumot. Nem tudom, hogy tudunk-e vetíteni, azt hiszem nem, mert ahhoz nincs elég sötét, majd valahogy valamit teszünk. Ezért engedjék meg, hogy Rónai Györgynek egy rövid kis versikéjével fejezzem be az előadást. A hat vers a Korintusiakhoz című versének az első részében beszél arról, hogy az emberek általában meg akarják ölni a lelkiismeretet, vagy tudatosan, vagy tudatlanul. Az ember életnek a legnagyobb tragédiája, hogy a legnagyobb értékünket akarjuk megölni. Hát úgy is megölhetem, hogyha azt odaadom valakinek. Úgy is megölhetem, hogy azt mondom, hogy egy tekintély majd fogja vezetni az életemet. Nagyon megragadó ez a vers, a II. Világháború után nem sokkal írta Rónai György, az első versszaka így hangzik. Ha életedben, ebben a kegyetlen hajszában, egy-egy ritka pillanat mélyén meghallod olykor a magad hangját, azt a bágyat kis neszt szívedben, azt az éhen könyörgő, tehetetlen csecsemő sírást, melyben a szavak fekélyétől még tisztább, igazabb éned irgalmat kérő jajarebben, miért támadsz rá nyomban? Puszta kézzel, mint egy eszelős gyilkosnak, miért kell tolkon ragadnod és megfojtanod? Azt hiszed, némább lesz, ha már halott? Igaz, nem szól, de szörnyű bűze vádol, s megtébolyulsz egy kis hulla szagától. Nagyon rövid, de megrázó bizonyságtételet ezt mondani ez, amely aláhúzza mindannyiunk számára, hogy a lelkiismeret az egy olyan hallatlan érték, aminek se a meggyengítését, eltorzítását ne engedjük meg magunknak, de se azt, hogyha már kapcsolatba kerültünk valamelyes módon az Isten szavával, akkor a lelkiismeretet mint egy megkaparintsa egy olyan erő, ami akár a politikai tekintély, akár az egyházi tekintély, Krisztusnak a példája mindig arra mutat, hogy Krisztus nem szervezetekhez és tekintélyekhez vezette az embereket, hanem mindig feltette a kérdést, hogy ismerik-e az Isten szavát az emberek. Tudják-e, hogy mit mond az Isten az embereknek? Tudják, hogy mit olvasnak Mózesnél és más bibliai könyvekben? Talán, ha már ennyi irodalmi példát említettem, hadd fejezzem be az előadást azzal a mondattal, ami számomra az egész világirodalom egyik legnagyobb mondata, és ezt nem keresztény költő írta le, hanem Szofoklész a Filoktétész című darabjában, ami egy megrázó darab egyébként, a témánkhoz is kapcsolódik. Azt mondja, hogy Szofoklész, hogy a mondat így hangzik, ez a csodálatos mondat, hogy az okosságnak előtte jár az igazságosság. Nincs az a spekuláció, nincs az okoskodás az emberi életben, ami a lelkiismeret szavának fölébe kerekedhetne. Valaki lehet nagyon tudós és művelt ember, de a nem igazságos, semmit nem ír a tudománya. Ugye a darab is erről szól, hogy Odysseusz egy csellel már-már becsapja a Filoktétész, mert Odysseusz nagyon okos. Megvan még az okossága, mert még a furfang is hozzá. De Filoktétész, ugye ez a beteg ember, kibudjan belőle ez a mondat, azt mondja, hogy mit ér az, hogyha valaki okos, hogyha nem igazságos. Ha az ember az igazságosságra hallgat, amit a lelkiismeret képvisel az életünkben, hiszen soha nem tudjuk annyira megrongálni ezt az adottságot, soha nem tudjuk úgy leépíteni, hogy valamilyen módon ne adna hírt. Ugye az Edward királynál is adott hírt, de az már ugye túl volt az értelmes állapotán, megőrült, mert tönkre. De hogyha a lelkiismeret csak egy kicsit is tud vezetni, ezáltal tulajdonképpen a bibliai szóhasználattal a Szentlélek vezeti az embert, hiszen a Szentlélek az, aki a lelkiismereten keresztül hatást gyakorol, és ha a Szentlélek vezeti az embert, biztos, hogy elvezeti az Isten szavához. És ha elvezeti az Isten szavához, akkor az ember élete jó kezekben van. Isten szava a legfőbb tekintély. Inkább döntsétek el magatok, ma is lehet mondani a tanítványok szavát, döntsétek el magatok, hogy Istennek kell-e inkább engedelmeskednünk, vagy pedig nektek az embereknek. A mai világban a nagy vagyban azt hiszem, hogy az marad az igazi keresztény, vagy az lesz az igazi keresztény, aki következetesen az Isten szavának engedelmeskedik, és semmiféle okoskodásnak és emberi tekintének, még nagyon szép szavakkal fellépő emberi tekintének nem enged. Mindannyiunk előtt ez a nagy kérdés, és a következő előadáson ezt szeretném folytatni, hiszen a következő előadás a két prófétaságról fog beszélni. A mai világban két prófétai szó hangzik, van egy igazi Istentől jövő prófétai szó, és van sajnos egy nagyon általánosan elterjedten hangzó hamis emberi prófétai szó. Igen, ez jó kérdés, hogy a vallás nevében ma kétféle módon nyomorítják meg a lelkiismeretet, mondhatjuk ezt a mi esetünkben is, vagy úgy, hogy azt mondják, hogy nem kell utána járni, el kell fogadni valamilyen tekintélyt, és akkor egy régi tradicionális közösséget kell elfogadni, ez az egyik mód. A másik pedig ezek a ráhatások, hogy térjél meg add át az életet, meg csatlakozz hozzánk, mert ha nem, akkor elkárhozol, ez a másik véglet. Tehát vagy egy kényelmes út, hogy van egy régi hagyomány, vagy pedig egy ilyen felajzott út, hogy van most egy új módszer, vagy új elmélet, és akkor annak. Tehát tulajdonképpen ma a legnagyobb támadás valóban az emberek lelkiismerete ellen történik, de azt mondhatnánk, hogy mindig is ez ellen történt. Tehát ez az egész világ történetben így van, mert az emberek a legértékesebb része a lelkiismeret, hogyha ott sikerül vakságot előidézni, hogyha te szemed sötét, akkor az egész testet sötét lesz elve alapján, ahogy Jézus mondta, akkor vége van az egész embernek. Tehát ez mind a kettőt el kell ítélni. El kell ítélni a történelmi, úgynevezett történelmi egyházaknak a nagy szellemi lustaságra ösztökélő frázisait, hogy ugye mi már állunk 2000 éve vagy 500 éve, és hát mi már kibírtuk a történelem próbáját. Ugye ez éppen úgy nem igaz, mint az új felekezeteknek azt a lehengerlésszerű kampányát, hogy mi hoztuk az igazságot, de mind a kettő tulajdonképpen kikerüli a Bibliát. Mert ha jól megnézzük, mind a kettő kikerül. Az egyik a maga hagyományára hivatkozik, amelyről már külön előadás volt, hogy ugye itt vagy hagyomány. A másik pedig bizonyos lelki élmények vagy pezsgésre hivatkozik, ami sokszor hipnózis meg becsapás is lehet. De az biztos, hogy egyiknél sem a Biblia áll a központban, egyik se azt mondja, hogy vedd elő a Bibliát, mert az az Isten szava, és ismerd meg, hogy Isten mit akar üzenni neked. Tehát csak azt tarthatjuk igazi kereszténységnek, amely tiszteli az emberi szabadságot is, és tiszteli az Isten üzenetét is azzal, hogy eljutassa az emberekhez. És itt ajánlanám megjegyezni a 2 Korintus 4.2-t, a legfontosabb igehely, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mi a nyilvánvaló igazsággal, így mondja, hogy kelletjük magunkat, tehát ajánljuk magunkat az emberek lelkiismerete előtt. Tehát itt a nyilvánvaló igazság, ugye a Biblia igazság, és a minden ember lelkiismerete elé ezt kell állítani. Az emberek lelkiismerete elé nem egy tekintély parancsait kell állítani, nem egy államnak a rendelkezését kell állítani, hanem a teremtőjüknek a nyilvánvaló igazságait kell állítani. Tehát csak azt nevezhetjük igazi keresztény igehirdetésnek, ez a 2 Korintus 4-ből indul el ennek a kifejtése, tulajdonképpen az 5. fejezetben jut a csúcspontra, de rögtön ezzel kezdi a 2 Korintus 4-2, hogy mi a nyilvánvaló igazságot mondjuk minden ember lelkiismeretének. Ez a keresztény út. Jézus is ezt képviselte, hiszen Jézus sem mondta azt, hogy most a főtanácsot kell követni, vagy ezt, vagy azt. Ő az Isten szavát állította az emberek elé, és az Isten szava aztán kihozta a főtanácsból is azt a két embert, kihozta még a zsidóságból is a keresztényeket. Az Isten szavában megvan az a világosság és erő, ami a helyes útra vezeti az embereket. Ezt kihagyni az életben a legnagyobb veszteség. Tehát az, hogy Istentől vezetetnek lenni, hogy az Isten bennünket vezet, és mi ezt kihagyjuk az életben, ez csak egy eltévejedéshez vezet, az, hogy vagy a magunk útján, vagy a tekintélyek útján tévejgünk az egész életben. Tehát ezt a két végletet kategórikusan ki kell zárni, és akkor a 2 Korintus 4 alapján azt tarthatjuk igazi kereszténységnek, ami az emberek elé odaállítja a Szentírást. Ez mindig is ez volt a valódi kereszténység. Ugye hallottam a kazettákról, Lankó Zsuzsa nagyon szépen fölhívta arra a figyelmet, hogy az igazi keresztények meg a bérealbeli keresztények, tehát a Cselekedetek 17. fejezete. De amikor elment Pál apostol, ugye hirdette ott Béreában az igét, elment Pál apostol, akkor nem azt mondták, hogy hű, micsoda nagy tekintély beszélt itt, hát ez most már így van, utána se nézzünk, hanem azt írja ott a Biblia, hogy ők naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek, ahogy Pál mondta. Hát ez az igazi emberhez méltó dolog. Én nem a Pállé vagyok, meg nem az Apollósé vagyok, meg nem a Krisztuszé vagyok, hanem én a Krisztus követője vagyok, mert Krisztus és az Isten ezt és ezt mondta. Ezért a lelkiismeretben mindig több rész az, amit az Isten adott azzal, mint amit a legjobb vagy a legrosszabb emberi nevelés tud azon változtatni. Különben, ha nem így lenne, akkor mindannyiunk pályája előre determinált lenne, mert aki jó családba születik, finom, érzékeny lelkiismeret, rossz család, az már el is gázolta magát rögtön a születésével. Tehát azért, hogy az igazságosságra be van állítva az ember, amit az Isten adott. Persze azon aztán a neveltetés sok mindent változtathat, de hogy az ember felnövekszik, azért csak itt van a nagy kérdés, hogy a személyes döntéseivel melyik mellett foglal állást. Az igazságosság mellett, vagy a kapott igazságok mellett. Tehát én erre úgy szoktam válaszolni, hogy olyan 10-20%-ot nem szabad eltagadni a neveltetéstől, meg a környezettől, hogy több nincs, az biztos. Ugye azért 80-90% az embernek a személyes, tehát amit kapott, meg amit kezd azzal, amit kapott. Úgyhogy tessék? Kérdés, mert vannak emberek tényleg, hogy ahogy vannak emberek, akiknél a gondolkodás is 10 éves állapotban van, amikor már 30 évesek, mert vannak ma itt Európában, Magyarországon is vannak. Elkényeztetett, rosszul nevelt gyerekek, akik csak azt nézik, hogy mit kaphatnak. Hallottam néha szülőket azt mondani, hogy fiam, te 30 évesen úgy gondolkodsz, mint egy óvodás. És ez így van. Na tehát persze a szülők segítettek ebbe bele. A lelkiismerettel is ez megeshet, de ahogy minden képességünkre igaz a Joel könyvének az a kijelentés, hogy Isten kipótolhatja az esztendőket. Hogy az isteni Szentlélek ott még többet küzd azért az emberért, és valahogy azt ellenjegyzi, vagy ellensúlyozza. Tehát ott azt láthatjuk, hogy nem azért torzul el mondjuk a belső világa, vagy a lelkiismerete, mert nem kapott jó nevelést, hanem azért, mert a személyes döntéseivel ellenállt az isteni Szentlélek hatásának. Persze ezek sokszor az emberek előtt rejtett folyamatok, mi csak nagy törvényszerűségeket mondhatunk ezzel. Nem azt akarom mondani, hogy most minden ember életét megmagyarázom, ilyesmire nem ad felhatalmazást a Biblia, de ezek nagy törvényszerűségek, hogy még egy nagyon rossz helyzetben nevelkedett embernél is számíthatunk arra, hogy egész más lesz majd időnek idejével. Tessék? Témára ki lehetett volna térni, a Szentlélek és a lelkiismeret kapcsolatáról a Bibliának egy terminus technikusa is van, ez a Szentlélek elleni bűn. Ugye, tehát a Szentlélek elleni bűn az, amikor a lelkiismeret belát valamit, nyilván a Szentlélek hatására, és a saját belátásunkat hazudtoljuk meg. Tehát a lelkiismeret tulajdonképpen és a Szentlélek viszonya csak nem olyan, mint a, nem tudom én, mint a vitorla és a szél viszonya. A szél ugye az Isten küzdelme, a Szentlélek munkája, és a vitorla pedig, hogy mennyire akarja befogni a szelet, mennyire engedelmeskedik, hogy most arra felé akarja vinni a szél. Tehát, hogy Isten a szívek és vesék vizsgálója, ezt mind az 1 Korintus 1 és 2 szerint a Szentlélek az az isteni személy, aki ezt véghez viszi. Tehát ő az, aki a lelkiismereten keresztül keres mindannyiunkat. Hogy ne menjek messzire, ugye az apostolok is a Szentlélektől indítatva mondták a főtanácsnak, hogy ítéljétek meg magatok. Szóval nem azt mondták, hogy nekünk jogunk van most itt prédikálni, hogy ítéljétek meg magatok. Ez mindennél többet mondott. A Szentlélek viszont fú, ahol akar, mondja Jézus a János Evangélium a 3. fejezetében, tehát a Szentlélek minden embert megközelít valamilyen módon. Ugye arról már sokat beszéltünk, hogy ha külsőleg késztet embereket, ez még csak a Szentlélek munkájának egy kezdeti stádiuma. Ha már az ember huzamosabban rááll a gondolkodásával, hogy nem így kellene élni, meg nem ez az igazságos élet, nem ez a helyes élet, akkor már a Szentlélek belül huzamosabb ideig működhet, hallott zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy. Jézus a szél 3 járása szerint mondta. Először azt mondta, hogy szellő, másodszor azt mondja, hogy zúgás, harmadszor meg azt mondja, hogy sebesen zúgó szélnek zendülése, amikor teljesen a lelkiismeretet, értelmet is hát birtokába veszi a Szentlélek. Mondom, hogy nagyon sok kiágazása van ennek a témának, én itt csak egy nyomvonalat igyekeztem követni, tehát minden bibliai témának mondjuk 100 és 1000 oldala lehet. Kiki aztán elindul és elkezd ez iránt érdeklődni. Néhány igehely most már itt van előttünk, és el lehet indulni. Tessék, kinek lenne, ha Sátán szerez, akkor itt is ő a fő mester ebben. Ugye Sátán nagyon jól el tudja hitetni az emberrel, hogy nem kell teljes szívvel valamit. Ugye Jézus azt mondta, hogy teljes szívvel, teljes élekkel, teljes elméddel szeresd az Isten. Sátán nagyon jól el tudja hitetni azt, hogy hát higgyél abba, hogy Isten van, de hát azért nem eszik olyan forrónakását, nem kell azért a vallást, vagy a hitet olyan komolyan venni, hát azért normális polgárnak kell lenni, nem valami vakbuzgó, rajongó valakinek, és nyilván az ilyen szofizmák, azok nagyon jól beállíthatják az aggályos lelkiismeretre az embert. Ezért nagyon fontos sokat ízlelgetni a Biblia, meg Jézus kijelentéseit. Ha Jézus ezt többször így mondta, hogy teljes szív, teljes szívek, hogy szeresd az Istent is, az embereket is. Egy keresztény ember nem akkor kezd kétségbe esni idézőjelben, amikor már öl, lop, csal, hanem akkor, amikor valamit nem teljes szívvel csinál. Mert ha valamit nem teljes szívvel csinálunk, ott már ések jönnek, ott már aztán ki vagyunk szolgáltatva valami külső erőnek, rossz erőnek, és ott csak idő kérdés az, hogy mikor terít le bennünk.

Mindenkit szeretettel köszöntök a Gyakorlati Kérdések című rövid sorozatunkban, amelynek keretében a múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy van-e jó házasság, vagy van-e igazi jó családi élet. A mai alkalommal az előadásnak ez a címe, hogy de ki neveli meg a nevelőket. Ez egy 18. századi kérdés, ugye ezt Rousseau tette fel, amikor arról beszélt, hogy a Földön az egyik legfontosabb dolog a jó nevelés. Az, hogy a gyermekek megfelelő nevelésben részesüljenek, és miután erről értekezett Rousseau, azután tette fel ezt a kérdést, hogy igen, mindez igaz, de ki neveli meg a nevelőket? Honnan lesznek jó nevelők, akik helyesen nevelik a gyermekeket? Mert az biztos, hogy az egész életünkben a középponti kérdés, a legközépponti kérdés a nevelés kérdése. Ehhez mindenkinek érteni kell, ezzel mindenki valahogy kapcsolatot tart, akár gyermek, akár felnőtt, akár már nagyszülő. A nevelés kérdése az életben a legeslegfontosabb kérdés. Ahány civilizáció feltűnt a történelemben, akárhány nagy kultúra láttatta magát, mindegyik kitűnt a nevelés eszményével. Tessenek meggondolni, hogy mind a mai napig szinte a közszájon forog, hogy spártai nevelés mondjuk. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy spártai nevelés. Mi volt a spártai nevelés? Egy hallatlan, szigorú nevelés, amikor nem a családoknak adták ki a nevelést, hanem az állam vette a kezébe a nevelést. Vagy az aténi nevelésben ugye a drákói törvények, drákói szabályok. Ugye mind a mai napig ezek a fogalmak élnek és hatást gyakorolnak. Majd fogok is az előadás során sok mindenre hivatkozni, sok nevelés eszményre hivatkozni. Az én feladatom azonban az, hogy a Bibliának a nevelés eszményét önök elé tárjam. Az, hogy a Biblia mit tanít a nevelésről, azt egy egyszerű Biblia versből lehet megérteni. Mondhatnám, ezt a Biblia verset kell fejből megegyeznünk. Ez az Efézusi Levél 6. fejezetének a 4. verse. Itt Pál apostol egy egyszerű, de nagyon megrendítő bejelentést tesz. Azt mondja az atyáknak, hogy ti atyák, neveljétek a gyermekeket, ne ingerejétek a gyermekeket, hanem neveljétek az Úr tanítása és intése szerint. Ez az egyszerű mondat azért fontos, mert ez szerint kétféle nevelés létezik a világon. Összesen kétféle nevelési forma. Vagy az Isten törvénye szerint neveljük a gyermekeket, az Isten parancsolatai törvényei szerint neveljük a gyermekeket. Ha nem ezt tesszük, akkor minden más nevelés ingerlés. Ez megdöbbentő. Tényleg ilyen egyszerűen és ilyen két nagy csoportba osztani minden nevelést, hogy azt mondja a Pál apostol, hogy vagy megismerjük, hogy az Isten mit mond a nevelésről, és hogyan kell embereket hozzásegíteni ahhoz, hogy emberek legyenek, hogy a felnőtt korban tudják majd önállóan irányítani az életüket, vagy hogyha nem a bibliai nevelést vesszük alapul, akkor a legjobb nevelés is, amit adunk a gyerekeknek, amit mi találunk ki, meg mi gondoljuk el, hogy hát én így nevelem a gyermeket, hát szeretem a saját gyermekem, hát szeretem, akkor ez ingerlés lesz a gyermek számára. Ugye ez egy megdöbbentő megkülönböztetés, féle nevelést.

helyekre kell elvinni a gyereket, állandóan viszik jó helyekre a gyerekeket, mert majd így kap jó nevelést és jó oktatást, és ők maguk nem nagyon foglalkoznak a gyerekkel, nem foglalkoznak a gyerek lelkével. Mások úgy gondolják, hogy a gyerekkel foglalkozni kell, de általános nagy igazságukat, főleg a társadalomból rájuk következő nagy igazságukat mondanak el, életre nevelik. Sokan azt mondják, hogy a nevelés legfontosabb, hogy életre kell nevelni, mert hát a társadalom az egy nagy küzdelem, az élet az egy nagy létharc, és úgy kell nevelni a gyerekeket, hogy mások víz alá ne nyomják őket, hogy fönn tudjanak maradni ebben a hatalmas küzdelemben. Szóval ilyen felfogások vannak, ezeket mind a Biblia az ingerlés kategóriájába sorolja, és rendkívül szomorú dolog, de a nevelésnél nem csak akkor fájhat a szívünk, amikor neveletlen gyermekeket látunk, hanem akkor is, amikor felnőtt korban látjuk, hogy mint felnőttek nem kaptak igazi nevelést, és most már ki fogja őket megnevelni. Ki fog egy 30, 40, 50 vagy 60 éves ember, akiről lehet látni, hogy nem nevelték önuralomra, nem nevelték tapintatra, nem nevelték előzékenységre, most már évek, évtizedek haladtával ki fogja őket megnevelni. Ugye az előadásunk címe itt is föltehető, a russzói kérdés, de ki neveli meg a nevelőket? Ezek az emberek már felnőttek lettek. Már talán gyerekeik is vannak, vagy unokáik is vannak, de még ők sincsenek megnevelve. Ki fogja megnevelni a nevelőket? Engedjék meg, hogy elmondjak egy példát, ugye járom az országot körülbelül 20 éve. Azt látom, hogy a gyerekekkel egyre nehezebb szót érteni. Nemrég Jászberényben voltam, hát egy viszonylag alföldi kultúrából kiemelkedő kisváros. Egy kollégiumban 100 gyerek jött el az előadásra. Amikor leültek ezek a gyerekek, az első 5 perc után már az volt az érzésem, hogy hát nekem itt valami cigánykereket kell hánynom majd, vagy valamit kell csinálnom, hogy lekössem őket, mert 5 perc után látszott a teljes érdektelenség egy olyan témával kapcsolatban, amit ők kértek. Tehát ők kérték. És amikor, hát ugye én cigánykereket nem tudok hányni, meg egyéb tornamutatványokra sem vagyok képes, már eltelt 10 perc, 15 perc, és láttam, hogy már beszélnek, esznek, udvarolnak, nevetgélnek, hát mint hogyha ott se lennének, illetve jobb is lenne, hogyha nem lennének ott, akkor úgy 15 perc után megálltam, és elkezdtem beszélni a gyerekeknek arról, hogy hát én nem kívánom, hogy engem meghallgassan, nyugodtan menjenek el. De ha már egyszer összejöttünk egy helyre, hát akkor a lelkiismeret szerint is, úgy próbáltam a lelkiismeretükre hatni, hogy hát gyerekek, gondoljátok magatokat az én helyzetembe, hogyha ti állnátok itt kint. És én meghallgatok bárkit, hát fel is szólítok, felteszek kérdéseket, bárki beszélhet, és azelőtt is már hozzászóltak, de hát mindegyik butáskodásba fajuló hozzászólás volt szinte. De mondom, hát az egy elemi erkölcsi törvény, és mondom, ezt még senki nem cáfolta meg, hogy amit akarunk, hogy velünk tegyenek, hát mi is azt tegyük a másik emberrel. És elkezdtem beszélni nekik a lelkiismeretről, meg a lelkiismereten alapuló erkölcsi törvényről. Van egy nagyszerű kirgíz közmondás, amit ilyenkor mindig beszoktam vetni. Ez a kirgíz közmondás ugye így hangzik, hogy vágd magadba a kést, és ha nem fáj, akkor vágd a másik emberbe is. Erre mindig mindenki elhalkul, mindenki néz csak. Még egyszer hadd ismételjem meg, belső ázsiai nép, vágd magadba a kést, és ha nem fáj, akkor vágd a másik ember is, akkor csönd, akkor odafigyelnek, hogy tényleg van általánosan alkalmazható erkölcs, van mindenkire érvényes nevelés, persze, hogy van. A lelkiismeret adja ennek az alapját, az a lelkiismeret, ami megvan minden emberben, tehát nagyszerű dolog, egyszerű és nagyszerű dolog a nevelés, mert tulajdonképpen nem kell nekünk sokat filozofálgatnunk, vagy egyetemre járnunk, hogy lehet jól nevelni a gyerekeket. Egyszerűen azt kell alapul venni, amit a lelkiismeret diktál, azt kell a gyerekekben tudatosítani, amit ők is elvárnának abban a helyzetben, amiben egy másik ember van, hogyha ők lennének abban a helyzetben. Alapvető törvényszerűségeket kell a nevelésről elmondani. Én most önöknek azt az 5 alapvető bibliai törvényszerűséget szeretném elmondani, amit 40 oldalon benn van ebben a kis könyvben. Nagyon értékes kis gyűjtemény, mondom, ennek a részletes változata ugyanennek a szerzőnek, Ellen Gould White-nak a Gyermeknevelés című kis kötete. Ez az 5 nevelés, ez átszövi az egész Bibliát. Az első pillére a helyes nevelésnek a Biblia szerint

0: önuralomra való nevelés. Innen kezdődik a nevelés. Ez az, amit soha nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ugye görögül az önuralom enkrateia, tehát szó szerint önmagunk fölötti hatalom. Önuralom. Szép a magyar szó. Az a gyerek, akit nem tanítanak meg arra, hogy önmagának ura legyen, az az életben nagyon sok problémával fog találkozni, az élete, a jelleme széteső lesz. Ha az ember nem tudja a saját életét kezébe venni, akkor vége van az életének, akkor szétmegy az élete. Itt az egyik kazettánkban, amely az, tehát erről a nevelési elvről tulajdonképpen egy külön előadás is van a hatrészes sorozatunkban, az önfegyelemre nevelés. Az alapige Királyok első könyve, első fejezet, 5. és 6. verse, amelyben arról van szó, neke volt. Ugye Dávid rendkívül viszontagságos életet élt, a szíve választottjával, akivel házasságot kötött először, Mikállal, ugye Saul királynak a lányával, nem tudott huzamosabban együtt élni, mert Saul meg akarta ölni a saját lányának a házában, és menekülnie kellett, és körülbelül a 20-30-as éveit Dávid mintegy 15 év során menekülésben töltött el, és aféle portyázó, bujdosó katona életet folytatott, és aztán megházasodott másodszor, elszakadt tőle az a felesége, és akkor megházasodott harmadszor. Tehát több feleségtől több gyermeke volt. A Biblia felsorolja 6 fiúgyermek, aztán megint 9 fiúgyermek, lánygyermek, tehát egy óriási családja volt ugye Dávidnak. És Királyok első könyvének az első fejezetében szó van egy bizonyos Adónia nevű fiáról, akiről egyetlen egy mondatot mond el a Szentírás, hogy miért lett ez a gyerek rossz gyerek. Azt mondja a Szentírás, azért, mert Dávid soha nem szomorította meg a szívét, és soha nem tette fel neki azt a kérdést, hogy miért cselekszed ezt, amit cselekszel. Soha nem nevelte önuralomra, soha nem nevelte önfegyelemre. Mondja a Biblia, van egy ilyen bibliai kifejezés, hogy szabadjára engedett gyermek. Nincs rosszabb a szabadjára engedett gyermeknél. Ugye, ha valakit nem nevelnek önuralomra és önfegyelemre, akkor az életben nagyon sok problémája lesz, nagyon sok nehéz helyzet, amikor nem tudja megőrizni a higgadtságát vagy a türelmét. Tulajdonképpen egy széteső emberi személyiség lesz, és bizony nagyon sok ilyen emberrel találkozunk, nem csak a fiatalok között, hanem a középnemzedék és az idősek között is, hogy azt látjuk, hogy a legkisebb dologra már ugrik, ideges, ingerlékeny, haragot tart, sértődékeny, külön művészet megközelíteni az ilyen lelket. A Bibliának tehát az első nagy nevelési tétele ez az, hogy az embereket hozzá kell segíteni ahhoz, hogy a saját életüket önállóan tudják irányítani, az élet sok nehézsége és problémája között tudják vezetni az életüket. Ennek az alapfeltétele az önuralom. Említettem önöknek a bevezetésben, hogy nagyon sok kultúra kézbe vette a gyermeknevelést, és a gyermeknevelés első és szinte kizárólagos tényezőjévé tette az önuralmat. Például ilyen volt a spártai nevelés. Ugye ez közmondásos, hogy milyen kegyetlen és szigorú nevelés volt. Például a spártaiak ugye úgy képzelték el, hogy úgy lehet engedelmes embereket nevelni, hogy a családok kezéből ki kell venni a nevelést. Az állam nevelte a fiatalokat. Szinte nem volt családi élet. A gyerekeket be kellett adni Spártában, közös étkezések voltak, közös programok voltak, és hát bizony volt ilyen dolog is, hogy olyan gyakorlatokat adtak a gyerekeknek, például megkorbácsolni gyerekeket, és amikor már a vér kiserken a bőrükön, akkor sem szabad egy jajszót sem ejteni. Ilyen önuralomra akarták elvezetni a gyerekeket. Ez egy katonás, egy rideg, kegyetlen nevelés volt. Bizonyos értelemben ennek vetett alapot Lükurgosz, ugye híres spártai államférfi és jogász, aki olyan törvényeket léptetett életbe, amelyeknek a felső csúcsán az állam volt, a társadalom volt, hogy az emberek akkor érezzék jól magukat, ha valamit az államért tehetnek, a társadalomért tehetnek. A családokat háttérbe szorították és szinte elsorvasztották. A háborús időszakban sokszor Athén is ráállt erre a nevelésre, és ezzel lépett fel ugye Szokratész, aki a gyermekeket, az ifjakat gondolkodásra akarta nevelni. De gondoljuk csak meg, hogy a középkor végén Európában is, például egy katolikus szerzetesrendnél, a jezsuitáknál ugyanez a nevelés kezdett lábra kapni. Ugye a 16. században alakult a jezsuita rend, az ellenreformáció fő rendje, ugye a protestantizmus ellen, és ott is egy rendkívül kemény nevelési rendszer öltött testet. Hát ha erről akarnak olvasni, nem tudom, hogy a könyvtárban itt megvan-e, Nagy Töhötömnek a könyve, aki a Jézus Társaságtól a Szabadkőművességi című könyvében leírja ezt a nevelési módszert, és idéz Loyolai Ignáctól, a rendalapítótól, akinek a lelki gyakorlatos könyvében ilyen előírások vannak, hogy az az igazi nevelés, amikor valakit annyira meg tudok nevelni, hogyha nem ért is velem egyet, nem csak elfogadja eszmeileg, amit rá akarok kényszeríteni, de még érzelmileg is teljesen hasonulni fog az én érzelmeimhez. Ez egy döbbenetes nevelés. Az ember teljesen játékszernek adja, tehát ha mondjuk egy felettes, vagy egy idősebb ember valamit mond egy fiatalnak, és az a fiatal először ezt nem tudja belátni, mert azt mondja, hogy hát ezt meg kellene okolni, miért mondasz nekem ilyet, akkor a fiatalnak kötelessége az, és a nevelésnek kötelessége az, hogy rávezesse a fiatalt, hogy mindig az idősebbnek van igaza, és annak, aki nevel, de nem csak úgy, hogy tessék, lássék, tedd meg azt, amit az idősebb mond, hanem még érzelmileg is tarts magadat boldognak, hogy megteheted azt, amivel nem értesz egyet. Ez teljesen meg akarja nyomorítani az emberi személyiséget, és teljesen alávetett embereket akar előállítani. Manapság, mint tetszenek tudni, nagyon elterjedtek a keleti módszerek. Ugye keleti nevelési módszerek és a jógán alapuló transzcendentális meditáció, agykontroll és egyéb más tanfolyamokra viszik most már a gyerekeket iskolában is, szervezetten is, sajnos Magyarországon. A felnőtt világ pedig hát tódul az ilyen tanfolyamokra. A keleti módszereknek is az a lényegük tulajdonképpen, hogy azt mondják, hogy az ember túlságosan akaratos. Egy ember, ha a világra jön, akkor egy kisgyereknél rögtön mi ütközik ki, hogy ezt akarom, azt akarom, és a legkisebb kortól fogva a gyerekek túlságosan akaratosak. Tehát tulajdonképpen nem azt mondják, hogy nem letörni kell az akaratot, hanem egyszerűen az akarattól meg kell szabadulni. Ugye Spárta, meg a jezsuita nevelés ez, hogy letörni az akaratot, állandóan megnyomorítani az akaratot, és legyőzni az akaratot. A keleti módszerekben pedig az van, hogy meg kell szabadulni az akarattól, tehát meditálni kell, gondolkozni kell, ki kell lépnünk önmagunkból, el kell veszítenünk önmagunkat, ne akarjunk olyan görcsösen mindent, amit mi akarunk, tiszta szemlélődésre, meditációra van szükség, és az akaratot így szépen el lehet párologtatni az életből. Azért említem ezeket a felfogásokat, mert most ezek egymás mellett hatnak. A mi társadalmunkban is egy óriási nagy zűrzavar van, és ha valaki mondjuk felteszi nekem a kérdést, hogy hát az unokáját a Waldorf iskolába akarják adni. Mi ez a Waldorf iskola? Mit akar ez? Én szépen elmagyarázom nekik, hogy én nem ajánlom a Waldorf iskolát. Nem ajánlom ezt az iskolatípust. Azért, mert eszmeileg meg lehet ragadni, hogy ingerlés lesz a gyereknek. Először úgy tűnik, hogy milyen jó lesz ez, mert kreativitásra nevel, kibontakozásra, azt mondja, hogy minden emberben csak hagyni kell, hogy kifejlődjenek a dolgok. Tehát minden nevelési eszmény mögött van egy emberlátás, egy emberkép. És ilyen emberkép volt Spártában, ilyen emberkép van Indiában, a buddhizmusban, ilyen emberkép van a teozófiában, ami a Waldorf iskola rendszer mögött áll, de a Biblia nem ilyen emberképet tanít. Ez a könyv nagyon szépen kifejti, hogy a Bibliának nem az a tanítás, hogy rossz az akarat. Nem az a tanítása, hogy meg kell nyomorítani az akaratot, és el kell távolítani az akaratot az életből, hanem hagynunk kell, hogy az Isten megnemesítse, felemelje, és emberhez méltóvá tegye az akaratot. Mindenre szükségünk van, amivel Isten megteremtett bennünket. Isten nem csak lelkiismeretet teremtett belénk, nem csak értelmet, de akaratvilágot is. Tehát, hogy amit döntünk, azt végéhez is akarjuk vinni. Ezeknek a felemelésére és a megnemesítésére van szükség. Mivel lehet ezt elérni? Hogy lehet elérni azt, hogy valóban önfegyelemre és önuralomra neveljük a gyermekeinket? Hát a Bibliából kitűnik az, hogy ezt elsősorban a családban kell elérni. A családi nevelést állítja a Biblia középpontba, nem az állami nevelést, a családi nevelést. A Biblia szerint Isten azért alkotott családot, mert az embernek az emberi lét alaptörvényeit egy kis közösségben kell megtanulni. Ugye Jézusnak a híres kifejezése a Lukács 16. fejezet 10. versében szállóigévé vált, és méltán, aki a kevesen hű, a sokon is hű lesz az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis lesz az. Tehát először a kicsiben kell hűnek lenni, hűnek bizonyulni, először az otthoni nevelésben kell jó példát adni, és olyan mintákat adni, amelyekből a gyerekek megtanulhatják azt, hogy hogyan is kell viselkedni, és hogyan is kell élni. Például az önfegyelemre hogyan lehet otthon megtanítani a gyerekeket? Először is következetes neveléssel. Egy házaspárnak, aki keresztény házaspár, következetes nevelési elvei legyenek. A következetlenségnél rosszabb dolog nincsen. Egyszer megengedni valamit, másszor tiltani, vagy fordítva, ennél rosszabb nincsen. Valamit, hogyha elmondunk a gyermeknek, és bizonyítjuk neki, hogy az rossz, hogy azt ne tegye, akkor amellett következetesen ott kell lenni. Én soha nem felejtem el, mi két gyereket neveltünk 12 négyzetméteren egy kis szobában, albérlők voltunk. Nagyon könnyű volt ott rosszat tenni, mert hát a könyveim ott voltak a kiságy mellett, és az első gyermek, ahogy föl tudott állni a kiságyban, ugye egy és egy negyedéves korában, általában ugye rögtön kezdte a könyveimet lehúzni, vagy szétszórni. Más helyen nem volt a könyveimnek, mert mondom, hogy 12 négyzetméteren értünk négyen. Ez a 70-es évek végén, 80-as évek elején volt. És akkor kezdtem annak a kis csöpségnek elmondani, hát alig tudott még beszélni, hogy ezt ne tedd, ez nem jó. Hát odatadta apuka a könyveket, az maradjanak ott. Neked van játékod, maradjál az ágyban, ne húzd le a könyveket. Hát ugye ez többször előfordult, hogy persze, hogy lehúzta. Persze, amikor oda nézett mindig, hogy most mit szólok erre, másodszor, harmadszor, negyedszer, hát mindig mondtam, hogy ez nem jó, ez tegnap se volt jó, ma se jó, holnap se lesz jó. Ugye ez, az ember megcsinálja 10-szer, 20-szor, és utána, hogyha ha megint lehúzza a könyveket, akkor már ugye gyengéd jelzést ad az ember, nem durván verekedve ugye egy kis pöttöm apróságot, akkor jelzést ad. És akkor nekem is visszaidéződött, hogy az én édesapám is hányszor mondott el nekem dolgokat. Milliószor elmondó dolgokat. Hogy nem tudom én, aki ő neki köszön, annak én is köszönjek. Hogy ne szégyeljem azt, hogy az utcán mi megyünk, és valaki köszön neki, akkor én meg elfordítottam a fejemet, mert azt a bácsit nem ismertem, akkor mindig szépen elmondta, hogy aki nekem köszön, az mi nekünk is köszön, te is köszönjél vissza, hogy kezit csókolom. Ezt 10-szer, 20-szor elmondta, amikor megint nem csináltam, akkor kaptam egy kis fenékreverést, ugye. Amikor a Bibliában elolvastam példabeszédek könyvét, és az olyan sokszor említi ezt, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi azt. Vagy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, mikor megvénhedik is, nem távozik el attól. Szóval ilyen csodálatosan gyengéd, de ugyanakkor következetességet sugalló megjegyzések vannak a Bibliában, hogy a legnagyobb dolgokat a legegyszerűbb eszközökkel tudjuk elérni. Következetesség, semmi más. Ha a gyerek látja, hogy az apa-anya következetes bizonyos dolgokban, 36-szor, 40-szer már nem fog próbálkozni azzal a dolggal, megérti, hogy az rossz. Nem az indulatában mondta a szülő, nem egy pillanatnyi hangulatában, hanem az rossz. De az önfegyelemre és az önuralomra nem csak a következetességgel vagy a családi megbeszéléssel lehet nevelni, hanem például azzal is, hogyha a gyermekeinket szoktatjuk bizonyos munkák elvégzésére. Ugye a munkák és ezen belül is a fizikai munkavégzés rendkívül fontos dolog, hogy a gyerekeink ebben részesüljenek. Egy feltakarítás, helyretevés, egy kis eltörlése az evőeszközöknek, később a mosogatás. Szóval számos olyan családi háztartásbeli munka van, amit a gyerekek vígan el tudnak végezni, ott meg lehet mutatni, hogy mit jelent elkezdeni valamit, rendesen megcsinálni, befejezni. Ha erre nevelnék a szülők a gyerekeket, akkor később nem találkoznának olyan sok rossz visszajelzéssel, hogy a gyerekeik nem tudtak valamit tisztességesen megtenni, elvégezni. Nem kell nagy dolgokra gondolni, akinek kertje van, csak egy kis gazolás, csak egy kis kapálás, csak egy kis rendbetevés, mindig aztán emelni ezeket az adagokat. Mi is, amikor hát kerthez, nagyobb kerthez jutottunk, akkor így vezettem be a gyerekeimnek, hogy gyerekeim, hát most földosztás fog következni. Hát földet fogtok kapni. Erre máskor évszázadokat vártak emberek, hogy egy kis földhöz jussanak, ti már tizenéves korotokban földbirtokosok lesztek. És akkor kijelöltem nekik azt a kis parcellát, amit nekik mindig gazolni kellett, kapálni kellett, és közösen vetettük be. Nagyon nagy dolog a fizikai munka, ne felejtsük el, a Biblia szerint az emberiség megváltója, Jézus Krisztus 10-szer több fizikai munkát végzett, mint szellemi munkát. 30 éves koráig volt otthon, egy ácsmester műhelyében dolgozott, és 3,5 évig volt lelki munkában. Én úgy gondolom, hogy ezt a lelki munkát is azért tudta Jézus úgy végezni, azért tudta például ezt az északról dél felé körülbelül 150-200 kilométeres országrészt bejárni. Ugye Jézusnak 5-6 nagy missziós útja volt a 3,5 év alatt, amikor városoknak és falvaknak sokaságát járta be, és most is szoktam mondani felnőtteknek, hogy csak a Bibliában, ha azt megnézzük, hogy Jézus Jeruzsálemből mennyi idő alatt jutott el Síkár városába, mert hiszen, hogyha déli 12 órakor találkozott itt Síkár város határán a samáriai asszonnyal, és feltételezzük azt, hogy Jézus nem éjszaka nem szokott gyalogolni, akkor azt mondhatjuk, hogy Jézus korán reggel elindult, és ott volt már az 50 kilométeres út után Síkárnak a határán, hát az hány kilométer per óra menetütemet feltételez. Ugye a táborokban is vigasztalom akkor a táborozóinkat, ugye évenként van 2 hónap táborunk, és főleg a budapesti táborozóink rendkívüli lassúak, vagy tunyák, nem is tudom, mit mondjak rájuk már. 1-2 kilométer után azt mondják, hogy mikor megyünk vissza, és amikor a 3.-4. nap után már egy kicsit jobban belejönnek a gyaloglásba, akkor előveszem ezeket a példákat, hogy hát Jézus Krisztus se 2-3 kilométer per óra sebességgel közlekedett, hanem bizony 5-6 kilométer per órát feltételez az, hogy ezt a távolságot hajnaltól déli 12 óráig meg lehetett járni. Ez roppant fontos az emberi szervezet kialakulása szempontjából, hogyha az ember érzi azt, hogy valamire képes, valamit meg tud tenni, akkor van egy bizonyos önuralma, mert tudja azt, hogy a következő órákban ezt és ezt teljesíteni fogja. Amikor katonák voltunk, szintén budapestiekkel kerültem egy csoportba, és azok állandóan panaszkodtak, sopánkodtak. Én ugye vidéki gyerek voltam, én tavasztól elkezdtem a kerti munkát, és őszig meg se álltunk különböző fizikai munkákba, de ezek a pesti gyerekek úgy látszik, hogy csak az aszfaltot látták. És amikor mentünk menetelésre, akkor mindig azt kérdezték tőlem, hogy átveszem-e a bizonyos részét a batyujuknak, meg a lőfegyverüknek. Sőt, valaki mondta nekem azt is, hogy mondja meg az édesanyjának, hogy szereti, és hogy ő itt fog elesni a kiképzés során, mert ezt nem tudja kibírni, mert már 5 kilométer óta megyünk, és ő ezzel nem tud erőt venni már, és vége lesz. Mondtam neki, hogy Jóskát, ezt még bírnod kell, még több hónap van a katonai időnkből, és még több ilyen menetgyakorlat van. Bírta is egyébként. Tehát az ember rendkívüli módon furcsán gondolkozik arról, hogy mire képes, milyen teljesítményre képes. A Biblia elénk állítja ezt a kötelezettséget, hogy igenis nekünk a gyermekeinket szívós, kitartó, munkabíró, de leginkább lelkileg önmagukon uralkodó embereké kell, hogy tegyük. Tehát következetességgel, megbeszéléssel, fizikai munka gyakorlásával. De azt is hadd mondjam el itt, hogy azt is meg kell mondanunk a gyermekeinknek, hogy önuralomra igazában egy ember lesz majd képes. Egy ember típus lesz majd képes. Az, aki megismeri azt az Istent, aki a rossz a bűn történelmét több ezer év óta ezzel az önuralommal és ezzel a türelemmel viseli, hordozza, az az Isten, akiről azt mondja a Szentírás, hogy hosszú tűrő, és aki a rossznak a, a kérdésének a megoldásában valami végtelen türelemmel foglalkozik minden emberrel, tehát melyik embertípus lesz igazán önuralomra képes, aki megismeri, hogy Isten mennyire türelmes, aki megismeri, hogy Isten mennyit küzd az emberért. És tulajdonképpen az az embertípus, aki valóban meg akarja ismerni az Istent, és az Istenben megtérésre akar jutni. Erre az emberre mondja azt a Tesszalonikai első levél 4. fejezetében Pál apostol, legyetek türelmesek mindenki iránt. Ugye ez csak egy embertípusnak lehet elmondani, annak az embertípusnak, aki tudatában van annak, hogy az Isten mennyit megbocsátott neki, és mennyire türelmes volt, az majd türelmes lesz másokhoz is, és önmaga iránt is türelmes lesz, és az önuralom valóban kifejlődik az életében. Vagy az első Korintusi levél 13. fejezet 4. versében Pál apostol híres szeretet himnuszában, és ezzel kezdi a felsorolás, hogy a szeretet hosszú tűrő. Mindenütt abba ütközünk bele, hogy az igazi ember az önmagán uralkodni tudó ember. Bölcs Salamon azt mondja, hogy az olyan ember, aki nem tud uralkodni a saját maga lelkén, az hasonló a kerítés nélkül való városhoz, egy megrontott és kerítés nélkül való városhoz. Hát ez az első alapelve a Bibliának, nem is tudok erről többet beszélni, mert mondom, vannak olyan előadásaink, hogy csak erről egy másfél órás előadás hangzik el. A második alappillér rendkívül szorosan kötődik ehhez, és ezt így nevezhetjük, hogy a figyelemre, az együttérzésre és a szolgálatkészségre való nevelés. Tehát az első nevelés az önuralomra való nevelés, önfegyelemre való nevelés. A második pillére a bibliai nevelés eszménynek a figyelemre, az együttérzésre és a szolgálatkészségre való nevelés. Nagyon érdekes, hogy ez is a lelkiismeret törvényéből következik. Jézus híres példázatát biztos sokan tetszenek ismerni, ez az irgalmas samaritánus példázata. Az irgalmas samaritánus példázatához jó a térképet is ismernünk. Miért? Mert Jézus először is ezt a példázatát így kezdte, hogy a történet szerint. Ez egy megesett történet. Ezt nem Jézus találta ki, ez nem csak egy ilyen példázatos elbeszélés, hanem a történet szerint. A történet szerint egy ember, mutatom a térképen, Jeruzsálemből Jerikóba ment alá. Miért mentek ezen az úton? Egy nagyon forgalmas út volt, Jeruzsálemből Jerikóba, aztán át a Jordán másik részén, és itt a Jordán keleti partján mentek északra, és a Genezareti tó környékén érték el az északi országrész Galileát. Miért volt ez? Azért, mert Jézus korában az ország déli része zsidó lakta terület volt. Az északi része is nagyban zsidó lakta terület volt, ez Galilea. De az ország középső része Samária, ez egy idegen népesség által lakott terület volt, és kölcsönös nemzeti és faji gyűlölség állt fenn a zsidók és a szamaritánusok és a galileak és a szamaritánusok között. Tehát, aki elment a rokonaihoz délről északra, nem ezen a közvetlen úton ment, mint előbb mutattam, hogy Jézus sokszor ezt a közvetlen utat választotta, sokszor Jézus hátrányokat is szenvedett emiatt, mert hiszen még szállást sem adtak neki, és általános volt vele szemben is, és a tanítványaival szemben is a gyűlölködés, de az emberek nagy része kikerülte Samáriát, ezért mentek ezen az úton. Egy varga betűvel kikerülték, és így mentek haza. És ezen az úton, ezen a forgalmas úton rablók tanyáztak, és egyszer egy ember, aki erre az útra indult el, elfogták, kifosztották, agyba főbe verték, és ott hagyták az árok szélen. Jézus ezt a történetet mondta el, és azért mondott el egy ilyen történetet, mert ezek, hogy mondjam, heti meg napi történetek voltak akkor Izraelben. Ezeket mindenki ismerte. És elment arra egy pap és lévita, azok ugye mentek Jeruzsálembe, tehát az ellentétes irányból mentek délfelé, meglátták ezt az embert, látták, hogy mennyire tönkrement állapotban van, mégse segítettek rajta. Sem a pap, sem a lévita, tehát két egyházi ember, aki megy a jeruzsálemi szent cselekmények elvégzésére, nem segítettek rajta. Egy harmadik ember is jön, aki samaritánus volt, tehát éppen egy ellenséges népesség tagja, és annak az embernek volt figyelme, volt együttérzése, és milyen volt a szolgálatkészsége. Talán ez a legszebb a példázatban, nem? Lukács 10. fejezetében, hogyha elolvassuk az irgalmas samaritánus példát, hát ez olyan megindító, Jézus azt mondja, hogy észrevette azt az embert. Más szemmel tekintett rá, mint a két egyházi ember. Akkor kimosta a sebeit, az állatára tette, elvitte egy vendégfogadóhoz. A vendégfogadóssal beszélt, és még pénzt is hagyott neki, hogy miután elmegy, és ha többet rákölt, akkor mondja meg, hogy ha több lesz, mint ez a pénz, azt is ki fogja egyenlíteni, de még az idejéből is áldozott arra az emberre. Még ott maradt vele éjszakára. Ő nagyon jól tudta, hogy egy kifosztott embernek, egy agyba főbevert embernek mi mindenre szüksége van. Szóval ez hatalmas nevelési dolog, hogy a gyerekeinkbe kisgyerek koruktól fogva valahogy belecsepegtessük azt, hogy hogyan kell figyelni a másikra. Hogyan kell kitalálni a másiknak a szükségleteit, hogyan lehet segíteni a másikon. Szóval nagyon szép embereszmény ez, és hogyha valaki erre eljut, vagy a gyermekeit el tudja juttatni, hogy valóban érdeklődő emberek legyenek. Érzelmileg telített emberek legyenek. A másik ember sorsa érdekelje őket, és hogy ő mindig segítőkészen álljanak egy-egy problémához. Szóval ennél szebb ajándékot az ember azt hiszem a gyermekeiben nem kaphat. És ez, mondom, a lelkiismeret törvényéhez van kötve, tehát nagyon sokszor azt látjuk, mint ebben a példázatban is, hogy kifejezetten templomba járó vagy vallásos emberek sem nem ilyenek, de a gyermekeik sem ilyenek. Mert elmulasztják őket erre nevelni, amire a samaritánus nevelést kapott, és amire ő is nevelhette a gyermekeit. Egyik barátom szokta azt mondani, hogy olyan embert mindig találsz, akitől ha kérsz valamit, hogy A helyről vigye a B helyre, megcsinálja. Olyan embert is találsz, aki azt mondja, hogy az A helyről vidd a B helyre, és onnan hozzál vissza valamit B-ről, az ilyet is találhatsz. De olyan embert, akinek azt mondod, hogy A helyről vidd a B helyre, és ott, amit mondanak, azt fölmérve lehet, hogy még egy C helyre is el kell menni, és valamit el kell intézni, és úgy jössz vissza az A helyre, szóval ilyet szinte a mai világban nem lehet találni. Az emberek gépiesen cselekszenek. Az emberek úgy gondolják, hogy valamit megtesznek, akkor az meg van téve, annál már jobban nem is lehetne megtenni. Budapesti peremkerületeket járok pár év óta, általános iskolákba megyek el, és a bibliai olvasókönyvnek az egyes olvasmányait mutatom be a pedagógusoknak, hogy a Biblia szerint hogy lehet nevelni a gyerekeket az osztályokban is. Ennek az olvasókönyvnek az első leckéje a Dávid Góliát története. A Dávid Góliát történetében van egy csodálatos mozzanat, hogy Dávid kimegy a csatatérre. Ugye Dávidot azért, nem azért küldi az apja, betlehemi ugye Dávid, itt van Betlehem, nyugat irányba kell kimennie pár kilométert a csatatérre, nem azért küldi az apja Dávidot, hogy ott megütközzék Góliáttal, ez eszébe se jut. Hát Dávid egy kis termetű fiatal gyerek, Góliát pedig egy óriási nagy harcos. Hanem azért küldi ki az édesapja Dávidot, hogy pörkölt búzát, kenyeret, aszalt gyümölcsöket, sajtot vigyen ki a táborhelyre. Ez a küldetése. És akkor, amikor a gyerekektől meg szoktam kérdezni itt az iskolákból, gyerekek, hát ha tőletek kér valamit az édesapátok, édesanyátok, vagy nagyszülő, hogy ezt meg ezt tegyétek meg, és ti ezt megtettétek. Mondjuk elküld a boltba vásárolni benneteket, és akkor te ott megvásároltad a kiflit, vajat, minden. Mondjuk kilépsz a boltnak az ajtaján, és látod azt, hogy ott van egy idős néni, és az egyik szatyot a másik kezébe teszi, nem bír előre menni. Akkor mondom, te mész haza, mert te már elvégezted azt, amit a szüleid kértek. Hát nem, mit tennél ilyenkor? És akkor a gyerekek elkezdenek gondolkodni, mint hogyha tényleg már sokszor lettek volna ilyen helyzetben, de nem csinálták ezt. Miért nincs figyelmük a másik emberre? Miért nem veszik észre az idősebbeket? Miért nem veszik észre azokat, akik valamit nem tudnak megtenni, és ők valamiben tudnak segíteni? És akkor a gyerekek elkezdenek gondolkodni, igen, múltkor is elmentem a nagymamához, anyu elküldött, de hát igen, akkor is eszembe jutott, hogy ezt meg kellene tennem, de nem tettem meg, mert anyu nem kérte tőlem. Hát ennyire gépiessé lett az élet. Csak azt tesszük meg, amit valaki megkér, és ott a helyszínen látjuk, hogy még valamit megtetnénk, és azt nem tesszük meg. Már Dávid kiment a csatatérre. átadta az élelmiszereket a három bátyjának, meg az ezredesnek, de Dávidnak feltűnt az, hogy mindenki szomorú és lehangolt. Dávid így nem akart hazamenni. Elkezdett kérdezősködni ott a harcosoktól, hogy most miért vagytok ilyen lehangoltak, és miért vagytok elcsüggettek, és akkor mondják ott a harcosok, hogy 40 napja senki nem mert kiállni Góliáttal szemben. És milyen érdekes, hogy Dávid, amikor jár, kell, és úgy kérdezgeti az embereket, a saját testvérei förmednek rá, eléggé nyomdafestéket nem tűrő szavakkal. Körülbelül azt mondják Dávidnak, hogy menj most már haza, mit okvetetlenkezte itt, menj haza, van neked ott dolgod, őrizgesd a bárányokat, és mit akarsz te itt csinálni, talán csak feltűnősködés, vagy egyéb más dolog, és Dávidnak még arra is van lelki ereje, hogy kezdi csitítani a testvéreit. És azt mondja, hogy dehogyis, hát én csak meg akarom kérdezni, én nem voltam még itt, utána akarok járni a dolognak. És akkor, amikor már komolyan Dávid gondolkozik azon, hogy itt valamit kell tenni, akkor viszik Saul király elé, és azután is folytatódik a történet nagyon szép mozzanatokkal, amiket érdemes észrevenni, tehát hogy az életben mindig rendkívül fontos dolog az, hogy meggondolt életet éljünk, figyelmes életet éljünk, odafigyelő életet, együttérző életet. Én vidékről Budapestre kerültem, és kollégiumba kerültem. A kollégiumok élete nem könnyű élet. A mi időnkben sem volt az, a 70-es évek közepén, és fölfigyeltem arra, hogy a kollégiumokban általában a gyerekek ott vannak magukban egyedül, nem tudják, hogyan oldjanak meg bizonyos dolgokat. És voltunk ketten-hárman az egyik kollégiumban, ahol értem, hogy állandóan jöttek hozzánk a kollégista társaink tanácsokért. Ketten-hárman úgy foglalkoztunk másokkal, rendkívül sok időnk elment ezzel. Rendkívül sok időnk. Gondolkoztam azon, hogy miért is lettem én egyetemista, hát legfeljebb azért, hogy itt valami szociális munkát végezzek, mert ennek így volt baj, annak úgy volt, egyiknek családi háttere nem volt, a másik csalódott a szerelmében, a harmadik nem tudta a latint megtanulni, a negyedik a másik tárgyból volt problémája, és jöttek, és hát beszélgetni kellett velük, és mindig arra gondoltam, hogy ha én most embereken nem segítek, lehet, hogy én most akkor nagyon nagy tudós lehetnék, vagy nem tudom én, kiváló minősítésű ember, de ha embereken nem segítek, hát akkor én miért vagyok ember? Én már akkor is ismertem, hogy az irgalmas samaritánus történetét ilyen megközelítésből, hogy az ember életben az a legfontosabb dolog, hogy egy adott valódi szükségletet kielégítsünk, hogy segítsünk a másik emberen. Na de erre figyelemre, együttérzésre, szolgálatkészségre van szükség, és hát én nagyon hálás vagyok azért, hogy otthon a szüleim, akik már idősebbek voltak, amikor én, mint utolsó gyermek megszülettem, erre állandóan neveltek, hogy amikor hazamentem és szittem a tanárokat, hogy a tanár most azért adott 4-est nekem, és nem 5-öst, akkor a szüleim mindig leállítottak, és akkor mondták, hogy fiam, hogyha jobban megtanultad volna, akkor nem lett volna kérdéses a dolog, ne szidd a tanárokat, hanem jobban tanuld meg a leckét. Szóval mindig leállítottak a panaszkodással, vagy a zsörtölődéssel, és mindig arra hívták fel a figyelmet, hogy figyelni kell, tenni kell, tanulni kell, és akkor majd egyértelmű lesz a dolog, és hát emlékezem arra is, hogy édesanyám ilyenkor télvíz idején, amikor korábban lement a nap, otthon összeválogatott mindig kis dolgokat, ruhákat, meg másolyi dolgokat, és mentünk, és hát így szegényebb családokat látogattunk, és így átadtuk nekik ezeket, akkor, amikor lement a nap, hogy ezt senki ne lássa, vagy feltűnő ne legyen. És nekem olyan nagyon megrendítő volt emberi otthonokba benézni már úgy 10 éves fejjel, és látni azt, hogy nem mindenkinek van olyan szobája, mint nekünk, meg nem mindenkinek van íróasztala, vagy nem mindenkinek van rendezett otthona, és látni azt, hogy emberek milyen körülmények között is élnek, és ebben a magunk részéről, amit tehetünk, abban segítsünk. A harmadik nevelési elv a Biblia szerint az, amit hirdettem is itt az előadás előtt, a helyes életmódra való nevelés. A helyes életmód, az időbeosztás, a tanulásnak a formája, a munkára való nevelés, hogy milyen életstílust alakítsunk ki, milyen életmódunk legyen. Ugye ez, ebben a könyvben ez is benne van, közönségesen így szoktuk csak ismételgetni, hogy a Bibliának 8 nevelési elve van, nyolc, az egészséges életmóddal kapcsolatban 8 elve van, ilyen dolgok, hogy kellőképpen mozogjunk, levegőzzünk, napfény ne hiányozzék az életünkből, a víz ne hiányozzék az életünkből, a higiénia, a helyes étkezés és italfogyasztás, a helyes aránya a munkának és a megpihenésnek, a belső nyugalomnak az elérése, az imádság, tehát az Istennel való kapcsolatnak a fenntartása. Hadd tegyem hozzá ehhez az életmódra való neveléshez, hogy rendkívül fontos dolog például, hogy a gyermekeinket a nemes művészettel megismertessük. Nagyon kevés otthonban látok manapság például olyan dolgokat, hogy például zenehallgatás, de igazi zenehallgatás, tehát mondjuk a klasszikus zenének a hallgatása. Még kevesebb otthonban látom azt, hogy verseket hallgatnának, vagy mondanának, vagy elemeznének. A világkultúrából nagyon sok olyan dolog felhasználható, ami nemesíti az emberi életet, és amit nem véletlenül írhattak meg emberek. Hadd tegyek fel önöknek most úgy próbaképpen például egy ilyen kazettát. Arany János balladáit kiadták lemezen és kazettán. Sinkovics Imre mondja ezeket. Fölfigyeltem, hogy kamasz gyerekeim milyen sokat hallgatják. És meg is tanulták. Azt a verset teszem fel, amit mondjuk egy budapesti gyermekkel érdemes sokszor meghallgattatni. A bűnnek a meleg ágyai. Arany János a múlt század második harmadában, amikor a Margit hídat felavatták, akkor megírta a megrendítő balladáját a hídavatásról. De ezt meghallgatni gyermekekkel, és megmutatni, hogy hát igen, a nagyvárosokban nagyon sokan veszendő életet élnek, egy önpusztító és egy alapjából egy nagyon rossz életet élnek, és hogy vigyázzunk ezzel, mert a természetes élet, az egyszerű élet az vezet a békességhez, boldogsághoz. És Arany János ezt rendkívüli módon poentírozza és árnyalja, hogy és egy vízióvá kerekíti, hogy az emberek, amikor elveszítik önmagukat, és hullanak alá a mélybe, és ugye a nagy vízió szerint, amikor mindenki ugrik bele a Duna vízébe, és ezt, mondjuk ezt a kazettát én soha nem erőltettem a gyerekeimre, és a verseket se erőltettem, hanem mindig azt kértem tőlük, hogy a kultúrát, az irodalmat is szelektálva és gondolkodva sajátítsák. Én semmilyennek nem vagyok a hívó, hogy kötelező olvasmány, vagy kötelező valamit megtanulni. Most feleségem is tanít Dolgozók Esti Gimnáziumában, és mondja, hogy 30-40 éves emberek a nevüket nem tudják leírni például. Olyan íráskultúra van, és olyan beszédkultúra, hogy az ember nem hiszi el, hogy ez Magyarország a 20. század végén. Hát iratott dolgozatot és csupa egyes meg kettes lett, de felajánlott a mentő övként, hogy amely verseket megszeretnek, tanulják meg. És sorba jelentkeznek az osztályok, ugye, hogy az egyes ketteseket legalább így valahogy javítani, hogy kapjanak egy négyest, ötöst a versmondásra, de közben pedig hadd szemléltessem, mielőtt Arany János verse megszólal, ez egy hosszabb vers, ez a ballada, hogy milyen rövid versekkel lehet például megszeretetni az irodalmat. Beszéltem előbb ugye a spártai meg az aténi nevelésről. Hadd olvassak fel önöknek egy négysoros kis verset a híres törvényhozónak, a 7.-6. században időszámításunk előtt élt Szolónnak egy verse. Ez a cím, hogy kétféle ember. Szóval kétféle ember van. Ezt nagyon sokan megtanulták feleségem osztályában, és úgy rádöbbentek, hogy 2600 évvel ezelőtt miről írt egy görög bölcs. Így hangzik Kárpáti Csilla fordításában a Kétféle ember című vers. Sok gaz gazdag, amíg nyomorognak a legderekabbak. Így kezdődik. Sok gaz gazdag, amíg nyomorognak a legderekabbak. El ne cseréljük ezért kincseikért az erényt. Mert maradandó ez mindenkor, míg a világon kézről kézre tovább perdül örökkön a pénz. Nem tudom, hogy fölfogjuk első hallásra, miről van szó. Azt mondja, sok gaz gazdag, amíg nyomorognak a legderekabbak. El ne cseréljük azért kincseikért az erényt, mert maradandó ez mindenkor, míg a világon kézről kézre tovább perdül örökkön a pénz. Mi a maradandó, amivé leszel, amivé változol, a jellemed az maradandó. Nehogy elcseréld az erényt, a jellemes életet a pénzért, mert ez maradandó, ez a tiéd lesz, ez megmarad, a pénz meg kézről kézre tovább perdül, és aki most fönt, az esetleg lent lesz, és ne irigyeljük ezt. Szóval kétféle ember van, aki a belső értékeket részesíti előnyben, ezek megmaradnak, van, aki pedig a külső értékeket, ezek változandók és elmúlnak. Arany János verse is erről szól, a Szolón verse után, ugye 2500 évvel írt vers. Sinkovics Imre előadásában hallgassuk meg most ezt a verset. Melyik is ez? Ez.
1: Hídavatás. Szólt a fiú, kettő vagy semmi, és kártya perdül, kártya mén, bedobta. Késő visszavenni. Ez az utolsó tétemény, egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Tét elveszett. Ő vándorútnak most már remény nélkül magán indul a késő éjszakán. Előtte a folyam, az új híd, még rajta zászlók lengenek, ma szentelé föl a komoly hit, s vidám zenével körmenet, nyeré szűz Szent Margit nevet. Halak középig, hova záros kapcsát ereszték mesteri, éjfélt is a négy parti város tornyában sorra elveri, lem csillagok százezeri. S amint az óra csengve bongva kivéknyan üt ki vastagon, s ő néz a visszás csillagokba, kél egy-egy árnyék a habon. Ősz, gyermek, ifjú, hajadon. Elébb csak a fejnő ki állig, s körülforog kíváncsian. Majd az egész termet kiválik, s újonganak mindannyian. Új híd, avatni mind, vigan! Jöjjünk, ki kezdje, a galamb pár. Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már. Egymásé a halál után, s buknak, mint egykor igazán. Taps várja. Most a millióson van a sor, bátran öregem. Ha megszökött minden adósom, így szökni tisztesebb nekem, s elsímul a víztükrelem. Hivatlanul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik. Én a kvaternót elszalasztám, én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. S kört körre hány a barna hullám, amint letűnnek itt vagyok, jön egy fiú. Én most tanulám az elsőt, pénzem elfogyott, nem adtak. Ugrom hát nagyot, egy tisztes agg fehér szakállal, lassan a hídra vánszorog. Hordozta ez, míg bírta vállal a létet, mégis nyomorog. Fogad benyílt örvénytorok, unalmas arc félig kifestve, egy úrinő lomhány kikel. Á, kínos élet, reggel estve öltözni és vetkezni kell, ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal egy dút férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond, enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleont, a többi sugdos, a bolond. Szurtos fiú ennek nyakába hátul röhögve ott terem, s ketten repülnek a Dunába. Lábszíjra várt a mesterem, no várjon, míg megkérlelem. Én dús vagyok, kiált egy másik, s élvezni többé nem tudom. Én hűvalék a készfogásig, s elvette Alfred a hugon, eltűntek mind a jártuton. Pár bajban ezt én így fogadtam, menj hát elül, sötét golyó. Én a szemérmet félrehagytam, és íme az lőn bosszuló. Most vőlegényem a folyó. Így, S már nem egyenként, seregben, cikázva, némán ugranak, mint röpke hal a tengerekben, vagy mint csoportos madarak, föl-föl röppenve szállanak. Óriás szemekben hull le zápor, lent táncol óriás buborék, félkörben az öngyilkos tábor zúg fel s le, mint malomkerék. A Duna győzi, s adja még! Nézd a fiú, nem látja többé, elméje bódult. Szeme vak, de amint sűrűbbé, sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad, s nincs ellenállása viharnak, széttörnie varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak. Mire az óra? Egyetüt, üres a híd, csend minden.
0: Szóval a verskultúra, amely nagyon szépen mondja a Babits ebben az egyik írásában, mihez segít hozzá a verskultúra a nevelésben? A két legfontosabb dologhoz, a gondolkodáshoz és a beszédhez. A tizenéves embereket két dologra kell megtanítani, gondolkodni és beszélni. Ez kellene, hogy legyen az általános és középiskolai oktatásnak a legfontosabb célkitűzése, hogy meg kell tanítani, gondolkodni és beszélni a fiatalokat. És látjuk azt, hogy tulajdonképpen ez a két dolog sorvadt el a mi időnkre, hogy a gondolkodást és a szép, árnyalt és szabatos beszédet nem találjuk a fiatalabb nemzedékek részéről. Miért? Mert nem tanította őket senki se, és nem nevelte őket senki se. Pirinszky János mondja egyik írásában, hogy ahhoz, hogy ki hogyan beszél, ahhoz nem a nyelvtan segít hozzá, meg nem a nyelvészet, az tulajdonképpen a szeretet dolga. Ha én szeretem a másik embert, akkor azt is szeretném, hogy megértsen. Azt is szeretném, hogy pontosan megértsen. Tehát az, hogy fejezem ki magamat, az tulajdonképpen nem egy nyelvi vagy tehetségbeli kérdés, hanem a szeretet kérdés, hogy mindenáron arra törekszem, hogy a másik ember megértse azt, amit mondani kívánok. Nagyon röviden szeretnék befejezésül foglalkozni az utolsó két nevelési eszménnyel, bibliai eszménnyel. A negyedik eszmény az önállóságra és a rendszeretetre való nevelés. Az, hogy egy ember saját maga tudja majd irányítani az életét, hogy ahol lakik, azt be tudja rendezni, ott át tudja látni a dolgokat. Ugyancsak az előbb idézett első Tesszalonikai levél 4. fejezetében mondja Pál apostol, hogy kérlek pedig titeket, hogy intsétek a rendetleneket. Ezzel kezdi a felszólítását, mondja, hogy érezzetek együtt azokkal, akik gyámoltalanok, akik erőtelenek, hogy türelmesek legyetek mindenki iránt, de először ezt mondja, hogy intsétek a rendetleneket. Figyeljük csak meg, hogy a természetünkben van a rendetlenség. Az önelhagyás, az, hogy nem pontosan és nem rendszeretően élünk. Erre is meg kell tanítani a gyermeket, és ezt lehet is látni, hogy ki milyen családból származik, mert ahol megkérték a gyerekeket arra, hogy igenis hetente komolyan takarítsanak, igenis elrendezzék a könyveiket, a ruháikat, hogy megtanuljanak a fiúk is vasalni például. Megtanulják külön intézni az ügyeiket, tehát önfenntartók legyenek. Majd, hogyha eljutnak kollégiumba, vagy ha önálló életet élnek, akkor ne olyanok legyenek, mint a rossz gyerek, hogy mindent utána kell elrakni a helyére. Tehát erre is nevelni kell a gyerekeket, mert melyikünk nem olyan gyerek volt, hogy hazament, ledobta a táskát valóban, letette valahova a ruhaneműjét. Hát erre nevelni kell, és ezt nem lehet elhanyagolni, mert később kétszeresen üt vissza. Tehát az önállóságra, a rendszeretetre, az élet dolgainak irányítására való nevelés. Emlékezem rá, hogy egy fiatalasszony mondta el nekem ezt a történetet, hogy ő lány létére nagyon rendetlen volt. És senki nem tudta elérni a családban, az édesanyja, az apja, a testvérei sem, hogy őt rendszeretetre szoktassa. Itt is a Biblia jött segítségül. Eljött egy nyári táborba, és a nyári táborokban a gyermekekkel mi külön csoportokban szoktunk foglalkozni, 10-15 fős csoportokban, és éppen az egyik téma arról szólt, hogy Jézus hogyan tartott rendet. Jézus hogyan tartott rendet? Ugye ez egy ilyen ritka téma, mert Jézustól ugye nagy tanításokat, példázatokat, gyógyításokat szoktak tanítani, amik egy ilyen téma, hogy Jézus hogyan tartott rendet. És az a gyermek tanító, aki foglalkozott ezekkel a gyerekekkel, az elmondta, hogy ott van például egy hatalmas esemény, az egyik legnagyobb esemény Jézus életében, a feltámadás. Üres a sír, mindannyian ismerjük, mind a négy evangélium megörökíti, üres a sír. Szaladnak a tanítványok a sírhoz, János lekörözi Pétert, az idősebbet, de azért megáll a sír szájánál, odaengedi Pétert, hogy ő lépjen be először. És akkor belép Péter a sírba, ahol Jézus feküdt, de János evangélium, a végén olvassuk ezt a történetet, akkor látja, hogy Jézusnak a lepedői és a szemfedője külön-külön összehajtogatva le vannak téve. És ez a kis mozzanat, hogy Jézus nem úgy támad föl, hogy az Isten hatalma érintésére feltámad, és akkor lehúr róla a szemfedő, lehúr róla ugye a lepel, és akkor az ott marad valója sírban, különben nincs nagy jelentősége, meg ez is történhetett volna, de Jézus nem hagyott ilyet maga után. Jézus szépen összehajtogatta külön a lepedőket, többes számban mondja a Biblia, ezért is nem lehetséges ugye külön csak egy lepelről beszélni, meg végképp nem lehet olyan lepelről beszélni, amelyen valami arc lenyomata lenne, hiszen külön volt a szemfedő az arcára téve, tehát az ókori zsidó szokás is megadta azt a halottaknak azt a végtisztességet, hogy nem egy lepedőbe úgy, ahogy becsavarta az embereket, az általában akiket tömegsírba vetettek, azokat szokták egy lepedőbe becsavarni, tehát akiket tisztességgel eltemettek, mint Arimatei József és Nikodémus, hát megadták Jézusnak ezt, de Jézus, amikor feltámadt, szépen összehajtva hagyott maga után mindent. Azt mondta ez az asszony nekem, hogy hát az ő életében ekkor következett be változás, mert ő ekkor annyira elszégyelte magát, és annyira ettől a pillanattól fogva kérte Istent, hogy segítsen neki ebben, hogy ő lány létére eddig hát trehány volt, és rendszeretet nélküli, de hogyha Jézus erre is példát adott, nem csak azért jött Jézus, hogy még sok más, több száz dologra adjon példát az életben, erre is példát adott, akkor amikor hazament a nyári táborból, és amikor otthon a lakásban valamit ledobott, akkor rögtön beidéződött ez a kép, és akkor szépen betette a szekrénybe, fölakasztotta a fogassa, vagy eltette a helyére. Szóval itt is lehet csodákra várni, most több gyermeket nevel már ez az asszony, és hát pontosan tudja, hogy hogyan kell az élet ezen a terület, erre a területére is megtanítani a gyermekeket. De kedves hallgatók, a legnagyobb alapelv, ez az ötödik alapelv tulajdonképpen az, ami a mai nevelésekből nagyon hiányzik. Ez a személyes meggyőződésre való nevelés. A személyes meggyőződése, így is mondhatnám, a hitre való nevelés. A Biblia szerint a hitre senkit nem lehet kényszeríteni. A vallást, meggyőződést, hitet mindenkinek magának kell választania, mégis elő lehet segíteni a jó választást azzal, hogyha az ember olyan nevelést ad a gyermekeknek, amelyben a gyerekek szabadon tudnak gondolkodni, és a fontos dolgokról tanulnak meg gondolkozni. Emlékezem, a gyerekeim mind a három gyermek nevelésénél célul tűztem ki, hogy bibliai történeteket ismertessek meg a gyerekekkel, de semmiféle agitatív, vagy semmiféle rábeszélős jelleg ebben nem volt. Egyszerűen a történetekben merültünk el. Nagyon szerették például József történetét. Mindenkinek ajánlom például a gyerekeinek, ha József történetét elmondja. Nem is egy este, több este is sorozatként is el lehet mondani. A gyerekek rendkívül szerették a József történetét. Miért? Mert egyet tudtak érezni azzal, hogy a kisebb gyereket hogy bántják a nagyobbak. Kútba dobják, átélték azt a szomorúságot, elvitték idegen tartományba, Egyiptomba, megint csak együtt éreztek Józseffel, együtt lélegeztek vele, együtt drukkoltak szinte, hogy ez a gyerek fennmaradjon. Jó, alaposan mondtam el a történetet, hogy szinte ott legyenek, és érezzék, hogy itt milyen nagy tétje volt ennek. És megfigyeltem azt, hogy amikor többször elmondta az ember ezt a történetet, évekkel később, a gyerekek egész más összefüggésekben, de visszaidézték ennek a történetnek a tanulságait. Hogy ne hagyjuk el magunkat. Hát Józsefnek lett volna minden oka elhagyni magát, hát egyedül volt, mégse hagyta el magát. Ne szomorkodjunk, ne sajnáltassuk magunkat, ne csüggedjünk el. József is egyedül volt, de mégis volt neki egy nagy nagy társa, akivel mindig kapcsolatot tudott tartani, és ez a Jóisten volt. És így megfigyeltem, hogy a gyerekek ezeket be tudták építeni a maguk életébe. Miért? Mert pontosan megismerték a történetet. A történeten gondolkoztak, fontos kérdésekről gondolkoztak, és ők maguk is szemoldásra jutottak.

mondtam el, mert én ezt már régen elrendeztem. Hát hogyan mi az, hogy elrendeztem? Hát úgy, hogy Józsefet is, a saját testvérei tulajdonképpen megszégyenítik, durván beszélnek hozzá, lehúzzák róla a ruhát, összetépik a cifra ruhát, eladják Egyiptomba. Szóval valami minősíthetetlen magatartással viszonyulnak hozzá, de József elvégezte magában. József nem hánytorgatta később fel. Azt mondta József a testvéreknek, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem. De az Isten jóra gondolta fordítani a rosszat, nem a rosszal törődött. Áldotta az Isten a rosszat is jóra tudja fordítani. Ő még inkább megerősödött abban, hogy van Isten, létezik gondviselés. És ő ezt nem is tartotta magához méltónak József, hogy fölemlegesse a régi rossz dolgokat. És akkor értettem meg, hogy milyen nagy dolgot kaphatnak a gyerekeink, ha egyszerűen elmondunk történeteket. Csak el kell mondani, csak azonosulni kell a jóval, és a rossz önmagától úgy is lelepeződik, mennyire más gyermekkora lesz egy ilyen gyermeknek, de mennyire más felnőtt kora is lesz. Sajnos én nem ilyenen nevelődtem, nekünk meséket mondtak a szüleink, és a mesékben is van egy igazság mag, ugye, hogy az igazságnak győznie kell. Tehát a mesében sok a horror, meg sok a félelmetes jelenség, és emlékezem, hogy milyen szorongó gyerekek voltunk, mert mindig vasorú bábákról álmodtunk, mindig arról, hogy üldöznek bennünket, meg majd jön egy vén öregasszony, aki majd hoz egy mérgezett almát, és akkor stb. Tehát mennyivel más nevelés az, amit a Biblia ajánl, Pál apostol mondja a Timóteusi levélben, hogy igen, téged a te istenfélő nagyanyád és az anyád nevelt, onnan veheted a példát, te tudod, hogy a Szentírás az alkalmas a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Azt gondolom, hogy ennél szebb nevelési eszmény nincsen, hogy úgy olyan embereket neveljünk, hogy minden jóra felkészülve legyenek. Hogy el ne szalasszák a jó helyzeteket az életben, tudjanak jót tenni másokkal, és tudjanak igazán megfelelni másoknak. Mivel az egész nevelés tulajdonképpen a hatás törvényén alapul. Ha egy mondatban össze kellene foglalnom, amit eddig állítottam, akkor azt mondanám, a legnagyobb nevelés egy szülő részéről, a maga jó példája, a maga jó hatása, amit a gyerekeire bocsát. Ezért engedjék meg, hogy befejezésül felolvassam, hogy Péter apostol mit ajánl, hogy hogyan éljenek a férjek és a feleségek, egy családban mire ügyeljenek az asszonyok és a férfiak. Péter első levelében, a harmadik fejezetben szeretném felolvasni az első 7 verset. Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által igenélkül is megnyeressenek. Szemlélvén a ti félelemben való fethetetlen életeteket. Az asszonyoknak ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából, aranynak felrakásából, vagy öltözékek felvevéséből való, hanem legyen a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magukat hajdan a ma szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjüknek. És olvasom még a 7. verset. A férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Kedves hallgatók, hogyha a gyerekek ilyen szülőket látnak maguk előtt, hogy az anyjuk nem azzal foglalkozik, hogy nem tudom, hány ruhája van, vagy hogyan kell minden nap más vízurát csinálni, ezeket az eseteket mondja Péter apostol, vagy nem azzal, hogy milyen ékszereket vegyen, vagy hogyan díszítse magát, hanem azt mondja, hogy a szív embere legyen. Ugye így mondja az eredeti görögből, hogy a belső ember legyen, a szív embere legyen, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Akiknek ilyen anyjuk van, vagy olyan apjuk, akik értelmes módon élnek a feleségükkel, mindent megbeszélnek, akik otthon udvari

házasak, tapintatosak, az asszony nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tesznek, akik nem kiabálnak, vagy hát ilyeneket is lehet még a mai világban is hallani, hogy verik a feleségüket. Ugye? Tehát ha ilyet nem látnak, hogy azt látják, hogy örökös társaik az élet kegyelmében, és látják azt, hogy igen, ők Istenhez fordulnak, hogy Isten erősítse meg ezt a családot, és ilyen példát vehetnek, hogyha látják ezek a gyerekek, hogy hogyan válaszoljak akkor a mai előadás címében felvetett kérdés, hogy kicsoda neveli meg a nevelőket. Ha látják a gyerekek, hogy a szülők is nevelésre szorulnak, és a szülők is szívesen neveltetik magukat azzal a valakivel, aki őket teremtette, tehát az Istennel, akkor a gyerekek is sokkal felszabadultak, és sokkal közvetlenebbek és őszintébbek lesznek, mert látják azt, hogy a szülők is ugyanolyan gyermekek, mint ő az Isten keze alatt. Tehát akkor valóban egy igazi nevelési eszmény kerekedik ki, és ezt a gyerekek magukba szívják, és majd átadják, ha felnőttek lesznek a maguk családjának is. Ebben szerettem volna ebben az 5 pontban összefoglalni ezt a témakört, de még egyszer felhívnám tehát a figyelmet erre a két kis, illetve a kis összefoglalása, hogyan bánjunk a gyermekkel, amit egy házaspár tesz fel, mikor megfogan a gyermekük, idős korukban születik gyermekük, Sámson szülei kérdezik ezt, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel, és ugyanele szerzőnek a Gyermeknevelés című könyvét is ajánlom figyelembe. Megkérdezném azért, hogy van-e kérdés, vagy gyakorlati szempontú kérdés, hogy talán, amit még itt meg tudunk beszélni, amit talán tetszenek küzdködni, mint szülők vagy nagyszülők a gyakorlatban, hogy a Biblia arra mit válaszol. Ha van kérdés, tessék nyugodtan föltenni, és akkor válaszolok rá. Tudom mondani, hogy az a kérdés, hogy hány éves kortól lehet bibliai történeteket elmondani a gyermekeknek. Hát figyeljük meg, hogy körülbelül ugye a másfél éves kortól a gyerek már nagyon fogékony történetekre. Természetesen tekintetbe kell vennünk azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint. Ugye nyilván egy másfél-két éves gyereknek olyan történetet kell elmondani a Bibliából, ami hozzá a legközelebb áll, tehát születéstörténeteket. Ugye ott van Mózes születése, csodálatos történet, ott van Jézus születése, csodálatos történet. Azt ő tudja fogni már, mert ő is közel van még a kis csecsemőkorhoz, ő is még kivel tud együtt érezni, aki hozzá korban a legközelebb áll. Mindenkinek ajánlom, hogy ha be tud szerezni valami jobb fajta képes Bibliát vegyen, és bízza rá a gyerekre, hogy melyik történetet választja ki a képek alapján. Tessen majd megnézni, hogy a legkisebb gyerekek mindig a születés történetet választják ki. Az áll hozzájuk a legközelebb. A nem tudom, a lábot szőleje történet az nem 2-3 éves gyereknek való. Ha azt választja ki, akkor az ember elmond egy-két dolgot, de közel sem merül bele a történetbe. Én nekem arról van tapasztalatom, hogy már másfél éves korban ezeket a születés történeteket a gyerekek rendkívüli módon megértik belőle, hogy Isten mindenkire gondot visel, a legkisebb gyermek is értékes az Isten szemében. Az első gyermekük még azt a kérdést is fölvetett, amit azóta se hallok senkitől se, csak ő kérdezte meg, amikor elmondtam neki Jézus születés történetét, hogy elmondtam neki, hogy Jézus családjának menekülni kellett, Egyiptomba kellett ugye menekülniük, és csak utána térhettek vissza Názáretbe, és akkor végighallgatta a történetet, és azt mondta, hogy hát az a Heródes király, az nem tudta, hogy Jézus hova menekül, és nem ment utána, nem akart ott is megkaparintani, mert aki ennyire üldözi azt a kisgyereket. Így kérdez, alig tudott beszélni még a gyermek, és azt mondta, hogy nem rontott utána. Így mondta, hogy nem rontott utána. Szóval a gyerekek nagyon jól felfognak. Szóval a gyerekeket nem féltem szellemi dolgok tekintetében, és az igazság szeretet tekintetében végképp nem féltem. Bátran mondjunk el történeteket, de nyilván ki kell válogatni, hogy a hozzájuk legközelebb, korban legközelebb álló történetekkel kell először foglalkozni. És amikor már 3-4-5 éves lesz a gyerek, akkor már lehet például egy József története, nagyságú elbeszélést vele megismertetni. Hát tetszik tudni, most az egész iskolarendszer nagy vajudásban van.
Az alsó tagozatban többféle módszer létezik. Ugye van a zsolnai, a tolnai, alapítványi, Waldorf, millió dolog van. Újabban ugye próbálják azt is, hogy a képekről tanítani a betűket, ez borzalmas, ugye a diszlexiának a meleg ágya. Nem szabad elfelejteni, hogy a gyerekek már 6-7 éves korban nagyon egyre nő a diszlexiások száma, tehát akik nem tudnak olvasni. Mert nagyon egyszerű, alapvető dolgokat felrugott a mai pedagógia. Például nem tudom, tetszenek-e emlékezni, mi amikor gyerekek voltunk, akkor hátratett kézzel kellett ülni a padban. És erre hallottam nem egy pedagógus azt mondja, hogy miféle parancsolalmi rendszer, meg ózsdi dolog. Hát nem azért ültünk a padban, hogy minket így gyakorlatoztassanak a csöndes, türelmes odafigyelés, hogyha nem. Azért, mert ennek fiziológiai alapja volt. Itt van a lordózis, ide be kell tenni, és hogy egyenes legyen a gerinc. Ezért ültünk a padban. Nem azért ültünk, mert ez egy katonai iskola volt, hogy így kellett ülni, hanem egészségügyi szempontból is a tábla előttünk volt. Most nem egy iskolába lehet látni, hogy a gyerekek ugye így néznek. Hát ez a gerincferdülésnek a melegágya. Tehát a mai iskolarendszer a fizikai, meg a szellemi nevelést is úgy, ahogy van, felrúgta. A gyereket kísérleti nyúlnak tartják, és ez nagyon súlyosan megbosszulja magát, mert az iskolában a legegyszerűbb és a legtermészetesebb dolog a legjobb. Nem szabadna 6 éves gyerekekkel kísérleteket űzni. Most ez is, amit tetszett mondani, hogy nem magyarázzák el nekik a dolgokat, hanem a lovak közé dobják a gyeplőt, hogy majd otthon valamit csinál, vagy ha nem csinál, akkor úgy is jó lesz. Szóval teljes káosz uralkodik, és sajnos a mai emberiség állapotára, vagy a mai európai, vagy hát magyar helyzetre, hát keresse se lehetne jobb példát találni, mint az elrontott nevelés és a rossz iskolarendszer. Hát sokan Amerikát hibáztatják emiatt, ugye, hogy mindent megengednek az iskolában. Én is múltkor voltam egy helyen, és mondtam, hogy ne egyenek a gyerekek. És erre valaki nekem utána mondja az óra után, hogy miféle hát személyiségi jogot sértettem én, mert hát az a gyerek, ha éhes, akkor neki enni kell. Hát mondtam, én nem tudom, de olyat még nem láttam, hogy valaki fél óráig vagy 3-4 óráig ne bírja ki. Hát a 10 perc van arra, hogy egyenek a gyerekek. Hát elkezdett nekem beszélni az illető, hogy máskor ilyet ne csináljak, mert hát ez adott. Hát mondtam, hogy nem, ameddig élek, szóval ameddig élek, és ameddig hát a tanári diplomát a zsebemben tudhatom, addig én az órát órának tartom, és nem falatozásnak, hanem itt most másról van szó. Mondtam, hogy ha az egész Magyarországon kihirdetik, hogy az óra alatt lehet enni, inni, akkor én elmegyek tanárnak majd, nem tudom, a mókusokhoz, vagy az őzekhez, mert azok is megértik azt, hogy ez nem arra való. Tehát mondom, teljesen feje tetejére állítanak mindent. Sajnos ez is úgy van, mint a rendőrségnél, hogy a rendőr kezében sincs eszköz, a pedagógus kezében sincs sok eszköz, de úgy látom már a kedves kollégák egy némelyikénél, másikánál, mert nem is akarnak eszközt a kezükbe. Már eleve lemondtak arról, hogy a gyerekeket nevelni lehetne. Nagyon nehéz egy tanárnak a helyzete, mert lényegileg egy teljesen háttér nélküli, tehát családi háttér nélküli helyzetből jönnek a gyerekek az iskolába és a kollégiumba is. Hát a legjobb esetben gyermekmegőrzés most a dolog. Ha ezen feleségem szokta ezt mondani, hogy a legjobb esetben gyermekmegőrzés, ha már tanítani is lehet, az komoly vívmány. Úgyhogy amikor ő vidéken kezdte a pályáját, ahol más volt a helyzet, amikor Budapestre jött tanítani, akkor azt mondta, hogy hát itt Budapesten, aki még tanítani is tud, az egy nagyon komoly vívmány, mert hát egyszerűen szétzüllesztették a magyar oktatási rendszert is. Sajnos erről sok jót nem tudok mondani, de itt is a családi nevelés tud behozni valamit. Mert ha én otthon a gyerekemmel megértetem, hogy gyermekem, te, ha mindenki Tóth Ágast áll az órán, te akkor is szépen üljél és figyeljél, és én ezt számon kérem tőlem. Gyerekeink is állandóan jönnek haza, most már csak a harmadik jár persze, alapiskolában, másik kettő már felsőfokúba jár, de mondja a harmadik gyermekünk is, hogy egyszerűen olyan dolgok vannak az órákon, verekedések, meg nem tudom én micsoda, amik hát a bűnügyi történetbe valók lennének, nem egy iskolai dologban.
Tessék? Igen. A hazudozás ellen. Igen. Nekem is mondta egyik kollégina, hogy azzal sújtotta az osztályát, hogy nem mentek el nyári kirándulásra, mert állandóan loptak az osztályban, és hazugsággal is tetézték. Eltűntek pénzek, meg nem tudom, eltűnt az osztálypénztárból, és hát szinte már egy ilyen bűnügyi krónikába illő dolog volt, pedig egy nagyon rendes tanárnő a saját osztályában történt, teljesen össze volt törve, hogy hát a gyerekek lopnak már, meg hazudnak is, hát mi várható itt? Hát nem szóltam erről külön, de hát egyszerűen tudni, hogy van egy óriási ellenség, ami ott ketyeg a lakásokban, és amit ott látnak a televízióban, ugye lényegileg az erőszaknak a dicséretét látják a gyerekek. A példa ragadós, és azt lehet mondani, hogy amit látnak az emberek, úgy gondolják, hogy azt meg is lehet tenni büntetlenül, gyerekeket is gyorsan rá lehet erre venni. Én mindenféle ilyen dolog ellen csak azt tudom mondani, hogy otthon a családban a szülők beszéljenek a gyerekekkel, hogy ez nem vagánság vagy nem vagánság kérdése, hanem ez emberség vagy nem emberség kérdése. Hát az, aki nem úgy tekinti a másik embert, mint önmagát, aki lop a másiktól, meg hazudik, hát az hát mindig arra kell figyelmeztetni a gyerekeket, és ezt azért megértik a gyerekek, hogy neked hogyan esnék ez, ha ezt veled csinálnák meg a többiek. És valahogy hogy erre rávezetni őket. Máshogy nem tudjuk megszólítani a gyerekeket. Tehát külsőleg parancsuralommal, szankciókkal nem lehet célt elérni, bár azoknak is megvan természetesen a maguk helye. Hát ez nagyon, hadd mondjak egy példát, Márian Osztrán voltam egyszer, és a börtönbe beszéltem raboknak, és volt egy nagyon kedves százados, aki azt mondta, hogy ő egy módszert talál a hazudozás meg a képmutatás ellen, hogy ő kihirdette a raboknak, hogy ő minden csütörtökön egy óra beszélgetést fog rendezni erkölcsi kérdésekről, akinek kedve van, jöjjön el. A 100 rabból eljött 10-12, de azokkal olyan jó beszélgetéseket folytatott, és azok annyira belátták, hogy itt is érvényes az, amit Jézus mondott, hogy egy kis kovász tudja az egész tésztát megkeresztelni. Minden ember úgyse fogja elfogadni azt, hogy ne lopjon és ne hazudozzon. Állandóan ezen jár az embereknek az esze. De hogyha ha kisebb körben emberek ezt megértik, és ezt határozottan képviselik, ezek áthatják a környezetüket, és ebből lesz majd valami megszégyenülés a többi számára. Sajnos az egész világot meg a környezetünket nem lehet megváltoztatni. Elég dolog, hogyha mi megváltozunk, és elég dolog az, hogyha az általunk vallott erkölcsi törvényeket mások is elfogadják, természetesen ne tőlünk fogadják el, hanem mint örök és általános törvényeket, és majd a maguk kis területén áthatja ez a kovász a tésztát. Többre itt a földön, hogy hogyan is mondta Isten Jeremiás íródeákjának, báruknak, ugye nagyon szép kifejezés ez Jeremiás könyve 45. fejezetében, szóval ne kívánj nagyokat. Itt a földön nem lehet nagyokat kívánni. Itt a földön már óriási sikernek kell elkönyvelnünk, ha 2-3 ember szívében valami kicsirázik, és elkezd másképp folyni, mint addig folyt. Hát erre csak ezt tudom mondani. Tessék? Hát erre is mond a Biblia egy nagy mondatot, a Timóteusi egyik levélben mondja Pál apostol, hogy az idősebb embert ne dorgáld, hanem incsed, mint atyádat. Szóval azért idősebb emberekhez másképp kell viszonyulni, nagyobb gyengétséggel, tapintattal, tehát nem azért nem beolvasással, vagy nem mással. Tehát ugye az emberi élet egy bizonyos idő után leépül, fokozottan érzékenyé válik, sebezhetővé válik. Hát főleg, hogyha 80 éves emberekről van szó. Hát egyszer én egy békés megyei faluban látogattam ilyen házaspárt, 80 évesek voltak. Hát azt hittem, hogy nem hiszek a szememnek. Azok durván beszéltek, kegyetlen megszólásokkal éltek. Valami olyan félelmetes dolog kerekedett ki előttem. Azon gondolkoztam, hogy milyennek lehettek, amikor ők 40 meg 50 évesek voltak, erejük teljében. Akkor, hogy csapkodhattak és kiabálhattak, meg nem tudom én. Borzalmas volt. Én nem is tudtam szólni, csak végighallgatni őket. Gyaláztak mindenkit, a családjukat, a szomszédaikat, a világot, Istenig bezárólag mindenkit csak gyaláztak, és valami kegyetlen durva magatartással
magatartást tanúsítottak. Ilyenkor már nagyon nehéz bármit is tenni. Ilyenkor érvényes az a szabály, hogy egyetlen egy nagy eszköze van egy keresztény embernek, az igen hasznos, hogy mondja Jakab levele 5. fejezete, igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Nem vér és test ellen van tusakodásunk. Azokat az embereket hányja veti ide-oda a rossz ösztönük, indulatuk, a gonosz. Nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a sötétség világbírói ellen, és hát ilyenkor az imádságba kell megkettőzni az őrséget. Készséges életmódra való nevelés tekintetében adtuk ki ezt a kis könyvet, a Biblia helyes táplálkozásról, és egy újabb kiadvány is, egy külföldi szerzőnek a Vegetariánus Receptek című kiadványa. Hát tessenek szétnézni, egy valaki rendelt tőlem a múlt alkalommal a Korszakok nyomábanból példányokat, tehát tessenek szétnézni itt a könyvek és kazetták között, és akkor találkozunk legközelebb december elején, nem tudom, hogy van-e, igen, pontosan december 1-én, tehát 4 hétről 4 hétre találkozunk, és még Béla is hozott kazettákat, ezeket is meg lehet nézni, ezek tényleg gyakorlati és alapos dolgok. Én igyekeztem csak nagyon egyszerűen beszélni ma a témáról, de itt, ami van, rendkívül nagy részletességgel áll az önök rendelkezésére. Hát köszönjük szépen a figyelmet és a kérdéseket is, és akkor tessenek szétnézni a könyvek és kazetták között.

Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Egy hozzám közel álló zsoltárból szeretnék idézni a mostani istentiszteletünkön. A 103. zsoltárhoz lapozzunk. Nem fogom elolvasni az egész zsoltár, csak egy részét, az első 5 versét, és majd a 8. verstől a 18. versig terjedő ige szakaszt. Tehát a 103. zsoltárból olvasom az igét, az első 5 verset, majd a 8. verstől a 18. versig. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha átmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Testvérei, minden szombatunk, vagy minden úrvacsoránk egy lehetősége és egy alkalma annak, hogy dicsérjük az Istent, nem úgy megszokásból, vagy formailag, hanem tényleg tiszta szívből, és emögött a dicséret mögött igazán a hála legyen, amiért személy szerint hálásak lehetünk az Istennek. Azonban ez nem csak a szombatokra áll, hanem a mindennapjainkban is, hogy mi hogyan döntünk, hogyan élünk, mit követünk, hogyan tudunk engedelmeskedni az Istennek, emögött az van, hogy mi mennyire vagyunk hálásak neki. Az Istenhez való hűség, a vele járás, az minden esetben az iránta való hálára épülhet, hogyha ez bennünk megvan, hogy hálásak vagyunk. És ebből a hálából tényleg úgy, ha megfogalmazzuk, ha nem fogalmazzuk meg, de ez a belső öröm és ez a belső dicsőítés az, ami fakad, és ami meghatározza a szemléletünket, meghatározza a gondolkodásmódunkat és a cselekedeteinket is. Könnyen vagyunk mi hálátlan és elégedetlen emberek, könnyen zsörtölődünk és háborgunk, hogy mi nem jó éppen, amik bennünket körülvesz, de amikor az Isten kegyelme meg tudja nyitni a mi szemünket mindazokra az ajándékokra, amiket mi kaptunk tőle, és elkezdjük azokat sorolni, akkor hosszú a sor. Tapasztaljuk, hogyha mi ezeket az imáinkba is megfogalmazzuk, akkor hosszú az ima, mert számát sem tudjuk azoknak a dolgoknak, amikért mi tényleg hálásak lehetünk, és amiért dicsőíthetjük az Istent. Mégis a legnagyobb dolog, amiért hálásak lehetünk, és amiért a dicséret ott lehet bennünk, ez a megváltás. Hogy az Isten megváltotta életünket a koporsótól, hogy kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg bennünket. Azért fogalmazhatjuk meg ezt, hogy igazán ez a háladásnak a legfőbb tényezője és alapja, mert a bűnben elveszettség életét mindannyian tapasztaltuk
a múltunkban, és a bűnben elveszettség tapasztalat az a félelem. Amikor félünk a körülményektől, félünk a betegségtől, félünk a jövőtől, félünk a megélhetéstől, és aztán amitől leginkább félünk, az a halál, az az elmúlás. És milyen nagy ajándék, ahogy fogalmaz az ige, hogy Jézus azért jött, hogy a haláltól való félelem miatt bennünket ebből kimentsen. Akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok, azokat Jézus megmenekítse. És Jézus azzal, hogy nekünk megbocsát, és ezt az életünknek minden napján tapasztaljuk, hogy nekünk egy kegyelmes Istenünk van, aki megbocsát nekünk, megbocsát minden vétket és bűnt, amit tiszta szívből elé viszünk, azzal, hogy megbocsát és meggyógyítja a betegségeinket, erőtelenségeinket, vagyis át is formál bennünket, fizikailag, lelkileg megerősít, ezzel Jézus bizonyítja számunkra, hogy ő megváltott bennünket, és nekünk örök életünk van. Hogy mi az örök életnek vagyunk a birtokosai, és ez a legdrágább dolog. Ez a kegyelem és az irgalmasságnak a koronája. Amikor mi ezáltal ki tudjuk azt mondani, hogy fiak vagyunk, és ezáltal örökösei lettünk Krisztusnak. Felolvastuk ennek a Zsoltárnak egy jó részét, és megfigyelhettétek, hogy két dolgot szembeállít Dávid, aki szerzője ennek a Zsoltárnak. Szembeállítja azt, amivel mi alapvetően rendelkezünk mindannyian, ahogy erre az életre születünk, szembeállítja ezt azzal, amit megszerezhetünk, amit megkaphatunk, amit elvehetünk az Istentől. Arra, amivel mi rendelkezünk, mint alapadottság, erre azt mondja Dávid, hogy ez mulandó. És amit pedig megnyerhetünk az Istentől, amit megkaphatunk, erre pedig azt mondja, hogy örökké való. Olyan költői módon az életünket a mező virágához hasonlítja a Szentírás. Azt mondja, hogy olyanok vagyunk mi emberek, mint a mezőnek a virága. A mező virága nagyon szép, és lehet benne gyönyörködni, de ideig, óráig tartó. És aztán azt mondja, hogy jön a szél, átmegy rajta a szél, és nincsen többé. Ilyen a mi életünk is. Tele van sok értékkel, szépséggel, rengeteg dolgot megtervezünk, sok mindent meg is valósítunk, de mindez gyorsan elmúlik, mindez mulandó. A mi életünkre tényleg elmondhatni azt, hogy nem állandó ezen a földön, ahogy Mózes ezt megfogalmazta. És ennek a hátterén értjük meg igazán, hogy amiről tanultunk is az elmúlt egy órában, hogy mennyire ráült erre a világra Sátánnak a hazugsága, hogy bizony nem haltok meg. Az általános emberi gondolkodást mennyire áthatja, átszövi ez, hogy az emberek úgy terveznek, és úgy gyűjtenek, és úgy építenek, mintha örökre élnének. Mintha minden az övék lenne, mintha ennek az életnek soha nem lenne vége. És nem kell az embernek sokszor 70-80-90 évet leélnie. Elég arra gondolnunk, hogy hirtelen, hányszor fiatalon beköszönt a halál, és az embernek minden terve szerte foszlik, és mindene oda lesz, amit ő féltő gonddal és szeretettel gyűjtögetett magának, és amihez ő nagyon-nagyon ragaszkodott. Mekkora hazugság ez így élni. És amit a mulandó élettel szembeállít a Szentírás, amire azt mondja, hogy örökké való, az az Isten kegyelme. Azt mondja, hogy ez az egy dolog, ami örökké való, és az Isten az ő szeretete által bennünket az ő kegyelmével és irgalmával látogatott meg, és mi ebbe, ha belekapaszkodunk, akkor lehet nekünk örök életünk. Az Isten kegyelme az örökké való. Bizonyára gondolkodtatok sokat azon, hogy az Isten türelme az valami felfoghatatlan. Hogy 6000 éven át mennyi ember él ezen a földön, hogy mennyi romlottság, hogy mennyi gonoszság, de hogyha nem is csak a kirívó gonoszságokat vizsgáljuk, hanem az ember leéli úgy az életét, mint ami az ő tulajdona, és nem vesz tudomást az Istenről, és nem enged az ő késztetéseinek, az ő hívásának. Visszautasítja az Istent. Úgy gondolja, hogy ő rendelkezik jogosan azzal az élettel, ami az övé. És az Isten mindezt tűri, évszázadokon, évezredeken keresztül. Tényleg örökké való az Istennek a kegyelme. Mennyire
szinte keresi Dávid a szavakat, hogy kifejezze, hogy milyen hatalmas dolog az, amit az Isten jóságában megláthatunk, és ebből érthetjük meg azt is, hogy az egész világ attól függetlenül, hogy elfogadja a kegyelem hívását, vagy pedig visszautasítja, Jézus Krisztus halálának az érdemeiből él. Jézus Krisztus által nyer kegyelmet minden ember arra néhány évtizedre is. Az Isten mennyire türelmes és mennyire kegyelmes minden emberhez. Aztán, hogyha ezt személyesen kicsit úgy magunkhoz közelebb hozzuk, akkor úgy gondolom a szombat is a visszaemlékezés napja, és nem csak arra visszaemlékezés, hogy bennünket megteremtett az Isten, és nem csak arra visszaemlékezés, amikor megtalált bennünket ebben a sötét világban, és megszólított, és magához hívott bennünket, hanem testvéreim, arra is, ha visszaemlékezünk, ami azóta eltelt, hogy mi is kegyelemből élő emberek vagyunk, hogy végig sorolni és végig számlálni nem lehet az én életemben azt, hogy az Isten nekem hányszor megbocsátott, hogy hányszor kegyelemmel és irgalommal fordult hozzám, hogy mennyire igaz volt az, hogy aki én hozzám jön, az soha ki nem vetem, hogy Jézus mindig szeretettel fogad bennünket, és mindig mehetünk ő hozzá. És nyilván mi nem akarunk ezzel a kegyelemmel visszaélni, de minthogyha ez az örökké való kegyelem, ez egy ilyen kiapadhatatlan forrás lenne, ahonnan az ember mindig csak az életet és mindig csak a jóságot veheti. Ilyen az Isten. Az Isten nem úgy van, hogy hát kegyelmet szavaz nekünk néhány évtizeden keresztül, aztán utána pedig vált és elkezd majd keménykedni és elkezd majd indulatoskodni az ítéletben. Testvéreim, az Isten az ítéletben sem fog elégtételt venni az emberen, hanem azokon, akiken az ő kegyelme nem tudott segíteni, azokat is gyásszal fogja az Isten elveszíteni, akiknek életet nem tud adni. Tehát az Isten, milyen kifejezésekkel is olvashatunk erről, amikor a bosszúállást olvassuk, vagy az Isten haragját, ott sem arról van szó, hogy az Isten most akkor már nem szeret, meg már nem jóságos, meg nem irgalmas, hanem azért, mert az ő kegyelme nem tudott más tenni az emberrel. Szeretném feltenni a kérdést, hogy miért ilyen az Isten, vagy miért ilyen, hogy gyönyörködik az irgalmasságban? Hogyan lát, és kinek, és milyennek lát bennünket az Isten? Azt mondta ez a Zsoltár, hogy megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Olyan nagyon sokat mondó kifejezés ez, hogy amikor az Isten irgalmat és kegyelmet gyakorol felettünk, akkor megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Megemlékezik arról, hogy az ő alkotása vagyunk. Jobb pátriárka mondja egy helyen, hogy a te kezed alkotott engem, a te ujjaid formáltak engem körös körül, hát most mégis megrontasz engem, mint egy hivatkozott arra, hogy hát Uram, a tiéd vagyok, hát a tiéd az életem, hát te alkottál, te formáltál engem, akkor az elképzelhetetlen, hogy elhagynál, vagy magamra hagynál, vagy megrontanál. Az ő alkotása vagyunk, és az Isten ragaszkodik hozzánk, megemlékezik róla, hogy mi porból formáltattunk az ő keze által. Aztán a másik dolog, amit ez a gondolat magába foglal, az, hogy az Isten úgy tekint ránk, megemlékezve arról, hogy por vagyunk, hogy ember, mire is vagy te képes nélkülem? Miért is kell az Istennek irgalmat és kegyelmet gyakorolnia felettünk? Mire vagy te, ember, képes nélkülem? Az Isten erről is megemlékezik. Hogy mi önmagunkban csak anyag vagyunk, és önmagunkban az Isten nélkül élettelen és halott emberek vagyunk, por vagyunk, akkor az Isten látja, hogy ha mi erre vagyunk csak képesek nélküle, akkor most megítéljen, akkor most elvessen, épp elég a mi bajunk, épp elég a mi problémánk, akkor egyetlen egy dolog segíthet rajtunk, a kegyelem, a jóság, a hosszú tűrés. Mit is várhatna tőlünk segítség nélkül? És testvéreim, Jézust is ez késztette arra, hogy eljöjjön erre a földre, hogy mi emberek mire is vagyunk képesek nélküle.
Milyen életet is tudnánk élni anélkül, hogy Jézus eljön és szolgál nekünk, és az életét odaadja váltságul, és aztán elküldi a lélek által az ő erejét és minden segítségét. Jézust is ez a szemlélet, azt mondja a Biblia, hogy ez az indulat volt meg Jézusban, hogy ő nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem emberré lett, szolgálvá lett, szolgai formát vett fel, és aztán megalázta magát. Tőlünk, emberektől engedte magát megaláztatni, a mi bűneinktől, a mi gonoszságainktól engedte magát Jézus megaláztatni, hogy bennünket megváltson és kimentsen a gödörből. Amikor Jézus élte a földi életének napjait, hányszor olvassuk azt a Bibliában, hogy végig tekintett a sokaságon és megszánta őket. Milyen az Isten jósága és szeretete irántunk? Örökkévaló az ő kegyelme és az ő hűsége. Testvérei, milyen jó lenne, hogyha mi egymást is így látnánk. Milyen jó lenne, hogyha az Isten lelke bennünk is ki tudná ezt formálni, amit Jézusban kiformált. Mert Jézus azt mondta, hogy az Úr lelke van én rajtam, és felkent engem, hogy tudjak így és így élni, és így cselekedni. Milyen jó lenne, hogyha rajtunk is az Úr lelke lenne, és így tekintenénk egymásra, a csiktól.

apró pici dolog kihoz bennünket a sodrunkból, és förmedünk a másikra. Milyen jó lenne, mi is így látnánk egymást, mint hogy az Isten bennünket. Hogy megemlékezni arról, hogy mi por vagyunk, és csak az Isten által lehetünk azok, akik, ahogy erről Pál apostol is beszélt. Arról még hadd szóljak röviden, hogy még valami ebben a Zsoltárban, még valamire kimondja ez a Zsoltár, hogy örökkévaló, ez pedig az ő igazsága. Tehát nem csak az ő kegyelmére mondja azt, hogy örökkévaló az ember mulandó életével szembe, és ebben mi belekapaszkodhatunk, hanem azt mondja, hogy az ő igazsága is örökkévaló, vagyis amit mi Jézustól kapunk hitáltal, ahogy mi átadjuk magunkat Krisztusnak, és ő betölt bennünket az ő lelkével, amit őtőle elnyerhetünk, az elég az üdvösséghez, az elég az örök élethez. Jézus igazsága mindenre elég. Jézus igazsága örökké való. És Jézus nem úgy bocsát meg, hogy hát ő most megbocsát, de tudja azt, hogy a következő órában vagy a következő napon majd úgy is vétkezni fogunk ezért, hát úgy meg is bocsát, meg nem is bocsát, ez nem így van. Hanem hogy ő nem erre a jövőre tekint, hanem ő a pillanatra tekint. És abban a pillanatban, aki hozzámegy, annak Jézus a saját igazságát adja cserébe egy tisztátalan öltözetért. Jézus igazságába felöltözhetünk, mert elmondhatjuk, hogy Urunk, semmink nincs, amit hoztunk volna neked. Csak tisztátalanságot, szennyet, rúdságot, tele vagyunk keléssel, és tele vagyunk csúnyasággal. Fogadj el így bennünket, és add nekünk azt, amit Jézus élt ezen a földön, és amit Jézus a maga tiszta életében megmutatott. Jézus az örökkévaló kegyelmét és igazságát, ha nekem most odaadja, az azt jelenti, hogy nekem most örök életem van, mert az ő igazsága is örökkévaló. És hogy kikre vonatkozik ez, azzal zárult a Zsoltár felolvasott része, amit felidéztünk, azok, akik az ő szövetségét megtartják. Az Isten kegyelme és az igazsága örökkévaló azokon, akik az ő szövetségét megtartják. Testvéreim, szövetséget megtartani, az nem csak azt jelenti, hogy általában kimondjuk, hogy hát mi kegyelemből élünk, meg hogy az Isten a szövetséges társunk, hanem megtartani a szövetséget, ez azt jelenti, hogy napról napra gondolkodjunk el azon, hogy mi mondjuk miért is keresztelkedtünk meg, vagy hogyan is kezdtük el azt az új életet, vagy milyen vágyak, milyen hit élt bennünk akkor, amikor Jézussal elindultunk. Mit is jelent az Istennel szövetségben élni? Mit jelent ez az időbeosztásomra nézve? Mit jelent ez a testvéreimhez való viszonyulásomra nézve? Mit jelent ez a szolgálathoz való viszonyulásra nézve? Mert amikor Jézussal szövetséget kötöttünk, akkor ugye tudjuk, hogy mindenkiben mi volt. Az volt, hogy Uram, mindenem a tied. Akkor ez volt mindenkiben. Aztán, amikor eltelnek az évek és az évtizedek, akkor egy kicsit ez a szövetség ilyen értelmében hát könnyen a háttérbe szorulhat. És a szövetséget megtartani, ez azt jelenti, hogy megújulni ennek az átgondolásában is, és ennek az újbóli hitbeli elfogadásával, és hogy mi ezt tartsuk kiváltságnak, tartsuk hatalmas ajándéknak, hogy mi Jézussal szövetségben járhatunk ezen a földön. És még egy dolgot hozzátesz, akik az ő szövetségét megemlékeznek az ő szövetségéről, és az ő parancsolatairól is, hogy azokat megcselekedjék. Erről a megemlékezni szóról eszembe jutott, hogy a tíz parancsolatban, az egyik parancsolatban van ez a kifejezés, hogy megemlékezzél. Ugye tudjátok melyikben, a negyedikben. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy azt megszenteljed. Én, testvéreim, szeretnék olyan keresztény lenni, és szeretném, ha ti velem együtt mindannyian olyan keresztények lennénk, ha az Isten minden parancsolatjáról így emlékeznénk meg, mint a szombatról. Mert a szombatról megszoktunk, nem? Ki az, aki néha elfelejti, és mondjuk szombaton elmegy és dolgozik? Vagy ki az, aki elfelejt gyülekezetbe jönni, és azt mondja, hogy hát bocsáss meg, Uram, elfelejtettem. Ugye nem nagyon van.

emlékezzél a szombatnapról, hogy megcselekedjed azt. Világos, hogy ezt a törvényt a kereszténységben is és a saját életünkben is komolyan kell venni. Tudjuk, hogy pecsét, jegy szerepe is van, de milyen jó lenne, hogy mi az Isten minden szavát ilyen komolyan vennénk, mint a szombatot. Néha bennünket adventistákat így tekintenek az emberek, hogy a szombatra arra nagyon vigyáznak, de másra már nem biztos, hogy annyira. Azt mondja, hogy az Isten igazsága és a kegyelme örökké való azokon, akik az ő a szövetségét megtartják, és megemlékeznek az ő parancsolatairól, hogy azokat megcselekedjék. Testvéreim, azok az emberek, akik az Isten parancsolatairól meg akarnak emlékezni, azok szeretik az igét. Azok szeretik forgatni a kezükben és forgatni a gondolataikban Krisztus parancsait, az Isten rendelkezéseit. Miért? Mert ebben a szövetségben meg akarnak maradni, és az ő parancsolatairól meg akarnak emlékezni. Az Isten áldja meg az életünket abban, hogy mi áldani tudjuk az Istent szívünkben. Így kezdődött ez a Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Testvéreim, mindazt, amit mi Jézus által megkaptunk, és mindaz a napjainkban, amit Krisztus érdemei által megkapunk, bőven elég arra, hogy bennünket erre a dicséretre és erre a hálára késztessen. Ne csak a szombatnapokon, ne csak az úrvacsorák alkalmán, hanem a mindennapjainkban is adja meg az Isten, hogy legyen jelen ez az életünkben, hogy mi hálásak az Isten jóságát megfogalmazni tudó, az Isten dicsérni tudó emberei lehessünk, és mi az üdvösség által gazdag emberek lehessünk, és akkor nem biztos, hogy csak az lesz fontos, hogy mi mit mondunk az embereknek, hanem az is fontos lesz, hogy az emberek mit látnak rajtunk. Áldja meg az Úr ennek a Zsoltárnak a gondolatait a szívünkben, és adja meg, hogy az örökkévaló kincsbe kapaszkodjunk, Krisztus örökkévaló kegyelmébe és igazságába, amit nekünk odaadott a kereszten, ez legyen a legfőbb jó, és ezzel tudjunk mi rendelkezni, ezt tudjuk befogadni minden napon, hogy mi ezáltal legyünk mi is igazak, és ezáltal legyünk megtartásra való nép, adja meg ezt az ő kegyelméből. Amen.

Kedves gyerekek, először hozzátok fogok szólni. A bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik. Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Még egyszer elmondom, szeretném, ha jól megjegyeznétek. Mindenki, ugye ebben minden benne van, hogy mindenki, a kisgyerekek is. Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Ez a bibliai ige azt mondja, hogy mikor egy ember a Jóistenhez tehetetlenségében, szorult helyzetében fölkiált, még ha nem is tökéletes, még ha követett is el hibákat, akármi van a háta mögött, de segítségül hívja a Jóistent, és könyörög neki, hogy a tehetetlenségében, a nehéz helyzetében segítsen. A Jóisten mindenkin segít, aki őt szívből segítségül hívja. Hát szeretnék egy bibliai példát mondani nektek erre. Ugye a Biblia érdekes módon még a nevét is feljegyezte ennek az embernek, egy vak ember volt, és azért örökítette meg a nevét, hogy Bartimeus volt a neve, mert ő tényleg tehetetlen volt. Egy nagy sokaság ment, hullámzott Jézus körül, és ő nem tudott ezen a tömegen áttörni. Semmi többet nem tudott, mint hogy csak azt kiáltozta, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Ez a könyörülj rajtam, ugye segítségül hívás volt. És el akarták az emberek hallgattatni, de ő mindig hangosabban mondta, könyörülj rajtam. És Jézus megállította a menetet, odahívta, megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjem. És igencsak nagy dolog volt, amit kért. Azt, hogy lássak, hogy megjöjjön a szemem világa. És Jézus azonnal teljesítette a kérését, és látott. Tehát gyerekek, jegyezzétek meg, hogyha valamikor, bármikor nehéz helyzetben vagytok, még ha hibát követtetek is el, de szívből azt mondjátok, hogy könyörülj rajtam, a Jóisten feltétlenül segít. És nem hagyja az ilyen segélykiáltást válasz nélkül. Így hangzott az igénk, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Még egy kis rövid történetet fűzök nektek hozzá. Valakitől hallottam ezt a történetet. Elmondta, hogy kicsit nagyobb volt, mint ti, már éppen érettségi után volt, középiskolát is elvégezte, és elment valahova egy Bulgáriába, egy tengerpartra üdülni. És egy kempingben voltak, és míg ők strandoltak, kirabolták a sátrakat, ott valamilyen kis rablótársaság járt, és útlevelét és minden pénzét elvitték. Hát, ugye mit lehet ilyenkor tenni? Volt egy barátja ott vele, annak a pénzén valahogy el tudott jutni Szófiába, a fővárosba, és ott a magyar követségen kapjon egy útlevél helyett egy valamilyen okmányt, meg még egy kis pénzt is adtak neki, de nem tudta jól a nyelvet, és azt a kis pénzt oktalanul hamar elköltötte, mert felszállt egy szárnyas hajóra, azt hitte kevesebbe kerül, hogy hamarabb visszaérjen a táborba, aztán irány haza. Aztán a szárnyas hajó után beszállt egy taxiba, hogy oda vigye a kempinghez. Ott is rosszul értette a nyelvet, kiderült, hogy kevés a pénze, és a taxis késő éjszaka sötétbe kirakta egy árokparton. És ő még csak nem is hívta úgy direkt segítségül a Jóisten nevét, mert addig nem is hallott igazán Istenről, és olyan nem is tudta igazán, hogy létezik, vagy hogy kell őt segítségül hívni. Csak éhesen, korgó gyomorral, reménytelenül a korom sötét éjszakában az árokparton úgy elgondolkozott, hogy van-e ott fönt valaki, lehet-e valakit segítségül hívni. És gondoljátok el, hogy így csak így fölsóhajtozott magában, hogy van-e ott valaki, lehet-e valakit egy ilyen lehetetlen helyzetben segítségül hívni. Akkor egyszer csak egy autó megy el, és ő próbál inteni neki, és az autó megáll, és tökéletes magyarsággal valaki kiszól, hogy hova akarsz menni. És akkor mondta, hogy melyik kempingbe, mondták, mi is oda megyünk szájbe. És mondta, hogy ez volt az első az eset az életében, hogy elgondolkozott, hogy Isten biztosan létezik, mert ő még csak nem is direkt segítségül hívta, csak elgondolkozott, hogy tényleg egy ilyen lehetetlen helyzetben van valaki, akit segítségül lehet hívni.
és a segítség rögtön megérkezett. Hát én arra bátorítalak benneteket, hogy jegyezzétek meg ezt a szép bibliai igét. Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, János evangélium a 17. fejezetéből a 3. verset. János evangélium a 17. fejezetében a 3. vers a következőképpen hangzik. Tehát János evangélium a 17. fejezetéből olvasom a 3. verset. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Nem tudom, ki mennyire ismeri vagy szereti ezt a bibliai igét. Nekem mindig az jut eszembe róla, hogy olyan ez a bibliai ige, mint egy olyan sziklatömb. Olyan súlyos a mondani valója az egyszerűségében is. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ugye így kezdi, hogy az pedig az örök élet. Én azt hiszem, mi valahogy nagyon könnyedén viszonyulunk ehhez az örök élethez. Pedig Pál apostol azt írja, hogy az igazi keresztény gondolkozásmód ez, így fogalmaz, nem a láthatókra nézünk, mert a láthatók ideig valók, hanem a láthatatlanokra, mert azok örökké valók. Mi pedig nagyon hajlamosak vagyunk kizárólag a láthatókra nézni, az ideig valóra, és az örök élet valahogy nekünk olyan súlytalan, olyan bizonytalan, olyan valószerűtlen. Talán ott is a hiba, hogy nem eléggé ismertük meg az Isten erre vonatkozó ígéreteit, vagy nem eléggé gondolkodtunk el arról, amit Péter apostol így mond, hogy Krisztus által váltatunk meg a mi atyáinktól örökölt, hiába való életünkből. Ez is egy olyan bibliai kifejezés, ami engem nagyon sokszor elgondolkoztat. Atyáinktól örökölt, hiába való életünk. Ugye kapunk egy életet, ahogyan Seje János, a magyar természettudós mondta, orvoskutató, hogy mindenki kap egy élettőkét, genetikusan van egy élettőkéje, hogy milyen állapotban van az egész szervezete is. Ez egy prognosztizált dolog, hogy körülbelül mennyi az élettőkéje. De azt mondja az apostol, hogy ez tulajdonképpen hiába való. Önmagában hiába való, hogy kapunk bizonyos életet, bizonyos élettőkét. Ha utána értelmetlenül elveszünk a halálban, az emberi szeretet kapcsolatok, ami a legnagyobb érték, azok is elvesznek. Még mi magunk meg se haltunk, de már elvesztünk embereket, akik nagyon fontosak számunkra. Tehát ha összetörnek a szeretet kapcsolatok, és a személyiségünk is elvész, akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy hiába való élet. És mi a szüleinktől, ugye örülünk az életnek, szép az élet, de önmagában mégiscsak egy hiába való életet kapunk. És itt ez a súlyos ige pedig azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Úgy ki akarja nyitni a szemünket arra, hogy nem mindig a láthatókba ragadjunk bele, az ideig valóba, mert ha csak ennyi az emberi élet, ez tényleg hiába való. És hogy van egy hatalmas és csodálatos örökké való perspektíva, az örök élet lehetősége egy újjáteremtett földön, egy újonnan indított emberi civilizációban, amely az Isten eredeti tökéletes elgondolásának felel meg. Isten minden esetre tudja, hogy mi a súlya az örök életnek, hiszen a Biblia főigéje így szól, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennek az igének a vége is milyen kifejező, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi valahogy úgy olyan könnyedén bánunk ezzel a dologgal, és nem fogjuk föl, hogy milyen visszavonhatatlan veszteség, ha egy ember elvész. És milyen hihetetlen kiváltság és áldás, ha örök életet nyerhet az újjáteremtett földön. És ez az ige azt mondja, hogy az az örök élet, az az örök élet kapuja, az az örök élet útja, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent,
Ez a kifejezés, hogy egyedül igaz Istent, ugye kettőt mond. Egyrészt azt, hogy egyedül ő a valóságos Isten, az egyedül valóságos Isten. Pál apostol azt írja a korintusiakhoz írt levélben, hogy sok úgy nevezett Isten van. De ezek csak úgy nevezett Istenek. Valóságos Isten, aki minden, a mindenség teremtője és fenntartója is, az ember megváltója is, aki a bűn és a gonoszság homályán tud valami megoldást teremteni, aki megváltó Isten is, egy valóságos Isten létezik. És amikor azt is mondja, hogy egyedül igaz Isten, ebben az is benne van, aki egyedül tökéletes erkölcsileg. És ez is olyan jó, hogy legalább egy valaki van, akiben megtestesül az abszolút erkölcsi tökéletesség, és egyben a végére mehetetlen bölcsesség. Tulajdonképpen az ember lelki szomjúsága ezt is kívánja. Valahogy érezzük, hogy az örök élet az a tökéletességgel függ össze is. És hogyha már megismerhetjük azt a valakit, aki végére mehetetlenül bölcs és erkölcsileg tökéletes, akkor az ember valahol érzi, hogy oda jutott valahol az örök élet kapujához. Mert valahol az örök életnek a tökéletességgel, a romolhatatlansággal kell összefüggnie. Ugye Jézus is azt mondta a földi életében, mikor a gazdag ifjú így szólította meg, hogy jó mester, azt mondta, senki sem jó, csak egy az Isten. Abszolút jó. Aki abszolút igaz, az egy az Isten. És nagyon jól tudjuk, hogy a Bibliában a megismerés szó, az egy belső közösséget is jelent. Nem ilyen kis felületes nagyjából ismerem, hanem az megismernek, megismerjenek téged, megismerni. Az azt jelenti, hogy belső közösségre lépni ezzel az Istennel. Mondhatnám azt, hogy az örök életbe azok jutnak el, akiknek már az egy ismerős világ itt a földi életükben, mert olyan belső ismeretség, olyan belső közösségbe kerülnek ezzel az egyedül igaz Istennel, hogy így mondjam, pontosan tudják, hogy ki várja őket az Isten országában, hogy ki az örök életnek a titka és a záloga. És ezt az egyedül igaz, erkölcsileg tökéletes Istent nem lehet megismerni úgy, ha bennünk van vágy őt megismerni, ha van bennünk lelkismereti rezonancia az ő bölcsességére és az ő tökéletességére, akkor lehetetlen őt megismerni úgy, hogy ne alakuljunk, ne változzunk az ő hasonlatosságára. Mint egy természetes, magától értetődő folyamat. És így az örök életben majd azok lépnek be, akiknek az Isten ismerőssé válik, akik megismerik őt, az egyedül igaz Istent, és ez úgy átformálja, úgy átalakítja őket itt a földi életbe, hogy úgy lépnek be oda, hogy már az elméjükbe és a szívükbe van írva annak az igaz világnak a törvénye, az Isten igazságának és szeretetének a törvénye. De nagyon érdekes, hogy ez az ige szinte egy lélegzetre mondja, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És ezt véletlenül sem szabad lehagyni ennek az igének a végét, mert ebben az van benne, hogy lehetetlen megismerni az egyedül igaz Istent másképpen, mint Jézus által, akit ő küldött. És ezen is hangsúlyozva, hogy ő küldte. Ebben benne van az ő béke szándéka, ebben benne van az ő szeretete az emberiség iránt, mert ő küldte a Jézus Krisztust, hogy őt megismerhessük. Ugye tulajdonképpen ez az ige ugyanazt mondja, amit a János evangélium a 14. fejezetének a 6. versében találunk. Jézusnak ez a nagyon fontos kijelentése. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Nézzük meg, ha Jézus csak annyit mondott volna, hogy én vagyok az élet és az igazság. Ugye ez is óriási dolog, mert benne van az, hogy az élet, az örök élet az igazsággal függ össze. Még egyszer mondom, csak a tökéletesnek lehet örök élete, csak az igazságban lehet örök élet. Akkor is nagyot mondana, de úgy néznénk ezt, mint egy elérhetetlen felcsúcsot. Jézus azt mondja, én vagyok az igazság és az élet. Ugye, hát ez tényleg csodálatos, de mi csak csodálni tudjuk, és a reménytelenségünket megállapítani, hogy mi erre a csúcsra soha nem jutunk. De Jézus egy harmadik szót is mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet. Valami hihetetlen tökéletesség és teljesség van ebben a három szóban. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És utána még egy magyarázó megjegyzés, senki sem mehet az atyához, csak én általam.
Nem ugyanazt mondja, mint ez az ige? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mert az atyához senki sem mehet Jézus Krisztus nélkül. És ennek megint kettős jelentése van. Az egyik jelentése az, hogy mi mint méltatlan, bűnre hajló természettel született és konkrét törvényszegéseket elkövető emberek, méltatlanok vagyunk ahhoz, hogy az Istennel érintkezhessünk. Csak a közben járó Krisztus, csak a Krisztus helyettes áldozata és Krisztus érdeme által és az ő közben járása által léphetünk kapcsolatba az atyával. De a másik mondani valója az, hogy nem tudunk helyes képet alkotni az atyáról, nem tudjuk őt sem megismerni, sem bizalommal hozzáfolyamodni Jézus megismerése nélkül. Ugye a Jézusról azt mondja a Biblia, hogy ő az atya valóságának képmása és dicsőségének visszatükröződése. Milyen kifejezések ez is? Az atya valóságának képmása, dicsőségének visszatükröződése. És azt hiszem, ismerjük azt a kis mozzanatot, hogy amikor már Jézus földi szolgálata vége felé járt, akkor az egyik tanítványa, Filip, amikor már búcsú beszédeit mondta, egyszer csak megszólalt, és azt mondja, hogy hát Uram, még egyet kérünk tőled, mutasd meg nekünk az atyát. Erre Jézus hátrafordul, ránéz a tanítványára, és azt mondja, hát én már olyan régen veletek vagyok, Fülöp, és nem ismertél meg engem? Nem érted? Aki látott engem, látta az atyát. Kedves gyülekezet, az egyik legdöntőbb mondat ez. És megkérdezem, nincs szükségünk nekünk erre a tanúságtételre? Én rendre figyelem meg, hogy még hívő keresztények között is ott van, hogy ketté hasad a gondolataikban az atya és Jézus. És az ember mindig küzd egy olyan kicsit félelmetes Istennel, egy kicsit úgy idegenkedik az Istentől, és ezt semmilyen más módon, ezt a félelmet, idegenkedést az Istentől, ezeket az aggodalmakat Istennel kapcsolatban nem lehet legyőzni, csak akkor, ha teljesen megértjük ezt a mondatot, amit Jézus mondott, aki látott engem, látta az atyát. Tehát, hogy így mondjam, nekünk tudatosan meg kell fegyelmezni a gondolatainkat és az érzéseinket. Mert igaz az a közmondás, hogy mindenki magából indul ki. Meg hogy az ember csak ember szabású istenképet tud alkotni a maga fantáziájával. Tehát elképzelünk egy teremtőt, de olyan tulajdonságokkal ruházzuk föl, amilyeneket mi az emberek között ismerünk. És egészen más az Isten, és nekünk ehhez meg kell feszíteni, meg kell fegyelmezni a gondolkodásunkat és az érzelmeinket, hogy komolyan vegyük. Tudatosulnia kell bennem, hogy nem gondolhatok Istenre másképpen, csak ő olyan, mint a Jézus, aki látta őt, látta az atyát. Jézus kimondta ezt a nagy mondatot is, én és az atya egy vagyunk. Jézus az atya valóságának képmása és dicsőségének visszatükröződése. Akkor felteszem ezt a kérdést, mennyire kell nekünk ismerni Jézust? Mert az atyához senki sem mehet, csak ő általa. Helyes Isten képünk csak ő általa lehet. És csak így küzdhetjük le ezeket a szorongásokat, ezeket a téveszméket, ezeket az idegenkedéseket Istennel szemben, hogyha ha nekünk ez mindig szilárd, hogy én Jézuson keresztül megyek az atyához, az Isten képemet Jézus formája, hogy őt megismertem. A közelmúltban egyszer itt a gyülekezetben tartottam igehirdetést a jópásztor példázatáról, és ebből a példázatból megint hadd emeljek ki egy kis részt János evangélium a 10. fejezetéből, hogy Jézus mit mondott, hogy mennyire kell a követőinek őt ismerni. János evangélium a 14. fejezetéből olvasom a 14. és 15. verset. Tehát János evangélium a 10. fejezet, 14. és 15. vers. Ezt mondja Jézus, én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet. De most figyeljünk, és engem is ismernek az enyéim. De még fokozódik, amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Tehát Jézus azt mondja, úgy kell ismernünk őt, ahogy ő ismeri az atyát, mert mi nem mehetünk az atyához nélkül. Tehát még egyszer mondom, mennyire nagyon kell nekünk ismernünk Jézust. És
Én a mai alkalommal tényleg csak egy néhány felvillantott képpel szeretnék ébresztgetni mindenkit, hogy jobban ismerjük meg Jézust, és küzdjünk tudatosan azért, hogy mikor imádkozunk, amikor gondolkozunk Istenről, ne képzeljük másnak az atyát sem, mint amilyen Jézus. Hát az egyik első dolog, amire egy kicsit utalni szeretnék, magának Jézusnak a testélétele. Ugye azt olvassuk, hogy az atya küldte őt, és Jézus jött önként. És mi valahogy rettenetesen tompák vagyunk fölfogni, hogy mit is jelent ez az ige, amikor azt olvassuk, hogy az ige testé lett és lakozott közöttünk. Valahogy el tudjuk képzelni, hogy milyen lehet annak, aki a mennyel ismerős, aki onnét jött, aki a világ mindenség ura köztünk lakni. Nem ide jönni egy áruhába látogatni az embereket, hanem köztünk lakni. 33,5 évet itt élt köztünk. A Bibliában olvassuk, hogy a megdicsőülés hegyén Jézus egy pillanatra a földi életének a vége felé elváltozott a tanítványok előtt. Azt olvassuk, ruhája hófehér lett, amilyet ruhafestő a földön nem fehéríthet. És Mózes és Illés jelentek meg neki dicsőségben a mennyből, és beszélgettek. És semmi többet nem ír a Biblia, de azt írja, itt valami olyan légkör volt, itt valami olyasmi történt, valami olyasmiből kaptak ízelítőt a tanítványok, hogy bocsánat, hogy így fogalmazok, mint akik eszüket vesztették, vagy mint akiknek kiesett az emlékezetük, hogy van családjuk, vagy várják őket lent. Csak ennyit tudott mondani Péter, kiből mindig könnyen kiszakadt az, amit a többiek is éreztek és gondoltak. Mester, jó nekünk itt lenni, ne menjünk innét sehova, építsünk itt hajlékot. Szóval, és ez csak egy nagyon pici kis ízelítő volt a mennyei világból. És mit jelentett Jézusnak köztünk lakni? Remélem, senki nem fog félreérteni egy hasonlatot, amit most mondok. Előre bocsátom, hogy a társadalmunkban jelenlévő cigány ellenességet abszolút keresztényetlen és sötét dolognak tartom. Ebben az egész társadalom bűne, ahova engedte ezt a réteget süllyedni, és semmiféle általánosító ítélet és kirekesztés és megvetés és egyéb, ez nem elfogadható. De azt minnyáján tudjuk, hogy a tényszerű, szomorú valóság fennáll, hogy léteznek egészen borzasztó, mélyre süllyedt réteg, vagy olyan életmód mondjuk egy igazi ilyen telepen, ami tényleg egy másik embernek elrettentő vagy kétségbejtő. Még fiatal voltam, és az egyik kollégám azt mondta, hogy próbáljuk Jézus testélételét egy kicsit közel hozni magunkhoz, hogy azért, hogy mondjuk segíts egy ilyen embercsoporton, elmennél és köztük laknál egy évig, két évig, három évig, ott köztük, megtennéd. És azt mondja, ezért ez nagyon halvány hasonlat ahhoz, hogy Jézus eljött a mennyből, és közöttünk lakozott. Mi ezt nem tudjuk igazán felfogni, hogy neki mit jelentett. És megtette, és közöttünk lakott. És azt mondja a Biblia, amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfa haláláig. Gondoljunk arra, hogy ő Isten volt emberi testben. Azt mondja a Biblia, hogy ő benne lakozott az Istenségnek egész teljessége testileg. Ez azt jelenti, hogy neki nem csak tökéletes emlékképei voltak a mennyről, hanem az isteni tudása is megvolt. És hogy megalázta magát? Azt írja Ellen White egy helyen, hogy Jézus az egész további természettudományt feleslegessé tehette volna, és elkápráztathatta volna az embereket az ő isteni tudásával. És ő ezt mind elhallgatta. Ez mind elrejtve volt benne. Ő csak úgy viselkedett, csak annyit mondott, ami az embereknek használ, amit felfognak, amit megértenek. Ilyen Istenünk van. Ilyen Jézus, és ilyen az Atya. Megtette az Atya, hogy ide küldje a fiát, és Jézus megtette, hogy eljött, hogy közöttünk lakozzon, azért, hogy végre helyes fogalmat alkossunk az Istenről, és azért, hogy megnyíljon nekünk az örök életnek az útja. Aztán nézzük meg, hogy milyen mértékű volt Jézusnak az együttérzése. Ez is olyan elgondolkodtató. Az emberek hányszor elképzelik, hogy az Isten hideg, kemény szívű, elutasító,
Csak figyelj meg, sokszor az embernek az imádsága olyan, hogy úgy küszködik, mintha a Jóistent rá kéne venni, hogy odafigyeljen ránk, mintha rá kéne venni, hogy törődjön a mi kérésünkkel. És ilyen hamis képeink vannak sokszor. Nekem a Bibliában mindig olyan megkapó a Jairus története, nem is a kislány feltámasztása közvetlenül, hanem egy pici kis mozzanat, hogy mikor ez a zsinagóga fő ment Jézushoz, és kérte, hogy a halálán lévő egyetlen lányát gyógyítsa meg, akkor ugye Jézus rögtön megígérte, hogy elmegy, igen ám, de egy hatalmas tömeg szorongatta, ugye mondja is a történet, hogy mikor aztán egy asszony ilyen szintén gyógyulásért várva megérintette őt, és Jézus azt kezdte, kiérintett engem, ugye ezt értette rajta a hit érintésével, akkor Péter mindjárt mondta, hát Uram, itt a sokaság mindenkit szorongat, hát hogy kérdezhetsz ilyet? De hát egy tolongó nagy sokaságra kell gondolni, és persze Jézus nem haladhatott gyorsan ebben a tömegben. Ráadásul még ez az asszony is érintette, és akkor még Jézus megállította a menetet, még akkor oda szólította ezt az asszony, még az asszony elmondta a történetét, és ugye el tudjuk képzelni, hogy az apának a lelkében mindenütt végbe. Hát most neki az ő ügye volt a fontos, tudta, hogy halálán van a gyereke, most miért nem rohan Jézus, most miért van itt ez a tömeg, na most még ez kellett, hogy még ez a másik szenvedő is itt megállítja a dolgot. És egyszer csak hozzák a kegyetlen üzenetet, hogy most már ne fárazd a mestert, mert meghalt a leányod. És figyeljétek meg, Márk evangélium 5. fejezetében otthon mindenki megtalálja, azt mondja, Jézus azonnal, ott van ez a szó, azonnal odafordult felé. És azt mondta, ne félj, csak higgy. Nekem mindig úgy meghat ez a kis szó, hogy azonnal. Hogy hát ott van a szorongatja a tömeg, annyi emberre kell figyelnie, mindenki a segítségét kéri. De ő tudja, hogy annak az egy embernek a lelkében ebben a percben mi megy végbe. És azonnal odafordul fel, és azt mondja, ne félj, csak higgy. Ne csüggedj el. Vagy mondok egy másik esetet. Ott van az a leprás története. Szóval, hogy ilyen Jézus, és ilyen az Istenünk, nekünk ezt nagyon az agyunkba kell vésnünk. Ugye ez annyira gyógyulni vágyott, és bár Jézus még addig egyetlen leprás sem gyógyított meg, de ő fölismerte benne az isteni megváltót, és fittyet hányva, vagy félretéve azokat a korlátozásokat, hogy mennyire volt szabad egy leprásnak az egészségest megközelíteni. Azt olvasom, oda ment közvetlenül Jézus elé, mindig úgy képzelni, hogy az emberek sikítozva menekültek, ugye, hogy ráadásul azt mondja a Biblia, hogy poklossággal teljes volt, tehát az egész teste tele volt ezekkel a szörnyű, fertőző, undorító sebekkel, és oda ment egészen Jézushoz, és leborult előtte. És aztán azt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. De nem tudjuk a hangot utánozni, hogy mondhatta. Tehát nem is az volt neki a kérdés, hogy Jézus őt meggyógyíthatja, hanem hogy vajon nem háborodik fel azon, hogy ide jön ezzel az undorító, fertőző testével közvetlen elé. Ráadásul Izraelben úgy tekintették főként a leprát, de egyáltalán a betegséget, hogy az Isten büntetése. És hát ez az ember, hogy egy ilyen bűnös, aki Isten átkalott van, aki ezt a szörnyű betegséget kapta, és akkor ide jövök ezzel a fertőző, visszataszító testtel is. Hát ha nem vetsz meg, ha akarod, ha nem utasítasz el, megtisztíthatsz engem. És hát Jézus mondhatta volna, hogy akarom, tisztulj meg. És ennyit tett. Ez is nagy dolog lett volna, de azt olvassuk a Bibliában. Rátette a kezét arra az undorító, fertőző testre. És így mondta, akarom, tisztulj meg. Milyen együttérző Istenünk van? Milyen Jézus, és milyen az Atya? Egy kicsit gondolkozzunk el ezen, milyen más ő, mint mi. Ő annyira átérezte ennek az embernek a félelmét, a szorongását, az, hogy semmi önbecsülése nincs, és hogy retteg, hogy mit fog szólni a mesterehez, a merészségéhez. Hogy Jézus nem érte be ezzel, hogy ennyit mond és meggyógyítja, rátette a kezét. Mintha azt mondta volna, nem utállak, nem vetlek meg, nem csak meggyógyítalak, hanem az Isten szeretetét is kifejezte iránta is, az együttérzését. Aztán olyan különös azt is olvasnunk a Bibliában, hogy Jézus földi életében mennyire észrevette a legszerényebbeket, a legkisebbeket, vagy a legmegvetettebbeket. És ebből megérthetjük, hogy ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanúgy észrevesz egy embert, aki vívódik valamivel,
valaki, akinek semmi reménye nincs, vagy valaki, akit mások megvetnek, de az Isten mégis lát jót benne. Ezt ugyanúgy észreveszi. Csak két nagyon rövid kis történetet elevenítek fel. Az egyik, hát az Zákeus történetét ugye ismerjük általában, de most gondoljuk meg, hogy mennyit mond ez a történet. Azt mondja a Biblia, fővámszedő volt, gazdag, de a honfitársai, a vallásos elit megvetette, rómaiak kiszolgálója. Ő maga ismerte el később, hogy jogtalanul sokaktól sok mindent elvett a saját meggazdagodása érdekében. Tehát vallási szempontból egy nulla volt ez az Zákeus, egy megvetett honfitársaitól gyűlölt valaki. És azt olvassuk, hogy mikor Jézus ment át Jerikón, az ő városán, akkor ugye nagy tömeg kísérte, és ő tudni akarta, hogy ki az. Mennyire meg kell figyelnünk a bibliai történetet, mert egy ilyen kis résztvevő, hogy tudni akarta, ki az, ugye ebből ki lehet olvasni, hogy sokat hallott felőle, az valamilyen visszhangot keltett a lelkében, és ő egyszerűen az arcába akart nézni annak az embernek, látni, ki az, milyen az, akiről ő ezeket hallotta. Hát nem volt ez egy nagy dolog. De mégis valahol egy lelki szomjúságnak a fellobbanása, nem? Mert azok alapján, amiket ő Jézusról hallott, ő szerette volna tudni, ki az. És ugye, mivel azt olvassuk, alacsony termetű volt, lehetetlen volt úgy átfurakodni a tömegen, vagy valahogy, hogy Jézus közelébe jusson, a tömegtől nem láthatta. Előre szaladt, megelőzte a tömeget, felmászott egy eperfára, és ott a lombok között kényelmesen elhelyezkedve, úgy gondolta, senki nem látja őt, ő viszont telibe szemtől szemben nyugodtan majd megszemlélheti Jézust. És mikor Jézus odaér a fa alá, felszól neki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma én a te házad vendége akarok lenni. Tudta a nevét. Megdöbbenhetett Zákeus. Tudta a nevét. Abban az óriási tömegben tudta a nevét, és tudta azt a kis fellobbanó lelki szomjúságot. Hogy neki olyan fontos volt, hogy amit hallott, azután tudja, hogy ki az. Hogy ő fölszaladt oda a fára, és onnét figyelte, hogy lássa. És ez nem került el Jézus tekintetét és figyelmét. És azt mondta, ma a te házad vendége akarok lenni. Ilyen Istenünk van, ilyen az Atya is. Ugyanígy lát meg. Egy másik történetre is utalok. Lukács evangélium a 21. fejezetében találjuk. Jézus a templomban van már a földi szolgálata végén, és ott ugye ilyen persejek voltak elhelyezve, és figyeli, hogy sok gazdag nagy adományokat tesz. Hát biztosan úgy is tették, hogy lássák, hogy ők mennyit tesznek. Ugye, ahogy Jézus sokszor leleplezte az ebbféle képmutatást. És jön egy özvegy asszony, el tudom képzelni, hogy kicsit óvatosan vagy, úgy, hogy ne lássa senki, hogy ő mennyit tesz oda. Összesen 2 fillért tett be. És Jézus tekintetét ez az özvegy asszony nem kerüli el. És az egész sokaság előtt hangosan megszólal, és nem gondoljuk el, hogy mit érezhetett az az asszony, mikor hallja Jézus szavait. Azt mondta, hogy ez az özvegy asszony mindenkinél többet adott, mert azok a feleslegükből adtak, de ő az egész vagyonát, mindenét odaadta. Hálából és szeretetből az Istennek. Hát ilyen a Jézus, és ilyen az Istenünk. Hogy ő azt a legszerényebbet, azt a legkisebbet, akinek viszont az indítéka annyira igaz és tiszta, észreveszi. És nem csak észreveszi, hanem visszajelez neki. Szóvá teszi, elismeri. A kegyelmével és a szeretetével közelít hozzá. Azután szeretnék még egy rövid szót szólni befejezésül a Jézus áldozatáról. Amiről mindig az a véleményem, hogy mi olyan formális szavakat mondunk, és sokszor erőlködünk, de nem tudjuk igazán valóságnak venni. És nem

János könyve 50. fejezetében az a messiási jövendőlés, mikor az eljövendő messiás így szól: én nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam, tudnélik az atya akarata, az atya szava a megváltási terv iránt. Azt mondja, nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam, hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és a köbdösés előtt. Figyeljük meg az önkéntesség kifejezését, hátamat odaadtam a verőknek, arcomat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és a köbdösés előtt. Megkérdezem, képesek lennénk egy ilyen úton önként végigmenni? Kicsit profán a hasonlat, de még egy fogorvostól is megijedünk. És képesek lennénk így önként, hogy hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak. Azért, hogy az embernek ne kelljen megízlelni az elítéltet, és ne kelljen megízlelni a kárhozat halálát, hanem aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangélium a 12. fejezetében is olyan megkapó ez az ige, mikor Jézus már nem sokkal halála előtt van. Ugye az utolsó héten Jeruzsálemben is görögök akarják látni, és Jézus ebben egy remény csillagát látja annak, hogy majd a pogányok is megindulnak, de tesz egy megjegyzést, és ez a megjegyzés így hangzik, hogy ha a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. És ezzel Jézus arra utalt, hogy ahhoz, hogy a pogányok tömegesen elinduljanak, és kinyújtsák kezüket az Isten kegyelméért, ahhoz neki, mint a földbe esett gabona magnak, még meg kell halnia. És mikor ezt kimondja, rögtön utána felkiált, és azt mondja, és most mit mondjak? Most az én lelkem háborog, így fordítja a mi Bibliánk, de az eredeti görög kifejezés így hangzik, az én lelkem tiltakozik, visszariad. És rögtön helyesbíti magát, de ezért az óráért jöttem a világra. Ez sem egész pontos a mi fordításunkban, de az eredeti szöveg így van, de ezért az óráért jöttem a világra. Mintha azt mondaná, nem fogok hátrafordulni. Az én lelkem tiltakozik, az én lelkem visszariad, nekem iszonyatos ezt az utat végigjárni. De nem fordulok hátra. Én ezért az óráért jöttem a világra, és végig fogom vinni, és meg fogom tenni. Újra megkérdezem, meg tudnánk tenni? De hol létezik ekkora megmentő szeretet az emberben, hogy képes erre, hogy egy ilyen úton ne forduljon hátra? Holott teljesen bármikor kiléphet, hogy így mondjam, ebből a drámából, hiszen ezért kísértette Sátán még a kereszten is így, ha Isten fia szálljon le most a keresztről, és hiszünk néki. De ő nem fordult hátra. Azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben jogosult Jézus életét jobban tanulmányozni, mint a Biblia más részeit. Ezzel világért se akarok ennek ellent mondani, amit Jézus így mondott, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely a szájából származik. Tehát nekünk minden igére szükségünk van az írásban, és tulajdonképpen nem volna szabad nyugodnunk, hogy van olyan bibliai könyv, amit nem ismerek, nem értek, vagy van a Bibliának olyan része, amit én alig van ködös fogalmam róla. Hát az Isten szájából származó beszédeknél nagyobb érték nincs. De mégis ezen belül is a Jézus életéről szóló evangéliumok, ezeknek a tanulmányozása hihetetlenül fontos nekünk. Tudjuk ezt a lelki törvényszerűséget, ha csak valakinek van egy nagyon kedves írója vagy költője, ha sokat olvassa a műveit, szinte zsongnak benne, és van egy, hogy így mondjam, egy lelki képmása kialakul annak a kedves írónak, szinte olyan, mintha ismerős lenne, és teljesen benne él. De hát Jézus nekünk úgy kell ismerni, ahogy ő ismerte az atyát. Ugye azt mondta, engem is ismernek az enyém, ismerik a juhok a pásztort? Nagyon ismerik, érzékenyen ismerik. És azt mondja, így ismerjenek engem az enyém, hangról ismerjenek engem, érzékeny módon ismerjenek, úgy, ahogy én ismerem az atyát. És ennek az egyszerű módja az, hogy nagyon sokat olvassuk az evangéliumokat, de gondolkodva olvassuk. Hát ott van egy csodálatos könyvünk, hihetetlen, hogy mekkora érték a Jézus élete vagy világreménye című könyv. Legszívesebben ilyenkor egy nagy gyülekezetet megkérdeznék. Egyszer, hogy ki olvasta, kettő, hogy mikor olvasta, aztán hányszor olvasta. Próbáljuk meg, határozzuk el, előveszem az valamelyik evangéliumot, közben nézem párhuzamosan, a többibe is belenézek, olyan kutatva olvasok.

hogy egészítik egymást mellé, oda teszem a könyvet, és gondolkodva, kutatva olvasom. Nem egyszer kell ezt a könyvet elolvasni. És nem olyan nagyon szaggatottan, hogy itt-ott beleolvasok, hanem folyamatában. Hogy a Jézus egész élete, a Jézus egész személyisége eleven is élő legyen nekünk. Mert aki látott őt, látta az atyát. És ez az, amiről Jézus szól, amikor azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És állítom azt is, hogy ha valakinek Jézus ilyen ismerős lesz, megszabadul attól a szorongástól is, amely pedig sokakat üldöz, hogy így mondjam, vagy kifejezésre juttatják, hogy elfogja őket ez a szorongás, hogy félnek a végső eseményektől, félnek Jézus visszajövetelétől. Ha megismerjük ezt a Jézust, van mit félni? Akkor tudjuk, hogy ő az, aki mindenkire odafigyel, aki azt mondta, milyen személyesen fogalmaz, azt mondja, mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön. Ha ennyire odafigyel minden egyes kis ember, annak minden érzelmi rezdülésére, minden gondjára, a segítségül hívására válaszol, akkor minek félni? Azt mondja, én vagyok a jó pásztor, aki az életemet adtam az enyémért. Ennél kevesebbet nem teszek meg, értük? Ha ő nyugodtan azt mondja, hogy elbocsáttalak titeket, mint juhokat a farkasok közé, miért mondhat ilyet? Mert én a farkasok között is tudok rátok vigyázni. Mert én mind egyenként meg tudlak tartani titeket. Tehát, hogy így mondjam, a Jézus visszajövetele is igazi örömhírré válik, mert az a Jézus jön vissza, akit megismertünk. És ha ő jön értünk, és ő mondja, hogy a választottakért megrövidítetnek azok a napok, és ha ő mondja azt, hogy én megtartalak téged, akkor az embernek nincsen többet félelme. És én szívemből kívánom, hogy ez a bibliai ige mindegyikünknek olyan legyen, mint egy kőszikla, mint egy hihetetlenül fontos mondat a Bibliában. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És akarjuk megismerni Jézus Krisztust sokkal jobban, mint eddig. Akkor ismerni fogjuk az atyát is. És felszabadultan tudunk imádkozni, és békességgel tudunk a jövő elé tekinteni. És kívánatos lesz, és értékes lesz az az örök élet, ahol ezzel a Jézussal és ezzel az atyával élhetünk örökre együtt. Amen.

Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és add kérünk, hogy ez a megszólítás nekünk igazi értelmet nyerjen, hogy amikor hozzád folyamodunk, mennyei atyánk, ott legyen bennünk, hogy ha láttuk Jézust, láttuk téged. De Urunk, köszönjük a buzdítást arra, hogy igazán megismerjünk téged, Jézusunk. Urunk, bocsásd meg, hogy sokszor beéljük egy ködös, homályos, bizonytalan Isten képpel. Urunk, segíts, hogy annyira ismerjünk téged, hogy élő, valóságos személyé válj számunkra, és a veled való közösség napról napra épüljön életünkben. Urunk, köszönjük ennek az éneknek a szavait is, és bár mi is így lennénk, hogy sem magasság, sem mélység nem tud elválasztani a te szeretetettől, és hogy kívánatos az az örök élet, az az Isten országa, ahol veled lehetünk együtt. Sokszor, Urunk, mi is úgy érezzük magunkat, mint ez a leprás, mikor a te életedet szemléljük, a te tökéletességedet, a te tökéletes igazságosságodat és szeretetedet, akkor úgy érezzük magunkat, hogy tisztátalanok vagyunk, sebekkel borítva. És Urunk, köszönjük azt a bátorítást, amit a leprás története által is közvetítesz nekünk, hogy mi mégse féljünk hozzád menni, ilyen állapotban se féljünk hozzád menni, mert ránk is kinyújtott szeretettel a kezedet, és azt mondod, hogy akarom, tisztulj meg. És Urunk, megértjük, hogy a te közelséged, a te szemlélésed, az megtisztító hatalom. A bűn minden fertőzésétől és betegségétől meg tud minket tisztítani. Ezért olcs belénk mélyebb vágyat az igazságra, a tisztaságra, az abban való álhatatos megmaradásra, és vésd a szívünkbe, hogy ennek az egyedüli útja, ami az örök életre is elvezet, hogy megismerjünk téged igazán. Kérünk, segíts, Urunk, hogy ne futó vágy legyen, ami bennünk megfogad, hanem cselekedet és valóság legyen belőle, hogy addig igyekezzünk olvasni a te életedről szóló igéket, tanúságtételeket, míg úgy érezzük magunkat, mint azok a tanítványok, akik veled éltek és veled jártak, és amíg igazán ismerős leszel számunkra, Krisztusunk, aki visszatérsz az ég felhőiben. Hallgasd meg, kérünk, imánkat, és maradj kegyelmeddel és szereteteddel mindannyiunkkal. Amen.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Most pedig nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk közösen Ézsaiás könyve 50. fejezetéből az ígét, Ézsaiás könyve 50. fejezetéből a 4. verstől a 7. Tehát Ézsaiás próféta könyve 50. fejezetéből olvasom az ígét, a 4. verstől a 7. a következőképpen. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen. Hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak. Képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. És az Úristen megsegít engem, azért nem szégyenülök meg. Ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Kedves gyülekezet, ez a részlet Ézsaiás próféta könyvéből az egyik messiási profécia, több olyan messiási proféciának a csoportjába tartozik, amelyek ezt a nevet viselik, az Úr szolgája énekek. Itt ebben a szakaszban közvetlenül az Úr szolgája elnevezés nem szerepel, de kicsit lejjebb a 10. versben olvassuk, ki féli közületek az Urat, és ki hallgat az ő szolgája szavára. Milyen érdekes, hogy ezek a messiási proféciák mind úgy szólnak Jézusról, mint az Úr szolgájáról. Mi ennek az elnevezésnek önmagában a mondani valója? Az a mondani valója, hogy Jézus, amikor emberfiaként élt a földön, ő mindenben, mindenkor úgy viselkedett, mint az Úr szolgája, aki teljességgel az Atya tanácsára hagyatkozott, aki mindenben az Úr szavát és az Úr akaratát követte. És ezáltal lett Jézus a mi példaképünké, hogy mi is olyan szolgái legyünk az Istennek, mint Jézus. És a mi én középpontú lényünknek éppen ezt nehéz elfogadni. Ez a győzelem titka, Jézus győzelmének is ez volt a titka, hogy ő véges végig emberfiaként úgy élt, úgy viselkedett ezen a földön, mint az Úr szolgája. De nekünk már az elnevezés is ellenszemes az Úr szolgája. Ugye az emberek szolgái is ezt szeretünk lenni, de az önzéssel,

ha mindig őt követjük, ha mindenben az ő tanácsát kérjük. Ha nem lennénk betegek, ha nem lenne megromlott a természetünk, ez nem esnék nehezünk le. De még ugye úgy van ez, amikor emberek közötti viszonyban is, én már hallottam ilyet, hogy valaki azt mondja a másiknak, olyan nehéz elviselni, hogy neked mindig igazad van. Mert az ember mindig megalázónak érzi, hogy valaki külön, valaki tökéletesebb, valakitől neki csak tanulni kell. De megkérdezem, hát ha Jóisten nem ilyen lény, hát ilyen betegek vagyunk, hogy nehéz elfogadnunk, hogy a Jóistenhez az egyetlen helyes viszonyunk az, hogy Isten szolgái legyünk. Hogy ez a szó meg nem esbül. A Biblia is óv attól, hogy emberek szolgái legyünk. A Biblia óv a szolgalelkűségtől. Azt mondja, gondolkozzunk, és meggyőződésből cselekedjünk, és óvjuk a lelkismereti szabadságunkat. Na de lássuk be, hogy Istennel szemben az egyetlen helyes magatartás, ha ugyanúgy az Úr szolgáinak tekintjük magunkat, és úgy is viselkedünk, mint ahogyan Jézus földi életében viszonyult az Atyához. Egész negyed évben János evangéliumát tanulmányozzuk most, és megfigyelhetjük, ebben az evangéliumban különösképpen kitűnik, hogy Jézus az Atyához egész földi életében így viszonyult. Az én tudományom nem az enyém, hanem az Atyáé, mondta. Azt mondta, én azért jöttem, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Hogy a világ megtudja, hogy szeretem az Atyát, és akként cselekszem, amint ő parancsolta nékem, vezette be Jézus az egy-egy újabb cselekvését. Tehát a János evangélium a szavait szinte magunkba szívhatjuk, mert Jézus ebben a tekintetben egy hatalmas példakép számunkra, hogy mi is úgy viszonyuljunk ő hozzá, hogy ő viszonyult a mennyei Atyához egész földi életében. És ez igazából az önzésünknek a gyógyszere. Ha megtanulunk Istenre így föltekinteni, mindig tanulni tőle, mindig engedelmeskedni néki. Ez gyógyít ki az én középpontoságunkból. És ez a győzelem és az eredményes élettitka. Nézzük meg tehát egy kicsit közelebbről ezt az ige szakaszt. Így kezdődik a negyedik versben. Az Úristen bős nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Hatalmas tudomány ez a megfáradtat erősíteni beszéddel. A földi életben nagyon sokszor van rá szükség. Ézsaiás próféta könyvében olvassuk szintén a negyedik fejezetben ezt a tény megállapítást. Ebben a földi küzdelemben elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Hol az egyik, hol a másik. És erősíteni a megfáradtat beszéddel, lelket önteni belé. Az egyik legfontosabb szolgálat fele barátaink iránt, amelyet fújvást gyakorolnunk kell. És hogy kezdődik ez a szakasz? Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem. Ezt a képességet, ezt is az Istentől tanulhatjuk meg. Az ő szent lelke képesíthet és késztethet minket erre. És hogyan nyerheti el az ember sok más lelki ajándékkal együtt ezt a képességet, ezt az ajándékot Istentől? Így folytatja tovább. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Csodálatos sorok ezek, és igen mély mondani való rejlik benne. Először is ez a kifejezés, hogy fölserkenti fülemet. Ebben benne van az, hogy bár a mi érdekünk, hogy Istenre figyeljünk, a mi érdekünk, hogy őt segítségül hívjuk, a mi érdekünk, hogy egyetlen napot ne kezdjünk annélkül, mégis olyan kegyelmes, hogy a Szentlélek által ébreszt, emlékeztet, ösztönöz, késztet, ő serkenti fül a fülünket. Kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni, hogy észrevesszük-e hétköznapi életünkben, hogy az Úr fölserkenti a fülünket. Hogy ösztönöz bennünket arra, hogy hallgassunk rá, hogy figyeljünk rá, hogy a tanácsai számára meg akarja nyitni a mi fülünket. És ez a kérdés, hogy mi erre azután hallgatunk-e. Ugye emlékezzük, hogy Jézus nagyon sokszor fogalmazott így, sok tanításához kapcsolta ezt a megjegyzést, akinek van füle a hallásra, hallja. Mert ő fölserkenti a fülünket, de az már a mi szabadságunk, és ez a mi válaszunk, hogy lesz-e fülünk a hallásra. Mi is megnyitjuk-e a fülünket? Ő serkenti a fülünket, mi pedig megnyitjuk-e és befogadjuk-e azt, amit ő mond nékünk. Jelentősége van annak is, hogy azt mondja, hogy minden reggel fölserkenti fülemet. Kedves gyülekezet, mindnyájan gondoljunk arra, hogy egy-egy nap mennyi veszedelemmel teljes. Egy-egy nap mennyi kísértés leselkedhet ránk.

Így mondta Ágoston vagy Augustinus, kelepcékkel telje szörnyű erdő az élet. Ez egy nagyon igaz mondása volt. Mint egy madárnak a tőrökkel, kelepcékkel teli erdő, olyan nekünk minden egyes nap és az egész földi élet. És vajon hány olyan reggelünk van? Testvérem, most nézzünk magunkba, idősebbek és fiatalok egyaránt. Hány olyan reggelünk van, amikor a kapkodás, a fáradtság valami miatt elmarad ez, hogy fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, mint a tanítványok. Hogy belevágunk egy napba, anélkül, hogy merítenénk legalább egy életadó gondolatot az Isten igéjéből, és annélkül, hogy szent lelket kérnénk tőle arra a napra komolyan és átadott szívvel. Figyeljük csak meg, hogy van az igében. Jól olvastuk, felserkenti minden reggel. Csak az segít, ha minden reggel felserkenthet Isten a fülünket. Testvérem, azt merném mondani, hogy ne merjünk egy napnak nekivágni. Ne induljunk bele egy napnak a dzsungelébe, amíg valamit a fülünkbe nem vettünk az Istentől. Amíg az ige és imádság által a fülünk meg nem nyílt arra, hogy befogadja az ő késztetését, az ő tanácsát. És az utolsó rész pedig így hangzik, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Milyen fontos ez a kis részlet, miként a tanítványok. Ugyanaz a jelentősége ennek a kifejezésnek, mint az Úr szolgája elnevezésnek, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Testvérem, a Jóistenhez az egyetlen helyes viszonyunk, hogy hallgassak rá, mint a tanítvány. Hogy figyeljek és hallgassak rá, és engedelmességgel bevegyem azt, ahogyan ő tanácsol, ahogy ő vezet, amit ő az én lelkemre köt. Eszembe jut erről a 123. Zsoltár. A 123. Zsoltárban egy nagyon szép megfogalmazással találkozunk. Dávid a következőt mondja. A 123. Zsoltárból idézem a második verset. Mint a szolgák szemei uruknak kezére, mint a szolgalány szemei asszonya kezére, úgy néznek szemeink az Úrra, a mi Istenünkre. Kedves gyülekezet, ez legyen a mi magatartásunk, mint a szolgák szemei uruknak kezére, mint a szolgalány szemei asszonya kezére, úgy néznek szemeink az Úrra, a mi Istenünkre. Mint a szolgái, mint a tanítványai, úgy figyeljünk rá, mert Isten egyedül erre méltó, és egyedül ez a helyes viszonyulás Istenhez. És olvassuk tovább az 5. verset. Ezt vallja az Úr szolgája, a Messiás. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Tehát Jézus is mit vall? Az Úr nyitotta meg az én fülemet. Ő késztetett emberfiaként földi életemben, és azt mondja, én nem voltam engedetlen. Itt a 40. Zsoltárból idézi ezt a gondolatot, ott is azt mondja az eljövendő Messiás, hogy az Úristen megnyitotta fülemet. És én nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. Három rövid szó, hátra nem fordultam. De hogy mire vonatkozik ez a hátra nem fordultam, azt a következő versből értjük meg. Olvassuk csak a következő verset. Hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és a köbdösés előtt. Tehát milyen úton nem fordult hátra az Úr szolgája? Azon az úton, amely a szenvedések útja volt, amely a Golgotai kereszten teljesített helyettes áldozathoz vezetett. Milyen döbbenetes ez a részlet, a 6. vers, hogy Jézus egészen pontosan a részletekig tudta, hogy mi fog vele történni. Ő isteni értelemmel tudta, hiszen ő volt az, így mondja ugye Péter apostol, hogy Krisztus lelke szólt a proféták által. Tehát Krisztus adta ezeket a kinyilatkoztatásokat önmagáról, már évszázadokkal az ő megjelenése előtt, és milyen részletekig tudta, hogy mi fog vele történni? Hátamat odaadtam a verőknek, ugye gondoljunk, hogy Pilátus megostoroztatta Jézust, ugye az ütéseket a hátra mérték. Tehát Jézus ezt a részletet is tudta, hogy Pilátus megostoroztatja őt. Aztán azt mondja, orcámat a szaggatóknak. Emlékezzünk arra, hogy mikor ott Jézust kiszolgáltatták kihallgatásai közben, azoknak a szünetében, a csőcseléknek, akkor mi minden történt? Először egy szolga ütötte pofon, hogy így felelsz-e még a kihallgatások alatt a főpapnak. Aztán a kihallgatások szünetében bekötötték a szemét,
ütlegelték, és azt mondták, profétáld meg, ki az, aki üt téged. Aztán a római katonák, mikor tövis koronát tettek a fejére, és gúnyképpen királyi pálcaként egy nátszálat a kezébe, verték azzal a fejét, orcámat a szaggatóknak mondja, és képemet nem födöztem be a gyalázás és a köbdösés előtt. Kedves gyülekezet, egy pillanatig gondolkozzunk el, mit jelent ilyen úton hátra nem fordulni. Megkérdezem, hátra fordulhatott volna Jézus? Hogy ne? De az ő áldozata abszolút önkéntes volt. És amikor a következő versben azt mondja, odaadtam hátamat, odaadtam arcomat, ez megint az önkéntességet hangsúlyozza. És miért tudott Jézus ezen az úton kitartani, és egyetlen egyszer sem hátra nem fordulni, meg nem torpanni ezen az úton, hanem végig kínni a keserű poharat? Mi adott neki erőt? Az, hogy megszokta. Egész életében minden reggel felserkentette Isten az ő fülét, hogy hallgasson, mint a tanítványok. Ő mindig az abszolút engedelmesség, a tanítványi viszonyulás magatartásában volt az atya iránt. És ezt tudta megőrizni végig, hogy nem fordult hátra ezen az úton. Az irántunk való mély szeretet volt az egyik indíték, ahogy lehetetlen, hogy az ember elveszen. És az atyába vetett határtalan bizalom, és az atya iránti feltétlen engedelmesség. Mert bármennyire szeretett bennünket, és bármennyire meg akart menteni, Sátán olyan kísértésekkel ostromolta, és úgy tálta a szem elé, hogy nincs értelme annak, amit csinál, hiszen ki fog abban hinni, hogyha Jézus nem kapaszkodott volna abban, hogy feltétlen engedelmesség az atya iránt, hogy ő hallgat, mint a tanítványuk. Ő követi az atya akaratát, mint a tanítvány. Bármennyire szeret bennünket, el tudta volna homályosítani. A szeretetet nem tudta volna meggyengíteni Sátán, de el tudta volna homályosítani a látását, hogy az ő áldozatának van értelme, és az beteljesíti Isten akaratát. És Jézus így tudott hátra nem fordulni ezen az úton. És csak egy rövid szempillantásig tekintsük csak át, hogy utalnak valahol az evangéliumok arra, hogy Jézusnak volt kísértése arra, hogy hátraforduljon ezen az úton. Ha nagyon jól megfigyeljük az evangéliumokat, megtaláljuk a nyomokat egészen pontosan. Azt olvassuk Lukács evangélium a 9. fejezetének az 51. versében, hogy amikor Jézus elindult az utolsó jeruzsálemi útjára, akkor egy rövid jelentés így szól, és eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Ez a kis rövid megjegyzés mire utal? Hogy Jézusnak egy lelki küzdelmet kellett vívni belül, el kellett tökélni magát, meg kellett erősíteni a lelkét, hogy elinduljon erre az útra. Vegyük a fáradtságot, otthon vegyük elő Ellen White Jézus élete című könyvét, és csak olvassuk el, hogy mit ír, hogy milyen kísértésekkel ostromolta Sátán ekkora megváltót, hogy éppen most kezdte el a szolgálatát, hát most ne lássa meg annak a kibontakozását, hagyja félbe, következzék be a halála, amikor mindenki megütközik benne. Mennyivel többet tudna végezni, ha most nem menne Jeruzsálembe? És ha most nem tudná, hogy véget vet az ige hirdető, a tanító, a gyógyító szolgálatának ez hirtelen. De Jézus megtanulta, hogy hallgasson, mint a tanítványok. Eljött az idő, Isten megmutatta neki, hogy az ő menetrendje szerint most kell elindulni a Jeruzsálembe. És ő nem volt engedetlen, és hátra nem fordult. Lukács evangélium a 12. fejezetének a 49. és az 50. versében is egy nagyon érdekes megjegyzést találunk. Jézus szólt arról, hogy ő tüzet hozott a földre, amivel utalt arra, hogy tanítványai sok megpróbáltatáson is küzdelme mennek át, ugye a tűz mindig ezeknek a jelképe, és utána pedig azt mondta, de keresztséggel kell nékem megkereszteltetnem, és mely igen szorongattatom, míg az elvégeztetik. Nyilvánvaló, hogy itt nem vízkeresztségről beszélt Jézus, hiszen az régen megtörtént az ő életében, és előtte beszélt arról, hogy tüzet hozott a földre. Jézus itt a tűzkeresztségről beszélt. A tűz, az ugye említettem, hogy a megpróbáltatások jelképe. Ami magyar keresztség szavunk között pedig, mögött pedig az alámerítés van, ez az eredeti bibliai szó értelme. Tehát a tűzkeresztség azt jelenti, hogy alámerítetni, elmerülni a megpróbáltatásokban és a szenvedésekben.
Tehát amikor Jézus ezt mondta, hogy keresztséggel tűzkel,